0: A fórumok, ezek azok, hogy helyi szinten próbálják meg összehangolni.
1: Azok mit csinálnak?
0: Ezeknek a feladata, hogy leültesse mindazokat a kerületi szinten, vagy akár a fővárosban is van egy ilyen, akik felelősek azért, hogy a drogprobléma valamelyik szelet ér. Az iskoláktól kezdve, a drogambulanciákon át, a rendőrségig, tehát mindazok a szereplők, amik valahol találkoznak ezzel a jelenséggel, mert ez nem csak egy területen jelentkezik a drogprobléma, nagyon sokféle területen. Fontos, hogy összehangoljuk ezeknek a szereplőknek a munkáját. A probléma az az, hogy most nagyon sok harcias nyilatkozatot látunk polgármesterektől, politikusoktól ezzel a témával kapcsolatban, én azt gondolom, hogy nem használják ki eléggé ezt a keretet, ezt a kábítószerű
1: egyesületi fórumot. Ebben a fórum, ezen a fórumon mire lehetne jutni? Mi hát az, amit ki tudtok alakítani?
0: Itt ugye 2023-ban itt fogadtuk el a budapesti drogstratégiát, tehát hogyha mondjuk annak a megvalósításába esetleg pénzt is befektetne akár a kormány, akár a főváros komolyabb pénzeket, akkor valóban lehetne itt eredményeket látni. Nem mondom egyébként, hogy a rendőrség az nem fontos, mert az összes nyilatkozat a rendőrséggel kapcsolatos, feltöltetlen állományú a rendőrség, nincs elég rendőr az utcán. Én azt gondolom, hogy ez valóban egy komoly probléma, de ettől önmagában nem lehet várni azt, hogy felszívódnak majd az emberek az utcán. Inkább azt lehet majd várni, hogy az egyik területen több rendőr lesz, akkor átmozdul ez az egész széna egy más területére a fővárosnak. Tehát, hogy itt be kéne fektetni a lakhatásba, a pszichiátria ellátásába ezeknek az embereknek, és hogy eljussanak azokra a segítő helyekre, ahol el kell jutniuk. Ehhez valóban masszív, van több utcai megkereső munkára is szükség lenne. Tehát, hogy nem várhatjuk ezeket, mert besétálnak majd a kórházba vagy a rehabba, meg kell őket keresni, oda kell vinni a programokat, ahol vannak.
1: Hát és megértetni velük, hogy miért érdemes nekik oda bemenni, az is önmagában egy nehéz feladat.
0: Ez egy bizalmi kapcsolatot igényel, ami nem egyik napról a másikra megy, ezért is nagyon káros, hogy ezt szétverték az elmúlt években.
1: Ha kíváncsiak a 18 vegyület listájára, hát gondolom a vegyészeknek mond valamit, nekünk legtöbbeknek, nem azért ezt a drogriporterem megtalálják. Sárosi Péter, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Eljött hozzánk egy főprímás hangszer nélkül, így jártunk. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van. Johann János a vendégünk.
2: Jó reggelt kívánok, örülök a meghívásnak.
1: A Magyar Nemzeti Cigányzenekar főprímás a művészeti. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van. Johann János a vendégünk.
2: Jó reggelt kívánok, örülök.

0: fajta muzsika, ez fönnmaradjon még a következő legalább 100 évig, és ezáltal mindig olyan darabokat szeretnénk előadni, amit híres cigánypirmások, illetve híres magyar zeneszerzők írtak, akár erre a formációra, vagy ugye most már lassan 200 éve játsszák a cigányzenekarok.
1: A többiek nem annyira? Tehát volt ebben egy kis szemrehányás, amit...
0: Én azt gondolom, már többször is elmondtam ezt, hogy nem vagyunk igazán hülyek a csárdáshoz. Én azt látom, azt hallom az interneten keresztül, hogy...
1: Pedig persze, ez az a miénk.
0: Igen, persze a világ változik, meg változott, de én azt gondolom, hogyha egy cigányzenekar adott koncertjén, vagy akár egy étterembe, vagy bárhol nem jelenik meg a magyar nóta is a csárdás, akkor az kicsit hátrányba szorítja ezt a műfajt.
1: Ez tényleg megváltozott ám a világ. Én most belegondoltam, hogy gyerekkoromban bementünk egy étterembe, majdnem minden étteremben szólt a cigányzene. És ráadásul majdnem minden étteremben az lett a vége, hogy oda ment az asztalhoz a prímás, és tudtak vele énekelni, rendelték a dalokat. Ez megváltozott, ez a világ, nem?
0: Igen, olyan szinten megváltozott, hogy városokban, talán megyékben sincs profi, vagy esetleg mondhatnám, hogy aktív cigányzenekar. Általában mindenki vagy Budapestről rendel, vagy néhány nagyobb városban még megmaradtak kisebb, nagyobb formációk.
1: Itt a divat változott, vagy a támogatás futott ki alulra?
0: Hát őszinte vagyok, én azt gondolom, hogy a digitális világ az egy kicsit ez nagyon rányomta a pecsétjét, mert ugye ma már a zsebünkbe nyúlunk és meghallgatjuk nagyapánk, apukánk, vagy éppen saját dalunk kedvenc számát, és azt gondolom, hogy nem fogja tudni pótolni a személyes élő zenét, se a telefon, se a rádió, se a magnó. Ennek van egy olyan varázsa, amit valójában akkor veszel észre, hogy bevész egy étterembe, vagy a csöndbe üsz, vagy viszont szól egy finom, kellemes muzsika.
1: Hát jó esetben, rossz esetben meg valami döng a
0: valami másfajta, igen.
1: Én emlékszem, hogy volt egy kezdeményezés pár évvel ezelőtt arra, hogy a vendéglátóhelyek érezték fel ezt a hagyományt, és kaptak hozzá támogatást.
0: Ez így van, pontosan.
1: Nem működött?
0: Ez a Muzsikáló Magyarország című program volt, azt hiszem 3 vagy talán 4 éven keresztül működött. Ez egy nagyon rövid ideig tartott a muzsikusoknak, azt hiszem talán 3 vagy 4 hónap időszak volt, mikor ugye a turisták, sok turista megjelent Budapesten vagy országosan. Ez egy jó kezdeményezés volt, de viszont ahhoz kevés, hogy ugye ezt ugyanúgy visszaépüljön az éttermekbe vagy a szállodákba.
1: Muzsikus lenne? Mert ugye, hogyha nincs miből megélni, elfogytak a lehetőségek, előbb-utóbb elfogynak a muzsikusok is.
0: Igen, én azt gondolom, hogy a világ olyan szinten megváltozott a muzsikusok számára, hogy nagyon sok muzsikus dolgozik, ami nem baj, ha valaki dolgozik, mert ugye a családját tartja el belőle, de viszont egy muzsikusnak, aki letanult, mit tudom, 30 évet letanult, úgy értve, hogy pénzt keresett, tanult, bizony egy nagy törés, mikor el kell menni muzsikálni, mert az a szakmának a hátrányára fog menni, mikor valaki elmegy, 8 órát dolgozik, és utána még esetleg vedd a kezedbe a hangszert, vagy menj el muzsikálni. Nekem számtalan eset volt, hogy kollégákat felhívtam éppen, tudom, hogy szombat reggel, hogy estére kellene jönni egy nagyon jó megfizetett pénzes aktívba, és bizony mondta, hogy ne haragudj, reggel jöttem az a munkából, nem tudok menni, mert holnap megyek vissza. Hát itt tartunk sajnos.
1: Az önök zenekar az egy professzionális zenekar. Profikat könnyű találni? Abban van utána?
0: Ne, könnyű találni, csak a profikat viszont foglalkoztatva vannak. És nagyon nehéz egy olyan, például én azt szoktam mondani, kis zenekar, kis gond, nagy zenekar, nagy gond.
1: Önök hányan vannak?
0: Hát ez jó, ez érdekes módon alakult, mert én 11 főt szerettem volna, mert úgy gondolom, hogy az azért jól mutat, jól megszólal, de viszont sokan azt mondták, hogy legyünk 21-en, most mondom, milyen? Először is az egy nyerő szám, ez volt.
1: Na, jöttek a zsugások.
0: Igen, és a másik meg az, hogy színpadon jól mutat. És azt gondolom, hogy ma például a cimbalom, ugye, azt ugye mindenki ismeri, ma nagyon nehéz megfelelő cimbalmost találni, mert ugye akik nagyon jók, vagy éppen jók, azoknak általában van munkájuk, mert már nincs úgy, mint régen, hogy sok cimbalmos van, vagy esetleg sok brácsás, klarinétos, hegedűsből ugye sok van, de viszont ezek a hangszerok relatív, azt lehet mondani, hogy nem nagyon tanulnak már a cigány gyerekek zenét sem, azt vettem észre.
1: Pedig a muzsikus cigány az egy külön, bocsánat a kifejezés, egy kaszt volt.
0: Igen.

0: Talán még most is az, de azért mondtam az elején, hogy a digitalizáció az a mi kultúránkat, a mi gyerekeinket is ugye.
1: Világos. Érinti. Szólista nélkül lehet koncertezni manapság? Elbírja a közönség azt, hogy énekes nincs?
0: Ez jó, mert ezt akartam mondani, hogy én azt gondolom, hogy ma a színpadon elsősorban a zenét az emberek nem hallgatják, hanem nézik. Én azt vettem észre. Kell valaminek történnie a színpadon ahhoz, hogy a tekintet ott maradjon. Szólisták nélkül elengedhetetlen. Többek között nálunk lesznek olyan szólisták, hogy Vadász Károly, Liszt Ferenc Díjas cimbalom művész lesz a cimbalom szólista, Ökrösi Atalaci klarinét. Aztán lesz egy bőgő szólónk is, amit jelentkezett a szólamvezetőnk Bóni Zsolt, hogy ő szeretne egy gyönyörű szép bőgő szólót játszani közösen a zenekarral. Ez egy érdekesség lesz, de nem nagyon szokott ilyen lenni. Úgyhogy próbálunk e felé elmenni, illetve az énekesek, ami a legfontosabb, mert kell énekes produkció, ma már kell a színpadon, azt gondolom. Az, hogy mi játszunk, az kevés.
1: Na, arra futottunk ki, hogy azért lesz itt egy nagy koncert. Az mikor lesz és hol?
0: A nagy koncert az július 27-én, 19 órási kezdése a Vajdahunyad várban.
1: Hát de micsoda kulissza az, micsoda gyönyörű dísz?
0: Az egy gyönyörű történelmi helyszín, és azt gondolom, hogy ezt tovább kell vinni, és a mi dolgunk, most már az én generációm dolga ezt teljes mértékben továbbad.
1: Vigyázzanak erre a tradícióra, és köszönöm, hogy beszélt róla.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És hát önök meg menjenek, hallgassanak jó muzsikát. Jó, János erre hívta.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Itt vagyunk egy olyan hétvége előtt, amikor VB döntő lesz, mostanra fut ki az a hosszú sorozat, amit néztünk az elmúlt hetekben, és hát néha ámultunk, néha kicsit unatkoztunk, de alapvetően azt gondolom nagy élmény volt. Erről az élményről is szólunk Borbély Imrével, aki a Sport TV szakértője, a Cube adatelemzője. Jó reggelt kívánok, szervusz!
2: Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök mindenkit.
1: És azon töprengtem, ahogy itt néztük a Hemingway-el kapcsolatos kérdést, az alatt, hogy itt lesz egy bronzmeccs. A világ 4 legjobb csapatából 2. Most ezt akkor így kimondhatjuk. Szerintem igazából még a franciákat meg az angolokat sem hozza lázba, jó, le kell tudni. Miközben hát fantasztikus. De mennyire igazságtalan tulajdonképpen a sport azokkal, akik ideig elküzdötték magukat?
2: Igen, én azt gondolom, hogy a bronzmérkőzés egyébként az egyik legérdektelenebb találkozó az egész világbajnokságon, hiszen ugye ez a két csapat, hát mondjuk úgy, hogy csalódott, és akkor lehet, hogy nagyon finoman fogalmaztam. Nyilván mindenki a döntőt várja sokkal jobban, de ennek a két csapatnak is a játékosait, hogyha megkérdeznék, hogy a szezonban lejátszott 50-60-70 tétmérkőzés után még kell egy ilyen találkozó, akkor lehet, hogy azért inkább nem szavaznának. Úgyhogy ez olyan sovány vigasz lehet maximum a győztes számára, de mondom még egyszer, szerintem ez azért ők se veszik ennyire.
1: Ott mind a két csapatban volt egy-egy kulcsfigura, Mbappé meg Kín, akik szerintem az utolsó meccsre elfáradtak. Egyszerűen elfogytak, úgy láttam. Nem tudom, te hogy érezted.
2: Igen, ők is elfáradtak, de az ellenfelek szerintem nagyon-nagyon jó mérkőzést hoztak le. A spanyoloknak a játékáról is majd még beszélünk, de Kénnek is, Bellingemnek is nagy tornája volt. Egyébként az egész francia támadó négyes fáradt el, vagy éppen nem jött ki nekik a lépés, Olise Dembele, Désiré Doué, bárkul, ők se tudtak ugye hozzátenni ezen a mérkőzésen, úgyhogy igen, szokták mondani, hogy minden csapatnak van egy nagyon rossz meccse az adott tornán, a franciáknak pont most volt.
1: A legrosszabbkor.
2: A legrosszabbkor és a legrosszabb.
1: Ők bekezdtek rendesen. Én azt mondtam, hogy nekem ez a VB döntő innentől kezdve rendben van, a spanyoloknak szurkoltam, bevallom, és Messinek külön, mert szerintem minden idők legnagyobb csodája ez a fiatal ember, aki már nem is annyira fiatal, és pont ettől most is csoda.
2: Egészen elképesztő. 38 éves volt Messi, amikor elkezdődött ez a világbajnokság, ugye már a 4.-5. hete tart. Hátán cipeli az argentin csapatot, ez az argentin csapat ugye fordított Egyiptom ellen, fordított most Anglia ellen is, kiszámíthatatlanok, lehet, hogy nem kezdik jól a találkozót, lehet, vannak olyan periódusai, amikor nem az ő kedvük szerint alakul a játéképe, de mentálisan hihetetlen erősek és bárki ellen képesek helyzeteket kialakítani. Amíg Messi a csapatban van, addig ez egy nagyon ütőképes argentin válogatott, és óriási dolog, hogy ugye 4 évvel ezelőtt VB győztesek voltak, most pedig legalább a döntőbe jutottak.
1: És hát nagyon úgy tűnik, hogy olyan, és ez valószínűleg egy karakter, ami, ahogy össze is válogatták ezt a csapatot, olyan mentális erővel vannak jelen a pályán, hogy miközben vesztésre állnak, sem hiszed el, hogy ezek ki fognak kapni. Hát ezek valahogy valamit csinálnak majd ezek az argentinok.
2: Igen, lehetett találkozni bizonyos videókkal, hogy ők grillpartikat szereznek a csapat számára, és ezt ők is kimondták, Matias Manna, az argentin csapatnak az elemzője, hogy egy-egy ilyen grillparti is összetartás sokkal többet ér sokszor, mint 10-20 videóelemzés, és pont ez a csapategység, ez az összhang, ez egymásért küzdés, Messiért küzdés, azért Messit mondjuk istenként, megváltóként kezeli, nem csak az argentin válogatott, hanem az argentin nemzet is, az ottani népléleknek, vagy a vallásnak, kultusznak ő a szerves része, és ez az egész egység egy olyan megtörhetetlennek tűnő gárdát rak össze. Kíváncsi vagyok, hogy a spanyoloknak sikerül valahogy ebben részt találni.
1: Jó, azt mondhatjuk, hogy Messit az egész világ ismeri, tehát az összes edző és az összes játékos azon nőtt fel, hogy Messi. De mégis a spanyolok számára azért ellene játszani, az akkor is bizarr és furcsa lehet, hogyha ő mindig is argentin volt, de hát az egész karrierje, a lényege az a Barcelonához köti.
2: Igen, az abszolút így van, nyilván Barcelona legenda és Lionel Messi. Ugyanakkor a spanyolok, hogy már pont rájuk tértünk, szerintem nem hinném, hogy ők ettől mérkőzéstől félnének, hogyha van egy olyan csapat, amelyiknek iszonyatosan nehéz gólt lőni. Ugye a 7 mérkőzésen egyetlen egy gólt kaptak a döntőig vezető úton, a legjobb védekezése az egyértelműen szerintem a spanyoloké a tornán, alig engednek minőségi helyzeteket az ellenfél. Ez a spanyol csapat magasan le tud támadni, ha mélyen kell, vagy közép-magas blokkban védekezni, akkor is nagyon jó, támadásban pedig mindig ott van az a 2-3-4 helyzet, amit általában nagyon nagy hatékonysággal értékesítünk, ugye Ollán Zabal a legeredményesebb gólszerzők. Félelmetes ez a spanyol csapat, szerkezetileg, taktikailag és óramű pontossággal, precizitással működik minden egyes pontjának a csapatnak. Emiatt lesz nagyon-nagyon-nagyon szoros ez a döntő várhatóan.
1: Szoros döntőre készülsz?
2: Én abszolút egy szoros mérkőzésen. Nem lennék meglepődve, hogyha hosszabbításig elmenne ez a találkozó, én inkább a spanyolokat tippelném meg, majd végső győztesnek, de alig-alig lehet válaszolni ezen két csapat között.
1: Azt mondott, hogy a spanyoloknak nehéz gólt rúgni, ezt az összes csapat tudja igazolni, akikkel találkoztak mostanában, de mitől? Ugye készülnek ellenük. Minden csapat arra készül, hogy hogy bontjuk meg a spanyol védekezést, hogy mi lesz a trükk, nem megy. Miért nem megy?
2: Én pont azt gondolom, amit az előbb is említettem, csak egy fél mondatban, hogy a sokoldalúság a védekezésünknek. Tehát, hogyha magasan kell letámadni, meg kell zavarni az ellenfelek labda kihozatalait, akkor olyan mobilis, intelligens, dinamikus játékosaik vannak, nagyon jól le van oktatva, hogy milyen szituációkban hogyan kell letámadni, megakadályozzák az ellenfelek. De hogyha egy picit mondjuk az ellenfelek kihozzák a labdát, középső pálya, középső harmadában van, vagy éppen milyen kell védekezni, akkor pedig megvan a fizikalitásuk, ezek a spanyol játékosok már nem csak szépen játszanak, technikásak, jó nézni őket, ami a művészek, hanem hogyha oda kell menni egy párharcba, és azt meg kell nyerni, akkor ezt meg tudják tenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy profilokra, játékosokra, karakterekre tökéletesen össze van rakva ez a csapat, egy olyan egyveleget alkotnak ezek a játékosok, hogy minden játék szituációra fel vannak készítve.
1: Nem fogják megfojtani egymást az argentin és a spanyol tudatosság? Nem fogja túl uralni a meccset?
2: Hát, hogyha ezt a kérdést ezt onnan szemlélem, hogy mondjuk unalmas mérkőzés lesz, vagy sok helyzet lesz, inkább lehet, hogy így a helyes ezt föltenni. Nem valószínű, hogy olyan záporozó, vagy záporozni fognak a helyzetek, és nagyon látványos találkozó az, bár teszem hozzá egy-egy gól mondjuk eldöntheti akár a mérkőzést, abban elterelti abban a mederbe, hogy megváltoznak az események, vagy a forgatókönyvek felborulnak. Spanyoloknak, hogyha labdabirtoklással kell az ellenfelet kivéreztetni, az is működik, de hogyha az ellenfélnél van labda, és be kell állni védekezni, az se okoz gondot vagy problémát. Úgyhogy nagyon sok oldal, nagyon divers csapatot láthatunk majd.
1: Fura volt ez a VB, olyan érzése volt az embernek, hogy a nagy csapatok, az igazán nagyok, akik el is jutnak mondjuk a 8-ban már legalább, azok a csapatok lényegében edzőmeccseket játszottak a csoportmeccsen. Összerázódtak, taktikákat próbálgattak, ilyen felállásokat próbálgattak. Tehát ahogy egy felkészülési meccseket játszik egy klubcsapat a bajnokság kezdete előtt, egy kicsit nekik ez olyan volt. A kicsik meg életükért küzdöttek, hogy megmutassák magukat Curaçaótól kezdve a Zöldfoki szigetekig. Jó menet rendez? Tehát számunkra, futballrajongók számára ez így oké?
2: Nekem ez a félig üres vagy félig telje pohár esete, hogyha onnan nézzük, hogy kisebb csapatokat is megnézhetünk ezen a világbajnokságon, és voltak önök, amelyek mondjuk pozitív meglepetést okoztak, Zöldfoki köztársaságot elég említeni, akkor lehet, hogy ez inkább félig teli. De azt nézzük, hogy mondjuk a csapatoknak a csoportkör összes mérkőzése nem feltétlenül volt annyira éles, hogy a harmadikok közé is rengetegen tovább mentek, 12 legjobb csoport harmadikból 8 is tovább jutott. Itt szerintem ezt a fajta élességet főleg a harmadik csoportmeccsen ezért elvesztett a világbajnokság, úgyhogy attól függ, honnan számoljuk, rengeteg mérkőzés volt, szerintem befogadható. És nehéz volt ezt a
1: na jó, de hát most az van, hogy lehet, hogy 64 lesz. Már hogy 64-es a mezőny a következő VB-re, lehet a 128-as, azt már nem fogjuk tudni megduplázni, mert annyi ország nincs. Szóval, hogy ezt meddig lehet, meddig érdemes, meddig szabad növelni ezt a mennyiséget. Egyébként a játékosok terhelésével kapcsolatban is izgalmas kérdés ez.
2: Azt mondom, hogy ha szakmai szemben nézzük, hogy a szurkolók mennyire élvezték a meccseket, akkor egyértelmű, hogy alapvetően inkább 32 csapat az, amelyet összességében jól nézni, vagy azon arra szintre elért. Nyilván, hogyha más okokat nézünk, politikai okokat, gazdasági okokat, akkor ki lehet ezt bővíteni, és azt lehet érvelni nyilván a 64 csapat mellett is. Én azt gondolom, hogy a 32-nél lenne logikus maradni, és az ivószünetekre ugyanez vonatkozik, hogy a reklámszüneti avanzsált ivószünetek, és ezt már sokan nyilatkozták futballszakmán belül, nem biztos, hogy jót tesznek összességében a játéknak.
1: Illetve fura helyzet ez, mert egy csomó csapatnak kifejezetten jól jöttek. Láthatóan taktikai értekezlet volt az ivószünet, ami nem ismeretlen egy csomó sportágban, tehát mondjuk lehet időt kérni, és akkor bele lehet nyúlni a meccsbe. Feltétlenül baj az, hogy megtörjük azt a ritmust, ami korábban megvolt a játékban?
2: Nyilván ez a kérdés is olyan, hogyha a kisebb csapatok szemszögében nézzük a rengeteg ilyen találkozót, és ez tényleg így van, hogy mondjuk az adott csapat, amelyik a mérkőzés első 20-20 pár percét rosszabbul kezdte, az ivószünetbe bele tudott nyúlni egy-két olyan taktikai változtatással, vagy akár cserével ritkább esetben. De hogyha azt nézzük, hogy a futball tradícióhoz mi leszkedik jobban, és mit szokhattak meg a nézők már 100x év óta, akkor az sokkal inkább a két fél idő, úgyhogy én inkább amellett tenném.
1: Na jó, hát amikor varozunk 10 percen keresztül, az sem a futball tradícióinak része, mégis lassan elfogadjuk. Te mit gondolsz a 20-25 perces szünetekről, ahol showműsor van a lelátóról nézve? Tehát ott gyakorlatilag megváltozik a futball ettől is.
2: Megváltozik a futball, nyilván a változással menni kell, tehát hogy a technológiának a beemelése, akár a show-nak a beemelése, nem baj, hogyha én azt gondolom, hogy nem ezek a nagy problémák, hogyha használunk egy technológiát, használjuk a VAR-t, akkor az legyen pontos, és arra használjuk, amire használni kell, úgyhogy nekem ez a véleményem erről.
1: Borbély Imre, köszönöm szépen, még egy dolgot nem úszol meg, azt már mondtad, hogy te arra számítasz, hogy nyernek a spanyolok egy góllal?
2: Hát szerintem hosszabbításig el fog menni ez a találkozó jó eséllyel, és akkor sem lennék meglepve, hogyha 11-es párbaig, vagy 11-es párbaig a dőlnelem.
1: Hosszú vasárnap esténk lesz, de igen. Szerintem ezt örömmel nézzük majd. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Hát akkor önöknek megvan a program, szombat este bronzmeccs, vasárnap este meg VB döntő, hogyha nem szeretik a focit, akkor fognak találni mást is egészen biztosan, hogy jól érezzék magukat hétvégén. Ezt kívánom. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Napja maradt Súlyog Tamásnak, hogy aláírja a 17. alaptörvény módosítást. Ön mit gondol, megteszi? Ez a mai nap kérdése, és ez az aktuál. Jó estét kívánok, mutatjuk a részleteket.
2: Bóka János vállalná a Fidesz frakció vezetését, közben a miniszterelnök a Fidesz teljes széthullásáról beszél. Orbán János Dénes kilépne a Magyar Művészeti Akadémiából, mert nem akar egy levegőt szívni El Simon Lászlóval. A botrány közepette azt is bejelentette, jó szándéka jeléül visszavásárolná művei felhasználási jogait. Több mint 800 településen nincs házi gyermekorvos, folyamatosan nő a betöltetlen házi orvosi praxisok száma. Mai vendégeink Póta György házi orvos, Heiszler Ákos kommunikációs szakértő, Binde Kábris a Konvent könyvek kiadó vezetője.
0: Ez az aktuál a stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: A nap kérdésével kezdjük szokásunk szerint. Ön szerint Súlyog Tamás aláírja az alaptörvény módosítást a határidőig, ami egyébként holnap este, hogyha 5 napot számolunk, már pedig ennyit adott neki Magyar Péter. 27%-a mondja válaszadóinknak, hogy igen, aláírja, 26 igen, és 74%-a mondja azt, hogy nem. Köszönjük szépen. Ezzel a kérdéssel foglalkozunk az első részben, és utána majd megmutatjuk a végeredményt, illetve néhány érdekesebb kommentet. Nézzük is meg akkor az ide vonatkozó bejátszást.
3: A kormány egyetlen alaptörvénybe írt mondattal meneszteni az államfőt. Az alaptörvénymódosítást hétfőn gyorsított eljárásban fogadta el az országgyűlés.
4: Ami fáj, gyógyuljon.
3: Súlyog Tamásnak a jogszabályok szerint szombat estig kell aláírnia az alaptörvénymódosítást, ha ezt nem szeretné megtenni, két út áll előtte. Lemond vagy az alkotmánybírósághoz fordul, hogy a testület vizsgálja meg az alaptörvénymódosítást, bár tartalmi szempontokat nem mérlegelhet. Bár a miniszterelnök bizakodó, van B-terve arra az esetre, ha az államfő kerékkötője lenne saját menesztésének.
5: Ha pedig mégis ez a sajnálatos dolog bekövetkezik, és viccet csinál az alaptörvényből, az egykori alkotmánybírósági elnöki pozíciójából, és nem hallja meg az idők szavát, hogy az a politikai közösség, amely őt oda tette, és maradásra kényszerítette már szétporlat közben, akkor pedig el fogunk járni a szükséges időben és a szükséges módon.
3: Vagyis megindítják a megfosztási eljárást. A tisztító tűzművelet meghirdetésének napján Magyar Péter azt mondta, ebben az esetben Súlyog Tamás nem gyakorolhatja a köztársasági elnöki jogköreit. Helyette ideiglenesen az országgyűlés elnöke járhat el, aki pedig aláírja az alaptörvény módosítását, és így eltávolítja az államfőt.
1: Szervusztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, elfogadtátok a meghívást. Kezdjük egy rövid körkérdéssel, egy igen-nem válasszal. Több úton is eljuthatunk a megfosztási eljárásig, tehát például úgy, hogy Súlyog Tamás nem írja le és nem is mond le. Tehát a kérdésem hozzátok az, hogy eljutunk a megfosztási eljárásig? Induljunk mondjuk innen.
6: Az az igazság, hogy félek, hogy igen. Személy szerint ebben az egész kérdésben az a véleményem, hogy miután ez valóban egy eldöntött kérdés, én tulajdonképpen azért örülnék annak, hogyha mégis aláírná a köztársasági elnök. Tegyük félre azt, hogy most ez az egymondatos dolog, ez most kellően uri, vagy pedig kellett volna egy kicsit finomítani a dolgot. Én attól tartok, olyan sok ellentét, harag, diszonancia van az országban. És ezt a helyzetet, az, hogyha ő húzza az időt, pedig a végeredmény szerintem fix, akkor ezt fokozza. Tehát én az ország, hogy mondjam, légkörének a megőrzése miatt örülnék személy szerint annak, hogyha ezt a kérdést minél hamarabb rendeznénk le, mert én úgy gondolom, hogy maga a kérdés az egyértelműen el fog dőlni, csak a mennyi úton, vagy milyen hosszú időn keresztül, milyen úton, és hogy mennyi hát adok-kapokkal, társadalmi szinten adok-kapokkal jár.
1: Tehát akkor a válaszod igen.
6: Igen, de félek, hogy mégse ezt az utat választja, amit én szeretnék.
1: Ákos, tehát eljutunk a megfosztási eljárásig, és meg kell fosztani a hivatalától, vagy így, vagy úgy.
7: Igen.
1: Eljutunk.
7: Igen, el fogunk jutni.
1: Ábris?
8: Abszolút.
1: El fogunk, tehát se nem mond le, se nem írja alá. Jó, akkor nézzük azt a részt, amit Gyuri már elkezdett fejtegetni. Sokáig úgy tűnt, hogy a Fidesz számára kommunikációs szempontból hasznosabb lehet, hogyha ez az ügy húzódik, mert minden nap el lehet mondani, hogy vége a demokráciának, ez már maga az önkény. Csak hogy közben azért jöttek nagyobb ügyek, például Szijjártó Péter szerződés a BYD-hoz, vagy Gulyás Gergely távozása a frakció éléről, tehát hogy ezek meg betakarják most szerintem ezt a részt, hogy önkény épül és vége a jogállamnak. Tehát most innen nézve mi értelme, Ábris, te mit gondolsz tovább húzni ezt az ügyet ilyen módon?
7: Ez az egyetlen ügy, ami a felszínen tartja a Fideszt, ugye azt látni kell, hogy ez nem Súlyog Tamás és Magyar Péter küzdelme, hanem ez két politikai narratívának a küzdelme azt illetően, hogy április 12 mit jelentett. Ugye mi volt ez? Ez egy egyszeri kétharmados választás volt, kétharmados kimenetelű választás, amihez foghatót már ugye négyet láttunk 2010 óta, ebben az értelemben semmi különleges nem történt, vagy ez egy nagy, különleges, alkotmányozó, rendkívüli pillanat volt. Ugye ez az a narratíva, amit Magyar Péter akar megépíteni, és ennek a két narratívának a versenyét látjuk a köztudatban. Ilyen értelemben a Fidesznek elemi érdeke, hogy ez az ügy elhúzódjon, hogy Súlyog Tamás ne írja alá ezt az a 17. alkotmánymódosítást, és természetesen azt is, hogy minél látványosabban beinduljon az a megfosztási eljárás. Tehát lehetőleg ne csak hivatalnokok intézkedjenek, hanem állja a rendőrsorfala a Sándor palotánál, amikor Súlyog Tamást ki kell onnan ugye elakoltatni. Tehát nekik az a céljuk, hogy ez a verseny, ez fennmaradjon is, és félreértés ne essék. Senki nem gondolja azt, hogy a Fidesz, mint olyan ténylegesen a képviseleti demokráciának, a procedúrának az intézményeit akarja védeni. Ezt mindenki tudja, ezt ők is tudják, valószínűleg a saját szavazóik is tudják. De egyrészt nagyon jó dolog eljátszani az áldozatot 16 év nyerekbenlét után. Mondjuk a 16 év nyerekbenlét alatt is folyamatosan az áldozatot játszották. A másik, hogy pontosan tudjuk, hogy a narratíva, mint olyan, felülírja az egyszeri politikai pozícióknak a hitelességét. A politikai verseny az narratívák alapján dől el, meg kell látni, hogy melyik az erősebb narratíva, mit jelentett április 12, Magyar Péter vagy a Fidesz az, aki április 12-t erősebben definiálja, tudja, és egyikük sem engedheti meg magának, hogy hátrébb lépjen ebből a versenyből.
1: De hát mindeközben a társadalom 67%-a úgy nyilatkozott a 21 kutatóközpontnak, hogy Súlyoknak menni kell, vagy önként, vagy fosszák meg a hivatalától. Ráadásul a Tisza a választás óta egyre erősödik, a Fidesz meg egyre gyengül.
9: Hát igen, a magyar társadalom nem hülye. Ezt ugye bebizonyította áprilisban, és hát a kedves nézők is szerintem pontosan tudják, hogy Súlyog Tamás mennyire szolgálta őket. Tehát, hogy mennyire testesítette meg a nemzetünk egységét, mennyire állt oda a gyengék oldalára, a gyerekek oldalára, a másképp gondolkodók oldalára, mennyire védte meg a demokráciát. Ez mind benne van a munkaköri leírásában, hogy ez lett volna a feladata. Ezek közül egyiket sem látta el. Ez teljesen vitán felül áll. Ugye kommunikációs és szakember vagyok meg egyébként politológus, és ilyen szemmel nézve ezt a kérdést. Ugye az volt az eredeti kérdés, hogy aláírja-e, és hogy ez mit fog előrevezetni, és mindig azt nézem, hogy ki a cselekvő, ki beszél. Ugye Súlyog Tamásról beszélünk, ki ez az ember, milyen előélete volt, milyen hitele van ez a márkanév, hogy Súlyog Tamás.
1: Ezért érdekes, hogy be tudják helyezni ebbe a bizonyos áldozati szerepbe, miközben kétharmad menesztené. Tehát attól ez nem lehet-e kontraproduktív, hogy ellenáll, és a kétharmad még nőni fog, mert azt látják az emberek, hogy a többség akarata ellenére húzza az időt.
9: Hát ezt nem lehet matekkal leírni. Nekem az az elmélet, ez a teóriám, hogy a NER az a narcisztikus elnyomás rendszere volt, és az ábrishoz szeretnék csatlakozni, hogy mit csinál a narcisztikus akkor, amikor kicsúszik a kezéből a kapcsolat, vagy az áldozat, magát kezdi el áldozatként beállítani, mert annyira fontos neki, hogy folyamatosan ő legyen a középpontban, fontosabb az, hogy ő maradjon a középpontban, mint maga a hatalom, vagy maga a pénz, vagy maga a bármi, amit egyébként kiszedett az adott szituációból. Tehát ez az áldozati szerep láttatás, ez fölülírja érdekes módon a hatalomtechnikát, egyébként a pártpolitikai realitást, vagy a bármi mást, és szerintem ez egy izgalmasabb dimenziója a magyar politikának, mint az, hogy mint a karmenitológiai rész.
6: Hát még egy mondat, hogy annyira egyetértek az, amit mondat. Gondoljátok végig, hogyha a Fidesz elfogadná, tehát hogyha nem állna, ugye azért a kormány ellen, tehát amit most nem akarom ismételni a szavakat, nem húzok ezzel is. Tehát, hogyha elfogadná azt, amit te végigvezettél az előbb, azzal gyakorlatilag beismerné a saját elmúlt 16 évét. Ez emberileg lehetetlen, még akkor is, hogyha egyébként mindnyájan tudjuk, hogy ez volt, meg így kellene lennie, de most őszintén, tehát azt mondani, hogy azért menjen Súlyog Tamás, mert ezt tette, amit te végigvezettél tökéletesen az előbb, hát akkor az azt jelenti, hogy mintha ezt én mondtam neki, hogy csinálja, akkor ezzel azt jelenti, hogy az én tevékenységem az ugyanúgy nem volt demokratikus, és most nem ismétlem azokat a tételeket, amit felsoroltál.
9: Azzal, hogy még csak le sem mond, ezzel aztán fölteszi a koronát arra a teljesítményre.
6: Így van. Így
9: hát,
6: van.
9: Hogy végleg és a történelmnek a történelmnek a személy
6: dobjára. Egyszer az életben lehetne. Az egységes Magyarországért akkor, hogyha azt mondja, hogy gyerekek, a nyugalom kedvéért fejezzük be ezt a színházat, ezt a cécót, mert ez csak egy további egymás elleni hergelésre vezet.
9: Egyébként ez önmagában egy rohadt jó könyv témája, tehát szerintem Súlyog az egy rohadt jó regényhős lenne. Az ő családtörténete, nagyon kérem mindenki, nézze meg Ungvári Krisztián 5 perces YouTube klipjét arról, hogy mit hazudott az édesapjáról már köztársasági elnökként Súlyog, és hogy mi van a háttérben. Vannak nácik, meg zsidók, meg ilyenek, és hogy hova jut 2026 júliusában. Szerintem ez jól néz neki.
1: Nyilasok vannak, bár nem
9: különbség,
1: de
9: köszönöm a pontot,
1: konkrétan nyilas.
9: Igen.
1: Igen.
10: Igen, azért annyiban hadd legyek az ördögügyvédje, ami annyira nem szeretnék lenni, de most leszek.
1: Az jót tesz az adásnak különben, úgyhogy...
10: Hogy azért itt nem csak az áldozati szerepről van szó, kicsit, ez most erős szó lesz, nem tükrözi azt, hogy érzek a felé, amit mondtál, de kicsit politikai szempontból méltánytalannak érzem azt, hogy azt mondjuk, hogy Súlyog Tamás, mint olyan, hódoljon be a magyar társadalom vágyának a felé, hogy végre nyugalom legyen, és erre való tekintettel vonuljon el. Azért azt ki kell rakni ezt a kártyát az asztalra, hogy szónak a nagyon gyakorlat értelmében ez nem normális, ami most történik. Tehát az, hogy a köztársasági elnököt menesztjük, az, hogy egy parlamentáris demokráciában miniszterelnöki mandátumkorlátozást vezetünk be, képviselői mandátumkorlátozást vezetjük be. Ugye érezzük mindannyian, hogy ez nem normális, ezért beszélünk róla. Ezt a fajta igazságigényt, hogy ez nem normális, hogy ennek nem így kell lennie, ezt nem lehet egy mozdulattal lesöpörni az asztalról, mondván, hogy a nyugalom azt kívánja. Tehát érezzük, hogy valami történik a lelkünkben. Én ezért mondom, hogy végső soron ennek a küzdelemnek az eredete, az ott van a sztorik, a lélek, az érzelem, a narratívák világában. Arról szól ez a küzdelem, hogyha mi egy politikai közösség vagyunk, mint Magyarország, akkor ez a politikai közösséget, azzal, hogy mi egy közösség vagyunk, azzal honoráljuk, hogy a Tisza rendkívüli győzelmére hivatkozva kibillentjük a hivatalból a régi funkcionáriusokat, a régi bábukat, vagy azzal honoráljuk önmagunkat, mint politikai közösséget, hogyha elfogadjuk, hogy mi egyfajta alkotmányos folytonosságban élünk, ahol a mandátumokat ki kell tölteni. És erre nincsen egyértelmű válasz erre a kérdésre.
1: És amire az előbb utaltál, hogy a lélekben van valami, amit érzünk, az valami aggodalom? Arra utalsz? Mi következhet ebből, hogyha ezt most így lépi meg az új hatalom, hogy a folytatás is hasonló lesz, vagy bízunk abban, de azért emiatt aggódunk, hogy nem lesznek önkorlátozók lesznek a jövőben, vagy épp, hogy nem lesznek azok.
10: Nem csak ezt a fajta alkotmányos aggodalmat érzem, hogyha ezt most megcsinálja, értem, hogyha ezt most megcsinálja a Tisza, meg Magyar Péter, akkor mit csinálhatnak meg két hónap múlva, meg két év múlva, de ez is egy nagyon, nagyon fontos és érdekes szempont. Én pusztán azt érzem, hogy szerintem folyamatosan azt a kérdést tesszük fel magunknak, mélyen a tudat alatt, hogy ebben a történelmi pillanatban mi most mitől leszünk jobb ország? Attól leszünk jobb ország, hogyha elismerjük önmagunkat, mint egy akár 1000 éves, akár 30-40 éves, nem tudom, politikai közösséget, aminek folytatólagos, alkotmányos hagyományai vannak, és még egy olyan bűnöző rendszerrel szemben, mint a NER, ilyen szempontból könyörületesnek kell lenni, vagy akkor leszünk politikai közösség, hogyha mi honoráljuk azt a április 12-én 50%-nyi választót, ma meg 70%-nyi választót, akinek világos politikai akarata van. Mi teszi a politikai közösséget magát?
9: Szerintem ez egy veszettő jó kérdés, és nekem nagyon egyszerű válaszom van rá, és ez ugye nagyon örülök, hogy a lélekről beszélünk, hogy végre, mert átélheti ez a magyar nemzet, ez a megbűnhötte már, azt, hogy most az egyszer a bűnözők, ebben nincs köztünk vita, hogy az aktuális bűnözők olyan keménységgel, amilyennel arányos, tehát a súlyok esetében egy megfosztási eljárás, a többiek majd remélem BTK, tehát hogy a magyar társadalom megtapasztalja azt, hogy az, hogy csinált egy demokratikus forradalmat, annak az a következménye lesz, hogy a bűnözők elnyerik a büntetésüket. Ezért szerintem ez fontosabb a magyar léleknek, mint az általad nagyon helyesen idehozott folytonosság, nagyvonalúság, igazság, stb.
6: Csak két rövid mondat, az egyik csak a konkrétum miatt. Én nem azt mondtam, vagy nem arra gondoltam, ha így jött ki, akkor én fogalmaztam rosszul, vállalom, hogy azért kell lemondania, mert hogy a nép akaratnak így tud eleget tenni, hanem azért, mert szerintem mindnyájunk véleménye az, ahogy mondtam is, ez a kérdés el van döntve. Tehát Magyar Péter egyrészt megmondta, nem is tud kihátrálni, politikailag nem is tud kihátrálni ebből, tehát Sólyog Tamásnak egyszerűen azt mondták, hogy vége van, és innentől kezdve csak az időfaktor kérdéses. Én az időfaktorra gondoltam, amikor azt mondtam, hogy az egység miatt, hogy ezt a csarkodást vigyük tovább időben. Tehát csak azért mondom, ha rosszul fogalmaztam, akkor bocsánat érte, de erre gondoltam. A másik viszont, hogy egy kicsit hagyj dobjam vissza, akkor játszunk ilyet, amivel kezdted az egészet. Én ott láttam ezt a választ, hogy az az alapkérdés, hogy most mi volt április 12-én. Mert hogyha az a válaszunk erre, hogy ez egy következő választás volt, aminek éppen ilyen eredménye lett, akkor szerintem, amit az előbb elmondtál, az az utolsó betűig igaz, és nem is tudnék, és nem is akarok vele vitatkozni. Ha viszont azt gondoljuk, hogy a NERD, mint egy történelmi, nagyon rövid, de nekünk mégis hosszúnak tűnő történelmi időszakot le kell zárni, akkor azt gondolom, hogy ugyanolyan helyzet van, mint akár 90-ben volt, most, hogy ne menjünk vissza a történelembe látványosabb helyzetekbe, de 90-ben, ugye én már megéltem hasonló korúnak, mint most a 90-es. Ott se volt kérdéses, hogy hány MSZNP tagot meg kitartunk, meg milyen funkciókba, tehát ott fájront volt, és kezdődött az egész előről, de ott a természetesnek vettük, hiszen egy konkrét rendszerváltásról volt szó. Most, hogyha elfogadjuk, vagy legalábbis sokan úgy gondoljuk, amit Magyar Péter mondta, hogy itt egy hasonló típusú, úgymond rendszerváltásra kapott felhatalmazást az új kormány, akkor viszont már nem állja meg egészen, de hát akkor az van, amit az Ákos mondta az előbb, tehát hogy az a fajta, akkor viszont már nem állja meg egészen,

0: szavát.
1: Hát azt, hogy azt jelenti, hogy nem lehet a tisztségtől elvárható eleganciával és távolságtartással egy szót sem mondani Súlyog Tamásról.
0: Így van.
2: De egy fideszes értelmezés szerint akár azt is jelenti, hogy tessék, itt a bizonyíték, hogy Brüsszel segített, megdönteni a nemzeti kormány.
1: Bocsáss meg, az Isten mentse meg téged és a kedves nézőket, meg a stúdióban ülőket attól, hogy fideszes értelmezéseket...
2: Nekem ez a dolgom, és nyilván, hogy feszültséget kelts az adásban, ez időről időre behozom.
3: Érződik.
1: Nem fog.
2: Jó, akkor még egyébként a másik, hogy a Velencei Bizottság viszont októberig nem tárgyalja Súlyog Tamás beadását. Ennek is van üzenetértéke.
0: Egyértelmű.
2: Hát nem dobott mentővet mondjuk egy olyan nyilatkozattal, hogy ez nem így kéne.
0: Utólag azt fogja mondani, hogy hát nem is tudom. Körülbelül, és akkor ez...
2: Októberben ez a kérdés.
0: Igen, azt mondom, akkor már mit...
2: Válik. Akkor még beszéljünk egy keveset Szijjártó Péter kínai BYD-s szerződéséről, mert hogy ma a Magyar Péter azt mondta, hogy ha kiterjesztjük az összeférhetetlenséget, akkor nem biztos, hogy ez az állás, ez a munkakör megvalósul, és arra utalt, hogy a piaci körülmények között, ha valaki egy kulcspozícióból távozik, akkor egy bizonyos ideig nem tölthet be mondjuk a versenyszférában versenytársnál hasonló magas pozíciót.
1: Képzeld, Csehországban van ilyen, tehát, hogy Csehországban van ilyen törvény, nincs messze. Az, hogy a Tisza kormánynak, meg ennek az új törvényhozásnak erre nem volt ideje egy ilyen törvényt hozni, az nem csoda. A piaci vállalatoknál ez teljesen bevett gyakorlat, hogy ilyen magas szintű állásoknál van egy versenytilalmi záradék, amiben kötik a munkavállalót ahhoz, hogy a konkurenciához nem mehessen át, hiszen akkor ugye viheti az egész know-how-t. De hát ez, hogy is mondjam, nem is értem, hogy lehetne most ezt visszahozni. Erről beszélt a miniszterelnök, hogy
2: visszamenő hatállyal. Az
1: összeférhetetlenséget. Hatállyal.
2: Tehát ez nem most... tudom, ezt nem fejtette ki. Csak
0: hát, hogyha ezzel aláírta, nem tudjuk, hogy már aláírta a szerződést Szijjártó Péter, mert ilyen szintig nem olvastam még soha. Tehát ez a bejelentés, ez úgy van, hogy most megbeszéltük, és majd jön, vagy pedig kész a szerződés, mert akkor onnantól kezdve én sem gondolom, hogy vissza. De hagyd mondjak egy mondatot, engem ebben az egész kérdésben a magyarországi viszonyok, vagy a helyzethez képest sokkal jobban foglalkoztatott az, és olvastam néhány ilyen gondolatfolyamat ezzel kapcsolatban, hogy végül is Szijjártó Péter nem csak a magyar gazdaságról és a magyar politikáról tudott az elmúlt sok évben minden, tehát minden egyes számadat annak az ismeretében volt, de hát ő az Európai Unió gazdasági helyzetével és mindennel is teljesen tisztában van. Tehát az a kérdés, hogy egy olyan ember, akinek a lojalitása, és most megpróbálok kulturáltan fogalmazni, hogy a műsor utána ne kapjam nagyon sok negatívumot, tehát, hogy a lojalitása erősen megkérdőjeleződött az unión belül, ugye akkor ezt finoman
1: most
0: mondtam.
1: Arra utalsz, hogy a rossz kém volt?
0: Hát erre utaltam, igen, így konkrétan, és egyáltalán a hozzáállása, hogy jól mondtam, erre próbáltam, igen, finoman.
1: De én nem mondtam, ő utalt rá. Én itt nem mondtam.
0: Tehát azért van, tehát hogy gyakorlatilag például ez azért az egész, és nekem ez, hogy az egész országra nézve van egy negatív képe, mert gyakorlatilag az unióban azt mondják, hogy a magyarok hát ilyen embereket hoznak, megbízhatatlanok, tehát amúgy is az legnagyobb gondunk az volt az Orbán kormány idején, hogy az összes szövetségesünk már úgy nézett ránk, hogy tényleg mint a beépített ellenségre, és akkor egy ilyennel tulajdonképpen, most legyünk őszinték, miért kellett valaki mondja már meg, hogy mit, mint szakember mit tud Szijjártó Péter, amiért egy ilyen világcég vezető beosztásába kell tenni.
1: Hát az angolja, nem az angol nyelvtudása miatt maradjuk.
0: Valószínűleg a közgazdasági...
1: De borzasztó, nem hatott a Lavrovval, tudod a Lavrovval, hogy beszélt? Háj, tehát, hogy...
3: Az nem az ultrahangos csávó volt?
1: Nem.
0: De mondjuk nem hiszem, hogy mint makroközgazdász párját ritkítaná. Tehát nyilvánvalóan, hogy ezt a fajta ismeretanyag,

0: hangot veszik meg vele együtt. Én nem tudok másra gondolni.
1: Egyébként látunk már ilyet, ugye Gerhard Schröder meg átigazolt annak idején. Igen. A Gazprom. Szerintem inkább ezeket a nagyobb civilizációs és nemzetbiztonsági kérdéseket kell feltenni az új kormánynak, ha már mit csinálunk az oroszokkal, mit csinálunk a kínaiakkal. Szijjártó Péter ilyen szempontból huszadlagos.
2: Egyébként az orosz kapcsolatait állítólag vizsgálni fogják, de ebben most nem menjünk bele. Annál is inkább, mert mindjárt véget ér az első blokk, gyorsan megmutatjuk a nap kérdésére a végeredményt. Tehát ön szerint Súlyog Tamás aláírja az alaptörvény módosítást a határidőig? 26% mondja azt, hogy igen, 74%-a mondja azt válaszadóinknak, hogy nem. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk játszottak, és akkor szokásunk szerint mutatunk néhány érdekes kommentet. Henriette beadja a derekát, mert jogilag nincs mit tennie. Lívia nem, megvárja a megfosztást, viszont akkor ne kapjon élethosszig ellátást. Lajos aláírja és megőrzi a maradék tekintélyét. H. Jánosné ne írja alá, mellette vagyunk. Ilona nem írja alá, Orbán embere még mindig. László, a népítélet megvolt, lehet elsétálni. Zsuzsanna, tulajdonképpen teljesen mindegy is. Köszönjük szépen az aktivitást, ez volt az aktuál első része, most jön egy rövid reklámszünet, aztán folytatjuk. Megért.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszönjük szépen a türelmet, három témát terveztünk még ebben a második részben. Az első az, hogy Bóka János vállalná a Fidesz frakció vezetését. Nézzük a bejátszást.
2: Vállalja a frakció vezetéssel járó feladatokat, ha jelölést kap, és a frakció is támogatja. Erről Bóka János beszélt az Indexnek. Arra a felvetésre, hogy Magyar Péter kész tényként közölte, hogy Bóka lesz a Fidesz frakcióvezetője, a politikus azt mondta, ez a tisztség azon kevés pozíciók egyike Magyarországon, amit Magyar Péter nem tölt be, és nincs is semmilyen ráhatása. Bóka arról is beszélt, hogy nem tart pártszakadástól a Fideszben. Ugyanakkor hozzátette, intenzív közös gondolkodás zajlik, amelynek célja, hogy új lehetőségeket találjanak a közösség bővítésére és megerősítésére.
1: Hát akkor segítsünk be nekik. Van még 1,2 millió szavazója a Fidesznek jelenleg is, tehát ez egy nagyon komoly társadalmi bázis. Ezt hogyan lehetne megtartani első lépésben, és akár növelni?
3: Hát valószínűleg nem Bóka Jánossal lehet őket megtartani. A Fidesz elérte a Orbán Viktornak a, beesett Orbán Viktornak a csapdájába, lehet így fogalmazni, ugye nincs több ember, tehát 16 éven keresztül olyan szinten Orbán Viktor dominálta a Fidesznek az egész panteonját, hogy nincs több ember. Tehát ugye a Lázár János, én mindig a Lázár Jánosra gondolok úgy, az egy ember Orbán Viktor mellett, akinek volt a Fideszben, Orbán Viktor körül, valami, nem tudom, volt valami személyisége. Tehát volt valami brendje, volt körülötte valami pezsgés, valami, nem véletlenül belecsinálták a Lázár infókat meg. Tehát ő volt az, akinek volt egy saját karaktere, ami Orbánétól valamennyire függetleníthető volt.
4: Azért nem láttál te Tálai András fellépést a kampányban, hogyha azt gondolsz.
3: Lehet, nem voltam elég igényes ebben. Igen, tehát most pedig a Gulyás, szerintem a Gulyásnak egyébként jót tett ez az ellenzéki közeg, tehát ott kihozta a karakterének, a személyiségének a egyel dallamosabb vonásait, de hát ugye maradt Bóka János. Most Bóka János ugye, ő az egyik frontembere annak a harcnak, annak a csatának, amit az előző műsoridőben elemeztünk. Ugye Bóka János szólal fel talán a leggyakrabban a parlamentben a hazai képviseleti demokrácia, a hazai alkotmányos folytonosság védelmében. Ezen felül én őt még onnan ismerem, hogy talán ő volt az, akit a Fideszből az elmúlt időszakban a leghathatósabban kiállt talán Izrael mellett, elment ilyen Izrael támogató eseményekre, hazai zsidósággal ápolta a kapcsolatot, stb. De ő nem az az ember, aki fenn fogja tartani azt az 1,2 millió szavazónak az érdeklődést.
1: És szerintetek mi lehet Orbán Viktor fejében, mert nyilván ez a legizgalmasabb, most az egy dolog, hogy még szerintem a vasárnap estét megvárja, de utána valamit, ha valakinek kezdenie kell a pártjával, akkor az ő, és ha valaki tud hát az, valamit hogy kezdeni, az ő.
4: Szerintem az, hogy lehet az, hogy Ousmane Dembélét kukurája teljesen kikapcsolja. Tehát Orbán Viktor most ez érdekli, vagy ez érdekelte.
1: Ezzel már túl vagyunk, meg kikapcsolta, igen, tehát igen. Ezért játsszák a bronz meccset a franciák.
4: Igen, de hogy még, szerintem még mindig ezen filózik, tehát még nézi a savasodási eredményeit.
1: Igen, de vasárnap este átadják a Rímé kupát, és igen. A 4 évig akkor most ott... elvonás.
4: Bocs, tehát ugye azt kérdezted tőlünk, hogy mi lehet Orbán Viktor fejében. És, tehát, hogy
1: a Fidesz-szel kapcsolatban.
4: Igen, de hogy én azt képzelem, hogy 94-ben, amikor az először vesztett úgy, hogy nem úgy nézett ki, ugye valami 30% körülivel fordultak rá a célegyenesre, és aztán lett belőle sokkal kevesebb, és akkor jött a horkormány.
1: Igen.
4: És köszönöm. És akkor bement hozzá, még a Lendvai utcában volt a székhez, és bement hozzá a forgatócsoport. Viktor, mit csinálsz? Hát nézte a finn, azt hiszem finn-ruszki világbajnoki döntőt. Most meg elmegy folytatni, hogy én egyébként mélyen megértem, hogy valaki a labdarúgásban keres menekvést, és ugyanakkor nagyon nem szeretném megérteni azt az embert, aki 16 éven keresztül minnyájunk bőrén, meg vérén, meg pénzén hizlalta saját bűnszervezetét, és aztán fogja magát, és úgy csinál, mint aki itt sincs.
1: Hát nincs itt, de ez egy korábbi terv, tehát az tudható volt, hogy lesz foci VB, jó, de te így viszonyosz hozzá, Gyuri, te mit gondolsz?
5: Hát az a baj, hogy tehát, hogy a kérdésedről, hogy mi lehet a fejébe, fogalmam sincsen. Nagyon nem is szeretnék a fejébe látni.
1: A lényeges kérdés,
5: de teljesen egyetértünk, mert azt kellene tudni, amit te is most utattál rá, és hogy ugye az előző részben elmondtad, hogy melyik út áll előttük, hogy mit válaszolnak, mert szerintem ugye mindenképpen változtatni kellene, ha a Fidesz szemszögéből nézzük a dolgot, azon, amit az elmúlt években csináltak, hogy a személyhez, tehát a gombhoz vettek kabátot. Tehát megvolt a személy, akivel valamit oda kellett rakni, és akkor kitaláltak hozzá mindenféle funkciókat, egyebeket. Ez nem működik, hát ezért az egész rendszer, de most nem csak a politikai része, hanem az egész ország vezetési része nem működött. Ebből következően, hogyha most ő eldöntötte a fejébe, hogy melyik irányt választ, akkor ehhez kell embert választania. Abban teljesen egyetértek veled, hogy a Bokka János lehet, hogy egyébként képességei szempontjából, én nem ismerem őt, hogy nyilatkozhassak, képes lenne egy ilyenre, de hogy az ismertsége és az elfogadottsága nem olyan, ezért abszolút egyetértek veled, hogy ő nem az a személy, akit, hogyha előre tolnak, akkor ezt a 1,5 millió még megmaradt, vagy 1,2 millió megmaradt magszavazót, ezt az egységben tudja tartani.
3: Én szerintem mindenképpen azt érdemes figyelemben tartani, hogy a Fidesz, mint olyan, az nem egy párt, hanem ez egy ernyőszervezet, egy bűnszervezet körül. És az, hogy a választások óta ugye milyen drámaian csökkent a népszerűség, az pont erre bizonyíték. Hogyha ez egy működő ugye párt lenne, akkor a választások után 2 héttel, meg 3 héttel, meg nem 4 héttel nem az lett volna a politikájuk, hogy bazsajognak egymásra, és ugye védik a hazai parlamentáris demokráciát, hanem akkor lett volna valami működő stratégiai érzékük, amivel megpróbálják megtalálni a maguk pozícióját ebben a pillanatban.
1: Az volt egyébként a stratégia, hogy mozgalommá alakulnak, ezt mondta Orbán Viktor a választás utáni második, harmadik napon.
3: Ez nyilván duma volt. Orbán Viktornak az a kezdeti ugye színlet lelkesedése a Fidesz további jövő irányába az nyilvánvalóan elpárolgott, mert Orbán Viktor, mint maffia főnök, pontosan tudja, hogy ebből nem lesz semmi, ebből a pártból. Azért nem lesz belőle semmi, mert a maffia állam maga felélte ezt a pártot. Nincs meg benne az a potenciál, nincs meg benne az a képesség, nincs meg benne az a tudás. 16 éven keresztül egy verseny nélküli helyzeten hízlalták önmagukat, és a bűnözőiket, hogy a te kifejezéseddel éljek, elvesztették azt a fajta kapcsolati hálót, de leginkább azt a fajta intellektuális, és nem azt mondom, hogy kicsi az IQ-juk, azt mondom, hogy nem szoktak hozzá a versenyhez, elvesztették azt a tudást, hogy hogyan kell fennmaradni egy ilyen helyzetben, mert ők már nem egy párt.
1: Igen, de egyébként még Magyar Péter sem állítja azt, hogy mindenki a maffia része ebben a politikai közösségben. Tehát a kérdés az, hogy akik soha nem voltak a része ennek, de ezt a politikai közösséget erősítették nekik, lehet valami esélyük ezt a bizonyos több mint egymilliós réteget megszólítani, és maguk mögött tartani, és valamit felépíteni belőle?
4: Hát én ahányat megnéztem, ahány ilyen embert, aki most így hirtelen megtalálta a demokrata, meg jogállami szókincset, meg értékrendet, mindegyikről kiderült, hogy azért nem ugrott el az adott 500 vagy 5000 millió forint erről egyik sem. Tehát tökéletesen értelek, és a világ az nem fekete-fehér, és teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, hogy természetesen nem lehetünk egymás ellenségei a fideszes polgártársainknak azért, mert oda szavaztak. Nem lehetünk, nem kezelhetünk mindenkit tudás nélkül bűnszervezeti tagként csak azért, mert egy Fidesz színben választott tisztségviselő volt, vagy hivatalnok, vagy bármi más. Tehát nyilvánvalóan minden egyes tap-tarap-tarap-tarap-tarap-tarap. És aki Magyarországon a politikumban aktív emberként azt állítja magáról, vagy bárki másról, Fidesz által megválasztott politikai tisztségviselőről, Fidesz által kinevezett kormánytisztviselőről, hogy ezek az emberek nem tudták egészen pontosan, hogy mihez adják a nevüket. És hogy milyen rendszer fenntartásán vagy dolgoznak aktívan, vagy pedig a munkájukkal ezt a rendszert tartják fönt, az egész egyszerűen hazudik. Tehát, hogy, és a kettő dolog között distinció van. Tehát nem állítom azt, hogy mindenkit böribe, de azt viszont nagyon is állítom, hogy aki homopolitikusként Fidesz tap, az biztos, hogy bűnrészes politikai értelemben. És kulturális értelemben is.
1: Igen, Gyuri.
5: Nem csak egy mondat. Ez az egész rendszer, ez Orbán Viktor személyén állt. Ő csinálta egyébként ezt, tehát gyakorlatilag szépen, még Lázár János említette az előbb, azért neki is volt egy felívelő szakasz, tehát amikor esetleg túl magasra ívelt, akkor egy idejébe háttérbe szorították, aztán amikor szükség volt rá, megint elővették. Tehát az egész egy ilyen kézivezéles, egyszemélyes, hát diktatúra jellegű valami volt. Ez a rendszer, ez a személy nélkül nem működik. Tehát ezért nem gondolom azt, hogy bárkit, akár szőkét, barnát, szépet, csúnyát elő lehet venni, nem lehet beültetni. Tehát ebbe a rendszerbe Orbán Viktor nem helyettesíthető személy. Vagy ő vele együtt, és akkor, ha hazajön, valaki megnyeri vasárnap a döntőt, hazajön, és akkor utána csinál, és a maga köré gyűjt valamit, akkor lehet belőle még, hogy mozgalom, párt, nem tudom, de én nem hiszek a mozgalmakban annyira. Viszont, hogyha ő ezt nem tartja nagyon szigorúan a kezébe, akkor csak a szétforgácsolódás lett belőle, ez az én nézetem.
3: Igen, hát ez egy nagyon érdekes tény, amit kiemelsz, hogy Orbán Viktor személyén áll és bukik ez az egész sztori. Azért gondoljunk bele abba, hogy ez mit jelent a Fidesz elmúlt 16 évére vonatkozóan.
5: Hát
3: ez azt jelenti, ez az ember, az Orbán Viktor, aki köré még ugye mindenféle önmagukat kritikusnak, objektívnak működő politológusok is próbálnak egy ilyen vezér, hős etoszt építeni. Orbán Viktor nem gondoskodott 16 éven keresztül a saját utódlásáról, politikai értelemben. Ugye? Mafia, hát, kriminológiai értelemben
5: gondoskodott. Mondjál egyetlen szemét, aki ilyen nagy hatalmú volt és gondoskodott életében az utódjáról.
3: Én csak azt akarom mondani, hogy ez olyan szinten nem a politikai verseny síkján értelmezte magát a Fidesz Orbán alatt. Olyan szinten Orbán Viktor ugye nem politikusként működött 16 éven keresztül, hogy nem gondolt arra, hogy mi van utánam.
1: Egyébként egyszer, igaz, hogy utólag megnevezte Varga Juditot, mint akiből néhány éven belül akár miniszterelnök lehetett volna. Erre mondták a Pesti Vízbe, hogy tulajdonképpen a családot eltalálta, csak a szemét nem. De ezzel most megyünk is tovább. Még ide tartozik Orbán János Dénes, aki az egyik legnagyobb közpénzköltő, megint csak az internetes humort segítségül hívva. Azt mondta, hogy jó akarata jelé ülő, akár vissza is vásárolja a saját műveiért kifizetett, illetve a műveit, amiért kifizettetett a saját szervezetén keresztül több mint 420 millió forintnyi közpénzt. Kicsit bonyolultnak tűnik, de nem az, nézzük a bejátszást.
6: Orbán János Dénes kilépne a Magyar Művészeti Akadémiából, mert nem akar egy levegőt szívni El Simon Lászlóval. El Simon ugyanis azt javasolta neki, hogy botránya miatt mondjon le. Nemrég derült ki, hogy Orbán János Dénes 9 drámájának felhasználási jogait több mint 412 millió forint közpénzből vásárolta meg az általa alapított és vezetett Kárpát-medencei Tehetséggondozó Kft. Illetve az is, hogy az Operett Színház legalább 129 millió forint jogdíjat fizetett neki különböző szövegekért. Tar Zoltán miniszter aztán már arról tett bejelentést, hogy a szervezet 1,3 milliárd forintot fizetett volna új operettek megírására, fordítására és külföldi bemutatására, de azt sikerült visszaszerezni. Csütörtökön pedig Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár bejelentette, hogy feljelentést tesz az ügyben. Orbán János Dénes azt írta Tar Zoltánnak, hogy visszavásárolná műveit a szervezettől, mint fogalmazott, remélem a visszavásárlás kezdeményezését jó szándékom jeléül veszi, és sikerül az ügyet a lincs hangulatból egy higgadt kivizsgálás regiszterébe emelni.
1: Hát, azért valami megváltozhatott az író-költő gondolkodásában, mert néhány nappal ezelőtt a saját szervezete még azt írta, hogy semmilyen összeférhetetlenségről nincs szó, mivel Orbán János Dénes nem ügyvezető, hanem szellemi vezető. Szerintetek mi változhatott meg, vagy hogy most tört felszínre ilyen szinten a jó akarat?
4: Elsősorban az összes adófizető nevében nagyon megnyugtat minket, hogy jó szándékkal viseltet a 425 millió forintunk iránt, amit már elvett. És ugye biztos, hogy az összes néző, szerintem a stúdióban is az első kérdés mindenkiben az, hogy és mennyire vásárolná vissza? Tehát, hogy milyen áron? Tehát, hogy nyilván sokkal jobbak lettek ezek a könyvek, tehát akkor 500 milliót adna értük, vagy jogdíjak, tehát, hogy valójában szerintem egyedül ez a kérdés.
5: Ha ugyanazért a pénzért vásárolná vissza, mint amennyire saját magának eladta eredetileg, akkor azért megkérdőjelezzük, hogy honnan is van ez a pénz, tehát akkor azért szeretném, ha a NAV is részt venne ebben az üzletben egy kicsit. Ha pedig jóval kevesebbért, akkor meg az a kérdés vetődik föl bennem ugyanúgy, mint amit te is föltettél, hogy hirtelen mitől esett ennyit a művek értéke, ami, hogy még egy évvel ezelőtt még ennyit értek, és most meg már esetleg kevesebbet. Nem tudok más mondani, hogy ez az egész egy annyira ilyen állatorvosi ló, és annyira megmutatja ennek az egész rendszernek a mindenét. Tehát, hogy kitalálnak alapítványokat, amiben beteszik az embert, aki utána Kossuth díjat kap. Én nem tudom, nem ismerem annyira, tehát nem akarom minősíteni, mint költő, de ezért én nem vagyok benne biztos, hogy ő az elmúlt 15-20 év kiemelkedően legnagyobb magyar irodalmi személyisége lenne, és utána saját magától megveszi, és utána, mint hallottuk ma egy interjút, azt hiszem a Híradóban, amiben volt, hogy az Operett Színháznak kötelező volt, céltámogatást kaptak, tehát vegyük már észre, úgy kaptak támogatást az Orbán János alapítványától, hogy ezt a pénzt csak és kizárólag az Orbán János által elkészített műre fordíthatják.
1: Ez még további 129 millió volt.
5: Igen, ez még további 129 millió. Tehát ez egyszerűen...
4: Hát remélem, hogy nézik az ügyészségen meg a 8. kerületi rendőrfőkapitányságon ezt a is.
1: Hát Nagy Ervin mondta, hogy feljelentést tesznek, bár erre azt szokták mondani, hogy ha valaki vissza is téríti az ezek szerint nem teljesen jogosan kapott pénzt, azzal enyhítheti az ítéletét, de alapvetően eljuthatunk az ítéletig.
3: Én erre a történetre alapvetően csak kiadóvezetőként tudok reagálni. Szerintem ez egy olyan innovatív módszer minden könyvkiadónak, ami mondjuk az e-könyveknek a nyomása alatt szenved, hogy itt megvesszük magunktól a könyveinket.
5: Hát, ha kapsz
3: az államit, tudom javasolni a szakmának.
4: Ez fejtsd meg, pont ezt kezdett el érdekelni, hogy ez az üzleti modell, ezt hogyan lehet adaptálni, és az egész
3: hát magyar... Hát Dénes kell megkérdezni, mert ő jobban tudja, mint én.
4: De inspirációt csak jelent számodra.
3: Nem, hát felfogadjuk tanácsadó.
5: Először kinek kapnod egy halom állami támogatást ahhoz, hogy abból tudjál ilyen bőkezvűen saját magaddal szemben föllépni.
3: Igen, hát hogy... mi megbeszéljük a saját művészi zsenénket, hogy megbecsüljük, hogyha más nem is, akkor...
1: Szóval azért Orbán János Dénes bizonyos szempontból egy fogaskerék, egy óriási gépezetben, a kedves nézőknek mondom, Orbán Viktor érdeklődését felkeltette. Pontosabban az akkori tanára, amikor a diplomáját írta, vagy szakdolgozatát, felhívta Antonio Gramsci-ra, vagy Gramsci-ra, olasz kommunista teoretikus. Ő mondta, hogy a kultúra nem csupán művészeti alkotások összessége, hanem az uralkodó osztály hatalmának a biztosítéka. Tehát az elnyomó osztály nem csak erőszakkal, hanem a kultúra kézben tartásával is hatást gyakorol a társadalomra, és itt a kultúrán érthetjük a művészeteket, a vallást, a mai modern korban a médiát, vagy az erkölcsöt. Szóval, hogy aki ezeket a területeket uralja, az az egész uralmat is kiterjeszti, és akkor ennek egy nagyon pici szelete nyilván, mint mondjuk Kis Grófó és Mága Zoltán, Orbán úr egy másik vonalon, de mégiscsak ebben a rendszerben egy kis fogaskerék volt,
4: hát,
1: nem?
4: Hát az, hogy ugye itt 16 éven keresztül hallottuk, vagy hallgattuk azt, hogy a magyar kultúra, a nemzet, a nemzeti kultúránk, a nem tudom micsoda, és akkor most, hogyha jól hallom, akkor Orbán úr is elismeri, hogy valójában itt lopás történt. Tehát akkor, és kicsikét zavarba jövök, hogy ezek szerint akkor egy az általa létrehozott alapítvány is tulajdonképpen arról szólt, tehát tényleg nem, az 1,2 millió Fidesz szavazónak a magyar kultúráért tényleg aggódó részét most azért ilyenkor tényleg nehéz már megérteni, de hát, ja.
1: Menjünk az utolsó témára, mert hogy itt van Póta György, aki érintettje ennek a témának. 800 településen nincs házi gyermekorvos. Nézzük meg a bejátszást.
2: Több mint 800 településen nincs házi gyermekorvos, derült ki a KSH adataiból. Sok helyen a gyermekorvosi rendeléseket a házi orvosok viszik, miközben az ő számuk is jelentősen csökkent. A betöltetlen házi orvosi praxisok száma 2010 óta nő folyamatosan. Van olyan, ami 20 éve betöltetlen. A fő ok a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló orvosok helyett nincs utánpótlás. 2024-re 15%-kal csökkent a házi orvosok száma 2010-hez képest.
1: A Tiszapárt egyébként évente plusz 500 milliárd forintot ígért az egészségügynek, azt nem tudom, hogy ez idénre is igaz, vagy majd csak jövőtől. Akkor a két laikus vendéget kérdezném, aztán majd Gyuri kifejti a szakmai részt, hogy szerintetek a társadalom türelme meddig tart a tekintetben, hogy a Tiszától az élet ilyen kézzelfogható, húsbavágó területein hozzon érezhető pozitív változást?
7: Ugye ez a kérdés, ez kicsit ilyen misztikus nekem, tehát ez társadalom türelme.
1: Vagy a te türelmed.
7: Én rendkívül türelmes ember vagyok. Tehát a társadalomnak a türelme, a társadalom végtelen mennyiségű ideig kitűr. Ugye kitűrte végtelen mennyiségű ideig a Fideszt is, tehát ami változtatott a helyzeten, az a politikai verseny. És ezzel összefüggésben én meg csak annyit mondanék a társadalomnak, hogy ne várjon arra, hogy Magyar Péter neki liberális demokráciát csinál egy maffia államból. Reméljük, hogy Magyar Péternek ez a szándéka és emellett kitart. Én azt szeretném mondani, hogy a társadalom, már aki nem, az a társadalomnak azok a tagjai, akik nem terrorisztikus nézeteket vallanak, azok minél előbb alapítsanak pártokat, mozgalmakat, menjenek bele a politikába.
1: Most támasszanak.
7: Politikai versenyt kell kialakítani, nem azt kell várni, hogy mikor veszítjük el a türelmünket Magyar Péterben, aki látszólag még mindig lebilincsel minket.
4: Szerintem már elvesztette a társadalom a türelmét, tehát én azt mondtam ebben a székben 5 éven keresztül, hogy majd akkor fogjuk elzavarni az Orbánékat, hogyha érzelmileg a magyar társadalom megérik arra, hogy szembeálljon az elnyomással szemben. És ennek az egy, tehát ilyen tekintetben a türelem elfogyott, és szerintem pontosan ezt várja az ország, hogy az állam végre kezdjen el szolgáltatni.
1: Gyuri, akkor 2 percen maradt, hogy
5: igen, az egyik az, hogy azért az igazság mérlegén ez nem csak az Orbán rendszernek a bűne, ezek a számok, amik egyébként sajnos az utolsó betűig igazak, mert ez már az elmúlt 25-30 évben folyamatosan így ment. Tehát ezekre én 2010 és kettő között voltam országos vezetője a házi gyerekorvosoknak, először alelnök, majd elnöki funkcióban, és folyamatosan csak erről beszéltünk, hogy ez be fog következni. Nem csinál senki semmit, és lásd, bekövetkezett. Igen, az a baj, hogy nem, tehát olyan lehetőség, hogy hiányzik 800 településről, ugye a számokat most nincs idő teljesen kifejteni, mert ugye van, ahol vegyes praxis van, tehát végül is összességében durván 1000-1100 között van az a száma, ahol házi orvos és házi gyerekorvosoknak a hiánya. Ennyi orvost nem, hogy egy év alatt, 5 év alatt nem fognak tudni, és akkor még nem beszéltem arról, hogy közben az öregek még tovább műnek. Tehát ez egyszerűen egy nonsensz. Tehát strukturálisan kell átalakítani az egész alapellátást, el kell magyarázni a betegeknek azt, hogy bizonyos dolgokat nekik is hozzá kell tenni, tehát az, hogy minden faluba legyen egy házi orvos, ez nem fog működni a jövőben. De igenis, ezt össze lehet hozni úgy, hogy egy jó színvonalú alapellátást kell létrehozni. Vannak legalábbis a kormány egészségügyi vezetői közül, tehát akár a minisztert, akár az egyébként házi orvosként funkcionáló alapellátási államtitkárt nézem, nekik már hallottam, hogy megvannak az ötletei, egyelőre még nem láttunk ebből leírva semmit, nem tudom, hogy ők most pontosan mind dolgoznak és mennyin dolgoznak ebből, de úgy gondolom, hogy végre el kellene érni azt, hogy egy nagyobb lélegzetű strukturális átalakítást meg kell csinálni, mert minden kormány, akár kétharmados Fidesz, bármi volt, mindig úgy, mindenki úgy kezdett hozzá, hogy az alapellátás átalakítása. Aztán 4 év múlva ott tartottunk, hogy semmi nem történt meg belőle, és kezdhette újra ugyanazok a következő választáskor ezt a mondatot. Ha ez marad, akkor az alapellátás nem bír ki már 4 évet. Ezt itt nagyon szomorú, de ezt kimerem jelenteni ebből a székből.
1: Köszönöm szépen, ez a mai végszó, és köszönöm nektek, hogy eljöttetek, és elmondtátok a véleményeteket. Kedves nézők, ez volt a mai Aktuál, hétfőn is jelentkezünk, de addig is legyen szép hétvégéjük, jó pihenést, a viszontlátásra!

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

a backstage-be. Nézed a farkas szemed csöndesebb estéken. A sorsod alkot és a tetteid a festéke. Az ajtó nyílik újra kint vagy, de a szív szolid. A körfolyosók mögött 10 forintos historik. Tedd le a pisztolyod, mert visszahív egy szív, ha messzire mentél és ha már nincs trolid. Az ajtó kattan újra, magad vagy. Nem a szobádnak születtél, hanem szabadnak. A város szavanna lángolt este a haragnak. De te a felhőkön állsz, Budapest alattad.

az interneten, bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9 a magyar zenék specialistája.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Az évezred üzlete. Globális nézettségi rekord a foci VB-n. Szívhangrendelet. Érintettek beszámolói a rendelet hatásáról. Analóg forradalmárok. Kiábrándulás a tech világából.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszarepítem Önöket az időben egészen 2025. október 9-ig. Október 9-e a postai világnap minden évben. Ez a nap az 1874-ben alapított Egyetemes Posta Egyesület létrejöttére emlékeztet, célja pedig a postai szolgáltatások nélkülözhetetlen szerepének, valamint a postai dolgozók munkájának elismerése a globális kommunikációban. És szintén 2025. október 9-én a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Róna Jegon vendége Kincses Dávid és Puskás Márton volt.
3: Veszik vagy isszák, ezt a kérdést teszi fel műsorunk főcíme, ez a borműsor itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Egy szomeliével fogjuk indítani a műsort, nem is akármilyennel, és nem is akárkivel, Kincses Dáviddal, aki a Sommelier of the Year díjazottja, és hát ezt egy nagyon neves étterem kalauz díjaként kapta meg ezt a díjat. Ráadásul egy olyan étteremben dolgozik, ami önmagában is díjazott, mert hogyha a Michelin csillagokat tekintjük meg, a Michelin ajánlásokat, akkor Magyarországot többek között az Arany Kaviár étteremmel tudjuk leírni. Úgyhogy Kincses Dávid jó helyen dolgozik és jól dolgozik. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a szép szavakat, megtisztelő.
3: Hát, ami jár, az jár, erre szokták mondani. Az, hogy valaki hol dolgozik, tehát, hogy milyen környezetben és ott milyen igények jelennek meg, az mennyire befolyásolja azt, hogy ő maga mire képes, mondjuk szomeliéként, ami azért egy kicsit a vendégtől is függő műfaj.
4: Természetesen a hely határozza meg, hogy milyen stílusú borokat, pezsgőket vagy italokat lehet ajánlani. Tehát mi elsősorban halakkal és kaviárral foglalkozunk, tehát a fehérbor és a pezsgő dominanciája és a vodka népszerűsége, ami legjobban látható az étterem fogyasztása során.
3: És ez hogyan? Az ember ebbe beletanul nyilván, tehát hogyha elhelyezkedik egy munkahelyen és ott már otthonosan érzi magát, akkor mondjuk az elvárásokban is otthonosan kezd mozogni. De ha most kapna egy másik feladatot, egy teljesen másfajta étteremben egészen más italsort kellene összeállítania, az gond nélkül menne, vagy ilyenkor már, amikor ennyire egyértelmű, hogy mivel foglalkozik egy étterem, akkor utána kellene néznie?
4: Ez így igaz. Tehát ha most egy grúz étterembe kerülnék, vagy egy olasz étterembe, esetleg egy görög étterembe.
3: Jönnek a vörösborok.
4: Így van, igen, tehát azok az italok kerülnének előtérbe, nem pedig egy francia, vagy sajnos esetleg egy magyar is. Tehát ilyenkor mindig a helyi konyhához, ízhez, stílushoz kell egy autentikus pár találni.
3: Egy ilyen étterem nyilván nemzetközi vendégsereggel rendelkezik. Mennyiben különböznek a nációk egymástól abban, hogy mit rendelnek és hogyan rendelnek?
4: Mi szerencsések vagyunk, mert az egyik fele az étteremnek, a 36 éves az étterem, egy jól meglévő magyar törzsvendégbázissal rendelkezünk. Ezt egészíti ki a nemzetközi vagy külföldi vendégek. Nagyon különböznek egymástól. Lehet sajnos, hogy lehet mondani ilyen sztereotíp kijelentéseket, hogy a déliek például jobban szeretik a vörösbort, az ázsiaiak az édeset preferálják, de igen.
3: Lehet, hogy közel, de igaz, ugye?
4: Igen.
3: Azt mondják, hogy nagyon fontos, hogy jó legyen a konyha egy jó italsor mellé, mert hogy a kettő egymás nélkül mit sem ér. Ugye ez úgy van, hogy az aranykaviár az a maga módján, mert hogy kiváló a konyhája, megkapta a Michelin ajánlást, de az italválasztékkal is nyertek díjat. Jól emlékszem?
4: Így igaz, jól mondta, a My Spectator két pohárral díjazta az étterem borlapját, több mint 500 tételrel büszkék lehetünk. Ezek között részt vesznek kis magyar pincészetek, egy elég széles spektrumú burgundi kínálat, és ahogy nyilván a kaviárhoz pedig champagne dukáli, nagyon szép champagne kínálattal is. Nekem az a filozófiám, hogy olyan tételeket tartsunk, amik forgalomban nem elérhetőek, hanem inkább vintage, vagy régebbi, már nem elérhető tételek szerepeljenek a boldogistáján.
3: Azok az árukban is különlegesek? És ezt most nem véletlenül kérdezem. Ugye egy ilyen étteremnél azt szokták gondolni azok, akik nem járnak ilyen helyen, hogy minden, még egy pohár víz is iszonyú drága. És nem nekünk való, ahogy azt szoktuk mondani. Gondolom, hogyha ritkaságot iszunk, akkor az minden esetben így is igaz.
4: Igen, de hogyha már így szóba került, megemlíteném, hogy úgy vettem ezt a borlapot, hogy akár elérhető áru borok is szerepeljenek a listán. Tehát most mondjuk egy példát, most már nevesítem, 18 ezerért is lehet inni egy palac bort, és nem muszáj 100 ezerekért vagy milliókért. Nyilván, hogyha egy olyan tételre beszélünk, ami már nem elérhető, és a pincészet 12 palackot odaad nekünk is megtisztel vele, akkor annak olyan is az ára természetesen.
3: Hát nyilván. Én a múltkor már kérdeztem egy kollégájától, hogy kellemetlen-e, hogyha érzékeltetem én, mint vendég, hogy nem szeretnék több százezres italokat inni, nem érdekel a milliós palack, nekem jó lesz az olcsóbb is. Egyáltalán szabad-e ezt nekem valamilyen módon jeleznem rögtön az elején?
4: Természetesen, de igazából az a szomeli hibája, hogyha rögtön a legdrágább tételt próbálja rányomni a vendégre, ezt lehet az első két szó, vagy első mondat után látni, hogy valaki szeretne inni valamit, vagy csak jól esne egy izgalmas tétel a vacsorájához, vagy szeretne egy olyan különleges tételt, ami esetleg egy több százas, vagy akár milliós ára is lehet. Ezt a szomeliének a felelőssége és feladata, hogy ezt lássa. Tehát nem fordulhat el olyan, hogy valakire ráerőltetünk egy több százas pontot.
3: Nyilván legfeljebb maga a vendég feszeng egy kicsikét, hogy itt ilyen százezreseket szoktak inni, van valami olcsóbb? De hát ez egy másik kérdés, nem szabad feszengeni, persze. De akkor, ha már itt tartunk, hát nyilván van szerencséje, mert ennek a szakmának az egyik legnagyobb öröme ez lehet, megkóstolni mindenféléket. Ezek az irtódrágák, vagy ezek a nagyon különlegesek, ezek az árukban ezt feltételezik, de a valóságban is annyira különleges ízűek, ízvilágúak, zamatúak, mint amennyi az áruk?
4: Igen, ez nagyon sokszor megkapom ezt a kérdést, és rengeteget emelkedtünk rajta a kollégák is. Van egy szint, ami felett természetesen van különbség közte, tehát érezhető, detektálható, érzékelhető különbség van közötte, de előfordul az is, hogy egy tétel azért rendelkezik magasabb ára, mert egy ritkább, egy nem kapható tételről beszélünk, vagy olyan területről származik, ami rendkívül kis palackszámot tud produkálni egy nagyon kis borászattal. Tehát nyilván, hogyha valamiből kevés készül, azt mindig kuriózom, és annak mindig nagyobb az értéke.
3: Van már saját bora?
4: Igen. Készített nekem az eredeti szakmám borásztechnikus, úgyhogy én fiatalon 20 éves koromban borkészítéssel foglalkoztam. Utána 23-4 évesen kértem át a vendéglátásra, készült saját borom akkoriban még. Most pedig Tokajba szoktam születelni, múlt hét hétben is éppen születeltem hétfőn, és saját házasítású borom van, úgyhogy igen, mondhatjuk, hogy ez az én.
3: És hogyha valaki ennyire ínyenc úgy egyébként, akkor a saját borát hova helyezi? Minek kell megfelelnie, milyen szintnek?
4: Azt mondom, hogy ami az asztalra kerül, tökéletesen technológiák tisztának kell lennie, legyen benne egy nagyon szép sapszerkezet, egy izgalmas aroma karakterre rendelkezzen, gyümölcsös és egyensúlyos legyen, és harmonikus.
3: Nem magyarán jó bor legyen, és kész. Minden faksni nélkül egyszerűen csak legyen jó. Igaz?
4: Igen, visszatérve, amikor szoktam minden lenni, hogy nem ért annyira borhoz, mint én erre szoktam mondani, nem is kell, csak azt kell eldönteni, hogy ízlik, vagy nem.
3: Hát igen, gyakorlatilag ez erről szól, hiszen amit ajánl, azt is úgy fogjuk megmérni, hogy az nekem ízlet, vagy nem ízlet, nem úgy, hogy mennyire volt drága, az majd a végén fáj. Mi a kihívás azok után, a díjak után, mert hogy nem ez volt az első díja, amit elnyert. Hogyan lehet ebben a szakmában még följebb, vagy még tovább?
4: Természetesen a mi szakmányban a legfontosabb az, hogy folyamatosan képezzük magunkat, nyitottak legyünk az új dolgokra, változik a világ, és folyamatosan képezzük magunkat, ez szerintem a legfontosabb, hogy szóval éljenek.
3: Azt mondta az elején, hogy bor, sámpány és vodka. A vodkák igen. Között, erről nem szoktunk beszélni, hát végül is ez egy borműsor, úgyhogy igazából nyilván nem is témánk. De igen. A vodkák között is ugyanúgy megvannak ezek a nagyon jól megragadható különbségek, mint ahogy mondjuk a bor vagy a sámpány világában?
4: Igen, és nagyon érdekes, tehát ezt akkor tudjuk igazából megtapasztalni, hogyha mindegy az ár vagy a minőség, ha több különböző sámpányt vagy vodkát egymás mellett kóstolunk, akkor érezhetjük a különbséget, ha egyet megiszunk, és utána egy hónap múlva kóstolunk legközelebb, akkor nem érezhetjük a különbséget, de ha egy hármat négyet összeteszünk, akár egy könnyen elérhető tételről beszélünk, akkor érezhetjük, hogy mekkora különbség van közöttük.
3: De hát valójában a boroknál is ez van. Mondjuk vannak olyan borok, amikre azt szoktuk mondani, hogy emlékezetes, és azt elkezdjük keresni utána. Szerintem az az igazi, amikor valami ennyire ízlik, hogy megragad az ember fejében. Az íz is egy kicsikét, a neve meg biztosan, hogy én ezt akarom még.
4: Igen, fontos, hogy egy élményt adjunk át a vendégnek, tehát hogyha éppen ünnepel, vagy évforduló, vagy egy fontos esemény van a számára, amikor megtisztel minket jelenlétével, akkor egy olyan élményt és egy olyan bort adjunk neki, amire emlékezni fog évek után is. Igen.
3: Vannak olyan törzs vendégek, akik bejönnek és már tudja, hogy mit kérnek? Vagy hogy mit ajánljon nekik?
4: Igen, van olyan, hogy még leseül, és már tudom, hogy előre behűltöm, amit kérni fogja. 99% hogy azt fogja élni, nem azért, mert erőszakoskodok, hanem mert tudom, milyen az ízlése, és már annyiszor járt nálunk.
3: Na, ez a jó vendég, és ez a jó szomelier. Igaz? Ez a nagy egymásra találás.
4: Igen.
3: Gratulálok a díjhoz, örülök, hogy beszélhettünk, és hát hasonló sikereket kívánok, és szenzációs saját bort is. Hát azért az legyen a végén olyan, amilyen méltó.
4: Köszönöm szépen.
3: Folytatjuk a borműsort méghozzá egy érdekes kezdeményezéssel, és ez már nem az első ilyen, és erre azt tudom én csak mondani, hogy ez nekem nagyon tetszik. A múltkor beszámoltunk arról, hogy egy könyvkiadó és egy borászat hogyan kezdett közös akcióba, minden hónapra egyfajta bor és egy könyv, és hogy ezt a kettőt együtt ajánlják, mint egy csomagban, és szerintem ez egy nagyon jó ötlet. Itt van egy másik, Művészet a palackban, megjelenik egy limitált etyeki pezsgő, az Anna Emeli és a Rókusfalvi etyek kollaborációjában együttműködésében. Puskás Márton, a Rókusfalvi Birtok igazgatója a vonalban. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a kedves hallgatók!
3: Nekem minden olyan tetszik, ami a bort, a pezsgőt összekapcsolja a művészettel, mert azt gondolom, hogy ezek össze is tartoznak. Főleg, hogyha ha ügyesen használjuk mindkettőt. Ez itt most hogyan lesz?
5: Egyrészt mindig örülünk, amikor a kezdeményezéseink felkeltik a bor és pezsgő kultúrát kedvelők figyelmét. Maga a Rókusfalvi Etyek és az Anna Emeli márka együttműködésének az a célja, hogy egy különleges és inspiráló élményt hozzunk létre. Igyekszünk ebben a kollaborációban túllépni a boros palack, illetve a birtokunk határain, hogy egy stíluselményt közvetítsünk a pezsgőnkön keresztül, illetve azokon a ruhákon és közös alkotásokon, amelyekkel most közösen dolgozunk.
3: Az, hogy találtak egymásra, annak van valami különleges története?
5: Hát alapvetően nem is annyira ördögtől való ez együttműködés. Első hallásra talán nem jár kéz a kézben a borászat és a divatvilága. Mégis, mikor elkezdtük a közös munkát, akkor kiderült, hogy megvannak azok a közös pontok, mint a szépség megörökítése, vagy az élményújtása, ami a rokusfalvietjeknek kifejezetten fontos. A közös elemeken túl pedig számunkra azt az értékeket szeretnénk hangsúlyozni, hogy a regionális, a helyi értékek milyen fontosak, hiszen annáik a régióból származnak, így számunkra egyértelmű volt, hogy ha egy ilyen a művészeti világban szeretnénk betekintést nyújtani, akkor ezt egy helyi dizájner segítségével szeretnénk, utána pedig már nem volt kérdés, hogy a közös munka sikeres lesz.
3: A többi adta magát. Milyen az az egyeki pezsgő, amit ehhez társítottak?
5: Ugye az egész projekt középpontjában a már ön által is említett egyeki pezsgő áll, ami hát egy évtizedes munka gyümölcse. Tavalyi évben büszkén jelentettük be, hogy az első 6 egyeki pezsgő megkapta az eredetvédelmet, ami hát közérthetően azt jelent, ugyanaz az eredetvédelemmel rendelkezik például a tokai aszú, vagy hogy témában maradjunk a sámpányi pezsgők például, és hát tavaly óta a rókusfalvi egyek brüt pezsgője is többek között megkapta ezt az eredetvédelmet, ami hát gyakorlatilag egy szakmai garanciát jelent a pezsgő fogyasztók és a pezsgők után érdeklődők számára, hiszen olyan stílusjegyeket, terroárra jellemző jegyeket garantál a pezsgő fogyasztónak, ami egy független szakmai bizottság
3: szakvéleményével van alátámasztva nyilván. Bocsánat, hogy befejeztem a mondatát. Közben meg az jutott eszembe, hogy vajon egy egyeki pezsgő az mennyire hasonlatos ízvilágában az egyeki borokhoz, ehhez a mészköves világhoz?
5: Hát a terroár az természetesen ugyanaz mind a kettőnek. Vannak olyan jellemző stílusjegyek, ahogy korábban említettem, amik elkerülhetetlenek. Ugye a messzes talaj, illetve a hűvös klíma az jellemző mind a két típusú italra. Ezek kifejezetten hogy a pezsgő boroknak a legfontosabb jellemzői, így nem véletlen, hogy az egyeki vidék az az első számú pezsgő vidék, hiszen már 19. század óta készül itt a Törlei József által alapított pezsgő manufaktúra óta készült pezsgő.
3: Igen, ezt nagyon sokan nem is tudják, hogy hát az nem csak Budafok, hanem az annál sokkal kiterjedtebb az a világ, amit Törlei József használt, és amiben megtelepítette a termelést. Hogyan jelenik ez meg számunkra, ez az együttműködés? Jó, oké, lesz egy címke nyilván a pezsgőn, ami ezt jelzi, de másféleképpen mondjuk ruházati termékben hogyan látjuk?
5: Így van. Egyrészt több, ez egy kapszula kollekcióról beszélünk, szóval a közös projekt nem egyszerűen egy különleges egyedi címkéről szól, hanem egy párbeszédről, amit a bor és a design között megszületett. Ennek az egyik fele az a címke, amit ezen a különleges limitált kiadású kollekción láthatnak a eskü kedvelők, a másik pedig egy olyan közös dizájnú póló kollekció, ami az elmúlt hetekben került kiadásra a mi dizájnú póló kollekció, ami az elmúlt

0: Nem szépen, Rókusfalvi birtok igazgatóját hallották, arról számoltunk be, hogy az Anna Amelie és a Rókusfalvi Etyek egy együttműködésben közösen dolgoznak. Egy ruházati termék, meg egy pezsgő, ez találkozik egymással. Köszönöm még egyszer, minden jót kívánok!
1: Köszönöm még egyszer, viszont hallásra, minden jót!
0: És hát egy hét múlva jövünk megint a borműsorral, mi is akkor is találkozzunk, és akkor is hadd adjunk hírt önöknek mindenféle kezdeményezésről, jó borokról és kiváló szakemberekről, mint ahogy ezt tettük a mai napon is.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását, 2025. október 13-ára ugrunk. Ezen a napon aláírta a Sharm el-Sheikhben a gázai tűzszüneti megállapodást az amerikai elnök, a török államfő, az egyiptomi elnök és a katari emír. Donald Trump az aláírást követően elmondta, hogy élete során már több alkut hozott tető alá, de az akkori tartja mindközül a legnagyobbnak. És szintén 2025. október 13-án a Spirit FM Húzós című műsorában Rónai Egon vendége Judy volt.
2: Judy, Kis Judit, énekesnő. Alig 20 évesen a 95-ös popfesztiválon tűnt fel, amikor már 5 éve tanult énekelni. Megjelenő szólólemeze sikeres lett, mégis csatlakozott a Groove House duóhoz. Zenei műfajuk a dance floor lett, ez azóta eltolódott a pop-rock irányba. Végig kíséri az életét egy 1998-as autóbaleset, amely nyomán számos életmentő műtéten esett át. A Groove House-al, azaz Kárpáti Zsolttal ma is sikeres előadóként koncertezik, közben családot alapított és elvált. Kislánya 2011-ben született. Egyebek között Aranyzsiráf, Viva Comet és Bravo Otto díjas.
3: Mondom, kalandos, szia Judy, örülök, szervusz, hogy itt vagy.
4: Én is köszönöm.
3: A te kalandjaid elég jelentősen foglalkoztatták, nem csak azokat, akik a popzenét kedvelik, hanem hogy általában a közvéleményt is. Hát erről nyilván mi is fogunk pár szót ejteni, de én nem ezzel akarom kezdeni, hanem igazán azzal, hogy ennyi év után szeretsz még énekelni?
4: Ennyi év után inkább úgy, az a legnagyobb kérdés, hogy talál-e az ember még benne kihívást az éneklésbe. Igen, szeretek, nyilván nagyon szeretek énekelni, mert én erre tettem fel az életemet, és én azt gondolom, hogy nyilván azért vagyok most itt, mert nagyon-nagyon szeretem, amit csinálok. Én inkább sok esetben ez a nagyon-nagyon nagy monotonitást nehezen viselem, mert egy idő múlva minden egy monotonitássá válik, és én a monotonitással nem tudok megbékélni. Tehát, hogyha mondjuk nem találok valamiben kihívást, én valamit ott tennem kell, csinálnom kell, valamit muszáj változtatnom ahhoz, még azt is, ami tudom, hogy biztos vagyok benne, hogy mindenben van, meg kell, hogy legyen monotonitás, de szerintem egy kis apró fűszerezés mindig mindenben kell ahhoz, hogy az ember egy picit úgy élvezhet élvezni tudja azt, amit ugye
3: hosszú távon. Ebben mi van? Ebben mit tudsz találni? Ugye van egy műsor, hát...
4: Keret, igen.
3: Azt adjátok, mi önmagatok. És a közönség is van egy műsor, azt várja el.
4: Hát, hogy mit tudunk beletenni? Igazából én, nekem már az is, ha mondjuk csak változik mondjuk a sorrend, nekem már az is egyfajta fűszer, mert hogy, mert az is, abba is bele lehet unni, hogy jaj, tudom, már megint ugyanaz jön, jó, akkor holnapra bevásárlási listát el tudom mondani magamban, mert betéve megy. Nyilván Hajnal, Vándor, ha újra látom ezeket a dalokat, egymás után rakva tényleg monotonná tud válni.
3: Na, de hogyha, ha újra megvan, látom, ma kezd, ugyanott a vége. Tehát, hogy ugyanazt a három dalt fogod elénekelni.
4: Igen, de ott egy picit meg tudok kavarodni, hogy ja, hogy ez nem is a vége, mert egyébként most ráhibáztam, az az utolsó dalunk általában, szóval kívülről tudom, hogy ez az utolsó, igen, dalunk, és ez ráadásul mi olyan csapatban vagyunk, hogy nekem kell mindig ez a mozgástér. Tehát én érzem azt, hogy nekem sokkal több mindent kell változtatni ahhoz, hogy ez így, hogy jól tudjam magam benne hosszú távon érezni. Mindamellett meg én egy nagyon hűséges típusú ember vagyok, aki tényleg mindenben is megtalálja a jót, és megtalálja a kihívást, de az, hogyha egyszerűen csak mindig ugyanaz történik, attól én meg tudok őrülni. És nekem ez muszáj, hogy valami történjen, vagy valamit csináljunk.
3: Ez otthon is így van?
4: Szerintem egyébként otthon is így van.
3: Nyugodt, csendes estéid lehetnek.
4: Igen, ez egyébként nagyon érdekes, mert hogy én minél feljebb megyek a korban, annál jobban azt érzem, hogy így sokkal jobban szeretek, nem az, hogy egyedül lenni, de a kis csapatommal, a kis családommal, és nem feltétlenül azok a hatalmas, bár mondjuk egyébként ez olyan érdekes, mert engem soha nem a nagy bulik vonzottak. Tehát nagyon érdekes, hogy így sokszor az én magánéletem így ellenkezik meg így, amit belém látnak. Mindig, amikor elmegyek valóvak, mindig mondják, fú, te nagyvilági nő lehetsz, és tombolsz, és mész,
3: megjött
4: és minden.
3: Megjött a buli királynő.
4: Igen. Ja. De az tény, ha megérkezem valahova, és már ott vagyunk, akkor viszont nem én leszek, aki a sarokba ülök. Az biztos. Tehát, hogy én azért szeretem élvezni azt a pillanatot, amiben vagyok, tehát azt, hogy én így fáradhatatlan vagyok, az tény és való, tehát rengeteg energiám van mai napig is, de ha most azt mondják, hogy na, akkor ma este buli van, nem, azt nem hiszem, el kell indulni. Tehát még el nem indulok, én addig a pillanatig nekem semmihez nincs kedvem. De ha megérkezem, akkor viszont biztos nem miattam álljon le ez a buli. Szóval ilyen érdekes, hogy így, ha rajtam múlik, akkor én nem a nagy tömeget szeretem, hanem a kis házi bulit mondjuk, amikor mondjuk otthon vagyunk, és
3: de
4: mondjuk
3: sütögetünk.
4: De szerintem,
3: hogy megy az idő, ezzel mindannyian így vagyunk.
4: Igen. Tehát
3: az a nagyon nagy zaj, az már nem feltétlenül kell.
4: Hát meg valahol ebben élem az életemet most már. 27 éve van a zenekar, 27 éves a zenekar, hát 27 éve nekünk a zajról szól. Idézelsen a zajról, persze.
3: Persze.
4: Úgyhogy...
3: A szövegeket... Mint tudod, nem kell mankó?
4: Hát dehogy is nem. Sőt, most is kellett, most voltunk pont Sepsi Szent Györgyön, ezt ki tudtam mondani, és egyszerűen ott a megtréfelt minket a technika ördöge, ugye, mert hogy nem működött a sógógép, és hát sajnos vannak olyan dalok, amiknek nem mindig tudom a szövegét, mert hogy ugye nem minden héten játsszuk, és ezt mindig olyan furcsán néznek rám, hogy nem tudod a saját szövegedet.
3: De az nem úgy van, hogy megszólalnak az első akkordok, és beugrik?
4: De beugrik, csak van olyan dal, amit mondjuk, itt tudom én, évente háromszor játszunk. Na most az úgy kicsit úgy keveredik, hogy most akkor úristen, ott hogy van, ott van még egy bridge, ott még van mondjuk, nem tudom, még egy gitárszóló. Ja, meg hát az élő felvételek, vagy az élő koncertek, ott azért még belerakunk egy szaxofon szól, most nem pont az, de mondjuk egy gitár szólót, egy billentyű szólót, ami nincs a lemezen. És ott el kell gondolkodnom, hogy ez most melyik változat? Sőt, nekünk van olyan dalunk, amit háromféleképpen játszunk, és van olyan, amikor el kell gondolkodnom, hogy várj, most hol vagyunk, van mögöttem zenész, nincs, jó, akkor itt nincsen annyi refrén, jó, csak ott rögtön refrénnel indul, jó, ott van még egy, nem tudom, még egy nyomás a billentyűn, és ott abban a pillanatban be kell, hogy ugorjon, hogy most hány ember van mögöttem, ha nagy koncert, akkor ott még van egy kör, ha viszont nem, meg van a Vándornak 8 változata, és akkor így néznek rám, hogy nem tudod. Hát nem. Mert nem mindig tudok úgy kapcsolni, de nyilván vannak rutinszerű dolgok.
3: A társak, a zenészek. Igen. Mennyit tudnak ezen segíteni? Tehát ránézel, visszanéz, tudod, hogy mit néz rajtad?
4: Abszolút,
3: tehát, hogy
4: de.
3: Mi a válasza?
4: Persze, sőt, van olyan, amikor a vokalista lányra nézek, hogy akkor most hány refrénnél tartunk most, akkor mi ő a legjobb sugógép. Igen, akkor a basszusgitárosunk, Fehérvári Ati, őre nézek, és tudom, hogy most az a dal jön, ahol ő penget egyet, és a fejjel bólint, hogy most lépsz be. Szóval rengeteg olyan jel van, amit így, de szerintem ez nem biztos, hogy csak én vagyok így.
3: De valószínű, csak hát ezt ugye nem szoktad elmesélni minden koncerten, minden nézőnek.
4: Igen, de én ezt egyáltalán nem is tartom, nem szégyellem ezt a történetet, mert én úgy gondolom, hogy ezek az élő zenének a legjobb részei, amikor hibázunk, és azt mondjuk, kijavítjuk, sőt, azt vettük észre, hogy ezt sokkal jobban szeretik az emberek, amikor egy picike kis, na ez például a só, meg a bors hozzá, amikor elrontasz valamit, és ennek van egy pici élő szaga, és nem olyan steril az egész, hanem hogy egy jót tudunk nevetni saját magunkon, de nekünk ez a nagy koncertünkön is, amennyire pöpecül kéne működni, csinosan felöltözve, ott vagyunk, és állunk, és leintjük a zenekart. Na, még egyszer fussunk neki. És ott abban a pillanatban, ez egy olyan vicces helyzet, meg kicsit olyan cikinek is érzem akkor azt a helyzetet, nem, de úgy megpróbálok így kívülni
3: belőle. Nem, ez emberi, hát hogy. Van erről egy történet, van egy olasz szupersztár, Adriano Celentano, 50 éve szupersztár, és szerepelt a Sanremói Fesztiválon, az ugye a legnagyobb olasz fesztivál, és rosszul lépett be. De valami más hangnemben kezdett énekelni, szóval borzasztó volt. Uh-huh. És hát az ott egy hatalmas zenekar. És integetett a karmesternek, a maestro leállította a zenekart, és amit mondasz, kezdjük előről.
4: Akkor,
3: és óriási tapsot
4: akkor
3: kapott.
4: Akkor szerencsére én ezt fának érzem szerintem, most magam.
3: Szerintem ebben semmi kínos nincs, ha kontrollálod magad, és rájössz, hogy ez nem jó.
4: Meg tudom azt, hogy nem fogok tudni rászállni már. Tehát, hogy úgy, nem is az, hogy nem fogok tudni, olyan nem lesz olyan jó. Például most mondjuk pont úgy csináltam, most nem intettem le a zenekart, és így a második verszaktól kezdtem neki, és így Zsolti még jó, hogy így tudta, hogy hol tartunk, és így leolvastam. Itt tart, mondom, jó. Szóval vannak azért vicces dolgok, de én azt gondolom, hogy a mi közönségünk 27 éve ez hozzászokott, hogy kellőképpen vagyunk hülyék, és természetesek. És én ezt valahogy így hozom magam, vagy így dől belőlem, és én nem tudok úgy önazonos lenni, csak akkor, hogyha én az az ember lehetek, akire nem aggaszgatnak rá olyan dolgokat, ami tőle teljesen távol áll. Egyébként annak idején így indult a karrierem, ez nagyon vicces volt, mert az Orbán Tamásék, ugye, akik felkaroltak, akkor így kitalálták, hogy akkor itt táncolni kell, itt egybe kell majd nagyon mozogni, és akkor az összekötő szövegek leírta mindegyiket így papírra, hogy jó nagy betűkkel, és majd ki fogja tenni nekem, és ne felejtsem el, hogy szóról szóra azt kell mondani. Azt mondom, ez biztos, hogy nem fog menni. De menni kell, ez az imidzshez tartozik. Mondom, ez nagyon rossz imidzs, hanem az, hogy én nem lehetek önmagam, és abban mi az image, mert biztos vannak azok a típusú emberek, akiknek ez teljes mértékben jól áll.
3: De hát ez a színész.
4: Igen, ez a színész. Vagy mondjuk ott a Kozsó, akinek egyébként nagyon-nagyon jól állnak ezek a dolgok. Esküszöm. Tehát őt nem tudod
3: biztos
4: már elképzelni. Azt nem tudom, de én már megszoktam.
3: Kozsó, nem inkább vicces volt.
4: Így visszanézve, ő azért teremtett egy hatalmas imidzst ezzel, hogy ő...
3: Tehát, hogy
4: igen, tehát nekünk igen, mert én tudom, hogy ez nekem, ha így be kellene állnom, és tincset ki, és akkor... Tehát olyan dolgokat kellene, ami tényleg távol áll tőlem, az így, az egy megerőszakolással jár.
3: Hát nem tudom, ugye Kozsó életműve a Szomorú Szamuráj, tudom, hogy sok minden más volt ezen kívül is, és nem őt bántom ezzel, ez egy korszak volt.
4: Abszolút, de.
3: De hát azért, hogyha ma visszatekintünk ezekre a dalokra, akkor inkább viccesek.
4: Hát, de egyébként hozzáteszem, hogy a mi dalainkban is vannak olyan vicces szövegek, így, ha így visszanézünk...
3: Ma már nem vállalnád, hogy ezt tényleg...
4: Vannak olyan dalaink, tehát vannak, minden jár nekem, nem is tudom, hogy van tovább. Minden jár nekem, siker és szerelem, szörnyen élvezem igazán. Tehát, hogy hő, tehát ez a 90-es évek...
3: Hát ez az a hangulat.
4: Igen, ez egy korszakalkotó volt egyébként. Na mindegy, de az a lényeg, hogy hát utólag lehet, hogy át kellene dolgozni még a szöveget is, de ha elmegyünk egy-egy fellépésre, tőlünk ezt követelik, tehát hogy most pont nem ezt a dalt, de vannak olyan dalok, amik mai napig is vállalhatóak.
3: Na de ez egy izgalmas kérdés, hogy mikortól válik valami nosztalgikussá. Tehát, hogy tartotok-e már ott, hogy a saját generációtokkal felnőve és idősödve voltak éppen már egyfajta nosztalgiát is megtestesítettek.
4: Ja, szerintem abszolút, de. És ez, szerintem ez nem gond, mert mindig ilyenkor, jaj, nagy öregeknek érezzük magunkat, de 27 éve a pályán vagyunk, és most itt szépíthetnénk, mert ez egy hosszú idő. Én azt gondolom, közel vagyunk a 30-as évfordulónkhoz, és itt, hogyha nem lennének olyan korszakalkotó dalaink, és olyan nosztalgikus dalok, akkor azok már nem is lennénk már a pályán. Én úgy gondolom, hogy ezeket így kell tudni megélni, ezeket a dolgokat, hogy már retrók leszünk egyszer csak, de ez egyáltalán nem gond, mert hogy most ennek a világát éljük, és nagyon szeretik az emberek. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember, és nem azért, mert hogy mi megöregedtünk velük együtt, nagyon sokan igénylik a mi zenekarunkat, nem csak, vagy a zenénket, és hogy mindig elmondják, hogy hát igazából a mostani zenére annyira nem tudnak bulizni, de ha felcsendül a Groovehouse hajnal, akkor eszénbe jut az összes létező emlék, hogy itt szakítottam, ott nem tudom, mit csináltam, mindent is, mindenkinek kötődik valami a dalokhoz. Szerintem annak idején nagyon jó zenekarok voltak, és szerintem ez a 90-es, 2000-es évek, ez szerintem a leges-leges legjobb időszak volt. Szerintem ott voltak TNT-sek, Groovehouse-osak, nem tudom, kik voltak, még vétekesek, minden is volt. Most meg már dalok vannak. Tehát
3: igen,
4: most már nem
3: dalok maradnak igazán.
4: Igen, és nem tudod már nagyon archoz kötni. És úgy gondolom, hogy minket nem csak a hangunkhoz, hanem nyilván a dalainkhoz is tudták, meg nem csak a személyiségünk, tehát hozzá tudták kötni arcokhoz.
3: Neked is előjönnek emlékek dalokról? Tehát a saját dalaid benned is elindítanak emlékeket?
4: Hát abszolút, de.
3: Vagy annyira monoton, ahogy jönnek újra és újra és újra, hogy ez már így nem képződik meg.
4: Hát, hogyha nagyon mélyen elkezdek így gondolkodni bizonyos lemezeinkre, vagy olyan dalokra, amiket tudom, hogy éppen, tehát eszembe jutnak, hogy éppen azt hol vettük fel, vagy eszembe jut Hajnalnak a sztori, az mindig eszembe fog jutni, tehát hogy ez nem a mi dalunk lett volna alapvetően. Mesélj ez el. A dal. Konkrétan ez két srác alkotta meg, Magai Zoltán és Cikora Tamás, és ők megkértek, hogy vokálozzak erre a dalra. És amikor én elmentem nekem, össze-vissza talán annyi volt a szerepem, hogy ébredj fel, a többi az fiúhang volt. Egy középtempó, tingli-tangli, jó lesz valamire, mondom, valamit akarnak vele kezdeni. Eltelt egy év, nem hallottam ezt a dalt. Miatt akkor ez fiókban van ez a dal. Mi mentünk pont egy rendezvényre, és akkor a Zsolti mondta, hogy hát nincs elég dal a lemezünkön, kellene dalokat szereznünk, és külső szerzőket is bevonnunk, hogy le tudjuk időbe adni a lemezünket. És akkor mondtam, hogy figyelj, én felénekeltem egy évvel ezelőtt egy nótát, Hajnal címre hallgat, mai napig benne van a fülembe a dalnak a dallama, tehát a dalnak a dallama. És akkor, hát akkor kérdezzük meg, mi bajunk lehet. Tehát jó lesz B oldalnak, vagy egy ilyen töltelékdalnak. Jó, legyen. Felmentünk hozzá, ahol éppen akkor lakott, egy panel lakásba, és nem, hát nem tudom elővenni ezt a dalt, mert nem indult be a magnója, vagy én nem tudom milyen, és elkezdte gitározni. Hát azt mondja, valahogy így szólna, de hát mondom, fia, azért keresd elő, mert ez egy nagyon jó dal. Lényeg a lényegben, hogy a nagyon azt a részét, ami ez a meghatározó, hogy nem csak neked fáj magad, na ez benne maradt a Zsolti fülébe is, és másnap ő meggyőződése volt, hogy ezt valahol hallotta ezt a dalt, de nem emlékszik, hogy hol, de ez egy ilyen tök jó, mert hogy benne maradt a fülébe, már majdnem azon gondolkodott, hogy nem ő írta véletlenül ezt a dalt, és mondta, hogy ez a tegnapi dal, amit a Makai Zoli játszott egyszer gitáron, és valójában így született meg az, hogy jó, hát akkor hívjuk fel, de még ő mindig azt gondolta, hogy ez a dal, ez egy töltelék dal, mert ez nem Groovehouse-os. És mondtam, hogy ez szerintem egy óriási sláger ez a dal. Elvittük nem tudom hány kiadóhoz, mind az összkiadó, talán egy kivételével azt mondta, hogy ez kuka. Ez nem jó az a dal. Ezt a dalt felejtsük el. És én akkor azt mondtam, hogy nem, ez a dal, ez világsláger, Zsolti, víz bennem, és hidd el. És ez így lett gyakorlatilag. Ez a dal, én mai nap is nem azt mondom, hogy világsláger, de Magyarország szinten egy nagyon
3: meghatározott. Mert benneteket meghatározott.
4: Abszolút, de. Abszolút.
3: Amikor a baleseted volt, hát lassan az is 30 év, 98.
4: Ő egy időbe indult a zenekarral igazából. Hát igen. Ez volt a karrierünk eleje.
3: Akkor, na ahhoz kellett makacsák, hogy talpra állj, én azt gondolom.
4: És látod, ott nagyon jól jött. És én azért nem fogom soha bánni azt, hogy én nagyon makacs ember vagyok, mert ott annyi mindenről megpróbáltak lebeszélni, amiben én már pedig hittem, hogy az ott megerősödtem. Tehát én azt érzem, hogy ott ha valahol ott bebizonyítottam, hogy ott én
3: nyertem. Arról is megpróbáltak lebeszélni, hogy a továbbiakban a színpadon képzeld magad?
4: Igen, ott arról is. Arról a legjobban. Hogy
3: ki?
4: Voltak újságírók, akik szakmabeliek, akik igazából nyilván ránk néztek, a külsőségeket látva azt mondták, hogy Úristen, ezek mit akarnak? Hát szerencsétlen lánynak nincs arca. Én ott mindent kaptam. Forró vizet a kopaszra, szó szerint minden is volt. Tehát konkrétan rengeteg bántás ez a külsőségekre, az volt a legnehezebb. Tehát igazából az, ami belül fájt, az sokkal jobban fájt, mint ami egyébként fizikálisan fájt. Szóval, hogy a rengetegben, nagyon itt kijött, hogy az emberekben mennyi rossz indulat van, mennyi sok bántás van, igazából annyi rossz indulatú levelet, és szemtől szembe is kaptam nagyon sokat. Nyilván nekem, amivel nagyon nehéz volt megküzdeni, ezek voltak, hogy nem úgy beszélnek róla, mint egy szép lányról, nem úgy beszélnek, aki valaha érdemes lesz arra, hogy felálljon a színpadra, és senkit nem érdekelt, hogy énekelsz, mindenkit az érdekelt, hogy ezzel a külsővel nem tudsz felállni a színpadra.
3: Te is úgy láttad egyébként magad?
4: A külsőségeiben igen. Abszolút. Hát én a tükröt azt így nem is akartam látni. Tehát,
3: az mennyi idő kellett, hogy bele tudj nézni?
4: Hát, mire már egy 10 év. 10 év volt.
3: Úristen, az borzasztó.
4: Az nagyon sok. Hát nagyon sok idő volt. 10 év, mikor azt vettem egyszer csak, ez egy fotózás volt, amikor is Klinszky Gábor fotózott minket.
3: Hát remek.
4: Igen, és így rám nézett, és azt mondta, egyszerűen Judy, csodálatos vagy, gyönyörű vagy. És ahogy így rám nézett, és akkor hallottam 10 év után ezt a mondatot egy fotóstól, aki tényleg azt láttam rajta, hogy őszintén mondja ezt, és nem azért mondja, hogy jaj, nyugodjon meg, csak azért. Az egy másik dolog, hogy jól instruált, és így az ember így tényleg oda tudta tenni magát, de az a lényeg, hogy én elhittem neki, és amikor elhiszed neki, akkor kifele is látszik ez egy fotón. És valahogy akkor, amikor megnéztük a fotókat, én tényleg szépnek láttam magam. Azt mondtam, hogy atya úristen, anélkül néz ki szépen, hogy nincsenek még retusálva, még nincsen semmi filter rajta, teljesen naturálisan jól néz ki. És először mondtam azt magamról, hogy oké, hogy sminkeltek, meg a ruha teszi az embert, legalábbis ott azokon a képeken, de hogy láttam magamban szépet, amit én előtte 10 évig nem. És ez nagyon hiányzott nekem, mert nem azért, mert soha nem voltam egy öntelt típusú ember, soha mindig magamat marcangoltam, hogy a külsőségekkel mindig megfelelni.
3: Fontos volt?
4: Nekem nagyon fontos volt. Én olyan szinten, hogy én a 40 kilóig akartam mindig lefogyni. Én annyira testképzavaros voltam, annyira nem tudtam szépnek látni magam. A szüleim ezt nem is értették, mert hogy ők világ életükben mindent megkaptam, mindent felaggattak rám, hogy én egy jól érezzem magam. A színpadra szinte fellögtek, hogy mindent megkapsz azért, mert látták, hogy ez az életem, ez a színpad. És mégis valamiért mindig valami hiányzott. És én azt gondolom, hogy nekem nyilván egy autóbaleset, amikor jött az életembe, ez majdnem, hogy most így utólag azt mondom, hogy ez valahol kellett. Tudom, hogy ez egy morbid kijelentés, de egyszerűen annyi mindent tanultam ebből az egészből. Egyrészt nyilván elfogadni önmagam, és nem folyamatosan azt mustrálni, hogy most hol van egy pici hiba. Ma már úgy nézek vissza, mindig megmutatják a képet, amikor készítenek, és mondják, hogy jó lesz így, Judy, kirakhatjuk egy... Pánom, én hogy teszed ki? Ha nincs rajtam smink, ha úgy áll, hogy csak így fel van csavarva a hajam, és nem úgy nézek ki, engem már az érdekel. Tehát olyan szinten megbarátkoztam önmagammal, és elfogadtam a sorsomat, hogy ebből már senki nem tud kimozdítani.
1: Köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esély című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Felkérték Polgár Judit sakkozót köztársasági elnöknek. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot. Folytatódik az enyhe idő zivatarokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Mától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Súlyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatása tegnap lépett életbe. A 17. alaptörvénymódosítás értelmében megszűnt éjfélkor. A jogszabályok szerint az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter miniszterelnök közölte, Polgár Juditot kéri fel következő köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb női játékosának megválasztását 16 ismert közszereplő, köztük Kapu Tibor, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is javasolja. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma délután 1 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napi rendelőtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint a többi közt tárgyalnak a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, illetve az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is. Amerikai támadás ért egy épülő iráni atomerőművet az ország délnyugati részén. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint az építkezés még korai szakaszában van, ezért nem volt hasadó anyag a létesítményben. Rafael Grossi, a szervezet főigazgatója ismét önmérsékletre szólította fel a szemben állókat. Párbeszédet sürget a labdarúgásba vetett bizalom megerősítése érdekében az Európa Tanács főtitkára. A tisztviselő arról egyeztetett a FIFA-val, hogy a 2030-as világbajnokság előtt közös szabályokat dolgozzanak ki, a sportot érő politikai és pénzügyi nyomás, a sportfogadások hatásai, valamint a rasszizmus visszaszorítására. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte a címvédő argentinokat. A győztes találatot a csereként beálló Ferran Torres lőtte a 106. percben. A legjobb játékosnak járó aranylabdát a győztes válogatott kapitánya Rodri kapta. A szintén spanyol Unai Simon lett a legjobb kapus, míg Pau Cubarsí a legjobb fiatal játékos. A gólkirályi címért járó aranycipőt a bronzmérkőzésen duplázó francia Kylian Mbappé érdemelte ki. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten lehet borult az ég. Napközben többnyire mindenhol sok lesz a napsütés. A Nyugat-Dunántúlon azonban előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban egyirányúsították mától az első kerületben az Attila utat, a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A 7. kerületben a Damjanics utcában van napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenviller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. A forgalmat jelzőőrök segítik. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, ezért mától egyirányúsították befelé az Alsó Határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányúsították. Mától a 123-as, a 123A, a 224-es és a 224E autóbusz, valamint a 923-as éjszakai járat is terelve közlekedik a délpesti végállomásuk felé. Nem érinti az előtt utca megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Szép jó reggelt kívánok Önöknek, azoknak is, akik nézték a tegnapi meccset, azoknak, akik nem nézték, de mondjuk nyilván tudják, hiszen erről szól az összes hír, hogy mennyire volt meglepő egyébként a spanyolok győzelme, erről is beszélgetünk Borbély Lászlóval, az Index.hu sportújságírójával. Jó reggelt kívánok! Meglepő volt az eredmény? Te hogyan láttad a tegnapi meccset?
2: Hát tegnapi mérkőzéssel kapcsolatban azt vártam, hogy a spanyol válogatott, ha bármilyen formában is, de azért játékot nyújtott teljesítményben sokkal jobb csapat volt ezen a világbajnokságon, mint az argentin válogatott, úgyhogy azt, hogy a spanyol válogatott megnyerte ezt a világbajnokságot, az számomra egyáltalán nem volt meglepő.
1: Megérdemelték?
2: Abszolút. Tehát sőt, szerintem nem is ez volt a legfontosabb, legnehezebb meccsük, amit meg kellett nyerni, hanem a franciák elleni elődöntő talán még egy fokkal nehezebb volt. Az argentin válogatottnak az egész mérkőzésen gyakorlatilag az volt valahogy a terve, ha lehet ilyen tervet mondani, hogy valahogy jussunk el a 11-esekig, mert abban a mentális erőfölényünket ki tudjuk talán használni, és föléjük tudunk kerekedni a végére. Az, hogy 115 percen keresztül az argentin válogatottnak egy kapura lövése nem volt, miközben Spanyolországnak addigra 20 lövése és 12 kaput eltálló próbálkozása volt, éppen a 12-kel sikerült végre megtörni a jeget. A játékképe alapján tényleg csak az a kérdés, hogy mikor születik meg a spanyolok vezetése, és bár ez megszületett egy kicsit korábban is, akkor még teljesen meglepő módon a játékvezető valami szabálytalanságot látott, ami egyébként valójában szerintem nem volt. Nagyon úgy nézett ki, hogy ezt az argentinok valahogy elszenvedik a 11-es párbaig, de aztán jött egy nagyon ügyes megmozdulás, egy szép visszafejelt labda, egy gyönyörű kapáslövés a létszere, és a spanyol válogatott teljesen megérdemelten nyerte meg ezt a döntőt, és egyébként úgy a VB-t is.
1: Van abban igazság, hogyha azt mondják a kritikusok, hogy elfáradtak az argentinok a végére?
2: Ez egyáltalán nem lenne meglepő. Ez az a keret, ez gyakorlatilag az, ami 4 évvel ezelőtt végigment a világbajnokságon. Most 4 évvel idősebbek lettek a játékosok, Messi is azért most már betöltötte a 39-et. Volt 2 olyan mérkőzése is a tornán, amikor több mint 5 kilométert sétált, és egyik játékos se csinált még ilyet egy VB-n, aki nem kapus, hogy ilyen sokat gyalogolt gyakorlatilag egy mérkőzésen. Ez bármennyire is zseniálisan játszott most ezen a tornán is, ez nem feltétlen fér bele egy-egy komoly európai csapat ellen, hogy gyakorlatilag néha egy picit olyan érzés az embernek, hogy vannak 10 azért, hogy alá dolgozzanak egynek, és ezt a fanatizmusból egyébként nagyon szépen elvitték az argentinok egészen a döntőig. Többször is szerencsésen azért emlékeztetünk, hogy a zöldfoki szélgetek elleni 6 közé jutásért szóló mérkőzés is már nagyon rezgett. Aztán az Egyiptom ellen utolsó 13 percben 3 gólt szerezve kellett fordítani. Svájc ellen is azért a hosszabbításban, emberelőnyben, és az angolok ellen is 85 percen még hátrányban játszva kellett fordítani a legvégén. Az argentinoknak mindig benne volt az, hogy valahogy megtalálják az utat a győzelemre. Ezen a spanyol válogatottán egyszerűen viszont teljesen esélytelenek voltak. Semmi fegyverük nem volt a tényleg ez döbbenetesen jó spanyol védekezéssel szemben, amely ellen még a franciáknak sem nagyon volt keresni valójuk, már pedig a franciák támadó sora az lehengerlő volt addig a pontig a világban esetben.
1: Hogyan lehet Messit értékelni egyébként összességében?
2: Messi teljesítményét kétféle kettő kell osztani, kell nézni azt, hogy mi az, amit hasznosan, és mi az, amit így pályán tölt, így effektíve. Azt mindenképpen ki kell emelni, hogy ha valaki szeret 8 gólt ad, 4 gólt azt a tornán, és folyamatosan minden meccsen döntő faktor tud lenni, akkor lehet azt mondani, hogy jó, hát olyan nagyon sokat egyébként nem csináltam mérkőzéseken, sétálgattól, de amikor meg nála volt a labda, akkor húzott 2-3 olyat, hogy gyakorlatilag azzal meccseket el tudott dönteni. És ha csak azt nézzük, hogy mennyire lenne ez egy európai foci szinten kiemelkedő teljesítmény, a gólok, a gólpasszok, azok őt igazolják. És a csapat eljutott a döntőig. Tehát ebben nagyon nehezen lehet belekötni, hogy szenzációs világbajnoksága volt. A végére azért talán rajta látszott legjobban, hogy ez a 8. meccs, ez már neki is sok volt.
1: Volt piros lap a tegnapi meccsen, ez mennyire volt indokolt? Sokan felháborodtak.
2: Én azon háborodtam fel, hogy nem elsőre mutatta fel a piros lapot, egy teljesen rossz ütemű, és a legrosszabb az egészben az volt, hogy látszott az argentin játékos fején, hogy az a elképesztő agresszív és dű, amivel megy az ellenfele felé, és telibe rúgja a lábát. Ez nálam egyébként egyből automatikusan piros lett volna, nem is értettem a reklamálást, hogy mire fel. Arról nem beszélve, hogy az egész mérkőzésen ez volt az argentinok terve, hogy valahogy kizökkentsék az ellenfelet, szabálytalankodjanak, megtörjék a játékot. Paredes a fél időből beérve gyakorlatilag csak a rendes játékok kaphatott volna 5 darab sárga lapot, olyan szabálytalanságai voltak. A mérkőzés végén megkapta a megérdemelt piros lapját, miután 2 ünneplő spanyol játékost is elkezdett el agyabugyálni a pálya szélén, vagy nem is a pálya szélén, konkrétan még a pályán. Tehát az argentinok nagyon rossz vesztes arcukat mutatták be a pályán, de hát ugyanaz a fanatizmus, ami elviszi őket a döntőig, és azt a legyőzhetetlenség auráját teremti meg a csapatnak, az nem bírja elviselni azt, hogy egyszerűen ennyire le van játszva a csapat a pályáról, és ez kijön egy ilyen csúnya rugdosódásba, és rossz vesztes szerepbe.
1: A laikusok, mutatom, például én, aki mondjuk csak ilyen alkalmakkor néz néhány meccset, azt gondolhatják, hogy hát a bronzmeccs, amit ugye véletlenül pont láttam barátnős társaságban, az egy fergeteges meccs volt, 10 góllal, tényleg végig lehetett sikítani, meg hallani a szomszédból a sikítást. Hát itt meg a tegnapi meccsen ugye végig gyakorlatilag 0-0 volt. Nyilván nem ez az igazság, de össze tudod hasonlítani? Izgalmasabb volt a bronzmeccs? Vagy izgalmasabb volt annál, mint amit egyébként vártak a bronzmeccstől?
2: A bronzmeccs az alapvetően a csalódott csapatok csatája. Két ilyen nagyon erős gárdát veszünk, tehát ha van egy meglepetés csapat, ami eljut addig, annak a bronzmeccs is egy ilyen kiemelkedő szerep lehet, és nyilván jobban meg tudják élni. Most két olyan csapatról beszélünk, ami egyértelműen a világbajnoki aranyérmet célozhatta meg a torna előtt. A vereség után pályára lépni, hát angolok gyakorlatilag egy B csapattal léptek pályára, a franciák meg az első fél időben nem is léptek pályára, kis túlzással, most a pikírt szeretnék lenni. Annyira látványosan letolni, mondjuk így nagyon csúnya szóval, mint a franciák az első fél időben mutatták a játékot, az nem lehet egy világbajnoki mérkőzésen. Anglia úgy vezetett 4-0-ra, hogy igazából akár több is lehetett volna. Hogyha csak azt nézzük, hogy gólok, helyzetek, hát persze, akkor nagyon jó. Hogyha azt nézzük, hogy egyébként a játék iroma, a színvonala, tehát most nézhetünk egy megyei hármas mérkőzést, ahol van 15 gól, és akkor mondhatjuk azt is, hogy na, akkor ez például jobb, mint a VB döntő. Hát a színvonal az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ha sok gól van, akkor nagyon jó mérkőzést látunk. Ahogy a franciák elkezdtek belenyúlni a mérkőzésbe, bejöttek a sztárok, látszott, hogy nincsenek egy szinten az angol B csapattal, és az kis túlzás az volt a kérdés, hogy meg tudják-e fordítani ezt 0-4-ről is, és egy nagyon izgalmas adok-kapok jött ki. Ez a átlagnézőnek ez nagyon látványos lehet, hiszen gól helyzetek folyamatosan megállás nélkül. Taktikailag, meg izgalom szempontjából szerintem a döntő azért egy szinttel azért fölött állt ennek a mérkőzésnek.
1: Összességében mi a véleményed az amerikai rendezésről? És szintén laikusként kérdezem, amikor az öcsém ki van akadva azon, hogy hát az amerikaiak milyen meccseket rendeztek, hogy mi az, hogy csúszott például most a döntőben, és bólogatsz, akkor ezek szerint ez valid, mert a show miatt ilyen nem volt még a történelemben, mi az, hogy van ivószünet, ezek igaz kritikák?
2: Igen, nagyon nehéz azokba belekötni, akik azt kritizálják, hogy egy labdarúgó mérkőzés gyakorlatilag két fél időből áll. Most amerikaiak megcsinálták azt, hogy 4/4-re leosztották a mérkőzést ezekkel a 3 perces hívószünettel. Hivatalosan azért, hogy a játékosoknak könnyebb legyen.
1: Gyakorlatilag
2: mindenkinek egy plusz reklámszünete. Tehát ez nagyon valid érvelés. Ahogy a show műsort is, hát az amerikaiaknak az NFL nagy döntője, a Super Bowl, a legnagyobb show, a halftime show, ezt is be akarták vezetni. egy európai nézőnek ez egy kicsit túl töredezetté tudja tenni az egész mérkőzést, de most, hogyha elvonatkoztatunk ettől, szerintem egyébként jó mérkőzéseket rend, és az egész torna összességében rendben volt. Igen, egy átlag nézőnek azért fura lehetett, hogy miért kell most 3 percen keresztül az esőben nézni azt, hogy a játékosok megpróbálnak lehűteni magukat 15 fokba. Mindenki tudja, hogy ez a pénzről szól.
1: Végszóra egy személyes, neked melyik volt a kedvenc mérkőzés, vagy a legemlékezetesebb pillanat?
2: Az legemlékezetesebb pillanat szerintem a döntő. Egy végig nagyon feszült, nagyon intenzív mérkőzés, és egy olyan befejezéssel, ami szerintem megérdemelt.
1: Borbély László, köszönöm.
2: Én is köszönöm.

0: Romlik a közbiztonság sokak szerint a fővárosban, ezért már korábban több kerületben megerősített szolgálatot végeztek a rendőrök, és a következő egy hónapban az egész fővárosban erre lehet számítani. Közben pedig a miniszterelnök arra hívja fel a figyelmet, hogy hány ember hiányzik összességében az állományból, és különösen a fővárosban. Hogy hogyan lehet ezt megoldani, erről is beszélgetünk majd Tóth Zoltánnal, a közszolgálati rendőrszakszervezet alelnökével. Jó reggelt kívánok! Valóban romlik a közbiztonság? Nagy a baj? Milyen most a helyzet?
1: Rendben van. Ez egy nagyon érdekes és relatív kérdés, ugyanis nem feltétlen romlott most például az elmúlt hónapokban. Ez már egy hosszú évek óta fönnálló tendencia, az egy más kérdés, hogy most merünk róla beszélni, hogy most kimerjük végre mondani. Ilyen egyszerű.
0: Tehát akkor igazából nem romlik, hanem beszélünk róla.
1: Így van. Semmivel nem különb vagy rosszabb a helyzet tegnaphoz, egy hónaphoz, egy évhez képest.
0: A fővárosban 2000 fős hiányról beszélnek összességében, a BRFK tekintetében, és egyébként is nagyon komoly 20%-os létszámhiányról. Ez is ugyanígy volt az elmúlt években?
1: Természetesen, sajnos ez értelemszerűen ez nem azonnal lett 2000 fős hiány, hanem hosszú évek termelte ki ezt a fogyó állományt, és egyben öregedő állományt is. Magyarán szólva ott tartunk, hogy ez a kevés próbálja fenntartani a rendet Budapesten, és akkor ehhez még hozzájárulnak a jogszabályi hátterek, az egyéb ilyen-olyan körülmények, aminél fogva tényleg nincs rendőr nem csak Budapesten, hanem az országban, az ország nagyvárosaiban, alapvetően vidéken, a KMB-sek, a vidéki településeken baj van.
0: Van ennek konkrét kiinduló pontja vagy oka? És gondolok itt arra, hogy volt például olyan néző, aki azt a véleményt fogalmazta meg, hogy az ő fia például rendőr volt Vas megyében, és amikor leirányították őt Röszkére, akkor ő felmondott és köszönte szépen, elhagyta a pályát, mert hogy a határőri feladat az teljesen más, mint mondjuk a rendőri szolgálat. Ez egy érvényes pont lehet?
1: Ha szigorúan veszük, akkor igen, és hogyha az a kérdés, hogy mikor romlott el, akkor én azt mondanám, hogy egészen vissza kéne menni a rendszerváltásig, hogy melyik ez az jó kérdés, de értelemszerűen az a klasszikus nagy rendszerváltásig kellene visszamenni, és az egész struktúrát áttekinteni, tanulni a hibákból. És amit konkrétan említett ez a fiatalember vagy fiatal hölgy esetében, igen, ez jellemző ránk, hogy valamilyen szolgálati keretben dolgozunk, majd egyszer csak jön egy utasítás, amelyik alapján például le kell menni a határra, és ott kell szolgálatot ellátni. Ez manapság már nem mindenkinek fér bele az életébe, teljesen mindegy, hogy anyagilag vagy szociális értelemben, de ez problémát jelent a kollégáknak, igen.
0: Volt olyan néző is, aki azt az aggodalmát fejezte ki, hogy ne az legyen a megoldás a főváros gondjára például, hogy átirányítják akár az ő településükről a rendőröket. Ez most mulatságos, vagy nincs ilyen?
1: Nem mulatságos, és igen, van ilyen. A probléma az, hogy már eleve hosszú évek óta, de tényleg hosszú évek óta, és nem tegnap óta, meg nem most a utasítás vagy éppenséggel a kijelentés következtében, de vidéki készeléti egységek jönnek éjszakánként a fővárosba megerősíteni a várost. Annak is konkrét a belső kerületeit. Amikor arról beszélünk, hogy valakit valahonnan átirányítanak, én azt mondom, hogy arra kevés esélyt látunk, legalábbis mi így szakmán belül, hogy valamelyik város kapitányságáról konkrét az ottani járőröket, körzeti megbízottakat vonnák el. Ebben nem ezt látjuk a veszélyét ennek a dolognak, hanem azt, hogy veszélyét. Ugyanaz lesz, az, hogy most történt ez a bejelentés, ez így őszintén szólva megtörtént, de semmi olyan nem fog tudni történni, ami ne történt volna meg tegnap, egy hónappal ezelőtt, egy évvel ezelőtt, öt évvel ezelőtt. Ezt az úgynevezett belvárosi akciót, ezt a fokozott ellenőrzést, ezt a fokozott rendőri jelenlétet mi hosszú évek óta csináljuk. És megkérdezem, lett rend? Mert nem lett rend. És ez a probléma, hogy megint csak a szavak szintjén beszélünk. Ez nem nekünk szólt. Az igazság, hogy a miniszter úr, amit kinyilatkozott, vagy ilyen, vagy olyan formában, hogy ez lesz, az lesz, amaz lesz, mi ezt hosszú éveken keresztül hallgattuk. Alapvetően ott tartunk, hogy az állomány, a kollégák, én magam is, mint aktív rendőr, ezeket már hallottuk. Szóval Isten igazából egy pipa, 2026-ra is megvan az ígéret. 27-re, 28-ra.
0: Mindjárt ezeket az ígéreteket is vegyük végig, de azt lehet-e mondani, hogy az ország mely területén van mondjuk komoly rendőrhiány? Tehát ahogy mondjuk szakemberhiányban meg szoktuk határozni, hogy mely megyék vagy régiók érintettek, rendőrhiánynál lehet ilyenről beszélni, hogy nagyon kevés a rendőr, nem tudom, Gyöngyös környékén.
1: Ha rendelkezésre állnának település szintre lebontva a táblázatok, hogy hol mennyi hiányzik.
0: Mert valójában, hogy nem áll rendelkezésre?
1: Mindenhol 90 fölötti a százalék a feltöltöttségi mutató, ha érti, hogy miről beszélek, és akkor itt az egyik korábbi Facebookos posztunkra utalva, amíg a statisztikákkal játszik a rendszer, amíg nem valljuk be őszintén, hogy hol mi a probléma, hogy hol mekkora a hiány, addig ezt senki nem fogja tudni.
0: Mivel lehet feltölteni ezt a statisztikát?
1: Hát először is ott kezdődik, hogy az úgy nem fog menni, hogy akkor holnaptól kérek 1000 rendőrt. Talán emlékszünk, az előző kormányzatnak is voltak különféle ígéretei, hogy 3000 rendőrt állítunk szolgálatba, majd a Hősök terén ugyanazt az állományt háromszor vagy négyszer avatták föl, így látvány szintjén, mert jól nézett ki. Volt ilyen. Most is ott tartunk, hogy gyakorlatilag nincs miből, nincs kiből feltöltekezni. Az egész rendszert át kell struktúrálni, itt akár a bemeneti ponttól, az életpálya, és a végül az életpálya lezáró.
0: Na, és akkor nézzük ezeket az ígéreteket, és azt, hogy egyébként mondjuk ahhoz képest mire lenne szükség, hogy javuljon a helyzet. Szó volt itt arról is, hogy majd új egyenruhák lesznek, szerintem valószínűleg nem ez a legsürgetőbb probléma.
1: Hát, sőt, 2027-re ígérték, ami annyit jelent, hogy ennyire nem sürgetős.
0: Hát azért az már mindjárt itt van, szinte. De lépjünk túl szerintem a ruházaton. Ahhoz, hogy mondjuk új rendőrök lépjenek be a rendszerbe, ahhoz mi kellene, mennyire hívogató most a rendőri pálya, itt életpálya modell módosításról van szó, ez mit jelent a gyakorlatban?
1: Alapvetően itt most két problémáról beszélünk. Egyrészt valóban az újaknak a becsábításáról és a régiek megtartásáról. Ez a kettő bármennyire is furcsa, de nagyon is szorosan összefügg. Alapvetően az, amikor az ember elköteleződik egy munkahelyre, mert manapság ez már nem is feltétlen hivatás sajnos, elköteleződik egy munkahelyre, akkor szeretné tudni, hogy ott vele mi fog történni. Nagyjából milyen ütemezéssel léphet előre, nagyjából milyen képzési rendszerre számíthat, és a végén értelemszerűen, hogyha eléri azt a korhatárt, akkor hogyan mehet nyugdíjba. Vagy éppenséggel eleve a pályája során mire számíthat. Most ott tartunk, hogy ez teljesen kiszámíthatatlan, nem látható, magunknak is, akik a rendszerben vagyunk, idézőjelben napról napra élünk, de ezt most értse úgy, hogy nem látjuk előre a jövőt. Nem azért, mert nem vagyunk jósok, hanem egyszerűen azért, mert bizonytalan, semmi nem biztos. Kérdés. Alapvetően a fizetés. Ez egy nagyon marginális kérdés. De önmagában a fizetés nem oldja meg a helyzetet. A bértáblát, egyáltalán az egész szervezeti struktúrát át kéne alapítani. Felmerült ugye a közösségi rendőrség fogalma. Nem tudom, hogy mennyire látják, tudják, de korábban is volt már ilyen repróbálkozás, hát azért nem látják, mert nem tudott megvalósulni, valahogy semmi nem működött. Persze sikerre volt ítélve 2012 és 2015 között Miskolcon, Nyíregyházán. Ha megkérdeznénk a miskolciakat, nyíregyháziakat, szerintem ők nem emlékeznek rá.
0: Mit jelent ez a közösségi rendőr fogalom? Miben más, mint egy rendőr?
1: Majdnem visszakérdeznék, hogy igen, mit jelent. Külföldön mit jelent és mit jelent nálunk? Mert gyakorlatilag... És erre mondtam azt, hogy az egész struktúrát át kéne alapítani, mert a magyar jogrend, a magyar felfogás, a magyar irányítási rendszer, itt a rendőri irányítási modellről beszélek, az egész elvárásrendszer egyszerűen majdnem, hogy kizárja ezt a közösségi rendőrség fogalmát. És akkor itt van, jönnek megint a bérek, hogyha valakit alkalmaz, milyen formában?
0: Mennyit keres egy rendőr?
1: Hát ez nagyon változó. A legkisebb, ugye... Ez már múltkor is kérdés volt, és azért torzul a kép, mert van a 25 éven alattiaknak a kedvezménye. Ez már eszi a kedvezménye. Már ez önmagában torzítja a képet, de alapvetően, amit itt-ott lehet látni, hallani, hogy ha jól emlékszem, bruttó 700 ezer forintra lőtték be a rendőrök átlag fizetését, hát maradjunk annyiba, hogy az átlagos úgynevezett kisrendőr, mindannyian úgy kezdtük, ilyen 350 és 400-450 ezer forint között keres. Ez így elsőbbikre, még azt is mondom, hogy lehet, hogy jól hangzik, csak egyet ne felejtsünk el, és itt jön megint egy visszacsatolás erre az úgynevezett akciósorozatra. A kollégák így is éjjel-nappal dolgoznak. Gyakorlatilag fiatal emberekről, már aki fiatal, mert ugye nagyon sok idős kollega is van közte, éjjel-nappal dolgozik, hát családalapítása nincs ideje.
0: Mondjuk itt ugye hozzátették és hangsúlyozták azt, hogy a túlórákat azokat mindenképpen ki fogják fizetni.
1: Hogyha olvasnak kommenteket, akkor az állomány köszöni, így is tele vannak túlórával, hogy veszük, és a pénz nem kárpótolja.
0: No, végszóra azért mondjunk egy indító lépést, ami eddig a problémákat soroltuk, de ami egyébként most így első körben elindíthatná azt a folyamatot, hogy akkor valóban legyen több rendőr és közbiztonság számunkra.
1: A rendvédelem, mint olyan, nem csak a rendőrségből áll, illetve nem csak rendőrökből, hanem rendvédelmi igazgatási alkalmazatokból, munkavállalókból. Először is ott kezdődik a történet, hogy mi magunkba béna kacsák vagyunk, ehhez az végrehajtói állományhoz szükséges a periféria. Az ő megbecsülésüket mindenféleképpen én kiemelném. Eleve az előző kormánynál kezdeményeztük, hál' Istennek a riaszosoknak kifizették a 400 000-et, de a munkavállalók kifizetésével még mindig adós a kormány. És akkor a konkrétumok. Először is ott kezdődik a dolog, hogy miniszter úr elmondta azokat, hogy miket tervez. Igen, ám csak ezzel egy probléma van. Nincs megjelölve, hogy ki a felelős, meddig, milyen határidővel, és őszintén szóval nem tudjuk, hogy kivel egyeztetnek. Szó volt arról, hogy itt be lesz csatornázva az állomány, szó volt arról, hogy majd ilyen közmegegyezéssel fog történni minden, ez nem történik meg. Valamelyik nap önöknél Pongo Géza kollégám nyilatkozott, hogy jobb a kapcsolat ebben a kormánnyal. Hát jelzem, hogy egyáltalán nem jobb, semmi nem történik. Gyakorlatilag jogszabályt csak azért kapjuk meg, mert kérjük egy nappal előtte a véleményezésre, hogy mondjunk rá valamit. Így nem működik. Ami konkrétumot szeretnénk, az, hogy Érdemben meghallgassák a rendőröket. És őszintén szóval nem tudjuk, hogy kit hallgatnak meg, minket 13 000 fölötti követőszámmal bírunk a Facebookon, egyik kollégának se hallgatták meg, hogy mit szeretne.
0: Tóth Zoltán, köszönöm.
1: Én is köszönöm.

0: 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Sokkal jobban szereted, mint ahogy mondod, ritkábban mondod, mint ahogy

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális, kult.
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Felkérték Polgár Judit sakkozót köztársasági elnöknek, Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot. Folytatódik az enyhe idő zivatarokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Mától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Súlyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatása tegnap lépett életbe. A 17. alaptörvénymódosítás értelmében megszűnt éjfélkor. A jogszabályok szerint az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter miniszterelnök közölte, Polgár Juditot kéri fel következő köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb női játékosának megválasztását 16 ismert közszereplő, köztük Kapu Tibor, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is javasolja. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma délután 1 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napi rendelőtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint a többi közt tárgyalnak a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, illetve az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is. Ma délig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára. A kiírást még a hónap elején tette közzé az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentkezők pályázatait az érintett felsőoktatási intézmények szenátusainak bevonásával bírálja el a szaktárca. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tó környéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte a címvédő argentinokat. A győztes találatot a csereként beálló Ferran Torres lőtte a 106. percben. A legjobb játékosnak járó aranylabdát a győztes válogatott kapitánya Rodri kapta. A szintén spanyol Unai Simón lett a legjobb kapus, míg Pau Cubarsí a legjobb fiatal játékos. A gólkirályi címért járó aranycipőt a bronzmérkőzésen duplázó francia Kylian Mbappé érdemelte ki. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten lehet borult az ég. Napközben többnyire mindenhol sok lesz a napsütés. A Nyugat-Dunántúlon azonban előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
5: A fővárosban egyirányúsították mától az első kerületben az Attila utat, a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lezárják ma napközben az Andrássy út szervizútját kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között, mert kertészek dolgoznak. A 12. kerületben a Diósárokban a Városmajor utca közelében csak a félútpálya járható, mert gázvezetéket javítanak. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, ezért mától egyirányúsították befelé az Alsó határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányúsították. Mától a 123-as, a 123A, a 224-es és a 224E autóbusz, valamint a 923-as éjszakai járat is terelve közlekedik a délpesti végállomásuk felé, nem érinti az Előd utca megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális, kult.
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A Kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu
0: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Galgóczi Eszter, a Forrás Társadalom Kutatóintézet elemzője, vendégem, jó reggelt kívánok, köszöntelek téged itt. Meglepett az, hogy aláírta Sólyog Tamás?
2: Alapvetően ugye két szálon lehetett elindulni, az, hogy az ellenállást nem folytatta, olyan szempontból meglepett, hogy az lehetett volna az elvárható, már hogyha a Fidesz szemszögéből nézzük. Ugye az, ahogy Sólyog Tamást tették meg, az egyetlen és utolsó emberüknek, akit az önkény eszközével akarnak eltávolítani, de mellette ki kell állni, és ezzel együtt önmagáért is ki kellett volna állnia. Ilyen szempontból talán meglepő lehetett volna, de talán pont ez az érdekes ebben a helyzetben, hogy pont azért nem tudott tovább ellenállni, mert a Fidesz a saját alaptörvényét módosított, ami 2013-ban az Alkotmánybírósághoz sem tudta tovább küldeni. Pont azért, mert a Fidesz ugye így akart elhárítani egy akadályt az elől, hogy ők tudjanak olyan hatalmat gyakorolni, hogy az Alkotmánybíróság ne szólhasson benne.
1: Ha nem jogi, hanem politikai szempontból vesszük, akkor többünkben felmerült, Tóró Niki szerkesztővel pont erről beszéltünk, hogy miért nem mondott le az utolsó pillanatban, az politikai üzenetként nem tisztább-e, mint az, hogy aláírom, és azzal gyakorlatilag kivégzem ezt a pályát.
2: Alapvetően itt talán az a kérdés merülhet fel, tehát Sólyog Tamásból nem gondolom, vagy az eddigi teljesítménye alapján nem feltétlenül a politikai stratégát nézhettük ki eddig sem. És talán a választások után kezdett el úgy működni, mintha egy lenne közülük. Nyilvánvalóan a lemondása sok ponton sokkal egyszerűbb lett volna, a nulladik pillanatban is lehetett volna azt mondani, hogy látom, hogy a nép akarata az, hogy én ne képviseljem, vagy úgy érzem, hogy megrendült a bizalom a köztársasági elnök székében, és ezt nem hagyhatom tovább. Ez is egy járható út lett volna, és nyilvánvalóan le is mondhatott volna Sólyog Tamás, ezzel pont nem azt az üzenetet közvetítette volna, hogy ő gyakorlatilag mindent aláír, ami egy kifogás is volt ellene, és ugye ez az utolsó aláírás gyakorlatilag legitimálta ezt a kifogást.
1: Óriási győzelme a Tiszának? Az, hogy ő ezt aláírta végül?
2: Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, ezen a ponton a Tiszának minden győzelem lehetett. Nyilván itt sokak elvárása az lett volna, hogy április 13-án már mondjon le Sólyog Tamás, de azért ez az időszak egyrészt nem volt annyira hosszú idő, még hogyha volt is közte egy olyan határidő, amit Magyar Péter kijelölt, és ezt Sólyog Tamás nem tartotta be. Minden egyes nappal, amíg Sólyog Tamás a saját székében volt, a Tisza számára egy nagyon egyszerűen kijelölhető és nagyon karakteresen megformálta azt a személyiséget, ami ellen a Tiszát megválasztották. Nevezetesen a politikus, aki ragaszkodik a székéhez, valószínűleg azért, mert nagyon sok pénzt kap ezért, illetve még a régi rendszert is egyre jobban szimbolizálta. De ilyen szempontból én azt gondolom, hogy mind az aláírása, mint hogyha nem írta volna alá, az is a Tiszának kedvezett volna.
1: Győzelme a Fidesznek, hogyha onnan nézzük, hogy lehet mutogatni arra, hogy lám-lám, egy közjogi méltóságot gyakorlatilag kivégez a mostani rendszer. Ezt meg is lovagolják.
2: Alapvetően a politikai üzenet az egyértelmű, hogy Sólyog Tamás azért maradt eddig a saját székében, mert a Fidesznek kedvezett ez az üzenet, vagy legalábbis ez volt az, amiben úgy látszik belekapaszkodtak a választások után. De abban a pillanatban, hogy Sólyog Tamás maga aláírja, és igen, itt lehetőség lett volna az is, hogy esetleg lemond, és akkor tovább lehetett volna folytatni ezt az üzenetet, de mivel önként aláírta, még ez a videó sem sokat segít ezen, amiben azt mondja, hogy az alkotmányos elveknek nem felel meg az, ahogyan őt eltávolították, hiszen akkor alapvetően miért vállalta a feladatát, hogyha úgy érzi, hogy nincsen lehetősége olyan helyzetben akár ellenállni, vagy féknek és ellensúlynak lenni, ami szerint az alkotmányos elveknek nem felel meg. Tehát ez megint persze majd politikai kommunikációtól függ, és nyilvánvalóan a Fidesz majd továbbra is fogja mondani, hogy ez az önkény eszköze, de közben itt utalnék megint csak vissza arra, hogy azért nem volt lehetősége nem aláírni, mert a Fidesz módosította az alaptörvényt, a saját alaptörvényét. Gyakorlatilag Súlyog Tamás, hogyha azt mondja, hogy ez nem felel meg az alaptörvénynek a szellemiségével, akkor eddig sem tudta úgy végezni a munkáját, vagy felmerülhet a kérdés, hogy tudta eddig úgy végezni, ahogyan a számára megfelelő lett volna.
1: Mi vár egy új köztársasági elnökre? Pusztán politikai szempontból ez egy eléggé vitatott szerep lehet, bárki is lesz az.
2: Igen, és itt nagyon sok mindent kell, azt hiszem, hogy egyszerre mérlegelni. Nyilvánvalóan az első lépés, ami az elmúlt hónapoknak a politikai kommunikációjából fakad, hogy egy olyan embernek kell betölteni ezt a tisztséget, aki meg tudja testesíteni a nemzet egységét, és akár megszólalni olyan esetekben, amikor úgy gondolja, hogy jogsérelem, vagy nem csak jogsérelem, hanem bármilyen sérelem érte magyar nemzetünk bármelyik tagját. De ez a politikai része, nyilvánvalóan azért is láthatunk olyan neveket felmerülni, akik nem kötődnek pártokhoz, mert ez egy új helyzet, amiben az a közkívánság, hogy olyan ember képviselje az országot, aki nem kötődik feltétlenül egyik vagy másik párthoz is, de közben az a helyzet is van, hogy hiába ez csak egy rövid időre szól, ez pont az alkotmányozás folyamatát érinti, és ilyen szempontból a köztársasági elnöknek azért mégiscsak a szakmai hozzáállása, a szakmai hozzáértése is egy fontos szempont lehet a kiválasztásnál.
1: Mit mutat az, hogy arról volt szó korábban, ugye Magyar Péter azt mondta, hogy majd megkérdezünk mindenkit, egyeztetünk majd a többi párttal, hogy nem csak így hirtelen előkapunk egy nevet, ehhez képest ugye gyakorlatilag 24 óra alatt megvan az, hogy ő ma már egyeztet is majd Polgár Juditta, hogy hajlandó lenne-e elvállalni ezt a pozíciót. Hát vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy hát ez így előre lejátszott meccs volt gyakorlatilag.
2: Igen, és pont ezért, mert volt egy előre lejátszott meccsük, ha már a pár héttel ezelőtt. Alapvetően a TISZA kommunikációjában az egyeztetés az, mint olyan, az egy nagyon fontos szempont, és közben több esetben is látjuk, hogy nem feltétlenül történik úgy, ahogyan azt előre mondjuk mi elképzeltük volna. Itt természetesen egyébként az időnyomás nagyon sokszor bele tud szólni az eseményekbe, ugye most is 30 napjuk van, nyilvánvalóan itt egy nagyon előre rohanást láthatunk, én azt gondolom a hétvégi eseményekből. Olyan szempontból viszont azt nem gondolom, hogy a választók feltétlenül elvárnák, hogy most az összes párttal egyeztessen Magyar Péter, és főként azért, mert az a közkívánalom, hogy ne pártoktól jöjjön az ember, ezért én nem gondolom, hogy a választók nem bocsátják meg neki, hogy most nem egyeztetett. Talán azért elhamarkodott lehet ez, vagy nagyon gyors lehet, nyilván itt ajánlásra reagált megint csak Magyar Péter. Amit lehet látni, hogy azért ez a kérdés megosztja a választókat, Polgár Judit maga megosztja a választókat, és leginkább azért, hogy szakmailag mennyire megfelelő egy ilyen pozícióra olyan ember, aki eddig a politikába egyáltalán nem szólt bele, és természetesen mindenki elismeri az eddig munkáját, csak nem feltétlenül találják őt alkalmasnak köztársasági elnöknek. Nem szólt bele, és természetesen mindenki elismeri az eddig munkáját, csak nem feltétlenül

0: Új választási törvény jöhet, hogy hogyan, és mondjuk mi lenne a legfontosabb változás, erről is beszélgetünk Döbrentei Dániellel, a TASZ választási jogi projektjének vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Az elmúlt napokban volt ugye egy bejelentés, hogy rövid időn belül ez megtörténhet, aztán közben Magyar Péter azért ezt próbálta visszafogni vagy finomítani. Kötelező, jó lenne egy új választási törvény?
1: Az elengedhetetlen szót használnám, számtalan ponton keresztül sorolja a TASZ 2014 óta minden választás után kiadott jelentése is azokat a problémás pontokat, amiket mondhatni, hogy halasztást nem tűrően meg kellene változtatni a választási eljárási törvényben.
0: Mondjunk ezek közül néhányat.
1: Mindenek előtt a nemzetiségi választási rendszer megreformálására kellene koncentrálni, amiről a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság kimondta, hogy sérti az emberi jogok európai egyezményét, és egyébként számtalan visszaélésre, csalásra ad okot, ahogy az idei választásokon is látszott. Ezen kívül még a többes ajánlás rendszerének megszüntetése lenne elképesztően fontos, választókerületi aránytalanságokat kellene megszüntetni, az állami szervek kampányban való részvételét lehetővé tevő passzust kellene eltávolítani ebből a jogszabályból, és hát végtelenségig lehetne még sorolni.
0: Mi a helyzet a régiók átrajzolásával? Ezt is sokan mondják.
1: Igen, volt egy olyan választókerületi reform, ami eléggé korlátozottra sikerült. Tehát számtalan olyan megye maradt, illetve megyén belüli választókerület, ahol nem szűnt meg a korábbi aránytalanság. Ez azt jelenti, hogy az egyéni kerületeknél vannak olyan területek, ahol mondhatni olcsó a mandátum, mert nagyon kevesen bírnak ott választójoggal, és van olyan, ahol drágább a mandátum, hiszen több a választásra jogosultaknak a száma.
0: Mi a helyzet azzal a felvetéssel, hogy innentől kezdve akár a 16 éven felüliek, tehát lejjebb vinnénk ezt a 18-as korhatárt, is szavazhatnának?
1: Ez egy elképesztően érdekes felvetés, és lehet, hogy sokakban elsőre megütközést kelt, vagy szokatlannak tűnik. Én nagyon örülök neki, hogy kinyílik a társadalmi vita lehetősége erről, és általában is azt mondanám, hogy a társadalmi vita egy ilyen jogszabály megalkotása során az elengedhetetlen, talán a legfontosabb a választási jogszabályok kapcsán. De egészen konkrétan a kérdésre válaszolva, ha megnézzük az Európai Unió országait, akkor ott több helyen azt látjuk, hogy egyáltalán nem fő szabály az, hogy a 18 év a nagykorúság lenne a választójogosultság határa. Szomszédban Ausztria például 16 évben szabja meg ezt a lehetőséget. Németországban az EP választásoknál 16 év a korhatár, illetve Görögországban és Máltán is alacsonyabban van megszabva választójogosultság korhatára. Ez serkenteni a közéleti részvételt, a politikai részvételt a fiatalok körében. Másik oldalról viszont az nagyon fontos, hogy ennek más változásokkal kell együtt járnia. Tehát például a tantervben vissza kellene hozni, azt gondolom, a társadalom ismerett tantárgyat. Általában fel kellene készíteni a fiatalabbakat arra, hogy tájékozott, informált döntést tudjanak hozni a választások során.
0: Mennyire bonyolult egy választási törvénynek az átszabása?
1: Én azt mondom, hogy bonyolult kell, hogy legyen, mert hogyha nem bonyolult, akkor az a gyakorlat folytatódna, mint amit a korábbi kormányok alatt láttunk, amikor hétfőről kedre egyeztetés nélkül egy éjszaka benyújtott jogszabálymódosítással pártérdekek mentén átírták. Az a jó, hogyha ez a folyamat alapos, hosszú szakértők és érdekeltek pártok bevonásával zajlik. El kell kerülni azt, hogy ez egy egypárti jogalkotás legyen, és ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, hogy a folyamat bár hosszú és mindenképpen alapos kell, hogy legyen, kellő felkészülési időt is kell, hogy biztosítson mindenki számára. Lefordítva ezt a gyakorlatra, én azt tartanám célszerűnek, hogyha a 2030-as választások előtt egy-másfél évvel, legalább inkább kettő évvel már hatályba lépne egy új jogszabály.
0: Az egyik legvitatottabb kérdés ezzel kapcsolatban ez a bizonyos 12 éves korhatár, vagy időkorlát, nem korhatár. Sőt, van ugye olyan politikus, aki korábban, mondjuk Kohalmi Ágnes ezt meg is jegyezte, hogy hát köszöni szépen, őt megkérték, hogy álljon félre, és majd jutalmazva lesz, ehhez képest gyakorlatilag kizárták annak lehetőségét, hogy ő valaha bekerüljön a parlamentbe.

0: Igen, ez egy váratlan fejlemény volt sok szempontból, hogy ez a jogalkotási programban megjelent, és sok vitára is ad okot, mert ez a passzív választójognak egy erőteljes korlátozása, magyarán szóval, hogy kiindulhat a választáson, de egyébként a választópolgárok döntését is korlátozza. Ez azt jelenti, hogy mostantól, hogyha valaki egyébként szeretne egy adott politikusra szavazni, mint jelölt, nincs számára nyitva ez a lehetőség. Lehet erről is beszélni, lehet ez is egy akár alaptörvényben rögzített szabályozás, minden esetre nem ebben a formában, ahogy most történt. Tehát most azért ez átmenet nélkül a dolgot nem megrágva, hogy így mondjam.
1: Itt az időkorláttal van a baj, vagy azzal, hogy kvázi visszamenőleges?
0: Az időkorlát kapcsán is felmerül ez, hogy miért ebben a 12 évben van ez megszabva, sőt egyáltalán az is egy kérdés, hogy miért kell időkorlátot szabni a parlamenti képviselők kapcsán. Nem, a parlamenti képviselőknél nem szokott ez egy megszokott szabályozás lenni. Olyan tisztségek esetében fordul ez elő, mint mondjuk a köztársasági elnök, vagy más közjogi méltóságok, vagy éppen legújabban a miniszterelnöki pozíció.
1: Ahogy a 16 éves választó polgári korhatárnál van külföldi példa, ilyenre van külföldi példa?
0: Van, nem ebben a formában, és általában megszakítja, illetve módosítja az, hogy például folyamatos ciklusról beszél. Tehát például előír olyat, hogy 2 ciklusig lehet egy húzamban valaki képviselő. Uh-huh. Kellett szünetet tartani, aztán visszajöhet. Ez azt gondolom, hogy például egy arányosabb megoldás lett.
1: Tehát olyan nincsen rajtunk kívül, aki azt mondja, hogy összesen 12 év után végül is el kell hagyni ezt a pályát.
0: Létezik ilyenre példa, de alacsony számban. Tehát a demokráciák körében ez azt hiszem 4-5 ország lehet, vagy valami hasonlót találtam annak idején.
1: Mellétei Barna Márton ugye úgy fogalmazott a 24.hu-nak, hogy hát innentől kezdve akkor nem lehetne újra kétharmad. Ez is az, amiben így beleakadt Magyar Péter, hogy ez a saját véleménye, nem a kormány véleménye. Mit jelent ez egyáltalán, amire ő utalt, és mi a véleményes ebben?
0: A nem lehet kétharmadot nem szó szerint kell érteni, sokkal inkább úgy, hogy nehezebb elérni a kétharmadot. A mostani választási rendszerben azt látjuk, hogy 2014 óta van hatályban a mostani jogszabály, 14, 18, 22, 26 mindig kétharmad lett. Nagyon billenékeny a magyar választási rendszer, ezt ugye Tölgyesi Péter szokta emlegetni, szerintem ez egy nagyon precíz meglátás. Az látszik, hogy az egyéni képviselői ágnak a túlsúlya, győztes kompenzáció túlsúlya miatt a győztes nagyon jutalmazza a mostani választási rendszer. Könnyebb tehát elérni a kétharmadot, ezt lehet arányosítani, lehet a listás ágat erősíteni, párhuzamosan gyengíteni az egyéni ágat. Ez nem jelenti, hogy ebben a rendszerben is képtelenség elérni, vagy képtelenség lenne elérni a kétharmadot, de biztos nehezebb lenne egy átfogó reformmal.
1: Egy választási rendszer átszabása hogyan hatna az önkormányzati választásra?
0: Ez ettől független terület, tehát a választási eljárási törvény maga is több fejezetre tagolódik, az egyik fejezet ezek közül az önkormányzati, másik az országgyűlési, harmadik az EP választással foglalkozik, külön anyagi-jogi szabály van az önkormányzati választásra. Tehát, hogyha itt is reformokban gondolkodna a kormány, illetve az országgyűlés, akkor az egy mondhatjuk külön kör.
1: Döbrentei Dániel, köszönöm.
0: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Sokakban merült fel kérdés a köztársasági elnök elmozdítása kapcsán. Hak Péter jogtudósban is jó reggelt kívánok. Összeszedte 7 pontban, hogy melyek azok a kérdések, amikre érdemes lenne figyelni. Végig szaladhatunk rajta, megpróbáljuk ezt is, de talán összegezhetjük annyiban, hogy miért fontos, hogy ezeket a kérdéseket feltegyük, és ön szerint mi a legfontosabb kérdés?
2: Igen. Ugye a legfontosabb kérdés az, hogy tartjuk-e magunkat a saját magunk által megfogalmazott normákhoz, tehát a jog az jelente valamilyen korlátot az éppen pillanatnyi politikai akarattal szemben. Ugye a választási kampányban a végül győztes Tiszapárt képviselői többször elmondták, hogy bizonyos közjogi pozíciókat az elmúlt 16 évben úgy töltöttek be, hogy nem lett volna szabad, megsértették a jogállamiság elvét, a demokrácia elvét. Nekem az ilyen pozíciók megszüntetése, vagy abból elmozdítás, az nem okoz különösebb problémát. Én azt jogilag védhetőnek tartom, hogyha norma sértően lép be valaki egy pozícióba, akkor nem követelheti, hogy ugyanolyan védelmet kapjon, mintha minden rendben lett volna már a pozícióba belépésnél. Így például a kúria elnökénél, vagy esetleg az alkotmánybíróknál ez a kérdés felmerülhet. A köztársasági elnöknél annyiban volt más a helyzet, hogy itt igazából soha nem Súlyog Tamás személyéről volt szó, hanem az elnöki intézményről, hogy ő úgy lépett be a hivatalba, hogy ott a Fidesz nem élt vissza a kétharmados többséggel, hanem a korábbi szabályok szerint választotta meg, ugyanazok szabálya szerint, amely szerint a közeljövőben a Súlyog Tamás utódját is meg fogja választani a parlament, és az elmozdításának is voltak részletes szabályai, hogy mikor lehet az elnököt elmozdítani. Ugye ez pontosan arról szólt 36 éve, hogy pusztán politikai viták alapján ne lehessen elmozdítani az elnököt. Ugye Göncz Árpádot teljes joggal emlegeti mindenki, mint az elmúlt 36 év egyik legnagyobb tiszteletet kivívó köztársasági elnökét, de nyilvánvaló, hogy a jobb oldalról őt nagyon élesen támadták annak idején, a 90-94 közötti ciklusban. 94 után is felmerült, hogy például a Bokros csomag ügyében nem szólalt meg, 4 év alatt csak 2-szer fordult az alkotmánybírósághoz, olyan ügyekben, amelyekben később az alkotmánybíróság megállapította az alkotmánysértést, nem fordult az alkotmánybírósághoz. Tehát minden elnöknek, és azt gondolom, hogy a majd megválasztandó elnöknek is lesznek vitatott döntései, de az alkotmány szerette volna az elnököt ebből a politikai vitából kiemelni, tehát hogy az elnöknek nem az a feladata, hogy az éppen aktuális politikai többséget képviselje, hanem hogy valamilyen stabilitást képviseljen a rendszeren, örködjön. Ezt nyilván tudja jól csinálni, vagy rosszul csinálni, de nem véletlen, hogy az alaptörvényben sem, meg előtte az alkotmányban sem volt olyan, hogy például méltatlansági okból a parlament kétharmaddal megfoszthatja az elnököt. Most ami most történt, az az, hogy az alaptörvénybe bekerült egy szabály, ami a köztársasági elnököt egy mondattal megfosztja a mandátumától, amivel tulajdonképpen a törvényhozó kikerülte a megfosztási eljárás részletes szabályait, ahol egyébként az indítványozónak jogi érveket kell az alkotmánybíróság elé tárnia, hanem egy tolvonással megszüntette. Ugye Török Gábor találóan fogalmazta azt, hogy ezzel kikerült egy fegyver az asztalra, és hogyha ez a fegyver kint van, akkor ez mások számára is fenyegetést jelenthet.
1: Pont erre próbálja felhívni az ellenzék, mondjuk a Fidesz is a figyelmet, és sokan mások egyébként rajtuk kívül is, hogy innentől kezdve akkor bárkivel bármit meg lehet csinálni.
2: Így van, ugye a független intézmények, a független közjogi szereplők funkciója éppen az, hogy ők nincsenek alávetve a mindenkori politikai többségnek. Azon joggal lehet vitatkozni, hogy indokolt-e például az alkotmánybírók mandátumának 12 éves kerete, vagy a kúria elnökének, vagy az országos bírósági hivatal elnökének indokolt-e ugyanolyan hosszú ideig hivatalban lenni. Ezeket ugye most lecsökkentette az alaptörvény módosítása, és én ezt önmagában nem is vitatom, tehát ezt meg lehet tenni a jövőre néző hatállyal, itt szerintem ebben nincs vita. Azon viszont nem lehet vitatkozni, hogy az alaptörvényekben és mindenhol Európában jogállamisági kritérium a független szereplőknél az elmozdíthatatlanság. Tehát, hogy pusztán azért, mert a politikai többség nem elégedett a tevékenységével, nem lehet elmozdítani ilyen szereplőket, hanem a hivatalba belépésük előtt megfogalmazott normatív követelményeket kell megalkotni. Most ez a 17. alaptörvény módosítás kikerüli ezt a szabályozást, és megnyitja a lehetőséget, hogy a jövőben bárkit ugyanígy el lehet mozdítani a Nemzeti Bank elnökét, a kúria elnökét, vagy az újonnan megválasztott köztársasági elnököt is. Ugye itt felmerül egy olyan probléma, hogy kétségtelen, hogy a Tisza párt a választási kampányban is rendszerváltásról beszélt, de a mai napig nem tudjuk, hogy akkor most mi következik. Ugye a miniszterelnök úr tegnap vagy tegnap előtt azt mondta, hogy lezárult egy korszak, koncentráljunk a jövőre, de valójában nem tudjuk, hogy ez a jövő mit jelent. Tehát, hogy akkor most a újonnan megválasztandó köztársasági elnököt máshogy jelölik, máshogy választják, az alkotmánybírókat, ugye most megőrülnek majd szeptembertől alkotmánybírói helyek, ott történik-e a jelölésben valami változás, vagy ugyanúgy a parlamenti többség jelöli, és a parlamenti többség választja, tehát gyakorlatilag ugyanúgy egypárti, úgymond bábok lesznek, akiket megválasztanak, csak a személyek cserélődnek, a módszer, ahogy hivatalba kerülnek, nem. Márpedig a jogállamisági kritikák a Fidesz rendszerrel kapcsolatban pontosan azok voltak, hogy akár a kúria elnökénél, akár a bírósági hivatal elnökénél nem vonták be az ellenzéket, és nem vonták be a szakmai közvéleményt sem.
1: Az Unió fogalmazhat meg kritikát egyébként ezzel kapcsolatban? És mi a helyzet ezzel a sokat emlegetett Velencei Bizottsággal? Nem gyorsított eljárásban tárgyalják majd ezt az ügyet, hanem majd csak októberben.
2: Igen, ugye a Velencei Bizottság ugye ez nem az Uniónak a szerve, bár kétségtelen, hogy az Európa Tanács finanszírozásában az Európai Bizottságnak nagyon nagy szerepe van, és a Velencei Bizottság az Európa Tanácsnak a szervezete. A Velencei Bizottság jogászokból álló szakmai véleményt fog mondani októberben. Ez a vélemény nyilván, ha megerősíti a magyar kormány többség álláspontját, akkor pontot tesz a vitára, és tulajdonképpen a jogállamiság ennek egy lényeges eleme, hogy a vitákat valahol le kell zárni. És az nyilván kedvező a magyar kormány részére. Ha viszont a Velencei Bizottság azt mondja, hogy ez nem volt megengedhető, ahogy történt például annak idején Baka András, a korábbi legfelsőbb bírósági elnök Fidesz általi eltávolítása után, akkor Magyarországot megbünteti, de az összes jogállamisági jelentésbe utána ez belekerül, és az biztos, hogy komoly politikai presztízsveszteséget jelent, és nehezíti az új magyar kormánynak a mozgásterét az unión belül.
1: Lehet ebbe bárkinek beleszólása egyébként a véleményezésen kívül?
2: Valójában nem, tehát érdemi beleszólás nem, majd a választók eldöntik 4 év múlva, hogy ők ezt jónak tartották-e vagy sem. Ugye voltak olyan döntések, amit rövid távon a Fidesz szavazók jónak tartottak, a döntés ellenére támogatták a Fideszt, aztán eltelt néhány év és visszaszállt a Fideszre, például a Baka ügy is és más ügyek is, amikről hosszú távon kiderült, hogy több kárt okoztak azzal a megoldással, amit választottak, mint aminek az elhárítására törekedtek, és most ennél az alaptörvény módosításnál is ez a kockázat megvan, hogy több kárt okoz, hogy ha mondhatom azt, hogy egy egyszerű példával, hogy egy kicsit olyan ez a lépés, mintha egy 5 emeletes bérházban van egy lakó, akit nem tudunk jogilag kitenni, ezért kitaláljuk, hogy lebontjuk a lépcsőházat, amíg ő a boltban van, és kétségtelen nem fog tudni visszamenni, de más sem tudja megközelíteni a lakást. megoldását. Tehát a megoldás az több problémát okoz, mint amit meg akartak ezzel oldani.
1: Nagyon röviden az alkotmánybírói mandátumokról, megüresedésekről, ez mennyiben veszélyezteti a stabilitást, amiről Polt Péter is beszél?
2: Hát nyilvánvalóan az alkotmánybírói mandátumok 70 évben korlátozása is egy vitakérdés. Én személy szerint helyesnek tartom, az volt a baj, hogy a 70 éves felső korhatárt megszüntették annak idején, az is egy rövid távú politikai érdeket szolgált. Szerintem helyes, nyilván egy nagyobb átfutási időt kellett volna biztosítani, ez egyébként az Európai Bíróságnak korábbi Lengyelországot és Magyarországot érintő döntéseiben megjelent, hogy le lehet csökkenteni alkotmányos érvekkel a nyugdíjkorhatárt, de megfelelő átmeneti időt kell biztosítani. Ugye az eredeti tervezetben ez egy sokkal rövidebb volt, most gyakorlatilag szeptember 1-ig eltolták, majd kiderül, hogy akár az Európai Bíróság előtt, ha oda kerül ez az ügy, elégnek tartják-e ezt a gyakorlatilag másfél hónapos átmeneti időt, vagy azt mondják ki, hogy jobb lett volna hosszabb időt. Ha azt mondják, hogy jobb lett volna hosszabb időt, akkor lehet, hogy a hátralevő időre, amit nem tölthetnek ki az alkotmánybírók, meg kell majd kapniuk a fizetésüket, ahogy annak idején a nyugdíjba küldött bíróknál ezt kimondta az Európai Bíróság, és meg is kapták a fizetésüket azok, akik nem mentek vissza a nyugdíjba helyezés után.
1: Hak Péter, köszönöm.
2: Én is köszönöm.

0: A közlekedés biztonságot hogyan lehetne javítani? Nem minden pontjáról, de a vitatottakról mindenképp beszélünk Herpi Miklóssal, aki közlekedési szakjogász. Jó reggelt kívánok! És ami rögtön eszünkbe jut, az a 3 évvel ezelőtti gyorshajtás az Árpád hídon. Ez lehet egy fő kiváltók vagy indítók annak, amilyen folyamat most következhet?
1: Ez is. Ezek a fajta balesetek ismétlődnek. Tehát ott van például a pécsi baleset, ugye, amiben most emeltek vádat. Érkezik 220-szal egy Mercedes, és ezt egy 70 körüli vezető balra kanyarodás közben nem vett észre országúton, 90-re megengedett, és az ügyészség szerint az idős hölgy a hibás. Hát szerintem ez nincs rendjén. És szerintem 100 embert megkérdezünk, az ügyészségen kívül valószínűleg mindenki azt mondja, hogy ilyenkor a gyorshajtónak kell a hibásnak lenni, és érdeni kell, hogy az extrém száguldásnak extrém felelősséget kell maga után vonnia. A száguldás az nem szabadság.
0: Egy korábbi beszélgetésben egyszer azt mondta nekem valaki, ami nagyon megütötte a fülemet, hogy általában azért az ártatlanok halnak meg az ilyen baleseteknél, mert aki egyébként mondjuk előzésre, vagy gyorshajtásra, vagy bármire készül, az eleve fel van készülve egy helyzetre, és például ez a pécsi eset is pont ezt mutatja. Hogyan lehet ezt úgy szabályozni, hogy az betartatható legyen? Mert szabályozás most is van, ennyivel szabad menni, és akkor ha betartja be, ha nem.
1: Csak a mai szabályozás az katasztrofálisan rossz. Kezdem azzal, hogy a gyorshajtásnak a büntetése, hogyha nem derül ki, hogy ki a vezető, tehát nincs baleset, csak trafipax van, akkor az autó tulajdonosa kap egy csekket, be kell fizetni a büntetést, el van intézve a dolog. Hát ez így nincs rendjén. Ismerek olyan szemét, aki azzal dicsekszik, hogy egy hónap alatt már 1. csekket kapja. És ugye mivel nem derül ki, hogy ő kicsoda, tehát a rendszer ezt nem deríti fel, ezért ezt a végtelenség tudja csinálni értelemszerűen, hogyha van pénze befizetni a bírságot, akkor gyakorlatilag annyi. Hát ez így nagyon nincs rendben. Nyugat-Európában, számos országban a gyorshajtás esetén meg kell adni az elkövető személyét is. Van olyan hely, például Belgium, ahol a rendszer vélelmezi, hogy az autó tulajdonosa az elkövető, és ezek a személyek kapnak előéleti pontot, és ha összegyűlik a 18 előéleti pont, akkor fél évre elveszik a jogsiját, és kell menni utánképzésre. Ez egy gazdagnak is már fáj. Az nincs rendjén, hogy csak pénzbírság van ma Magyarországon, tök mindegy, milyen gyorsan ment az illető.
0: Egyfajta pontozásos rendszer lehetne megoldás?
1: Tehát ez most is létezik, az előéleti pontrendszer, csak ma Magyarországon, ha valaki egy trafipaxba belefut, akkor egy pénzbüntetéses csekket kap, értelemszerűen, hogyha olyan gyorsan megy, és ennyi.
0: Hogyan lehet megfékezni akkor a pénzbüntetésen túl például ezeket az autóversenyzéseket, amiket akár az Árpád hídon, akár főbutakon hallunk?
1: Ugye miniszter úr előterjesztése azt tartalmazza, hogy ha valaki lakott területen 120 km/h közlekedik, lakott területen kívül 200 km/h, akkor az már extrém gyorshajtásnak számítson, és bűncselekmény legyen. Azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen nyilvánvaló, tehát tessék elképzelni, mindannyian közlekedünk, egy 50-es megengedett környezetbe érkezik egy jármű 120-szal. Tehát az már fegyver, az mint egy bomba úgy jelenik meg. Nem tudunk rá vele számolni, rá számítani. 50-nél valaki koccan, akkor jó eséllyel, pici következményekkel megúszok. 120-nál? Szinte biztos, hogy halálos eredmény lesz belőle, tehát tragédia. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy a közúti veszélyeztetés egy fajtájaként kell ezt a cselekményt meghatározni, és akkor, amikor valaki ilyen tudatosan, szándékosan környezetében vétlen embereknek halálos veszélyt teremt, akkor önmagában erről ki kell mondani, hogy ez bűncselekmény.
0: A trafipax az a mi megoldás, és van elég ilyen eszközünk, illetve mi a helyzet ezzel az átlagsebességméréssel? Én pont a minap közlekedtem az országban, és ott volt egy szakasz, ahol kb. Próba jelleggel jelezte is nekem a rendszer, hogy innentől kezdve vigyázz, belépsz egy olyan zónába, ahol átlagsebességet mérnek.
1: Hát kérem szépen, ez az átlagsebesség mérés, ez egy isteni dolog, ez azt jelenti, hogy az egész adott mért útszakaszon gyakorlatilag be kell tartani a megengedett sebességet.
0: Igen, mert amikor jelzi a rendszer, hogy trafipax, akkor azért hajlamos az ember, hogyha mondjuk valamennyivel gyorsabban ment, mint a megengedett, lelassítani, és aztán újra felgyorsulni.
1: Pontosan, hát ez meg aztán Magyarországon különösen tipikus, sajnos. Ugye az átlagsebesség mért szakaszoknál az a helyzet, hogy egyrészt a baleseti statisztika így beszakad a semmibe, tehát szinte balesetmentessé válnak ezek a helyek, a másik, isteni rajtuk közlekedni. Mert mindenki ugyanazzal a tempóval halad. Nem kell attól félnem, hogy hátulról egy őrül gyorshajtó rámijeszt, megjelenik, megelőz, miközben én szeretnék sávot váltani, abból baleset lehet. Tehát ez egyébként a mindannyiunk biztonsága szempontjából egy isteni szuper eszköz, ahhoz képest, hogy egy tragédia milyen károkat okoz, még egy nagyon olcsó módon kivitelezhető műszaki megoldás.
0: Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy megvan igazából az apparátus ehhez. Ezt hogy kell elképzelnünk a gyakorlatban? Milyen szakaszokra, vagy mondjuk a legdurvább szakaszokra kell bevezetni? Ez hogy működik külföldön?
1: Külföldön úgy működik, hogy ha összehasonlítom, hogy mondjuk egy Olaszországban, egy Ausztriában, Angliában mennyi trafipax van, és átlagsebesség mért szakasz, szerintem nem túlzok, ha azt mondom, hogy tízszeres a nagyságrend. Tehát Magyarország messze-messze el van maradva ezen a területen. Érteni kell, tudom, mi magyarok szeretünk gyorshajtani, és a szabályokat így lazán értelmezni, de ahhoz, hogy nyugat-európai módon, jogállamban, demokráciában tudjunk tényleg egymással élni, az értenünk kell, hogy a szabályok értünk vannak, hogy mindannyian biztonságban legyünk. A közlekedésnél kell ezt kezdeni.
0: Herpi Miklós, köszönöm.
1: Én is.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Új köztársasági elnököt választ 30 napon belül az országgyűlés, nagy károkat okozott a tegnapi vihar. Marad az enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Mától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Sólyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatása a 17. alaptörvény módosítás értelmében éjfélkor megszűnt. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy Polgár Juditot kéri fel következő köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb női játékosának megválasztását több ismert közszereplő is javasolta. Újabb kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma az országgyűlésben. A képviselők a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról, a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról tárgyalnak. Ma délig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára. A jelentkezők pályázatait az érintett felsőoktatási intézmények szenátusainak bevonásával bírálja el az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Két hét múlva lejárnak a régi könyv alakú személyi igazolványok. A belügyminisztérium arra kérte a családokat, ellenőrizzék idős rokonaik igazolványát. Ha még ilyet használnak, a csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgáskorlátozottakhoz pedig házhoz mennek. A Hormuzi szoros forgalmát fenyegető iráni katonai célpontokat támadott az Egyesült Államok. A Berzsa állam válaszul ismét amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban és Bahreinben. A térségben a fontos kereskedelmi útvonalnak számító szoroson visszaesett az áthaladó hajók forgalma. Erdőtűz pusztít Madrid északkeleti részén. A lángok egyelőre nem értek el lakott területeket, de elővigyázatosságból 20 faluból mintegy 800 embert kitelepítettek. Spanyolországban év eleje óta több mint 80 ezer hektár égett le, csak nem kétszer annyi, mint tavaly ilyenkor. Többfelé okozott kárt tegnap a viharos széllel érkező hidegfront. A Balaton déli partjáról Somogy, Komárom, Esztergom és Pest vármegyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett vezetékek miatt kérték a tűzoltók segítségét. Ma a sok napsütés mellett csak a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futózáporok, zivatarok. A szél több felé megérénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-23 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban tart a helyszínelés a Könyves Kálmán körúton a Mester utca után a Rákóczi híd felé. Baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton az Attila útnál az Alkotás utca felé a külső sávban. A Szél Kálmán tértől lelassult a haladás. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, az M3-as autópályán befelé a Szerencs utcánál, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határúthoz közeledve, a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, valamint a nyugati téri felüljáron befelé. Egyirányosították mától az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lezárják ma napközben az Andrássy út szervizútját kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között, mert kertészek dolgoznak. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Egyes vizsgálatok és vélemények szerint egyre több a demens ember, vagy az, aki Alzheimer-korban szenved. Hogy mi lehet az oka, majd erről is beszélünk, de leginkább arról, hogy hogyan lehetne ezt megelőzni, mert hogy képzeljék el, az étkezés komoly hatással van rá egy vizsgálat szerint. Dr. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem adjunktussal a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Kívánok.
1: Valóban megelőzhető egyébként az, hogy én demens legyek?
2: Igen, életmódi faktorok. Természetesen azt mondjuk el, hogy a demenciák kialakulásában genetikai predisponáló tényezők vannak, tehát ezek az allélok le vannak írva, de természetesen az életmódi tényezők nagy mértékben, akár 30-40-50%-ban is hozzáteznek. És bizony a legkönnyebben befolyásolható egészségdeterminánsunk az a táplálkozás, és hogyha minél fiatalabb életkorban megfelelően táplálkozunk, tehát ez azt jelenti, hogy nap mint nap tudatosan odafigyelve nem az ultrafeldolgozott élelmiszereket, nem a Western Dietnek nevezett üres kalóriákat fogyasztjuk, hanem tudatosan odafigyelve arra, hogy ez a szakszó rendkívül kellemes, és szeretjük, hogy mediterrán diéta irányába visszük a magyar táplálkozásunkat. Tudom, hogy ez nagyon nehéz a hagyományos magyar konyhát megváltoztatni, de mindenképpen érdemes, mert az európai nagykohorsz és a világkohorsz kutatások leírják azt, hogy az egészséges táplálkozási minta feltétlenül nem csak a metabolikus egészségünket, inzulinrezisztenciát, hanem a kognitív funkcióikat is befolyásolja. Ez már rövid távon is mérhető, de hosszú távon mindenképpen a demencia prevenciójában is, tehát az agyi érrelátás és a szívér egészsége szempontjából endotér funkció, mitokondriális, hát ennek a hatásmechanizmusa nagyon széles, leírjuk a publikációban ezt is.
1: Igen. Mi az, amit tegyünk? És mi az, amit biztos, hogy ne együnk?
2: A mi magyar táplálkozásunkban az a hiba, hogy nagyon hagyományosan ünnepeink is húst, hússal és bőséges zsíradékkal, telített zsírokkal telített az étrendünk. Koleszterindús. Viszont ez hosszú távon ugye a szívérrendszeri egészség és a kognitív egészség szempontjából is rendkívül káros. Nem csak az elhízást fokozza, hanem az elhízás talaján számtalan betegség, akár az izületi, fertilitási zavarok, de a demenciák is ide tartoznak, és a szívérrendszeri vagy a tumoros betegségek is, kolontumor, tehát a vastagbélrák, vagy az emlőtumor is. És a változás igazából az abban rejlik, pici apró lépésekkel kell megváltoztatni a táplálkozásunkat, és a magyar konyhát kellene, javasolt. Az első és legfontosabb, úgy gondolom, a zsíradékok helyettesítése egészséges zsíradékokkal. Ez a zsíradék elsősorban, ami a javaslat, az extra szűzolívaolaj, hidegítése egészséges zsíradékokkal. Ez a zsíradék

0: Hát sem bírom, akkor
1: Igen.
0: viszont, ha komolyan veszem, és mondjuk
1: Értem.
0: tabletta formájába beviszem, az ugyanolyan jó?
1: Nem azt szoktuk javasolni rögtön, hogy tabletta, hanem a táplálkozásban a többszörösen telítetlen zsírsavakat, tehát ezek a puffa vagy omega 3 zsírsavak, minden nap akár maréknyi, vegyes chia mag, lenmag, földi mogyoró, dió, pisztácia, tehát minden nap, hogyha ezt az ember sótlanul fogyasztja, akkor megfelelő mennyiségben fogyasztja a többszörösen telítetlen zsírsavakat is. Plusz, hogyha az extra szűzolívaolajat használja a sütéshez, főzéshez. A halakat ugye legalább nap hetente egyszer-kétszer azért jó lenne, hogyha fogyasztanánk. Zsíros halakra gondolunk, tehát lazac, makréla, pisztráng, ilyesmire, de hogyha ezt annyira nem szereti az ember, akkor javasolt a vegyes mag, és a kiegészítés, amit is javasol, naponta kiegészíthető, és javaslatok is írják, 250 mg minimum, de akár 500-1000 mg is lehet, vagy még több is akár. Ezek a halolaj kapszulák, amiket lehet kapni a DM. Bocsánat, nem akarok mondani semmit, csak tehát, hogy bárhol, patikában bárhol lehet kapni ezeket a lazac kapszulákat, nem drága.
0: Megelőzésről beszélünk,
1: Igen.
0: de egyébként ha valaki átáll erre, lassítható-e a folyamat, hogyha elkezdődött? Kérdezem ezt úgy, hogy nekem például van velem egykorú barátnőm,
1: Igen.
0: aki korai demenciától
1: Igen,
0: tart,
1: Igen,
0: és
1: Igen.
0: vannak már jelei.
1: Igen. Igen, tehát a korai fázisban, hogyha vannak ezek a mild cognitive impairment, tehát amikor érzi az ember, hogy a kognitív funkció, memória funkciói végrehajtó tevéket, tanulási funkció, tehát ezeket mérik skálákkal, akkor is igen, mert ez még egy reverzibilis állapot. Tehát hogyha odafigyel arra, hogy a táplálkozásában minél szélesebb körűen, és itt nem csak az omega-3 zsírsavakra kell gondolni, hanem a polifenolok. A polifenolokra fókuszál igazából a kutatásunk, amely több ezer van leírva belőle a szakirodalomban, nem ismerjük. Azt gondoljuk, hogy vitaminokkal, ásványanyagokkal, antioxidánsokkal le van tudva. Ez nem így van. A polifenolok, azok egy, tehát például a szőlőben lévő resveratrol, vagy a gránátalmában, kakaóporban, kávéban, jó minőségű extra szűzolívaolajban lévő polifenolok, ezek olyan aktív vegyületek, olyan aktív anyagok, amelyek a vékony bélbe bekerülve nem szívódnak fel, hanem eljutnak egészen a vast, nagyon pici százalékuk szívódik fel, eljutnak a vastagbélbe. És a kolomban a laktobacillusokkal, bifidobaktériumot, tehát a jótékony baktériumokkal kapcsolatba lépve még aktívabb hatóanyagokat termelnek, és ez a vér, agy, gáton keresztül, tehát felszívódik a vérünkbe, megjelenik a vérünkbe. És az a nagyon fontos, hogy a mediterrán vidékek, spanyol, olasz, görög, japán, blue zone vidéknek is mondjuk mi, polifenolokból akár 1000-2000 mg-ot visznek be naponta, és ez kumulálódik, tehát ez összeadódik minden nap. A magyar ember hagyományos táplálkozásában becslések vannak rá, polifenol bevitel 300-500 mg per nap. Hát egyáltalán nincsen korrelációban abban, ami az ajánlás.
0: Szerintem most ez az idő csak arra volt elég, hogy felhívjuk a figyelmet valamire, viszont hogyha valakit érdekel, szerintem sokakat, hol tudják ezt a tanulmányt megnézni, honnan tájékozódjanak?
1: Minden publikációnk, nagyon sok van már a táplálkozás témakörében, fenn van a PubMed-en, vagy a Web of Science-en, Nutrients, weblap, tehát ezek teljesen
0: elérhetőek.
1: Szemmelweis, így van, igen, elérhetőek a publikációk.
0: Dr. Fekete Mónika, nagyon köszönöm.
1: Szívesen.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem.

mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó. július 19-én született Móra Ferenc. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik városhoz kötődik leginkább híres írónk munkássága? Start 1. Szegedhez. Start 2. Pécshez. Heti nyereményünk egy doboz, azaz egy havi Vertim testsúlycsökkentő Matrix a sikeres fogyás támogatására a vertim.hu webshop jóvoltából.
1: Örök kérdés nyáron, sok a szúnyog vagy kevés, ugye az egy is már sok, sokak szerint. Mennyire változnak, csípnek, nem csípnek, hol vannak, hol nincsenek, mi az oka? Na, ezeket mind át fogjuk beszélni vendégünkkel, akit Zoom kapcsolaton keresztül kapcsolunk, dr. Kuruc Kornélia, biológust, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusát. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket!
1: Kezdjük egy aktuális szúnyog helyzettel. Ön hogyan értékeli most a szezont? Július 20-a van most éppen. Mennyire van szúnyoginvázió?
2: Saját szakmai tapasztalatunk az, hogy idén nagyon kevés szúnyog van, tehát ha hazai szúnyogállományt, faunát nézzük, akkor a rendkívüli szárazság azért a szúnyogoknak sem kedvez, tehát idén viszonylag kevés szúnyoggal találkozhatunk. Ami mégis növelheti a szúnyog ártalom érzetet, tehát az emberek mégis azt érzik, hogy nem lehet megmaradni a kertekben, annak a hátterében elsősorban az áll, hogy megjelentek Európában, Magyarországon is olyan inváziós fajok, amelyek nappal is aktívak, tehát itt gondolok az ázsiai tigris szúnyogra, róla sokat lehetett már hallani, amelyek nappal is aktívak, tehát egészen fényes napsütésben, melegben, tényleg az egész napszakban csípnek minket, és ez okozhat egy olyan emelkedett érzetet, ami miatt azt érezzük, hogy sok a szúnyog.
1: Változnak a szúnyogok? Ennek az az oka, hogy ez a felmelegedés van, amiről most már évtizedek óta beszélgetünk, vagy az az oka, hogy behordunk gyakorlatilag új fajokat?
2: Tulajdonképpen itt a kettő kombinációjáról beszélhetünk, tehát az, hogy behozunk idegen honos fajokat, tehát akár Ázsiából, vagy Afrika északi részéről ide érkeznek új fajok. Az elsősorban inkább az emberi közlekedésnek, transportnak, árutransportnak, tehát egy globalizált világban gyakorlatilag mindenhova, minden kontinensre könnyedén tudunk repülni, hajózni, és gyakorlatilag ennek köszönhetően az áruval együtt, vagy a turizmusnak köszönhetően hozzuk magunkkal ezeket az új jövevényfajokat is. Az, hogy ezek a fajok meg is tudnak telepedni az európai klímán, az viszont már egyértelműen a melegedésünknek, a klímaváltozásnak egy eredménye. Most már sajnos a bőrünkön tapasztalható eredménye, hogy ezek az idegen honos fajok nem csak megérkeznek, hanem túlélnek, szaporodni is képesek, és igen, gyors ütemben terjedni is képesek.
1: Mondok két tapasztalatot, tegyem meg, hogy szakértőként helyre rakja, hogy mi ennek a tudományos oka. Az egyik, hogy most hétvégén volt szerencsém, most a Balatonon voltam 2 napot, egyetlen darab szúnyog nem csípett meg, teljesen furcsa volt és szokatlan, ugyanakkor létezni nem lehetett a nem csípős valamilyen szúnyogfajtól, amiből irgalmatlan sok volt, és akkor mellé teszem azt a példát is, hogy egyébként pedig mondjuk áprilisban, amikor jó idő volt, és kiültem a kertben, akkor csapkodtuk magunkat a csípős szúnyogoktól, és nem értettük, hogy szúnyog ilyenkor.
2: Ugye alapvetően kezdeném az, hogy a Balaton vagy akár a városi környezetben egészen más fajok fordulnak elő, tehát ez is állhat a hátterébe, hogy például tavasszal sok szúnyoggal lehetett találkozni, amikor elindul a szezon, volt csapadék, kialakultak olyan apró vízgyülemek, amik a szúnyogok szaporodásának kedveztek, tehát a tavasszal valóban volt egy növekvő szúnyogszám, és ezt követően ez azért csökkenhetett vissza, tehát amit említettem is, hogy most szinte alig találkozunk szúnyoggal, mert hogy bejött a nagy szárazság, tehát gyakorlatilag egész júniusban, júliusban alig volt csapadék, ellenben jött több alkalommal hőhullám, tehát nagyon magas, 30 fok fölötti hőmérséklet, és ez okozhatja azt, hogy a hazai fajainknak egy picit az aktivitása visszaszorul. az, hogy helyettük jönnek olyan bosszantó rovarok, amelyek egyébként nem csípnek minket, itt gondolom az árvaszúnyog lehet a probléma forrása, ami a Balaton környékén nagyon gyakori és egy ismert jelenség, tehát ebben sincs semmi újszerű. Ők nem csípnek, nem okoznak különösebb egészségügyi problémát, egyszerűen kellemetlen, ha belélegezzük őket.
1: No, akkor most már képben vagyunk a hazai szúnyog helyzettel, és amikor mondjuk csípkednek minket a szúnyogok, akkor az az első, hogy na mikor volt írtás utoljára, vagy mikor lesz végre írtás. Egyáltalán Magyarországon ugye vita ez a kémiai, biológiai írtás, mi a jellemző, és mi ez a biológiai írtás, amit például az élő környezetért felelős miniszter is sürget.
2: Alapvetően azzal kezdeném, hogy az, hogy biológiai vagy kémiai, ez a köznyelvben így terjedt el. Az egyik természeteset a nevében is benne van, hogy egy biológiai környezetkímélő egy természetes megoldás lehet, míg a kémiai valamilyen vegyszeres kezelést takar. De itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy szakmai oldalról itt nem két egymást helyettesítő vagy egymás alternatívájáról beszélünk, nem ugyanarra való a két módszer. Tehát alapvetően, amikor kémiai kezelésről beszélünk, akkor ezt a kifejlett repülő szúnyogok ellen vetik be, gyakorlatilag egy idegméregnek a kipermetezése történik a természetbe, amiről nagyon sokat lehet olvasni, mi is nagyon sokat nyilatkoztunk szakmai oldalról, hogy mennyire környezetkárosító, mennyivel több egyéb rovart pusztít el, tehát nem csak a szúnyogokat, tehát nem egy célzott, nem egy igazán hatékony ilyen szempontból a módszer, és talán a legnagyobb hátránya a környezetkárosító hatása mellett, hogy gyakorlatilag az utánpótlást nem szünteti meg. Tehát ez csak azokat a repülő szúnyogokat célozza, vagy hát minden rovart, ami repül, célozza, amik éppen akkor a köd kijuttatásakor aktívak, de nem szünteti meg azt, hogy azt a problémát, hogy egyébként a vízben fejlődő szúnyoglárvák folytatják a fejlődésüket, kikelnek, és akár egy-két hét múlva újra ugyanannyi szúnyoggal találkozhatunk. Tehát emiatt érezhetjük is, hogy nem igazán hosszú távú a hatása egy-egy ilyen kezelésnek. A biológiai, vagy köznyelvben biológiai gyérítésként elterjedt módszernek a lényege pedig az, hogy már a vízben fejlődő lárvákat célozzuk. Tehát itt inkább ebben van a különbség a két módszer közt, hogy a lárvákat, vagy már a kifejlett példányokat célozzuk, és a lárvák fejlődését megszakítva egy egyébként természetben előforduló talajbaktérium kijuttatásával, ez a talajbaktérium adott körülmények közt toxinokat kezd termelni, ez egy fehérje, ami kijut a vízbe, és ezt elfogyasztva a szúnyaglárva tápcsatornájában válik toxikussá, tehát gyakorlatilag a szúnyaglárvákat belülről elemészni. Nem egy túl kellemesen történő eliminálása a lárváknak, ellenben sokkal hatékonyabb abból a szempontból, hogy ezek a lárvák nem fognak kifejlődni, nem fognak repülni, nem fognak csípni, és nem fognak tovább szaporodni.
1: Nagyon röviden, itthon melyiket használjuk? Mert a köznyelvben elterjedt az, ugye, hogy hát, hogy már nem lehet tilos a szúnyogírtás. Van szúnyogírtás, csak hogyan, és mit lesz a változás?
2: Alapvetően Magyarországon sajnos az a helyzet, hogy még mindig több mint 90%-ban, a gyérítések több mint 90%-ában ezt a kémiai kezelést alkalmazzák, ami gyakorlatilag teljesen szembe megy az európai szakmai irányelvekkel. Tehát Európában is pont az inváziós fajok, új fajok megjelenése, illetve általuk behozott esetleges új betegségek megjelenése okán az a jelenlegi álláspont, hogy elsősorban a lárvákat kéne célozni, a szaporodó helyeket kéne felszámolni, és ezt a fajta kémiai kezelést, ezt kizárólagosan járványügyi vészhelyzet esetén kéne bevetni, amikor arról beszélünk, hogy már szúnyogok által terjedő betegség miatt halnak emberek.
1: Dr. Kuruc Kornélia, köszönjük szépen!
2: Köszönöm szépen!
0: Támogatott tartalmat hallottak!

0: következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó. július 19-én született Móra Ferenc. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik városhoz kötődik leginkább híres írónk munkássága? Start 1. Szegedhez. Start 2. Pécshez. Heti nyereményünk egy doboz, azaz egy havi Vertim testsúlycsökkentő Matrix a sikeres fogyás támogatására a vertim.hu webshop jóvoltából.
1: Az úgynevezett kotorék vadászat betiltását kezdeményezi Gajdos László. Sokan az első posztok alapján újongva üdvözölték a döntést, de van egyébként egy másik oldala is ennek. Ezt próbáljuk körbejárni Földvári Attilával, az Országos Vadászkamara szóvivőjével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És nyilván az alapoknál kezdjük, hogyha valaki nem ismerné még a szót, hogy a kotorék vadászat mit jelent, és miért rándul görcsbe a gyomrunk valóban, hogyha egy picit elolvassuk a szegény babarókákat.
2: Nézzél, nekem rendkívül szemtelen leszek. Oka van, és utána felelek a kérdésre, ön szerint mi a kotorékvadászat?
1: Hát én már tudom, mert utána olvastam, ahogy készültem. Hogy nyilván ugye a kutya, ahogy kotor, és beküldik alsóját.
2: A félreértés abból adódik, hogy a kényszerképzet szerint a kutya lemegy, ott háborúzik a rókával, és véresen jön ki, és minden állat megsérül, és borzalom és horror van. A helyzet az, hogy nem ez a kotorékozás, és volt ugyan a kotorékozásnak, illetve talán van is rossz gyakorlata, de alapvetően ez egy olyan vadászati mód, ami bármely furcsán is hangzik, ez egy szelektív vadászat. Tehát alapvetően a következőképpen néz ki a dolog. Egyrészt egy olyan kutyám van, amelyik alkalmas a kotorékozásra, és nem akar verekedni. Ez az első pont. A kutya lemegy, és innentől két lehetőség van. Az egyik az, hogy a róka, vagy adott esetben harancsakál, vagy borz kijön egy másik járatának kotoréknak, mert hogy ezeknek általában több járatuk is van. Van, hogy tulajdonképpen várnak, nevezi ezt a vadásznyelv, mert gyakorlatilag nem is tudom, hol fog kiugrani. Kijön az állat és a vadász elejti puskával. A másik lehetőség, hogy úgynevezett végkatlanba szorul a vad, tehát ez egy olyan járat, aminek nincsen kijárata, tehát zsákutca. Ebben az esetben pedig a vadász fogja az ásót, és szépen ki fogja ásni az állatokat. Mindeközben a kutya nem verekszik, mert olyan kutyát választotta, amely tisztes távolból ugat, helyben tartja.
1: Na, igaza van abban, hogy valóban nem ezt lehet olvasni, még akkor sem, hogyha próbálok mondjuk egy ilyen beszélgetésre felkészülni, hanem arra, hogy ott küzdenek szerencsétlen tacskók, és például a kotorékvadászat egyik ellenvetése. Sok egyéb mellett az, hogy maga a kutya is megsérül, akit oda leküldenek.
2: A kutya nem sérül meg, mert a kutya nem verekszik, tehát még egyszer mondom, ez a helyes gyakorlat. Az, hogy vannak olyan felvételek és képek, amelyeknek egyébként az eredete sokszor elég homályos, mert találkoztunk mi már külföldi felvétellel, olyan felvétellel, ami nem is vadászlátható, olyan felvétellel, ami még a 80-as, 90-es években VHS-re készült. Ezek valóban mutatnak egy rossz gyakorlatot, de van rossz gyakorlat az autóvezetésben, az orvoslásban és bármiben, hogyha nagyon
1: keresztül. Jó, de miért van erre szükség egyáltalán, kérdezhetjük sokan?
2: Én fogok válaszolni, talán nem nekem kellene, a természetvédelemnek lehetne föltenni ezt a kérdést, mert hogyha azt nézem, hogy a róka, mint ragadozó, azon túl, hogy nyilván fogyasztó vadászható fajokat is, mert nem fog válogatni, de természetvédelmi károkat okoz, elsősorban mondjuk a földön fészkelő fajok állományában, és itt most rögtön kiemelhetem a túzokot, mint a magyar természetvédelemnek tulajdonképpen az ikonját, egy 1 millió forintos természetvédelmi értékkel egyébként. Hát olyan területen, ahol van túzok, annél hogy a ragadozó gyérítésnek minden létező eszközét, és ezek között szerepel a kotorékozás is benevetnék, nem lenne túlzok. De ugyanígy mondhatnám mondjuk a humán egészségügyet, tehát hogyha a rókaállományt, maradva a rókánál, mint az elsődleges célfajánál a kotorékozásnak, ha a rókaállományt nem gyérítenénk minden lehetséges eszközzel, akkor sokkal nagyobb kockázat lenne.
1: Mennyire van elszaporodva ez az állomány? Van erre egyáltalán bármilyen felmérés? Van. Mert amikor én mondjuk a kisfiammal télen Zala környékén kirándultunk, akkor volt, hogy a szállásunkhoz odajött róka, ő nyilván mondta 5 évesként, hogy ez de cuki lehet, mondtam, hogy ez cuki, de nem úgy, és azóta babarókát szeretne, nem tudom vele megértetni, hogy nem fog babarókát kapni. Szóval mennyire elszaporodott ez az állomány, és mi az önök álláspontja azzal szemben, vagy amellett, amit a miniszter szeretne?
2: A mi álláspontunk az, hogy számadataink vannak, van egy országos vadgazdálkodási adattár, amelyik az Agrárömért Felelős Minisztérium égisze alatt működik, egyébként a Gödöllői Egyetemen, tehát ez egy tudományos alapú statisztikai rendszer, és ez alapján tudjuk, hogy körülbelül 50 ezer, 51 néhány ezer róka van a becslés alapján, de ez, hogyha hozzáteszem, hogy több mint 90 ezeret kell ehhez egy évben terítékre hoznunk, akkor látszik, hogy mennyire nagy szükség van a folyamatos vadászati nyomásra. És az állomány nagyjából stagnál, tehát hogyha bármit kivennénk, bármelyik elemét az eszköztárnak gyengítenénk, akkor valószínűleg nem tudnánk tartani ezeket a számokat. És amit ön említett, hogy mondjuk az ember közelében megjelenik a róka, ez egy nagyon komoly veszélyforrás, általában a veszettség jut mindenkinek eszébe. Nem mondhatjuk ki, hogy a veszettségtől mentes Magyarország, a keleti határszélen rendszeresen vannak pozitív esetek, de vannak más betegségek, amiket ez az állat terjeszt, például egy galantféreg fajta, amelyik az emberre is veszélyes. És nagyon jó, hogy ön a gyermeket mondta példaként, ez a galantféreg, illetve a peték a róka vagy más ragadozó szervezetéből az ürülékkel kerülnek ki a természetbe, az ember szervezetébe a szájon keresztül juthat be. Logikus a kérdés, hát ugyanhogy kerülne a számba róka ürülék. Igen, nem, de a gyerek játszik a homokozóban, és ez egy példa. De kimegyünk az erdőbe, gyűjtünk valamiféle bogyókat, ez a következő példa. Konyhakertünk van, ez a harmadik példa. Tehát ez egy valós veszély, körülbelül 50 ilyen betegedést.
1: Felmerülhet bennünk a kérdés nyilván, hogy akkor miért ezzel a kotorék vadászattal, miért nem egyszerű vadászattal lehet ezt az állományt kordában tartani, és mi van a babarókákkal, ugye ez is érv volt, hogy szerencsétlen babák ott maradnak, amikor kotorék vadászattal az anyjukat elkapják.
2: Is a válasz, tehát a, mondjuk, hogy klasszikus fegyverrel történő elejtés és a kotorékozás, egyébként ezen kívül még a csapdázás is, ez a három fő eszközünk a ragadozó gyérítésben. És a babarókák, a visszatérő babarókák esetében pedig, hogyha nem indokolt, akkor jó érzésű vadász, vagy jó érzésű kotorékos, amikor babaróka van, akkor nem kotorékozik. Egyébként is addigra már régességen a dandárja munkának el kell, hogy legyen.
1: Egyeztetnek a minisztériummal?
2: Folyamatban van, igen, igen, elkezdtük. És bízunk benne, hogy itt azért dűlőre fogunk jutni, tehát mi abszolút megértjük azt a társadalmi érzékenységet, amelyik mondjuk az ilyen kirívó esetek kapcsán fölmerül. Abszolút nyitottak vagyunk arra, hogy további vizsgák legyenek, hogy egy sokkal sarkosabb szabályozást legyen a jelenleginél. Aki korrektül csinált, annak ez nem jelent problémát, mert eddig sem akadt volna fönn ilyen szűrőkön kvázi. Aki meg nem úgy csinálja, hogy kell, az vagy tanulja meg, vagy ne csinálja, ez a mi álláspontunk.
1: Földvári Attila, köszönöm.
2: Köszönjük a lehetőséget.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Legyen nagyon-nagyon szép napjuk, holnap reggel várom Önöket.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Megszűnt Súlyog Tamás államfő megbízatása, Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot. Folytatódik az enyhe idő zivatarokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében éjfélkor megszűnt Súlyog Tamás államfő megbízatása. A törvényhozásnak 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Addig ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az erről szóló előterjesztésről ma szavazhatnak a képviselők a parlamentben. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. A kormányfő ma találkozik a sakktörténet legeredményesebb női játékosával, hogy egyeztessen vele arról, vállalná-e az államfői tisztséget az új alkotmány elfogadásáig. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A hallgatók érdekeit szolgálja a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter. Görög Márta közölte, a lépés helyreállítja az egyetemi autonómiát, valamint visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jogköreit. Idén nyáron több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tókörnyéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, a napközis programok ennél jóval olcsóbbak. Az Egyesült Királyságban ma veszi át a miniszterelnöki tisztséget Andy Burnham, a kormányzó munkáspárt új vezetője, Keir Starmer-től. A leköszönő kormányfő előtte még formálisan bejelenti lemondását harmadik Károly királynak. Az uralkodó ezután bízza meg a volt manchesteri polgármestert az új brit kormány megalakításával. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte a címvédő argentinokat. A győztes találatot a csereként beálló Ferran Torres lőtte a 106. percben. A legjobb játékosnak járó aranylabdát a győztes válogatott kapitánya Rodri kapta. A szintén spanyol Unai Simon lett a legjobb kapus, míg Pau Cubarsí a legjobb fiatal játékos. A gólkirály címért aranycipőt a bronzmérkőzéseken duplázó francia Kylian Mbappé érdemelte ki. Ma a sok napsütés mellett csak a Dunántúlon lehetnek futó záporok, zivatarok, a szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
7: Tisztelettel köszöntöm Önöket, ez a Nem Oké, egy új műsor itt a Spirit FM-en, amit láthatnak természetesen a YouTube-on is, és követhetnek majd különböző más platformokon is. Egy kampányhoz csatlakozunk ezzel a műsorral, ami nem új keletű, ez már az elmúlt évben, sőt, talán az elmúlt két évben is jelen volt a magyar közéletben, a Nem Oké kampány, ami az iskolai egymás közötti hát bántalmazás, és ezt mindjárt kifejtjük, hogy ez mi mindent jelent, elleni kampány, és hát ennek készült már zenei változata, készült videóklip, megszólaltak közéleti szereplők, és ebben a műsorban is olyan szereplők szólalnak meg, akik egyrészt értenek hozzá a saját élettapasztalatuk alapján, másrészt értenek hozzá, mert ez a szakterületük, ez a munkájuk valójában. Ülési sorrendben fogom bemutatni az itt lévőket, Szlankó Violát, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatóját, örülök, hogy itt vagy, Viola. A Tarján Zsófit, a Hanibiszt énekesnőjét, és Csingiszt, akinek a vezeték nevét én nem merem kimondani, de te majd megteszed, aki tartalomgyártóként neveztetik, hát a TikTokon és az Instán téged nagyon sokan követnek és ismernek. A vezeték nevedet mondd el.
8: Dorceren, J nélkül.
7: Ez nem olyan nehéz.
8: Nem, csak így elsőre ilyen meghökkentő, és tulajdonképpen az én esetemben egyébként, ha már így bele is vághatunk, ez volt tulajdonképpen az alapja. Az én történetemnek ugye félig mongol, félig magyar származásom miatt, ugye Veszprémben nőttem fel vidéken, és ott ez kifejezetten, hát egy ilyen olyan dolog volt, ami mellett nem tudtak elvenni az iskolában.
7: Iskolai bántalmazás, iskolai kirekesztés, mondtam, hogy szakértő, hát Viola szakértője ennek a témának, az UNICEF gyermekvédelmi igazgatójaként, és akkor egy kicsikét azzal is kezdeném, hogy határozzuk meg, hogy ez micsoda. Tehát mi szülők sokszor értetlenül állunk a gyerekek történetei előtt, hogy tényleg ezt csináljátok egymással, miközben teljesen hétköznapi módon bántják egymást, és ha belegondolunk, már a mi életünkben, a mi gyerekkorunkban is teljesen természetes volt egy idősebb generáció esetében, magamról beszélve. Viola, tiéd a szó, igazából hogy tudjuk ezt leírni?
9: Igen, azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy időről időre előkerül ez a téma, hogy ez egy új keletű jelenség, vagy régen is jelen volt az iskolai bántalmazás, több van-e most, mint régen, durvább be a helyzet, mint akár pár évvel ezelőtt, szóval azt hiszem, hogy akár irodalmi példáinkból is tudjuk, hogy a kortárs bántalmazás, vagy a gyerekek egymás közötti bántalmazása az tulajdonképpen mindig jelen volt.
7: Így jó, mint halálik, hogy ne menjünk igen, sokkal
9: pontosan.
7: Tovább.
9: Igen, pontosan. Az, hogy az elmúlt évek mondjuk ez intenzívebbé vált, azt azért mondhatjuk. Egyébként a HBSC kutatások szerint, ami az iskolás körű gyerekek egészségmagatartását vizsgálja az 5-es, 7-es, 9-es korosztályban, az alapján azt mondhatjuk, hogy az elmúlt években azért jelentősen nőtt a kortárs bántalmazás. Nyilván ennek hát számos oka van. Én szeretem azt felhangosítani, hogy az egyik oka biztos, hogy az, hogy a közélet, a felnőttek közti nagyon durva a kommunikáció, nagyon intenzív, akár gyalázkodó, személyeskedő kommunikáció, ami ugye mindenhol jelen van, az nagyon, nagyon könnyen, vagy nagyon egyszerűen eléri a gyerekeket is. Úgyhogy hogy is definiáljuk a bántalmazást? Hát ugye hagyományosan úgy szoktuk definiálni ezt, hogy akkor beszélünk bántalmazásról, amikor hosszú időn keresztül tudatosan a bántás szándékával valamilyen hatalmi helyzetben, vagy a hatalommal visszaélve keletkezik konfliktus a gyerekek között.
7: Mit az erő pozíciója az igazán kérdéses abban a közegben, ahol ez megszületik. Ti, amikor ezt átéltétek, Zsófihoz fordulok, meg Csingiszhez perce, akkor azt éreztétek, hogy nagyon egyedül maradtatok abban a közösségben, amelyik szembe fordult veletek, vagy amelyik kipécézett benneteket? Tehát, hogy ilyenkor nincs, aki melléd álljon? Azt is meg kell élned?
10: Hát először akkor mondom, én nagyon egyedül éreztem magam, amikor jöttek ezek a problémák, de alig vártam, hogy hazamenjek. És amikor otthon voltam, akkor ki tudtam ezt az egészet zárni, tehát gyakorlatilag egy tagadásba kerültem, és akkor nem számoltam be róla. Tehát a szüleim nagyon sokáig nem tudtak arról, hogy én az iskolai környezetben nem érzem jól magam. És annyira ki tudtam zárni, hogy ahogy átléptem az otthonnak a kapuját, akkor el is felejtettem az, hogy mi volt a suliban. Csak az volt egy érdekes jelenség, hogy például vasárnaponként én nehezen tudtam elaludni, és nem azért, mert nem írtam meg a leckét, vagy nem tanultam volna meg bármit, de nem a tanórák miatt izgultam, hanem azért, mert iskolába kellett menni.
7: A másnap.
10: A másnap, igen. Aztán kedden már egy kicsit könnyebben aludtam, szerdán már el tudtam aludni, de alig vártam, hogy hétvége legyen, hogy egy picit fel tudjak töltődni otthon.
7: Ez úgy van, hogy ez egy folytonos, folytatólagosan elkövetett bántalmazás? Tehát egy beszólásból óhatatlanul jön az összes többi is, ha nem tudod magad megvédeni?
10: Szerintem igen, de velem így volt. Én nem tudtam, egy szenzoros gyerek voltam. Mindenre érzékeny voltam, beszólásokra, de a szenzorosság az azt jelenti, hogy fényre, hangokra, sőt, magába a közösségbe levésre, tehát kellett volna egy kis idő, hogy fel tudjak töltődni, tehát az úgynevezett me time, vagy saját, az én idő, az arra nagyon szüksége van szerintem egy ilyen gyereknek, vagy legalábbis nekem szükségem lett volna. De 90-es években voltam gyerek, és akkor erre úgy nem figyeltünk annyira. Tehát most kezd szerintem az embereknek kinyílni a szeme.
7: Erre. Nem akarom elvinni másfelé, de viccesnek gondolom mégis, hogy énekesnő lettél a fények és a hangra érzékeny.
10: Ezen én is gondolkodtam.
7: Ez egy nagyon fura dolog.
10: Én is gondolkodtam, és arra jutottam, hogy talán ezt kompenzálja, hogy meg kellett, hogy találjam azt a közeget a fénybe és a hangba, ami nekem jó, és ahol én érvényesülni tudok. És a színpad mellett kell nekem egy feltöltődési időszak. Tehát vagy az óriási fénybe és hangzavarba létezem, vagy pedig visszavonulok a saját kis lakásomba, és ott egy kvázi remete életmódot élek az erdőben.
7: Csingisz, neked meg ugye egy adottság az, amivel téged piszkáltak, tehát azon nem tudsz változtatni, hogy félig mongol vagy, nem tudsz változtatni, azon tudsz, hogy mi a neved, de miért lennél kénytelen változtatni ezen. Ezekkel az adottságokkal iszonyú nehéz mit kezdeni, és az ember akkor úgy éli az életét, hogy ez így van és kész.
8: Én arra emlékszem, egyébként Zsófihoz hasonlóan én sem mondtam el otthon. De másik dolog, hogy otthon a szüleim anyagi nehézségekkel küzdöttek, tehát hogy éppen az volt a tét, hogy utcára kerülünk-e vagy nem. Úgyhogy ezért én ezt nem mondtam el. Én arra emlékszem, hogy ahogy én néztem az osztálytársaimat, úgy mindig úgy figyeltem, volt egy srác, aki így a központja volt így az osztályközösségnek, hogy milyen könnyedséggel létezik. Tehát, hogy neki nem kell, mert én mindig kérdezgetem kisgyerekként apát, hogy apa, akkor én most magyar vagyok, vagy mongol vagyok? Tehát, hogy az én életemben ez egy kérdés volt, és mindig olyan ámulattal néztem az osztálytársaimat, hogy nekik ezt így nem kell meghatározni, mert ők tudják, hogy mondja, milyen érdekes, hogyha én elmegyek mondjuk Mongóliába, akkor én vagyok a magyar gyerek, ha én vagy én Magyarországon élek, akkor én vagyok a mongol gyerek.
7: És milyen érdekes, hogy ezt nem erényként kezelik azok, akik emiatt téged piszkálnak, hogy milyen jó neked. Te mongol is vagy magyar is, vagy mongolul is tudsz, magyarul is tudsz. Két világod van, hanem ez egy szégyen.
8: Igen, egyébként nem beszélek mongolul, de...
7: Jó, hát az most egy más kérdés.
8: Jó, igen, de hogy például a magyar himnusz tanulva, ugye, hogy most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, vagy a magyar történelmet, de egyébként ez tök érdekes, hogy most nem akarok itt szőrszál hasogatni, de hogyha belegondolunk a magyar történelembe, egyszer írta valaki kommentben, hogy te magyar és mongol vagy, akkor tulajdonképpen te 100%-ban magyar vagy, mert hogy az ősök azok tulajdonképpen ugyanonnan jönnek, úgyhogy, de igen, ez főleg vidéken, akkoriban, én 95-ben születtem, akkoriban vidéken is, talán mai napig is az, hogy valaki külföldi, az ott nem egy hagyományos dolog, tehát nagyon megnézik az ember, és ez elegendő volt ahhoz, hogy ez elkezdődjön.
7: Az a nagyon erősen bólogattál, amikor Csingiz említette, hogy van az egy minden közösségben. Neked is megvolt az egy?
10: Abszolút. A fiúk között és lányok között is voltak ilyen hierarchiai közösségek, és hát valamilyen oknál fogva én mindig kicsit a szélére sodródtam ezeknek. Én úgy hívtam, hogy falka vezér, vagy vezéregyéniség, de igen, volt egy valaki, aki köré csoportosultak a többiek, és igen, felhozott egy pár emléket.
7: Ezt hogy nem látják szülők, pedagógusok? Hogy nem látják a visszahúzódóbb, mondhatni épeszőbb gyerekek, hogy van valaki, aki sportot űz abból, hogy a többieket kipécézve alázza, gúnyolja, céltáblává tegye. Miért nem látjuk? Miért nem akarjuk meglátni? Akkor inkább így kérdezem.
9: Hát szerintem sokszor látjuk, tehát azért sokszor... Tehát nyilván azért van az a családi közeg, ahol elmondják a gyerekek adott esetben otthon, hogy mi történik velük az iskolában, talán amiatt, mert Valahogy nyugodtabb otthon az élet? Mondtad, hogy nektek eleve egy kicsit ilyen zaklatottabb volt, tehát lehet, hogy úgy érezted, hogy nem akarod még ezzel is terhelni a családi dinamikát, ilyesmi, nem akarom ezt itt nyilván túlelemezni, de hogy biztos van olyan, hogy a gyerek haza tudja ezt vinni, és akkor tud erről beszélgetni otthon. Egyébként ez már egy hatalmas védőfaktor a gyereknek, hogyha ha mondjuk azt érzi, hogy otthon elmondja, és azt így elfogadják a szülei, megértik, együttérzőek vele, nem pedig azt mondják, hogy hát szedd már össze magad, és menj az iskolába, és akkor tedd rendbe ezt a helyzetet. Szóval már az is egy óriási védőfaktor a gyereknek, ha együtt érez vele valaki, akár a szülő, akár bárki a családban, akár az iskolában valaki.
7: Az a gyerek azt várja, bocsáss meg, hogy közbevágok, hogy tegyek is valamit szülőként.
9: És akkor nyilván a következő lépés az az, hogy mit tud tenni ez a szülő. Ugyanígy az iskolában is azért sok tanár, és vannak már iskolai közösségek, akik tudatosan küzdenek a bántalmazás ellen. Nyilván az más kérdés, hogy amit mondtam, egy olyan társadalmi közegben, ahol mindennapos gyakorlatilag a bántalmazás, ott hogyan tud az iskola mondjuk egy ilyen mikroközösségként, biztonságos közegként funkcionálni, de hogy azért vannak erre jó gyakorlatok, hogy lehet az iskola kultúráját valamennyivel biztonságosabbá tenni. Persze nehézségei is vannak, hiszen mondjuk a bántalmazás gyakran most már az online térben folytatódik, amihez ez például a legtöbb tanárnak, hát hogy is mondjam, tehát azt gondolják, hogy ehhez nem sok köze van, vagy tehát ahhoz van köze, ami az iskolában történik, és ahhoz kevésbé, ami ugye iskola után az online térbe, holott ugyanazokkal a gyerekekkel, vagy gyerekek között történik. Úgyhogy hát szerintem az, hogy az iskola mondjuk milyen kultúrát teremt, tehát mi a norma egy adott közösségben, tehát hogy mondjuk egy iskola úgy gondol magára, mint hogy tehát rögzíti tulajdonképpen azokat a szabályokat, azokat a normákat, azt az iskolai klímát, amiben nem oké, ugye az, hogy egymást bántjuk, egymást zaklatjuk, stb., vagy hogy hogyan beszélünk egymással, vagy inkább az együttműködésre épít, azért ott lehet elérni eredményeket, de nem csak ilyen explicit dolgokkal, hanem egyszerűen az is számít, hogy maga az iskola, tehát nem csak mondjuk a közvetlenül a bullyingra épít, vagy arról szól a pedagógiai eszköztár, hanem mondjuk azok a dolgok, hogy egy iskola mondjuk mennyire versenyeztető, vagy mennyire vár el nagy teljesítményt a gyerekektől, mennyire stresszelnek ott a diákok, az is rengeteget számít, hiszen tudjuk a kutatásokból, hogy minél inkább versenyeztető egy iskola, minél nagyobb az elvárás a gyerekeken, minél nagyobb ezáltal a stressz, annál inkább alakul ki a gyerekek között bántalmazás. Tehát, hogyha például ezeknek tudatában van egy iskola, vagy egy tanár, akkor már ezzel is nagyon sokat lehet hatni.
7: A szülőket emlegettem az előbb, azt, hogy hazaviszed, és valahogyan kéne reagálni, amikor nem viszed haza, de mégis szembesül előbb-utóbb édesanyád, édesapád azzal, hogy helyzet van. Az nagyon gyakran egy szemrehányásba torkolik. Miért nem mondtad el? Nekem nem mondod el, teszi fel a kérdést, ami ugye egy újabb stressz a gyereknek, mert megint nem, itt sem felel meg. Nem, hogy az iskolában a többieknek, még otthon se. Beletek az megesett, hogy megpróbáltátok elmondani? Mert ez egy nagyon fontos határa ennek a történetnek, hogy mikor lépsz ki, mikor mered elmondani, és miért mered elmondani.
8: Annyira igaz, amit az előbb mondtam, mert de nem csak, tök érdekes, mert nem csak a szülők, hanem az egész közösség úgy, hogy hát, hogyha én ezt tudtam volna, akkor biztos megvédtelek volna, és közben az én
7: miért
8: esetem...
7: Miért nem szólsz?
8: Igen, miért nem szóltál? Egyébként a volt sporttársaim is ugyanezt mondták. És tök érdekes, mert hogy amikor meg történik, ugye ez egy ilyen csoport kohéziós erőként, ez úgy működik, hogy először, nem tudom, egy pár ember szekál, meg pár ember ver meg idézőjelesen, és utána ez a csoport kohéziós erő egy ilyen helyzetben, ez a félelem, mindenki félti a saját biztonságos helyzetét, és te vagy az, a kipécézett ember, aki a végén egyedül maradsz, és akkor ugye ilyenkor nagyon nehéz azt nem mondani, hogy miért nem szóltam, hát ezt 4 éven keresztül nézte egy egész iskolai közösség, hogy az osztálytársak, kétféle reakció van, amikor erről beszélek, az volt osztálytársaim részéről, ez tök érdekel, hogy egyébként hát ez hogy van, Zsófi, hogy van az, aki konkrét eseményekre emlékszik, és van, aki azt mondja, hogy hát én ebben az egészben nem láttam semmit, hogy évekig zajlott. Tehát, hogy ez a miért nem mondtad el, az én szüleim esetében, aztán később 23 voltam, amikor először erről nyilvánosan beszéltem, ott nyilvánvalóan ugye ez egy másik, őket külön kezeltem, mert ők a létfenntartásért harcoltak, Tehát, hogy, de mondjuk a többi ember reakciója az teljesen ez volt, hogy miért nem szóltál.
7: De a szüleid például 23 éves korodban tudták meg, hogy igen. Neked volt egy ilyen trauma gyerekkorodban?
8: Igen, akkor volt egy TED konferencia, és én ott, amikor felköltöztem Budapestre, akkor beszéltem először erről, és hát az nekik kemény volt. De szerintem ez így szokott történni, hogy ezt egy közösség nézi, és akkor utána az a reakció, hogy miért nem mondtad.
7: Megszólított Csingiz Zsófi, úgyhogy akkor most te jössz.
10: Nehéz megszólalni, mert azért bullying és bullying között is van különbség, tehát engem például nem vertek meg, én általában ilyen szóbeli, engem csúfoltak, meg átvertek, én nagyon naív gyerek voltam, tehát mindenféle dologba belehajtottak, aztán pedig rajtam röhögtek, amik egy elég komoly lelki sérülést hagytak rajtam. Én 35 évesen mesélt dologba belehajtottak, aztán pedig rajtam röhögtek, amik egy elég komoly

0: éveimben akkor tudtam megnyílni. Tehát igazából az, hogy engem csúfoltak, vagy különböző szituációkba kergettek bele, amiken aztán röhögtek és nevetségesítettek, ez azért volt, mert én egy picit máshogy működtem, mint a többiek. Tehát én saját magamnál gyanítok egy spektrumzavart például, meg ADHD-t. Tehát én eleve nehezebben tudtam kapcsolódni a közösséghez. És amikor ez történt, akkor általában voltak ilyen meldányaim, amik ugye szolgáltatták az aktuális műsort a gyerekeknek, ami lehetett ugrálni. Én egyébként nem a gyerekeket hibáztatom, hanem azt, hogy azt a szituációt, hogy erről nem volt előadás, vagy nem edukálták a gyerekeket arról, hogy ilyen van, aki érzékenyebb, spektrumzavarról akkoriban még nem beszéltünk, figyelemzavarról talán igen, de tök jó lett volna, hogyha egy picit érzékenyítik a gyerekeket egymás felé. De amúgy kívülről is megtapasztaltam ezt. Tehát például nekem volt egy olyan osztálytársam már gimnáziumban, tehát ott nem én voltam az, akit csúfoltak, hanem volt egy vélhetően oxigénhiányos, gyerekkorában oxigénhiányos állapotban lévő osztálytársam, akin ezek a jelek meglátszottak, és egyfolytában szekelták őt, és én, aki tapasztaltam azt, hogy milyen csúfolva lenni, egyszer egy osztályfőnök órán rákérdeztem arra, hogy mi van ezzel az osztálytársammal, valaki mondja már ki, egyébként tényleg nem volt ott, tehát akkor lehetett volna róla beszélni, egy picit kitisztítsuk ezt a dolgot, hogy tudjuk azt, hogy ő miért ilyen, és akkor talán nem fogjuk őt, vagy én nem voltam benne egyébként ezekben a bántásokban, mert tapasztaltam, de szóval az információ az nagyon fontos lenne szerintem, hogy tudjuk, hogy minek mi az oka, és akkor talán kevesebb lenne a bullying is.
1: Csomó fontos dolgot mondtál, ezek folytatnám is, majd mi is egy pici zenét hallgatunk, és akkor innen jövünk vissza, mert hogy például az, amit említettél arról, hogy te saját magadban is látod a hibást azért, amit te átéltél, szerintem egészen tipikus. Erről majd gondolom Violának meg is van a maga véleménye. És nyilván nagyon fontos mindkettőtök tapasztalása, hogy felnőttként kell végül ezzel szembenézni, és ez rengeteg embernek az életére lehet hatással gyerekkorán túl, felnőtt korban is. És akkor még nem beszéltünk arról a részéről, amit szintén most megemlítettél, hogy nyíltabban kéne beszélni a gondokról. Arról, hogy valaki egy kicsikét másképp működik, mit hoz magával, akár orvosi, akár családi okokból. Úgyhogy szerintem ezekkel folytassuk, jó? Köszönöm.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban tart a helyszínelés a Pesti úton befelé a Ferihegyi út előtt. Sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztúria előtt, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, valamint a Könyves Kálmán körúton a Vajda Péter utcától a Rákóczi híd felé. Egyirányosították mától az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lezárják ma napközben az Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között, mert kertészek dolgoznak. A 12. kerületben a Diósárokban a Városmajor utca közelében csak a félútpálya járható, mert gázvezetéket javítanak. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Támogatott tartalom következik. Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: Szlakó Viola, Tarján Zsófi és Csingiz. Folytatjuk a Nem Okét itt a Spirit FM-en. És hát előbb egy végső összefoglalóként az első rész végén elmondtam, hogy én mivel folytatnám, és akkor Violához fordulok először folytatás reményében. Én azt hallom, ugye Zsófitól is, meg Csingiztől is, hogy ahhoz el kellett jutni egy felnőttkori átlátás képességéig, hogy tudjanak beszélni arról, hogy velük mi történt hajdanában 10 évvel, 15 évvel korábban. Ez egy fura dolog, mert igazából a gyereken kéne segítenünk, de végül a felnőtt az, aki saját magán segít.
4: Igen, hát meg ugye elhangzott itt, hogy hogy gondolkodunk ezekről a történetekről, és szerintem ez az egyik ilyen kulcs a megküzdésben is. Ugye azért, amikor ez történik egy gyerekkel, hogy célpontjává válik a bántalmazásnak, akkor nagyon könnyen arra a következtetésre jut, hogy vele valami baj van, hogy ő selejtes, hogy ő tehát, hogy így tehát, hogy magában keresi az okokat.
3: De ez és mi is felnőttként, szülőként megtesszük a magunkit, hazajön a gyerek, elmondja, hogy ő vele valami történt, és te mit csináltál, hogy veled ez történt?
4: Igen.
3: Hát tehát rögtön megkeresik, hogy nem te vagy a kiváltó ok?
4: Ja. Hát bízom benne, hogy nem minden szülő ilyen most már, tehát biztos, hogy van egy ilyen ösztön a szülőben, vagy a pedagógusban is, vagy nem tudom, tehát, hogy persze, ez egy ilyen egyszerű reakció, de hogy szerintem most így talán ez számomra nagyon megindító is, amit mondtok, hogy meg tudom, vagy tapasztaltam én is, hogy ez így van, hogy így gondolkodik magáról egy gyerek ennek kapcsán, hogy ők bántják, és akkor valahogy ez az önhibáztatás, meg az önértékelés, ez nagyon mélyre tud menni. Tehát ez az a tapasztalat, ami valójában pusztító egy ilyen bántalmazásban. Tehát nem csak maga az esemény, ami nyilván szörnyű, hogy minden nap meg kell élni azt, hogy bántanak, de az, hogy ez így hatással van az identitásra, hogy elkezdek magamról úgy gondolkodni, hogy akkor velem baj van, én ilyen vagyok, én kilógok a sorból, én engem nem szeretnek, tehát valahogy az elkezd így felépülni az identitás, és hogy amikor az ember, és talán ez később történik meg, van abban az érettségben, és ezek szerint később történik meg, hogy valahogy át tudja ezt keretezni, tehát nem arról van szó, hogy én voltam a hibás, vagy ennek én voltam az oka, vagy én selejtes vagyok, hanem hogy én ebbe a helyzetbe kerültem, de attól még én ez is, tehát hogy valahogy külön válik az, hogy mi történt velem, és én milyen vagyok. És szerintem ez az egy, vagy hogy én mi, tehát igen, ez, hogy akkor valahogy ez az önhibáztatás, vagy ez a negatív önértékelés így egy kicsit elkezd hát javulni, gyógyulni.
3: Zsófi, neked a sikerek, amik jöttek aztán szépen,
5: ezért azok, a zene.
3: Azok mennyit segítettek? Nagyon azon, hogy át tud gondolni önmagadat, hogy ki vagy valójában?
5: Igen, én közben ezen gondolkodtam, hogy valószínűleg én ezért is választottam ezt a hivatást, mert a zenei hivatást, mert be tudtam magamnak bizonyítani, hogy képes vagyok arra, hogy sikereket érjek el egy olyan világban, ahol idézőjelben menőnek kell lenni. De az a lényeg, nem az a lényeg, hogy menő legyél, hanem az, hogy magadnak legyél menő, hogy te tudd magadat szeretni. Ezzel még küzdök egyébként.
3: Még most is?
5: Persze. Lehet, hogy egy életfeladatról beszélünk, de tök jó, mert akkor van miért élni.
3: És szerintem egyébként, jó mondat.
4: Igen, bocs, hogy itt ehhez hozzá, csak hogy szerintem így a sikeresség, vagy ez a, hogy azért emögött gyakran van valami hasonló tapasztalat, valami olyan típusú felhajtó erő, nem, ami pont ebből táplálkozik, hogy be akarom bizonyítani, hogy én jó vagyok, értékes vagyok, szomjazom ugye a társadalom akár széles körétől ezt a pozitív visszajelzést, és hogy újra is, tehát tulajdonképpen egyfajta ilyen korrekciós élményre vágyik az ember, ami egy fantasztikus egyébként, hogy nektek ez sikerült, és hogy most ezzel nem azt akarom mondani, hogy a siker, tehát nem csak ebből lesz a siker, tehát jó lenne nyilván elkerülni azt, hogy ilyen gyerekkori tapasztalatokra épüljön a siker.
3: Tapasztalatok után valószínűleg egy felfokozott szeretetéség is van, akár egy felnőtt emberben is még. Tehát, hogy akarom, érezni akarom, hogy fontos vagyok nekik. Ugye a színpadról ezt könnyű megélni, ezt az érzést, szeretnek. Hát ott állnak, azért jöttek. És most már neked is könnyű, mert a magad közösségében te a sztár vagy, akit dédelgetnek, szeretnek, reagálnak, válaszolnak, kapcsolataid épültek.
6: Szerintem egy ilyen általános bizonyítási vágy így kialakul, ez a majd én megmutatom, egyébként az édesanyád mondta nagyon jól egyszer, hogy mesélt erről, hogy volt ilyen tapasztalata, és hogy megmutatom, hogy csak azért is nektek. És ez, szerintem ez egy ilyen, ha ebben így éveket így eltöltesz, akkor ez így a személyiségednek a része lesz, hogy te nem azért fogsz 120%-on teljesíteni, mert alapból ilyen vagy, hanem meg akarod mutatni. És például ez nálam, de akkor a Zsófinál is ugye, ahogy ez elmondta az előbb, így volt, hogy ez a személyiséged része lesz így az évek után, vagy az évek alatt, és ez egy ilyen általános motiváltság lesz. Igen.
3: Ti beszéltetek arról, hogy mit éltetek át. Sokan jelentkeztek, akik sorstársak, és egyrészt nyújtottatok nekik valamit azzal, hogy ezzel kiálltatok, és bátran elmondtátok, hogy van egy ilyen nehézségekkel sújtott gyerekkori élményetek, másrészt meg nekik maguknak is van, és kapaszkodnak a ti élményeitekbe. Ez fontos szerintem, hogy másoknak tudjatok támasztodni.
5: Igen.
3: Ha már vállaltátok ezt.
5: Igen. Rengetegen jelentkeztek. Én egy festményemet posztoltam ki a Facebook oldalamra, és akkor írtak egy csomóan, meg akkor jött egyébként a felkérés a Nem Oké kampánnyal kapcsolatban is. És rengeteg levelet kaptam, hogy erőt ad maga a festmény, meg hogy én nyilatkozom ezzel kapcsolatban, meg magában a színpadi kiállásomban, a zenénkben is hallatszik, illetve észrevehető az, hogy van egy olyan alapja az egész milliónak, amihez lehet csatlakozni, és nagyon sokan jelzik azt vissza, hogy olyan, mintha róluk szólna a zenénk, és ettől szinte nem is kell több.
3: A zenék rólad szólnak?
5: Rólam is. Bencsik Kovács Zoltán írja a szövegeket és a dalokat, és nagyon, nagyon összecseng a mi világunk, meg a véleményünk a világról, és hát már több mint 10 éve, lassan 15 éve vagyok a Henny Bízben, és ezért nagyon sokszor ráismerek a saját történetemre is már a zenékben.
3: Gengiz, akartál valamit mondani az előzőhöz? Csak aztán visszakérdeztem még Zsófi.
6: Ja, már nem elfelejtettem, mi volt.
3: Nem baj. Akkor én kérdezek inkább Violától most, mert azért az egy tanulsága mindkettejük történetének, és Csingiszének is, és Zsófiének is, hogy fel tudtak nőni úgy, hogy igazából ezzel senki nem foglalkozott, hogy mi történt velük, és ez nem arról szól, hogy nekik rosszak a szüleik. Ez arról szól, hogy elnézünk a gyerek feje fölött, mert hogy a sajátunkkal vagyunk elfoglalva, a mindenféle bajunkkal, és a gyerek ezt tolerálja, és inkább nem teszi ki elénk. Hogyan tudjuk azt észrevenni, mi szülők, hogy baj van még akkor is, hogyha 1000 bajunk van nekünk magunknak is?
4: Hát egy kicsit így mindig zavarba vagyok ennél a kérdésnél, hogy honnan vesszük észre, hogy baj van egy szerettünkkel, mert én úgy, tehát én abban hiszek azért, hogyha valakit szeretünk, valakivel együtt élünk, valakivel együtt, hogy mondjam, tehát oda érdemben odafigyelünk, olyan nem tudom, családi közösségben időt töltünk sokat, minőségit, mennyiségit tényleg együtt, hogy tehát ahogy tehát, hogyha ha figyelünk, ténylegesen figyelünk, akkor valószínűleg azért észre fogjuk venni, hogy a gyerekünkkel valami baj van. Ahogy észrevesztük azt is, hogyha a férjünkkel, feleségünkkel, tehát hogyha odafigyelünk, akkor azért tapasztalhatunk jeleket, úgymond, de hogy nem is ilyen bonyolult jeleket. Persze ilyenkor ez szokás mondani azt, hogy nem tudom, megváltozik az iskolai teljesítmény, bezárkózik a gyerek, romlanak.
3: Közben ráfogunk a kamaszkorra.
4: Igen, nyilván ez ami tényleg egy ilyen valós veszély, úgymond, hogy összekeverednek a normális kamaszkori viselkedéses minták azzal, hogy mondjuk tényleg, mert mondjuk egy kamasz gyerek az valóban jellemző, hogy akár 12 órát szeret egyedül tölteni, bezárkózik, apátiában van, stb. Tehát abban az életkorban biztos, hogy nehezebb így felé, meg szükségszerűen eltávolítik a szülőtől, és kevésbé avatja be mondjuk a dolgaiba, de ha rendszeresen beszélgetünk a gyerekkel, rendszeresen töltünk vele időt, akkor azért szerintem, tehát én nagyon hiszek abban, hogy akkor meg tud nyílni az a gyerek, tehát hogyha van rá energia, idő, tér, figyelem, erőforrás egy családban, hogy mi történik a gyerekemmel, akkor nagy valószínűséggel el fogja mondani, vagy ki fog derülni.
3: De ez nem az a kérdés, hogy na, mi vajod van már?
4: Igen, tehát
3: mert hogy ez, attól igen, semmi
4: tehát,
3: nem
4: lesz a kérdés. Nem megyünk messzire, de hogyha máskor is, meg más kapcsán is töltünk együtt időt, meg olyan dolgokat csinálunk együtt, amiben mindkettő fél feloldódik, és biztonságban érzi magát, és megnyugszik, és már nem arról kell szólni, hogy, vagy arról szól az élet, hogy rohanunk éppen valahova, stb., hanem valóban el tud jutni a kapcsolat egy olyan szintre, hogy érdemben beszélgessünk egymással, akkor szerintem ez előkerül ez a téma. És ami az iskolát illeti, ott ugye az, hogy mondjuk van egy iskolának gyermekvédelmi irányelve, az erre is vonatkozik. Tehát, hogy minden ideális esetben, gyerekvédelmi szakellátásban egyébként már van ilyen, de tudjuk, hogy enyhén szólva ott sem működik jól ez a jelzőrendszer, de hogyha egy iskolában mondjuk a gyerekek megtanulják azt, hogy egyrészt a bántalmazás különböző formáit, másrészt azt, hogy hol vannak ezekben a határok, tehát mi az, amit még el kell viselni, úgymond, vagy része a normális szocializációnak, és mi az, ami már nem, és aztán azt is megtanulja, hogy hova kell fordulni ezzel a problémával, és milyen módon kérhet segítséget, akkor azért ezzel tudunk eredményeket.
3: Mondjuk a pedagógusnak sem könnyű, mert azzal a helyzettel is kezelni, azt a helyzetet is kezelnie kell, hogyha szól neki valaki, akkor ő árulkodik. Igen, és hogy egyébként... ezt a közösség ne így értelmezze, és még árulkodik is.
4: Igen, egyébként ez az, ami, és aztán átadom a szót itt a többieknek, csak hogy ez az árulkodás az, amit mi most szeretünk így átkeretezni segítségkérésnek. Igen. Tehát, hogy azt tanítani a gyerekeknek, hogy az nem árulkodás, hanem segítségkérés. Tehát, hogyha valaki bánt, akkor neked ezzel nem kell egyedül megküzdened, hanem oké, segítséget kérni ebben.
3: Legyél olyan bátor.
4: Okay.
3: Na, akkor a keresztkérdést. Nektek az lehet, hogy felszabadító volt, hogy erről mertetek, tudtatok már beszélni. Biztos. De megoldást is jelentette. Szóval le tudja egy felnőtt ember rakni a gyerekkori traumát azáltal, hogy már meg tud nyílni róla, hogy már egy TEDx előadáson el tudja mondani, hogy könyvet szentel neki, hogy elmesélje a gyerekkorát. Vagy azért ez ennél bonyolultabb?
5: Szerintem itt fokozatok vannak. Minden egyes ilyen dolog, hogy akár egy TED, vagy egy könyv, vagy egy zene, vagy egy festmény, ezek mind-mind lépcsőfokok. És szerintem minden egyes ilyen lépcsőfok egy-egy megoldás, de talán lehet, hogy 100%-ig ezt nem lehet megoldani. Viszont, hogyha ezzel lehet segíteni embereken, a zenékkel, a TED-del, a könyvvel, akkor már megérte. Uh-huh. Én szerintem.
3: Te hogy vagy, Csingisz?
6: Én jól vagyok, mondtam, hogy vagy.
3: Köszönöm szépen, remélem jól.
6: Én megmondom őszintén, hogy ugye, amikor én ritkán jövök el ilyen beszélgetős műsorokba, ha eljövök, akkor azért szeretek erről beszélni, mert hogy ez az, amit én hitelesen tudok képviselni, és ez fontos nekem, viszont mindig azzal találkozom, hogy amikor az ember erről beszél, akkor van egy ilyen nagyon érdekes, tehát, hogy a Zsófi és én már így hátra tehetnénk a kezünket, és azt mondhatnánk, hogy köszi, mi jól vagyunk, de hogy ennek ellenére mi beszélünk róla, és amivel nagyon sokszor találkozom, az, hogy kétféle reakció van, az egyik, hogy nagyon sajnálom, hogy veled ez történt, de hogy most már így nem kell sajnálni, nem azért jön el az ember egy ilyen beszélgetésbe, hogy akkor, ja, képzeljétek el velem, ez történt. A másik pedig az, hogy mit siránkozik ez így. És hogy ez a mit siránkozik...
3: Még mindig itt tartasz. Még,
6: igen, hogy ez a mit siránkozik, ez annyira mutatja azt, hogy, hogy hol tartanak, és most nem, nyilván nem mindenki, de hogy egy nagy része a társadalomnak még mindig ott tart, hogy az ember beszél erről, meg eljön, meg azért, hogy legyen valami változás, mert hogy például nekem is vannak olyan, és most nyilván nem akarok itt az ismert emberek nevét itt most felsorolni, hogy kik azok, akikről tudom, hogy van hasonló tapasztalatuk, de nem akarnak róla beszélni. Igen. És van néhány kevés képviselője ennek a témának, aki meg eljön és beszél, és akkor, hogy mit panaszkodik ez itt. De akkor, amikor meg olvassa valamelyik hírportálon, hogy melyik gyerek ugrott a vonat elé, volt ez a fiú, ugye, aki kiment az erdőbe, fölkötötte magát a fára, az a kislány, akit a súlya miatt csúfoltak, az ágy szélére kötötte, akkor ledöbben egy egész ország. De hogy amikor meg próbáljuk erre fölhívni a figyelmet, akkor meg mindig így falakba ütközik az ember, legalábbis én ezt tapasztalom, és akkor nyilván persze van az a réteg, aki meg tök jól reagál erről, vagy erre, ahogy kell. Én egyébként még egy nagy ilyen dobást szentelek ennek, most jelenleg én is írom az első könyvemet, ami tulajdonképpen erről nem magamról akarok 600 oldalon keresztül beszélni, hanem erről az útról, ami egy panel 8. emeletéről indul, egy anyagi nehézségekkel bántalmazotti múlta, vagy olyan dolog miatt, amit nem tudok változtatni, a származásomban nem tudok változtatni, hogy jut el oda valaki, hogy aztán most nekem az én esetem az, hogy mondjuk 500 000 ember követ Magyarországon, a Zsófi esete az, hogy teltházas koncertje vannak, de hogy magáról az útról szól. Még ezt az egy úgymond dobást megteszem ezért az ügyért, és nyilván, hogyha van lehetőség, akkor még eljövök, de
3: legyen,
6: a legjobb a közrevegy.
3: Lehetőség az legyen rá, hogy eljöjj. El tudtok jutni oda, hogy ne legyen álmotok már az, hogy mi történt veletek?
5: Én szerintem biztos, hogy nem fogok eljutni. Nekem mindig vannak, és szerintem lesznek is visszatérő álmaim, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy bele tudjuk vésni egy picit jobban az emberek tudatába az, hogy nem lehet tudni azt, hogy milyen, lehet egy egész apró pici dolog is, ami valaki másnál beteríti azt a bizonyos poharat, és attól az apró pici, picike dologtól ő úgy dönt, hogy elég, és öngyilkos lesz. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy mi jár a másiknak a fejében, hogy ő éppen hol tart. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy informáljuk az embereket arról, hogy érzék, hogy bocsánat, nehéz megszólalni a témával kapcsolatban, de hogy nagyon kevéske is elég lehet ahhoz, hogy valaki véget vessen az életének. És muszáj, hogy ezt tudatosítsuk az emberekbe, hogy nem jó a bántás, nem megoldás, és egy apró kis bántástól is lehet egy végzetes következmény.
3: Az, hogy a gyerekek ilyenek tudnak lenni egymással, azt már az oviban tudjuk. Hát milyen kegyetlenül tudnak viselkedni néha a gyerekek egymással. Ők tőlünk tanulják a viselkedés mintát, hozzák, és nekünk kellene megmagyarázni felnőttként, hogy ez nem. Uh-huh. Vagy nekünk kellene példát mutatnunk, hogy ez nem. Hogy látod, Viola?
4: Igen, tehát, hogy ahogy Vekerdi mondja, nincs nevelés, csak együttélés. Úgyhogy szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy milyen mintát mutatunk a gyerekeknek, és ez érvényes a családra, a kisközösségre és a társadalomra egyaránt. Tehát, hogy nem érdemes csodálkozni az iskolai közösségekben tapasztalható viselkedésen, hogyha ez egy egyértelmű következménye annak, vagy tükre tulajdonképpen annak, ami a társadalom egyéb szegmenseiben zajlik. Úgyhogy én ebben abszolút hiszek. Csak azt akarom nektek még mind a kettőtökre reflektálni, hogy ugye ennek az egész bántalmazásnak valahogy az az alapélménye, hogy az ember egyedül van, nem? Tehát, hogy egy ilyen nagyon erős magány érzést tapasztal. Tehát nem csak a szégyen, vagy nem csak a félelem, hanem egy ilyen nagyon nagy magány érzést él át, ami szerintem egy nagyon... Tehát ez az egyik legpusztítóbb érzés. És amit ti mondjuk csináltok ezzel kapcsolatban, akár zenével, akár a népművészetnek egy ilyen sajátos formájával, amit te csinál, Csingisz, aminek én eszméletlen rajongója vagyok egyébként, szóval innen is köszönöm szépen. Illetve annak, hogy így kiálltok ezért a témáért, szerintem ez az a fajta együttérzés, ami rengeteget számít, és a magányt nagyon csökkenti. Tehát, hogy amikor az ember, a gyerek rajtatok keresztül, akár a zenén, akár a videókon keresztül megtapasztalja, hogy nem vagyok ebben egyedül, mással is megtörtént, ráadásul ilyen sztárokkal, úgymond, akkor szerintem az nagyon-nagyon sokat tud segíteni. És a művészet, és ez a népművészet tényleg, amit te csinálsz, az ezért csodálatos. Egyébként a Nem Okéhoz is ezért csatlakoztunk ahhoz, a Darás című színdarab kapcsán jött ez az egész együttműködés az UNICEF és a Delta produkció között, és épült rá aztán a Nem Oké, mert az is, ugye, tehát a művészeten keresztül szerintem nagyon sok emberhez el lehet jutni, nagyon-nagyon, tehát ezt a magányérzést csökkenti leginkább a művészet is, mert amikor egy iskolai foglalkozás van, meg egy ilyen edukációs anyagot adunk a gyerekeknek, szülőknek, stb., az is jó, meg megvan a helye, de ha ezt ki tudjuk egészíteni azzal, hogy valahogy átéljük ezeket a helyzeteket, akár úgy, hogy mi nem vagyunk igen, személyesen részvevője, akkor az szerintem az az igazi lehetőség arra, hogy aztán megváltozzunk.
3: Jó, hogy itt voltatok, és fontos dolgokról beszéltetek, beszéltünk, köszönöm. A Nem Oké kampányhoz csatlakozik ez a műsor, ilyen módon persze a Spirit FM is, úgyhogy tartsanak velünk, mert ennek folytatása lesz. Más körben, de ugyanerről a témáról másképp fogunk beszélni. Még Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója, Tarján Zsófi és Csingiz. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltatok. Gyertek máskor is.
4: Köszönjük szépen.
3: Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: nem érni.
1: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés, többfelé okozott károkat a viharos szél, marad az enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalnak a képviselők az országgyűlés ma kezdődő kétnapos rendkívüli ülésén. A jelenlévők arról is döntenek, hogy melyik alelnök veheti át ideiglenesen a házelnök feladatait, amíg Forsthofer Ágnes az államfői jogköröket gyakorolja a Súlyog Tamás távozása miatt. A délután 1 órakor kezdődő ülésen Magyar Péter miniszterelnök is felszólal. Több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a jelentős érdeklődés azt mutatja, a téma sok embert foglalkoztat. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorú büntetéséről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. Emlékművet avattak Oszlóban a 15 évvel ezelőtt történt szélsőjobboldali merényletek áldozatainak. 2011. július 22-én 69 embert, többségében fiatalokat gyilkolt meg politikai és vallási okokból Anders Breivik, a baloldali munkáspárt ifjúsági táborában. Előzőleg Oszló kormányzati negyedében autóba rejtett pokolgépet hozott működésbe. A robbanásban 8-an haltak meg. A tömeggyilkosra a Norvégiában adható 21 éves maximális büntetést szabták ki. Már több mint 160 000-en végezték el a világ első tájfunokat szimuláló központjának képzéseit. A kelet-kínai tartományban található létesítményben képesek akár 165 kilométeres széllökéseket és özönvízszerű esőt is szimulálni, hogy felkészítsék a résztvevőket a szélsőséges helyzetekre. A következő években további 5 központot terveznek építeni, amelyekben már földrengésre és tűzvészre is lesz szimulációs gyakorlat. Itthon többfelé okozott károkat tegnap a viharos széllel érkező hidegfront. A Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom-Esztergom és Pest vármegyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépet vezetékek miatt kértek segítséget. A sok napsütés mellett csak a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futózáporok, zivatarok, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei-tó 22, a Tisza-tó 27 fokos.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
0: A gazdasági magazint hallják, a Több-kevesebb című műsort itt a Spirit FM-en. Rónai Egon vagyok, Hazafi Zsolt a mai adás szerkesztője, és Binder István az első vendégünk, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
0: Arról beszélgetnék, hogy a banki ügyfeleket kivédi meg és hogyan, illetve hogy egy pénzintézetnek mikor kötelessége visszafizetni a pénzt az ügyfelének, és mikor hivatkozhat joggal arra, hogy ez nem az ő sora.
3: Én azt gondolom, hogy valamennyi szereplőnek, aki érintett a történetben, védeni kell az ügyfelet, ez kötelességes alapvető hivatása is, tehát magának a banknak is ki kell dolgoznia és működtetnie kell olyan egyéni visszaélésztülő rendszereket, amelyek ezt szavatolják, vagy hát legalábbis korlátozzák a bűnözők lehetőségeit, ismernie kell az ügyfeleit, tehát azonosítania kell a szokásait, látnia kell, hogy hogyan működik, és ki kell söpörnie a padlásáról a fölösleges stróman számlákat, amiket csak azért csináltak egyes bűnözők, hogy oda csatornázzák át a pénzeket.
0: Azt honnan lehet tudni, hogy egy számla ezt a célt szolgálja?
3: Hát például abból lehet tudni, hogy teljesen passzív, és egyszer csak varázsütésre elkezd odaáramolni olyan ügyfelektől pénz, akik addig nem voltak kapcsolatban az érintett számlával. És itt jön a harmadik dolog, hogy a bankok nincsenek egyedül, a Nemzeti Bank, illetve a hatóságok is kőkeményen dolgoznak, és ennek az eredménye az a központi visszaélésszűrő rendszer, ami egy éve jött létre. Ha a bank saját csalásszűrő rendszere és az ügyfél is átengedi a tranzakciót, akkor ez a rendszer egybe látja az összes banknak a mozgását, méghozzá ahol átfolyik a pénz a Zsíró ZRT-nél, és lehet, hogy a bank egyedileg nem látja a kockázatot, de ahogy elmondtam, hogyha hirtelen mondjuk egy ilyen alvószámlához elkezd jönni a pénz, akkor az 5 másodperces utaláson belül egy mesterséges intelligencia segítségével 4 másodpercen belül a rendszer, a központi visszaélésszűrő rendszer jelzést küld a banknak, hogy biztos, hogy ezt meggondoltad, mert látunk kockázatot, még egyszer gondold át, és akkor lehet, hogy leáll az utalás. Tehát van egy központi segítség is, ez is egy további.
0: Én erről hogy értesülök? Induljunk ki abból, hogy csináltam egy bankszámlát, most legyünk pozitívak, és gondoljuk azt, hogy nem csalással van dolgunk. Csináltam egy bankszámlát, meg csináltam mondjuk egy vállalkozást, legyen ez az alap, és ahhoz egy bankszámlát nyitottam, de később kezdem el, mondjuk egy évvel később kezdem el a valódi tevékenységet. De elkezdtem, és hirtelen valaki fizet. Ilyenkor joggal mondhatja azt a bank, hogy ez egy szokatlan cselekmény ezen az alvó számlán.
3: Ezért ez ennél összetettebb, tehát a bank nagyon sok mindent lát, figyel, hát tényleg a házi pénztárosunk, ahogy tetszik, minden pénzmozgásunkat látja, a szokásainkat is, az, hogy mennyi jön be oda. Tehát jóval összetettebb az a kockázat azonosítás vagy felmérés, amit ők látnak, de amit talán nagyon sok kedves hallgató érzékelhetett, akár az elmúlt időszakban is, hogy elképzelhető egy olyan, hogy érkezik egy telefon a bankunktól, hogy csak szeretnénk érdeklődni, hogy ezt a műveletet biztos, hogy ön indította, és akkor lehet, hogy meg tudjuk nyugtatni, hogy igen, minden rendben van, csak aktivizáltuk most ezt a számlát, mert korábban nem voltunk ennyire aktívak, de hogyha mondjuk Budapesten csinálunk egy tranzakciót, és két perc múlva Los Angelesben is történik a mi bankszámlánkkal vagy bankkártyánkkal egy tranzakció, akkor viszont például nagyon jó jöhet egy ilyen telefon, mert akkor biztos, hogy csalásról van szó, és olyankor, hogyha azt mondjuk, hogy nem mi voltunk, akkor a bank viszont megállítja ezt a műveletet.
0: Ilyenkor olyan esetben is számíthatunk a bankra, hogyha mondjuk butaságot csináltunk, tehát azt érzékeljük, hogy átlettünk verve, de már elindítottuk az utalást. Ugye rengeteg olyan oldal volt, most már talán egy kicsikét kevésbé hozzáférhetők, amelyek konkrétan kereskedelmi csalásra voltak felépítve. Ki akarták csalni tőlünk a pénzt, remek ajánlatokat adtak, nagyértékű termékeket negyedáron, féláron, 10%-os áron. Szóval a soha vissza nem térő alkalom. Az ember elcsábul, elindítja az utalást. Úristen, mit csináltam? Ez hülyeség. Kit hívjak?
3: A legelső az, hogy hívjuk fel gyorsan bankunkat. Ugye a Nemzeti Bank ezt elvárásban rögzítette, hogy a hét mindennapján 0-tól 24 óráig el kell érni telefonon a bankot, sőt azt is külön előírtuk, hogy egyébként ugye 5 percen belül minden egyéb tranzakciónál föl kell vennie élőhangos ügyintézőnek, de ha ilyen csalásos helyzet van, akkor 2 percen belül föl kell venni. Egy külön telefonszámot érdemes elmenteni erre a célra, és aki egy picit jártasabb a digitális világban, az nem is biztos, hogy kell, hogy telefonáljon a banknak. Az internetbankján maga is fel tudja függeszteni például a kártyáját, tehát nem is kell feltétlenül letiltani. Lehet, hogy csak otthon elveszett a kártya, nem találjuk, vagy valahol nyilvános helyen, de lehet, hogy meg lehet. Ha felfüggesztjük a kártyát, azzal már nem lehet műveleteket végezni, vagy, és ez is egy további nagyon fontos újdonság, a limiteket is ingyenesen tudjuk módosítani, tehát a napi tranzakció limitet, vagy egy vásárlásnál műveletnél az összeg határokat. Ha ezeket lenullázzuk, és a csalónál esetleg csak a kártyánk van ott, akkor ugye az internet banki számlánkhoz, mobil banki számlánkhoz nem fér hozzá, nullás műveletekkel pedig semmilyen tényleges tranzakciót nem tud végezni. Tehát az első az, hogy értesítsük a bankot, hogyha tényleg látszik, hogy itt valamilyen csalásról van szó, én azt javaslom, hogy a rendőrséget is értesítsük. Nagyon sokszor kis puzzle-ökből összetudják rakni a nyomozók azt, hogy például, hogy milyen számról érkezett ez a hívás, hogyha hívásos csalás volt, mit tudunk az elkövetőkről, és akkor ők azért meg tudnak fogni pénzeket, mi is meg tudunk fogni pénzeket. A kiberpajzs együttműködés keretén belül, ami pont erre a célra jött létre, nagyon sok hatóság, a bankok, kártyatársaságok vannak benne. A rendőrség azt jelentette be, hogy 300 nyomozót állítottak erre a feladatra szerte az országban rá.
0: Ami azt is mutatja, hogy van dolog bőven, hogyha ennyi ember kell hozzá. Van egy lehetőségünk arra, hogy egy kicsit két a hétköznapi életben is biztonságosabban működjünk, és ezeket bár az első hallásra, vagy az első gyakorlatra lehetséges, hogy tehernek tűnik, de mégiscsak jó, hogy tudjuk használni az ügyfélhitelesítés. Ami ugye azt jelenti, hogy egy mozdulaton túl kell még egy.
3: Így van. Két különböző azonosítás kell, tehát lehet, hogy tudunk egy jelszót a bankunktól, de azért érkezik még a mobiltelefonunk egy SMS vagy egy felugró üzenet egy másik kóddal, vagy lehet, hogy egy másik eszközön, például a mobiltelefonunkon meg kell az új lenyomatunkat, a szemíriszünket adni, vagy van egy banktól kapott külön további eszköz, egy úgynevezett token, tehát az a lényege, hogy két különböző helyről történjen meg az azonosítás. Ha netán bekövetkezett a legrosszabb, és a bűnöző tudja az egyiknek a kódját, az azonosítóját, akkor a másikkal még mindig biztonságban lehetünk, és egy nagyon fontos változás történt, amit nem tudnak az ügyfelek, az, hogy életbe lépett ez a törvényi módosítás, hogyha ez az erős ügyfélhitelesítés a bank hibájából nem történt meg, tehát valamilyen oknál fogva erre nem került sor, akkor bizony, még ha minden adatunkat kiadtuk, és hibásak voltunk, akkor is a banknak kell árni a kárt, és kérdezték újságírók, hogy milyen összegig, korlátlan összegig, tehát ennek nincsen felső limitje. Rögtön szeretném azért hozzátenni, hogy nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy magyarországi bankok bármelyikénél még az lenne a helyzet, hogy egy átutalásos műveletnél ne lenne erős ügyfélhitesítés, de online vásárlásnál például, hogyha milyen webshopba vásárlunk, ott még előfordulhat olykor, hogy bizonyos esetekben ez elmarad. Szerintem a bankok is érzik azt, hogy itt, ha még nem tették meg, akkor ezt most nagyon gyorsan pótolniuk kell. Tehát ezt az erős ügyfélhitesítést azt gondolom, hogy kétfaktoros ügyfélhitesítést mindenhol meg fogják tenni, ha eddig nem tették meg.
0: Van még egy felvetésem, nem tudom, hogy mit gondolsz róla. A legtöbb banknak van saját olyan profilja, amin keresztül is tudunk utalni közvetlenül. Bár a bankkártyákat használjunk, de mit tudom én, az OTP-nél ilyen a Simpro, hogy egy példát hozzak, ezt szerintem elég sokan ismerik. Biztonságosabb ez, mint hogyha mondjuk a webshopnak a saját felületét használom?
3: Én azt gondolom, hogy a magyar általánosságban azt lehet mondani, hogy a magyar bankok rendkívül biztonságosak, az ő utalási felületeik, az ő innovációik, azok kőkemények, sziklaszilárdak. Nem véletlen az, hogy nagyon sok esetben, sőt azt kell mondjam, szinte minden esetben nem a banki rendszereket támadják a bűnözők, hanem minket próbálnak becserkészni, ugye ennek két módja van, vagy megpróbálják az adatainkat elhalászni, vagy nem is kérik el tőlünk, csak egy nagyon erős érzelmi nyomást helyeznek ránk, fölhívnak, azt mondják, hogy a banktól telefonálnak, a Nemzeti Banktól, a rendőrségtől, bármelyik hatóságtól, most azonnal bekövetkezik valami, hogyha nem adjuk meg az azonosítóinkat, ilyenkor nem, vagy nem követjük az ő utasításaikat, tehát vagy adathalászat, vagy érzelmi manipulációval, adat elkérés nélkül próbálnak cserkészni minket, vagy adatokat kérni tőlünk, de a statisztikák azt mutatják, hogy az előbb felsorolt intézkedések, akár a bankoknál, akár központi szinten, ezek megfogták ezt a bűnözői hullámot, lendületet. 2022-től ugrásszerűen nőtt a kibecsások száma és volumene, és tavaly volt az az év, amikor ez megtört, visszafordult 30%-kal esett, továbbra is van tennivalónk, és hát ezen dolgozunk az ügyfelekkel.
0: Talán mi is tanulunk szépen lassan a máshogy, nem a saját kárunkból, de jó lenne, hogyha ezt meg lehetne úszni, ezért is beszélgettünk most is. Binder István, köszönöm szépen, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották a kedves hallgatók. Köszönöm, István.
3: Köszönöm.
1: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lassú a haladás a Könyves-Kálmán körúton a Vajda Péter utcától a Rákóczi híd felé, és tovább a hídon Budára. Egyirányosították mától az első kerületben az Attila utat, a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért július 23-án csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szerviz útjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. Lezárták a Bajza utcát az Andrássy út és a Délibáb utca között burkolatjavítás miatt. A Délibáb utca és a Benczúr utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Az ember azt gondolná, hogy a generációs különbségek szépen lassan elsimulnak a technológiai újítások által, mert hogy mindenki ugyanazokat az eszközöket használja. Igen ám, csak ez egyáltalán nem biztos, hogy egyrészt ugyanúgy használjuk ezeket az eszközöket fiatalok és idősebbek. Nyilván itt vannak kompetencia különbségek is. Másfelől pedig vannak stílusbeli differenciák, amik valószínűleg mindig is megvoltak a generációk között, de lehet, hogy ezek most élesednek. Dencső Blanka, a profession.hu piackutatási és szervezésfejlesztési szakértője a vonalban. Jó napot kívánok, Blanka!
3: Jó napot kívánok!
2: Ugye itt a Z-generációról beszélünk elsősorban, akik nem most lépnek be konkrétan a munkaerőpiacra, tehát már értékelhető az is, hogy hogyan sikerült az ő belépésük, és hogyan fogadták őket az idősebbek.
3: Abszolút. És mivel most már ugye azt tapasztalhatjuk, hogy akár 4-5 generáció dolgozik együtt egy munkahelyen, ezért tartottuk fontosnak, hogy akkor nézzük meg egy országos felmérésben, hogy a különböző generációk hogyan tudnak együtt dolgozni, milyen a munkahelyi közérzetük, elégedettségük, hogyan tudnak egymással kommunikálni, vannak-e konfliktusaik. És igen, elsősorban mi is a Z-generációból indultunk ki, de nagyon érdekes, hogy ugye a többi az Y, az X, illetve hát a boomerek is, a baby boomerek hogyan állnak a munkahelyen egymáshoz, hogyan tudnak együtt dolgozni, így ha már 5 generáció is van akár együtt.
2: Általában nem a fiatalokat szokta zavarni a másik generáció, hanem az idősebbeket a fiatalok, mert hogy más a stílusuk, más a hangvételük, más a hangerejük, mást tudnak, más kompetenciákkal érkeznek, sokkal frissebben adott esetben, vagy éppen az övékkel, ami már az ő generációjuk tudása.
3: Abszolút, és itt a felmérésben ugye láthattuk, hogy a különböző korosztályok más tartanak például hatékony kommunikációnak, jó munkatempónak, vagy elfogadható munkahelyi rugalmasságnak, és ebből adódhatnak ugye esetenként konfliktusok, vagy ugye eltérő munkahelyi viszonyok. Amit lehet látni, és ezek között a generációk között ugye kijöttek ugye különbségként, hogy a 30-45 évesek, ők azok, akik ugye az, hogy ki mennyire rugalmas, meddig érzi természetesnek a plusz feladatok vállalását, vagy hol húzzák meg a határt a munkaidő végén, számukra ugye ezek okoznak inkább konfliktusokat más generációkkal szemben. Az Z-generációsoknak, tehát akik 30 év alattiak, ők szintén megint csak ugye a kommunikációs stílus, az, hogy mondjuk azért, mert ők fiatalabbak, máshogy beszélnek még velük, máshogy kérik ki a véleményüket, vagy ők nem ugyanolyan kommunikációs formákat tartanak hasznosnak és hatékonynak, mint mondjuk az idősebb generáció. Ezek voltak elsősorban, amik náluk nagyon eltérőek.
2: Van itt egy, talán mondhatom, egy másik dolog is, de valószínűleg ez egy életérzésbeli különbség, és könnyen lehet, hogy ez nem is annyira zavaró. Ugye a fiatalokról az összes kutatás azt állítja, hogy számukra a munkahelyi hűségnél sokkal fontosabb a munkahelyi közérzet. És az, hogy a szabadidejükre mennyi jut, mennyi energia, mennyi pénz, tehát, hogy mennyire facsarja ki őket a munkahely, azt ők nem szeretik, azt ők nem kérik. Igazából a napi 8 óra az pont elég, ott megdolgoznak a maguk béréért, és utána hagyják őket békén. Ez egy másik gondolkodásmód, mint az előző generációké.
3: Abszolút, és ugye a különböző generációknál láthatjuk, hogy más a motivációjuk, más az, ami ösztönzően hat rájuk, más az, ami a munkahelyi elégedettségnek a forrása. A Z-generációnak egyértelműen kijött, hogy az, hogy biztonsági érzetben legyen egy munkahelyen, az a fontos, hogy legyen egy elfogadó, támogató közeg, tudjon szakmailag fejlődni, őt ez motiválja. Az Y-generációnak a megfelelő visszajelzés a munkahelyen, az, hogy a főnökeivel milyen relációban van, mennyire kapja a saját munkájára visszajelzést, hogy fejlődhessen, ez nagyon fontos. Az idősebb generációnak, egy X generációnak már inkább a munkáltató működése, az, hogy kiszámítható legyen, előre tervezhető feladatok legyenek, ezek a fontosak szemben a fiatalabbakkal. Míg a 60 feletti munkavállalóknak az, hogy legyenek világos elvárások, szintén a megfelelő visszajelzések, és az, hogy legyen önálló munkavégzés, ő már ugye tudja, hogy mi a feladat, tudja, hogy mit kell csinálnia, ő kevésbé igényli azt, hogy neki ezt megmondják. És ugye ott jönnek itt az érdekességek, amikor sokszor, tehát a Gen Z nem csak belépett a munkaerőpiacra, hanem sok esetben már ugye vezetői pozícióban vesz részt egy munkahely életében, és hogyan tud mondjuk egy Gen Z vezetni egy X generációst, vagy egy boomert. És itt is ugye ezeket vizsgálgattuk, hogy mennyire elfogadók ezekben a közegekben. Mindenhol azt tapasztaltuk, hogy ennek ugye a legfőbb eszköze a kommunikáció egymás között, hogy annak milyen formája van, milyen stílusban történik. Ezeket egymáshoz kell igazítani, és ebben kell fejlesztenie. Sokszor ugye magának a cégvezetésnek kell ehhez eszközöket adni és támogatást.
2: Főleg ugye az az izgalmas helyzet valóban, amikor fiatalabb a vezető, mint a beosztottjai. És ez egyébként elég gyakori manapság. Mert hogy ott egészen más kommunikációs nyelv van, tehát egész másképp érthet egy idősebb, mondjuk egy boomer egy mondatot, mint ahogy szánta a fiatal vezető.
3: Abszolút, és eltérőleg nem csak a stílus, hanem a csatornák is a kommunikációra, hiszen pont amit az elején említett, hogy ugye ez már egy digitális generáció, ők más platformokat használnak. Mondok egy példát, ők beírják egy HR-esnek Messengeren, hogy én ma nem megyek, mert beteg vagyok. Ez korábban ugye egy idősebb generáció esetében ez nem így működött, tehát hogy ennek meg voltak így a szabályozott folyamatai. Erre is azt mondjuk, hogy a legfontosabb az, hogy ezek legyenek előre letisztázva, ki és milyen formában, milyen platformon kommunikál.
2: Igazából ez a szabályok betartása, de hát ahhoz kellenek szabályok.
3: Abszolút, ezért mondtuk, hogy ezekben a generációs különbségek és konfliktusok feloldásában mindig a cégvezetésnek, illetve hát hogyha az adott cégnél vannak ugye humán erőforrás szakemberek, akkor ez az ő feladatuk, hogy mindenképpen ez segítség.
2: Sok ilyen konfliktussal találkoznak a profession.hu-nál?
3: Magán a cégnél nálunk is több generáció dolgozik együtt, és nagyon hasznos volt az, hogy ezeket mi, tehát az, hogy mikor, ki, hogyan kommunikál, ezt lerögzítették, és annak megfelelően tudják. Szerintem nagyon-nagyon jó, amikor több generáció együtt dolgozik, hiszen nagyon sok minden értéket tudnak beletenni a cég működésében.
2: És az önöknél állást keresők, mert hát hiszen ez a platform ez leginkább erről szól, meg az állásra, vagy munkát vállalókra vadászok. Mennyire számolnak be ilyen konfliktusos helyzetekről? Mondjuk, aki állást keres, ő gyakran megy el azért az előző munkahelyéről, mert ilyen típusú vitákba keveredett?
3: Ilyen szempontból ezt nem vizsgáltuk, mert hogy őket ugye ilyen, ebből nem kérdezzük. Mi itt a felmérésben, ami ugye a teljes országos reprezentatív felmérés volt, kérdeztük, és itt a hipotézisünk az volt, hogy a Gen Z-nek van a legtöbb konfliktusuk munkahelyi berkekben, és nem ezt tapasztaltuk, hanem inkább azt, hogy az Y-generációnak van, és nem csak a fiatalabbakkal, illetve az idősebb generációval, hanem a saját korosztályával is. És ami meg még érdekesebb volt, hogy a X generációnak van a legkevesebb a Gen Z-vel, és ezt ugye arról is lehet visszavezetni, hogy már ők azok, akiknek nagy valószínűséggel van már Gen Z korú gyerekük, ezért sokkal elfogadóbbak és empatikusabban állnak hozzá ezekhez a munkavállalókhoz, jobban megtalálják velük a hangot.
2: Az E-generáció, csak hogy az világos legyen, a 95 után születettekre vonatkozik igazán. Hát az alfák meg még nincsenek a munkaerőpiacon, mert hát ők a 2010 után születettek, tehát velük még nincs dolog, majd lesz bőven, egy kicsikét később. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta és rendelkezésünkre áll. Dencső Blankát hallották, a profession.hu piackutatási és szervezetfejlesztési szakértőjét. Köszönöm.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Visszaesett a forgalom az ingatlan piacon, megjelent a Dunahaus barométer második negyedéves száma, és ebből az derül ki, hogy 11%-kal maradt el a tavalyi első fél évtől, itt most a második fél évi, vagy első fél évi adat 2026-ban. Egy éve ugye úgy nézett ki, hogy bővül a piac, most megszűkül. Szegő Péter a Dunahaus vezető elemzője. Jó napot kívánok, szervusz Péter!
2: Szívesen köszöntöm a hallgatókat! Igen, hát most, hogy már a fél évet elhagytuk, ki lehet mondani, hogy a tavalyival ellentétben most már idén egy szűkülő piacon vagyunk. Tehát ez a forgalom csökkenés, amiről beszélünk, ez ugye a számok nyelvén azt jelenti, hogy míg a tavalyi első hat hónapban 63.500 tranzakciónk volt országos szinten, addig most még csak 56.000, tehát ez jelenti ezt a 10%-os forgalom szűkülést.
1: Azt mondhatjuk, hogy egyszerűen elfogyott a pénz, vagy azt mondhatjuk, hogy annyiért árulják az ingatlanokat, hogy ennyi pénzért már nem veszik meg?
2: Nagyon felpörgette ugye az otthonstart tavaly szeptemberétől az árakat, és ezek az árak, ezek tartósan ott maradnak a piacon. Most kezdődik egy korrekció, de egyelőre még ezt a lélektani határt nem ütött át a tulajdonosoknál sem. Ez a fajta kivárási küszöb még mindig itt van. Úgyhogy ameddig ez nem történik meg, addig azért egy általános árcsökkenésről nem beszélhetünk, de arról, hogy megálltak az árak, és hogy igazából az idei évre már csak ilyen 4-5%-os áremelkedést látunk, szemben a tavalyi ugye kétszámjegyű áremelkedésekkel, ez ténykérdés. Ami érdekes adat mégis hozzátesz ehhez, hogy a budai paneleknél látjuk azt első ízben, hogy már az értékesítési idő is, ami eddig folyamatosan csökkent hónapról hónapra, most egy nagyon durva váltást követően az átlagos 41 napról 80 napra nőtt. És ugye ez azért van a budai paneleknél, mert ez a legárérzékenyebb ingatlan típus a panelben. Valószínűleg ez meg fog jelenni a pestieknél is, ez a fajta forgási időcsökkenés, és a forgási idő csökkenését már ténylegesen követheti majd a későbbiekben egyfajta valós árcsökkenés is.
1: Miközben azt mondod, hogy csökkent a lakások árának emelkedése, azért azt megjegyzem, hogy ez most is infláció fölötti. Tehát voltak éppen, bár ugye az infláció is fékeződött, ezt a különbséget, hogy dupla annyi, mint az infláció, ezt tartja?
2: Igen, egy kivétel van, tehát az összes ingatlan piacon ez a szegmensben, ez az ábra, amit mondasz, viszont a vidéki téglánál már azt látjuk, hogy reálértéken már csökkenés van.
1: Változott valamit, hogy milyen kerületekben, vagy milyen városokban, hogy pörög a piac? Tehát az, hogy Budapesten jól megy, az igaz-e még? Az, hogy a belváros az mindig jó, meg a budai luxus az mindig eladható, ez igaz-e még?
2: Hát a luxus szegmens az nem érinti annyiban a változást, viszont azokat az ingatlanokat a belvárosi területről, ami eddig mondjuk a tartós kiadásra lehetett volna optimalizálni, ezek az ingatlanok már nem forognak annyira a sok szigorítás miatt, és úgy, hogy ezt egyre több kerület kiterjeszti. Ez egyértelműen látszik a forgalmi adatokon is, az árazáson is. Vidéken viszont még mindig van kifutás, és azt látjuk, hogy a bérleti piac is vidéken pörög inkább, sokkal kevésbé akadt el és akadt be, mint a budapesti kerületekben.
1: Mire számítasz itt a második fél évben? Ugye rengeteg az eladó ingatlan, azért az látszik, hogy nem szűkült a piac, de az is, ahogy mondod, hogy egyre hosszabb ideig kell árulni ezeket az ingatlanokat. Lesz itt drasztikus árcsökkenés azokon a területeken, ahol áll a piac, ahol nem megy, nem lehet eladni ezen az áron?
2: Drasztikus átcsökkenésre nem számítunk, de hogy ez a korrekció, ami gyakorlatilag most indult egy-két hónapja, ez biztos, hogy hosszú távú lesz, ez nagyban fogja formálni, alakítani a piacot. Nyáron a szezonalitásból adódóan is nem túl pörgős a piac, most egy kicsit annyira árnyalódik majd a kép, hogy az otthonstart még mindig itt van velünk, gyakorlatilag jelenleg a keresletet az otthonstart mozgatja, és emiatt gyakorlatilag az a tranzakciószám, ami ilyenkor szokott tenni egy havi 8-9 ezer, ez lehet, hogy most 10 ezer környékén is lesz. Tehát a piacnak a lendülete nem fogy el a nyári hónapokban, ősszel pedig egy általában szezonális felfutás mindig szokott lenni. Nyilván arra nem számítunk, ami tavaly volt, tehát hogyha megnézzük a tavalyi diagramokat ősszel, eszméletlen nagy keresleti nyomást helyezett a piacra az otthonstart. Ilyen szempontból egy kiegyensúlyozottabb évet várunk, árdinamikában jelentős változás nem lesz.
1: Még egy utolsó kérdés, egyáltalán nem pánikot keltve, mert semmilyen erre vonatkozó információm nincs, tehát egy teljesen hipotetikus kérdés, amit felteszek. Mi van a piacon, hogyha megszűnik az otthonstart, ami ugye iszonyú drága az államnak, tehát ennek a végtelen fenntartása nyilván illúzió. Egyszer majd erre azt kell mondani, hogy most akkor abba hagyjuk. Nem most, és nem tudunk erről semmit. De arra van valamiféle elképzelésetek nektek, szakmabelieknek, hogy hogyan alakítja át ez majd a piacot?
2: Hát, hogyha egy folyamatos kivezetése történne az otthonstartnak, akkor az valószínűleg nem rengetné meg az ingatlanpiacot sem eladói, sem vásárlói oldalról, viszont hogyha egy drasztikus, akkor már igen, illetve ennek is a hatása akkor lehet erőteljesebb, ha időben ez minél hamarabb jön el. Tehát azt látni kell, hogy az otthonstart, bár nagyon fontos eleme volt és mozgatója volt az elmúlt hónapok ingatlanpiacának, egyre inkább veszít a jelentőségéből, de még mindig erőteljesen a piacon van, de ahogy telik az idő, és mondjuk ráfordulunk az ősztre vagy a jövő évre, gyakorlatilag az a típusú kereslet, amelyik tudott, akart otthonstartban gondolkodni, az egyre szűkösebb lesz, és hogyha a megszüntetéshez eljutunk, vagy a kivezetéshez, akkor már nem lesz annyira a drasztikus hatása. A piac ezt le fogja kezelni, rögtön korrigálnak az árak, igazodnak a trendek, a keresztet igazodni fog a kínálathoz, és nem okoz majd olyan nagy drasztikus hatást.
1: Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője számolt be nekünk az ingatlanpiaci változásokról. Péter, köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen, minden jót!
1: Minden jót kívánok neked is, és búcsúzom a kedves hallgatóktól is. Jön a hétvége, töltsék kellemesen, jövő héten pedig a szokásos időben várjuk Önöket a Gazdasági Magazinnal itt a Spirit FM-en. Róna Jégont hallották, viszont hallásra!
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Folytatódnak az országgyűlés rendkívüli ülései, sokan kitöltötték a közlekedés biztonsági kérdőívet. Marad a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A miniszterelnök beszédével kezdődik ma délután 1 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napi rend előtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint tárgyalnak a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról. A kormány szerint több korrupciós ügyben akadályozta a felelősségre vonást az Alkotmánybíróság leköszönő elnöke, korábbi legfőbb ügyész. Az alaptörvény 17. módosításával, benne az alkotmánybírák 70 éves korhatárával, ugyanakkor megszűnt Polt Péter védettsége. Így el kell számolni a legfőbb ügyészként végzett munkájával, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter tegnapi bejegyzésére Polt Péter úgy reagált: az ártatlanság vélelme mindenkit megillető alapjog, nem politikai szívesség. Több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, tájékoztatott Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorúbb büntetéséről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. 2 hét múlva lejárnak a régi könyv alakú személyi igazolványok. A belügyminisztérium arra kérte a családokat, ellenőrizzék idős rokonaik igazolványát. Ha még ilyet használnak, a csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgáskorlátozottakhoz házhoz mennek. Több mint 1000 doboz potencia növelőt és hormoninjekciót találtak egy lakókocsiban a pénzügyőrök. A bolgár járművet az M5-ös autópályán ellenőrizték. A készítményeket megfelelő okmányokkal, speciális bizonylattal, elkülönítve és hűtve kellett volna szállítani. Így felvetődött a gyanú, hogy azok hamisítványok. Eljárás indult ez ügyben. Vonatpótlóbusz közlekedik mától augusztus végéig Vámosgyörgy és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A MÁV buszok menetideje eltér a vonatokétól, ezért az utasok a szokotthoz képest majdnem fél órával később érkeznek Gyöngyösre. A sok napsütés mellett csak a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futózáporok, zivatarok. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok lesz. A Balaton 25, a Belencei-tó 22, a Tisza-tó 27 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Vogyerák Anikóval.
5: Jó reggelt kívánok! Vogyerák Anikó vagyok, és a mai nap én várom az önök hívását, hozzászólását és véleményét bármilyen témával kapcsolatban, de most is megjelöltünk segítségként három témát, mondom is gyorsan. Magyar Péter azt mondta, hogy türelmesen várják Sulyog Tamás döntését, hogy ugye aláírja-e az alaptörvény módosítását. Egyébként ez most reggelig még nem történt meg, legalábbis hír nem jött ki róla, viszont például ehhez kapcsolódhat, hogy a 24.hu egy cikket írt arról, hogy mennyiért utazott Sulyog Tamás kevesebb, mint 2 év alatt. Ez 387 millió forint, ennyit költöttek utazásra. Egyébként a 24.hu cikke szerint ezt az információt nem magától, a Sándor Palotától kapták meg, mert hogy állambiztonsági érdekre hivatkozva ők nem adtak választ, amikor ezt az adatot kérték az újságírók, hanem a külügyminisztériumtól, és ennek a tételnek a jelentős részét elviszi még egy Novák Katalin által aláírt, vagy delegált, vagy megrendelt utazás, ami a 24-es Párizsi olimpiára, tehát kiruccanást jelenti. Ez az összeg egyébként 228 millió forintot jelentett, ez egy út, 15 szobára és 18 éjszakára utazott volna Novák Katalin, de ezt végül is Sulyog Tamás örökölte meg, amiből csak 3 éjszakát használtak. Érdekes cikk, úgyhogy megtalálják a 24.hu-n. Aztán Orbán Anita azt mondta, hogy példanélküli, hogy Szijjártó ennyire gyorsan átigazolt a BYD-hoz. Sokan megnyilatkoztak ezzel kapcsolatban, érdekelne az önök véleménye is. És Buka János pedig vállalná a Fidesz frakció vezetését Gulyás Gergely helyett, ugye eléggé jelentősen pörögnek az események a Fidesz tájékán. És István van itt velünk a vonalban, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok! Hát kérem szépen, hát ez a tisztársaság elnök ügy nagyon meg van forgatva itt jobb-balra. Ki nevezte ki a köztársasági elnököt, köztársasági elnök Sulyog urat? Én azt hiszem, hogy én úgy gondolom, hogy a kétharmados többség nevezte ki az előző kormányba, igaz?
5: Igen.
6: Na kérem szépen, ha kinevezhette a kormány őt, a másik kormány megszüntetheti a működését. Kérem szépen, ebből akkora reklám van, hogy csodálatos. Kérem szépen, Novák Katalin, mikor köztársaság elnök volt, a tanácsadói azt mondták, ne írja le azt a mentelmi dolgot a Bicskén. Jött hátulról egy hátfél, puf, Novák Katalin aláíratták, és tábozni kellett a hogyhívákból. Ugyanúgy a korabeli hogyhívják a igazságügyi miniszter.
5: Kérem szépen,
6: azokat úgy spicre tették, hogy csak lesett mindenki, hogy mi történt. Na kérem szépen, nézem a három hogyhívjákot, feliratot. Kérem szépen.
5: De azért várjon, mert Novák Katalin maga mondott le, tehát azért őt nem eltávolították kvázi, tehát hogy azért jogilag...
6: Lemondották.
5: Jogilag nyilván ez...
6: szerintem.
5: Hát lehet, de most Jók Tamást hiába próbálják lemondatni.
6: A Fidesz frakció vezetését? Igen, igen. Na, de valami hatása, valaminek hatására mondott Daronyos. Úgyhogy, kérem szépen, hogy hívják? A Fidesznek a múltkori ülését végignéztem. Hát ott mindenütt beszámoltak, volt a kongresszus, ugye jól mondom, de csak arról nem az eredményekről, a Belgrád-Budapesti vasút, a Mohácsi híd, a Nemzeti Bank, mert ez mind eredmény volt, csak sajnos a mínusz oldalon. És ezt el kellett volna mondani. Ha Gyurcsán abban az időben elmerte mondani, hogy elszúrtunk valamit a vezetésbe, ő benne még nincs annyi tisztesség, hogy mondja meg, gyerekek, tettünk jót, de csináltunk ilyen meg ilyen rosszakat is. Itt a lakosság előtt ez el van kendőzve. De hát most ugye a Juhász Péter nagyon feszegeti föl a puskaporos ládákat, igaza van, mert jogtalanul elpérdelt pénzt valakinek meg kéne fizetni. Mert az adófizetők pénzéből ment az el. Úgy, na kérem szépen, a debreceni akkumulátorgyárral kapcsolatosan, hát azt megcsinálták úgy, emlékszem rá, hogy még kisajátítást se csináltak, elkezdték dózerülni a földeket észnékün, majd mikor küldött a botrány, akkor egy lakossági fórum. Ott, ugye?
5: Emlékszünk ezekre a közgyűlésekre.
6: Minden félretével kisajátítási valami nem történt. Láttam, panaszkodott a hölgy, hogy volt 2 hektár földjük, eldozerultak, ők abból étek, mert zöldségtermesztéssel foglalkoztak, a Debrecen piacokat értékesítették. Na most a végkielégítések. Emlékszem rá, a végkielégítés X forintnak 98%-át a Fidesz kormány visszafogta. Azt hiszem 2%-át fizették, ha jól emlékszem. Na, a Rétvári képviselő úr volt államtitkár a belügyben. Nem tudom, múltkor azt hittem a képernyő elhasad, néztem a tévét, kézzel lába, beszéd közben hadonászat kapkodott, azt hittem, hogy úszni tanul szárazon. Annyira jár kezelába. Kérem szépen, tudom én, nehéz az, hogy most meg kell válni a jótú. Na de hát, úgy kellett volna viselkedni, dolgozni, hogy ne került volna rá sor. A Szijjártó úrral kapcsolatban. Elszégyelném magam magyarok előtt, olyan munkát csináltam volna, mint ő. Most ugye kicsit beütött a krak a Fideszbe, mert most van ott mindenféle összevisszaság, elcserel, lemondás, stb. Hát ide ért a 16 év kormányzás. Nehogy azt higgye valaki, én tiszás vagyok, vagy bármi, nem vagyok én egy pártnak se dédelgetője, csak az igazságot szeretem, hogyha az igazságra rávilágít valaki. Az akkumulátorgyárokkal kapcsolatban. Ugye kijön, hogy minden akkumulátorgyárba olyan szennyező anyagok kerülnek ki, ami nagyon sokszor rossza a megengedetné. Hát azért így eladni az országot megfertőzni, ez csodálatos dolog. Na most egy másik dolog. Ugye a Romulus, ha nem jól mondta nevét, segítsen ki.
5: Ruszin Szendi Romulus.
6: Aki most a honvédelmi.
5: Ruszin Szendi Romulus, jól mondta.
6: Miniszter, igen. Ugye mikor az a lakás ügy volt, azt mondták, hogy már így, már úgy, már amúgy. Hát egy ilyen rendőröngő embernek olyan lakás kell, hogy valami vendéget kell fogadni, ugye, illik. Na kérem szépen. Igen. Senki nem foglalkozik abba, hogy Áder János milyen lakásban lakik. Műemléképület, főleg milliárdokért is, hogy hívják, 720 négyzetméter, szintes lakás, és 9 éve benne lift. A 9 éves meggörbült munkában meggörbült néninek, ha meg mehet a negyedik emeletre, gyalog. Úgyhogy, akkor...
5: Én nem tudom, hogy Ádernek milyen lakása van egyébként. Ez.
6: Nem? Hát én tudom, mert a médiából tudom, a tévéből.
5: Azért ne higgyen el minden onnan.
6: Itt ilyen dolgok is megtörténnek. Az egy műemlék képület, főleg milliárdokért, hogy hívják hova, javítva, és lift is van benne neki. Kérem szépen, Áder Jánost hallottam médiába, ugye reklamál, jobbra-balra, előre-hátra, egy szót elejtett, hogy ez a köztársasági elnök ügy elérhet esetleges polgárháborúba. Hát mit gondol Áder János? Hol élünk? Az Amazonászon, az őserdőben?
5: Egyébként Áder János pert indít Magyar Péter ellen.
6: Megkérem szépen, itt beszélnek az AVH-ról, hogy a Magyar Péter AVH gyakorul. Azt se tudják, mi volt az az AVH, kérem szépen. Azt se tudják, mert ahol fiatalok. Én emlékszem rá, mert ma jó serdülő fiú voltam, voltak innét is sávos katonák, ott megkaptam behívót, oda kellett bevonulni neki, ott nem volt, hogy megveszem a katonát, vagy ilyesmi. És azt is tudom, milyen színű parolinak, melyik alakulatnak milyen parolinja volt, és mi volt a jelzése. A másik dolog. Hiányultam, hogy Orbán Viktor a bizonyos tüntetésén a palota előtt nem volt ott. Hát milyen juhász vagyok, én kihajtom a nyájat legálni, és nem nézek utánuk, nehogy tilosba menjenek. Elnézést kérek. Ugye? Na, egy másik aljas dolognak tartom azt a képviselőt, aki vak képviselőnket, kérem szépen, kigunyulták. Aki az kigunyulta, holnap reggelre úgy járjon, mint ő, ne lásson. Nem fog redoktorálni, mint ő.
5: István, nagyon szépen köszönjük, hogy ennyi témában elmondta nekünk a véleményét. Legyen nagyon szép napja. Várom, hogy még valaki esetleg Gyula, mint megtudtam, elmondja a véleményét. Van még 5 percünk. Üdvözlöm, Gyula, jó reggelt!
7: Kezdjük csak valami, jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm Kegyedet, nézőket, hallgatókat és minden érdeklődőt. Nagyon köszönöm, hogy visszahívtak, és tulajdonképpen én tegnap szerettem volna már jelentkezni, de sajnos az események okán be kellett némi nyugtatókat kapkodnom, mert ezek a történések, amik voltak tegnap a Szijjártó ügyben, annyira háborítottak, hogy felizgattak magam.
5: Gyula, nem szabad híreket olvasni akkor.
7: Hát igen, csak nagyon nehéz már kikerülni a mindennapos közegbe. Szól a rádió, a tévé, stb. Szóval akkor szeretnék egy ingyenes jogi tanácsot adni most a hallgatóknak, mert úgy látom, hogy komoly zavar van a körül, hogy vajon hogyan tehette meg ezt Szijjártó Péter, hogy azután, hogy a kínaiakkal a saját aláírásával szerződött ezekben az általa dicsőségesen kiárt üzleti ügyekben, hipsops fogja magát és átigazol a kínai félhez ezzel, hát hogy is mondjam, erős sejtéseknek ad alapot. Szóval a helyzet a következő. Magyarországon bizonyos vezetői kör fölött teljesen evidens dolog, hogy amikor az illető munkaszerződést köt, vagy munkavégzésre irányuló szerződést köt, vagy bármilyen szerződést köt, akkor van benne egy versenytilalmi záradék, aminek a lényege az, hogy ő vállalja, hogy ha és amennyiben ezt a szerződést fölmondja, de akkor is, ha csak lejár, akkor is kötelezi magát, hogy meghatározott ideig, a szerződésben meghatározott ideig nem megy el a konkurenciához, sem olyanhoz, akinek olyan üzleti érdeke van, amelyet ő befolyásolni tudna az ott történő elhelyezkedéssel. Ez annyira alap, hogy 30 éves jogászi gyakorlatom alapján azt mondanám, hogy én még nem láttam olyan vezetői szerződést, amelyben ez ne szerepelt volna kötelező elemként. El nem tudom képzelni azzal, hogy pontosan nem láttam még olyan szerződést, amit mondjuk egy külügyminiszterrel igatnak alá. De valószínű ott meg ott van a hivatali esküje, amely ezt lehetővé tenné, hogy amit ő úgymond kilobbizott, azt a továbbiakban a másik oldalon ő képviselje. Ez egy jogi nonsens. Ez egy jogi nonsens, és ebbe nem ez az igazán szomorú. Az igazán szomorú az, hogy ezek szerint a miniszterelnökünknek nincs olyan stábja, nincs egy olyan kabinetvezetője, nincs egy olyan jogi szakértője, akinek ez annak idején föltűnhetett volna, hogy nézzük már csak meg ezeknek a kiemelt szereplőknek a szerződéseit, mire van lehetősége, mire nincs lehetősége. De el kell, hogy magasztaljam a belső elhárítást is. Mert a kínai befolyásszerzés lehetőségének a kapcsán nekik is föl kellett volna ideje korán hívni a figyelmét az állami vezetésnek, hogy vigyázzat, ez a Szijjártó fiú a kínaiakkal akar szerződni. És nem most kéne kapkodni, hogy majd utólag most hozunk egy olyan versenytilalmi meg összeférhetetlenségi törvényt, ami egyébként a cseheknél van, csak át kellett volna kopizni. És akkor nem lennének ezek a gondok, mert megmondom őszintén, én sokat nem adok arra, hogy ezt a kormány meg tudja majd torpedózni ezt a szerződést. Egyrészt a kínaiaknál ez már hiúsági kérdés lesz, hogy akivel ők leszerződtek, azt ne ugyanígy érgessék. Másrészt elképzelhetetlen, hogy a jogi kabinet vezetőnek ennek a mérei, nem tudom, és a többi minden, a stábjába senkinek nem jutott eszébe.
8: Gyula, hát, muszáj ezt most ezen a ponton, ne haragudjon, nagyon muszáj befejeznünk, de hogyha gondolja, akkor jelezze a kollégáknak, és akkor szívesen folytatjuk, amikor legközelebb folytatjuk az adást, jó? Köszönöm szépen!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban egyirányosították mától az első kerületben az Attila utat, a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A 7. kerületben a Damjanich utcában ma napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenmiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. A forgalmat jelzőrök segítik. Ma délután 3 óráig sötétek a jelzőlámpák a 15. kerületben a Szent Mihályi úton, a Gábor Áron utcánál, a Pöltenbergernő utcánál, a Kisrákos utcánál, a Bánkút utcánál és a Nyírpalota útnál, valamint a Nyírpalota úton, a Páskomliget utcánál áramszünet miatt. A Szent Mihályi út, Nyírpalota út csomópontban, illetve a Pöltenbergernő utcánál és a Bánkút utcánál a forgalmat rendőrök irányítják. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Vogyerák Anikóval.
2: És már itt is vagyunk, és Ferenc van itt velünk a vonalban. Köszöntöm.
3: Kezdj csókolom, Anikó. Szép napot kívánok önnek és a stábnak. Hát a magyar Péter türelmesen várja, hogy súlyok Tamás. Hát szerintem ma sokat nem kell várni, tudjuk, hogy szombatig kell várni. De Súlyog Tamásról szeretnék pár gondolatot mondani. Én úgy gondolom, hogy egy sportszerűtlen ember ez a Súlyog Tamás. Egy gerinctelen, mert tudja nagyon jól, hogy 3,5 millió poloska azért az több, mint a 1,5 millió fideszes. Erről csak ennyit, és nem akarja a poloskákat képviselni. Meg is tudom érteni, de pedig szerintem ott lenne az igazság, és akárhogy is gondolkodik ő, máshova nem tud jutni a gondolatmenetével, mint hogy rendesen mondom, több mint 3,5 millió magyar embert nem akar képviselni, inkább a gazdagabb, másképp fogalmazok, a csóró 3,5 milliót lehet, hogy nem akarja képviselni, hanem inkább a gazdagabb régióban lévő.
2: Ferenc, miért mondja azt, hogy nem akarja képviselni, hiszen pont az a problémája a jelenlegi kormányzatnak, hogy képviselni akar, hiszen nem mond le?
3: A kormány igen, de hogyha jobban várja, Anika, elnézést kérek, nem ment akartam letegedni. Tehát, hogyha jól mondja, nem, elfutott velem a dolog egy kicsit, ugyanis ha 3,5 millió magyar akarata ellen megy, akkor így fogalmazok az előző mondatot. És a másfél millió szekerítója, tehát egyszerűen nem értem.
2: Hát azért itt is egy picit helyre raknám a matekot, mert az a fix ugye, hogy a több mint 3 millió voks mondjuk a Tiszajavára, de azért voltak a Fidesz szavazón kívül is, meg vannak is egyébként magyar állampolgárok, tehát hogyha akkor úgy vesszük, a másik oldalon 7 millió van. Hetes, érti, hogyha 10 vagyunk a 10 millióval számolunk.
3: Ja, akkor ha úgy veszük, akkor én igazából nem állampolgárokról beszélünk, nem.
2: Így van, nem választott polgárokról, így van.
3: Így van. Köszönöm a helyreigazítást, egyetértek. Köszönöm szépen. Tehát akkor még rondább az eltérés a két népesség között, hogy így mondjam.
2: Na jó, csak ezzel lefordítom, amit mond. Tehát igazából ugye, hogyha jól értem, azt szeretném mondani, hogy a Tisza azt akarja, hogy ő távozzon, és ő ennek nem tesz eleget. Vagyis ő, hogyha a választókat vagy szám szerint nézzük, a 3 millió szavazó akarata ellen megy. De akkor, hogyha az ön logikáját követem, akkor lehet, hogy 3 millió szavazónak nem engedelmeskedik, Súlyog Tamás, de 7 millió még mindig ott van, tehát ő a 7 milliót viszont azt mondja, hogy az azért ott a másik oldalon 7 millió állampolgár.
3: Hát most én a szavazatokat, ha jól értettem, lehet, hogy meg vagyok kavarodva, sikerült megkavarni.
2: De sajnálom!
3: Jól értettem, a 3 milliót azt a Tisza szavazóknál veszünk figyelembe.
2: Így van.
3: A 7 milliót pedig a magyar állampolgárságnál, akik nem szavaztak.
2: Hát a 7 milliót összes, igen, tehát hogyha ha úgy vesszük, számoljunk 10-zel, bár nyilván már jóval kevesebben vagyunk, de hogyha úgy vesszük, hogy 10 millióan élünk Magyarországon, abból, ami egészen biztos, és megszámlálható, hogy hányan, melyik pártra voksoltak. Ezeket a számokat tudjuk. Azt tudjuk akkor, hogy a Tiszára hányan szavaztak, de azt nem tudhatjuk, meg tudjuk, hogy a Fideszre hányan, meg hányan mondjuk a kisebb pártokra, de a nem voksolók véleményét nem tudhatjuk. Tehát abba lehet ez is, az is, amaz is. Bármelyik lehet, ugye? Tehát
3: van,
2: ami tök biztos, és ön ugye ezt mondja, hogy a Tisza akarata az a 3 millió ember, az teljesen biztos, a Tisza akarata ellen megy Súlyog Tamás.
3: Na de
2: az összes többiről ugye nem tudjuk, azok nem fixen tiszások, biztos, hogy vannak köztük tiszások, meg hát nyilván rengeteg a csecsemő, meg az idős, meg a nem tudom, aki nem tudott elmi.
3: Ha én most a Kiszeli Zoltán lennék, akkor biztos, hogy nem kellett volna engem kiigazítani. Ő jobban tudja, hogyan kell a Fidesz mellett beszélni. Ne haragudj,
2: nem kiigazítom, nem kötekszem, csak próbálom a másik oldalt is megmutatni.
3: Kedves Anikó, köszönöm. Ezen nem fogunk sokáig vitázni, mert 48 órán belül ki fog derülni.
2: Így van.
3: És most én durvát mondok, szépen felállítják Súlyog Tamást a székből, és majd keresnek egy alkalmasabb szemét a helyére, és ehhez én sok sikert kívánok a Tiszának.
2: Ferenc, nagyon köszönöm, hogy elmondta a véleményét.
3: Még
2: ja, igen. Figyelem.
3: Még volna az Orbán Anita Szijjártó Péter féle dologról. Hát a Szijjártó Péter arra nem gondolt, meg ott azok a kínaiak, hogy a Szijjártó Pétert a nemzetközi kapcsolatokért a vonalra fogják vinni. Hát az nagyon sokan a Bivágyi autógyárnak biztos, hogy sok Európai Uniós állampolgára van, aki azért tisztában van azzal, hogy a Szijjártó Péter az honnét került oda, meg a hát a nem is az állampolgárok, mert nem ők rendelik már nagyobb tételeket az autógyártók, hanem a politikusok, a különböző az uniós tagállamok politikusai, tehát az egész Európa, úgymond nem Kína szimpatizás. Elmegy majd Ázsiába Szijjártó Péter, lehet, hogy az araboknál több sikere lesz. Erről ennyi. Bóka János vonatkozásában hát én szorítok neki, hogy legyen ő a Fidesznek a frakcióvezetője, mert akkor tudja, hogy hamar szétoszlik a Fidesz és tönkre megy. Nem vagyok egyébként egyik pártnak se a tagja, meg nem is leszek erre rövid élettartamomra, ami hátra van. De a Ferenci orsolya egyébként, ahogy figyelem, megkísértem itt a híradásokat, sokkal alkalmasabb személy, sokkal kulturáltabb, mint a Bóka János, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha ő esetleg hatalomra jut, vagy szavazatot nyer a Fideszbe, többségbe, akkor, ha így lenne, lesz egy normális ellenzéki pártja a Magyar Péternek, ami esetleg nem lenne baj, ha lesz egy ellenzéki párt, akinek normális vezetője van, mert Ferenci orsaját én annak tartom. És itt végeztem a mondanommal. Köszönöm,
2: Ferenc, egy gyors kérdésem, hagyj legyen akkor önhöz is, egy ilyen kvázi rapid közvéleménykutatást végzek a mai nap folyamán. A rendőrséggel kapcsolatban, mert ugye az is friss hír volt, hogy 30 napos erős razziát fognak indítani a közbiztonság helyzetének javítása miatt, mert hogy egyesek szerint, meg statisztikák szerint állítólag nagyon sokat romlott a közbiztonság. És a másik oldalon viszont nagyon sokan úgy vélik, hogy ha valami, akkor legalább egy dolog működött, a közbiztonság Magyarországon. Iszonyatosan nagy rendőrhiány van, mint kiderült ugye a tegnapi számok alapján, több mint 2000 fő hiányzik állítólag csak a BRFK-nál a rendszerből, erről az új főkapitány jelentett a polisz.hu szerint. Ön nem tudom, hogy az ország melyik felében lakik, nem kell települést megneveznie, de mit tapasztal azon a környéken, és azért nagyjából öljük be, hogy honnan telefonál.
3: Nem titok, nem szégyelem. Zala megyébe, a megyeszékhelyen lakom, akkor ez már kiderül.
2: Igen. Aki tanult valamennyit.
3: Ja, azt is elmondom önnek, hogy az egyik fiam rendőr volt. De akkor hagyta ott a rendőrséget, és jött a vállalkozásomba, amikor voltak a röszkei események. Sajnos ott megsérült, fejbe lopták. És utána kérdezte, apu, mit csináljak? Elmenjek hozzá dolgozni, vagy maradjak a rendőrségnél? Mondom, fiam, nem határőrnek mentél a rendőrséghez. A Viktorék keresenek más megoldást a határvédelemre. A rendőrség az nem arra való. És a röszkének, hogy oda vezényeltek éveken keresztül rengeteg sok embert, akkor kezdődött el a rendőrségi állomány, az az állomány, aki az aktív állomány az utcán van, hogy úgy mondjam, a létszámának a csökkenése. Szerintem nagyon sok rendőr ismerősen volt itt, Zalába van, ismerem őket, tudom, hogy vélekednek, úgyhogy nem mondom ki a véleményüket, de nagyjából tudom, hogy nincsenek megelégedve, és ez is közrejátszik, hogy különböző helyekre vitték őket akkor, abban az időszakban. Abból a 2000-ből legalább 1000 akkor hagyta ott a rendőrséget, mikor voltak a röszkei események. És ha nem ezt csinálták volna, akkor valószínű, hogy 1000-vel több rendőr. Egyébként itt Zalaegerszegen nem tartom rossznak a közbiztonságot. A Zalaegerszegen is kevés rendőr van, de itt megmondom őszintén, a lopások száma. Tavaly néztem, az évelején néztem a híradót, az a legesszeg vár, mondták, hogy nem volt bűncselekmény a városban egy év alatt. Ez szerintem jó. Budapesten is vonzás körzetében sajnos ott vannak, és megint ha azt csinálják, hogy vidékről felviszik a rendőröket, akkor vidéken se lesz már annyi, amennyi esetleg még minimálisan a közbiztonsághoz elég lenne. Ennyi a véleményem róla.
2: Ferenc, nagyon köszönöm, és itt közben fel is jegyzeteltem, mert egyébként a hétfő reggeli startban majd mindenképp szeretnénk ezzel a témával foglalkozni, és hívunk szakszervezetet. És akkor ezeket is majd be fogom hozni szempontként. Úgyhogy köszönjük szépen. Szép napot önnek.
3: Örülök, segítettem a műsor témájában.
2: Köszönjük. István, szólítom.
4: Kezdj csokkolom.
2: Üdvözlöm.
4: Remélem, hogy legalább engem is enged ilyen sokáig beszélni.
2: Én engedem. 3 perc múlva jó. Meg fogom szakítani egy szünet miatt, de aztán, hogyha úgy gondolja, folytathatjuk.
4: Jó. A Szijjártó Péterrel kapcsolatban az a véleményem, hogy a Szijjártó Péternek ez a átpártolása a BYD-hoz, ez egy meglehetősen gusztustalan valami, ami természetesen ő semmihez nem ért, amit ott kéne a gyártásba, vagy az értékesítésbe, vagy marketing, vagy tehát ezekhez nem ért. Ő neki egyetlen egy dolog, amihez ért, a kapcsolatok, információk, tehát gyakorlatilag azoknak az információknak kiszolgáltatása, ami a magyar állam érdekkel szembe megy. Igaz, hogy ezzel nem tudnak mit csinálni, de Szijjártó Péternek van annyi más a rovásán, hogy ugyanúgy, mint amikor annak idején az Al Capone-t is ugye ezért ítélték el adócsalásért, ugyanúgy kérdőre lehet vonni az orosz érdekek kiszolgálásáért, a belügyminisztériumban a hekkerek a jövésmenéséért, a lélegeztető biznisz, amit mai napig is keresi a papírokat, a Szijjártó. Tehát ezekért mindig felelősségre lehet vonni. Ott van a feleségének a lakberendező cége, akinek még egy honlapja sincs, és mégis milliárdos megrendeléseket kapott. Ez bőven elég ahhoz, hogy Szijjártó Péter fényéveket kapjon Sopronkőhidán. Hát erről ennyi. És ehhez semmi más nem kell, csak akarat. Hogy akarják ezt, hogy ez bekövetkezzen, vagy nem akarják.
2: István, ezen a ponton most megszakítom, és akkor egy rövid szünet után folytatjuk.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: 식 아 süllyedni.
1: 미소라얀로 Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Folytatódnak az országgyűlés rendkívüli ülései, sokan kitöltötték a közlekedés biztonsági kérdőívet. Marad a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A miniszterelnök beszédével kezdődik ma délután 1 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napi rendelőtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint tárgyalnak a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról. A kormány szerint több korrupciós ügyben akadályozta a felelősségre vonást az Alkotmánybíróság leköszönő elnöke, korábbi legfőbb ügyész. Az alaptörvény 17. módosításával, benne az alkotmánybírák 70 éves korhatárával, ugyanakkor megszűnt Polt Péter védettsége. Így el kell számolni a legfőbb ügyészként végzett munkájával, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter tegnapi bejegyzésére Polt Péter úgy reagált: az ártatlanság vélelme mindenkit megillető alapjog, nem politikai szívesség. Több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét, tájékoztatott Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorúbb büntetéséről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. 2 hét múlva lejárnak a régi könyv alakú személyi igazolványok. A belügyminisztérium arra kérte a családokat, ellenőrizzék idős rokonaik igazolványát. Ha még ilyet használnak, a csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket. Venezuelában 5200 fölé emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma. Hétvégén újabb több mint 100 áldozatot azonosítottak. 50 000 ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A katasztrófában 860 épület megrongálódott, minden negyedik teljesen romba dőlt. Már több mint 160 ezeren végezték el a világ első tájfunokat szimuláló központjának képzéseit. Az egyik kelet-kínai tartományban található létesítményben képesek akár 165 km/órás széllökéseket és özönvízszerű esőt is előidézni, hogy felkészítsék a résztvevőket a szélsőséges helyzetekre. A következő években további 5 központot terveznek építeni, melyekben már földrengésekre és tűzvészre is lesz szimulációs gyakorlat. Folytatódik a napos idő, csak a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futó záporok, zivatarok, a szél több felé megélénkül. Délután 26-31 fok, este 18-23 fok lesz.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Vogyerák Anikóval.
2: Folytatjuk Istvánnal, üdvözlöm.
6: Köszönöm a lehetőséget. A Szijjártót én már kivesésztem,
2: igen,
6: úgy érzem.
2: Ott tartottam.
6: Igen. Most a súlyokkal kapcsolatban az a véleményem, hogy egy picit hátrább lépünk. Ott volt Novák Katalin, a hatalmas nagy fideszes fülbevalójával. Ő nem Fidesz csinovnyik volt.
2: Ezt sokan mutogatták ezt a képet. Most én nyilván nem fogok véleményt mondani egy ex-köztársasági elnökről, de szerintem értjük, hogy miről beszél. Igen.
6: Na most elvárnák azt, A Magyar Péter kormányától és a Magyar Péter kormányára szavazó emberektől, hogy itt most járjunk el, úgy játsszuk el azt, mint hogyha a Fidesz az egy teljesen legitim, szabályosan működő politikai párt volt, aki minden választását úgy nyerte, hogy leuralta az egész médiát, kesma egész évben ment a fizetett hirdetés a tévébe, rádióba, mindenhol, hiába nem volt kampányidőszak, társadalmi célú hirdetése, akkor a rengeteg pénzt, amit elköltöttek ezekre a propagandistákra, mindenre. Tehát a Fidesz nem lehet úgy kezelni, hogy ezekkel úgy kell bánni, hogy itt a lovagiasság szabálya érvényesüljön. Nem. Hát az ő köztársasági elnökük is mind pártkatona volt. És Gajdicsó...
2: Csak ezért tudja, hogy sokan azt mondják, hogy attól, mert valamit mondjuk elrontott, vagy rosszul csinált az előző rendszer, az nem menti fel egy következő rendszert azzal, hogy akkor hát, hogy ha ők rosszul csináltak, meg akár mondjuk nem tudom, bűncselekményt követett, akkor nekem is lehet. Most ezzel ezt mondja?
6: De. Gajdics Otto is megmondta, hogy szemet szemért fogadni.
2: Gajdics Otto.
6: Úgyhogy ez
2: szerencsére a demokráciák meg a jogállamok azért nem így működnek, ezt azért tegyük hozzá.
6: Így működnek, mert egy bűnszervezetet nem lehet lebontani úgy, hogy közben úgy beszélek a parlamentbe, mint hogyha ezek valóban ilyen...
2: Azt hallotta megfogalmazva egyébként bárki részéről, pont egy ismerősöm kérdezte, hogy igazából mi a vétke Súlyog Tamásnak? Tehát, hogy ő hozott...
6: Soroljam!
2: Sorolja, azt, hogy jogilag neki mi a vétke. Novák Katalinnál ugye egyértelmű volt, hogy aláírt valamit, vagy sem.
6: Jogilag, hát ha én írom a jogot, meg a jogszabályokat, éjszaka hozok egy jogszabályt, akkor a jogról itt már felesleges beszélni. Mondom, hogy Súlyog Tamás miért alkalmatlan erre. Mert eleve úgy került be erre a posztra, hogy egy akkorát hazudott, mint ide Lackháza. Most Szabolcsba vagyok, dönts el, hogy elég nagy a távolság. Hát akkorát hazudott a családjáról, fényezte magát. Utána kiderült, hogy benne volt kétes föld átíratási ügyekben. Tehát ő hogy mondjam, ő nem az a joviális öregember, akit lát a tévénéző, amikor ottan kényszeredetten bólogat, megmosolyog. Hát ő egy fideszes, elkötelezett, Fidesz által odarakott, és a Fidesz által sakba tartható figura. Hát gondolja bárki is józanul, aki tud józanul normálisan gondolkodni. Hogy egy ilyen ember maradhat ilyen időzített bombaként mondjuk egy új...
2: De mi az időzített bomba? Tehát, hogy akkor nem mondom, hogy nem értek egyet önnel, de nyilván próbálom a másik oldalt is megvilágítani. Mi az időzített bomba egy köztársasági elnöki szerepkörben, hogyha egyébként pont az az egyik kritika ezzel kapcsolatban, hogy kiüresedett az intézmény, nem szól semmiről, nincs semmi funkciója, akkor... Ez ellent mond egymásnak?
6: Nem mond ellent. Ártani mindig tud. Ártani a legkönnyebb.
2: De mivel ártana? Isten.
6: Nem tudom, bármivel, na, amivel akarsz. Nem ír alá, visszadobja, húzza az időt, hát szemétkedik magyarul. Na.
2: De hát erre még nem láttunk példát, illetve hát nem, ugye pont most zajlik, hogy a saját kirúgását nem írja alá.
6: Hát ne írja alá, így is úgy is az a vége, hogy ő nem maradhatott. Hát teljesen logikátlan, teljesen abszurd, hogy egy ilyen pártkatona, akkor ennyi erővel Orbán Viktort is oda lehetnék köztársasági elnöknek. Hurrá, de jó lenne.
2: De nem tették oda.
6: Na de könyörgöm, hát nem oda való. Ő neki már...
2: De ez, én értem, amit mond, de ez jogilag nem indok. Hát nem szerintem nem oda való, ki vagy rúgva.
6: Igen. Nem vagy odavaló, mi kell, hogy rúgjunk. Ezt a nép is ezt akarja, meg az új kormánynak ez.
2: Hát a nép az a 3 millió választó, erről vitatkoztunk hát, egyébként, igen, hogy beszéltünk Ferenc.
6: Ennek egy partalan értelmetlen...
2: Tehát azért a nép, az, ott van még 7 millió, akiről nem tudjuk, hogy mi van.
6: Partalan értelmetlen vita volt. Ez ugyanolyan értelmetlen vita, mint mikor kiáll a nő a parlamentbe, és azt mondja, hogy javultak az átlagbérek, és közben a fizikai munkából élőknek a bére ugyanannyi maradt, vagy csökkent, és a Mészáros Lőrinc meg megháromszorozta a vagyonát, neki nagyon sokat nőtt, és az átlag kiadja, hogy ezáltal nő az átlagbér.
2: István, nem, még nagyon gyorsan válaszoljon a körkérdésemre, mert aztán befejezzük, hogy... Ön akkor ugye említette, hogy az országnak melyik felében él, hogy ön mit tapasztal, hogyha a közbiztonságról van szó, meg rendőri jelenlétről?
6: Én röviden. Ezzel nem tudok hozzászólni, mert én egy kis faluba élek, és itt nagyon jó a közbiztonság.
2: Hála hát, Istennek.
6: Múlkor kifelejtettem 3 napra a biciklimet az utcán valahol, mit tudom én hol, és akkor 3 nap múlva menni akartam, hogy biciklire, mondom, nincs meg a bicikli, ellopták a bicikli. Szóval addig vakaroztam, míg rájöttem, hogy amikor a kukát behoztam, akkor kihagytam az utcán. És még mindig ott volt a bicikli.
2: Hála Istennek.
6: Jó.
2: István, nagyon örültem önnek. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk. Legyen szép napja. És van egy újabb betelefonálónk a vonalban, hogyha minden igaz. Halló, üdvözlöm, Bugyarák Anikó. Judit.
7: Halló, Anikó. Én Judit vagyok.
2: Üdvözlöm, Judit.
7: Még nem beszéltünk, és én most hát kimondottan nagyon szeretnék erről a Biágyi gyárról és a Szijjártó beszélni. Mivel, hogy érintettek vagyunk a szegediek, persze minket meg se kérdeztek, hogy hozzák ide ezt a gyárat, csak így előre idejött. Na most rettenetesen meg vagyunk ijedve, és nagyon fő vagyunk háborodva a gyár miatt, egyáltalán azért, hogy ide jött. A másik dolog, meg az, hogy tudjuk nagyon jól, hogy itt most milyen rettenetes vízhiányunk van, szenvedünk már is tőle, és ezt hozzáköszönöm, hogy a levegőnk az már is nagyon is érezhető a változás. Úgyhogy én egyáltalán arra várok, és most nagyon őszinte vagyok, és nem vagyok egyedül, Anikó, hogy végre legyen olyan helyzet, és ezt sajnos magunk ellen is mondom, hogy ne jöjjön egy csöppvizese a gyárnak, jó? Tehát akkor innentől kezdve megoldódik a BLD gyár, és menjenek innen oda, ahova akarnak. Mert egyszerűen ezt a rengeteg gyárat, amit idehozott a Szijjártó, ez nem bocsánatos bűn. És igenis, akkor kezdődött a vízhiányunk egészen 2018-ban, amikor az első gyárat idehozták. Hát néhogy már ünnepeljük, meg megkoronázzuk még ezért. Az, hogy idejött, ezen nem csodálkozok egyáltalán, nincs is hova mennie, és egyébként is nagyon jó viszonyban vannak az oroszokkal, a kínaiak. Biztos mögött nagyon jó fizetve, ez nem kérdés. De én nagyon bízom benne, hogy majd a Magyar Péter ezt azért valamilyen szintén mégis meg fogja akadályozni, mert nem tartom igazságosnak egyáltalán, hogy valaki büntetlenül egy ilyen pozícióba kerüljön. Tessék, feleljön azokért a bűnökért, amiket csinált, ja, mellékösen hozzá, hogy nyilatkozott, most azt nem tudom, hogy akkor hazudott, amikor azt mondta, hogy a Vödi gyár ugye ott lakik közel, vagy akkor hazudok, amikor azt mondta, hogy egyébként rákos vagyok. Hát nem tudom, én nem kívánom senkinek a halálát, de sajnos nagyon sok embernek okozott nagyon sok problémát.
2: Ne kívánjuk senkinek a halálát, Judit. Közben én azt látom, hogy a BYD önöknél majd csak 2027-ben fog elindulni.
7: Elég az. Már most elég, ami most van.
2: Na de a mostani vízhiány az nem okozhatja a BYD, ami még nem indult el.
7: Ugyan már.
2: De nem indult el a gyár, Judit.
7: Jó, hát amikor még el se tették már ki csatolták Fehértón a medencéket, megmondták, hogy oda vezetik a vizet. Anikó, víz nélkül nincsen gyár, és egyébként ezt meg van állapítva még.
2: Azért elmondom, hogy nagyon durva asszályhelyzetben is van mindeközben az ország. Tehát ez is lehet oka vízhiánynak.
7: Hát 47 gyár van elosztva mindenfelé, köszönjük szépen. Biztos, hogy máshol is van ilyen, de hogy hozzájárul, az egészen biztos. Majd ha majd gyalogjárunk át a Tisztán, mert lassan ott tartunk, akkor majd lehet, hogy összefognak az emberek, mert addig nem. Ez az egyik.
2: Jó, csak másik... akkor mondok egy másik tapasztalatot azért, tehát próbálok korrekt lenni, vagy hozzátenni ezekhez. Értem. Hogy mondjuk nekünk a Velencei tónál volt telkünk, hát én most sétáltok a Velencei tóban, pedig ott nincsen gyár.
7: Igen.
2: Na de ott nem a gyár okozza, Judit.
7: Szomorú.
2: Nem a gyár okozza, hogy gyakorlatilag kiszáradt az egyik tavunk.
7: Jó, hát én meg azt mondom, hogy legyünk már mi az elsők, aztán majd utána gyűjjenek a gyárak. Egyébként az biztos, hogy csövekön köröztül mögy ki a víz Magyarországról. Erre nekem nincs bizonyítékom.
2: De mi? Akkor nem mondhatja, hogy biztos, Judit.
7: Jaj, Anikó, hát ez már, ezzel tele van a Facebook. Nem beszélünk róla, mert ez titok. Eladtuk az országot a kínaiaknak, és igenis ebbe a Szijjártónak is nagyon komoly köze van. Már lassan egy talpalatnyi földünk sincs, mert amire rámutatnak, az az önöké. Úgyhogy erről ennyit. A rengeteg turbórák, ami most van, ez egy másik téma, amit szeretnék most nagyon gyorsan még elmondani, ha lehetséges, hogy ez is olyan, hogy nem az oltástól van, nem az oltástól, bizony, hogy az oltástól vannak, és nagyon sok komoly probléma van, és sajnos a levegő, a vízszennyezés, és minden más, ami ezzel kapcsolatos, én most nem fogom rá a gyára, köszönöm szépen, de sajnos a vízünkben nehéz fémek vannak, és Én erre gyanakszom, és nem érdekel engemet, hogy ki mit mond. Az igazság úgyis mellettem lesz, mert eddig is mellettem volt, és igenis borzasztó komoly dolgok lesznek itt. Majd a Szegedért fogják ezt tapasztalni.
2: Judit, milyen a közbiztonságot Szegeden?
7: A közbiztonság? Hát egyelőre még nem panaszkodhatunk. Úgyhogy én részemről hát biztos itt is vannak olyan dolgok, aminek eddig nem volt, de az biztos igaz, hogy sajnálom a pestieket, látom, hogy ott mi van, de hát én nem a kormányra fogom ezt, hanem sajnos jóval hamarabb elkezdődött ez az egész. Én azt gondolom, hogy ott azt a területet onnan kitakarítják, hát nyilván majd átmennek máshova, de sajnos hozzátartozik az életszínvonalhoz, ahhoz, hogy kilátástalan, nagyon sok fiatalnak a helyzete. Ezt nem kell külön részletöznem, ez megint csak arról szól, hogy nincs munka, nagyon sok helyen, hogy nem tudnak elhelyezkedni, nincs jövőképük a fiataloknak, borzalmas dolgok ezek, nagyon szomorú, de az a baj sajnos, hogy ez nem csak majd Budapesten, hanem mindenfelé meg fog történni, úgyhogy szomorú dolog. Én bízom a TISZA kormányban, örülök, hogy ők nyertek. És
2: örülök, hogy tudom... örül. Vigyázzon magára, Judit. Nagyon szépen köszönöm, hogy betelefonált. Ön is legyen nagyon szép napja, és majd délben fogjuk folytatni, nem Judittal, hanem várom bárki másnak a véleményét, akár az elhangzottakkal kapcsolatban, akár a megjelölt témákkal kapcsolatban, akár egyébként ugye délben a híradó után jövünk, majd a híradós témákkal kapcsolatban várom majd vissza önöket. Egyelőre ugye három témát jelöltünk meg, például azt, hogy Sulyog Tamás vajon aláírja-e kvázi a saját kirúgását, sokan megnyilvánultak ebben a témában, vagy ugye, ahogy hallhatták itt Judit véleményét is, amit azért egy picit próbáltam a másik oldalról is megvilágítani, hogy a BYD-hoz való igazolás kapcsán, ő ugye a szegedi lakosként mondta el a saját véleményét, azzal kapcsolatban, hogy ő ezt hogyan éli meg, de egyre többen nyilatkoznak Szijjártó Péter leigazolásával kapcsolatban, érdekel a véleményük, vagy akár a rendőr hiánya kapcsolatban is. Várom vissza önöket.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton kifelé a Pöttyös utca közelében. Egyirányosították mától az első kerületben az Attila utat, a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lezárják ma napközben az Andrássy út szervizútját kifelé az Eötvös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerületben a Damjanics utcában ma napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárások kell készülni, mert kertészek dolgoznak. A forgalmat jelzőrök segítik. Lezárták mától a külső sávot a 8. kerületben a Kávária téren, a Diószegi Sámuel utcánál csatorna átépítés miatt. A 12. kerületben a Diósárokban a Városmajor utca közelében csak a félútpálya járható, mert gázvezetéket javítanak. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Vogyerák Anikóval.
2: Köszöntöm Önöket, Vogyerák Anikó vagyok, és ma én számítok az Önök figyelmére. Most is megjelöltünk 3 témát, ahogy szoktuk, lássuk ezeket. Magyar Péter azt nyilatkozta, hogy türelmesen várnak arra, hogy Sulyog Tamás hogyan dönt, és hogy mikor írja alá, vagy aláírja-e egyáltalán a szombati határidőig, ugye az alkotmánymódosítást. Aztán Orbán Anita is megnyilatkozott, és nagyon sokan mások is, Szijjártó Péter BYD-hoz való igazolása kapcsán, érdekelne az Önök véleménye is, és a Fidesz frakció vezetését esetleg Bóka János vinné tovább, bár ugye a Fidesz mondta, hogy majd kedden döntenek erről, és addig nem nyilatkoznak. És Sándor van itt velünk a vonalban, köszöntöm, Sándor!
3: Anikó, kész sokkal örülök, hogy önnel beszéltem, lehet, hogy nem is veszek ma sorsjegyet. Én most egy étterembe ülök, már eljöttem a lakásomról, és így most majd fogok kicsi segítséget kérni. Ugye az első téma az volt a nem is tudom, hogy minősítették. Rembrandt kép vagy Szacsor valaminek. Ugye az az aláírás az első.
2: Köszönöm, hogy kikerült-e.
3: Hát igyekeztem, hogy intelligensnek tűnjek. Nem biztos, hogy az vagyok, csak idős. Most a következő van szó. Ez természetesen, hogy nem fogja aláírni. Megmondom miért. Mert ez empátia kellene, önkritika, és belátni azt, hogy okozat, tehát okozat ok nélkül nincs. Tehát nem véletlenül módosították az alkotmányt, amíg ítélt erre a pontra, nem azért, mert személyes kérdések vannak, hanem valóban szó szerint tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ő egy Fidesz által delegált, kinevezett ember, akit a Mundér becsülete a nemzeti együttműködésre tett esküje, idézőjelbe kötelez, tehát biztos, hogy nem fogja aláírni. Lesz egy hosszadalmas, kedvezőtlen eljárás, ami tulajdonképpen az ország boldogság hormonját csak tovább fogja vinni.
2: Közben ehhez hagy fűzzek hozzá egy friss hírt, Latorcai Csaba volt az, aki megnyilatkozott a témában, és ő úgy fogalmazott, hogy a Velencei Bizottság nem veszi félváról ezt az ügyet, és bizony súlyos kritikát fog majd megfogalmazni a bizottság ezzel kapcsolatban. Ön szerint, hogyha kap egy ilyen kritikát az új kormány, akkor azzal mi a teendő?
3: Ez nagyon érdekes kérdés, amit feltettett tenni. Egy kicsit visszamennék az időbe. Én is jogot végeztem, mint az egyik kollégája, Somos úr, akivel itt nagy harcokat fogtunk, bár ő Újpest szurkoló, és néha vannak eltérések. Hát őszintén megmondom, tudjuk, hogy a Velencei Bizottság ez tulajdonképpen kötelező érvényű Kogan szabályokat nem hoz. Ajánlásokat hoz. Én úgy gondolom, hogy a Velencei Bizottsággal eddig az elmúlt 16 évben az uralmon lévő rezsim nem nagyon foglalkozott. Na most a kormány és a szuverenitás védelmét is sokszor meglovagolták, és én úgy gondolnám, ha a magyar szuverenitás védelemre is tekintettel vagyunk, tehet egy ajánlás, de nem hiszem, hogy ezt a jelenlegi mostani kormányt, akit a nép választott a szó igaz értelmében, ez bármilyen irányba fogja befolyásolni. Magyarország egy szuverén állam. Az országgyűlés hatalmi ágak meg vannak, le vannak szabva, a miniszterelnök pillanatnyilag, és reméljük még sokáig, bár csak két ciklusz is lehet egy Magyar Péter nevű szimpatikus fiatalember, és annyira jó csapata van, most, hogy ebbe a csapatban még Somos úr meg én is fociznánk szívesen. Tetszik érteni. Tehát mondhat bármit a Velencei Bizottság, pillanatnyilag tudomásom szerint tessék kijavítani, az Európai Unióban is, hát hogy úgy mondjam, semmilyen ellenvetés nem volt ezzel kapcsolatban, már mindenkinek elege lett mindenből, főleg ma is hír is volt, hogy mondjuk az, akiről most beszélünk, hogy mennyit utazgatott és mit profitált ebből a magyar állam, tetszik érteni. Tehát én úgy gondolom, ha ő egy intelligensebben levonja a konzekvenciát, és szépen lemond.
2: Igen, 387 millió forintról van szó, amire Sándor utalt.
3: Igen, az összeget, ami a magyar átlagkeresetnek majdnem a duplája éves viszonylatban.
2: Mit szól Szijjártó Péter új munkahelyéhez?
3: Szijjártónak az új munkahelyéről? Hát ezzel kapcsolatban nyilatkozott, és én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egyszer személyesen találkoztam a magyar új külügyminiszterrel. Egy végtelen szimpatikus, közvetlen, nagyon egyszerű hölgy. Attól, hogy van tudása, nyelveket beszél, intelligens, hát az a véleményem, hogy ez is tulajdonképpen hülyen tükrezze ezt, amiről ma önök is a reggeli műsorban beszéltek, már az önök adóján, hogy ez nem szokott így lenni, tették tudni. Ennek olyan íze van, mert ugye ő döntött egyedül a támogatásokról, vagy legalábbis letette a javítást, mintha már előre megvette volna ezt a munkahelyet. Nem akarom, mert illik, hogy intelligens fogalmazzam. Hát ez bizony nem egy pozitív dolog, tetszik érteni. Tehát nem egy pozitív dolog, hogy oda ment dolgozni, és valószínű, hogy ezért kaptak az átlagnál nagyobb támogatást, mert akkor mindig azt mondták, hogy a munkahelyekre, amikor munkahelyekre adtak pénzt, akkor kiszámoltam, hogy annyi dolgozó pontosan 175 évig dolgozhatott volna.
2: Mondjuk ezzel feltételezzük azt egyébként, hogyha egy ilyen kijelentést teszünk, hogy akkor már, mondjuk évekkel ezelőtt a Fidesz készült arra, hogy egyszer vége lesz az ő kormányzásának, már pedig ugye azért úgy tűnik, hogy erre nem számítottak, hogy ez lesz az április 12-i
3: eredmény. Én őszintén megmondom, én úgy gondolom, hogy erre nem számíthattak, hisz annyira magabiztos volt ez az egész, hogy egy picit talán ezt a kampányt is lazábban vették ők, mint szokták. Én úgy gondoltam, tehát ugye az ellenzék már többször leszerepelt, nem vettem, voltak 16 évig, most megjelent egy új erő, aki azon a hangon szólalt meg, amit a nép hallani akart.
2: Jó, csak hogyha ezt így elfogadjuk, akkor viszont ez nem állja meg a helyét, hogy gyakorlatilag megvásárolta a Szijjártó Péter.
3: De nem tudjuk, mert ez mind hipotézis, feltételezünk valamit, de az biztos, hogy ez nem egy pozitív.
2: Mit gondol a Fideszről és az ott a héten zajló folyamatokról?
3: Hát erről megmondom őszintén, én úgy nézem most ezt a tévét, mint hogy a fórumot szoktam. Leülök és van egy programom, szintén megmondom, ilyen szórakoztató országgyűléseket nem láttam még, pedig már a rendszerváltáskor is 31 néhány éves voltam, majdnem 40. Hát az a véleményem erről, hogy tulajdonképpen ugye lassan szét fog kullani ez a Fidesz frakció, ha ön, tehát lehet, hogy visszaemlékszik, bár ön meglehetősen fiatal, nem mondok ilyet, hogy dekoratív földje, csak zárójelbe mondtam, hogy biztos emlékszik még ilyenekre, hogy Kisgazdapárt, vagy előtte volt a Jobbik, stb. Ezeket, vagy az MDF, ezeket is az idő ledarálta. Valószínű azért így járt az SZDSZ is, így járt az MSZP is, ugye most már a DK is valójában úgy gondolom, hogy elszállt. Hát én úgy gondolom, hogy egy párt elindult széthullani, tehát ez a párt már valószínűleg soha nem lesz kormányzó.
2: Sándor, nagyon gyorsan még, hogy legyen másra is időnk, egy utolsó rövid kérdés, ugye mindenkitől megkérdezem most.
3: Magsámban számom nem mondom meg.
2: Jó. Mindenkitől megkérdezem, hogy az ország melyik részéről telefonált be, nem kell várost mondani, csak körülbelül, és hogy ott egyébként mit tapasztol a közbiztonsággal kapcsolatban, tényleg röviden, hogy jusson idő a
3: következő. Igen, én ügyvéd voltam 28 évig, tehát ezt elég jól meg tudom ítélni. Én egy vidéki kisvárosból beszélek, ami elég frekventált, úgy hívják, hogy Gyula. Uh-huh. Itt van Békés megyében, egy fürdőváros, Európa egyetlen éppen maradt tégla vára. Én úgy gondolom, hogy itt nem rossz a közbiztonság. Tehát azok a klasszikus esetek, betörés, lopás, emberölés, sikkasztás, csalás, stb., ami a BTK-ban ott szerepelnek, amik Budapesten nagyobb számban vannak, itt azért ennyire nincsenek.
2: Sándor, nagyon köszönöm, hogy telefonált, legyen nagyon szép napja.
3: Önnek is, és kellemes hétvégét.
2: Viszont kívánom. Tamást szólítom. Halló! Tamás van a vonalban. Üdvözlöm!
4: Én annyit szeretnék az egészhez hozzáfűzni. Az, hogy a volt külügyminiszter elhelyezkedett a kínai cégnél, nincs ezzel semmi probléma, mert gondolom ettől függetlenül a ellene folyó vizsgálat, vagy az ügyeibe folyó vizsgálat nem áll meg. Tehát ugyanúgy folyik. Na most, hogyha valami olyasmit találnak, ami törvényellenes, akkor nemzetközi körözést ki lehet adni, vissza lehet hozni, és akkor, mivel mentelmi joga nincsen, tehát még emellett, tehát még oda sem tud elbújni, nincs azzal semmi gond, hogy ő elhelyezkedett a másik céghez. Hát annyi, hogy azért van Magyarországon is titkosszolgálat, azért azt ki tudják deríteni, hogy adott-e bizalmas információkat Magyarországról, vagy az EU tagállamokról, olyat, amit nem kellett volna, de hát ez utólag ugyanúgy kiderült. Ez az egyik dolog a Szijjártóról.
2: Igen, mit gondol, Súlyog Tamás alá fogja írni az alaptörvénymódosítást?
4: Ha lett volna benne egy kis emberi tartás, már aláírta volna, mert itt az ellenzék, a mostani ellenzék azt mondja, hogy az intézmény, tehát magába az intézményt üresíti ki a mostani párt, tehát Tisza párt. Na most elmondanám, hogy itt nem az intézmény ellen, tehát az elnöki intézmény ellen történt támadás, vagy nem most történt támadás. Mert példa az előző években, az előző államfőknél, hát kivétel a Schmidt és az utána levők, hogy mindenkori konszenzussal lett megválasztva a államfő Magyarországon. Ezt kezdjük a Göncz Árpáddal. Jó, SZDSZ-es volt, de szerintem az államfői tevékenységé nem nagyon látszott, hogy ő valamikor az SZDSZ-nek volt a tagja. Utána a Sólyom László, vagy a... Nem mindenkinek jut eszembe a neve. Tehát a Sólyom Lászlóval bezárólag szerintem úgy, ahogy még független volt az államfő, pártoktól független. Most a Schmidt pártól indulva a többi egy az egybe Fidesz pártkatona volt. demokratikusan lett megválasztva, mondják, hogy a súlyok demokratikusan lett megválasztva. Az ellenzéki pártoknak a véleményét, javaslatát figyelembe nem vették soha, hanem egyből a kétharmados többségre való hivatkozással ők önállóan megválasztották. Most változott a helyzet, más kétharmad van, az nagyon gáláns és úri ember, ez méltó dolog lenne, hogyha a Tisza kormány azt mondaná, akár a Mi Hazánknak, akár a Fidesz, sőt, a Fidesznek, de még hogyha társadalmi egyeztetésre bocsájtanák ezt a kérdést, hogy na emberek, akkor szerintetek ki legyen a államelnök, ami most már nagyon nehéz, mert annyira elmélyültek a pártok, tehát az oldalak közötti szakadékok, hogy független emberkét már nagyon nehéz lenne találni. De azért meg lehetne próbálni. És az tényleg nagyon gálás lenne a Tiszától, hogyha bevonná az ellenzéket is, meg a társadalmi szervezeteket is az államelnök jelölésébe.
2: De azzal... És ez nem lenne elegáns, hogyha hagyják, hogy kitöltse a mandátumát, aztán utána akkor kétharmaddal bárkit lehet választani.
4: Nem, mert megvan a veszélye annak, mivel egy elkötelezett Fidesz szimpatizánssal van dolga a magyar államnak, nagyon nagy esély van arra, hogy ott tesz keresztbe az új kormánynak, ahogy kell. Egyáltalán azzal, hogy jó, nem írja alá, az csak egy dolog, visszaküldi az alkotmánybíróságnak megfontolásra. Megint megy az idő. Tehát olyan gyors intézkedéseket, ami lényegbe vágó, lényegre törő a magyar emberek életében nagyon fontos döntés lenne, azt ő nagyon tudja akadályozni. És nem kell azt neki kimondani, hogy a Fideszre való tekintettel. Én ezt a súlyok ügyet, ezt Lafontaine-nel tudnám példázni, hogy megértsék az egyszerű fideszes gondolkozók is, hogy van a tyúkolva, megvezetik a jó népet, a kacsát, libát, tyúkokat két harmaddal, megválasztják a rókát az udvarnak a főnökének. Közben a rókák hozzák a törvényt, mivel ők vannak többen, és tűnnek el a tyúkok. Ha esetleg, akit megválasztottak, mondjuk megválasztották a menyétet, a menyét azt mondja, hogy hát rókák, ez így már tényleg nem jó, ezt én nem írom alá, akkor azt mondja a sok róka, hogy öcsém, megkaptad a két tyúkot minden hónapban, fogd be a szár és írd alá. Na, ez a súlyom.
2: Tamás, köszönöm, hogy betelefonált, azért az fontos, önnek is mondom, hogy ne minősítsük azokat, akik mondjuk máshogy voksoltak, mint ahogy mondjuk ön voksolt. Szerintem tartsuk tiszteletbe az ő döntésüket is, joguk van hozzá, hiszen erről szól egy választás. Tamás, köszönöm egy rövid szünet, és aztán majd jövünk vissza, telefonáljanak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése, jelentősen drágult a gáz Európában. Marad a napos meleg idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A miniszterelnök beszédével kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napi rendelőti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint tárgyalnak a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is. Az oktatás megújításáról egyeztetett a szakminiszter az Alternatív és Magániskolák Egyesülete, valamint a Waldorf Szövetség képviselőivel. A két szervezet bemutatta javaslatait és megerősítette elkötelezettségét amellett, hogy aktív szereplője kíván lenni a szakmai egyeztetéseknek. Lannert Judit hangsúlyozta, érdemes építeni az alternatív intézmények tapasztalataira, egyebek mellett a sajátos nevelési igényű gyerekek oktatásában és az új tanítási módszerek alkalmazásában. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztűzsdén 1 megawattóra csak nem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az 1 évvel ezelőtti árnak. A drágulások az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, amely befolyásolja a hormuzi szorosan áthaladó tengeri gázszállításokat is. Üdülő vezetet ért orosz légicsapás Zaporizsjában, 2 megsérültek, több épület pedig kigyulladt. A város tegnap is támadták az oroszok, akkor 3 haltak meg. Odesszában és Mikolaivban infrastrukturális létesítmények és lakóépületek rongálódtak meg. Tegnap orosz rakéták találtak el egy gabonaszállítóhajót a Fekete-tengeren Odessa partjainál. A támadásban 10 tengerész meghalt, 8-at kimentettek. Az ukrán kormányfő terrorcselekménynek és a nemzetközi jog megsértésének nevezte a történteket. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 6:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast. Vonatpótló busz közlekedik mától egészen augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A MÁV buszok menetrendje eltér a vonatokétól, ezért az utasok a szokotthoz képest majdnem fél órával később érkeznek Gyöngyösre. A sok napsütés mellett csak a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futózáporok, zivatarok, a szél több felé megélénkül. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok lesz. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. Változóan felhős, napos enyhe idő lesz a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, ismét eltelt egy év, ezt onnan is lehet tudni, hogy újra a Halhatatlanok Társulatának az évi büszke, remélhetőleg büszke díjazottjai jönnek a húzósba. Képzeljék, 30 esztendős ez a sorozat, a Halhatatlanok Társasága, ez a társulat, ez valamikor a 90-es évek közepén fogalmazódott meg. Szegvári Katalin és Érdi Sándor az akkori Stúdió című műsor vezetőinek fejében. És hát azóta tart ez a sorozat, most már évek óta az ATV gondozásában, és így van lehetőségünk arra, hogy évről évre mi díjazzuk és mi köszöntsük azokat, akiket Önök a szakma javaslata alapján a Halhatatlanok Társulata örökös tagjaivá választottak. Ezt a sorozatot egy színművésszel kezdjük íme.
3: Máté Gábor, színész, rendező, egyetemi tanár. Pályáját a legendás Kaposvári Társulatban kezdte. Innen szerződött 1987-ben a Budapesti Katona József Színházba, amelynek az utóbbi 15 évben főigazgatója is volt. Legendás előadások és sikerfilmek övezik pályáját, amelyen végül követte színházrendező, színházpedagógus édesapját is. Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes művész, 2026-tól a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
2: Gratulálok, Gábor.
4: Köszönöm szépen.
2: Örülök, hogy itt vagy. Ez egy szép pályafutás, egyfajta csúcspontja? Az egyik a jó néhány közül?
4: Hát nem tudom, őszintén szóval nem volt a fejemben, hogy én ezt megkapom, de úgy látszik, hogy a közönség szavazatai alapján én lettem, és...
2: Hát meg a szakma. Neki.
4: Hát ugye, ez hát, ugye eleve lett az ember.
2: Hogy a kollégáid jelöve, mondják, hogy
4: állítólag.
2: A Gábor.
4: Igen. Örülök neki, persze.
2: Te most teljesen elhagytad a Katona József Színházat?
4: Igen. Hát még van egy előadásom az Oktogon, aminek a felügyeletét még végzem, tehát a jövő szezonban az még egy darabig megy, gondolom, és akkor bemegyek a Katonába, és nézem meg, hát fogok nézni előadásokat ott.
2: Ennyi?
4: Ennyi. Persze, hát...
2: Szabad ember lettél, rengeteg szabad idővel?
4: Szerencsére sokat dolgozom, de a katonától függetlenül, igen.
2: Ez nem egy üresség ennyi idő után? Ugye 1987 azóta ugyanazon a művészbe járon jársz be naponta, és hát naponta, mert igazgatóként aztán végképp naponta.
4: Igen.
2: És hát akkor egyszer csak nem kell bemenni.
4: Az furcsa volt, tehát ez a része, ami ez a mindennapok, megszűntek tulajdonképpen. Ezzel nehéz volt lenni, mert ezért tényleg bejártam, tehát az a típusú színházvezető voltam, aki ott van. És hát ott van egy, vagy volt egy hogy mondjam, bementem, és ott a családom szinte többet találkoztam a titkárságon az ott ülőkkel, mint bárki mással az életben, úgyhogy ilyen szempontból ez egy ilyen elváló, hát ezt el kellett vágni, igen, ez nehéz.
2: Hogy lehet jól elengedni egy színházat, egy társulatot? Hogy lehet felkészíteni őket arra, hogy ez jó legyen ez a folyamat?
4: Hát azért elsősorban magammal foglalkoztam, őszintén szólva, tehát, hogy ugye 5 évvel ezelőtt én ezt kijelentettem, és tulajdonképpen volt időm hozzászoktatni magamat ahhoz, hogy ez így lesz. Tehát gyakorlatilag ez egy lelki felkészülés kellett, hogy legyen, és a társulattal meg, hát meg kell értetni, de én tudom, hogy az élet az ilyen, tehát egyrészt, hogy van egy ilyen elmúlás része, talán te is hallottál róla.
5: Nehéz
4: elfogadni, de nem árt, ha ezt közben gyakoroljuk egy kicsit. És az van, hogy egy társulatnál előrefele kell tekinteni, teljesen nyilvánvaló, hogy azok, akik ott maradtak, azok abban gondolkodnak, hogy mi lesz velük, nem az, hogy mi volt velünk, vagy ezek felesleges.
5: De hogyha már magaddal foglalkoztál, te például úgy raktad már össze a műsort, hogy amit magad után hagysz, az majd kifut?
4: Igen, ez így van. Különösen az utolsó évben azért azt szerettem volna, ez valamilyen eszenciális dolog lenne, vagy egy olyan dolog, ami úgy kicsit mutatja, hogy milyen volt az a 15 év, vagy milyen lehetett volna, vagy milyennek szerettem volna talán ezt a 15 évet.
5: Beszélsz erről?
4: Hát itt arról van szó, hogy olyan dolgok beemelése a repertoárba, mint például a Néma csend, amit ifjabb Vinyánszky Attila rendezett, ami egy nagyon különleges előadás, és mindig is gondoltam, hogy a katonának feltétlen kell errefele, vagy nem errefele, mert nem tudtam merrefele, csak hogy olyanféle új dolgokat mutatni a színpadon, ami a nézőnek is feladat a nézéshez.
5: Erre szokták mondani, hogy bátor előadás.
4: Igen. Méghozzá eszközeiben, gondolkodásmódjában, akár a színészek felé támasztott követelményekben, és ezáltal a néző felé történő követelményekben, de ugyanígy az, amit Székely Kriszta rendezett a Chicago a Kamrában, ami hát egy nagyon különleges dolog, hogy egy ilyen jelentős, nagy kassza sikerre számító musicalt egy színháza, majdnem a legkisebb játszóterében mutat meg. Ez is egy rendkívüli dolog. Ugyanúgy a Tarnóczy Jakabnak az utolsó előadása, a Requiem, ami szintén egy nagyon különleges, nem csak tartalmában, hanem formai világában is egy különleges dolog.
5: De akkor te ezeket kerested dolog az utolsó évre? Hogy ez volt.
4: Igen, mondjuk így, de nem úgy, hogy na most akkor, hanem hát valahogy ezek ilyen ösztönös dolgok sok esetben.
5: Azt hogy élted meg, hogy itt az elmúlt hónapokban, talán egy kicsit előrébb is, de az elmúlt hónapokban egyértelműen miközben itt vagy és olvasod, közben jelennek meg írások Facebookon, meg a nyomtatott sajtóban is a Máté Gábor évekről.
4: Igen, én erről
5: nem találkoztam vele?
4: Nem,
5: de ez egészen, arra gondoltam, hogy ez milyen fura lehet, hogy hát ha-hó, itt vagyok, tehát nem jártam le, hanem csak ott hagytam egy pozíciót.
4: Igen, de nem tudtam, hogy ez, tehát bizonyos értelemben inkább keveslem ezt, ha szabad mondanom. Tehát az, hogy a szakmai része, az meg akar-e ezzel kapcsolatban amit fogalmazni, vagy nem. A Katona József Színházat én magam nyilván egy nagyon jelentős kulturális helynek tartom, nevezem, és tartottam, és akkor is az volt, amikor még nem voltam ott, és amikor már ott voltam, tehát 87-től kezdve végig tudott az maradni, ami egy különlegessé teszi, és hát ilyen értelemben a szakmai szempontból elvárható lett volna egy fontos.
5: Kevés volt azért.
4: Egy fontos elemzés. Hogy ez miért. Tehát
5: lehet, ez érdekes, hogy én olvastam.
4: Lehet, hogy puffognak a Facebookon, meg mindenfélét oda írogatnak, ez elképzelhető, de az, hogy ez jellemző egyébként a mai magyar szakmai állapotra is, hogy mi a fontos, miről kell beszélni, mit kéne értékelni, vagy egyáltalán, hogy van-e olyan felkészültségű ember, akivel hát egyre kevesebben vannak nyilván, mert az én életkorom az, hát ezt tudomásul kell venni annyi, amennyi. Tehát tulajdonképpen az, hogy én mit csináltam, honnan, hova jutottam, mivel foglalkoztam, nem az, hogy én mivel, hanem hogy ez az időszak, amit voltam kénytelen végigvinni. Mondom, a katona szempontjából ez mondjuk szerintem elemzésre vár, de nem nekem kell kijelölnie.
5: Te már elemezted egyébként?
4: Hát neked foglalkoztat.
5: Van erről egy dolgozatod? Valami
4: dolgozatom nincsen, mert úgy gondolom, hogy ez nem az én dolgom. De hát
5: egy összefoglalót írhattál
4: volna. Hát írhatta volna, de nem illik. Nem, ez, ehhez én túl szerény vagyok.
5: Jó.
4: De követelni látod, követelem.
5: Jó, hát ez egy másfajta szerénység. Foglalkozok velem, vagy velünk.
4: Igen.
5: Viszont volt itt egy másik döntésed is, nem csak az, hogy ott hagyod az igazgatói pozíciót, hanem a színpadot is. És hát nem tudom, hogy ez kéz a kézben jár-e, ez a kettő, vagy ha már egyszer kijelöltem egy időpontot, akkor egy másik dolognak is kijelölök egyet, és legyen az ugyanaz. Miért hagyod ott a színpadot?
4: Nincs köze egyiknek a másikhoz. Tehát ez egy
5: tehát nem eleged lett valamiből?
4: Hát de nem ugyanabból, az egy másik dolog. Tehát más dolog színésznek lenni, és más dolog igazgatónak lenni, ez teljesen külön választható. Hát nézd, itt az van, hogy eljutottam odáig, hogy már sokkal több nehézséget okoz a színpadra menés, mint az ellenkezője, és a sok szorongás, félelem érzett, az olyan módon, éreztem, hogy olyan módon tesz tönkre, pszichésen, hogy meg akartam ettől szabadulni. Tehát nem okozott annyi örömet.
5: Az volt az ébredés már, mert tudtad,
4: hogy ez előadás. Az ébredés már előző napok. Tehát amikor tudtam, hogy van előadás, 2-3 nap, képzeld el, hogy te például a húzóstól félnél. Ez húzós, azt
5: ez az a
4: teljesen. Tehát elkezdenél félni már napokkal előtte, mert tudod, hogy nem tudom, mert például, hogy velem fogsz csinálni valamit, és annyira rossz lenne, hogy épp, hogy nagyon jól megcsinálod ugyan, de az érzet, amit közben érzel, hogy ez neked mégse kéne, minek kezd, miért vagyok ennyire ideges, miért remeg a gyomrom, miért mentem ki a vécére előtte.
5: Dehogy is. Tehát, hogy bejön a Máté Gábor, az egy, annak súlya van.
4: Nem.
5: Hanem akkor
4: én ezt nem érzékeltem. Hát az, hogy bemegyek, nehezen veszem rá magam, szöveget kell újra tanulnom nagyon sok esetben, már nagyon sok minden más jár a fejemben, tehát egy olyan típusú plusz koncentráció, amúgy is a színészet a koncentráció maga, tehát az, hogy egyáltalán elsajátítasz egy más ember által összetákolt szöveget, azt magadénak, vagy elhiteted magaddal, aztán a nézővel, hogy az a saját szádból jön ki, ez egy olyan valami, ami nagyon megterhelő és nagy koncentrációt igényel, és minél több dolog van a saját fejedben, annál nagyobb az a koncentráció, amit ilyenkor el kell végezni, és azt végig tudni kell tartani. És akkor, hogyha mondjuk már a szerepekben azt érzed, hogy jaj, de jó, mindjárt vége, tehát miközben megy a jelenet, néha így beúsznak ilyen rettenetes gondolatok, na jó, most már csak az van, hogy most ide, és akkor utána kimegyek, és akkor vége van. Tehát, hogyha ez megy, ez egy alatta, miközben beszélsz, tehát miközben játszod a szerepet, talán nem is rosszul, de már csak számolgatod, hogy ennyi van hátra.
5: És közben kívül is vagy a szerepen?
4: Hát, azt a színész egy idő után meg tudja oldani, hogy nem, ez nem tűnik föl. Tehát, ugye ez a színész paradoxon, mindig gondolunk másra is. Tudod, tehát akkor is másra gondolunk, amikor nagyon koncentráltan a szerepet játsszuk. Mert akkor is hozzá kell tenni azt a sok élményt, ami téged ért, azt föl kell magadban idézni, és ez egy másfajta rétege a színészetnek, ez más, mint amit a néző feltétlen lát rajtad. Ő azt persze látja, hogy ugye te az vagy, aki játszol egy szerepet, de közben, hát nagyon sokszor, úristen, most én bezártam az ajtót, amikor eljöttem, nem zártam be, de az ember nagyon jól koncentrál arra, hogy a kulcsot, tehát megfordítottam a kulcsot, hát és ezt nagyon pontosan végig gondolod, akkor egy koncentrált állapotot érzékel a néző, te mondjuk küszködsz ezzel, mert tudod, hogy te a kulcsra gondoltál közben, amit...
5: Én meg azt gondolom, milyen mély.
4: Hát igen, mert közben látszik, hogy valami nagyon figyel. És tulajdonképpen a színészet figyelem.
5: És amikor már több a kulcs, mint a szerep.
4: Hát vagy, hogy mindig jön egy olyan valami, ami, és ráadásul ez egy megkönnyebbülés.
5: Ez korfüggő?
4: Hát gyanús, hogy igen, tehát nyilván betetőzik, tehát az idegrendszer elfárad, vagy valami ilyesmi, ez biztos benne van, tehát az évek múltával ez egyre nehezebb.
5: Idősödő művésztől hallottam már, hogy egyre nagyobb a tét, hogy bemegy a színpadra.
4: Igen.
5: Egyre nagyobb a kockázat, hogy bent van a színpadon. Halman Péter beszélt ebben a műsorban arról, hogy a végén igazából a katonában már csak egy új szerepet várt, mert a régiek már csak a feszültséget okozták benne.
4: Igen. Hát ez ugye most ki hogy fogalmazza, kinek mi tolakodik elő az idegrendszerében. De hát én amikor ifjú színész voltam, és hallottam a színészeket, idősebb színészeket pampogni erről, hogy hát annyira félek, nem tudom, gondoltam, hogy meg kell rendesen tanulni a szöveget, be kell menni, oda kell figyelni, és nem nyavajogni, gondoltam akkor én, nagyképűen, de hát engem is utolért ez a dolog.
5: Érdekes ez. Már abban a szempontból is, hogy ugye feladod az igazgatói állást, tehát pályázhattál volna újra, persze. Nyilván semmi akadály nem lett volna. Mondod ezt is, hogy jó, akkor a színpad nem. Rendezni akarsz?
4: Persze.
5: Fogsz is, azt
4: fogok
5: tudom.
4: Fogok is, persze.
5: De az ügyben van még ambíció?
4: Rengeteg, persze. De színészként is van. Tehát a színészetet, mint tárgyat továbbra is kedvelem és foglalkoztat. Tehát én ezt én ambicionálom is. Tele vagyok vágyakkal, ambícióval, kreativitással remélem. Tehát persze.
5: Ez hogyan van? Téged kérnek fel? Vagy mit van egy darab, nézd már meg, vagy keresel darabot?
4: Is, előfordul ez is, az is. Tehát van, amikor konkrétan, van, amikor három darab közül kell, vagy jó lenne, ha három darab közül választanál, van, amikor úgy tűnik, hogy megvan valami, és akkor mégse az lesz, akkor legyen az a másik, és akkor hirtelen lesz egy harmadik, és az a harmadik mondjuk az már a te gondolatod volt. Tehát ez teljesen változó, ez nyilván színházaktól függ.
5: Azt mondják rá, hogy egy ilyen nagyon precíz rendező vagy, tehát úgy mész az előadást próbálni már az olvasóra, hogy te tudod, hogy mit akarsz. Hogy nem improvizálsz próbák közben, vagy
4: irigy. De, hogy nem, én nagyon sokat improvizálok.
5: Nyilván a szerepből fakad, a helyzetből fakad. Helyzetből, de te persze. Pontosan tudod, hogy mit akarsz.
4: Igen, de hát azért tudod, hogy van. Tehát amit egy rendező kitalál otthon, az nagyon sokszor ott válik el a szaramájtól, hogy ezt el tudja dobni. Tudod, tehát az, ami megvan. Azt tudom, hogy mi indított arra, miért akarom megcsinálni, azt mindig tudom. Vagy miért foglalkoztat, vagy mit akarok mondani. De hogy az, hogy mik a részletek, és ez hogy fog kialakulni, azért ez mindig a próbán dől el, és mindig a színészekkel való munka által. Vagy az én szememben ez a legfontosabb, mert van olyan rendező, aki képeket gyárt, és egyáltalán foglalkozik a színésszel ilyen értelemben.
5: Itt látunk ilyet, igen. Hát ha már ezt tudod, de jó, nem kötöm össze, hanem inkább a felé megyek, hogy a katonában az elmúlt 15 év azért az egy, még akkor is, ha nem mentetek bele az esetek többségében a direkt politikába, de még akkor is a politika által megterhelt 15 év volt. Ez egy nagyon fárasztó dolog lehetett igazgatóként. Az egyensúlyt megtartani, nem túl közel kerülni, de mégis valamit felvállalni.
4: Hát nyilván ez volt az egyik ok, ami miatt feltétlen abba akartam hagyni, mert ebbe belefáradtam, megviselt, sok volt, megterhelt. Tehát ezt úgy éreztem, hogy most nagyon sok oka van persze, hogy miért nem akartam tovább csinálni, de ez egy jelentős százalék ebben. És hát az a sok nehézség, amit a politika okozott.
5: Beléd is álltak.
4: Hát erre
5: nagyon, nagyon magadra vetted? Az egy igazi
4: hát
5: nagy kúp lett a hátadon?
4: Persze, egy karaktergyilkosság indult el, persze. Hát ezt nem lehetett nem magamra venni. Persze, hát az egy súlyos történet volt, amin aztán per lett a vége, a pert megnyertem, de annak a pénznek, amit nyertem, a dupláját költöttem el a pszichiáterre, ami aztán később.
5: Ennyire megviselt?
4: Hogyne, igen. Hát muszáj. Hát nézd, a saját lelki békém szempontjából úgy éreztem, hogy el kell mennem.
5: Melyik pontodon ért ez ennyire keményen? Hol talált el így? Mert hogy ugye fel vagy, nem, hát fel voltál te erre valahol vértezve, hát
4: arra nem a felvétel,
5: kapott
4: nem.
5: Rengeteget, gyakran kapott.
4: Igen, de az, hogy ez ennyire el, hát ugye ez nyilván nagyon erősen összekötődik ezzel a NER-rel, amin túl vagyunk. Tehát arra nem számítottam, hogy ez ilyen módon fog megtörténni.
5: Ilyen erővel zúdul.
4: Igen. Erre nem számítottam. Egyáltalán erre nem lehet fölkészülni. Meg egyáltalán milyen vagy, hogy ezt élvezem. Biztos van, aki ezt élvezi, meg röhög rajta, meg mosolyog rajta. Hát én meg az ellenkezője vagyok. Főleg ez összefügg ilyen értelemben a színészettel. Tehát egyrészt egy színésznek érzékenynek kell tudni maradni. Na most igazgatóként meg kell próbálni nem érzékenynek lenni, vagy legalábbis a színésznek érzékenynek kell tudni maradni. Na most igazgatóként

0: Persze.
1: Mert a Gotár, és persze, akkor persze. Ilyen a színház, hol azért, mert a kis Vigyánszki, ifja Vigyánszki Attila, mert akkor meg hogy kerül ő oda?
0: Igen, igen, igen.
1: Hogy milyen bűnös dolog ez?
0: Igen, igen, igen. Hát az már, az a része, tehát ez az utolsó, amit említettél, hogy, hogy ifjabb Vigyánszki
1: Attila. Ezt nem akartam az előbb összekötni a képekbe gondolkozó rendezővel.
0: De az más. Hát figyelsz, én meg vagyok győző, én tudok függetlenül gondolkodni. Tehát én ezt a fiút nagyon régóta figyelem.
1: Brilliáns tehetség. Hát, hát itt oké, ennyi. Nincs kérdés.
0: És kész. Ezt a részét befejeztem.
1: Ilyenkor téged hívogattak is? Tehát, hogy miért ezt csinálod, miért azt engeded be, ki hogy kerül ide?
0: Nem, hívogatni nem hívogattak, de voltak olyan munkatársaim, akiknek ezt azért erősen meg kellett magyarázni. Olyan volt.
1: Nagyon fura. Mert hát ő is látja, hogy tehetséges.
0: Igen, de lehet, hogy nem olyan szinten látja, vagy nem azt látja, vagy nem csak. Én ténylegesen régóta látom. Tehát nem az, hogy egy hirtelen, vagy csak egy, hogy mondjam, egy ellenpolitikai döntés volt ez.
1: Ha visszanézel erre a... Mennyi idő ez? 40 év majdnem a katonában.
0: Majdnem, 39.
1: Ez igazából, mint hogy kívülről látszik, egy nagy gödrök nélküli szép évű pálya, vagy te nem így érted meg, csak így látjuk mi messziről?
0: Hát felületes szemlélő számára nyilván, hát mi bajom lehet, vagy mit, hát tényleg még halhatatlan is lettem, tehát hogy hova még, tényleg mindent megkaptam ettől a pályától, amit meg lehet kapni. Tehát ilyen értelemben igen, de hát tudjuk, hogy sokszor egy szerepeljátszása mibe kerül, hát micsoda gödrök vannak ott, és csapdák, és olyan típusú mélységek, amiket nem kívánunk magunknak. Hát de nagyon sok minden előjön, kétségek, önbizalom hiány, és a jóisten tudja, mi még.
1: Ezek jobban megmaradnak, mint a sikerek? Tehát ezeket könnyebb hívnod magadban?
0: Nem vészes. Tehát éppen, tehát hogyha felületesen, én is tudom felületesen nézni a saját pályámat, és akkor azt mondom, hogy mit akarhattam volna még bármit.
1: Díjak, sikerek, filmek, darabok.
0: Igen, mondjuk, hát igen. Hát mondom, felületesen ez így van, de hát azért lehetett volna jobb is, de hát mihez képest?
1: Miben van
0: hiány? Na most hirtelen azt mondtad, hogy filmek, hát azért lényegében azok azért megszűntek az életemben. De nem feltétlen hiányzik, csak ha már ott tartunk, hogy volt egy időszak, vagy ilyen rövid kis epizódok az életemben, amikor úgy tűnt, hogy meghatározóbb lesz, ami velem történik a filmek kapcsán, ahhoz képest ez egy lekonyuló, tehát ez olyan, mint amikor a tulipán kicsit úgy elszáradt. Tudom.
1: Jött egy új generáció a filmesek között, nem nézik az idősebb művészeket, akikkel nem együtt jöttek az egyetemről, főiskoláról korábban? Mert hogy ugye ez szokott lenni panasz, hogy a generációs különbségek elvágólag okoznak.
0: De figyelj, én nem panaszkodom, tehát egyáltalán ebben semmi panasz nem volt, ez tény, és az olyan típusú tény, amivel hát nekem meg kellett barátkoznom, de figyelj, hát ez olyan, de én magam is osztok szerepet, tehát valamilyen szerepet valakire ráosztasz, és nem osztod másra, ez. Tudod, tehát ezzel szerintem ez az égvilágos semmi probléma.
1: Jó, csak igazgatóként más volt a helyzeted, mert ott azért valami egyensúlyt mégis csak
0: hát igen, igen, igen. Belül. Mondjuk elvárható lenne, de egy filmrendező azért inkább megijed attól, hogyha valaki, egy színész mondjuk különlegeset produkál a színpadon, mert megijed attól, hogy úristen, a kamera előtt nehogy ezt csinálja. Tehát nem azt látja, hogy az illető milyen képességű, hanem hogy mit csinál. Tudod, tehát a végeredményt látja, és az nagyon sokszor ijesztő, mert a színpadon nagyobb eszközökkel kell dolgozni, bátrabb dolgokhoz kell nyúlni azért, mert el kell jusson mondjuk a 18. sorig valami. És nagyon sok olyan filmrendező van, aki, hát mondjuk azért megnézném, hogy mondjuk egy Jack Nicholson a magyar filmgyártásban egyáltalán labdára rúgott volna-e, vagy nem. Szerintem nem.
2: Adásunk hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy

0: Gyöngyözzön. Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament. Mától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Klein Dávid tegnap este visszafordult a Broad Peak csúcs támadásáról. A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma záporok, zivatarok. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. A miniszterelnök beszédével kezdődött ma az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napirend előtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint tárgyalnak a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is. Mától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Sülyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatása a 17. alaptörvénymódosítás értelmében éjfélkor megszűnt. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Magyar Péter miniszterelnök közölte, Polgár Juditot kéri fel a következő köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb női játékosának megválasztását több ismert közszereplő is javasolja. A kormány szerint több korrupciós ügyben akadályozta a felelősségre vonást az Alkotmánybíróság leköszönő elnöke, korábbi legfőbb ügyész. Az alaptörvény 17. módosításával benne az alkotmánybírák 70 éves korhatárával ugyanakkor megszűnt Polt Péter védettsége, így el kell számolni a legfőbb ügyészként végzett munkájával a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt. Lejárnak 2 hét múlva a régi könyv alakú személyi igazolványok. A belügyminisztérium arra kérte a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonaik igazolványát. Ha még ilyet használnak, a csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket. A mozgás korlátozottakhoz házhoz mennek. Venezuelában 5200 fölé emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak a száma. A hétvégén újabb, több mint 100 áldozatot azonosítottak, 50 ezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A katasztrófában csaknem 860 épület megrongálódott, minden negyedik teljesen romba dőlt. Klein Dávid tegnap este pakisztáni idő szerint 4:10-kor visszafordult a Broad Peak csúcs támadásáról. Az oxigénpalack nélkül mászó Klein Dávid egy pakisztáni kötélrögzítő csapat mögött haladt, akik kiegészítő oxigént is használtak. A 8051 méteres csúcsot Dávid nem érte el, vélhetően a rossz időjárási körülmények is közrejátszottak a visszafordulásban.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Előbb szóba hoztam az egyetemet egy másik összefüggésben. Neked azért az egyetemi osztályait legendásan összetartóak. Ugye Kovács Patriciáék egy időn keresztül gyakorlatilag egy ilyen önmarcangoló, önbemutató, vicces, vidám sorozatot is csináltak évről évre. Követed, és kell követned, hogy kivel mi történik?
3: De persze, amennyire tudom, nem 100%-os ez a teljesítményem, de azért igyekszem, igen. Igen, de nagyon sok mindenkiről nem tudok, tehát hogyha elkezdenéd sorolni, most itt lenne nálad egy lista, és csak ha nem...
2: Ki mindenki volt a tanítványod?
3: Hát az egy dolog, hogy ki mindenki volt, de hogy én azt éppen tudom-e, hogy mit csinál, mit játszik, láttam-e, mibe láttam, eleget láttam-e, hát akkor így összességében azért nem jönnék ki elég jól belőle. Hmm.
2: És azzal van dolga egy tanárnak, hogy mivé lesz a diákja? Tehát persze. Hol kell elengedned?
3: Hát egyrészt el kell engedni, mert nagyon sokszor terhes is vagy, tehát nem feltétlen jó ez a növendéknek sem. El kell engedni, de hát az a normális, hogyha kíváncsiak vagyunk. Tehát például egy tanítványom bármit elér, jól játszik, valamiben nagyszerű, kap érte valamilyen díjat, kitüntetést, elismerik, jó kritikát kap, stb. Az például számomra nagyobb boldogságot jelent, mint hogyha mondjuk rólam konkrétan megjelenik bármi.
2: És akkor írsz, hívod, megy az SMS?
3: Még csak nem is feltétlen. Ha éppen tudom a számát, van, akik nem is tudom a számát, nem tudom elérni se, de azt el is feledkezem róla. Ez a... elég, ha én örülök.
2: Azt szokták mondani, hogy csomó nagyon tehetséges fiatal kalódott el. Nyilván a te osztályaidban is van így. Az hogy lehet? Ugye, ha valaki annyira tehetséges, akkor mi kell még hozzá a szerencsén kívül? Mert az hát is szerencsé, nyilván.
3: Szerencsé.
2: De törtetés, akarat, karrierizmus, nem,
3: hova jelentkezés. Kerül, hova kerül? Melyik színházhoz kerül? Kerül-e színházhoz egyáltalán? Hát ezek nagyon fontos dolgok. Tehát az, hogy az a színház, ahova kerül, ott gondozzák-e a tehetséget, tehát megfelelő szerepeket kap, jó irányba fejlesztik, tehát foglalkoznak egyáltalán azzal, hogy az illető mit játszott, mit fog játszani, abban ilyen volt, abban most az kéne, hogy olyan legyen, amilyen. Tehát ez egy nagyon komoly, hogy mondjam, közel pedagógushoz méltó munka, ami színházakban kellene, hogy folyjon, ami nagyon sok esetben nem történik meg. És aztán az, hogy ki hova kerül, hova szerződtetik-e egyáltalán nagyon tele van a szakma, tehát egyáltalán nincs lehetőség.
2: Túl sok színész van?
3: Hát összességében igen. Sokan vagyunk, nagyon sok a valódi tehetség, tele vannak a színházak, nincs mozgás a színházakon belül, tehát, illetve talán belül van, de tehát nem jutsz el, tehát nem indulsz el egy másik irányba, nem kockáztatsz, joggal nem kockáztatsz, mert a dolgok nem úgy változnak, ahogy kellene, tehát nem művészi alapon változnak, hanem mindenféle más dolgok döntik el, hogy mondjuk kiből lesz színházvezető, és akkor ha a színházat vezet, akkor éppen azzal mit kezd azzal a színházzal, és aztán az, hogy azok az emberek, akik aztán látják, hogy ki lett a színházvezető, oda akarnak egyáltalán menni. Mert ugye ezek egy nagyon fontos dolgok, hogy egyáltalán az a színész, aki valahol van, az vágyik egyáltalán bármire, ami máshol van. Mert van olyan, hogy hova menjek?
2: Mi? Katonába sokan szerettek volna menni. Ugye? Annak van kockázata egy ilyen színházba szerződni, mert igen, tele van.
3: De még nagyobb kockázat onnan elmenni. Hogy aztán mi lesz veled?
2: Volt, akit megpróbáltál visszatartani?
3: Talán igen, de ha valaki el akart menni, az el akar menni. Azt hiszem, hogy úgy emlékszem, hogy bólintottam. Most nem tudok felidézni, mert hogy...
2: Hát nyilván el kellett engedned.
3: Hát igen, akart, de azért olyan sok nem volt, de hát többnyire megértettem, hogy az illető el akar menni, és sok esetben talán jól is tette, mondjuk.
2: Volt egyfajta szellemi zártság, és törekedtél is rá itt a neres években, hogy valamilyennek maradjunk.
3: Hát ez magától alakult, ezek reflexek szerintem, hogy ez a társulati ösztön, csoportösztön, ha van ilyen, mert lehet, hogy van, nem tudom, ezzel nem foglalkoztam, de hát nyilván akár tetszik, akár nem, vagy akár direkt csináltuk, akár nem, azért ez egy sziget volt a Katona József Színház ebben a szörnyűségben, amit átéltünk.
2: Te hogy látod, ez mit képviselt ez a sziget? Mivé tetted? Mert ez egyúttal az örökséged is.
3: Hát megtartottuk azt a dolgot, ahogy a munká, én azért a munkához való viszonyunkat tartom a legfontosabbnak, ami nem mindenhol azonos. Az, hogy mindent kritika alá veszünk, hogy ezt a részét őszintén bonyolítjuk, a színpadi munkának ezt a részét őszintén bonyolítjuk, és ez a folyamatos önvizsgálat és felülvizsgálata annak, hogy mit csinálunk, a folyamatos gondolkodás arról, hogy mi történik, milyen folyamatok zajlanak a társadalomban, és ahhoz képest a színháznak erre hogyan kell reagálni, de ezt nem nagy szavakkal intézve, és nem így megfogalmazva, hanem egyszerűen a rendezőkre, a színészekre, akik egyre inkább azért úgy veszem észre, hogy közéleti gondolkodású szereplői a magyar kulturális életnek, tulajdonképpen ezt élezni, ébren tartani, nem elnyomni, ezek fontos tettek, hogy úgy mondjam.
2: A névjegyben ott volt édesapád. Egyszer, amikor mi korábban beszélgettünk, te mondtad, hogy gyerekkorod óta nem is volt igazán más a fejedben, csak valami színház. És akkor erre nem tértünk ki, de hát az édesapád maga is rendezett, pedagógus is volt, tehát gyakorlatilag otthonról kaptad a mintát.
3: Hát igen, de ez, hogy kedvesen, ilyen tisztelettel mondani, hogy édesapád, ez nagyon furcsa az én fülemnek, mert minden volt, csak édesapa nem volt, tehát ő elme, tehát én meg se születtem, és ő megpattant, tehát tulajdonképpen hát amíg én föl nem vettem vele a kapcsolatot, mert színházban dolgozott, és akkor én már belül eldöntöttem, hogy színházrendező szeretnék lenni, és 11 éves koromban írtam neki egy levelet, hogy küldjön nekem színházi szakkönyveket, mert ezzel akarok foglalkozni, addig mi nem beszéltünk. Tehát megjelent, azt hiszem többnyire pénzt kért, vagy magyarázatot adott, hogy mi nem fizett a tartásdíjat. Tehát ez nem...
2: És
3: nem.
2: Aztán?
3: Aztán volt köztünk egy barátinak mondható, de akkor se apa és fia kapcsolat volt, mert az kimaradt, tehát ez a...
2: Az pont akkor nem volt, amikor
3: kellett
2: megalapozott volna.
3: Amikor kellett volna. Tehát tényleg...
2: Tudott kedves. Neked valamit tanítani? Tanítani? A szakmából?
3: Nem. Hát, hogy mondjam, tanulni attól is lehet, aki nem tanít. Tehát szóval az ő kudarcai, rossz döntései, amik az életét végigkísérték, azok tanítottak engem valamire, ami magánéletemben korán sem sikerült, de a színházi életemben igen. Tehát nagyon figyeltem arra, hogy mondjam, a mélyülés irányát céloztam be a felületesség iránya helyett.
2: A magánéletedre szoktál utalni, hogy hát az nem volt százas.
3: Nem, igen.
2: Ez téged így oly múlnak az évek, bánt, foglalkoztat?
3: Foglalkoztat, hát azért vannak nagy fiaim vannak, tehát persze, hát az mindig előttem van, tehát akárhányszor találkozunk, az úgy át megy a fejemen. Még akkor is, hogyha ezt igyekszem jól csinálni, vagy relatíve jól csinálni, meg a volt családommal való kapcsolatot ápolni, és igyekszem, tehát ez, ott nincsenek ilyen típusú feszültségek, amik lehetnének, vagy az, hogy intelligensen sikerült a dolgok a zűrös időszak után intelligensbe fordítottuk.
2: Ha az ember beszél idősebb művésznőkkel, akiknek nem született gyerekük, akkor gyakran elhangzik az, hogy hát az én családom az a színház volt. Nekem ez nem hiányzott soha, mert én otthon voltam a színházban. A férfiaknál ez így ritkábban fogalmazódik meg, de valami ilyesmi történt veled is, nem?
3: Persze. Tehát nyilván ez egy személyiség probléma. Tehát az, hogy ugye a színész bemegy a színházba, ki van írva a próbatábla, a próbatáblán van, hogy a szereposztás van, látja, hogy ki lesz, tehát egy, azt fogom csinálni, ha a napi próbatáblát nézed, oda van írva, hogy 10-től ez és ez a jelenet, azt csinálod, tehát ez nagyon jó, hogy tulajdonképpen az élet olyan dolgaival nem foglalkozunk, ami annak a leszervezése. Tehát az, hogy én nekem otthon mit kell csinálni, az nincs kiírva semmilyen próbatáblára, és sokkal jobb, egyszerűbb gyerek, ilyen értelme gyereknek maradni, hogy úgyis megmondja, ki van írva, hogy mit fogok csinálni.
2: És ez majd megmondják.
3: Majd megmondják, és este is tudom, hogy mi lesz. Tehát olyan meglepetés nem ér minket, mint egy átlagember.
2: De ez egy kicsit bujócska is.
3: Abszolút, persze. Hát ez egy jellemhiba tulajdonképpen.
2: Az?
3: Persze. Ez nem baj, hát betegek vagyunk valamennyien.
2: Van nagy színész ilyen hibák nélkül? Tehát lehet kettős életet élni?
3: Gondolom, kettős életet lehet élni, de...
2: Hát vagyok én civil is, és élem azt a család életet, ami előírásszerű, de közben...
3: Hát nagyon, nagyon lehet igyekezni. Igyekezni lehet. Azért szerintem ez tökéletesen senkinek se sikerül. De ezzel együtt én például minden színésznőt bíztatok a gyerekvállalásra. Tehát én senkinél nem húztam össze a szemöldökömet, hogyha bejelentette, hogy az foglalkoztat.
2: Pont most?
3: Olyan nem volt sohasem. Pedig gondolhattam volna, hogy pont most.
2: 15 éve írod a naplódat. Írod még, vagy már csak feldolgozod?
3: Nem, minden reggel. Úgy kezdem a reggelt, hogy odaülök a géphez, és írok.
2: Ott az volt a választóvonal, amikor igazgató lett?
3: Nem, már korábban, inkább az volt a baj, hogy tehát tulajdonképpen a 2000-es évek elejétől esetenként írtam naplót, de nem folyamatosan, de 2008 nyarától kezdve folyamatosan írok naplót.
2: Lesz belőle könyv?
3: Hát remélem, igen.
2: Sokan behúzott nyakkal olvassák majd?
3: Nem hiszem, nem. Nem, de hát itt ez egy kérdés, hogy mit kell csinálni, hogy nevesíteni, ugye ebben a bulváros világban nagyon nagy kockázata van, hogy egy mondatot elkapnak, mert ott egy név van, és akkor abból egy sztorit kerekítenek.
2: Szóval hát azért... ha meg nem írod le a nevet, akkor meg megpróbálják kitalálni,
3: igen,
2: és akkor meg azokhoz gondolt.
3: Igen.
2: Szót ejtettünk arról, hogy katona is 39 éve, de hát előtte volt egy Kaposvár is, az a legendás kaposvári társulat. Onnan jöttél a katonába. Az egy bátor döntés volt? A katona is egy menő társulat volt addigra, Gobbival és a többiekkel.
3: Igen. Talán igen. Hát, de sokféle kényszer is volt benne. Akkor úgy éreztem, hogy lépni kell. Gyerek ügy is volt, mindig a nagyobbik fiam állandóan sírt, amikor mentünk Kaposvárra, és ott is sírt, amikor eljöttünk, nem sírt. Tehát voltak ilyen.
2: Jó, hát akkor megvan a magyarázat, a szakmai magyarázat. Hogy miért a Katona József Színház. Voltak ott nagyon nagy művészek már akkor is, akik vártak téged, hogy fogadtak, azt nem tudom, de majd mindjárt kiderítjük, mert hogy hozza neked valaki a díjat. Mm. Ezt a bizonyos a Halhatatlanok Társulata örökös tagságot jelképező díjat. Szintén halhatatlan, nem is akárki, Szacsvai László.
4: Oké.
3: Nem, mert most elkezdtem azt hinni, hogy valaki Kaposvárról fog idejönni.
2: Nem ám.
4: Hát nem Kaposvárról jöttem, és nagyon sok szeretettel üdvözöllek a klubba.
2: Nem akármilyen klub.
3: Köszönöm szépen.
4: Téged is ugyanúgy majd le fognak pisilni a kutyák.
3: Igen. De van az aszfalton?
4: Ez az aszfalton, majd jön egy ember, elkérdezik.
3: Már igen, erről már szervezik.
4: Már ezen túl.
2: Foglalj helyet, és akkor add is át a díjat, kérlek.
4: Át neked.
3: Jó, köszönöm, nagyon
4: kedves. Vigyázz, mert nehéz.
3: Megölelhet.
4: Hát, hogy ide raktak egy fotelt. Szia, drága.
2: Önző módon hozzányúlok a te díjathoz, és kiemelem, hogy meg tudjuk mutatni a kedves nézőknek, hogy ő ilyen. Szerintem nagyon szép díjad van. Igen. És gratulálok szeretettel. Remélem nem fordítva mutatjuk. Köszönöm. Ilyenkor szépen szokott az úgy lenni.
4: Hát, drágám, mit is tudnék mondani? Hát mindig, ami nem állami, az mindig
3: így van,
4: értékes. Mert ez a közönség szabadat
2: ez így
4: alapján
2: igaz
4: van. Úgyhogy ebbe csak szeretet van az iránt, aki kapja.
3: Igen, és ez talán még pénzbe is kerül, nem? Már hogy telefonon.
2: Hát hogy szavaznak. Erre költenek a kérdés.
4: Ja, igen.
2: Hát nem tudom ki a
4: házszülő, házigazda, aki intézi ezt az egészet, de hát nem is kell, hogy ránk tartozzon. Örüljünk
2: idén
4: annak,
2: is nagyon sok szavazat érkezett, több tízezer, köszönjük szépen mindenkinek.
3: Csodálatos.
2: Én azon gondolkozom, hogy igazából a ti kettősötök az Asher és a Csehovok. Ugye? Tehát, hogy amikor te felszerződtél Kaposvárról, akkor jöttek ezek az Asher rendezések.
3: Hát a három nővér akkor már futott, amikor én oda kerültem, amiben Szacsi csodálatosan hegedült.
4: Na jó, hát szóval de csak külföldön.
2: Itthon nem mertél?
4: Hát nem, az, hogy nem mertem. Hát ez egy nagyon rövid történet. Benedek Miklós játszott volna, már nem emlékszem, kirendezte a Pergündbe a Tot halál. És ő elment nyaralni, vagy mit tudom én, nem jött össze, és hát én meg elvállaltam, és hát isteni dolog volt, mert a balti tengeren egy három árbocos iskola hajón lenni, hát az egy hihetetlen élmény. Viszont az meg kicsit piszkálta a csőrömet, hogy ezek meg mennek Stuttgartba, és akkor mi NDK-ba mentünk. És hát valahogy, hát persze, hogy odahúzott a szívem, és hát az én testvérem az 40 évet lehúzott az AHZ-ba, és egy nyáron, én tapogatós hegedűs vagyok, de Kottát se ismerem, két Csajkovszki etődött valahogy belém vert, és én meg egész nyáron gyakoroltam, és aztán megmutattam az Ashernak, és hát azt mondja, remek, mert egy 90 éves néni tangóharmonikázott, és egy jó 70-es bácsi hegedül, de ők már nem vállaltak repülőutat. És így megsporoltam a katonának, mikor már revizorral, meg nem tudom mivel, Bűbű királlyal ment együtt, akkor megsporoltam egy repülőjegyet, és hát fantasztikus történeteim vannak, de hát ez most róla szól. Nem akarok én itt érvényesülni.
2: Hogy jobb
4: koréja? Csak egy bocsánat Szacsi. Kérek, Hágába igen. Volt egy kritika, azt azért elmondom, ja. Csoda a Lajtán túlról, így kezdődött három nővér kritika, kiváló színészek, remek a rendezés. Hát a világítás az nem volt olyan, és különben is elhozták Magyarország legrosszabb hegedűsét. És erre én olyan büszke van, valamiben legnek lenni.
2: Hát ráadásul hegedűsnek néztek, hát már az is valami.
4: Igen, igen, na hát mindegy.
2: Azt akartam kérdezni, Gábor, hogy jobb kolléga, igazgatónak, rendezőnek, vagy színésznek a színpadon veled?
4: Én ezzel soha nem foglalkoztam, egy nagyon szerethető ember. Én ilyen sarzsikkal soha nem foglalkoztam, hogy most igazgató-e vagy kolléga. Hát sajnos sokat nem játszottunk.
3: Együtt, keveset játszottunk.
4: Talán igen, szinte igen. Semmit.
3: Hát ugye, amikor oda kerültem, akkor át kellett venni a Gáspár Sanyitól a Galócát, ja, és abban játszottunk, ja, de hát az egy keserves dolog volt, ugye, mert Gáspár például nagyon jó volt, én meg ott igyekeztem.
2: De nem, de Platonovra nem. Rosszul emlékszem én? Ugye az a...
3: Hát én, nekem a Platonovban, a Trilecki a Platonovban nagyon nagy szerepem volt.
4: Hát de... én Balkaival, Isten nyugosztalja, találkoztam, mint Markó a postás. Igen. Hát viszont ez is egy nagy ajándék volt, mert ezt Párizsban, az Odeon színházban mutatták.
2: Ti rengeteget jártatok.
4: De várja, hadd mondjam tényleg. A poént. Hát viszont egy jelenetem volt, és enyém volt Párizs. Igaz, igen, hogy pénz nélkül, de hát rengeteget volt időm mászkedett. Ott voltunk három hetet.
3: De színpadon konkrétan abban nem találkozunk.
2: Az hogy alakul, hát, hogy ennyi idő alatt, hogy alig játsztok együtt? Az hogy alakul így?
3: Ez véletlen. Hát éppen...
2: Mert hogy azért ez nem egy több száz fős társulat, tehát az ember azt mondaná, hogy hát már véletlenül is találkoztok. Érdekes.
3: De át kéne gondolni, hogy végig kéne gondolni az összes évadot, hogy akkor éppen mi volt, és milyen darabok voltak.
4: Hát erről nekem van egy mondani valami, hát én alapító tag.
2: Igen.
4: Ami akkor egy csoda volt. Hát olyan társulat gyűlt össze, ami nem... talán többet soha nem is jön össze. Na jó, ma ő játssza a főszerepet, én te boldogan vagyok, és hát legközelebb majd megint ő játssza a főszerepet, és na, mindegy, majd legközelebb, hát akkor megint ő játssza. Ahogy megkapták a Kossuth-díjat, mindenki el is ment a színházba. Ez akkor... Gondolod, hogy kikre gondolok. Akiket nagyon szeretem. Én nem voltam soha egy olyan... Hát egyrészt soha nem kértem szerepet, hogy én ezt szívesen eljátszanám, viszont soha nem adtam vissza. Egy-egy sem.
2: A direktorok álma. Nem?
5: Bizonyos értelemben, igen.
4: Hát
5: igen.
4: Rengeteg olyan kis szerepet igen. játszottam, amit én nem megpróbáltam a magam, hogy mondjam, akár nevezzük tehetségnek, vagy bárminek, azt az egyet. Hát, és a kis szerep, arra már nagyon rég rájöttem, sokkal nehezebb, mint egy nagy. Nincs javítási lehetőség.
3: Nincs.
4: Ha elrontasz egy epizódot, akkor...
2: Lehet, hogy nincs is több. Igen.
4: Aznak igen. vége.
2: Te vállaltál kis szerepet az utóbbi... Évek?
5: Persze, persze.
2: Az nem fáj?
5: Nem, sőt. Én mondjuk ilyenkor igazgatóként példát is kell mutatni, tudod, tehát érzed, hogy fontos dolog lehet mások számára, hogy azt látják, hogy azért ő is játszik kicsit is, az meg undorító, hogyha egy igazgató állandóan főszerepeket oszt ki magára. Tudod, mert az nem tesz jót.
2: Nem magamnál jobbat nem ismerek.
5: Hát, igen, szóval az nem szerencsés, de mondjuk azért kettőnk között a Szacsival nálam azért igen sok szerepet játszott, amik berendeztem, és szerintem jó szerepeket is játszottál.
4: Hát hogyne,
5: szóval
4: hát akár Mazzoleum, Biosztály.
5: Igen.
4: Még sorolhatni lehet.
5: Cigányokba is.
2: Te most viszel majd magaddal színészt, ha máshol rendezel, vendégművésznek?
5: Persze.
2: Tehát, hogy
5: hát nem persze, azt, hogy... ez mindig attól függ, hogy éppen megengedik-e, de például majd a József Attilába fogok rendezni, és a Fekete Ernőt oda elviszem magammal. Igen, tehát ez is mutatja, hogy van ilyen, de természetesen, amikor oda kerülünk egy színházhoz, akkor azt a társulatot kell figyelembe venni, és, azok, és egyébként én magam is hát nagyon kíváncsi vagyok azokra a kollégákra, mert nagyon sok, nagyon tehetséges, nagyon jó színész kollega van.
2: Hadd adjak egy nagy doboz neked. Ez a, meg is mutatom a kamera felé is, hogy látszódjon, hogy ez ekkora doboz, és ez a Halhatatlanok borát tartalmazza szeretettel, névre szóló módon.
5: Köszönöm szépen.
2: Megnézhetem,
5: hogy a Halhatatlanok bor az.
2: És hát Szacsi, te sem maradsz szárazon. Egy ilyen kiszerelésben... szintén a Halhatatlanok 2020-os bora.
5: Ezt majd egy baltával kinyitom.
2: Lehet, hogy nem most bontok.
5: Jó, nem most bontok.
2: Szeretettel gratulálok a díjhoz. Megtiszteltetés volt.
5: Köszönöm, hogy beszélgetsz.
2: Szacsi, köszönöm szépen.
4: Is a lehetőséget.
2: És köszönjük, kedves nézők, az önök figyelmét is. Elbújok, ide kibújok, és elmondom, hogy jövünk egy hét múlva egy újabb Halhatatlannal. Öröm volt, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Altív is tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos meleg idő záporokkal, már több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet. Jelentősen drágult a gáz Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a jelentős érdeklődés azt mutatja, hogy a téma sok embert foglalkoztat. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorú büntetéséről, az átlagsebesség mérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csaknem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az 1 évvel ezelőtti árnak. A drágulások az Egyesült Államok és Irán közötti kiéleződő feszültség, amely befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Üdülő övezetet ért orosz légi csapás Zaporizsjában, 2 megsebesültek, több épület kigyulladt. A város tegnap is támadták az oroszok, akkor 3 meghaltak. Odesszában és Mikolaivban infrastruktúrális létesítmények és lakóépületek rongálódtak. Tegnap orosz rakéták találtak el egy gabonaszállító hajót a Fekete-tengeren Odessa partjainál. A támadásban 10 tengerész meghalt, 8 kimentettek. Az ukrán kormányfő terrorcselekménynek és a nemzetközi jog megsértésének nevezte a történteket. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 6:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast. Villámcsapástól sérültek meg magyar túrázók vasárnap az ausztriai Rax-hegységben. Az úgynevezett Rókajuk túraútvonalon közvetlenül a 2 fiatal férfi közelében csapott le a villám, egyikük 30 méter zuhant a becsapódás erejétől, társa fekve maradt a földön és segítséget tudott hívni. Mindketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek, a rossz idő miatt a hegyi mentők csak gyalog, hordágyon tudták lehozni őket a hegyről. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél, éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, A Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Sok szeretettel köszöntöm Önöket az Adj esélyt című állatvédelmi műsorunkban, amely a Spirit FM-en fut délután 2-től hétfőnként. Ma is rendkívül érdekes témákkal készültem Önöknek. Szó lesz a zoohungarikumokról, valamint az idei nyári aszályról, amely hát mindenre hatással van ránk, és hát a környezetünket is erősen sújtja. Az idei nyár ismét rávilágított arra, milyen sérülékeny a természet. Egyre több helyen tapasztalható rendkívüli szárazság, apadnak a folyók és tavaink, miközben a vízhiány nem csak a tájat formálja át, hanem a benne élő állatok mindennapjait is veszélyezteti. Vajon milyen következményekkel kell számolnunk, és van-e még lehetőség arra, hogy megőrizzük vizes élőhelyeinket? Erről beszélgetünk ma Orbán Zoltánnal, vendégemmel, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnökével. Ismételten köszöntelek nálunk.
3: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Zoltán, mesélj nekem, mennyire rendkívüli az idei szárazság? Elmondható, hogy rendkívüli, és hogy ilyen még nem is fordult elő az elmúlt 50 évben?
3: Sajnos igen, tehát a most tapasztalható időjárási szélsőségek, azok mindenféleképpen extrémnek tekinthetők, már csak azért is, mert hogy ezek évről évre dőlnek meg, aztán ugye a napi melegrekordok, ugye a legutóbbi hőkupolás időszakban napi szinten dőltek meg, mondjuk az aznapi, illetve akár az abszolút országos rekordok. Ugye zárójelben megjegyzem, ott, ahol mi élünk, a mérsékeltebb klimatikus zónájával, vagy ott, ahol mi élünk, a mérsékelt öv kontinentális zónájában, amúgy is jellemző a szélsőség. Tehát a téli nagy hideg, a nyári nagy meleg, de amit most tapasztalunk, ez sajnos a klímaváltozás fokozódó hatásának tudható be, és itt már olyan időjárási körülményekről van szó, tehát mondjuk a hőterhelés és az aszály együttes erejéről, amikor beszélünk, akkor az elmúlt néhány év kutatásai azt igazolták, hogy az Alföld, a Kiskunság, hát gyakorlatilag félsivatagi egyeseken, akár sivatagias jellegű klímájához alkalmazkodott növények sem bírják már. Tehát a veres nadrág csenkez, hogy most mondjak hirtelen egy fajtát, mert ezek is bajban vannak. Tehát a mostani időjárás mindenféleképpen extrémnek tekinthető, aminek vannak közvetlen hatásai a környezetre, az élő környezetre, és vannak közvetettek is, és ezek együttesen hatnak oda, hogy az adott hónapban, napon, az adott nyáron, illetve a következő 3-5 nyáron, ha minden így folytatódik, akkor még rosszabbak lesznek a körülmények. Mondok egy példát. A mostani hőterheléshez a Magyarországon fészkelő madárfajok alapvetően nem tudtak alkalmazkodni, mert hogy erre a tájra, erre a vidékre nem ez volt a jellemző. Egyre inkább lehet azt tapasztalni, hogy a nagy meleg miatt az eddig biztonságos fészkelőhelyek túlzottan felmelegszenek, és a fiókák túl korán hagyják el a fészket, tehát több fajnál az elkövetkezendő néhány évben, 10-15-20 évben majd az adatokat elemezve látni fogjuk, hogy milyen hatása volt a költési sikerre. Ugye a madaraknak, a madárfiókáknak a hőtoleranciája aszimmetrikus, nagyon magas hőmérsékletet is tudnak elviselni, tehát az 50-60 fok között is gondoljunk csak mondjuk a sivatagokban a talajon fészkelő fajokra, tehát mondjuk a pusztai tyúkokra. Ugyanakkor a hideg irányba plusz 10 fok körül már tömegesen pusztulnak el a madárfiókák, például a fehér gólya, ami nagy termetű faj, nincs állományszintű ragadozója. Ennél a fajnál a legfontosabb állományszabályozó környezeti tényező az időjárás, hogyha május-június fordulóján, amikor a fiókák már olyan nagyok, hogy a szülők nem tudják őket ülni. Tehát ebben az időszakban bejön egy tíznapos, kéthetes hűvösebb esős idő, amikor mondjuk ilyen 10 fok környékére hűl le a hőmérséklet és nedvesség van, akkor a fiókák fokozatosan eléheznek, éhen pusztulnak, mert ledermednek, még nincs olyan tollazatok, ami védje őket, ledermednek, nem tudják kérni a kaját, a táplálékot a szülőktől, a szülő először még próbálja nekik odaadni, de a ledermed fiók azt nem tudja megenni, és mivel nem csipog, nem tátog, ez a fajta kulcsinger is kiesik, és a szülők már fel is hagynak az etetésükkel. Ilyenkor tömegesen pusztulnak el természetes módon a gólyafiókák, tehát a plusz 50 fokot még tolerálják, de a plusz 10-et már nem. Igen, ám csak, hogy a magyarországi fészkelő madarak az elmúlt nagyon sok száz generációban nem is sivatagokhoz alkalmazkodtak, hanem egy, hát jó, nyáron meleg van, tűz a nap, de elviselhető. És most egyik évről a másikra kell nekik ehhez alkalmazkodni, meglátjuk, hogy mi lesz. Aztán van egy olyan közvetett hatás, ugye ez mondjuk a közvetlen hatás, amikor az adott helyről dezertálnak el az állatok, nem csak a madarak, hanem mondjuk a falizéisekben, vagy a tetőcserepek alatt, a sátortetőben nappali pihenőket töltő denevérek is tömegével, a tavalyi nyáron például tömegével hagyták el a nappali pihenőket, egyszerűen azért, mert nekik ez túl sok. És akkor vannak olyan közvetett hatások, mint például a fák kiszáradása, tehát például az alföldi kiskunsági, vagy bármi nyílt élőhelyeken, fákon fészkelő madárfajok esetében, az is egy probléma lesz, hogy a hihetetlen hősoktól és a szárazságtól terhelt, megbetegedő, legyengülő növények sokkal inkább kitettek a betegségeknek, gombák, vírusok, baktériumok, különböző kártevők, és lehet, hogy néhány éven belül tömegesen fognak elpusztulni a legmelegebb élőhelyeken, teljesen az alföld és a homokhátsági részen a fák. Tehát még ha madár meg is tudna élni, mert kibírná a hőséget és tudna táplálkozni, de nem lesz hol fészkelni. És hát nyilván a közvetlen élőhely, nyilván a közvetlen hatásoknál meg kell azt is említeni, hogyha van egy vizes élőhely, alapvetően most gondoljunk csak egy tóra, egy folyócskának a medve, honnan eltűnik a víz, akkor nyilván ott azok a vízi élőlények, amik vízhez kötöttek, tehát mondjuk a vízicsigák, a halak, ezek sajnos el fognak pusztulni. Természetesen van rá lehetőség mondjuk akár ilyen mentőhalászatra, most például pont a velencei
2: Ennyire még ne szaladjunk előre, mert ezt akartam kérdezni, hogy pont mely hazai tavainkat és vizes élőhelyeinket érinti leginkább a vízhiány. Általánosságban elmondható, hogy az összes vizes ártéri terület most veszélyben van?
3: Hát igen, a vizes területeink alapvetően veszélyben vannak, ezenből az ártéri területeink, hiszen nincsen ártér, tehát ott nem töltődött fel a tavaszi, vagy akár az őszi időszakban kellő mértékben a vízi, a Gemencben is nagy területek száradnak ki. De Magyarországon a földrajzi körülmények következtében alapvetően a természetes tavaink mind az úgynevezett sekély vízállású vagy vízjárású víztestek közé tartoznak, tehát ezek nem nagyon mély tavak. Ezeket az emberi beavatkozás nélkül, a klímaváltozás nélkül is az elmúlt évszázadok során akár többször is jelentős mértékben csökkent a vízszintjük, vagy akár ki is száradtak, tehát például akár a Velencei tó, jól emlékszem, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt talán volt a kiszáradt tómederben csata is. Tehát ez alapvetően jellemző, illetve a már említett kiskunsági, tehát tiszántúli területeknek van egy nagyon-nagyon jellegzetes, nagyon különleges az Európai Unióban, szinte csak Magyarországon jelenlévő egyedülálló élőhely típusa, a szikes tavak, ezek a székek. Szívószék, szappanszék, hattyúszék. Ezek olyan nagyon sekély mélyedések, itt akár több tucat hektárról is beszélhetünk, ezek hatalmas kiterjesztésű tavak is lehetnek, amik az őszi, téli, tavaszi csapadéktól felteltek, és innen kezdődött el csapadék utánpótlás hiányában a kiszáradásuk. És akkor ennek megvolt, mivel ezek szikes területek, tehát nagyon magas volt a sziksó tartalmuk, ezek ilyen Kárpát-medence közepén, alján, mélyén, gyakorlatilag ilyen félsós, a tengert idéző, brakvizes élőhelyek alakultak ki, nagyon különleges, sajátos élőlényekkel, beleértve mondjuk akár a félsós vízben élő rákocskákat, és ezek között a legmélyebbek, azok gyakorlatilag egész évben tartalmaztak vizet, de nagyon sok kiszárad. Most sajnos a szikes tavaink kiszáradása, éppen például a homokhátságon a homokhátságot átszelő vízelvezető csatorna hálózatnak is köszönhetően, vagy ennek következtében, a 80-as évek második felében elkezdtek kiszáradni, ma már ezek jelentős részben eltűntek. Ez óriási problémát jelent, hiszen a vizes élőhelyeink eltűnésével olyan madárfajok, olyan vízi madárfajok, tehát például, mint a cankók, a godák, amik mondjuk 50, 60, 70, 80, pláne 100 évvel ezelőtt sok ezres nagyságrenden fészkeltek, a legritkább madaraink közé tartoznak. Tehát van olyan egykor gyakori, mondjuk a piroslábú cankó, amiből jóval kevesebb pár költ Magyarországon, tehát fele, harmad, negyed annyi, mint mondjuk parlagisasból. Uh-huh. Ez azért, mert hogy eltűnik a víz.
2: Mi történik akkor, hogyha mondjuk tartósan csökken egy nagyobb vízfelületnek a vízszintje? Ilyenkor a víz minőségével is beállnak különböző fajta változások?
3: Mindenféleképpen, hogyha ugye van egy klasszikus vízimadár betegség, ez a botulizmus, ugye ez a botulinum baktérium által termelt toxin is, sokan azért kaphatják fel a fejüket, hogy ez a név nekik ismerős. A botox ezt a toxint tartalmazza, ugye amikor befecskendezik mondjuk szépészeti eljárás keretében mondjuk az arc különböző területeire, akkor a botox lebénítja az izmokat. És akkor ugye ezt azért szokták alkalmazni, ha jól tudom, hogy ne rántosodjanak a hölgyek. Igen. Tehát ez ugyanez. Igen, ám csak, hogy amikor például pont a már említett szikes tavaknál elkezdett csökkenni a vízszint, és mondjuk azon a szikes tó partján működött mondjuk egy kacsateret, ami hihetetlen mértékű szerves anyag bevitelt jelentett, madarak ülléke, tápláléka, stb. Miatt, akkor a csökkenő, melegedő vízszint szuper ideális élőhelyet jelentett a botulinum baktérium elszaporodásához, és bármilyen élőlény, ami abba a vízbe belement és ivott, fürdés közben, ivás közben, az gyakorlatilag lebénult, és ilyenkor százával, ezrével pusztultak például a vízimadarak. Tehát ilyen járványok az elmúlt időszakban már nagy járványok azért nem voltak, mert szinte teljes egészében kiszáradtak ezek a szikes tavaink. Uh-huh. Míg amikor ezek működtek, mondjuk a 80-as évek közepe másik feléig, én magam is fiatal madarászként tapasztaltam ilyet a fülöpházi bocka világban. Tehát ez problémát jelent. Aztán ugye az előző kérdés is még válaszolva, hát valóban a nagy tavaink is bajban vannak, tehát nyilván folyamatosan csökken a vízszinte a Fertőtónak, a Balatonnak és a Velencei tónak, és még a Fertőtó és a Balaton még kitart, tehát ott nincs szélsőséges vízállás vagy vízprobléma, addig a Velencei tónál hát régen nem látott szinte csökkent. A legutóbbi modell számítások alapján augusztusban akár a 20 cm-es vagy ez alatti szintet is elérheti a Velencei tó. Azért fontos, hogy az országos vízügyi igazgatóságok ugye folyamatosan adják a jelentéseket, és azért is fontos ezekkel a modell számításokkal előre gondolkodni, mert a Velencei tó esetében, amikor ez bekövetkezik, ez a 20 cm körüli szint, akkor az egységes vízfelület nagy területeken megszűnik, és ilyen egymástól elszigetelt kisebb, nagyobb tavacskák, pocsolyák alakulnak ki közötte szárazulattal. és annak érdekében, hogy ezekben a visszamaradó víztestekben lévő halakat, vízélőnyeket még tovább életben lehessen tartani, ezeket a szárazolatokat át kell vágni. Ugye erre készülni kell. De hát, hogyha marad ez az eső nélküli szélsőséges hőterhelés időjárás, akkor ezekkel a szárazolat átvágásokkal valószínűleg csak talán egy-két hétig lehet kitolni.
2: Időt nyerni.
3: Ez nagyon problémás, igen, és akkor jön, ilyenkor jön az úgynevezett mentőhalászat, amikor a lehető legtöbb halat onnan ki kell szedni, ki kell fogni, és más vizekbe átjuttatni, vagy akár a húsipari feldolgozás is jöhet, vagy áttem egy más horgásztóba, de ugye ez nagyon nagy munka, tehát a Velencei tó esetében ez lehet. És ami problémás, hogy azt látjuk, hogy évről évre egyre nagyobb a szárasság és egy nagyobb a hőterhelés, ezért nagyon fontos, tehát ugye 2010-ben szűnt meg Magyarországon az önálló zöldtárca, és most 16 év után elindult ugye az élő környezetért felelős minisztérium, Gajdós László miniszter úr vezetésével. Az egyik kiemelt feladata a számos mellett az, hogy a vízmegtartáson dolgozzanak a minisztérium és a háttérintézmények szakemberei.
2: Itt, látják már egyébként a megoldást? Tehát már készül egy terv a szárazságra való tekintettel?
3: Igen, tehát ugye nyilván a szakemberek azok tudják, hogy hogyan lehet megoldani. Itt igazándiból a klímaváltozás felgyorsulásának a sebessége ijesztő, és az, hogy itt sok évtizedes elhallgatott vagy nem törődő módon kezelt problémát kéne most megoldani. Nagyon leegyszerűsítve, és ez nem egy ilyen, nem is tudom, erőltetett példa. Tehát úgy kell megoldani most ma Magyarországon a vízmegtartás, hogy nincs is víz. Tehát nincs a folyókban elegendő víz, és nincs csapadék sem. Ugye, de ebben az esetben is kell és lehet dolgozni, hiszen ilyenkor lehet kidolgozni a terveket. Ez folyamatosan zajlik. Itt megint csak a nagyságrenddel van gond. Most gondoljunk bele, hogy 1830-as években Magyarországon elkezdődött, nevezzük így a vízrendezést, tehát gyakorlatilag a folyók szabályozása, a mocsarak lecsapolása, ott sem az életvédelme volt a cél, hanem termőföldekhez jutás. Tehát már akkor elkezdődött ez a, ma úgy szoktuk hívni, hogy búzabánya, tehát az ipari hatékonyságú mezőgazdaság. Most ez üt most vissza, tehát itt nem arról van szó, hogy most idén meleg van, és nincs elég csapadék, és akkor jaj, valamit meg kell oldani, nem. Itt gyakorlatilag egy, hát több mint 100 éves gyakorlatot kell teljesen átalakítani, és szemletet.
2: Ami most bosszulja meg magát.
3: Hát igen, tehát ugye arról van szó, hogy mivel az elmúlt 1830-ban elkezdődött folyamszabályozás, a folyószabályozásnak következtében megszűntek a nagy árterek, megszűntek a nagy vízkiöntések. Ez azt jelentette, hogy elkezdett folyamatosan a középső és mélyebb talajrétegben is vízhiány kialakulni, tehát vannak olyan helyek, ahol több méterrel, több 10 méterrel csökkent a talajvíz szintje, és akkor most szembesülünk azzal, ennek a hatásaival, amit tudtak a vízügyesek, hogy amikor a folyó nem lustán kanyarogva folyik, hanem gátak közé van szorítva, akkor elkezdi bevágni a medret. Ez azt jelenti, hogy a mondjuk 100-200-300 évvel ezelőtti folyómeder szinteket, hogyha megnézzük a maihoz képest, jóval mélyebben van. Ez miért probléma? Azért, mert amikor olyan időszak van, mint például most, hogy aszályban a folyómedrekben sokkal, de sokkal alacsonyabban van a víz, akkor gyakorlatilag a környező száraz területekről a mélyebbek felé fog egyszerűen gravitációs elven folyni a víz. Ez azt jelenti, hogy a mélyebben bevágódott folyók folyamatosan a még meglévő vízkészleteket apasztják, például a Duna-Tisza-közi homokhátság adott folyók folyamatosan a még meglévő

0: Még itt azért olyan nagyságrendű munkálatokra is szükség van, amit nem lehet csak úgy elkezdeni, és nyilván a szakmának, tehát a természetvédelmi, vízügyi és agrár szakmának közösen kell itt megoldást találni.
1: Jogosan, de szerintem mindannyiunkban felmerül a kérdés a beszélgetés során, hogy visszafordítható lesz-e a létrejött kár, és hogy ugyanolyan minőségű lesz-e, mint korábban volt a helyzet. Mennyi időbe telhet ez? Egy jó 10-20 év kérdése egyébként?
0: Azt mondják a klimatológus kutatók, hogy olyan világ, amiben felnőttünk, már nem lesz. És ezt tudom, hogy borzalmasan hangzik, de ezzel szembesülnünk kell. Tehát, hogyha ezt nem mondjuk ki a helyzet, akkor is ez. Tehát itt most arról van szó, hogy a mostaninál melegebb, a mostaninál jelentősen nagyobb hőterhelésű évek ne legyenek, közvetlenül erre nincs már ráhatásunk, itt gyakorlatilag az ellenálló képességünket kell növelni. Hogyha megkérdez az ember egy klimatológust, akkor azt mondja, hogy a Föld bolygónak a klímamotorja a jég. Ugye a jég sajnos hihetetlen sebességű olvadásnak indult. Én hallottam már olyan előadást klimatológust, ahol azt mondta, hogy a földtörténeti előző korokra visszatekintve, megnézve, hogy egy-egy ilyen klímamotor beindulás után mi következett, ez a klimatológus azt mondta, hogy ha és amennyiben ezek a számítások a módra alapozva igazak, akkor azt megmondani, hogy most milyen szint lesz a változás, 20 és 200 ezer év távlatában lehet. Tehát itt olyan folyamatok indultak el elsősorban a jégolvadása miatt, aminek a kimenete az nem emberi léptékben mérhető, még csak nem is társadalmi léptékeket. Gondoljunk bele, hogy az emberi faj még nincs 500 ezer éves. Nem arról van, hogy akkor most elkezdünk jók lenni, és akkor elkezdjük csinálni, és akkor mondjuk 2 év múlva jobb lesz. Nem. Egyszerűen ez lehetetlen, mert itt egy globális nagyrendszerbe nyúltunk bele olyan szinten, amit nem is értünk még teljesen. Mondok erre egy nagyon-nagyon szemléletes, szomorú példát. Amikor 15-16 évvel ezelőtt elkezdtem én is a munkám miatt kényszerűségből erről beszélni, akkor még az akkori klíma modell számítások azt mondták, hogy ha nem változtatunk, akkor 2100-ra nagyon nagy baj lesz. És gyakorlatilag 3-5 évente, de inkább 3 évente, ilyen 10-15 évvel lett szűkebb ez az idősáv. Ma arról beszélünk, hogy ami 15 évvel ezelőtt mondjuk 2100 volt, az most már nem is 2050, hanem 2030. És 2026-ot írunk. Hát tehát erre kell felkészülni hihetetlenül gyorsan, és a legnehezebb kérdés ebben, és talán furcsán hangozhat, nem a technológia, hanem az emberek gondolkodásmódjának a megváltoztatása. Erre is mondok zárásként egy példát. Ugye a miniszterelnök úr a hőkupolás időszakban arra kérte az embereket, hogy például ne mossanak autót. Egy-egy autónak a lemosása rengeteg vizet pazarol, és ez mind ivóvíz. Ez nem szürke víz, tehát nem tisztított szennyvíz. És gyakorlatilag arról szóltak a beszámolók országszerte, hogy sorok állnak az autómosó előtt. Tehát most például azon gondolkodunk itt a minisztériumban, aztán majd együttműködem mondjuk a kommunikáció, a médiáért felelős kormányszervekkel, hogy olyan kampányokat kell indítani, mint például most lehet, hogy sokan azt mondják, és elkezdenek otthon fújolni, és hogy lehet ilyen butaságot mondani, hogy a poros autó trendi. De erről van szó. Tehát, hogyha a miniszterelnöki kérése, de nem is a miniszterelnöki kérése, hanem a napi szinten a bőrünkön megtapasztalt hőség miatt azokra a beszámolók, hogy Magyarország egyik legnedvesebb területén, Zala megyében vízkorlátozás volt, akkor az emberek nem értik meg, hogy valóban, hogyha elmegyek, akkor pazarlom a vizet, amikor elmegyek lemosatni az autómat, vagy lemosni az autómat. Ilyen szinten is ez nagyon nehéz. Sokkal könnyebb legyőzni

0: egy oroszlánt, vagy egy technikai kihívást, mint az embernek saját magát. És ez nagyon nehéz, hogy megértsük közösen, hogy itt valóban nem arról van szó, hogy majd jön a szeptember, meg majd jön az október, és megjönnek az esők. Nem tudjuk, hogy milyen lesz a szeptember, meg az október, de azt lehet látni a modell számítások és az elmúlt 3-5 év tapasztalat alapján, hogy évről évre nagyon nagy az esélye, hogy egyre rosszabb nyaraink lesznek. Tehát ezért kell a mostani rosszat felhasználni a jóra úgy, hogy megértsük, hogy tényleg erről van szó, csökkentsük a vízpazarlást, minden csepp víz kincs, minden egyes árnyat adó fa kincs, minden egyes olyan árnyat adó fasorban lévő térköves rész, ahol fel lehet szedni a térkövet, és ott lehet tartani majd a csapadékot, ha jön, akkor az kincs. Hogyha ezt nagyon gyorsan meg tudjuk lépni, tehát idén, akkor lesz jövőre sokkal több esélyünk egy élhetőbb nyárra.
1: Hát köszönjük szépen, Zoltán. Nagyon komoly szavak és figyelemfelkeltő gondolatokat hallhattunk. Sok sikert és hát jó munkát kívánunk a minisztériumban. Remélhetőleg minél hamarabb megjönnek a fejlemények, és elkezdhetünk dolgozni az aszály elleni küzdelemben. Köszönjük szépen a figyelemfelkeltő gondolatokat és a tapasztalatokat is. Nagyon szépen köszönjük.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: A hungarikumokra gondolunk, első körben gyanítom, hogy önöknek is a pikszalámi vagy az erős pista jut eszébe, vagy akár egy jó gulyás. Ugyanakkor ne csak a magyar konyha különlegességeinél kössünk ki, hanem érdemes szót eltenni a négylábú tenyésztett állatainkról is, hiszen ebben is sikerült maradandót alkotnunk. Elég, ha csak a nóniuszra, a mangalicára, vagy a vizslára gondolunk. És hogy hát hogyan sikerült ezeket a tenyészeti remek műveket és fajtákat létrehozni. Erről fogok beszélgetni dr. Király Péter kisállatgyógyász, szakállatorvos, a Rex Kutya Otthon Alapítvány alapítója és az alapítvány által működtetett budapesti állat- és természetvédelmi élménypark, zárójelben Állatsziget megálmodójával. Sok szeretettel köszöntelek nálunk ismét.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Na de hogy ne a magyar konyhánál kössünk ki, ahogyan fel is vezettem a témát, milyen állatfajtákkal büszkélkedhetünk, amit mi honosítottunk meg, és mi találtunk ki.
2: Ezt az elnevezést még bevallom, nem hallottam sehol, ezt én találtam ki, hogy Zoo Hungaricum, de szerintem fedi a valóságot, és jó magam, régóta dolgozom azon, hogy megfelelő teret adjak annak, hogy adjunk, hogy a gyerekek akár egész kicsi kortól kezdve már megismerjék azokat a nemzeti büszkeségeinket, akiket szőr vagy esetleg toll fed, vagy másmilyen kültakaró. Tehát nyilván legismertebbek a magyar kutyafajták. Hála Istennek 9 elismert FCI nevezetű nemzetközi kutyaszövetség által is elismert fajta között, ugye ez a 9 magyar kutyafajta, ez egy igazi büszkeség, de azért szomorúak is vagyunk, mert azért még vannak ezen kívül olyan kutyafajták, amelyek magyar kutyafajták, amelyek hát felvételt érdemelnének.
1: Mint ide. Például a sinka is.
2: Mint például a sinka, vagy például a rövidlábú erdélyi kopó is, akikről majd fogunk majd beszélgetni. Amikor a gyerekek jönnek a Rex Alapítványhoz, és egy picit próbálom az agyukba nagyon röviden egy kis szójátékkal elültetni a magyar kutyafajtákat, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy pupumu, kukó, vivi, és aztán még egy kis maradék. De ez a pupumú, ugye ez a 3 kistestű terrier típusú kutyánk, terelő kutyák, a Puli, a Pumi és a Mudi. Nagyon hasonlítanak egymásra, hogy a Mudi az a később jött létre, a Puli és a Pumi azok ősibb fajták, kutyafajták, és alapvetően a Pulit és a Pumit ismerik jobban az emberek, igen, a Mudit igen. Ezt a kicsit karcsúbb és néha tényleg ilyen keverék kutyának kinéző kis jószágot kevésbé ismerik, pedig nagyon-nagyon aranyos kutyafajta. Tehát ez a 3 kistestű terrier típusú kutyánk. A Kuvasz és a Komondor ugye nagy, bizony, tekintélyes ősi fajtánk, akiknek a jelenléte itt a Kárpát-medencében szinte majdnem a magyarságnak a történetével egyidős. És végül ugye van a 2 vizslánk, ugye az egyik az a magyar vizsla, arról tényleg csak egy viccesen annyit, hogy egy évet kint töltöttem állatorvosként az Egyesült Államokban, és ott láttam egy matricát egy kocsinak a hátulján, hogy és a 8. napon Isten megteremté vala a vizslát. Tehát, hogy ott is nagyon nagy becsben vannak a vizslák, és a magyar vizsla, ez különösen sokan azt mondják, hogy ez már egy félig meddig az ember felé, már ember felé nem csupán háziasítottuk, hanem emberesítettük is.
1: Igen, ezt sok helyről hallottam már, és nagyon közkedvelt külföldön is.
2: Így van, így van. És ugye ebből a rövidszörű magyar vizslából és a német vizslának a keverékéből jött létre a drótszörű magyar vizsla, amelyik egy külön fajtaként lett elismerve. És végül a magyar ágár, a gyönyörű, szép, kecsás, érzékeny kis kutyánk és az erdélyi kopó. Sokan nem tudják, hogy az erdélyi kopónak még egészen 2000-ig az FCI által, tehát ennek a Nemzetközi Szövetség által elfogadott formájában két önálló fajta standardje volt. Az egyik az a rövidlábú erdélyi kopó, a másik a hosszúlábú. Mind a kettőnek megvolt a maga feladata, az egyik ugye a magasabb füves területeken, a másik pedig inkább a kis alacsonyabb bozótos erdélyi területeken vadászott, és sajnos 2000-ben úgy döntött az FC, hogy ezt a rövidlábú erdélyi kopót ezt így kirakja, mondván, hogy már csak tényleg alig pár tucat vagy pár száz példány élt Magyarországon, meg világszerte, úgyhogy ezt kihaltnak minősítették. Holott nem halt ki, Magyarországon mind a mai napig van több tenyésztő, de egyet személyesen is ismerek, aki közelmúltban hozott hozzánk egy-két idősebb kutyusát, és szegény hát iszonyatos nehézségekkel küzdve éhkoppon próbálja valahogy ezt a fajtát fönntartani. Nagyon jó lenne egy kis segítség neki, hát ha valaki meghallja így az éteren keresztül. Jó lenne ezeket a fajtákat fenntartani, és büszkék lehetünk rá, mert nem sok európai ország büszkélkedhet ilyen tízes nagyságrendű fajtával, kutyafajtával.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy nem csak azon ügyeskedünk, hogy új fajtákat ismerjenek el, hanem hogy életben is tartsuk azokat a fajokat, amelyek meghatározzák tulajdonképpen a magyarságunkat, kultúránkat és történelmünket is. Na de nem csak a kutyák körében sikerült maradandót alkotnunk, hanem a lovak és, ha jól tudom, a nyulak terén is. Milyen nyulunk van? Bevallom őszintén, hogy elképzelésem sincs, hogy milyen a magyar honos nyúlfajtánk.
2: Ha már lovakat említetted, ugye Nonius, ez egy közismert zömök, ugye katonaságban rendkívül nagy népszerűség, egykoron nagy népszerűségnek örvendő, rendkívül kitartó ló volt, és a marmagassága az akár a 2 métert is elérheti, tehát egy hatalmas ló. Én egyszer emlékszem, hogy katonaságnál járt, fölültettek még kisgyerekként egy ilyen lóra, és szabályosan tériszonyom volt. De a nyulakra áttérve a magyar óriás nyúl, illetőleg a debreceni fehér nyúl, amik ugye nagyon gyönyörűek, tehát egy ilyen óriás nyúl például, most tervezzük, hogy a Rex Alapítvány Állatszigetére egy ilyen nyuszit beszerezzünk, mert egyébként nagyon kedvesek, ilyen igazán simogatni való jópofa nyuszik. Egyébként hús és hobbi tenyészet formájában egyaránt használják őket. Nyilván mi hobbiból tervezünk tartani őt. És hát tényleg ilyen 6-8, akár 10 kilós testsúlyt is elérnek.
1: Majdnem akkorát, mint az én kutyám.
2: Na igen, simán.
1: Nem semmi. Ezt simán. Akartam kérdezni, hogy mennyire nehezek, de hát egy átlag nyúl max. Ilyen 3-4 kiló lehet.
2: Igen.
1: Azért ez jelentősen több, nem semmi.
2: Igen. Egyébként említhetném azért a magyar baromfi fajtákat is, ugye a erdélyi kopasznyakú tyúkot, akit mi is tartunk az Állatszigeten, egy kis baromfi udvarunk van. És
1: nagyon megnyerő kinézetű hogy... csirkéről beszélünk.
2: Elég abszurd kinézete van ezzel a kopasznyak, és mindig jönnek, hogy hát adjunk már valami vitamint, mert így kitépkedte a tollat a nyakán, és mondjuk, hogy nem, ez egy magyar fajta, és ez pont így kell, hogy kinézzen, vagy a rackajuk ezzel a gyönyörű tekert szarvával, ugye igazi nemzeti büszkeség. Nem mindenhol lehet őket úgymond bemutatóra tartani, hiszen azért egy ilyen, tehát hogyha egy ilyen hatalmas, nagy, akár 70 centis csavart szarvú állat egyet mozdul, baleset veszélyes is lehet, tehát nyilván ezt meg kell fontolni, de Hála Istennek azért a gazdasági állatok között is a magyar szürke, vagy a mangalica, akit említettünk, ugyancsak megérne egy misét, hogy beszéljünk róla, a bivajokról se felejtsünk el említést tenni. Én nekem a szívem nagyon-nagyon húz abba az irányba, hogy a Rexállat-szigeten egy ilyen zoohungarikum bemutatót tartsunk egy szép napon, és így ebbe az irányba alakítsuk át ezt az állatbemutató teret.
1: A bivajokra egyébként nekem volt személyes tapasztalatom, nagyon kimentek a divatból, és szinte róluk egyáltalán nem is esik szó. Őket a hétköznapokban még teherhúzásra is alkalmazták, és ha jól tudom, még a tejüket is felhasználták.
2: Valóban így van. Egy nagyon kedves állatorvos barátomnak van a szob határában egy bivaj tenyészete, pont a közelmúltban jártam ott, és a kisbivajok nagyon-nagyon kedvesek, nagyon cukik. Jó magam is ültem olyan bivaj vontatta eszközön, amelyet tényleg bűbályos, kedves, kézhez szokott bivajok vontattak. Nyilván itt is megint csak az a cél, hogy, vagy ez a kérdés, hogy milyen körülmények között tartják őket. Nyilván azok a bivajok, amelyek szabadon élnek, egészen másképpen kezelhetők, mint az ember környezetében felnőtt bivajok. Való igaz, hogy a tejük is egy különlegesen gazdag élelmiszer, a húsuk is rendkívül értékes, ugyanígy a mangalicára is mondhatnám ezt, amelyik koleszterinben egészen másféle formában sokkal szegényebb, mint egy megszokott sertéshús, de a szürke marhának a húsa is egész különleges minőségű, úgyhogy büszkék lehetünk ezekre az állatfajtáinkra.
1: Vannak-e olyan kezdeményezések, amelyek mondjuk előtérbe helyezik ezeket a fajtákat, vagy támogatják a tartásukat mondjuk?
2: Hála Istennek igen. Tehát kialakult egy olyan támogatási rendszer, amelyik ezeknek a fajtáknak a megóvását, illetőleg a fenntartását finanszírozza is, illetőleg hála Istennek olyan génbankok is létrejöttek, ahol megőrizhetjük ezeket a nemzeti büszkeségeinket, hiszen ezeknek az elvesztésével egy nagyon komoly kulturális és genetikai veszteség érni az országot, úgyhogy szerintem ez szinte fontosabb, mint mondjuk az aranykészletünknek a megőrzése, hiszen az arany az pótolható, de egy elveszített ősi génállomány az nem.
1: Ha már a géneknél tartunk, nagyon érdekel az, hogy mennyire vannak kitéve annak a veszélynek ezek a fajták, hogy mondjuk felhigul az állomány, és ez a gén, ez mondjuk nem pozitív irányba változik. Tehát mondjuk más fajtákat is véletlen összekevernek, és ezáltal így visszaszűkül az eredeti génállománnyal rendelkező állatoknak a száma.
2: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, és valóban egy mindennapos probléma, hiszen ez a keveredés a genetikai, a tiszta genetikai állománynak a fölhigulása, ez egy valós veszély. Ugye ezek a fajták képesek más fajtákkal is bizonyos esetekben utódokat létrehozni, és ez nagyon el tudja torzítani annak az adott fajtának az adottságait, tehát ezért is nagyon fontos az, hogy ellenőrzött körülmények között történjen ezeknek a fajtáknak a fenntartása, illetőleg szaporítása. Hogyha ez nem így történik, az nagyon nagy gondokat okozhat. Ezért van az, hogy rendszeresen ellenőrzik a hatóságok, és ezeket a genetikai vizsgálatokat el kell végezni, ahhoz, hogyha valaki például ezt a finanszírozást meg szeretné kapni.
1: Mit gondolsz, a korábban említett fajták hogyan vesznek részt a magyar identitásunkban?
2: Biztos vagyok benne, hogy ha egy külföldi látogató Magyarországra ellátogat, és mondjuk elmegy a Hortobágyra, és ott megpillantja ezeket a gyönyörű, robosztus szürke marhákat, megismeri a jópofa kis göndörszörű mangalicánkat, amelyik tényleg úgy néz ki,
1: nagyon mint egy...
2: Nagyon mókásan fest, főleg a kis malacok nagyon viccesen néznek ki. Tehát megismeri ezeket a magyar fajtákat, vagy akár külföldre, a saját otthonába visz egy magyar kutyafajtát, egy vizsla, ugye az életét boldoggá teheti. Én azt gondolom, hogy ez a magyarságot és a magyarságnak az értékeit viszi magával. És ugye, hála Istennek, ezek bestsellerek, magukért beszélnek, és nem kell túlzottan nagy népszerűsítés nekik, de mindenképpen óvnunk és védenünk kell a magyar fajtákat, hiszen, ahogy említettük, mint például a rövidlábú erdélyi kopó, vagy akár a májzli kutya, vagy akár a sinka, amelyeket ugyan nem ismer el ez a nemzetközi FCI nevezető kutya szövetség, de mégis mindenképpen egy önálló identitással bíró fajta, és az ő fenntartások, én azt hiszem, hogy erkölcsi kötelességünk.
1: Abszolút egyetértek veled, szemben én sem tudtam volna összefoglalni. Ismételten köszönöm, hogy vendégünk voltál.
2: Köszönöm én is.
3: Van egy vak sötét utcarész, Tihanyban

0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: A mai Fogadj Örökbe rovatunkban az Örömi Állatotthon két szépkorú lakóját szeretném bemutatni önöknek. Sokan a kölyökkutyákat keresik, pedig a szenior kutyák is rengeteg szeretetet tudnak adni. Ráadásul hálások minden együtt töltött pillanatért. Első gazdi keresünk Zümi néni, egy 10 év feletti, mudi jellegű kutyus, aki egész életében kevés törődést kapott. Évekkel ezelőtt az utcáról mentették meg, és bár biztonságban él, igazán sosem volt saját családja. Nemrég elveszítette kutyatársát is, azóta csendes és magányos lett. Amikor azonban valaki naponta néhány percre meglátogatja, megsimogatja és beszél hozzá, Zümi szinte kivirágzik. Egy régi sérülés miatt a mozgása kicsit nehézkes, ezért már nem hosszú sétákra vágyik, hanem egy nyugodt otthonra, egy kis kertre és mindenek előtt szeretetre. Kedves, barátságos kutya, aki még mindig hisz abban, hogy egyszer valaki őt is hazaviszi. Második gazdisodni vágyó jelöltünk Rex, egy közel 11 éves kutyus, aki még meglepő német juhász jellegű, egész életét szerető gazdája mellett töltötte egyébként. Ám halála után minden megváltozott. Új helyre került, ahol számára minden ismeretlen volt. Félt, bizonytalan volt és nehezen bízott meg az emberekben. Szerencsére idővel kiderült, milyen csodálatos kutya is valójában. Ma már örömmel sétál, szeret kirándulni, labdázni, és a simogatás az egyik legjobb, nagyobb öröme. Kedves tekintetével és bújós természetével nap mint nap megmutatja, hogy készen áll újra szeretni és szeretve lenni. Rex idősödő kutyaként már nem kalandokra vágyik, hanem egy nyugodt, szerető otthonra, ahol élete hátralevő éveit biztonságban töltheti. Hát kedves hallgatók, a kor senkit ne tévesszen meg. Ebben az esetben is igaz, hogy a kor csupán egy szám, nem pedig a szeretet mérőfoka. Egy szépkorú kutya ugyan képes hűséges társá válni és rengeteg szeretetet adni a gazdájának. Ha a Zümi vagy Rex története megérintette önöket, további információkért keressék fel az Örömi Állatotthon hivatalos weboldalát, ahol mindkét kutyusra és sok más gazdára váró állatra is rátalálhatnak. Már a búcsúzik önöktől a Spirit FM állatvédelmi műsora, az Adj esélyt, és ezzel együtt Tóth Peti Lili is. Viszont hallásra!
0: Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod, és ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat! Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos meleg idő, záporokkal. Kivizsgálják a BYD-val kapcsolatos kormányzati döntéseket. Több millió eurós bírságot szabott ki az AliExpressre az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. Alkotmányjogi panasz nyújt be Győr a szolidaritási adó miatt. Erről egyhangulag döntött a városi közgyűlés. A városnak idén összesen 13,1 milliárd forintot kell befizetnie. Pintér Bence polgármester szerint azonban ez felemésztené Győr tartalékait. A város következő csaknem 5 milliárd forintos befizetés október közepén esedékes. Andy Bynum Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. Harmadik Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Előzőleg Keir Starmer leköszönő miniszterelnök formálisan is benyújtotta lemondását az uralkodónak. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piac tér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. A vizsgálat szerint egyebek mellett veszélyes gyerekjátékok, egészségre ártalmas kozmetikumok és hamisított termékek is elérhetők a platformon. Vonatpótló busz közlekedik mától augusztus végéig Vámosgyörk és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A MÁV buszok menetideje eltér a vonatokétól, ezért az utasok a megszokotthoz képest majdnem fél órával később érkeznek Gyöngyösre. Hőhullám éri el Görögország középső és keleti területeit. Az előrejelzések szerint akár 42 fok is lehet a legmelegebb órákban, például a fővárosban, Athénban és a Peloponészoszi félszigeten. A Görög Vörös Kereszt felszólította az embereket, hogy ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűző napon, igyanak sok folyadékot és figyeljenek a betegekre, idősekre és gyerekekre. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél, éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, a Velencei-tó 22, a Tisza-tó 27 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Ismét itt a vendégváró, tisztelettel köszöntöm Önöket, és kívánok jó utazást mindenkinek, aki útra kell ezeken a nyári napokon. Most nem is akárhova megyünk, Szilvásváradra, amire kapcsolatban az embernek rögtön eszébe jut, mert hogy mondjuk osztálykiránduláson is volt ott, ha máskor nem a Szalajka-völgy, a Kisvasút, a Vizesés, a Pisztrángok, és hát nem utolsó sorban ott van az a bizonyos kastély, a szilvásváradi kastély, ami szállodaként működik, és amelynek a tulajdonosa dr. Róta Tamás, a La Contessa kastély hotel tulajdonosa. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Én meg üdvözlöm Önt, és örülök, hogy rendelkezésünkre áll. Hogy lesz valaki kastély tulajdonos, nem üzletileg, hanem a vágyakat tekintve kérdezem, hogy erre vágyott gyerekkorában, hogy legyen egy jó kastélyom?
3: Hát tulajdonképpen ez egy családi vállalkozás, és elsősorban a szüleim vágytak erre, többek között édesanyám. 2004-ben vásárolták meg a szilvásváradi kastélyt, és ők újították fel a jelenlegi formájára. 2009-ben nyitottak meg. Én még akkor kisgyerek voltam, viszont az elmúlt 8-9 évben már én is becsatlakoztam.
2: Hát mint egy rendes arisztokrata család gyermeke belenőtt a kastélyba, igaz?
3: Hát így is mondhatnánk az arisztokrata, az talán pont nem sikerült, de igen.
2: Pallavicsini Keglevics kastélyhez hivatalosan a történelmi múltját tekintve, La Contessa Kastély Hotel pedig a mai nevén. Mennyire felel meg a hotel igényeinek az, hogy ez egy azért több száz évre, de legalábbis a 19. századra visszanyúló építmény?
3: Nagyon jól mondja Egon, ez kastélytörténet az több mint 200 évre nyúlik vissza valóban, és először a Keglevics, majd az Erdődi, és végül a Pallavicsini család birtokolta ezt a csodálatos, impozáns kastélyt és birtokot. Egyébként a La Contessa olaszul grófnőt jelent, és magát a nevet is a Pallavicsini család orosz eredetére és a kastélynak a főúri múltjára tekintettel választottuk, ugyanis egy helyi történet szerint Pallavicsini Alfonz Károly őrgróf a kastélyt jegyajándékként vásárolta, adta feleségének, Wenckheim Mária grófnőnek, és innen eredhet a La Contessa, vagyis a grófnő elnevezés.
2: A második világháború után ugye a kastély úgy járt, mint általában a legtöbb magyarországi kastély, tehát ha nem a TS használta csűrnek, akkor is a romlás következett. Nagyon rossz állapotban Abszolút. Kapták meg?
3: Abszolút, nagyon-nagyon rossz állapotban. Nagyon sötét volt maga az épület kívül, belül is. Igazából hát egy szállóként, üdülőként üzemelt, mielőtt a családom ezt a helyet megvásárolta és felújította. Próbáltuk a történelem könyveket használni referenciának, és az alapján még az eredeti falszíneket is megpróbáltuk visszahozni.
2: Minden esetre annyira sikerült, hogy amikor az ember megérkezik, akkor azért azt látja, hogy ezek a falak, ezek nagy történelmet láthattak. Miközben ugye persze igen, csak nem feltétlenül ebben a formájában. Sokat kellett alakítani ahhoz, hogy ez egy a szállodai igényeknek megfelelő épület legyen, vagy hát tulajdonképpen, ahogy a főurak éltek hajdanában, hát az nekünk is legyen jó.
3: Megpróbáltuk megőrizni a kastélynak az eredeti voltát. Igazából a szobákat azért modernizáltuk, eredeti olasz bútorokkal töltöttük meg, illetve hát nyilván ugye most már a konyhát is modernizálni kellett, építettünk mellé egy nagy wellness részleget, egy később hozzáépítettünk egy udvarházat és egy konferencia központot is, ahol esküvők és céges rendezvényeket tudunk tartani. A konferencia központban egyébként biliárd és bowlingpálya is található.
2: Hát és önöknél találkoztam életem egyik legfelkészültebb szomeliével, Miklóssal.
3: Akinek Miklós, igen.
2: Ugye?
3: Igen. Ő az ikonunk.
2: Aki hát egészen fantasztikus, és ha valaki arra jár, és mondjuk csak ebédelni, vacsorázni tér be önökhöz, akkor is javaslom, hogy kérjenek egy pohár bort, és a bor történetétől a pincészet történetéig, és hát egy teljes kitekintést kapnak a borászat szépségeire, meg a bor mienségére, úgyhogy ő fantasztikus. Mennyire használják a turisták a szállodát, vagy mennyire maga a szálloda a célpont Szilvásváradon, és az összes többi a kísérő?
3: Szilvásvárad esetében vannak sokan, akik egyébként a kastély miatt érkeznek, de ugyanúgy sokan vannak, akik először Szilvásváradot nézik ki, mint úti célt, hiszen különlegessége ennek a kis településnek, hogy viszonylag kis területen rendkívül sokféle lehetőség van. Ugye itt van a Szalajka völgy, a Fátyol vízesés, az Erdei kisvasút, a Lipicai ménes, a Pisztrángos tavak, és meg hát hozzátesszük ugye a kastély, ami szintén egy lehetőség a vendégek számára, de a túrázók számára is, hogy megismerjék a történetét.
2: Kell önöknek arról gondoskodniuk, hogy a vendégek szervezetten merre menjenek, vagy azért ez az a hely, ahol mindenki feltalálja végül magát?
3: Itt mindenki feltalálja önmagát, de egyébként a recepciósaink nagyon felkészültek és tudnak segíteni programok kiválasztásában, de maga a falu egyébként nagyon sok lehetőséget biztosít. A Lipicai ménesnek is nagyon sok programja van, amire a kedves vendégeink is szeretnek elmenni.
2: Itt ugye a történelmi eleganciával találkozunk, és nyilván sokaknak ez vonzó, és van, akinek meg lehet, hogy az az érzése, hogy nem elég modern, hogy ez így neki sok a ciráda, sok a hosszú lépcsősor, a kovácsolt vas, és mi egyéb. De közben ugye említette az előbb, hogy modernizálták az épületet, tehát azért itt a 21. századi hangulat is megvan.
3: Abszolút megvan, tehát próbáltuk ugye megőrizni a régi kor emlékét, de a wellness részlegünk az abszolút modern, az éttermünket is teljes mértékben korszerűsítettük, illetve hát akik a kevésbé barokk jellegű kastély élményt szeretnék, azoknak ott van az udvarházunk, ami ugye utólag épült, és stílusban próbálta átvenni, főleg a belső szobák, illetve bútorok jegyeit, de az teljes mértékben modern épületként szolgál a vendégek számára.
2: Hát és különben is Szilvásvárad azért önmagában a Lipicaival és a Szalajka völgyel, meg úgy mindennel a hangulatával együtt, hát nem a legmodernebbet, hanem valami nagyon, nagyon történelmit sugároz önmagából.
3: Próbálja visszahozni.
2: Ugye?
3: Így van. Egyébként még azt szeretném elmondani, kevesen tudják, de a kastélynak és Szilvásváradnak filmes múltja is van. 2018-ban itt Szilvásvárad környékén forgatták a Netflix 5. Henrik című filmjének számos csata jelenetét. Ebben a filmben szerepel például az Oscar-díjra jelölt Timothée Chalamet, illetve Robert Pattinson is, akik a stáb többi tagjával közösen nálunk szálltak meg a forgatás idejére, az körülbelül egy 1,5-2 hónapnyi idő volt.
2: Találkozott velük már, úgyhogy le tudott ülni velük beszélgetni akár?
3: Hát beszélgetni nem nagyon tudtam, mert elég szigorú volt a programjuk. Igazából hajnalban már mentek ki forgatásra, és csak késő este értek vissza, leszámítva egy-két pihenő napot, de tudtam velük találkozni, és még fotót is tudtunk készíteni. Egyébként a szállodában forgatták még a 90-es évek elején Gérard Depardieu-vel a Cyrano de Bergerac című filmet is, és erről a filmről neveztük el a Cyrano drinkbárunkat is, ahol a falakon a színészek által dedikált fényképek láthatók.
2: Menő, de hát egyébként is szerintem ismert emberekkel rendesen el vannak látva, hiszen ez egy ismert szálloda, és hát kiváló szolgáltatásairól ismert, úgyhogy szívesen mennek oda, gondolom. Köszönöm szépen, hogyha arra járunk, akkor kihagyhatatlan. Egyébként csak egy zárójeles kérdés, hogyha valaki turistaként jár arra, bemehet? Megnézhet?
3: Abszolút. Természetesen rengeteg turista szokott bejönni hozzánk, tárlatvezetést is tartunk, illetve az éttermünkben is fogyaszthatnak bármit.
2: Szóval nem kell attól tartani, hogy kinézik őket, mert hátizsákkal érkeznek, és nem valami...
3: Nem
2: valami hintóval.
3: Jelenti,
2: ahogy stílusos lenne.
3: Egyébként hintóval is jártak már fenn nálunk.
2: Hát, hogy a, nem, ugye?
3: Sok esküvői pár szereti például kifejezetten, hogyha hintóval hozzák fel őket a kastélyba a ceremónia után.
2: Hát, ha már kastély, ugye?
3: Így van.
2: Dr. Róta Tamás, a La Contessa Kastély Hotel egyik tulajdonosa, akkor ez így pontos, mert hogy ezek szerint
3: van,
2: ez egy
3: van.
2: Családi tulajdon. Gratulálok ahhoz, amit építettek ott, és köszönöm a beszélgetést.
3: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73 részvényt, avacsi meg 5% kedvezmény volt, fiatalos úr ismerkedne.

0: Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Maradunk Szilvásváradon, az előző kastélylátogatáshoz képest pár száz méterre találják a lipicai lovak otthonát, a Szilvásváradi Állami Mézesgazdaságot. Onnan is lehet tudni, hogy van egy hatalmas lelátó, és ott van rengeteg esemény a lelátó mögött, nyilván ott kínálják a programok javát. De hát nem a lelátóról beszélgetünk mi majd Antalnyi GCMS-ével, hanem a lipicai lovakról. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: A Szilvásváradi Állami Ménesgazdaság, ez a hivatalos neve a lipicai otthonnak, de közben meg hát mindenki a lovakkal van itt elfoglalva, és nem annyira a céggel magával, amelyik mögött áll. Mekkora itt az állomány, mennyi ló van?
2: Hát több mint 300 lóval rendelkezünk.
1: Azért az...
2: Különböző telephelyeinken.
1: Azért az szép nagy ménes.
2: Igen, igen.
1: Gondolom dolguk az, hogy fenn is tartsák az állományt, tehát nyilván a lótenyésztés egyik oszlopát, alapját is jelenti ez a szilvásváradi bázis.
2: Igen, természetesen a fajta fenntartása a legelső, és a sportban való kipróbálás az utána következő célunk.
1: A lipicai lovak mit tudnak? Mitől különlegesek?
2: Hát ők elsősorban fogat és hátas lovak. Ők az egyik legrégebbi kultúrlófajta a világnak, és a tenyésztése több mint 400 esztendőre nyúlik vissza. Ők mindig is a nagy tűrőképességű lovak voltak, a pompát és az előkelőséget reprezentálták az 1580-as években, és célokra hozták létre őket.
1: Azt szoktuk gondolni, de ez egy kicsit csalóka, hogy ez egy magyar fajta, pedig igazából egy ilyen közép-európai vagy Habsburg birodalmi fajta, ugye?
2: Igen, ez a mai Szlovénia.
1: Pedig igazából egy ilyen közép-európai vagy Habsburg birodalmi.

0: teljes mértékben használhatóak bármely egyedünk. Meghatározott szelekció alapján választjuk ki azok, amelyek versenyeznek, amelyek a tenyészetben maradnak, és mind a versenyeken is láthatjuk a legkiválóbb egyedeket, de ugyanúgy a bemutatókon is úgymond a legjavát is meg lehet tekinteni, de a telephelyeinken is.
1: Mostanában vannak olyan események, amikre érdemes figyelnünk, és hogyha arra járunk, akkor sose hagyhatjuk ki?
0: Hát a július 25-26-án díjlovagló kelet-magyarországi régiós bajnokságra kerül sor, ahol a mi lipicai lovaink is részt vesznek a versenyen. De ami a legkiemelkedőbb, az az augusztus 20-ai rendezvény sorozatra épülő. Nekünk konkrétan augusztus 22-én este 8 órakor kezdődő lipicai lovas gála. Itt nem csak a mi saját tenyésztésű lovainkat láthatják az érdeklődők, hanem a környező országok ménesei, lipicai méneseiből is elfogadták a meghívásunkat a vendégek.
1: Ez 22-e, augusztus 22-e, ugye?
0: Augusztus 22-e, igen.
1: Véssük az agyunkba, és akkor rengeteg lipicai lovat is láthatunk. Köszönöm, hogy beszélt róluk.
0: Nagyon szívesen.
1: Antalné GCMS-e, minden jót kívánok.
2: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták.

Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Maradunk Szilvásvárad környékén, ugye, hogyha ott vagyunk, akkor minden arra mutat, hogy menjünk el a Szalajka völgybe. Miért ne tennénk, amikor az ország egyik leghíresebb turisztikai pontja, és hát a legszebb turisztikai pontok egyike. Regős József Barangi kutatásvezető és helytörténész az, aki talán mindent tud erről a környékről, úgyhogy szeretettel köszöntöm, és örülök az alkalomnak, hogy beszélhetünk.
2: Köszönöm szépen én is a megkeresést. Hát igen, a Szalajka völgy az egy igazán különleges hely. Mondhatjuk nyugodtan, hogy világviszonylatban is különleges. Ez elsősorban, vagy talán legjelentősebb mértékben a régészeti múltjával kapcsolatos. Ugye az ősember barlang az egy igazi világkülönlegesség. Ugye az orinyáki kultúra leletei kerültek elő, akik a Homo sapienshez kötődnek, és ugye azért volt ez különleges, és a világ legkülönbözőbb pontjáról vágytak arra a régészek, hogy itt valamilyen kutatásban részt vehessenek, mert a klasszikus tudásunk szerint a Homo sapiens csak 40 ezer évvel ezelőtt érkezett Európába, itt nálunk pedig az alsó kultúrréteg egyértelmű korhatározása 44 ezer év, plusz-minusz 1600 év volt, tehát igazából ez egy idősebb megjelenése már a Homo sapiensnek, és aztán úgy néz ki, hogy innen vándoroltak nyugat felé, ahol aztán azonosították ezt a kultúrát.
1: A gyerekeim számára minden esetre az ősember barlang az némi csalódást okozott, mert hogy várták, hogy jöjjön az ősember, de nem jött. Mi az, amit ott látni lehet?
2: Van az a pénz, amiért megjelenik az ősember.
1: Igen, lehet, nem volt nálam elég. Ennyi.
2: Volt egy visszatérő iskolás csoportunk Balázsjáról, akik már 20 éve járnak. Ugye mindig az ötödikesek, akik elkezdik az őskor tanulni, ugye őket szokták hozni a tanárok, és egyik alkalommal ők is reklamálták ezt, hogy miért nincs ősember a barlangba, és akkor megoldottuk, hogy egy adott jelre egyszer csak megjelent az ősember a barlangba. Úgyhogy
1: volt nagy ijegység?
2: Lándzsával, ször, nem, csak lestek el, csendesedtek először, csak nézték, és akkor, amikor közelebb ért, akkor együtt megszólalt az egész, ott, hogy Sanyi bácsi,
1: ezek szerint Sanyi bácsi elég régóta ott lakik a barlangban. Na, viszont ha ezt elengedjük, hogy hol az ősember. Tulajdonképpen azon kívül, hogy az ember áll egy helyen, ahol tudja, hogy tízezrek óta ember járt, azon kívül mit lát?
2: Hát ugye a látható érdekességek az maga a természeti környezet, tehát azért a Szalajka völgynek a természeti környezete már önmagában különleges, és akkor még ha az ember nyitott szemmel jár, akkor a szabadtéri Erdély múzeum mögött indul a Horotna völgy nevezetű völgy, ami fölmegy egy nyerekpontig, onnantól már Bélapátfalva felé lejt az út, de a nyerekponton második világháborús német katonasírok vannak, az is egy érdekes pont, és érdekes történetek is kapcsolódnak hozzá. Onnantól pedig indul egy tanösvény, és bejárja a bronzkori sáncvárunkat, a Kelemenszéke környékét. Ugye ez a Bükk második legnagyobb bronzkori sáncvára, körülbelül 100 hektáros területet kerítettek be, és nagyjából időszámítás előtt 1200-tól 800-ig lakták a területet.
1: Mi vitte oda az érdekes, a korai embereket? Csak egy közbevető kérdés, mert hát látszólag távol vagyunk minden kereskedelmi útvonaltól, ami mondjuk már talán az ősember idején nem volt annyira fontos, de mondjuk 1000 évvel a honfoglalás előtt igen.
2: Az ősember idején különösen fontos volt egyébként. Tudnélik a jégkor idejébe, tehát az ősember korába a növényevő állatoknak volt egy ilyen ciklikus mozgása. Ugye a téli időszakban lejöttek ide a Kárpát-medencébe ezek az állatok, mert itt hómentes volt a terület, és itt egész télen tudtak hát száraz füvet legelni adott esetben, és tavasszal viszont, amikor már vitamin hiányuk volt, akkor ezek a hatalmas nagy állatcsordák, tehát itt tízezrével kell elképzelni ezeket az állatokat, mamutok, vadlovak, bölények és egyéb különleges állatcsapatok indultak meg északra, és a lengyel síkság déli peremén töltötték a nyarat. és erre még bizonyítékaink is vannak. Nyilván, hogyha az állatok mentek, akkor az ősember is ment utána, tehát így most már nagy valószínűséggel tudjuk azt is, hogy a bükki barlangokat mindig csak ősztől tavaszig használták az ősemberek, és tavasszal ők is mentek Krakkov környékére. Tudni, hogy Krakkov környékén van egy olyan kovakő lelőhely a Szentkereszt-hegységbe, ami egy nagyon jellegzetes pöttyös mintázatú, Európában csak ott van ilyen. És amikor itt a bükkbe folytak a régészeti feltárások, akkor két barlangba is találtak ilyen pöttyös mintázatú kovakőből készült kőeszközt, ami egyértelműen ott Krakkov környékén készülhetett, és onnan hozták ide.
1: Micsoda összefüggések?
2: Igen, nagyon érdekesek ezek az összekapcsolódó dolgok, és amikor az ember egy-egy ilyenre így rávilágít, akkor akkor az egy olyan élmény szokott lenni. Tehát.
1: Nem beszélve arról, hogy abban a korban ugye mindent futva gyalog, és hát azért ezek távolságok. Tehát hát igen, bele kell gondolni abba, hogy hogy élhették az életüket.
2: 300 kilométer azért az nem.
1: Hát oda, de aztán vissza
2: igen,
1: is jövünk.
2: Meg ugyanannyi vissza, igen.
1: Hát ez az. Igen. Na, ott van a kisvasút, ez a szilvásváradi erdei vasút, azt nem lehet kihagyni, az gyakorlatilag lehet, főleg gyerekekkel egy kötelező program.
2: Az kötelező, legalább egy irányba érdemes fölmenni a vonattal, aztán egy irányba meg érdemes gyalog végig sétálni, mert egy csomó látnivaló van, amit ugye a vonatról nem lehet látni. Tehát ha mondjuk általában legtöbbször fölfelé megyünk a vonattal, de akár lefelé is meg lehet oldani, és akkor ha az ember jön lefelé, mondjuk akkor rögtön ott a Glória tisztás, ahol egy ősi kis falucska volt a tisztáson egyébként, amikor még az erdőbe az erdőmunkások nem autóval jártak ki, hanem ugye gyalog kellett kimenni, vagy szekérrel, akkor igyekeztek minél közelebb települni az erdőhöz, és egy kis ilyen erdőművelőkből álló kis falucska volt a Glória tisztáson, ennek a nyomait is meg lehetett találni. Alatta ott jön a Fátyóvizes, és aztán Szabadtéri Múzeum, sziklaforrás. Sziklaforrás mellett van egy második világháborús román katona sírja, például az is egy érdekesség, és akkor jönnek a pisztrángos tavak, és akkor így jön az ember végig le a völgyön, a vad bemutató muflonokkal lehet, most már nem muflonokkal, most dámszarvasok vannak.
1: Nem lehetne az, hogy felmegyek kisvasúttal, és önnel jövök vissza? És akkor erről mindről mesél?
2: Igen, ezt szoktuk csinálni.
1: Na, ugye, hát ez az igazi program. És főleg úgy elmondom a kedves hallgatóknak, hogy amikor felhívtuk telefonon, azzal kezdte, hogy tudom-e, hogy tőzsgyökeres budapesti. Beleszeretett a Szalajka völgybe? Úgy keveredett oda?
2: Hát engem a barlangok hoztak ide. Én ugye már tulajdonképpen 1973 óta foglalkozom barlangokkal, a bükkel, mert már 65 óta barlangokkal foglalkozom, de kutatni csak később kezdtem. Ugye először az embert tínédzserként ugye a barlangoknak a varázsa, a kalandos dolog az ugye bevonza, akkor elkezdtünk járkálni ott a budai barlangokba főleg, aztán amikor már az kevésnek tűnt, akkor elkezdtem kutatni a barlangokat, és aztán végén ugye szakosodtam. Elsősorban, amikor a Miskolci Egyetem régészeti tanszékével és ott Inger Árpáddal összejöttem, akkor tőle kaptam azt a lökést, hogy tulajdonképpen a barlangászok közül a barlangi régészettel nem nagyon foglalkozott addig úgy más részletesen. És ugye nagyon érdekes volt ez is, mert ugye nálunk van ez az 5 éves barlangász képzés, tehát ha ezt valaki végigcsinálja, ugye alapfok, túravezetői technika és a többi, és akkor így megy föl. Ha elvégzi az 5-öt, akkor kutatásvezetői képesítést kap, de ehhez kellenek régészeti ismeretek is, mert a barlangokban gyakran találkozunk régészeti anyaggal, hát azt minimum föl kell ismerni, vagy tudni kell, hogy mikor kell régészt hívni, hogy folytassa a feltárást, tehát ilyen szempontból nagyon fontos az is, és akkor Árpi barátom régészként tartotta először a barlangászoknak a régészeti előadást, de nagyon érdekes, hogy mennyire más a régészetnek a szaknyelve, és a speleológiának, a barlangtannak a szaknyelve. És ezért sokszor tőlem kérdezgették a srácok, hogy most ezzel mit akart mondani, mert ők ezt nem egészen értik. és akkor egy alkalomban volt egy olyan, hogy Árpi barátom nem tudott menni Pestre előadást tartani, és engem kért meg, hogy tartsam már meg nekik a barlangi régészetet, és fölmentem, és azt mondták, hogy hát ezt értik. Ez volt már valamikor 25 évvel ezelőtt, és azóta a barlangi régészetet én tartom a jövő barlangi kutatás vezetőjének, meg a tankönyvnek azt a fejezetét én írtam meg, tehát tulajdonképpen beépültem ebbe a szakirányba.
1: Beépült ebbe a szakirányba, meg hát tulajdonképpen, ahogy hallgatom, a Szalajka völgybe is. Öröm volt hallani önt. Köszönöm szépen. Regős József volt itt velünk.
2: Köszönöm, viszállásra.

0: páratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Egy kicsit elmozdulunk most Szilvásváradról így az adás vége felé, meg a kirándulás vége felé is, de hát nem megyünk egyrészt messze, másrészt meg az előbb azt néztük, hogy mi van a föld mélyén, ugye, ahogy beszélgettünk a régészetről, most pedig felnézünk, hogy mi van a fejünk fölött, irány a Bükki csillagda, ami tényleg nincs messze onnan Szilvásváradtól, mert hogy Répás út a közelében várja az érdeklődőket. Varga Verebélyi Erika, csillagászati tárlatvezető. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: A csillagászati tárlatvezető voltak éppen magát az égboltot használja kiállításnak?
2: Tulajdonképpen igen, főleg az esti programokon. A nappali programokon azért ebben a két órában, amíg a látogatókat körbevezetjük, más dolgokat is megmutatunk, távcsöveket, kiállítást, a planetáriumunkat, amiben egy nagyszerű vetítőgép van. Emellett persze az égboltot is megfigyeljük, igen.
1: Az, hogy ott vannak a Bükkben, az azért van, mert keresni kell ma már azt a fényszennyezéstől és minden más környezetszennyezéstől mentes helyet, ahol még a legtisztábban látjuk az égboltot?
2: Hát sajnos ez a szomorú helyzet, hogy Európában már a lakosságnak több mint 98%-a él olyan helyen, ahonnan nem lehet tisztán látni az égboltot, és csak nagyon kevés csillag látszódik éjszakánként. Úgyhogy Magyarországon is az történt, hogy keresték ezeket a helyeket, ahol még viszonylag természetes, háborítatlan éjszakai égboltot tapasztalhatnak az itt élők, vagy az ide látogatók, és az egyik ilyen a Bükk, így van, és a közepén helyezkedik el Répás úta, és Répás úta mellett pedig a Bükki csillagra.
1: Mennyivel látunk többet önöknél, mint más planetáriumokban? Tehát mennyivel tudnak többet mutatni nekünk az égboltból azáltal, hogy ott vagyunk?
2: Hát sajnos az időjárás, ezt nem tudjuk befolyásolni,
1: hát
2: az lenne a legjobb, úgyhogy Magyarországon tipikusan sajnos ilyen változóan felhős borult idők szoktak lenni, ezzel mi sem tudunk mit csinálni, de ha éppen derült idő van, akkor viszont innen sokkal több dolgot lehet megfigyelni, akár a tejútsávját is szabad szemmel meg lehet figyelni, amit már nagyon kevesen láttak életükben, a tejútsávját, meg hát hogyha például műholdakat nézünk, amik például baromi fényesek, vagy hullócsillagokat, akkor is egy tiszta, fényszennyezésmentes helyről sokkal-sokkal többet lehet látni.
1: Ugye azért, hogy az élmény akkor is meglegyen, hogyha rossz idő van, meg hát többet is tudjanak mutatni a világból, mint amit távcsővel látni lehet, vetítések vannak a legtöbb helyen, gondolom önöknél is.
2: Igen, igen, tehát mi is rendelkezünk planetáriummal, úgyhogy az sem baj, persze mi is jobban szeretjük a derült időket, de az sem baj, hogyha borult az idő, mert akkor a planetáriumba kivetítjük a csillagos égboltot, és akkor digitálisan megnézzük azokat a látnivalókat, amiket akár innen a Bükkről, akár máshonnan a világból láttunk volna, vagy látnánk.
1: Mert hogy vannak nyitva minden nap, főleg ilyenkor nyáron, amikor több a kiránduló?
2: Igen, nyár az abszolút a főszezon, úgyhogy ilyenkor ajánlani is szoktuk, hogy előre vásárolják meg a jegyet az ide látogatók, főleg az esti programokra, mert az ott nagyon korlátozott a befogadó képességünk egy esti programnál, hogy minél teljesebb élményt nyújtsunk azoknak, akik részt vesznek ezen. A nappali programon egy kicsit több látogatót be tudunk fogadni, de ott is érdemes azért az egyes idősávokra lefoglalni a helyet, hogyha valaki már előre tudja, hogy szeretne jönni hozzánk.
1: Márpedig, hogyha valaki arra kirándul, miért is ne szeretne, irány a Bükki csillagda. Varga Verebélyi Erika, köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen.
1: Önöknek pedig jó utat, jó kirándulást kívánunk, remek szállodát, kiváló programokat ajánlottunk, és egy gyönyörű vidéket ott a Bükkben, Szilvásvárad környékén. Érezzék jól magukat, hogyha arra járnak, és jó utat mindenkinek. Jövünk egy hét múlva ugyanígy a vendégváróval, a Spirit FM turisztikai magazinjával. Viszont hallásra!
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Marad a napos, meleg idő záporokkal. Az új köztársasági elnök feltétel nélkül szeresse a hazát, jelentette ki Magyar Péter. Több millió eurós bírságot szabott ki az AliExpressre az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Átmeneti időszakra, pártokon felülálló köztársasági elnökre van szükség, olyan emberre, aki feltétel nélkül szereti a hazát, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben hangsúlyozta, hogy olyan elnököt kell választani, aki őrködik a nemzet egysége és az alkotmányosság felett. És tisztességgel, kitartással és hazaszeretettel végzi ezt a munkát. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztásának színjátékában, ezt írta Németh Balázs frakcióvezető helyettes a Facebook oldalán. A fideszes politikus szerint Magyar Péter kormányfő Polgár Judit személyével akarja legitimálni azt, hogy erőszakosan és méltatlan módon távolította el Súlyog Tamást. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. Andy Bynum Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. Harmadik Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Előzőleg Keir Starmer leköszönő miniszterelnök formálisan is benyújtotta lemondását az uralkodónak. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piactér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. Hőhullám éri el Görögország középső és keleti területeit. Az előrejelzések szerint akár 42 fok is lehet a legmelegebb órákban, például a fővárosban, Athénban és a Peloponészoszi félszigeten. A Görög Vörös Kereszt felszólította az embereket, hogy ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűző napon, igyanak sok folyadékot és figyeljenek a betegekre, idősekre és a gyerekekre. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél, éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
7: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a több-kevesebb mai adása, hétfőt írunk, és hát az első nap, amikor kollégám Róna Jegon szabadságát tölti, így aztán én veszem át a stafétát a gazdasági műsorban a héten legalábbis biztosan, és hát nézzük is, hogy milyen érdekes témával kezdünk. Igazi női téma, mondhatnánk azt, de sokan felkacagnának, hiszen az autópiacról fogok beszélgetni vendégemmel, Halász Bertalannal, a jóautók.hu vezérigazgatójával. Üdvözöllek,
8: Szervusz!
7: Hát annak apropóján hívunk, hogy kicsit az autópiacra tekintsünk, hiszen súlyos kérdések vetülnek föl napjaink fogyasztói vásárlóinál. Vajon új autót vagy használtat vegyenek? Mit mutatnak a számok? Milyen arányba kezdenek el gondolkodni azon, hogy talán lehet, hogy jobban megérné a használt autó helyett az új autó?
8: Speciális helyzetet érzékelünk magunk körül, pedig abból fakadóan, hogy az új autós piac elkezdett egy elég szemmel látható áresésbe, ármély repülésbe kezdeni. Ez néhány évente megjelenik a piacon, legutóbb, ha emlékszünk, ugye a Covid válság után a 22-es, 23-as évekig nagyon erős emelkedés volt a használt, illetve az új autós piacon, bocsánat, és ugye az ellátási láncok, csiphiány, stb. Emlékszünk ezekre a mágikus szavakra. Nagyon-nagyon sokat mentek fel az árak, aztán elkezdett beindulni a termelés, és elkezdett visszakorrigálni az új autós piac. És azok a használt autós készletek, amik még a magas árak mentén lettek beszerezve és felhalmozva a kereskedések udvarain, azok elkezdtek nagyon közel kerülni az új autós árakhoz. Ugyanezt éljük át most is. Itt a 2026-os évben sok oka van, az euróforint árfolyam, a jövőbe vetett hit, bizalom, a kiszámíthatóbbnak gondolt jövőbeni gazdaságpolitika. Nagyon sok autógyártó, illetve autóimportőr ezeknek köszönhetően elkezdte az utóbbi években megszokott feszes árazás politikáját kiengedni, és nem 415 forintos, meg 420 forintos forint-euró árfolyamon számolják az árazást, nem ragaszkodnak a maximális árrésekhez, hanem elkezdték lejjebb vinni az árakat. Nyilván ebben az euró mellett benne vannak a előfelsorolt tényezők és a kínai márkák is, akik időközben egyre nagyobb elánnal törnek be az európai piacokra. És megint egy olyan helyzetet látunk magunk körül, hogy az új autós piacon az árak azok kezdenek úgymond ráesni a betározott használt autós készletekre. És valóban ez a helyzet most, amit mondasz, hogy körbe lehet nézni, hogyha akár használt autóban gondolkoztunk, meg lehet nézni, hogy annak az alternatívája új autóban mennyiért van a piacon, és visszafele is meg lehet nézni, hogyha nagyon szeretnénk olcsón kijönni, és jó árértékarányú ügyletet kötni, és új autóban gondolkoztunk, akkor meg lehet nézni, hogy a fiatal használt autók piacán mit kapunk azért a pénzért. Tehát ez az átjárhatóság, ez itt van, tehát ezt szeretném leszögezni, viszont ez egy ideiglenes állapot.
7: Ebben az ideiglenes állapotban mi a tapasztalat, mi az az árkülönbség, ahol már érdemes elgondolkodni, hogy talán akkor mégsem a használt autót vásárolja az ember, hanem akár az új autónál is elgondolkozzon. Van-e egy ilyen százalékos szám, amit tapasztaltok, hogy mikor gondolkodnak el a vásárlók?
8: Hát ez jó lenne egy ilyen varázspálca vagy aranykulcs, nem nagyon van az a helyzet, tehát hogyha autóvásárlásban gondolkodunk, és jellemzően ugye a családunk mobilitását szeretnénk megoldani, éppen az aktuális élethelyzetünkben, ugye átlagosan nagyjából 5 évente kerül az átlag vásárló az autópiacra, vagy a használt autópiacra, vagy az új autópiacra, és az éppen aktuális szükségleteihez megnézi a kínálatot, és megpróbálja felszívni azt az elképesztő információ dömpinget, ami ezen a piacon éri, akkor ott meg kell nézni mindent, hát hogy mondjam, megnézünk mindent, de ne legyenek illúzióink, úgyis azt az autót akarjuk majd megvenni, amiben vele szeretünk, és ehhez fogjuk majd az érveket meg a logikát hozzátársítani. Ez egyébként a legnagyobb probléma az autóvásárlásnál, hogy nagyon szeretünk úgy gondolni erre, hogy ez egy racionális döntés, de általában azt mutatja a tapasztalat, hogy bőven-bőven a szívünk az már eldöntött, hogy mit szeretnénk, mert vele szeretünk a formába vagy a bármibe, és utána leracionalizáljuk a döntésünket, de hogyha eljutunk oda, hogy racionalizálni akarunk, akkor meg össze kell rakni a Excel táblát a fejünkbe, és végig kell menni azokon a tényezőkön, amik mind az új, mind a használt autóknál befolyásolják azt, hogy milyen árak, fenntartási költségek, illetve a teljes használati ciklusra vetített összköltséget befolyásolják, és igazából ez fog dönteni. Tehát ha ezt a képzeletbeli Excel táblát ugye magunk elé képzeljük, vagy rakjuk, akkor az új és a használt autónál is ott vannak benne az oszlopok, hogy értékvesztés. Nyilván itt az új autó elvérzik, mert az első időszakban nagyon nagy lesz az értékvesztése, a használt autók ezen túl vannak. Javítási szervizköltségek. Nyilván, ahogy haladunk előre az időben, az új autó is sokat nyer, hiszen tervezhető a költség egyrészt, másrészt pedig az új autó az kevesebb eséllyel fog elromlani, és ahogy megyünk bele az időbe, ugye a használt autóknál ez egyre magasabb lesz. De ott vannak az adók, az illetékek, a biztosítások, ott van a gumiköltség, a üzemanyagköltség, nagyon sok tényező, amit egyébként szeretünk nem figyelembe venni, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy megfeledkezünk róla, és amikor 5 évente ott vagyunk az autóvásárlás kapujában, akkor hajlamosak vagyunk 20-30-50-100 ezer forintokon ide-oda hajlani, akár a használt autó kiválasztásánál, akár az új autónál a éppen szembe jövő márkakereskedői ajánlatoknál. Ilyen tételek dönthetik el, hogy merre hajlunk.
7: Meg hát a garancia azért az is egy nagyon fontos szempont nagyon sok vásárlónál, hogyha nem nagy a különbség, akkor inkább megveszi az új autót, amire ott van a garancia.
8: Nagyon jó meglátás. Én azért nem soroltam fel a garanciát, mert a használt autó vásárlásnál gyakorlatilag nagyon hasonló, vagy akár azonosnak mondható fedezett tartalmú garanciákat lehet most már vásárolni a fiatal használt autókhoz. 10-12 évvel bezárólag nagyon jó termékek érhetőek el, és ez gyakorlatilag ez sem köztudott vagy közkeletű, de mi, mint vásárlók is megvásárolhatjuk ezeket a garanciákat a kereskedésben vagy a garantőrnél az általunk vásárolt autókhoz. Amiben igazad van, és ez nagy igazság viszont, hogyha 12 évnél idősebb autók veszünk, vagy vásárlunk, akkor ott azért már nagyítóval kell keresni a piacon azokat a termékeket, amelyek amelyeket hozzá tudunk passzintani ezekhez az autókhoz. Viszont igen, tehát ez így gyakorlatilag ott van, mint döntési faktor az Excelben, de a nap végén ugye az fog számítani, hogy az 5 éves használati ciklusban, és ez ugye a szerelemből vásárlás mellett a másik nagy hiba, amit el szoktunk követni autóvásárlásnál, hogy ilyen gyakorlatilag jelentéktelen ártéket, tehát jelentősnek tűnik most éppen a vásárlás pillanatában mondjuk egy 100 000 forintos plusz vagy mínusz az árban, de hogyha az 5 éves használati ciklusra vetítjük a költségeket, akkor tulajdonképpen eltörpül. Tehát az mindenen végig lehet menni, értékvesztés, megveszem az autót 11 millió, mondjuk új autó, ott egy ajánlat 11 millióért egy nem tudom én klasszikus európai gyártótól, meg magas felszereltsége, szóval most ugye általában ez a helyzet, a kínai gyártó lehozza azt, ugyanazt a felszereltséget, magasabbat, szuper motorizáltsággal, még olcsóbban. És akkor ő mondjuk odaadja 10 millióért. Na de, hogy annak az autónak az 5 éves használati ciklusa végén mi lesz a maradványértéke csúnya szakszóval élve, tehát mennyire fogom tudni eladni a használt piacon, az egy nagyon pontos és zsebben nyúlós kérdés, és nem nagyon foglalkozunk vele magánszemélyként, mert hogyha mondjuk 5 év múlva 11 milliós autó az 6 és felett ér, a 10 milliós kínai az pedig 4 és felett, akkor ki lehet számolni, hogy évente az értékvesztésen mennyivel többet buktunk. És ez is egy oszlop az Excel táblában. És a nap végén tényleg estig lehetne sorolni a példákat. Az, hogy az autó 6 és felett, vagy 7 és felett eszik egy 100 kilométeren, és egy átlagos 20 000 kilométeres éves használati ciklusban mostani üzemanyag árak mellett 120 000 forint, 5 év alatt 600 000 forint. És ezek azok a tételek, amiken végig kell menni, és akkor látni fogjuk, hogy nem azon múlik se az új autónál, se a használt autónál, hogy 100 000-re vagy 150 000-rel drágább vagy olcsóbb, hanem meg kell keresni a megfelelő példányt, ami passzol, ami használati igényeinkhez, és a teljes használati ciklusra vetített árértékarány alapján kell dönteni.
7: Említetted ugye, hogy az új kínai márkák is igen, szép áron tudnak akár magasan felszerelt új autókat kínálni. Mi a tapasztalat a magyar piacon? Mennyire félnek a magyarok az ismeretlentől? Ugye ilyenkor mindig azt figyelik, hogy mik lehetnek a buktatók, vajon a szervizelés kérdése, szervizhálózat ide-haza, hogy jár, stb. Mennyire félünk az új ismeretlentől?
8: Látjuk az utakon futó egyre nagyobb számú kínai autókat, úgyhogy én azt mondom, hogy megvan az a réteg, aki hajlandó bevállalni ezeket a kockázatokat. Tulajdonképpen, vagy hát ez lehet, hogy erős szó, hogy kockázat, tehát itt azért globális szereplőkről van szó. A kínai autó gyártás az nagyon erőteljes ütemben fejlődik, ugye azzal, hogy árértékarányban, technológiában, innovációban nagyon előjárnak azzal, ugye tisztában szoktunk lenni, de hogy méretben, tehát amikor 2025-ben a világ legnagyobb autógyártója, a Toyota, mármint darabszámban a legtöbbet értékesítő gyártója elad 12 millió autót, a második a Volkswagen 9 millióval, a harmadik a Hyundai Kia 7,5 millióval, bár lehet, hogy itt be kell szúrnom, és nem teljesen ez a top 3, de mondjuk ezek így számszerűen összerakják, hogy a nagy japán, dél-koreai, európai gyártóknak mik a volumenjei, mik a nagyságrendjei. És akkor emellett ugye, hogyha megnézzük, hogy egy BYD az 4-4,5 millió közötti darabszámban értékesít autókat, a Sait, ugye Shanghai Motor, az MG-nek gyakorlatilag egy gyártója, meg rengeteg más márkája van, ő is ebben a volumenben gyárt autókat. A Geely, a Chery 3 millió darabot ad el egy évben, nyilván rengeteg a kínai belpiaci eladás, mondjuk a Cherrynek majdnem az 50%-a export a világpiacon, tehát ezek nagyon nagy szereplők. A kérdés az nem az, hogy ők tudnak-e szerviz hátteret meg alkatrészellátást adni hosszú távon az autóikhoz, hanem inkább az, hogy piacilag az a terjeszkedési verseny, amiben ők most ilyen nagyon rapid módon benne vannak, és nagyon fontos leszögezni, vagy kiemelni azt, hogy ők nem csak a klasszikus európai és japán és dél-koreai gyártókkal versenyenek, hanem egymással is. És hogy ebben a terjeszkedési versenyben ki fogja úgy gondolni 2-3-5-10 év múlva, hogy ő beleáll, még jobban ott marad, visszavonul, stb. Inkább ez a kérdés. Ennek van egy bizonyos fokú kockázata. Tehát, hogy olyan nem lesz, hogy a kínai, a frissen megvásárolt kínai autókhoz ne legyen szervizháttér, ne legyen alkatrészellátás, de az, hogy ha ledobunk egy követés, nem tudom, hogy Volkswagen márka szerviz találunk vele, és ilyen sűrűségben elképzelhető, hogy nem lesz 3 év vagy 5 év múlva egy kínai márkának Magyarországon a lefedettsége, és akkor majd többet kell utazni, amikor a kötelezőre visszük, stb. Ilyen kényelmetlenségek, meg pluszköltségek elő-elő fordulhatnak. A másik dolog, amit a kínaiak kapcsán elszerettem, vagy szeretnék elmondani, az az, hogy mindig így hivatkozunk rájuk, hogy kínaiak, meg a kínai márkák, nagyon nem egyformák ők se. Tehát országon belül is egy nagyon erős konszolidációs folyamat zajlik a kínai autóiparban. Nagyon sok márka, nagyon sok gyártó, és nagyon sok silánygyártó létezik, ők főleg a belpiacokra dolgoznak. Ott is kezdenek ezek visszaszorulni, nyilván ennek, ebben a piac is benne van, meg hát a központi szabályozás is, és a kifelé exportáló márkák között is adott esetben nagy különbségek lehetnek szolgáltatásban, technológiában, innovációban.
7: Hát akkor érdemes mindenkinek a saját szempontjai szerint felrajzolni ezt a bizonyos Excel táblázatot, és döntést hozni érdemes a szakembereket is ebbe bevonni, hiszen náluk van a rutin és a tapasztalat. Ezt tettük most is Halász Bertalannal, a jóautók.hu vezérigazgatójával beszélgettem. Köszönöm szépen.
8: Köszönöm a lehetőséget.
0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
7: Már is folytatjuk műsorunkat, és hát kijöttek a friss kereseti adatok. Állítólag az átlag nem rossz, a nettó medián kereset még mindig bőven 500 ezer alatt, de hogy az adatokat elemezzük, átbeszéljük, erre lesz segítségemre a vonal túloldalán Erdélyi Dóra, az Economus elemzője. Üdvözlöm!
9: Köszöntöm a kedves hallgatókat, jó napot kívánok!
7: Hát mit mutatnak azok a bizonyos számok, mindig nagyon nehéz kibogarászni? Milyen is itt az ominózus átlag kereset?
9: Igen, 2026 májusi adatokat tett közzé most a KSH, és azt mondható el, hogy fennmaradt az erőteljes bérnövekedés. A bruttó átlagkereset az 764 ezer forint volt májusban. Ez egy év alatt közel 9%-ot emelkedett. A nettó átlagkereset viszont nagyobb mértékben növekedett egy év alatt 11%-kal, közel 540 ezer forintra. Tehát különféle adókedvezmények növelték meg az átlagkeresetet a nettóban számítva. Ami még kifejezetten fontos adat számunkra, az a reál keresetnek a növekedése, ami 9%-os volt májusban. Itt most nagyon sok számot mondtam el, kontextusban is érdemes helyezni ezt. Az látszik, hogy az idei évben erőteljes a bérnövekedés, 9-10% körüli a bruttó átlagkereset növekedése. Viszont érdemes a reálbéreket is nézni, ami pedig a tényleges vásárlóerőt jelenti, amikor az inflációval is korrigáltuk, hogy mennyit is ér konkrétan a fizetésünk, abban mennyit tudunk mi a boltokban vásárolni. És azt látszik, hogy ez nőtt 9% körül az idei évben. Ez pedig előrevetíti, hogy nő az elköthető jövedelmünk, emelkedhet a fogyasztás, ami már meg is látszik a kiskereskedelmi forgalomban.
7: Egyébként ez a 9% a korábbi évekhez képest, ahol szintén az előző évhez hasonlítottuk az adatokat, milyen ez a 9%-os növekedés? Ez kiugró a korábbi évek tapasztalataihoz, vagy hozza az átlagot?
9: A reáleseteknek a 9%-os növekedése most magasnak számít az elmúlt évekhez képest, amikor ilyen 4-6% körül nőtt. Viszont érdemes látni, hogy itt a bruttó keresetek növekedése mellett az inflációnak is jelentős befolyásoló szerepe van. Az elmúlt évek kicsit dinamikusabb inflációja most lelassult, és idén 2% körüli alatti szinteken jár az infláció, és ugyan gyorsulhat az idei év következő hónapjaiban, ilyen 2-3% körül járhat, viszont évvégére is csak a 3%-ot érheti el valószínűleg, és így a reálbérek növekedése is magas maradhat, a jelenlegi szintek körül maradhat.
7: Hogyha viszont arra utalok vissza, amit említett, ugye, hogy a nettó átlagkereset az nagyobb mértékben nőtt, ugye ott azt hiszem, hogy jól emlékszem, 11%-ot említett.
9: Igen.
7: És ugye említette azt is, hogy a különböző adókedvezmények miatt feltételezhetjük azt, hogyha átrendeződés történne az adókedvezmények tekintetében, akkor akár ez a jövő évben más számokat mutat?
9: Igen, a nettó átlagkeresetnél mindenképp fontos, hogy milyen adókedvezményekkel számolhat az egyén, vagy éppen itt a család. Különféle családi adókedvezmények érintik ezt a számot, az anyákat érintő különféle kedvezmények is érintik ezt a számot, úgyhogy mindenképpen megbolygatná a nettó átlagkereset statisztikát, hogyha itt az adókedvezmények körül is lennének változások. Amit viszont érdemes látni, hogy például a nettó medián kereset is nagy mértékben nőtt. Ugye a medián az a kereset, amitől a munkavállalóknak a fele többet, a másik fele meg kevesebbet keres. Nőtt. Ugye a medián az a kereset, amitől a

0: általa keresett nemzetgazdasági ágonkénti levetítve, akkor rajzolódhat ki valami érdekesség, hogy az előző évhez képest mondjuk van olyan ágazat, ahol a többihez képest nagyobb arányban nőtt az átlagkereset?
1: Sorba állíthatjuk a nemzetgazdasági ágakat, hogy hol keresnek a legtöbbet, illetve a legkevesebbet, és ugyanígy számolhatunk változásokat is. A legtöbbet a KSH adatai alapján az energiaiparban és a pénzügyi szolgáltatásokban keresnek. Az elsőben 1,5 milliós átlagbér van, még a pénzügyi szolgáltatások esetében 1,3 milliós átlagbér van, és ilyen 7-8% körüli bérnövekedés. Ahol egy kicsivel magasabb bérnövekedés látszik, az a tudományos és a műszaki tevékenység, ott egy év alatt 9%-kal nőttek az átlagbérek, és ugyanígy 9%-kal vagy nagyobb mértékben nőttek az átlagbérek az adminisztratív területeken, illetve a szálláshely szolgáltatás vendéglátásnál. Bár az utóbbi kettő inkább az alacsonyabb bérkategóriás, átlagbérkategóriás ágazatokba tartozik, az adminisztratív területen az átlagkereset közel 640 ezer forint bruttóban, még a vendéglátás területén 500 ezer forint alatti a bruttó átlagkereset.
0: Esetleg egyébként lehet, hogy ott jobban nőttek az átlag bérek, keresetek, ahol hiány szakma van és kénytelenek voltak nagyobb emeléshez nyúlni, ugye jól értem?
1: Igen, igen. Kifejezetten a szállásszolgáltatásnál és vendéglátásnál látszik az, hogy feszes a munkaerőpiac, munkaerőhiány van, és így kénytelenek növelni a minimálbéren túl is akár a béreket, hogy oda csábítsák a dolgozókat.
0: Ez ilyenkor egyébként elindíthatja, idővel átgördül, hogyha emeljük a kevesebb átlagkeresetű ágazatokba a munkabért, hogy aztán akkor ráhatással van a fölötte és fölötte lévő ágazatokra?
1: Igen, ez szépen látszik az adatokból is, hogy a minimálbér emelés az kihat a felső bérkategóriákra. Átlagosan ilyen az átlagbér szintjéig tolja fel a béreket, hogy a vállalkozások, a munkáltatók elkerüljék a bér torlódást, és ezért emelik a magasabb kategóriákat is. Egy olyan fajta statisztikát is közöl a KSH hónapról hónapra, hogyha az embereket a bérek alapján sorban állítanánk, és ötödöket, 20%-okat vennénk belőlük, akkor melyik ötödnek nőtt a legnagyobb mértékben a keresete? És az látszik, hogy a második és harmadik 20%-nak nőtt a legnagyobb mértékben 10%-kal vagy a fölötti mértékben a keresete májusban. Tehát a középső bérkategóriában dolgozók, és ez is a bértorlódás elkerülése miatti béremelést mutat a statisztikákban, és erre utal a mediánbérnek is a növekedése.
0: Ezek a friss kereseti adatok egyébként, hogyha az EU-ban nézünk körbe, akkor mit mutat, hol helyezkedünk el?
1: A bérnövekedés az mindenképpen az EU élvonalába tartozik, de hogyha euróban számítjuk a magyar kereseteket, látszik a bér felzárkózás a nyugati országokhoz képest, de még mindig a kevesebb nominális bért kereső országok közé tartozunk.
0: Hát akkor meglátjuk, hogy a következő időszakban milyen irányba változnak az adatok, reméljük, akkor is segítségünkre lesz Erdély Dóra, az Ökonomusz elemzője. Köszönöm szépen, hogy kicsit a számok mögé néztünk.
1: Én is köszönöm.
2: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat a Pongrácz úton a Salgótarjáni utcánál. Baleset történt a 18. kerületben a Rádai Gedeon utcában befelé a Bessenyei György utcánál. A Bessenyei György utca nem jár.

0: látható. Helyszínen a Tököli úton befelé a Murányi utcánál a buszsávban. Lelassult az előrejutása a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától egyirányúsították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. A 12. kerületben a Diósárokban a Városmajor utca közelében csak a félútpálya járható, mert gázvezetéket javítanak. A H6-os év Ráckevei Szigetszent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Már is folytatjuk itt a több-kevesebb műsorát, és ahogy ígértem, színes témákkal várjuk a hallgatókat. Az előzőekben az autópiacról beszélgettünk, de most egy kicsit kifogjuk a szelet a hazai energiapiacban. Méghozzá azért, hiszen tudjuk jól a hírekből, hogy most már a szélenergia program úgymond reneszánszát élheti, vagy legalábbis újra fel tud kapni az a kérdés, hogy vajon hogyan, miből, mennyit és hova érdemes, hiszen a Tisza kormány bejelent, hogy komoly szándékai vannak a szélenergiával kapcsolatosan. Jön a kötelező széltender, a program keretében 2030 végéig összesen legalább 4000 megawattnyi új csatlakozási lehetőséget kell biztosítani. És hát sok-sok részlet van, de ehhez én kevés lennék, úgyhogy Magyar Lászlót üdvözlöm a vonal túloldalán, az Energia Klub megújuló energia szakértőjét. Üdvözlöm!
3: Üdvözlöm én is!
2: Hát nagyon sok számot olvashatunk a szélerőművek, szélenergia kapcsán, de talán kezdjük ott a beszélgetést, hogy hogyan képzeljük el, amikor jön egy új kormány, akinek a célkitűzése az, hogy a szélenergiában minél többet tudjon majd hasznosítani, akkor hogyan érdemes ezt hozzáfogni? Mi mutatja meg azt a számot, hogy milyen arányban érdemes az energiamixet növelni a szélerőművekkel?
3: Mindenek előtt fontos azt szem előtt tartani, hogy Magyarországon 15 éve nem épült szélerőmű, szinte egyedülálló módon az Európai Unióban. Rajtunk kívül csak egy-két tagállam van, ahol a szélerőmű építése, a széltechnológia az ennyire háttérbe szorult, vagy nem is létezett. Ez alatt a 15 év alatt óriási technológiai fejlődés volt, a piac is szélesedett, ezért teljesen más a mostani beruházói környezet és a mostani energetikai környezet is, mint volt 15 éve. Jelenleg Magyarországon nagyjából 330 megawatt szélerőmű működik, ami egyébként az EU tagállamait tekintve a 27-ből a 21. helyre helyez minket, de hogyha egy főre jutó szélenergia termelést tekintjük, akkor még hátrébb vagyunk a 23. helyen. Ez is jól mutatja, hogy az Európai Unió tekintetében, de egyébként globális szinten is eléggé elhaladt mellettünk a világ ez alatt a 15 év alatt, és most valamilyen szinten ezt a hátrányt és ezt a zöld energiatermelési hiányt próbálja most bepótolni a jelenlegi kiírás és a jelenlegi kormányzat. Ahogy mondta is, 4000 megawatt a cél most 2030-ig. Ezt, hogyha kontextusba akarjuk helyezni, akkor érdemes összehasonlítani a régió egyes országaival. Lengyelország már most is 10.000 megawatt fölött jár, Ausztria is 4.000 megawatt fölött, és még Romániában is 3.000 megawattnál több szélerőmű működik jelenleg. Tehát tulajdonképpen csak a jelenlegi számokat érjük majd utol 2030-ra, amik Lengyelország, Ausztria, Románia tekintetében már most is működnek a rendszerekben. Azt tudjuk, hogy a napenergia az elég komolyan felfutott az elmúlt években Magyarországon. A napenergia esetében 2030-ra 12.000 megawatt a cél, és az Energiaklub álláspontja szerint, de egyébként több szakmai szervezet álláspontja szerint is, nagyjából fele akkora teljesítményben érdemes szélerőműveket a rendszerbe helyezni, mint amennyi naperőmű van, hiszen ez a két technológia nagyon jól kiegészíti egymást. Épp a napmentes, éjszakai vagy téli időszakokban termelnek jobban a szélerőművek, és ezért egy olyan lyukat tölthetnek be, amelyek pont azokban az időszakokban állnak elő, amikor Magyarország energiaimportra, villamosenergiaimportra szorul, és ezt nagyon drágán tudjuk csak megtenni. Tehát ez a 4000 megawatt, amit most kitűztünk, ez egyáltalán nem elrugaszkodott, csak az eddigi lemaradásunk tükrében tűnik nagyon soknak.
2: Igen, de amikor egy ilyen számról így hirtelen akkor végre beszélhetünk, nyilván akkor a szakemberek rögtön előveszik azokat a tanulmányokat és mindenféle számításokat, amik eddig is bizonyos szakemberek fiókjában ott volt. Most hogyan képzeljük el, megvannak a tervek, hogy Magyarországon mely területeken a legideálisabb ezeket megvalósítani, egyáltalán hogyan lehet nekifogni, hiszen ilyenkor azért a területet gondolom meg kell szerezni, vásárolni, a beruházást akkor meg kell valósítani, de hol?
3: 2006 és 2011 között épült a döntő többsége a most működő szélerőműveknek Magyarországon. Még jóval korábbi technológiai fejlettség mellett elsősorban az ország északnyugati csücskében, tehát Győr-Moson-Sopron megyében, Komárom-Esztergom megyében, és ezek a területek a legjobb széladottságú területek most is természetesen Magyarországon. Viszont a technológiai fejlődés az lehetővé tette azt, hogy egyrészt ezeken a pontokon, ahol korábban voltak erőművek, már sokkal jobb hatásfokkal, sokkal jobb éves kihasználtsággal működjenek szélerőművek, illetve azt is, hogy az ország más pontjain, akár alföldi területeken lehessen most olyan hatékonysággal működő erőműveket telepíteni, mint korábban ezekre a legszelesebb területekre. A beruházók egyébként az utóbbi évek enyhülése nyomán, ugye 2024-ben már volt egy módosítás, és akkor a 12.000 méteres védőtávolságot 700 méterre csökkentve megnyílt a lehetőség arra, hogy egyáltalán elméleti síkon lehessenek majd új szélerőművek Magyarországon, és korábban is voltak reménykedések, hogy a változással majd új szélerőművek épülhetnek, és vannak olyan cégek, vannak olyan beruházási tervek, amelyek legalább némileg előkészített állapotban vannak vagy voltak. Ez azt jelenti, hogy beszéltek földtulajdonosokkal, önkormányzatokkal, potenciális szélerőmű beruházók, vagy olyan csatlakozási pontokat tekintettek át, ahol ezek a szélerőművek majd a hálózatra csatlakozhatnak, amikor erre lehetőség lesz, és ez tulajdonképpen most idéntől indul majd el az új tenderek tükrében. Tehát valamilyen szinten az ilyen előkészületi munkák azok megvannak, ugyanakkor természetesen azért a szélenergia az területi szinten is eléggé eltérő hatásfokkal tud, illetve a szélnek a sebessége is elég eltérő lehet, akár szűk területen belül is, ezért a helyszínen mindenképpen szükséges szélmérést végezni, ideális esetben egy teljes évig, meg kell vizsgálni a környezetvédelmi szempontokat, madárvonulás, stb. Úgyhogy azért itt sok mindenre figyelni kell, környezeti hatástanulmányt csinálni, ugye az építési engedély, tehát a csatlakozás csak egy pont. Egy teljes projekt az azért 2-3 évig minimum eltart, attól függően, hogy ezek a beruházások, ezek mennyire vannak előkészült formában, attól függ, hogy ezek majd mikor léphetnek valójában üzembe. Illetve van még egy lehetőség, ami most a szélerőmű beruházók előtt áll, az a korábban naperőművek által lefoglalt hálózati kapacitások, tehát egy naperőmű csatlakozási pontjához illesztve telepíteni szélerőművet, hiszen ahogy említettem, azért ez a két technológia ez eléggé más ritmusban működik, és ezáltal nem igényelnek új kapacitást a hálózatra csatlakozáshoz, pusztán csak kiegészítenek egy korábbi kapacitást, egy napenergiás kapacitást szélenergia termeléssel. Ez esetben még gyorsabban lefuthat ez a szélerőmű telepítés és csatlakozás.
2: Gondolom, hogy nagyon sok mindentől függ, itt csak egy nagyjából hozzávetőleges arányszámot, hogyha tud mondani, azt megköszönöm, hogy nagyjából 1000 megawattnyi szélenergia körülbelül mekkora területigénnyel rendelkezik?
3: A területigény egy nagyon fontos szempont, hiszen ez az egyik legnagyobb előnye a szélenergiának a napenergiával szemben, hogy nagyon kis területen elfér. Egy turbina, ami ma már a 6-7 megawattos tartományba tartozik, az tényleg egy pár száz négyzetméteres területen elfér. Nyilván a felvonulási utak, vagy esetleg ilyen üzemi utak még valamennyi területet elfoglalhatnak, de tulajdonképpen a szélerőművek ebből a szempontból nagyon előnyösek, hogy kisebb, mint egy tized hektáron telepíthetők, és ott aztán termelés közben nem zavarják az egyéb földhasználati módokat. Ebből a szempontból a területhasználat szempontjából nagyon kis területen elférnek a szélerőművek. Ha felszorozzuk mondjuk 6-800 turbinával, ugye hogyha 7 megawattal számolunk, és mondjuk 4000 megawattig megyünk, akkor az tulajdonképpen 60-70 hektárnál biztosan kevesebb terület. Egy naperőműek esetében a sokszorosa lenne, mi úgy számoltuk, hogy nagyjából 40-szer annyi területet foglalna egy naperőmű megawattra vonatkoztatva, mint egy szélerőmű, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon előnyösek a szélerőművek. És még valami van, ami a szélerőművek mellett szól, hogy az utóbbi 15 évben nem csak a technológia fejlődött, és ezáltal a magasabb és jobb hatásfokkal működő erőművek az év több órájában tudnak működni, hanem a piaci szempontok is változtak, olcsóbbá vált a technológia. Most nagyjából fele annyiba kerül egy szélerőműnek a beruházási költsége egy megawattra vetítve, mint került 15 éve, és tulajdonképpen 25 éves időtávban lehet tervezni, tehát a korábbi erőművek is lassan kifutnak, kerülhetnek olyan helyekre is majd új erőművek, amelyeket felújítva, vagy úgynevezett repowering folyamat során kicserélve hatékonyabb erőműveket lehet majd elhelyezni ezekre a pontokra. Tehát ez mind-mind a szélerőmű hasznosítás irányába mutat. Ráadásul ma már úgy néz ki, hogy az EU-ban nagyjából 50 euró per megawattóra áron lehet szélenergiát hasznosítani életciklusra vetítve egy erőmű esetében, és ez nagyjából a duplája, ilyen 100 euró per megawattóra körül van a hagyományos fosszilis vagy atomerőművek esetében.
2: Hogyha beruházói környezetbe körbenézünk, és azt nézzük, hogy kik jöhetnek szóba, akik úgymond be tudnak szállni ezekbe a projektekbe, akkor mit látunk, hol lehet körbenézni? Hiszen ahogy ön is említette, itt az elmúlt 15 évben nem nagyon foglalkozott ezzel kis hazánk, most kell akkor körbenézni, hogy hol van akkor a kapacitás, kik foglalkoznak azzal a technológiával, ami a legjobb, úgymond, amit ön is említett, modern, milyen nemzetek gyártói, szereplői tudnak most majd pályázatot benyújtani, vagy egyáltalán jelentkezni, hogy itt vagyunk egy bizonyos ajánlattal.
3: Igen, a szélenergia technológia az egyel bonyolultabb a napenergiánál, itt azért egy kicsit összetettebb a gyártási, építési folyamat. A spanyol cégek, az osztrák cégek, dán cégek, német cégek, azok mindenképpen előrébb tartanak a szélenergia technológiában, de Magyarországon is egyébként vannak olyan kisebb vagy nagyobb vállalkozások, cégek, akik a szélenergia technológiába akár beszállítói oldalról, akár üzemeltetői oldalról be tudnak szállni. Úgyhogy ez mindenképpen egy új lehetőséget nyit a magyar piacon is. És még egy nagyon fontos szempontja van ennek a fejlesztési csomagnak most a következő pár évben, hogy ugye Magyarországnak is, meg az Európai Uniónak is nagyon komoly klímacéljai vannak, és a klímaátmenet az a magántőke nélkül nem tud olyan ütemben haladni, mint ahogy azt szeretnénk. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy a magántőke nagyobb arányban belépjen ebbe a folyamatba. Ugye a szélenergia is hazai energia lesz, ezáltal importot válthatunk ki, zöld energia, amivel széndioxid kibocsátást csökkenthetünk, és ezek nagyon fontos szempontok. És így nem kell külön adófizetői pénzt erre áldozni, hiszen a szélerőművek azok most már piaci alapon működni tudnak, és ezeknek a megépítését tulajdonképpen meg tudják csinálni a cégek, akár bankok belépésével, és nem kell adófizetői pénzt erre költeni. Úgyhogy mind külföldi, mind hazai cégek szempontjából is nyithat új lehetőségeket ez a beruházási folyamat.
2: Új jövő elé néz tehát a hazai szélerőművek sorsa, úgyhogy érdemes lesz ebben a témában is újra és újra beszélni erről. Magyar Lászlónak, az Energia Klub megújuló energia szakértőjének köszönöm, hogy most is beszélgethettünk, de felhívom a hallgatóink figyelmét, hogy volt már a Generátor című műsoromba korábban vendég, és nagyon sok általános és hasznos információt vettünk át. Ott is érdemes azt is felkeresni, aki még többet szeretne megtudni erről a területről. László, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: És Adásunk végéhez érve én azt gondolom, hogy a legfontosabb témához értünk, méghozzá az egészségügyhöz. Oly sokat hallom én is az utcán, vagy pedig a különböző intézményekbe, ahol gyermekekkel foglalkoznak, hogy vajon lesz-e elég gyermekházi orvos, vajon mikor lesz az, hogy azt hallja valaki, hogy hups, most már aztán ez a házi orvos sincs, az a házi orvos sincs, kihez megyünk, ha bajunk van. Nos, hát erről fogunk beszélgetni dr. Szabó Erzsébet Gyöngyivel, a Magyar Orvosi Kamara házi orvosi szakmai tagozatának ügyvivőjével. Üdvözlöm!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm neked!
2: A KSH friss adatai szerint Magyarországon tovább mélyül az alapellátás válsága, és ahogy említettem, ez azért a közbeszédben és az utcán járókelők számára is sokszor előkerül ez a téma, hogy vajon hol van még házi orvos és hol nem. Mit mutatnak ezek a friss adatok, mekkora baj?
4: A friss adatok nem mutatnak sokkal nagyobb változást, mint mondjuk az egy évvel vagy másfél évvel ezelőtti adatok. Egy a kiürésedésben növekvő tendencia tapasztalható. Tavaly július 1-én lépte át az 1000-et a betöltetlen praxisok száma, most 1019 az idén júliusi adat, és ebből egy része nyilván a gyermekorvosi körzet, ahogy említettem is az előbb, és nagyobb része a felnőtt házi orvosi és a vegyes praxisok, ugye a vegyes praxisban gyermek és felnőtt ellátás is folyik, úgyhogy a helyzet az változatlanul egy kiüresedő, romló tendenciát mutat.
2: Hogy képzeljük el azért, amikor ezt a számot halljuk, hogy 1019, azért ez egy nagyon komoly szám. Ott, ahol ekkora a hiány valójában, akkor túlterhelté válnak azok a házi orvosok, akik pedig még dolgoznak?
4: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogyha egy praxisba megüresedik, tehát a házi orvos mondjuk elmegy nyugdíjba, vagy uram bocsá, elhalálozik, és nem marad orvos a praxisban, akkor az a praxis betöltetlenné válik. Ugye az önkormányzatnak a feladata az, hogy biztosítsa az alapellátást, a házi orvosi ellátást, ilyenkor az önkormányzatok megpróbálják valamilyen alternatív megoldással biztosítani azt, hogy a praxisban orvos legyen. Ez legtöbbször helyettesítéssel történik, de a helyettesítést is az esetek zömében olyan kollégák vállalják, akiknek van már saját praxisuk, legtöbbször közeli településen vagy ugyanabban a városban, és nagyjából minden praxisnál elmondható, hogy csökkentett óraszámban tudják ellátni ezeket a körzeteket, mert az fizikailag kivitelezhetetlen, hogy egy orvos két praxisban teljes rendelési időben rendelkezésre álljon. Tehát itt inkább az a probléma, hogy azoknál a praxisoknál, ahol nincs állandó házi orvos és helyettesítéssel van ellátva, ott arányosan vagy kevesebb a rendelési idő óraszáma, vagy nyilván kevesebb a befektetett és ráfordítható energia a fizikai és egyéb korlátok miatt.
2: Hogy képzeljük el egy praxisra, mennyi beteg jut, mennyi lakos ellátása jut?
4: Hát egy átlag praxis mérete nyilván függ attól is, hogy milyen településen van. Városokban, ahol több házi orvos van, ott szerencsésebb a helyzet, ott egy olyan átlag 1500-2000 fővel számolhatunk. Azokon a vidéki településeken, ahol a település lakosság száma is egy fix standard, ott sokszor előfordul az is, hogy 2500-3000 vagy e fölötti az ellátott lakosság szám, azzal együtt, hogy sok esetben még ha több praxis is ki van alakítva. Ha az egyik betöltetlen, akkor arányosan nyilván több munka és több páciens fog jutni azokra a kollégákra, akik a betöltött praxisban, saját praxisukban dolgoznak. Most, ha egy nagy átlagot kellene mondani, akkor olyan 1700 és 2000 fő.
2: Hát azért
4: egy átlagos praxis. 9,5 millió állampolgár van, nyilván közülünk nem mindenki él itthon, és 6366 praxis jelen meg.
2: Van szakmai ajánlás egyébként abban a tekintetben, hogy mi lenne az ideális, hogy praxisonként mennyi lakos jusson, mennyi az, amelyik a legkedvezőbb lenne?
4: Erre kifejezett szakmai ajánlás nincs, és azért is nehéz ezt meghatározni, mert talán 2-3 lépéssel visszábról kellene indulni, mégpedig onnan, hogy először azt lenne szükséges kimondani, hogy valójában mi is az alapellátás feladata, mi az, amit szeretnénk, hogy az alapellátási keretek között akár végleges megoldása, végleges gyógyító tevékenysége, úgynevezett definitív ellátással végződjön, és akkor visszafelé érdemes gondolkodni, felmérni azokat a szükségleteket, amik az egyes régiókban adódnak, ezekhez hozzáigazítani azt, hogy a minőségi ellátás az körülbelül milyen praxis létszám mellett tud megvalósulni. Sajnos ettől az ideálistól a jelenlegi orvos létszámot tekintve nagyon-nagyon távol állunk, és ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy nem csak az a fontos, hogy a napi ellátás, a napi működés biztosított legyen, hogy a friss problémákkal jelentkező betegek a megfelelő ellátást megkapják, hanem az alapellátásban kellene biztosítani az úgynevezett gondozási tevékenységet, ami ugye azt jelenti, hogy már egy kiszűrt és kezelt betegséget folyamatosan követünk, illetve a megelőző tevékenységet is. Tehát itt gondolok az egészségnevelésre, a védőoltásokra, a különböző szűrő feladatokra, szűrési feladatokra, tehát ez egy nagyon összetett feladat, ami az alapellátásnak a feladata ideális esetben lenne. Hát ha engem kérdez mindenféle szakmai ajánlás nélkül, én azt mondanám, hogy ha ezt mind maximálisan és megfelelő minőségben szeretnénk ellátni, akkor a jelenlegi struktúrában az 1500 főnél semmiképp nem lenne szabad, hogy nagyobb legyen egy praxis, de ezt a jelenlegi struktúrában jelenthessük ki.
2: Az adottságainkat ismerjük, láthatjuk a számokat, láthatjuk a hiányt, tapasztaljuk a hétköznapokban. Nyilván a szakmának ilyenkor a jelenlegi ugródeszkáról gondolkozva kell bizonyos lépéseket kigondolni, ajánlani akár a döntéshozók fele. Most önök miben látják a lehetőséget, hogy lehetne ezt jobb irányba elmozdítani, hogy ne legyen ekkora háziorvosi hiány?
4: Nagyon sokféle elképzelés van, illetve van egy irány, ami már talán konstans, méghozzá az, hogy sokkal több szakdolgozót kellene ebbe az alapellátási feladatba bevonni. Tehát az a rendszer, ami most fixálódott, vagy most arra fixálódott, hogy van egy orvos, egy ápolónő, és egy rendelőben egy fonendoszkóppal gyakorlatilag minimális felszereltséggel próbálnak meg az előbb elmondottaknak megfelelni, ez a struktúra korszerűtlen. Az nagyon jó lenne, hogyha sokkal több jól képzett szakdolgozó lenne a rendszerben, gyógytornászok, dietetikusok, szociális szakemberek, mentálhigiénész szakemberek, pszichológusok, tehát hogyha egy komplex csapatmunka lenne az alapellátás, de ehhez gyakorlatilag a most működő struktúrát teljes egészében át kellene szervezni. Mondhatom azt is, hogy fenekestől fel kell forgatni.
2: Akkor, amikor mondjuk egy fenekestő felforgatásba gondolkodunk, akkor vajon alternatíva lehet-e az is, hogy amíg nem sikerül érdemben visszaduzzasztani a házi orvosok létszámát, akár központilag, regionálisan biztosítani mondjuk telemedicinás konzultációs lehetőségeket, ezt tud-e tehermentesíteni, lehet-e ez például egy szakmai irány?
4: A telemedicina egy nagyon jó irány, de nem mindenre megoldás. Tehát azt mindenképpen tesztelni kell pilot programok keretében, ki kell próbálni, hogy mik azok az eszközök, amik hatékonyan alkalmazhatóak, és mik azok a beavatkozások, amik mindenképpen igénylik az orvos személyes jelenlétét. Ez egy szegmensét biztosan le fogja tudni fedni az ellátásnak, sőt, nem csak azokban a praxisokban lehet ezt alkalmazni, ahol nincsen orvos, hanem azokban a praxisokban is lehet ennek helye, ahol van orvos, ezzel is csökkentve a nem indokolt személyes orvosbeteg találkozót. Ha ez jól körbe van bástyázva, és korrekt módon van szabályozva, akkor egy nagyon jó alternatív megoldás lehet bizonyos esetekben.
2: A bér tekintetében egyébként a házi orvosok miként gondolkodnak, az lehet-e az egyik tényező, ami miatt mondjuk kevesebben vannak, vagy már azok közel nem ehhez köthető?
4: ehhez is köthető. Az alacsonyabb jövedelem különösen jellemző a fiatal kezdő kollégák körében. Ugye a házi orvosi, nem is bérről, inkább jövedelemről beszélnék, egy összetett összeg, ami több részből adódik össze. Ennek az egyik része az a bértámogatás, amit a házi orvosok a finanszírozásuk részeként kapnak. Ez a bértámogatás minden életkori kategóriában eleve nagyságrendekkel kisebb, mint a klinikai orvosok bértábla szerinti bértámogatása, és azt igen nagy problémának látom, hogy egy fiatal, friss szakvizsgás, kezdőházi orvos kollega körülbelül negyedét, ötödét kapja annak a bértámogatásnak, mint amit egy 40 éve a pályán lévő kollega. És ezzel nem azt szeretném mondani, hogy a 40 éve pályán lévőknek a bértámogatása sok, hanem azt, hogy ahhoz, hogy a fiatal szívesen belépjenek ebbe a rendszerbe, megéljenek a házi orvosi tevékenységből és ebben perspektívát lássanak, ahhoz az ő bértámogatásuknak az összegét és arányait az idősebb kollégákhoz képest jelentősen meg kellene emelni.
2: És ugye területileg is vannak eltérések, a statisztika alapján ugye a legnagyobb hiány, ha jól tudom, akkor Tolna-Somogy, Nógrád, Zala-Vas megyében tapasztalható. Gondolom azért is, mert lehet ezek azok a megyék, ahol az orvos és családjaik lehet, hogy nehezebben találnak munkát, nem a legfrekventáltabb megyék abban a tekintetben, hogy munkalehetőséget találjanak a család többi tagjai.
4: Ezt nagyon jól látja, de folytathatjuk a sort Borsoddal, Békés megyével, vagy akár Szabolcs megyével is. Az is egy nagy kihívás, hogy hogyan tudjuk megoldani az ilyen fiatal orvosoknál az értelmiségi létnek a biztosítását. Tehát azt, hogy ő ugyan elmegy egy kisebb településre, akár egy hátrányos helyzetű településre is dolgozni, de emellett biztosított legyen a megfelelő lakhatása, a családtagjainak a munkája, a gyermekeinek az iskoláztatása, vagy tovább megyek, akár a kulturális lehetőségek, a szórakozási lehetőségek is. Tehát amikor most egy fiatal kollega elköteleződik egy vidéki praxisba, az sajnos azt is jelenti, hogy azt nehéz neki megoldani, hogy például hogyan menjen szabadságra, mert a környező praxisok is zömmel üresek. Nincsen olyan orvos, aki például őt helyettesíti, amíg elmegy egy képzésre, vagy akár elmegy pihenni. Tehát ezeknek a nevezzük szociális körülményeknek a megoldása is egy nagyon fontos feladat. Erre mindenképpen jó lenne, ha megfelelő akár ösztöndíj programok, akár pedig egyéb plusz támogatások rendszerét ki lehetne alakítani.
2: Tervezik-e a kamara részéről, hogy így, ha már van háziorvosi szakmai tagozat, akkor a kormánnyal egyeztessenek, hogy önöknek mik a tapasztalataik, mik a kilátások?
4: Ezt folyamatosan terveztük az elmúlt időszakban is, akkor kicsit kevesebb lehetőségünk volt arra, hogy a kamara szemszögéből rávilágítsunk ezekre a problémákra. Most örömmel tapasztaltuk azt, hogy lesz, illetve most már van egészségügyi minisztérium, és azt is örömmel láttuk, hogy az egészségügyi minisztériumnak van egy alapellátásért felelős államtitkársága. Az államtitkársággal a kapcsolatfelvétel megtörtént, sőt a kamara adott is be olyan javaslatot, ami erre az évre vonatkozó meglátásainkat és intézkedési javaslatainkat tartalmazza, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez a szakmai munka, de nem csak a kamarával, hanem az egyéb szereplőkkel, szakmai kollégiumokkal és társkamarákkal is egy gyümölcsöző és hosszú távú eredményes szakmai munka lesz.
2: Mindannyian abban reménykedünk, hogy a házi orvosok kérdése ugye hamarosan, vagy pedig minél gyorsabban rendeződik, hiszen fontos szereplői életünknek. Dr. Szabó Erzsébet Gyöngyinek, a Magyar Orvosi Kamara házi orvosi szakmai tagozatának ügyvivőjének pedig nagyon szépen köszönöm, hogy most is tudtunk ezekről beszélgetni.
4: Nagyon szívesen, és köszönjük mi is a lehetőséget.
2: Ez volt tehát már a több-kevesebb, én azt gondolom, hogy színes témákkal és abszolút informatív beszélgetésekkel tudtuk tarkítani itt a hétfő délutánt. Tartsanak velünk holnap is, hiszen akkor is én fogom Egon helyett várni a hallgatókat. Viszont hallásra.
1: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Nekem a régi... A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Kultkikötő, miben segíthetek?
6: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
5: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális. Kult.
6: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
5: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
7: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Marad a napos meleg idő záporokkal. Az új köztársasági elnök feltétel nélkül szeresse a hazát, jelentette ki Magyar Péter. Több útszakaszt is lezárnak holnap este a Puskás Aréna környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Átmeneti időszakra, pártokon felülálló köztársasági elnökre van szükség, olyan emberre, aki feltétel nélkül szereti a hazát, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben hangsúlyozta, hogy olyan elnököt kell választani, aki őrködik a nemzet egysége és az alkotmányosság felett. És tisztességgel, kitartással és hazaszeretettel végzi ezt a munkát. A Tisza frakció szerint Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt. Ő az, aki képes kifejezni a nemzet egységét, mondta a Tisza párt frakcióvezetője az országgyűlésben. Bujdosó Andrea úgy fogalmazott, egy államfőnek méltóságra, integritásra, empátiára van szüksége. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztásának színjátékában, ezt írta Németh Balázs frakcióvezető helyettes a Facebook oldalán. A fideszes politikus szerint Magyar Péter kormányfő Polgár Judit személyével akarja legitimálni azt, hogy erőszakosan és méltatlan módon távolította el Sulyog Tamást. Nem módosítani, hanem kivezetni kell a kiskereskedelmi különadót. Így reagált az Országos Kereskedelmi Szövetség arra, hogy a pénzügyminiszter a szabályozás átalakításáról írt a hétvégén egy Facebook posztban. Az OKS hangsúlyozta, a közteher jelenleg a veszteséget is adóztatja, ami felhajtja a fogyasztói árakat. Ismét végig korlátozások nélkül közlekednek a vonatok a Váci és a Veresegyházi vonalon, miután befejeződött a karbantartás a vágányokon. A MÁV csoport vezérigazgatója közölte, váltót cseréltek, ágyazat és felsővezeték karbantartási munkákat végeztek, rendezték a pálya környezetét és átépítettek három útátjárót. Több útszakaszt is lezárnak, ideiglenesen kedd este a Puskás Aréna környékén, este 6 és fél 12 között. Ebben az időszakban változik több busz és trollibusz útvonala is. A BKK a közösségi közlekedést javasolja. A megszokottnál sűrűbben jár majd az M2-es és az M4-es metró és az 1-es villamos. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél, éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
1: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Jó napot kívánok, a Kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, és filmzene szerzővel fogok beszélgetni rögtön itt az adás elején, és ez önmagában izgalmas, mert hogy valójában ez olyan, mintha egy külön műfaj lenne a zeneszerzésen belül, miközben persze az is, meg nem is, és ezt majd mindjárt meg is beszéljük Kalotás Csabával. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Van egy nagyon konkrét oka, miért kerestük. Készült egy dal és egy videoklip a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány együttműködésében, és hát gondolom az ő segítésük céljából. Erről meséljen először, aztán majd lesz egy csomó kérdésem magával a filmzene műfajával kapcsolatosan is.
3: Rendben, az információn annyit pontosítanék, hogy a zene és a szöveg volt meg előbb, tehát a zene nem azzal a céllal készült alapvetően, hogy ebből egy társadalmi üzenetet hordozó műalkotás készüljön. Egyszerűen a szöveg annyira erősre sikerült fiatal kollégám által, aki írta a szöveget, majd őt is biztos megnevezzük, hogy alkotótársammal, aki a videóképet rendezte és írta, Juhász Péterrel arra gondoltunk, hogy ezt a társadalmi üzenetet fogjuk felerősíteni ebben a műalkotásban, és utólag jött az az ötlet, hogy ezt használjuk esetleg fel arra, hogy ne csak egy semmiben tengődő videóklip és egy zene legyen, hanem legyen valami fontos társadalmi üzenete is, és így találtunk rá egymással a Kékvonal Alapítvánnyal, amire egyébként nagyon büszke vagyok, hogy ők a dolog mellé álltak. Nagyon fontosnak tartom ezt a társadalmi üzenetet egyébként.
2: A klipet Juhász Péter rendezte, és Sánta Dániel működik közre benne. Őt egy fiatal rapper és producer tehetségként tartja nyilván a szakma. Az, hogy hogy áll össze egy ilyen csapat, hogy ki rendez, hogy ki a közreműködő, hogy kivel dolgozik együtt egy ilyen projektben, az hogy tőlel?
3: Igazából a rendező személye az teljesen egyértelmű volt, Péterrel mi évtizedes közös munkákkal kapcsolatban rengeteget dolgoztunk együtt, tehát mi gyakorlatilag kollégák vagyunk, csak ő a virtuális részén, én pedig az audio részén. Szóval ez teljesen egyértelmű volt, hogy mi együtt fogunk dolgozni. A szöveg és a rap megtalálás az egyel bonyolultabb feladat volt. Gondolom ön is hallotta, hogy angolul van a zene.
2: Hogyne, persze.
3: És egyébként én mindenféle trend vagy ilyesmitől függetlenül szerettem volna egy angolul jól beszélő, jól rappelő fiatalt találni. És így jutottunk el Danihoz, Sánta Dánielhez, Gentlyhez, aki valóban, ahogy említette az előbb, egy korszakos tehetség és fantasztikusan érzékeny alkotó, fiatalkora ellenére, vagy éppen azért egyébként, és gyakorlatilag az első találkozásnál kiderült, hogy ez a munka ez nagyon organikusan és tökéletesen fog működni együtt, úgyhogy ennek a története ez.
2: Az a hozzáadott mondat a klip leírásához, hogyha valakiben a videó vagy a dal hatására nehéz érzések maradnak, pont a kék vonalat érdemes hívnia. Hangozzon el itt is a telefonszám, mert szerintem ez a lényege ennek a dolognak, a lelki segélyvonal a 116-111-es számon hívható, és ez nekem felveti azt a kérdést, hogy akarunk-e egy ilyen dallal fájdalmakat birizgálni?
3: Nem hiszem, hogy ez lett volna a cél, szerintem a probléma felismerése. Szerintem nagyon sokan, a legtöbb ember küszködik kimondatlanul mentális problémákkal, legyen ez egy kisebb szorongás, vagy egy nagyobb mentális probléma. Szerintem, hogyha valaki megnézi ezt a videóklipet, akkor esetleg inkább felismeri azt, hogy talán vele is ilyen dolgok történnek, amiről beszélnie kell, és van segítség. Én inkább ezt így gondolom.
2: Na, és akkor beszéljünk ezen túl most egy kicsikét a filmzenéről, mert hogyha valaki önmagát is úgy apostrofálja, hogy egy filmzeneszerző, az olyan, mint hogy egy kicsikét be is zárná egy világba a saját alkotásait. Amikor nincs film, akkor is filmzenét ír?
3: Nagyon jó kérdés egyébként. Nyilvánvaló, hogy ebből nem lehet csak úgy egyik pillanatra a másikra kilépni. Sokan mondják, hogy az én zeneim filmszerűek, tehát nyilvánvalóan a szakmám hatással van az alkotásomra, ami nem filmhez készül, mert én ott ugye egy alkalmazott vagyok, ez pedig egy saját zen, amit csak magamnak írok, illetve annak, aki szereti meghallgatni. Azt, hogy filmzeneszerző, az egyébként egy ugyanolyan, hogy is mondjam, hivatás, mint egy taxisofőr, vagy nem tudom, jó példát mondok-e.
2: Hát ez egy alkalmazott művészeti ág.
3: Pontosan erről van szó. Én a rendező kéréseit és kívánságait valósítom meg audio formában. Erről szól a szakmám.
2: Ebben van mód arra, hogy az ember vitasson és vitatkozzon? Tehát, hogy nem ez a stílus, nem ez a hangzás, ide nem ez illik, próbáljuk meg ezt inkább, vagy pedig az ember ilyenkor kap egy megrendelést és tessék?
3: Ez is nagyon jó kérdés, köszönöm. Sokszor van ilyen, természetesen, itt mi egyébként alkotótársak vagyunk, én ezt így szeretem írni, tehát, hogy nyilván van egy alá-fölé rendeltség, de ez csak egy olyan dolog, hogy a végső szó az a rendező. Én mindig szeretem azt mondani, hogy akkor jó egy filmzene, hogyha a rendező boldog. Remélem, hogy már van olyan rutinom, és bíznak bennem annyira a rendezők, hogy néha megkérdezik a véleményemet, és akkor elmondhatom, hogy én mire gondolok. De alapvetően az van, hogy a rendező gyereke a film, és nekem azt kell csinálni, amit ő szeretne.
2: És ahhoz az álomhoz, ami az ő fejében van, nyilván már elkészült a képekhez a zenei világ is, és ő ahhoz ragaszkodik sok esetben, persze. Ez is érthető tulajdonképpen. Van olyan, amikor azt érzi, hogy elpocsékolt egy film aláfestésére valamit, amiben sokkal több volt, és hogyha ez így van esetleg, akkor azt újra fel tudja használni?
3: Vicces ez egyébként, mert ezen a lemezen, amin ez a szám is van, amiről beszéltünk a legelején, a klippes szám, van egy olyan zene, ami egy meg nem valósult filmzene. Oda túl vad volt, viszont nem akartam, hogy a fiókban maradjon, tudtam, hogy annyira speciális a zene, hogy nem fogom tudni más filmhez felhasználni, ezért rákerült egy lemezre.
2: És hát akkor így valójában lett egy önálló élete, nem kell ehhez film, itt van, tessék.
3: Így van, egyébként pontosan erről van szó.
2: Na ez a klip, ez Gentlyvel közös, és K6 néven lehet önt megtalálni valójában, például a Spotify-on, vagy lehet megtalálni a YouTube-on is, hogyha úgy van. Úgyhogy így kéne keresni ezt a klipet, ami a Nothing Can Save Me címre hallgat, és én azt gondolom, hogy okkal ajánlom megnézésre. Már csak azért is, mert fontos dolgokat feszeget, és fontos társadalmi üzenetet fogalmaz meg. Csaba, köszönöm szépen, örülök, hogy beszéltünk.
3: Én is köszönöm, nagyon köszönöm a lehetőséget. Minden jót kívánok.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A kultúrát hallják, jó napot kívánok! Cserdi Zsolt szerkeszti a mai adást, Rónai Egon vagyok, és hát először is a Szolnoki Szigligeti Színház újdonsült kinevezett vezetőjét, igazgatóját, Baravás Botondot köszöntöm az adásban, jó napot kívánok, boldog új évet!
2: Jó.
1: Boldog új évet! Szerintem így jól indul.

0: Mert az utóbbi időben a szakma pont erre hivatkozott, és ezt hiányolta, hogy ez tűnt el. Valami változik? Valami oldódik?
1: Hát igazából én az, hogy az országos helyzetre nem nagyon tudok véleményt, vagy nem nagyon tudok megoldást, mert mi egy nagyon kis színház vagyunk ma Magyarországon, de nagyon nagy lélekkel, és az országos színházi találkozón, ami létrejött, az valami felemelő pillanat volt, valami olyan mámor, ami azóta is erőt ad nekünk a hétköznapokban, és mi ezt hisszük, tehát én valahogy azt hirdetjük magunknak, és az a mindennapi mozgatóerőnk, hogy mi a színházért vagyunk, és aki a színházért van, az annak nincs ideje más irányokba, vagy más dolgokkal foglalkozni, és más energiákat gyűjteni, úgyhogy igazából az országos színházi találkozó után is maradtunk ugyanazok az egyszerű emberek, akik imádjuk a színházat, és bízom benne, hogy ez a fertőzés, ez a pozitív fertőzés azért hatott a szakmára is, és viszi magával mindenki azt a kis lelki töltődést, és ha egy picit tompulunk, ha ez a konfliktusok picit tompulnak, akkor már nyertünk.
0: Hát ugye, ez így van. Közben amellett, hogy ugye örömmel köszöntjük az új esztendőt és az ön megújult szerződését, közben arra is emlékeznünk kell, hogy a színház elvesztette korábbi igazgatóját, mint ahogy a szakma elvesztette az egyik nagyságát, Balázs Pétert, aki nemrég hunyt el, és akire önök is meleg szavakkal emlékeztek.
1: Nagyon köszönöm, hogy szóba hozta, mert ez nagyon fontos számunkra. Péter nagyon jó barátunk volt, és sokunknak egy ilyen mestere a szakmában, mert nem tudják, nagyon kevesen tudják Péterről, hogy egy nagyon nagy lelkű és nagyon jó szakember volt. Szegény, amit kapott ide a színházba érkezéskor, az be tudta bizonyítani, hogy rosszul gondolták, mert a közönség őt nagyon szerette, és azt a színházat, amit ő csinált, azt nagyon szerette a közönség, és tényleg 103-105%-os látogatottsággal működött, és minden igazgatónak egy példát mutatott, hogy vagy ijesztő példát, vagy egy biztató példát, hogy ebbe az irányba kell haladni. Nyilván a világ változik, és más a közönség cserélődik menet közben, de a Péteri gondolat, hogy azok a boldog szép idők most vannak, ezt visszük tovább, és hatalmas szeretettel gondolunk rá minden percben, és hát itt, amit letett Szolnokon, letette ide a lábnyomát, úgy, ahogy a magyar szakmában, tehát egy nagy, nagy ember távozott, és ezért nagyon szomorúak vagyunk, de menni kell tovább, és emelt fővel. Mi aznap két koncertet játszottunk, és neki adtuk a temetés napján ezt a két koncertet is, valami olyan mámor volt a színpadon és a nézőtéren, egy olyan kapcsolódás volt, valahogy megérezték az emberek, hogy ez itt a lelke, itt volt velünk, és itt van azóta is.
0: Újabb 5 évet kapott a színház élén. Ez az újabb 5 év, ez egy teher is egyúttal, mert az első 5-re lehet mondani, hogy majd most elhelyezkedem, meg kialakulnak a viszonyok, és kialakulnak az elképzelések, mert a másodiknál már nincs mire hivatkozni. Az már az, ami. Ugye?
1: Igen, hát én az elsőre szerencsére elég sok nehézséget kaptam, mert
0: jött a
1: színház
0: COVID
1: felújítása. Igen, és ez színház felújítása közben lettem én igazgató, ami alatt a művelődési központban játszott a színház, az Agórában. Ebbe üt be a COVID. Első évben idegen környezet COVID, második évben a visszaköltözés nyara után jön az energiaválság, tehát a leállás. Tehát én az első 2 évben egy olyan iskolát kaptam, amit áldok, és köszönöm, hogy ezt így megkaphattam. Utána kezdtek jönni azok a számok, amikre, tehát tulajdonképpen egy ilyen késleltetéssel indult el a rendes igazgatásom, a 3. évtől tudtam azt csinálni, amit szerettem volna az elsőtől, de jó, hogy volt ez a nehezítés, mert így rengeteg dolgot tanul az ember. És akkor most azt mondom, hogy tulajdonképpen az első mandátum az mindig valami alapnak a letevése, vagy valami, tehát az átalakítási folyamatnak az ember, amikor a kabátot magára szabja, akkor annak van egy ideje. És ez a háznak az alapját így leraktuk az első mandátum alatt, és most jön az erre való építkezés. Hát nyilván nagy tervek, nagy álmok.
0: Azok, mondd ezek közül párat, hogy mik a legnagyobb álmok erre a következő 5 évre?
1: Hát az nem tudom, hogy meg fogja valósulni a következő 5 évben, de már az elsőben is, ami elmaradt, a nemzeti színházasodási vágyam, az mindenféleképpen ez megmaradt. Van egy szabadtéri vágyam is, a szabadtéri

0: Vasárosvári Szabadtéri Színház megvalósítása, és tulajdonképpen hitelesen a színházat végezni, szolgálni, és a közösséget egyben tartani. Tulajdonképpen ezek a legfontosabbak.
1: Az, hogy egy színház nemzeti színház, az nem csak név, ugye az presztízs is, több pénz is, több lehetőség is nyilván, és hát számos teher, aminek meg kell felelni, például tánc együttesnek kell lennie, operát kell játszani, és hát ott a prózai színház, tehát itt több tagozat együttéléséről van szó. Nehéz ez?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy kellemes kihívás, tehát hogy ez egy kedves teher, aki tovább akar lépni, és már művészek mi igazából úgy vagyunk, hogy minden nap átgondoljuk az aznapi hitelességünket és a tegnapi igazságunk valóságát. Tehát, hogyha nem előrefele törekszünk, vagy nem előrefele törünk, akkor nincs sok értelme a napi munkavégzésünknek. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan kellemes teher, amit így felsorolt ön, amikkel meg kell küzdeni még az előttünk levő években, hogy megoldó képletek vannak, de valóban szeretnénk eljutni arra a szintre, amikor szakmailag is megérdemeljük ezt a státuszt. És azt, hogy érjük el, hát van egy remek szimfonikus zenekar a városban, a tánckar nekem hiányzik a városból, de ha amikor ide érkeztem 20 évvel ezelőtt, akkor még volt a színházban tánckara is, az is összehozható, az is összeegyeztethető, a kórus, a zenei rész tulajdonképpen megint csak adott a városba, ezeknek az összehangolásával és a jó vidéki operajátszó kapcsolatokkal tulajdonképpen én azt gondolom, hogy el lehet indítani. Sokféle variációját látjuk a nemzeti színházaknak, főleg így az utóbbi időben nemzeti színházasodott színházaknak. Sokféle működését látjuk, az egyikben mi is el tudjuk képzelni magunkat, vagy hát létre tudjuk hozni a Szolnoki Nemzeti Színházat, és akkor annak azt a működését legoptimálisabban elképzelve, magas minőségben tudjuk majd, ha ott vagyunk.
1: Hát igen. Szórakoztató színháznak kell lennie a Szolnoki Színháznak, vagy szabad neki néha mélyebbet gondolnia önmagáról? Hogy látja a saját közönségüket?
0: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen vidéken vagyunk. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, és az hibázik, aki elfelejti, hogy vidéken teljesen mást akar csinálni. Én már 4,5 év, mindjárt 5 év tapasztalatából azt mondom, hogy egyszerűbb a szórakoztató színházzal megtölteni a nézőteret, viszont a szórakoztató színházban is van kérdőjel, hogy milyen típusú az előadás, és én azt szeretem, amikor hazavisz a csomagjában valamit a néző, és inkább ebbe az irányba hajlok, ha már a populáris területet kell érinteni. A mélyebbek sajnos egy picit most ebben a periódusban a nagy színpadok bérletes rendszereiből kiszorulnak, vagy hát távolabb kerülnek, de vannak erre remek alternatívák, terek a színházban, a színház környékén, úgyhogy amennyi igény van, annyit mindenféleképpen tudunk szolgáltatni, de ez egy örök probléma most vidéken a komolyabb előadások léte vagy létezése.
1: Hát ez nyilván egy egyensúlyi kérdés, persze, ez világos. Hát igazgató úr, akkor azt kívánom, hogy sok siker érje a következő években a társulatot, a teátrumot, meg önt magát is.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk, és várjuk szeretettel.
1: Köszönöm szépen a kedves hallgatók nevében is. Ezt a meghívást a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatóját, Barabás Botondot hallották.
2: Best of adást hallottak.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Pozsgai Zsolt nem először ebben a műsorban, és reményeim szerint nem is utoljára, főleg úgy, hogyha így szárnyal a karrierje. Író, rendező, most forgatókönyvíró formában itt a vonalban Pozsgai Zsolt. Szervusz!
3: Szervusz, és jó estét kívánok a hallgatóknak.
2: Hivatalos díjátadó Los Angelesben, ez önmagában jól hangzik, főleg, hogyha az ember azért megy oda, hogy ne ezt tapsoljon, hanem ő menjen végig a vörös szőnyegen. Rád ez vár most a Stay With Me, Maradj Velem című forgatókönyved miatt. Ez hogy jött ez a dolog? Hogy alakult ez a dolog, és miről szól a film?
3: Ez úgy történt, hogy van egy White Filmmakers nevű amerikai cég, amelyik újságot ad ki, filmes magazinokat, és szervez fesztiválokat szerte a világban. Nagyon sokat. És én meg elég sokszor nyertem. Vagy forgatókönyvvel, vagy filmekkel, legutóbb ezzel a király találkozóval is. És ahogy ez itt halmozódott előre, egyre több volt a díj, és egyre jobban figyeltünk egymásra ezzel a céggel. És most minden év január első napjaiban hirdetik ki az elmúlt évben a legdobva bizonyult filmet, forgatókönyvet, rendezőt, operatőrt, ezt-azt, és ez a Maradj Velem című forgatókönyvem, ami itt már 2-3 éve forog a fesztiválokon, ez kapta meg azt a díjat, amit a független filmesek mondanak a fő díjuknak. Ez valóban egy független filmes fesztivál.
2: Hogy lesz, vagy hogy nem lesz ezekből a díjazott forgatókönyvekből játékfilm?
3: Hát érdekes módon, amit eddig díjaztak, ugye elkészült filmet, az abból lett. Ez a Nemzeti Filmintézetnek a pályázatán nem kapott sajnos annak idején a forgatókönyvet, nem engedték be, és nem is nagyon tudom, hogy miért. Régebben még több oldalas elemzéseket kaptunk, dramaturgiai elemzéseket, hogy mi a gond a filmmel. Most ez sajnos mindig elmarad, úgyhogy nem tudjuk. Engem pedig nem nagyon zavar, mert megvannak ezek a nemzetközi kapcsolatok, megy tovább, amitől igazából dilemmáim van az, hogy Revicki Gábornak írtam elvileg ezt a forgatókönyvet, és nem nyugszom addig, amíg ő ezt meg nem csinálja. Akár így, akár úgy.
2: Egy ilyen díjjal a hónod alatt, amihez gratulálok, és ami szerintem óriási dolog, egy ilyen díjjal a hónod alatt itthon, miközben egy csomó független film készül, több, mint amennyi korábban, és kevesebb, mint amennyi kellene, de azért már van jó néhány. Nem lehet találni finanszírozót, producert, olyan partnert, aki beszállna ebbe?
3: Többen is jelentkeztek, most már egyébként azóta, mióta ez a hír elment, és de hát ez már a 80-valahányadik díj ennek a filmnek. És külföldön is volt érdeklődés rá, elég neves személyiségek, de én meg olyan vagyok, hogy még mindig kötöm az evet Magyarországhoz, nem tudom. Így születtem meg a magyar színészekhez, és azt szeretném, hogyha ez itt jönne létre. Ez egy nagyon kis költségvetésű film, egy megtörtént eset alapján Átokháza mellett egy migránsokat szállító kis busz szenvedett balesetet, úgyhogy mindenki meghalt, üldözték a rendőrök, kivéve egy áldott állapotban levő kis fekete afrikai lányt, aki elvergődött valóban, ez így is történt egy tanyáig, és ott megszülte a gyermekét. Na most innentől kezdve a dolog nyilván megy a maga útján az életben, de a filmen egy fantázia útja van neki, hogy mi lesz a két ember közt a kapcsolat, mi van akkor, hogyha az öreg nem akarja a kislányt berakni abba a darálóba, ami most a hasonló sorsúakat éri, tehát táborok, a gyereket elveszik a izé, de megpróbálnak valahogy együtt lenni addig, amíg lehet.
2: És együtt boldogulni. Nem az a baj ezzel, igen, hogy ez a film ez nem illeszkedik bele a hivatalos, a migrációt érintő, illető narratívába?
3: Nem, én azt hiszem, akkor túlértékelnénk most jelenleg a kurátorokat, mert azt hihetnénk, hogy mondjuk elolvasták, és van véleményünk, de ez nem így van. Tehát nem hiszem. Nem
2: azt hiszem, mondod, hogy ez úgy van, hogy oda van írva, hogy Pozsgai Zsolt, és köszönjük szépen?
3: Nem, mert 2000-es évvel én dolgozom most egy dokumentumfilmet fejlesztem.
2: Hát akkor?
3: Forgatókönyvfejlesztés előtte mást. Ez az ő dolguk, hogy igen vagy nem. Hát én nekem ezzel nem is bajom, mert mondhatnak nekem nemet. Legfeljebb megpróbálom valahogy másik úton. Volt már ilyen. nem az első eset.
2: Most minden esetre én szeretettel gratulálok ehhez a díjhoz. Mondom, szerintem ez nagyon nagy dolog. Ez a Golden Globe versenyen átadandó díj a Stay With Me, Maradj Velem című forgatókönyvért Posgai Zsoltnak, aki itt volt velünk a vonalban, és kívánom, hogy Revicki Gáborral legyen ebből egy film.
3: Lesz belőle, ezt én garantálhatom.
2: Úgy legyen. Zsolt, köszönöm szépen.
3: Köszönöm, minden jót kívánok.
1: Best of adást hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeger zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos meleg idő záporokkal. Kivizsgálják a BYD-val kapcsolatos kormányzati döntéseket. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a kormányfő. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. Hivatali idej alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. A miniszterelnök a márciusban lefoglalt ukrán pénzszállítmány ügyében is vizsgálatot sürgetett, de mint fogalmazott, semmi nem fog történni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van. Az országgyűlés alelnöke Hallerné Nagy Anikó veszi át a házelnöki feladatokat Forsthoffer Ágnestől. Az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a tiszás politikus látja el az államfő feladat és hatásköreit. Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása mától szűnt meg. Hallerné Nagy Anikó megbízatása az új köztársasági elnök hivatalba lépésekor hatályát veszti. Az iráni forradalmi gárda ismét támadást intézett olyan kuvaiti és bahreini támaszpontok ellen, ahol amerikai katonák állomásoznak. A bahreini belügyminisztérium felszólította a lakosságot, vonuljon biztonságos helyre, a kuvaiti hadsereg pedig megerősítette a támadás hírét, hozzátéve, hogy drónokat és rakétákat semmisített meg. Masoud Pazeskian iráni elnök kijelentette, teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok továbbra is nyitott a diplomáciai megoldásra Iránnal, de Teherán felrúgta a korábbi megállapodást, közölte az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio szerint Irán nem tartja tiszteletben a hormuzi szoros szabadhajózásról szóló egyességet, ezért folytatják az iráni katonai létesítmények elleni csapásokat. A külügyminiszter hangsúlyozta, Washington kész tárgyalni, de Irán tettei alapján hozza meg döntéseit. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél, éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Akkor viszont itt...
3: Nagy örömmel köszöntök mindenkit. Nagy örömmel köszöntök mindenkit. Elkezdtük a Provokatőrt.
4: Jó van, csak tisztázni kell, hogy kivel hogy tegeződik.
3: Az utolsó pillanatban kezdtük el kibogozni, hogy akkor most kivel tegeződhet. Én Istvánnal maradok magázóban, vicceltem csak. Köszönjük szépen, hogy tegeződhetünk tényleg. Megtiszteltetés, Lendvai Ildikó.
2: Hát én köszönöm, mert ez csökkenti a köztünk lévő korkülönbségét. Legalábbis annak a látszatát csökkenti.
3: Úgy legyen, vagy ne legyen úgy. Szerintem pont jó így. István, szia, hello.
4: Üdv.
3: Vágjunk is bele, nem húzom az időt bármiféle jópofáskodással. Polgár Judit nem való köztársasági elnöknek, ez a mi provokatív állításunk, ez nem tükrözi a mi véleményünket, de akkor most kitárgyaljuk, mert az ellenkezőjére is legalább ennyi kommentet hallhattunk, mint erre vonatkozóan. Maga a történet elképesztő, hogy ezt bedobták a köztudatba, aztán a control.hu, tehát... Magyar Péter testvérének a weboldala ír ki egy olyat, hogy a Tisza Facebook oldalon letiltották a kommentelést, és ez nem helyes, mert hogy sok volt a negatív komment Polgár Judit megnevezésének ügyében. Hát én nem értem, mi van itt. Az belső feszültségek, a Tisztának ez... vége, én ennyit tudok ezt hozzátenni napokon belül.
4: Ezt tudom, hogy nagyon mellékes a ügy nagyságrendéhez képest, de hogy kiderült erről a kommentről, hogy aki posztolt ebben a Tisza közösség Facebook csoportban, ő maga tiltotta le a hozzászólási lehetőséget, de aztán visszaállította. Tudom, hogy
2: igazából ez más, nem ez tesz azért hozzá, egy másik történet.
4: Nem tesz hozzá a történethez, de hogy ez a történelmi hűség kedvéért ezt az apróságot így.
2: Igen, ez így más. Próbálom ketté választani, ha ez egy kérdés volt, hogy egyet kell-e értenem a provokatőr álláspontjával, akkor azt mondanám, hogy nem. Van ugyan kifogásom, de ez inkább az eljárás, nem tudok most jobb szót, ez nem morális szó, de az eljárás ügyetlenségével szemben, mert ha bedobják, hogy ebben is, tehát a tulajdonképpen átmeneti, mert a végleges választásig szóló köztársasági elnökjelölésben is lesz valamilyen konzultáció, akkor azt azért illik nem 48 vagy 72 órára szabni, még akkor is, ha minnyáján tudjuk, hogy ez csak látszat konzultáció lehetett, mert valódi volna, mert valódi szavazásra, akár szimpátia szavazásra is olyan nagyon sok idő nem volt, hát itt szorít a jelölési kötelezettség. De ha én lennék a Magyar Péter, akkor egyrészt nem lennék miniszterelnök nyilvánvalóan, mert ember nem választott volna meg, de ha valamiért mégis belehelyezem magam, akkor vártam volna ezzel az ötlettel két hetet, mondjuk. De ez talán a dolog, illetve nem tudom, hogy lényegtelenebb része is, maradjuk egyik része. Ami a szemét illeti, én viszont nem tartom alkalmatlannak, sőt kifejezetten jó ötletnek tartom. Ha majd megint csak egy közvetlen választást feltételezve a jelenleg azért fölmerült nevek között választanom kell, akkor Bárándi Péterre fogok szavazni, ezer ok miatt, mert ő áll a legközelebb az én értékrendemhez. De azt nagyon megértem, hogy a mostani szituációban, amikor akárhogy is, de a Tisza kétharmadnak kell majd a döntés felelősségét elvállalnia, akkor olyan embert keresnek, akit egyik oldal sem tudhat túl közel élőnek, már a másik oldal szemében túl közel állónak magához. Ugyan megint csak, ha Magyar Péter lennék, akkor nem azzal pöckölném le például egy Bárándi jelölését, hogy mert az ellenzék embere, mint ahogy nem pöckölném le, ez is fölmerült, azért mondom a nevét, egy Pálinkás jelölését se azzal, hogy fideszes miniszter volt, de ez az ő érvrendszere, ezt ismerjük, ezzel együtt szavaztam rá én is. Nekik olyat kellett találni, akinek a politikai elkötelezettségéről, hát gyakorlatilag semmit sem tudunk, ami azt az ellenérvet illeti, ami létező ellenév, hogy nem tudunk semmit a jogi, alkotmányos ismereteiről, egyáltalán a közéleti funkciókra való alkalmasságáról. Azt mondanám, hogy valamit azért tudunk a pártpolitikánál mélyebb értékrendjéről. Ez az ember, ez mármint Polgár Judit, direkt nem mondom, hogy ez a nő, mert itt most nem ez a megkülönböztetés az érdekes. Ez az ENSZ Nőjogi Bizottságának, nem tudom én milyen korifeusa, szóvizője, vezetője, a harmadik világbeli nők jogaiért is számos alkalommal kiállt. Itthon is mutatott szociális érzéket, hiszen szegény gyerekek sakra való oktatását forszírozta, tette is. Tehát az értékrendje ennek a politika fölötti dimenzióját illetően azt hiszem, hogy senkinek sem lehet ellenszenves. Tehát hosszú sós után azt tudom mondani, hogy szemben a provokatőr álláspontjával én elsőre nem rászavaztam volna, de nem tartom rossz jelöltnek.
3: Én ott fognám meg először ezt a történetet, hogy ez a társadalmi egyeztetés.
2: Ja, na abban biztos, hogy egyetértünk, hogy ezt kellett volna.
3: Igen. Ha már egyébként bejelentették akkor. De lehet úgy is társadalmi egyeztetést, hogy Magyar Péter azt mondja, hogy oké, akkor kérdezzük meg az embereket, szerintem a legjobb döntés, Polgár Judit, mindenki más hülye, mert ő óbaloldali, ő ójobboldali, ő ilyen, olyan, amolyan. Én szülőként, és akkor most egy pici betekintés az én szülői működésembe, kínosan ügyelek arra, hogy bármilyen kulturális termékről van szó, vagy akár egy ízről, úgy alkossak véleményt, hogy nehogy a gyerekem azt úgy vegye át, hogy az nem az ő véleménye, de én vagyok a tekintélyszemély, ezért ő később ugyanazt fogja mondani, és néha rajta kapom magam, illetve őket azon, hogy tudom én mondjuk egy zenekarra kapcsolatban alkotok olyan véleményt, nem, és akkor ők is elkezdik azt mondani, de pontosan tudom, hogy nem azért, mert neki az a belső megélése, hanem azért, mert apa azt mondta, és akkor ez innentől divatos, és nekem akkor meg... Márpedig szeretni fogok. Nem, nyilván ezt így magamban tartom, mert ha elmondom, hogy mik a játékszabályok, hogy mi a színpad, akkor már megint, akkor pont az ellenkezőjébe csap, tehát mindegy, ez egy izgalmas játék, de hogy Magyar Péternek is itt maximálisan hátra kéne magát húznia, és azt mondja, hogy oké, döntsük el, itt vannak a jelöltek, és egy kanyi hang ne hagyja el a torkát, hogy ő egyébként mit gondol. Szerintem ezt így kéne csinálni. És akkor itt igazából be is fejeztem.
4: Nem tudom, hogy mire vonatkozik. Nálam ott megy félre a mérkőzés mindjárt az elején, hogy, és ez teljesen független Polgár Judit személyétől, hanem maga az eljárás, amit Ildikó úgy fogalmaztál meg, jaj, de nem volt azért egyszerű ezt így elsőre.
2: Szóval, ahogy jól esik.
4: Hogy úgy fogalmaztál meg, hogy ügyetlen, azt hiszem ezt a kifejezést használtad.
2: Te mélyebben kifogásolod, mint sem politikai taktikából, vagy érzed mélyebben.
4: Nem értem, hogy hol van a hiba. Tehát, hogy ez a hiba, ami most történik, vagy az volt a hiba, hogy a társadalmi egyeztetést nem tették tisztába, hogy akkor az mikor, mire vonatkozna, mert ugye ez a bizonyos 17.
2: Utóbbi biztos hiba, hogy közbevágja. Igen, akkor el tudnánk fogadni,
4: hogyha biztos, hogy van kommunikációs probléma, mert hogy ugye az a 17. módosítás azt mondja ki, hogy hát súlyoktól elbúcsúztunk, és akkor az országgyűlés elnöke veszi át idéglenesen, és hogy 30 napon belül az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig időtartalma a köztársasági elnököt választ az országgyűlés. Tehát, és ugye Magyar Péter is ezt hangoztatja, hogy az új alkotmány.
2: Így is van.
4: És hogy ezért lesz idéglenes. És én most, hogy nézem a reakciókat, és nem csak a kommenteket, hanem egyébként is a komment szekción felüli úgymond reakciókat, bár a komment szekción felül reakciók nagyon sokszor a komment szekción aluli reakcióként érkeznek. Szóval, hogy itt van a tanástalanság, és a legtöbb felháborodás nem is Polgár Judit személynek szól, hanem annak, hogy na de hol van, igen, az a bizonyos társadalmi egyeztetés. Én sem tudom megmondani egyébként, hogy mire vonatkozott, mert ez nem tiszta. De tudom, hogy ilyen szőrszálhasogatásnak tűnik, csak közben meg mégiscsak ez a méregfoga valahol, mert már legalábbis a Tisza táboron belül, vagy a Tisza szimpatizásai között, mert ott a legnagyobb felháborodás pont az szüli, hogy úgy érzik a népek, ahogy azt felénk mondják, hogy jó, ki vannak hagyva, és tessék, Magyar Péter eldöntötte. Miközben meg, ha ez a társadalmi egyeztetés a új alkotmánnyal akár közvetlenül is megválasztható új köztársasági elnökre vonatkozik, és Polgár Judit csak idéglenes köztársasági elnök, akkor meg minden a helyén van. De még sincs minden a helyén, mert hát látjuk, hogy van ez a felhorgadás. És akkor ezen gondolkodtam, most ez itt úgy jönnek milyenkor a nagy világ megfejtések, hogy kinek mi lehet a fejébe. Hát, na, ugye azt sose tudjuk. Persze. De hogy most akkor ez egy teszt lehetett, mert arra viszont kiváló, hogy felmérni azt, hogy a Polgár Judit ügy körül pörgő, tiszás közvélemény, meg egyébként a teljes magyar közvélemény, amúgy a többi jelöltet hova helyezik, ki mivel lép be a partiba, ki mit mond, ki mit állít, ki milyen neveket húz elő a kalapjából, és arra viszont tökéletes, nem tudom egyébként, hogy nagyon rafinált lenne.
2: De fölmerült bennem is lehet, hogy azért, mert az ember a politikában szereti túlgondolni a dolgokat, de ennél talán nagyobb joggal merül fel ebben az esetben, hiszen éppen Magyar Péter esetében már két meglobogtatott miniszter névnél ugye megtörtént, hogy kicsit szondázott velük, lehet, hogy nem is a szonda szándékával, vagy a körei szondáztak vele, az oktatási és az igazságügyi miniszterről beszélek, és végül nem az lett, vagy azért, mert tesznek szánta eleve, vagy mert érzékenyen figyelte a jelzéseket. Bennem is határozottan fölmerült, hogy még lehet a dolognak egy olyan kimenetele, hogy beszél Polgár Judittal, azt mondja, hogy hát azért, mert minden felmerült névnél meg kell tudni, hogy az illető, ez igaz egyébként, egyáltalán hajlamos-e, vagy nem, de Polgár Judit ez a tapintatosabb eljárás, ha föltételezzük ezt a konspiratívabb taktikát, akkor azt mondja, hogy köszöni szépen, nem vállalja. Vagy hát akár más módon is végződhet ez. Ha most azt kéne jósolnom, hogy végül Polgár Judit lesz-e a köztársasági elnök jelölt a parlament előtt, ez így aztán az elnök is, vagy nem, akkor azt mondanám, hogy ezen bonyolult megfontolások alapján én csak 60%-ot jósolok annak, hogy ő lesz. Ez azért a többségi esély, tehát nem 50, hogy vagy igen, vagy nem, ezt könnyű volna jósolni. Amiben viszont maradéktalanul egyet értünk, ezek szerint mégiscsak, hogy lehet sőt valószínű bármely kimenet esetén, hogy az eleje volt kicsit elsúrva, hogy nem tették világossá, hogy tulajdonképpen mire gondolnak. Azt én is tudom, ismeretségi körben vannak többen is, akik már erre a felszólításra, anélkül, hogy egy ilyen nyilvános vitafelület megnyílt volna, küldözgettek be különböző ajánlatokat, hát hiszen nem csak a Polgár Juditot ajánló 16 ismert név, hanem tudjuk,
4: akik
2: hogy az ügyészkörű.
4: Akik vettek részt a folyamatban.
2: Szóval érkezgettek már javaslatok, de ezt valóban vagy azt kellett volna mondani, most csak ismétlem magukat, hogy átmeneti elnököt választunk, van rá 30 napunk, ami tudjuk, hogy gyakorlatilag inkább 10 nap a mindenfajta előkészületekkel együtt. Hát ezt köszönünk, ha van javaslat, de ezt most nekünk kell vállalni. Ezt el tudom fogadni egy átmeneti elnöknél, mint kommunikációt, vagy tényleg megnyitni egy hivatalos felületet, elmondani, hogy és akkor majd lesz, mit tudom én, közönségszavazás. Ez kár, hogy nem történt. Én is azt látom, hogy különösen a Tisza körében érthető módon vannak eljárási opozíciók. Ami viszont, ha szondának volt számva, nagyon érdekes, azt nem tudom, figyelték-e, persze én is olvastam kommenteket, hogy háromfajta kommenttípus van. Az egyik, amelyik az eljárás kifogásolja. Mm. Ez az, amiről mi most beszélünk. És amiben akár belesorolhatók vagyunk, ha jól értem. A másik, aki azt mondja, hogy nincs közéleti, közjogi tapasztalat.
3: Beszéljünk erről is majd, igen.
2: Igen. Találkoztam egy harmadikkal is, a mai nap folyamán jöttek elő, és nem csak Novák Elődék, hanem ilyen rafináltabb módon, hogy én egyébként tudom, hogy így van-e, hogy de izraeli magyar kettős állampolgár, valószínűleg így van valaki.
4: Mondjuk ki, hogy ez a harmadik vonal, ez a...
2: Hát van ez a...
3: Ki István, mi ez a harmadik vonal?
4: Hazafiak.
2: Igen, ez a hazafias antiszemita vonal, mondjuk így. Én még tüntettem a Kossuth téren, amikor valamelyik akkor a széljobbhoz tartozó jobbikos képviselő listázni akarta.
4: A kettős állampolgárokat.
2: Igen, ez ott is különös tekintettel az izraeli magyarokra. Ez ellen most is tüntetnék, de lehet, hogy Magyar Péterék, ha ez szonda, akkor úgy gondolhatják, hogy van innen is, mondjuk így a liberális szakértelmet kereső oldalról is ellenvélemény, meg a két FY-os hazafias antiszemit oldal, akkor biztos jó.
4: Van egy negyedik csapat is.
2: Na?
4: Csalódott sakkozók.
2: Hogy nem ők?
4: De csalódott.
3: Én is sakkoztam.
4: Csalódott narcisztikus sakkozók. Nem. Ez a csalódott sakkozó, de komolyan mondom. Hogy
2: elvisznek egy embert? Vagy
4: nem, amit Ildikó említettél egyébként, ez a tehetséggondozó program, ugye ez a sakpalota.
2: Aha.
4: Nevű képződmény, hogy intézmény lett volna, vagy volt, és működött, és azt mondják a csalódott sakkozók, hogy bár 700 millió forintot kapott meg még utána is sokat, és már hogy ez is nem olyan szimpatikus, mert az Orbán kormánytól kapták, és hogy nem mutatkozott meg annyira a sakk utánpótlásban ennek a hatékonysága. Ennek
2: mert
4: a,
2: hogy az úgy rögtön szokott,
4: igen. Akadémiának.
2: De jó, lehet egy ilyen ellenérv,
4: miért nem? Ez ilyen kettős rétegű, mert az egyik az benne, hogy az Orbán kormánytól kapva, és akkor hagyha hosszú katinkára fújtunk a ilyen-olyan állami dolgok miatt, akkor ennek se örüljünk annyira, másik meg azt, hogy mondaná, hogy sakkozók, hogy nem látni annyira az eredményt. Hát én ebben megmondom őszintén.
2: Ebben nincs véleményem, akkor azt mondanám.
4: Igen. Én egy lépést látok előre, és az se jó általában, tehát ez abszolút a legrosszabb fajta.
3: Én az előzőt
2: Az előzőt, azt én is egész jól.
3: Tudom felejteni azt is.
4: Egy lépést látok vissza.
3: A feladást.
2: De néha az előzőt se veszem észre, hogy mit lépett itt a partner.
3: Felolvasnék kommentet. Nagyon sokan követnek minket, és köszönjük szépen a kommenteket. Végre egy értelmes vendég gondolkodtam ezen, hogy ezt felolvasnám, mint kommentet, de...
2: Ez azért nem barátja az előzőknek,
3: úgy Nem, azért igen, nem túl udvarias, de hát a provokatőr műsorban vagyunk, és emiatt mi bármit megengedtetünk magunkkal Istvánnal. Ennek köszönhetően. Na, ha már bármit megengedtetünk magunknak, akkor én most provokatívvá változom természetesen. Beszéljünk arról, hogy mit is várunk el egy köztársasági elnöktől. Mert itt elég jelentős képmutatást érzek. Tehát ha ugye elindult ez a játék, hogy akkor most ő jogász volt, nem volt jogász, azt írt a Göncz Árpádra Magyar Péter, hogy de hát ő sem volt jogász, miközben jogi egyetemet végzett, de aztán nem végzett jogászként, én bele sem mennék ebbe a játékba, ezt birkózzák le nyugodtan a kommentfalon, engem kevés érdekel. Az sokkal inkább, hogy tényleg mit várunk el. Hogy egy államszervezet demokratikus működése fölött legyen egy őr, ehhez viszont valamiféle politikai rálátás mégiscsak kell, márpedig Polgár Judit zseniális sakkozó, mindenki szereti, mert nagy sikereket ért el, különösen a férfiak világában, ezt szerintem nem szabad elhallgatnunk, és emiatt kell is arról beszélnünk, hogy ő egy nő.
2: Ez egy érdem, hát, az emancipáció egyik jelképe lett.
3: De hogy egy kanyi hangot nem hallottunk arról, hogy mit gondol mondjuk a sajtószabadságról, a kétharmados jogalkotásról, hatalommegosztásról. Nem kell feltétlenül, itt még egyszer mondom, hogy mi az elvárásunk, mert itt voltak jogász köztársasági elnökök, és az volt az elvárás, hogy fék és ellensúly rendszerét erősítsék. Nem jött be. Tehát tök mindegy, hogy van neki, vagy nem. De ha az elvárásunk, hogy ő képviseljen minket ilyen nemzetközi találkozókon, és a jó hírünket vigye a világban, ugye már pozitív cikket írt róla talán a Bloomberg, vagy a Politico, nem is emlékszem, talán mindkettő, akkor ez bejön. De ha nincs erre szükség, akkor ne legyen szükség. Itt az lehet a probléma, hogyha interjúzni kezd mondjuk, és megkérdezi a riporter, hogy mit gondol ezekről a témákról, és kiderül, most mondok egy hülyességet, hogy szántsuk be az összes lapot, és a sakkvilágot olvassa mindenki az országban, és egyébként is nincs szükség tantárgyakra, csak sakkoktatás elsőtől, mit tudom én, nyolcadikig. Hát sokan fognák a fejüket, és akkor azt mondják, hogy lehet, hogy mégsem ilyen lovat szerettünk volna, és elnézést, remélem mindenki érti itt, hogy mire is utalok, vagy mi is a párhuzam, nyilván a szólásmondásra, de hogy tegyünk már rendet az emberek fejében, hogy akkor most legyen fékés ellensúly, vagy ne legyen. Mire akarjuk használni? Mit szeretnénk ebből kihozni? És az a baj, hogy ez is át van politizálva, mert ha Magyar Péter nem állt volna bele ilyen keményen Súlyog Tamásba, szerintem az ország nagy része letolná nagy évben amúgy. Hogy ki a köztársasági elnök. Tehát ha ez mondjuk a probléma térképen a 168. helyre lett volna sorolva, és hagyták volna Súlyog Tamást úgy, ahogy van, senki nem
4: kutya észre nem vette volna.
3: Senki, ezt a politika teszi napirendre, és mi pedig azt gondoljuk, hogy ebből következik bármi, és hozzáteszem, ha a Polgár Judit lesz az, és nem szól hozzá semmihez, de mindent aláír, ott fog kiderülni az, hogy igazából itt a személlyel volt a probléma. Amúgy, és a politikai párttal, nem pedig azzal, hogy milyen funkciót tölt be.
4: Hogy, pont ezt írtam fel én is magamnak, miközben mondtad, hogy, de tényleg, mert hogy ezen gondolkodtam, hogy...
2: Hogy mire kell egy elnök, vagy...
4: Hát mert ugye az volt a felvetés, és utána azon gondolkodtam, hogy és pont tényleg ez jutott eszembe, hogy ha hagyták volna békén Súlyog Tamást, akkor kutya eszébe nem jutott volna senkinek, hogy létezik ez.
3: De ez egy akkora win-win helyzet és volt, hogy, Magyar Péter.
4: Igen, csak hogy közben, meg ugye most faramúci módon ebből lett az a helyzet, hogy a köztársasági elnök funkciója eddig egy szatyor ponty volt, ja, mondjuk. Istenem. Egy szatyor ponty. Na.
2: István.
3: Jó, de nem menjünk már erre.
4: De ez egy szatyor pont, ez egy gyönyörű, ez egy sikeres napfog volt, csak úgy jöttek a halak, okay. Volt kapás, minden.
2: Mégis volt már halál, vagy horgás.
4: Jó volt a csalibé, de rendben volt, nem abszolút, kell, villantózott. Na. Mondjuk akkor nem pontra, mindegy, tehát szóval, hogy tényleg se, tehát nem volt funkciója, mert alapvetően se sok volt, a Fidesz aztán végképp kiüresítette még azt a keveset is azzal, hogy olyan embereket, tehát Schmidt Pál, tehát hogy milyen figurák voltak itt. És a Novák Katalin és a kegyelmi ügynél ott még volt ráadásul ennek az egésznek, ami amúgy is már igen csak ingatag volt már, mint maga ez a köztársasági elnöki hivatali tekintély, de ott aztán végképp kapott egy hatalmasat, volt már, mint maga ez a köztársasági elnöki hivatali tekintély,

0: megint csak kapott tekintélyt ez az egész, és most megint van tétje annak, hogyha komolyan veszük azt, hogy itt rendszerváltást volt, vagy elindulhatott április 12-én, hogy akkor ez egy valami, hogy itt mégiscsak számít, hogy ki, és itt jön be az, hogy akkor, amit mondtál egy ilyen példát, hogy mi van akkor, hogyha nem csak ilyen virtuális nemzetegyesítő tekintélyként kell megjelenni, hanem konkrétan is mondani kell valamiről valamit például.
1: Nehéz helyzet lesz. Nagyon rövid szünet. Mindenkit várunk vissza, hamaros jövünk, 20-25 másodperc. Nem több.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Folytatjuk Polgár Judit, mint köztársasági elnök, nem tudjuk, de megvitatjuk. István monológiához van-e hozzáfűzni valód? Mert én mielőtt ledobnám az atombombát Polgár Judittal kapcsolatban.
3: Jegyzetelni.
4: Már ide, itt a teremben, akkor megyek arrébb, de mondom. Van hozzáfűzni valóm. Most nem akarunk, bár bizonyos életkorban ez szép tulajdonság, minden rosszban vagy vitathatóban valami jót találni, de bármi lesz a történet vége, az szerintem jó, hogy a köztársasági elnöki funkció miben léte iránt, hát legalábbis a politika iránt érdeklődő szélesebb körben, föltámadt egy komoly affinitást. Tehát ezekről viták folynak. Ami azt illeti ebben a vitában, ha úgy gondoltuk, vagy gondolta a közvélemény többsége, hogy olyan mindegy, hogy ki a köztársasági elnök, akár Súlyok is lehet, akkor azt kell mondanom, hogy a közvéleménynek, velem együtt, ha beletartozom, hogy tévedtünk. Ez nem így van. Még akkor is, ha azt mondják, hogy a magyar köztársasági elnöki funkció mondjuk az elnöki rendszerekhez képest tagadhatatlanul nem túl erős, de az, hogy minden törvény kihirdetése rajta múlik, az egy iszonyú hatalom, nem csak visszadobhatja a parlamentnek, hanem általában is évekre megbéníthatja a dolgot. Iszonyú hatalom lenne elvileg az is, hogy a köztársasági elnök joga egy személyben bármely törvényjavaslatot kezdeményezni a parlamentben. És hogy más nem mondjak, friss tapasztalataink alapján kiderült, hogy a kegyelmi jog sem olyan kicsi és jelentéktelen történet, mint hosszú évekig, amíg egy botrány ki nem robbant, hittük. Tehát szerintem nem lett volna jó, most megint ne eljárási vitát folytassunk, gondolom ebben, hogyha Súlyok maradt köztársasági elnök, mert egy ennyire puha jellem, bocsánat, hogy ezt mondom, puha politikai karakter.
2: Akkor még senki nem kér bocsánatot, ilyen puha kifejezésért egyébként ebben a műsorban.
3: Behatárolódom, túl gyenge.
4: Hát már nagyon nehéz nekünk megnevezni itt a köztársasági elnökkel kapcsolatos terminusokat, már látom. Szóval arról én bizony föltételezem, hogy Orbán intencióira továbbra is hallgatott volna, valószínűleg nem minden esetben, de néhány esetben. Nem tudom, hogy mit írt volna alá, és mit, ha más nem, akkor várólistára helyeztetett volna különböző eljárási módokon. Vagy hogy mondjak egy keményebb dolgot, és ha eljárási kegyelmet ad valakinek, aki mondjuk bíróság elé kerül durva korrupciós váddal, mert eljárási kegyelem is van, akkor már lesz szabad folytatni az egészet. Utóbbinál nem vagyok benne biztos, hogy vette volna a bátorságot, de hogy törvények parkolópályára helyezését kinézem belőle, az hát legalábbis részemről így van. Tehát én odáig egyetértek, hogy nem csak már Magyar Péterékkel, hogy nem csak szimbolikus figura volt. Hogy milyen köztársasági elnöknek kell lenni, mert azt hiszem, hogy most vagyunk jó nyomon, vagy a jó kiinduló ponton. Én továbbra is fenntartom a fék és ellensúly teóriát, de ezt nem föltétlenül szűk jogi értelemben értem, hanem ahol általános emberi és demokratikus értékek forognak kockán. Ilyen volt például a melegeket megbélyegző diszkriminatív törvény, vagy korábban, ez nem Súlyok sara, a hajléktalanokat kriminalizáló törvény, és így tovább, ahol nem feltétlenül részletes jogi szakismeretek. Én nem tudom, hogy van-e valamelyiküknek jogi szakképzettsége.
3: Nincs úgy, hogy kiváló köztársaság.
4: De nem is jogi tanácsot akartam kérni, nekem sincs, úgyhogy megbeszélhetjük nyugodtan az összes részletkérdést.
2: Én tudok úgy beszélni róla, mintha értenék
4: hozzá. Sőt, nem zavarnak az ismeretek.
3: Benne meg van bátorság. Úgyhogy.
4: Példát akartam mondani, nyilván fiktív példát, ha bármelyiküket valami csoda vagy politikai akarat köztársasági elnökét tenné, én nem kezdenék
2: csoda, el. Elnézést. Ezt a sértést ne haragudj.
4: Bocsánat, ha mégis ezt tenné a bal sors, mondom, fiktív. Nem jó, nem jó, nem sem. Rosszabb. Nem tudunk
3: jól tenni. Kinek a balsósa, ugye? A miénk vagy a nemzeti?
4: Hát ezt minden elnök te vitat mond. De példát akartam tehát mondani arra, hogy egy átlagos jogérzékű, de normális emberi értékekkel rendelkező ember szerintem jogi végzettség nélkül is, nyilván megfelelő csapattal van is az, be tudja tölteni a fékés ellensúly szerepet, és töltse is be.
2: Hát ha jelenék a köztársasági elnök, nem akarom elviccelni, komolyan mondom, magam mellé biztos, hogy vennék egy igazi köztársasági elnököt, aki ért is ahhoz, amiről én nekem mondjuk van egy érzésem.
3: De lettél az első Stróma köztársasági.
4: Például.
2: Tehát én lennék a plakát, azt a jó Isten. Annak reszeltek annak a nemzetnek. Tehát kijön egy törvényjavaslat, és egy csomó olyan jogi terminus, mellékhatás, tehát ennyire értek hozzá. Tehát olyan következményekkel járhat, ha én valamit visszavonok, vagy éppen támogatok, amit én előre nem látok. Tehát ha Polgár Juditnak ezen a téren semmilyen képesítése és tapasztalata nincsen, akkor neki meg kell hallgatnia azokat a véleményeket, és le kell fordítatni a saját nyelvére, hogy ez érthetővé váljon a számára. Mert mondja, egy alaptörvényjavaslatot lehet így is elmagyarázni, hogy és én élből azt mondom, hogy ez baromság, hogy ezt ne csináljuk, meg úgy is, hogy azt mondja, jó, hát ebben lehet, hogy tényleg van valami, majd beszélni fogunk a 16 évre levitt, vagy illetve tervezett választójoghoz, joggal kapcsolatban, és ott is olyan érvek vannak, hogy ha csak az egyiket hallgatom meg, akkor tudom, hogy ezt kell csinálni, ha azt, akkor meg a másik. Ledobhatom el a bombát.
4: Még ne dobja le ehhez egy mondat.
3: Én is csak majd egyet.
4: Hadd mondjak, bocsánat, önleleplező mondatot azért engedem meg, hogy magamnak, hogy feltételezett szavába vágjak. Azt hiszi, hogy mikor én frakcióvezető voltam, minden jogszabályt magamtól értettem. Pedig ott
2: hát
4: ültem.
2: Erre most hányan mondják azt, hogy hát ez látszott.
4: Látszik is. Mi?
3: Meg is lett az eredménye.
2: Köszönjük persze. Szépen.
4: De akkor most a híveim szűk csapatához szólok, akik akkor egy ideig azt gondolták, hogy ez rendben van, de ez minden frakcióvezetőre igaz. A hajóvonták találkozását szabályozó törvényről, nem volt ilyen, vagy lehet, hogy volt, már nem emlékszem. Durstom nem volt természetesen, de mondjuk az agrár témájuk sem, de az ember tényleg azért tart tanácsadókat, különböző orientációjú tanácsadókat, hogy aztán eljusson valahova. Tehát ez azért nem lehetetlen.
3: Hasonlót akartam mondani én is, hogy valószínűleg egy stáb dolgozik, egy stáb dolgozik, hát nézik azt is, hogy egy parlamenti vitában, vagy akár a bizottságüléseken milyen érvek és ellenérvek hangoznak el, hogy mi a sajtónak és a közvéleménynek a reakciója, és valószínűleg itt.
4: És mire hozzá kerül, addigra ez már
3: igen,
4: van.
3: Ott már ebből kikristályosodik valami, és még csak a hajóvonták találkozásáról szóló törvényről az jutott eszembe, hogy ezt nem tudom, hogy volt-e ilyen, de majdnem volt ilyen, vagy hasonló volt, mert a Simicska Orbán szakítás ezzel indult annak idején, hogy Gönyűnél megfogták Simicska egyik cégének uszáját, ami 5 centivel hosszabb volt, mint ami az előírásokban valami, és ezért lefoglalták. És akkor már mindenki vakargatta a fejét, hogy
4: itt baj lesz.
3: És ki gondolta volna, hogy annak idején egy Gönyűnél megfogott uszáj, milyen mélyebb politikai jelentése van.
2: Jánbor András írta azt, hogy a demokrácia ünnepe...
4: Ez már az atombomba lesz?
2: Polgár Judit, félig meddig, ez még csak egy ilyen kis bombácska.
4: Igen.
2: Kis ajándék. Ezzel kapcsolatban jutott eszembe az, hogy ha számára ez a demokrácia ünnepe, és nagyon sok tisztes számára pedig éppen a demokrácia megcsúfolása az, ami történik, hogy itt nincs egy társadalmi egyeztetés. Én arra jöttem rá, hogy most nem kívánok igazat adni Jánbornak, vagy éppen őt megcáfolni, de hogy olyan alapvető kifejezések, szavak, szimbólumok szintjén nincsen bennünk egy össztársadalmi közös definíció, hogy az bántó és fájó.
3: Most a demokrácia ünnepére gondolsz?
2: Magára a demokráciára, hogy ki mit gondol a demokráciáról. Jábor számára ez a demokrácia ünnepe.
4: Mások ezt most ő a jelölésre mondta, vagy mire?
2: Így van, arra mondta. Értem. Mások számára a megcsúfolás, hogy ebben is rendet kéne tenni, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mi a közös értékkészletünk, a közös nyelvünk. Tehát annyira szétvált a nyelvünk ebben a hidegő polgárháborúban, hogy nekem az érzésem, hogy mondjuk demokrácia alatt mindenki a saját érdekét nézi, keresi, és annyira nem tud kinézni a saját ideológiai buborékjából, hogy azt gondolja, hogy ha a számára kedves dolgok megvalósulnak a világban, akkor érvényesül a demokrácia. Én ezzel folyamatosan megütközöm, vagy ütközni kívánok, de nem ez a bomba, akkor ezt most zárójelbe
3: tettem. Hadd válaszoljunk rá, mert hogy...
2: Na jó, oké.
3: Amúgy igen van ilyen, szerintem itt most tényleg az van, amiről az első blokkban beszéltünk, hogy a félreértésre az a startvonal, hogy most ez mire vonatkozik ez a társadalmi éztetés. Ideiglenesre, vagy a véglegesre, és akkor ennyi. És hogyha valaki, és valószínűleg Jámbor András úgy nézi, hogy ez a rendes ügyümenet, és majd a új alkotmány szerint, akkor igen, akkor demokrácia ünnepe, de hogyha egy csalódott Tiszásnak meg az van, hogy igenis már ő most akart volna részt venni a társadalmi vitában, neki meg ez most itt a demokráciának valamilyen szomorú pillanata. Tehát itt csak szerintem ez a...
4: Még az atombomba előtt, hát ugye amíg életben vagyunk, használjuk ki ezt a pár pillanatot. Jó. Ehhez egy mondat. Igen, nem szoktunk azonosat érteni ezeken a elvileg integráló fogalmakon. Épp ezért volt annak a fogalmam, nincs már melyik politológusnak vagy újságírónak igaz, aki már előre azt mondta, hogy most ez a köztársasági elnök jelölés egy nagyon kritikus pontja lesz az új kormánynak, mert ki fog derülni, hogy mennyire mást várunk elnöktől, mint ahogy elhangzott, demokráciától, népakarattól, és így tovább. Igen, ez egy kritikus pillanat, még mindig jobb, hogy ezen próbáljuk ki, mint mondjuk valami örökebb időre szóló dolgom.
2: Polgár Juditot mindenki imádja, mert győzte, zseni, megverte Kaszparovot, de az a módszer, amivel ezt elérték, az egy rideg, autoriter, tervezetnevelési, hát hívjuk kísérletnek, ami bejött. És én azért szeretnék erről beszélni, mert Szoboszlai Dominik ügyében is ezt már a számra emeltem, meg egyébként vannak a sportvilágban rengeteg hasonló példa. Én azt tapasztalom, hogy a társadalmunk végtelenül képmutató. Tehát ha egy szülő ugyanezzel a kísérlettel egy bukott gyermeket hoz létre, már elnézést a kifejezésért, de most ezt használom, akkor szörnyetegnek tartanánk. És vannak erre is történetek. Vannak erre dokumentumfilmek. Na azért beszélek erről, mert egyrészt nekem a gyereknevelés az egy nagyon fontos téma, és ha Polgár Judit köztársasági elnök lesz, nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ez egy elhallgatott momentum lesz, egyébként sehol máshol nem hallom, hogy a társadalom mit emel piedesztára. A nők esélyegyenlőségét, vagy azt a nevelési modellt, amely szerint a gyermek egy projekt, egy kísérleti alany, és mondjuk a szülő elméletének igazolására használja fel a gyermeket. Mert itt ez történt. Tehát ha valaki manapság ilyen eszközökkel próbál gyereket nevelni, vagy sztársportolót nevelni, mert pont abban a korban vagyunk, hogy ez valószínűleg lehetetlen, mert 1 millió civil szervezet ugrana a nyakára, meg a gyermekvédelem, meg ki tudja, hogy honnan máshonnan. Én tudom a saját gyerekemről, hogy én azt, amit például Szoboszlai Dominik apukája végigvitt a fiával, én arra képtelen lennék, hogy az apja sosem öleli meg, nem mondja neki, hogy szeretem, és hihetetlenül magas elvárásai vannak vele szemben. Ugyanígy nem tudtam volna soha végigcsinálni azt, amit polgárapuka csinált a gyerekekkel. Tudom, hogy ez ilyenkor egy kényelmetlen téma, pont ilyenkor, de talán pont ilyenkor érdemes erről beszélni, vagy akár neki is beszélni, hogy mi a hozzáállásunk, társadalmi hozzáállásunk ehhez. Ennyi.
4: Kezdjem, vagy kezded? Kezd el, mert...
2: Tudom, hogy nagyon nehéz.
4: Nem olyan nehéz.
3: Szerintem se olyan nehéz. Annyit, hogy itt mindjárt az elején, hogy én azért, amit hallok, hogy a klubokban, az élsportklubokban azért a utánpótlás nevelése, hát az továbbra sem
2: a simogatja.
3: Nagyon nehéz meghúzni az egyensúlyt, hogy hol van az, amikor valakiből élsportolót faragnak, mert lehet bármilyen tehetséges, mindenképpen minden gyerekkel foglalkozni kell, minden tehetséggel foglalkozni kell, és hogy hol van az a határvonal, ami még belefér, vagy túlmutat rajta, és itt most nem a a klasszikus visszaélésekre gondolok, meg a molesztálás ügyekre, nem tényleg, hát egy kemény edző azért az kemény, és akkor ugye a szülő mit enged meg, vagy mit. De innen, az a baj, hogy ez annyira bonyolult, mert innen akkor én már így tovább mennék aztán oda is, hogy de mit vár el a társadalom, miért van szükségünk élsportolókra, hogy miért fontos egy társadalomnak, hogy legyenek élsportolói, hogy a sport, mint egyébként ilyen társadalom szervező erő, de valójában tényleg az-e, vagy pedig csak a kirakatban az is. Tehát, hogy és akkor innentől kezdve rettenetesen bonyolultá válik. Hát amit mondtál a szülőkről, ugye a polgárcsaládról volt is egy, hát könyv is született róluk, meg volt egy dokumentumfilm is. Igen, tehát igen, hogy nem. Tehát, hogy ez nem férne bele abszolút, és ez valóban egy kísérlet volt, ami úgymond bejött, de hát...
5: De bejött?
3: Hát ha...
5: Hát ebben mérjük,
4: az a baj, teljesítmény oldalról
5: bejött. Az a baj, hogyha ebben mérjük, azt
3: a másikban úgymond az empátiában, ott nem tudod mérni, mert fogalmad nincs róla, hogy polgárapuka milyen egyébként emberként, és hogy a lányok milyenek emberként. Tehát ugye, hiszen nem ismerjük őket személyesen. Ha ismerjük őket személyesen is milyen, akkor el tudnád mondani, hogy ez bejött, vagy nem jött.
5: Igen, neked pont ezzel van a bajom.
3: Ez érvényes Szoboszlaira is, tehát amit elmondtál, én ezt nem tudtam, mert ugye a foci az nekem... Hát az ilyen erősen ködös és még hófehér terület is, de hogyha ez valóban így van, ahogy mondod, hát ez egy klasszikus bántalmazó szülői kapcsolat.
5: Az
3: és teljesen mindegy, hogy mi a eredménye, úgymond, mi a hasznossága, mert a gyermekben, ami sérüléseket okoz, az bizony, hát tényleg, ha ez így történt, és ez minta volt, és séma volt, akkor ez egy bántalmazó.
5: De Dominik is már úgy beszél velem, hogy
3: most már értem,
5: aha, hogy miért volt velem olyan, csak szerintem ez a legszomorúbb. Erről beszélni sem szabad, és nem lehet, mert egy teljesítmény alapú, GDP alapú társadalom, a fogyasztói társadalomban létezünk, vagyis a siker, a boldogság alapja, hogy mennyit tudsz fogyasztani, mennyi van a bankszámládon. És ha ezt igazolja az a tömérdek siker, amit elért ez a két sportoló, akkor mindenki azt mondja, hogy jó, de sikeres?
3: Igen, ott van a lambó, méghozzá több is.
5: És engem ez sokkal jobban zavar, mint maga egyébként, hogy mit tettek velük. Hogy a társadalom hogy reagál erre.
4: Ez egy, mindjárt elmondom, ebben a vitában is a véleményem nagyjából azonos az elhangzott két véleménnyel, és fontos vitának tartom, azt se bánom, ha éppen most nyílik ki, mert valóban ez inkább
5: nem
4: egy
5: fog, ilyen... Most nem fog.
4: Nem valószínű. De értem, hogy miért nem fog, és itt ezért azt hadd mondjam bevezető mondatként, hogy akár helyeslem, akár nem helyeslem az ilyen nevelést, hogy mitől nem, azt mindjárt elmondom. Ez számomra nem minősíti semmilyen módon polgári Judit jelölését, se pro, se kontra. Tehát azt nem gondolom, hogy ha ő lesz végül a köztársaság elnök, akkor ezzel ennek az a fő sugallat, hogy meg van dicsőülve az ilyen nevelés, mert szerintem ebben a helyzetben most az alkalmasság mégiscsak a kész emberre vonatkozik, pont. De ha általában kinyílik ez a vita, ami rém fontos vita, még szélesebb, mint a sportolóké, csomó művészeti ágban is így van, a balettáncos, a zongorista vagy hegedűs gyerek, akinek napi 8 órát kell, miközben a többiek fociznak, vagy fordítva.
5: Így van.
4: Ja, tehát ez egy szélesebb történet. Benne van az egész iskolarendszerünkben, nem csak a tehetséggondozás, integrált oktatás, nem integrált oktatás állandó vitájában, de abban is, hogy mit honorál az iskola, hogy mire adják az ötöst, amivel tovább mehetsz, melyik gyereknek az értékét tartják jobbnak, ami rögtön összefügg mindjárt a társadalmi és családi környezet különbözőségével, mert akár szeretjük polgárapuka nevelési módszereit, akár nem, ez csak egy középosztálybeli, vagy azon felüli családban merülhet fel nyilván. Röviden a saját véleményem, én soha nem is lettem volna kép így gyereket nevelni. Tehát még a tudatos választás előtt nem lettem volna képes. Ez egy másik kérdés. Nevelési módszerekről szünet után azért mondok valamit, hogy ez mitől alakulhatott így ki, még a Kádár rendszerben, a polgárcsaládban.
5: Oké, akkor tartunk egy nagyon rövid szünetet. Egyébként is erről a 16 éves korhatárról szeretnénk egy kis vitát rendezni. Lehet, hogy én tudok olyat mondani, amivel nem fogtok egyet érteni. Rövid szünet és folytatjuk.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos meleg idő záporokkal. Hallerné Nagy Anikó alelnök veszi át a házelnöki feladatokat Forsthoffer Ágnestől. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza párt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte Magyar Péter Facebook oldalán. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény is. Vasárnap a tudomány, a kultúra és a sport 16 szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Juditot kérjék fel és válasszák meg államfőnek. Az országgyűlés alelnöke Hallerné Nagy Anikó veszi át a házelnöki feladatokat Forsthoffer Ágnestől. Az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a tiszás politikus látja el az államfő feladat és hatásköreit. Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása mától szűnt meg. Hallerné Nagy Anikó megbízatása az új köztársasági elnök hivatalba lépésekor hatályát veszti. Az iráni forradalmi gárda ismét támadást intézett olyan kuvaiti és bahreini támaszpontok ellen, ahol amerikai katonák állomásoznak. A bahreini belügyminisztérium felszólította a lakosságot, vonuljon biztonságos helyre, a kuvaiti hadsereg pedig megerősítette a támadás hírét, hozzátéve, hogy drónokat és rakétákat semmisített meg. Masoud Pezeshkian iráni elnök kijelentette, teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok továbbra is nyitott a diplomáciai megoldásra Iránnal, de Teherán felrúgta a korábbi megállapodást, közölte az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio szerint Irán nem tartja tiszteletben a hormúzi szoros szabadhajózásról szóló egyességet, ezért folytatják az iráni katonai létesítmények elleni csapásokat. A külügyminiszter hangsúlyozta, Washington kész tárgyalni, de Irán tettei alapján hozza meg döntéseit. Görögországban eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől. A döntést azzal indokolták, hogy egyre több az olyan roller baleset, amiben fiatalok, gyerekek érintettek. A törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja. A javaslatról kedden szavaz a görög parlament. A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Fiatalokról, nevelésről kezdtünk el beszélni. Ildikó, van még gondolatod?
3: Igen. Ha tehát a mostani jelöléstől függetlenül erről beszélünk, polgárapuka és a hasonlók nevelési elveiről, akkor egy valami talán nem igazolás, de történelmi magyarázat hozzá tartozik. Azért mondom, mert maguk nem is éltek akkor. A polgárcsalád harca, hogy a lányok, a nők is indulhassanak férfi sakkozókkal, az a Kádár-rendszer közepén kezdődött, méghozzá furcsa ideológiai, politikai harc lett belőle. Már nem emlékszem, hogy hívták akkor a sakkszövetség örökös elnökét, ami szövetű szerém, de mindegy, érdektelen. Politikai hatalom is volt, mert Kádár szeretett sakkozni, ja, és tényleg, ez az tényleg. Hát ilyen szempontjú régi barátja is volt.
4: Ő egy olcsóbb diktátor volt ilyen szempontból.
3: Igen.
4: Lehet otthon négy fal között.
3: Igen, ez mennyivel jobb, mint foci stadiont építeni. Saktábla akkor se volt drága. De ennek az embernek ettől, Kádár barátságától egy komoly világnézeti politikai hatalma is lett az ő protekcióját sakkon kívül elnyerni. Az majdnem olyan nagy dolog volt, mint a Gáspár Sándorét, vagy mondjak egy ismertebb nevesség. És mettebb mindegy, hogy mondjak egy ilyen más régi politikus nevet. Nos, ez a pasi, tehát a sakkszövetség akkori elnöke, ez...
2: Szerényi Sándor, ha jól
3: ez
2: mondom.
3: Ez az, akkor majdnem
2: 1960 és 74 között.
3: Ez az.
2: Tehát és ezt mind fejből?
4: Több Szerényi.
2: Tehát több szerényiséggel.
3: 17 évig, gondoljunk bele, azért az egy sportszövetségnél is egy hosszú idő. Ez a jó ember szemben a rendszer hivatalos, általános emancipációs ideológiájával eskütellensége volt a nőkbe, egyáltalán a sakhoz, a nők sakhoz engedését. És egy nagyon komoly politikai harc vált ebből, hogy ez szabad-e vagy nem. A polgárpapa majd, hogy nem politikai ellenzéknek volt ki kiáltva, hogy ő ennek az ellenkezőjét mondta. Ez nem igazol semmilyen nevelési elvet, de kicsit magyarázza, hogy ő kvázi világnézeti okokból is just is meg akarta mutatni. Pont ennyit, vagy lehet, hogy ennyit sem ért meg a dolog.
4: Tényleg röviden, hogy a társadalmi megítélése egy-egy ilyen történetnek az abszolút, amit mondtál, Tomi, tehát, hogy ez biznisz meg siker. Mire jutott, mire vitte, mennyie van, és ezért hanyadik, és ilyen csapat, olyan csapat, meg nem tudom, hanyadik helyzet, meg olimpiai bajnoki cím, ugye azért nehéz a mérleg másik serpenyőbe bármit is belemetteni, amit meg én mondtam az előbb, fogalmunk nincs róla.
3: Nincs kipróbálva az ellenkezőjét.
4: Nem tudjuk, hogy ő hogy élte meg, mit gondol, milyen a személyisége, hogy hatott ez rá. Ha ezt a kettőt, akkor lehet nem érlegelni, így ez kicsit felmenti a társadalmat, tudom, de hogy mi a fele, mert mi most eldönthetjük, hogy Polgár Juditnak mondjuk tegyük fel. Nagyon rossz volt, és ezt honnan veszünk? Tehát ez a gond ezzel a...
2: Ez mélyebb téma.
4: Meglehetősen.
3: De érdekes és fontos, függetlenül az elnök jelöléstől.
2: Evolúciósan ez van belénk építve, hogy 3-4 másodpercünk van felmérni azt, hogy akkor ő az én törzsemhez tartozik, vagy nem, ő erős, vagy nem, és akkor ebből következően. De ha, és nekem ez a legnagyobb fájdalmam, hogy rámutatnak mondjuk Szoboszlai Dominikre, és azt mondják, hogy de hát ő látszik, hogy boldog, meg hogy elérte a sikereket. Hát honnan tudjuk? Azért, mert sikerei vannak. Nem tudjuk, hogy hogyan kezeli a párkapcsolatait, milyen kapcsolata van a szüleivel, milyen nevelési elveket követ, milyen kondicionáltság van benne, a szorongásait hogy kezeli, ez hogy hat ki rá, egyáltalán hogy tudja saját magát képviselni, és nemet mondani olyan helyzetekben, ahol saját magát kell képviselni. Szóval mindegy, na, ez egy téma.
4: Mérleg más
2: tudatosság,
3: amire találgatunk.
2: Igen, találgatás. Oké, a következő provokatív állítás. A választási korhatár 16 évre csökkentése maga a választási csalás. Mondom ezt. Ildikó.
4: Fejtsd ki, nézzük hallgatóknak. Nem biztos, hogy mindenki követte, hogy miről
2: igen,
4: van szó.
2: Igen, arról van szó, hogy a Tisza szeretné ezt lejjebb szállítani. Az új oktatási miniszter is ezt támogatná. Magyar Péter is erről írt, hogy ez milyen jó lenne. és azonnal a fideszesek azt írták, hogy hát persze, mert a fiatalok körében népszerű a Tisza, a populizmusra fogékonyabbak, és akkor így akar extra szavazatokat nyerni a Tisza párt. Röviden.
3: Szerintem nem aki ezt, azon lehet vitatkozni, egy értelmes vita, hogy 16 éves korban elég érette az ember, én most inkább igent mondanék, de ez egy másik kérdés, ez egy valódi vita. Az az érv, hogy ez 4 év múlva a Fidesznek, a Tiszának kedvezne, az szerintem olyan ember szájából hangozhat el, akinek nincs kamasz gyereke. A kamaszkorú, most akkor vegyük így a 16 éves szavazó, életkori okokból is szerintem inkább ellenzéki hangoltságú, inkább lázadó típusú, hát legalábbis az én környezetemben élő kamaszoknál soha nem tapasztaltam az ellenkezőjét. Tehát, hogy 4 év múlva az akkori 16 évesek szavazati joga föltétlenül a Tiszának kedveze, erre én semmilyen mérget nem vennék. Az ellenkezőjére sem nyilván, de szerintem
4: lehet, ez... Lehet, hogy annyira durvák lesznek a kamaszok 4 év múlva, hogy leszavaznak a KDNP-re.
3: Hát azt se lehet, olyan hihetetlen lázadásra képes egy fiatal korosztály, mindenre és az ellenkezőjére is, hogy ilyen politikai jóslatot én nem mondanék. Uh-huh. Most jön a valódi kérdés, hogy eléggé érettek vagy nem. Hadd mondjak közeli példaországot, mondjuk Ausztriában elég régen 16 éves a korhatár, önkormányzati választáson és tartományén többnyire Németországban is, és így tovább, és nem veszem észre, hogy mondjuk az osztrák trendek eredményben eltérnének az általános európai trendtől. Tehát nem veszem észre, hogy ez jobbra-balra villentené a végeredményt.
4: Mondjam. Hát, hogy mellette ellene, ugye, Török Gáborosan, de az a helyzet, hogy tényleg, van mellette, meg ellene. Hogy ami mellette szól, és azt hiszem, az nagyon fontos, hogy egyre jobban előregszik a magyar társadalom is. És ugye azt láttuk, és a Fidesznél nagyon sokszor volt téma, hogy és a fiatalok ezen általában be is rágtak, ezt így tapasztaltam magam körül kisebb-nagyobb csoportokban, hogy már megint a nyugdíjasokról van szó, már megint a nyugdíjaknak, már megint a 13-ak, már megint
3: a nyugdíjak.
4: Mikor beszélünk arra, hogy nekünk milyen az életkezdés, és a többi, és többi. Most minél jobban előregszik egy társadalom, és a magyar társadalom az nem csak előregszik, hanem nagyon egészségtelen a korfája ráadásul, akkor a politika automatikusan megy utána, hiszen a célközönsége mindig az adott társadalom, ahogy kinéz, ahogy összeáll, ahogy strukturálódik, ergo a politika akkor az előregedő társadalomban az előregedett résznek a dolgaival fog inkább foglalkozni, még a fiatalokével kevésbé. És hogyha ez kiegyensúlyozódik, akkor bejöhetnek olyan témák is, amire a politikának kényszerből, hiszen akkor ha oda kerül egy kicsit a súly a fiatalok felé, a klímaváltozás, a munkaerőpiac, az oktatás, és a többi, ami ugye olyan hosszú távú folyamatok, például az oktatás is, ami az idősebb generációt már annyira nem hozza lázba. Persze mindenki aggódik mondjuk az
3: unokájának. Meg a klímaváltozás sem.
4: Klímaváltozásért. Igen, de mégis a fiataloknál ez sokkal intenzívebb. Ami viszont ellene szól, az valóban ilyen kutatások azt mutatják, hogy nem annyira stabil még, vagy nem annyira kialakult a világképük. Hála a jó égnek egyébként. Tehát rémes lenne, hogyha valaki 16 évesen kialakulna. A világképe ilyenekből lesznek a KDNP-sek szerintem.
3: Szóval, akkor elég kevesen vannak azért az
4: eljúk hozzá. Ezt tudjuk. Ugye ezt tudjuk. De pont ezért, mert még képlékeny a dolog, egyszerűen tényleg fogékonyabbak a kutatások szerint a szélsőséges megnyilvánulásokra. Viszont ugyanakkor meg pont emiatt is, hogy képlékeny, emiatt befogadóbbak is, meg nyitottabbak is, szóval nem egyszerű a helyzet. És van még egy, hogy amit itt ellene szoktak felsorolni, mert hogy vigyék a 18-16-ra, hogy van egy ilyen veszés benne, hogy esetleg a 16 évesek nem önállóan döntenek, hanem a szüleiknek a befolyása alatt.
3: Az biztos nem. Megint csak a kamaszokra hivatkozom.
4: Én rá tudtam venni a gyereket, hogy szavazzon.
3: Nem.
4: Aztán meg ki tudja, mibe megy a kis hunktas, benyomja a mi hazánkra.
2: De lefogóztattad, nem?
4: Ha még szép, de hát Emmája megcsinálta.
2: Ha nem. Behoznék még egyet, ez pedig...
3: De nem mondta, hogy magának mi a véleménye a 16 évről.
2: Ja, ami a Tiszának mindig.
3: Az jó.
2: Igen. Nem, nekem félelmeim vannak. Én akkor azt mondom, én 17 évre változtatnám.
3: Olyanország is van, azt hiszem a görögöknél 17 év, vagy nem is tudom, hol valamelyik uniós országban.
2: Na majd mindjárt megnézem az agyamban. Hogy
4: tényleg egy egészséges kompromisszum.
2: Tehát én attól tartok, hogyha 16 évre visszük le, akkor a középiskolák, gimnáziumok politikai csatatérré változnak. Én emlékszem még a saját fiatalkoromra is, és a politika, én úgy érzem, hogy nem nagyon érintette azt a közeget, azt a kört, amiben én létezhettem.
3: De nem, és lehet, hogy ez változott?
2: És ez így van jól. Lehet, hogy változott, és valószínűleg változott is, mert látom, hogy a fiatalok most már nagyobb számban fogyasztanak olyan politikai tartalmakat, igen, ami egyébként végtelenül populista a legtöbb. Tehát nem a differenciált, vagy nem tudom, árnyalatokat kereső gondolkodást
3: teljesíti. Az a jó, hogy a felnőttek csak a differenciált forrásokat.
2: Igen, igen, ugye, ugye, ugye, ugye.
4: Alig volt néhány két-harmad.
2: Nem csak a fiataloktól elvárnám.
3: Érted.
2: Irányukban még van némi türelem, nem? Hogy meghallgassák egyiket másikat, az idős ember az nem fog változni, már úgy marad.
3: Köszönjük szépen.
2: Hát ez sajnálom, de ez a szörnyű tapasztalat.
4: Azt gondolkodom, hogy melyik generáció társadalmi réteget nem sikerült az elmúlt két percben magadra hoznod, de szerintem megvan.
2: Vannak még a kutyások, mindenki, terhes nők, tudok még ilyeneket mondani. Tehát ha 16 évesek szavazhatnak, akkor a középiskolák, én tényleg attól tartok, hogy pártpolitikai kampányok első számú frontvonalává válnak. Hogy ez milyen formában, hogy előadásokkal, plakátozással, suli rádióban, üzenetekkel, fogalmam sincs, csak tök jó lenne, ha az ártatlanságokat még meg tudnák őrizni, vagy kijebb tudnák tolni, mert
3: de
2: ez nem
3: egészséges. De a végzősök így is szavaztak, mondjuk a negyedik gimnáziumban. Ja.
2: De hozzáteszem.
4: De ezek ilyen logisztikai.
2: Jó, én már vén ember vagyok.
4: Kizárható dolgok, nem? Tehát, hogy már most amiket mondtál, az, hogy aktívan jelenik meg a politika az iskolákban, de hát miért, hogy?
2: Igen, igen.
4: Tehát azt szerintem az kizárható.
2: Én emlékszem, hogy nekem az első szavazásom az olyan volt, hogy én a politikáról nem sok mindent tudtam. Talán, nem tudom, hogy voltam már akkor heti hetes, talán néztem édesapámmal a heti hetest, nagyjából ennyi, de akkor is ott a politikai tartalmaknak 95%-át nem értettem. Amikor édesapám nevetett, akkor tudtam, hogy nekem is kell, ha-ha-ha. De nem volt nekem érzékem ahhoz, hogy, és akkor ennek következtében voltam MSZP, a szoci szavazó, nagyon szívesen.
3: Tényleg? Az első szavazó.
2: Első és utolsó. Az, amikor már kinyílt a csipám, akkor már picit más.
3: De akkor ne részletezzel, jó?
2: Nem is vagyok tovább.
3: Szavazati magatartásra.
4: Én az első szavazáson nem szavaztam, mert hazaküldtek.
3: Hogy hazam, de miért?
2: Mi otthon hagytál valamit?
4: Nem, mert 17 és fél éves voltam, és engem delegált a helyi Fidesz a szavazaszámláló bizottság, és gondoltam, majd akkor leszavazok, amikor megyek úgy is, és nem voltam 18, úgyhogy hazaküldtek.
3: Magyarán választási törvényt akart sérteni. Hát igen.
4: Kinek mit intézett a kormánya? Igen.
2: És mire készültél, hogy hány MSZP-s ívet fogsz megsemmisíteni?
4: Hát az összeset.
3: Milyen jó, hogy hazaküldték.
2: Oké, hát végeztem igazából a gondolatmenetemmel, miután mindenkit végig sértettem.
4: Nem.
2: Köztük téged is.
4: Figyelj, amit elkezdtél mondani, az nem rossz gondolatsor, hogy valóban
3: a politikai
4: így megjelen. Igen. Csak szerintem, amiket mondtál,
2: nekem ez félelem.
4: De az kiküszöbölhető, hogy ilyen gyakorlat, az iskolarádióban meg plakátok, szerintem az megoldható. És hát nagyon sokat beszélünk arról, hogy a társadalmak szintet kellene lépni, ahol már megadatott ez az április 12, és például ebbe is, és a fiataloknak is, meg a tanároknak is, meg az osztályfőnöknek is, hogy kezelni azt, hogy a 16 évesek aktív politikai tényezővé válnak, de szerintem én, ahogy néztem az én
3: kisebb
4: gyermekemet, aki most volt még csak 16, hát ezt ezerre nyomták már a politikát. Tehát, hogy
2: de rosszabbat mondok, tehát a harmadikos lányomik osztályában vittem be őket, és akkor a kampány közepén, hogy fúj Orbán, meg hülye Orbán is, és mondtak is érveket. Mondom, jaj, ne. Hát ez gond.
4: De miket mondtam?
2: Ez nagyon, de ne hagyjuk.
4: Nem, de ez tök érdekes. Majd a harmadikból.
3: Nem.
2: Ha elérjük a 2000 nézőt, akkor bemondom, hogy miket mondtak. Még egy ezeres kéne itt az utolsó, két percben.
3: Fokozatonként haladni, 2000-nél bemondja az enyhébbeket, 1500 lábára durvábbakat.
2: Hát igen, szóval vannak félelmeim, 2 percünk maradt, tehát okay. Most már nem ugranék más témába, jó. Van ebben még valami?
3: Annyi, hogy ez azért egy jogos kérdés, hogy általában jogos kampánykérdés, de meg kell jegyeznem, nem csak a 16 éveseknél, vagy a 17 éveseknél, hát ennél nagyobb probléma, mert létszámban nagyobb választó réteget érint, hogy egy munkahelyi főnök mit mondott, vagy a polgármester a közmunkásokat, hogy terelte. Igen. Most ezek azért rossz példák, mert ezeken nem sikerült segíteni, de ezeken akkor az a kurzus nem is akart segíteni. Hát ha ebben mondjuk éberebb lesz a világunk.
4: Nagyon sok, van még egy perc?
2: Egy van.
4: Hogy nagyon sok ilyen véleményt hallottam, ezt a generációs különbséget, hogy de hát nincs még tapasztalat, meg a butaság, meg az egyszerűbb, meg hogy a szélsőségek felé, és a többi, picit mi is behoztunk néhányat, hogy, és akkor közben egy eszembe jutott, hogy azért a Fidesz milyen kampányokkal is nyert, nem? Tehát, hogy...
3: Tényleg a szélsőség nem is volt, hol?
4: Milyen korosztályokban? A bölcsesség, meg a...
2: Ja, halljuk a választói jog, meg a törvények módosítása ügyében, hogy akkor kéne valami cenzushoz kötni, vagy valami akár intelligencia szinthez. Vagy
3: most nem. Fogja megvonni az általános választójogot, és akkor sikerül mindenkit megsérteni mégis.
2: Igen. Nem, csak arról is, hogy akkor egy tesztet kell kitölteni előtte, hogy mennyire ismeri a politikusokat, fölismeri.
4: Állampolgársági vizsgát kell tenni. Hát azért most így megcsináltatnám az állampolgársági vizsgát, akár a magam.
3: Én nem mennék át, attól félek.
2: Nem, nekem ezzel az a bajom, hogy nekem vannak az ismerősi körömben is olyanok, akik mindent tudnak a politikáról, mindenre emlékeznek, mindent fejből és csettintésre, hogy 20 évvel ezelőtt mi történt, és úgy tűnik, mintha átlátnák a folyamatokat, mert olyan szektás burokban vannak, hogy az valami iszonyat. Tehát tudják a másik tábor érvei, de mindegyik automatikusan átkapcsol, hogy akkor ez baromság, ez hazugság, ez íze.
3: Hát és innentől kezdve magam ellen érvelek. Igen, most
2: maga ellen. Teljesen mindegy, hogy valaki tud-e bármit a politikáról, vagy nem, mert ugyanott tartunk, hogy kiszolgáltatottak vagyunk. Köszönöm
3: saját szépen. Magunknak.
2: Igen. Folytatjuk holnap is remek témákkal, remekednél remeket témákkal. Lendva Ildikó, köszönjük szépen,
3: köszönöm,
2: hogy eljöttél
3: szépen
2: ma.
3: Köszönöm
2: várunk holnap is. Szia István.
4: Üdv.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos, meleg idő, záporokkal. Újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza párt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte Magyar Péter Facebook oldalán. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény is. Vasárnap a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Juditot kérjék fel és válasszák meg államfőnek. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogirtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogirtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. A vízirendőrök 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 6:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast. Görögországban eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől. A döntést azzal indokolták, hogy egyre több az olyan roller baleset, amiben fiatalok, gyerekek érintettek. A törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja. A javaslatról kedden szavaz a görög parlament. A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazók podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai adásba, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. És ne feledjétek, minden hétfőn este 8 órától már a Spirit FM-en is hallhattok bennünket. Mai vendégünk Szűcs Kinga, színésznő, író és sokoldalú alkotó, aki a színpad mellett a versek világában is otthonra talált. Színészi pályafutása során a Fiatalok Színházában kezdett, majd játszott a Soproni Petőfi Színházban, a Győri Nemzeti Színházban, a Pesti Magyar Színházban, a Miskolci Nemzeti Színházban, a Bartók Kamara Színházban. Művészetében a játékosság és az érzelmi mélység egyszerre van jelen. Gyerekeknek és felnőtteknek írt verseiben a mindennapi élet apró pillanatai kapnak lírai, mégis közvetlen hangot. Mostanában jelenik meg első regénye, amely felnőtteknek szól, illetve ha jól tudom, akkor már meg is jelent.
3: Ez így van.
2: Nagy szeretettel köszöntelek. Elmondom a nézőknek és a hallgatóknak, hogy mi nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, hiszen amikor én oda kerültem, nem mondom meg, hogy hány éve a Győri Nemzeti Színházban, nem most volt.
3: Akkor, de egyébként még tegnap volt.
2: Tegnap volt, akkor Kinga már ott játszott.
3: Így van.
2: És egy öltözőbe kerültünk, és onnantól kezdve...
3: Sőt, hát már előtte is, ugye? Már
2: ez is ja, igazad van, bizony, igazad van, mert, hiszen mi a
3: mert játszottunk
2: Gornagy
3: együtt,
2: Máriánál találkoztunk így a színi tanodába. Igen, de a Győri Színházban erősödött meg a mi
3: ez
2: kapcsolatunk, hiszen minden nap találkoztunk.
3: Igen.
2: Na, de nem sőt is erről akarunk beszélgetni, hanem rólad szeretnénk beszélgetni. Te is választottál egy filmet, aminek én rendkívül örültem, mert a romantikus lelkemnek ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Újra megnéztem, ez a Kisasszonyok című film. Hogyha valaki nem látta, akkor pár szóban a filmről. Négy leánytestvér életét mutatja be ez a film, akik a felnőtté válás, a szerelem, a veszteség és az önmegvalósítás útján keresik a saját helyüket a világban. Tanúsága, hogy az egyéni boldogság nem csak egyetlen úton érhető el, és az önazonosság, valamint a családi kötelékek adják az élet valódi értékét. A történet elején a képzelet még menedék és játék, hiszen a lányok azzal szórakoztatják magukat, hogy színházi előadásokat kreálnak,
3: igen,
2: és a padláson
3: igen
2: előadják.
3: Igen, hát ez nagyon ismerős
2: nézők
3: nekem
2: nincsenek,
3: is ez a
2: hanem csak maguknak játszanak. Neked vannak határvonalaid a mindennapi játék és a nyers őszinteség között?
3: A nyers őszinteség, ugye, hogy ez egy szép...
2: Az állad jelen van.
3: Igen. Elsősorban magam felé mindenképpen, és tanulom évről évre, újra és újra tanulom, hogy hogyan lehetünk igazán őszinték, de ezt most nem olyan módon kell érteni, hogy feltétlenül meg kell mondani mindig mindenkinek mindent, sőt, egyáltalán nem, hanem inkább magaddal kell feltétlenül őszintének lenned, és megpróbálni tanulni magadról minden nap valami újat, és mindig valamit, tehát figyelni az életben, hogy mit miért kaptál, mit miért hozott, mi történik veled éppen most azon az úton, miért kell lépegetned, és kivel, és meddig, azzal a valakivel, és akkor nagyon sokat tudsz tanulni, és ez mindenre lefordítható. Ez, ha megjelenik a művészetedben is, legyen ez bármilyen, itt a lányoknál is ugye az van, hogy mind a négy lány valamely művészetben jeleskedik, igen, rajzol, igen, színész, akar
2: zongorázik,
3: tehát a zene, vagy pedig az írás, tehát mindenképpen jelen van a kreativitás és a művészet a családban. És ebből a szemszögből is nagyon érdekes ez, hogy hogyan jutsz el oda, amit te tudsz elmondani a világnak, és neked kell elmondanod a világnak valamilyen módon, vagy zenével, vagy írással, vagy a színpadról, vagy egy könyv megírásával.
2: Ti hárman vagytok, ugye, lánytestvére, kicsit igen. Hasonló a szitu. Ti játszottatok ilyen játékokat?
3: Hát persze.
2: Írtatok
3: a
2: darabokat?
3: A többiek nem nagyon akartak, de muszáj volt nekik, ugye?
2: Mert te már akkor is írtál.
3: Én nagyon szerettem volna, és hát ez megjelent a mindennapokban feltétlenül. Eleinte azokat a verseket próbáltam dramatizálni, amelyeket már amúgy is ismertünk, vagy tanultunk az óvodában, vagy később az iskolában, és akkor ezt feltétlenül be kellett mutatni, legyen az egy ilyen dal, vagy egy ballada később, amit be kellett mutatni, és ebben a nővéreim, mint ahogy mindenben támogatnak, és mindig is támogattak, társak voltak, és hát akkor én rendeztem természetesen, és akkor már rögtön tudtam, hogy kell rendezni. Ehhez voltam legalább szerintem 4 éves, és akkor mindent meg is valósítottunk, anyukám ruhatárából kiállítottuk a jelmezeket, pongyolákból, meg ami adódott. Ezt egyébként meg is írom, ugye ha most megjelent, vagy hát nemrég megjelent könyvemben, amelynek a címe a Tiszteletes három lánya, és
2: akkor ez rólatok már, szól?
3: Igen, hát ez egy részben önéletrajzi alapú, vagy ihletésű, inkább így mondom, önéletrajzi ihletésű regény, amelyben igen, hát főként ezekről van szó, és van is egy ilyen jelenet. Ez olyan értelemben nem önéletrajz, csak inkább azt mondom, hogy egy lenyomat, egy kortünet, vagy egy ilyen benyomás. Tehát, hogyha elolvasod, akkor nem azt kapod csak meg feltétlenül, hogy velem vagy velünk akkor mi történt, hanem hogy úgy annak a kornak milyen volt a hangulata és a lenyomata. Legalábbis nagyon bízom benne, hogy ezt az eddigi visszajelzések
2: tehát akkor
3: ezt
2: mutatják. Vannak kitalált történetek, és kicsit ki van színezve.
3: Igen, persze. Hát ugye, mint minden műalkotás, hogy egy picit azért össze kell, mint hogy a darabokat is a színházban egy picit összehúzzuk, dramatizáljuk, hogy abból egy olyan történet kerekedjen, még hogyha valós, vagy a filmekben is, hogyha valós történet alapján, igaz történet alapján, ugye ezt is szokták írni a mozikban, hogy igaz történet alapján készült, de hát természetesen a dramaturgia megkívánja, hogy az olvasó, vagy a néző, vagy a mozilátogató ezt úgy kapja meg olyan emészthető formában, hogy egy élményt adjon neki. Tehát nem csak száraz tényekkel zsúfoljuk tele, de a lényeg, hogy itt már erősen jelen volt ezekben a jelenetekben is az én művészeti elszántságom.
2: És ez mennyi időt ölel fel ez a regény?
3: Ez az első 8 évet, az életem első 8 aha. Évét. Azért is mondom, hogy inkább egy ilyen lenyomat, tehát nem ér, vagy hát ugyanúgy egyébként van benne ilyen módon párhuzam ezzel a regénnyel kapcsolatosan, igen, hogy ugrálunk az időben itt is, tehát látjuk, hogy a lányok hova jutottak el, és hogy hogyan alakul aztán később a felnőtt életük. Igen. És így az én könyvemben is ez megjelenik, hogy elindul egy jelen idejű jelenettel, történettel, és akkor abból jönnek a visszaemlékezések. Picit hasonlóan ehhez a műhöz, hogy tehát nem annyira lineárisan, inkább mindig azt követve és azt figyelembe véve, hogy mi a fontos a történet szempontjából, vagy a történet előre haladásának, vagy a jellemek fejlődésének a szempontjából. És nagyon érdekes megfigyelni itt is, hogy a lányok jelleme hogyan alakul és változik, igen. Így van a történet, tehát azok a hatások által, amik érik őket, úgy a veszteségek, igen, mint a háborúban lévő apa, vagy ott a közösségi felelősségvállalás, amit ott ők tesznek, a nehezebb sorsú emberek iránt. Tehát, hogy ezek mind hogyan alakítják a lányok életét, és hát a döntések, amiket szintén meg kell hozniuk mindegyiküknek.
2: Ha ma beszélhetnél a 10 éves önmagaddal, akkor mit mondanál neki? Mi az a fontos dolog, amit tudnia kell a kicsi szűcskingelnek?
3: Hogy ne aggódj annyit. De szerintem ezt minden művész kicsit tépelődik magában mindenen.
2: Hát igen.
3: És ez az aggódás, ez nem feltétlenül egy ilyen hétköznapi aggódás. Hát persze mindenféle kicsit ilyen magasabb röptű gondolatok is beleférnek ilyenkor egy művésznek a látókörébe, hogy miken aggódik. Tehát nem feltétlenül csak azon aggódtam, hogy jaj, most mi lesz velem, hogyan alakul a pályám, hogyan jutok én majd előre, mit kell tennem ahhoz, hogy... Hanem úgy mindenen, de én azt gondolom, hogy ezek előre visznek. Tehát hogyha ezt tudod... kordában tudott tartani, egy egészséges keretben tudott tartani, akkor ez előre visz. Mert hogyha nem tépelődsz egy kicsit, hogyha elfogadsz mindent olyannak, amilyen, akár a saját körülményeidet, akár a környezetet körülményeit, akár a világot, amiben vagy, kérdések nélkül és kérdőjelek nélkül elfogadod, abból nehezen születik művészet. Tehát ez mindig a kérdésfeltevésekből és a folyamatos minden megkérdőjelezéséből születik, legyen ez bármilyen, tényleg bármilyen művészet. Jó volt-e az, ahogy csinálták előttünk? Jó-e az, ahogy most csinálják? Jó-e az, ahogy van a világ? Vagy hogyan kellene, hogy szerintem legyen? Tehát, hogy ezek hozzájárulnak. De akkor is sokat aggódtam, és az biztos, hogy azt mondanám, hogy bízzak egy picit jobban magamban, és abban, hogy majd mindent megoldok, igen.
4: Az igen. Identitás gyakran az elvárásokkal szemben is formálódik. Kik is vagyunk mások elvárásai nélkül? Te mennyire tudtad leválasztani a saját hangodat a környezeted elvárásaitól?
3: Én bízom benne, hogy egyre jobban. Ehhez nagyon sok minden járult hozzá. Az egyik legfontosabb ilyen lépés az akkor volt, amikor megszületett a fiam, de ez biztos, hogy minden édesanyának így van, vagy bárkinek, akinek gyereke lesz valahogyan, ez egy borzasztóan nagy lépés, rögtön leválsz magadról olyan formán, hogy ő lesz válik az a legfontosabbá, igen, és akkor magadat is látod, folyamatosan tanulod, hogy te hogy reagálsz, hogy működsz anyaként. Ez mi színészek ezt egyébként is gyakoroljuk, hogy figyeljük magunkat folyamatosan, jó értelemben, hogy ugye tanuljunk a karakterekről, és ezt beépíthessük majd a karakterelemzésekbe, figyelünk másokat, megpróbáljuk, hogy az empátiánk is ugye egyre erősebben működjön, hogy ez még jobban hozzájárul, tehát egy gyermek jövetele a családban, az mindig egy ilyen nagy lépés, hogy magadról minél többet megtudsz, hiszen nagyon sok olyan szituációban találod magad, ami előtte nem volt.
4: Vagy ami előtte, és hogy ahol gyorsan, azonnal gyorsan kell cselekedni.
3: Így van, gyorsan kell dönteni, gyorsan kell cselekedni. Megtanulod magadról, hogy egyrészt képes vagy rá, tudsz, másrészt, hogy milyen döntéseket hozol, hogy tudod-e előtérbe helyezni, hogy nem magadat helyezed előtérbe, hanem feltétlenül a gyereket. De egyéb más kapukat is kinyit az emberben, a lelkedben, a művészetben is egy ilyen dolog. És hát ezt megelőzzen, és azért igyekeztem, én mindig amúgy figyelős típus voltam, és most is az vagyok, szeretem, ha tudok jól figyelni, igyekszem jól figyelni, inkább azt mondom, mert minden egy folyamat, semmit nem tudok lezártnak tekinteni, sem a magánéletemben, sem a művészetemben, hanem mindent egy ilyen folyamatos tanulásnak és figyelésnek élek meg, és ezért azt gondolom, hogy minden folyamatosan fejlődik, ahogy hatnak ránk a külső és a belső dolgok, és ezért inkább mindig azt mondom, hogy nem tudok semmit így kijelenteni, hogy én már ezt így tudom, vagy én már ezt így gondolom, vagy én ilyen vagyok, hanem hogy remélem, hogy ezt és ezt már elértem, vagy idáig már eljutottam, vagy ezt már megfejlődtem, és igyekszem figyelni magamra és másokra, és a barátságaim borzasztóan fontosak nekem, a családom borzasztóan fontos nekem, és ott is igyekszem nagyon jól figyelni, hogy ne csak azt lássam, ami... Tehát azt lássam, ami tényleg van.
4: Hát, hogy ne csak igen, a magadat igen. lásd, hanem hogy,
3: hát,
4: hogy a
3: hát
4: többiek.
3: Hát főként a többieket.
4: Mit éreznek,
3: igen,
4: hogy gondolják.
3: A többieket, ami egy nagyon jó tükör. És ez nem könnyű, főként egy színész, művész embernek nem könnyű az, hogy ne csak magát.
4: Hogy?
3: Tehát az is egy tanulás, de ha eléred azt, hogy jól tudsz figyelni, az egy nagyon jó érzés, egy élvezetes álláspont.
4: Ez így van. Joe története az önírás, az önteremtés folyamata. Mennyire érzed magad szerzőnek a saját életedben? Átírnál fejezeteket, vagy elfogadod őket? De most ugye azt mondtad, hogy, hogy elfogadod, tehát igen. Erre a kérdésre már megadtad a választ. Hogy jöttek a versek? Mit jelentenek számodra ezek a versek?
3: Mióta az eszemet tudom írok tulajdonképpen valamit, vagy ezt, vagy azt, vagy amazt, csak én ezt nem gondoltam úgymond írásnak, hogy ez valaha...
4: Mindig volt egy kis noteszer?
3: Igen, valami mindig volt, de nem gondoltam ezt ilyen karriertípusú írásnak, vagy hogy mondjam. Most sem gondolom feltétlenül azt, és nem is címkézem magam semmi ilyesminek. Én inkább nagyon köszönöm a bemutatót, a bemutató szöveget, amit mondtatok rólam, mert... Nem is tudom én sem meghatározni magam ilyen formán 100%-ban, hogy én most mi is vagyok, hogy színész, énekes, író, költő. Azt látom, hogy minden barátom, aki művészetben tevékenykedik valamilyen formán, mindenki alkot valamit még. Azon kívül, tehát van, aki még színpadon van, de esetleg fest, énekel, zenekarban hangszeren játszik, rajzol, nem tudom, kézműveskedik, bármit készít, korongozik, nem bármit készít. Tehát, hogy mindenkiből valahogy kibudjan az alkotás, és hogy nem csak egy módon jön ki az, hogy valaki kreatív, ami csodálatos, mert az egyik fejleszti a másikat. Én amikor tanítok, egyébként azt szoktam ajánlani a tanítványainak, hogy írjanak, vagy próbáljanak, meg nem kell, hogy ezt kiadják, vagy valaki azt mondja arra, hogy ez jó. Egyszerűen, ha elkezded megélni a kreativitásodat, legyen az bármi, vagy varsz valamit, vagy tervezel valamit, az is fantasztikus. Egyébként az engem lenyűgöz minden. Én nem vagyok ügyes, a kézügyességem nem annyira jó. Tehát az, hogy varjak valamit, vagy készítsek valamit, az nem megy annyira jól, hogyha például lovat szeretnék rajzolni, akkor feltétlenül csirke sikerül, vagy valami ilyesmi, de hogy, vagy lehet, hogy asztal. Tehát olyan is volt már, hogy aztán nem lett feje, de hogy ez nagyon fontos, hogy alkos, és akkor az egyikből valahogy következik a másik, és így volt ez nekem az írásnál is, és aztán egyszer csak bekopogtak hozzám a versek, ezt is mindig így mondom. De nem volt ez egy olyan, hogy én egy kedden délután leültem, és azt mondtam, hogy hú, de jó lenne most írni egy verset a rozmaringról, hanem egyszer csak elkezd jönni egy ilyen első sor, és akkor azt így nem hagy békén tulajdonképpen. Uh-huh. Nem tudom, hogy ez másoknál hogy van. Nekem nagyon érdekes, és egyszerűen nem hagy békén engem, hogy mit akarok én most azzal egy fecske a légben, és hogy mondja, fecske a légben, de mi van, mit akar a fecske a légben? Uh-huh. És akkor egyszer csak jó, leülök, megpróbálom, és jönnek a sorok egymás után borzasztóan gyorsan egyébként. Kicsit az elején meg is ijedtem ettől, mert azt gondoltam, hogy aki ír, a szöveggel is így volt ez, a prózával is, hogy én amikor néztem interjúkat, nagyon szeretek egyébként podcasteket nézni, és interjúkat hallgatni a kedvenc íróimmal, kortársakat nagyon szeretem, akár a magyar irodalomban, akár a nemzetközi irodalomban, és mindig azt gondoltam, hogy az író az úgy nehezen, tehát azt úgy meg kell
4: De nem, szűrni. Én szerintem ezt emberre válogatja. Nem hiszem, hogy Mozart nagyon sokat
3: ült volna. És akkor én azt gondoltam, jaj, ezt olyan gyorsan leírtam, biztos, hogy ez akkor nem is jó, vagy nem tudom, de ez így az elején. De aztán persze minden alakult, és akkor elsősorban magamnak akarok egyébként megfelelni minden ilyenben. Tehát nekem van egy belső mércém, legyen ez bármi, a leghétköznapibb dolgok is, és annak igyekszem megfelelni. Én érzem, hogyha az nem jó. Uh-huh. Ezt szerintem az édesanyámtól, aki egy csodálatos nő, és a nővéreim, akik szintén nagyon erős és iránymutató, a saját sorsukban is nagyon erős és iránymutató nők, tőlük is tanultam ezt, és folyamatosan tanulom, anyukámtól a mai napig tanulom, hogy minden korban, minden életkorban és életszakaszban hogyan kell. És persze, ahogy az előbb rákérdeztél, hogy van-e, mindenkinek van olyan fejezet az életében, amit egy picit átírna. Biztos, hogy mindenkinek. De az is lehet, hogy úgy kellett lennie, mert hogyha akkor azt nem kapom meg, akkor, amit ma már nem úgy csinálnék, akkor nem ez lennék, aki uh-huh. most vagyok. Ez így folyamatosan alakul, és ezt már csak a nagyon legvégén fogjuk látni, hogy ez jó lett-e így, vagy sem.
5: Igen.
3: Annyira kiszámíthatatlan, hogy mi hogy lesz.
5: A bizonytalanság végigkíséri a szereplők útját. A bizonytalanság számodra bénító, vagy inkább inspiráló szokott lenni?
3: Inkább azt mondom, hogy megszoktam. Igen. Uh-huh. Hát a szakmánk is olyan, és én mindig szabadúszóként dolgoztam, vagy hát azt mondom, uh-huh. inkább azt mondom, hogy javarészt szabadúszóként dolgoztam, mert volt én is, amikor nem. És most is, hát az alkotás önmagában olyan, hogy szabadság is kell, és egyfajta bizonytalanság, és ezt el kell fogadni, hogy nincs egy biztos kedszerda, és ahogy annak idején a színész mesterség tanárunk mondta, hogy nem minden nap egyforma, ugye a sóskifli, hanem hogy bizonyának vannak bizonytalanságai, de közben ez inspirális, miután megszoktam, és hát arra sarkal, hogy valamit tenni kell. Tehát, hogy nem lehet otthon ülni, és várni, hogy majd bekopognak, és nem lehet azt várni, hogy téged majd felfedeznek, kifedezzem föl, vagy miért. Tehát, hogy neked kell magadban felfedezni, hogy mi az, amit te tudsz adni. Nem mindig azt kell várni, hogy a világ neked mit ad, hanem te mit tudsz adni a világnak, és ez nagyon fontos a művészetben amúgy is, mert úgy lesz őszinte a hangod, akár a színpadon, akárhol, hogy jó, rendben, ezt a történetet már százan megírták. Azt, hogy valaki ilyen családban nő fel, vagy akár, amit én is megírtam a könyvemben, a Tiszteletes három lányában, hogy nehéz időkben, nehéz sorsban, vagy ezek a lányok is, a filmben, már nagyon sokan megírták, sokféleképpen feldolgozták a filmet is. Talán ez az egyik olyan regény, amelyet a legtöbbféleképpen dolgoztak már föl az irodalomtörténetben. Te mit tudsz azzal mondani? Neked miért fontos? És ahhoz mindenek előtt magadból kell a világ felé adnod valamit, hogy te adhass, akár a művészeteddel, és utána várni azt, hogy a világ felé adnod valamit, hogy te adhass.

0: aki hisz benne, és erre mutat, de én nagyon szeretem, hogyha jók és nyugodtak és kerekek a kapcsolataim, legyen az barátság, család, tehát én igyekszem alkalmazkodni tényleg a végletekig, a végtelenségig, de csak addig, amíg ezzel magamhoz hű tudok maradni, amikor nem, akkor rögtön kiálltok, és akkor nem megyek tovább, és nem engedek tovább, de egyebekben pedig lázadó, vagy inkább azt mondom, hogy inkább a saját utamat kereső és arra törő. Nagyon sok minden volt már egészen fiatal koromban, amit nem úgy csináltam, ahogy mások, és ebből volt is sokszor konfliktusom, vagy bajom, de én mindig azt mondom, és mai napig is így van ez, és én mindig azt mondom, hogy nem baj, de én ezt tudom, én ezt tudom adni, és akkor ez igazi legalább, ez legalább őszinte, és lehet, hogy nem jó, vagy lehet, hogy nem olyan hagyományos, vagy lehet, hogy a komfortzónámból most éppen ezáltal ki kell, hogy moccanjak, de ez legalább én vagyok, ez legalább igazi. És akkor majd meglátjuk, hogy mit tud ezzel a világ kezdeni, vagy lehet, hogy nem lesz igazam. Azt is elfogadom, nagyon boldogan elfogadom, ha nincs igazam, és szívesen mondom azt, szívesen kérek bocsánatot bárkitől. Az jó, ha nincs igazam gyakran. mert nem is kell igazadnak lenni, nem az a lényeg. Hanem, hogy mi az, mi a tanulás éppen abból a helyzetből mindkettőtök, vagy sokatok számára, vagy akár épp egy társulat számára, vagy ez egy munkafolyamat, tehát ez nem feltétlenül egy családban igaz, hanem egy munkafolyamat kapcsán. És én boldogan nem vagyok hiú egyáltalán érdekes módon, semmiben. Tehát a munkáimat is le tudom, ami fura, tudom, hogy ezt mondom, de le tudom választani magamról, és rögtön munkává válik, és hogyha valaki azt mondja nekem, hogy ez nem jó, akkor boldogan meg, vagy valahogyan, tehát hogy konstruktívan hozzászól, hogy hogyan lehetne ezen változtatni, vagy segíteni, én ezt nagyon boldogan fogadom. Mert az jó.
1: És miről szólnak a verseid?
0: Jaj.
1: Többségében.
0: Hát ez mindig a nagyon hangulati. A vers az mindig egy hangulat lenyomata. Én azt gondolom, és
1: miért inkább a gyerekverseket választod?
0: Mert ebben tudom igazán magam kifejezni. Vannak felnőtteknek szóló verseim is természetesen, amelyeket még nem adtam ki, csak úgy magamnak. Főként a gyerek verseimet jelentetem meg, és most ezt az első regényt, ami a felnőtteknek szól. Azt érzem, hogy ebben tudom igazán kifejezni magam. Egyrésztről boldogan dolgozom gyerekekkel és gyerekeknek. Uh-huh. Nagyon szívesen. Az ilyen elcsépelt, de mégis helyes szó, hogy tisztaságuk. Az nagyon jó, és amikor megyek a könyvekkel találkozni, író-olvasó találkozókra, vagy fesztiválokra meghívnak, rendezvényekre, ha meghívnak, akkor is jönnek, és Szina Kinga készítette, színésznő, barátnőm, kolléganőm az illusztrációkat, és ő készített ilyen rajzolókat is a gyerekeknek, és akkor ők rajzolnak a Kinga illusztrációi alapján. És ez egy fantasztikus dolog találkozni velük, és rögtön egyértelmű a visszajelzés, nagyon őszinte a visszajelzés. Azonnal elmondják, hogy nekik ez a vers nagyon tetszik, és elkezdenek beszélgetni róla, ami nekem nagyon fontos, és beszélgethetünk nagyon sok olyan dologról, ami engem érdekelnek a gyerekek, érdekel, hogy mit gondolnak, érdekelnek a fiatalok, hogy mit gondolnak a következő generációk. Ezért is nagyon szeretek tanítani, ugyanúgy, mint ahogy már az elején is elmondtam, hogy szeretem hallgatni az embereket, érdekel, hogy mit gondolnak, mert az egy izgalmas dolog, hogy összerakni abból egy képet, abból a kaleidoszkóp, mint hogy megrázna az ember egy ilyen, és hogy hogyan áll össze az a kép bármiről, hogy mit gondolnak a generációk különféle módokon, hogy a gyerekek mit gondolnak ugyanarról, és nagyon néha, nagyon viccesek persze a gyerekszáj történetek, meg mondatok, amikor itt találkozom velük, de nagyon-nagyon-nagyon szívmelengető az egész. De soha nem volt bennem ez, hogy én most gyerekeknek akarok írni. Uh-huh. Ez egyszerűen így lett, és boldog vagyok, hogy valahogy ezek bekopogtak hozzám, ezek a versek, mert ez egy jó dolog.
1: A kimondatlan érzelmek gyakran

0: feszültségé alakulnak. Te hova csatornázod a dühödet, hogyha van ilyen, amit mondjuk az igazságtalanságok okoznak?
1: Igazságtalanságok? Uh-huh. Hát azok mindig vannak. Igen, az élet nem igazságos. De legalábbis senki nem is ígérte, hogy az lesz.
0: Ez így van. Ugye? Ez így van.
1: Tehát nem mindig azt kapjuk, amit érdemlünk, és nem mindig azt kapjuk, én nem hiszek ezekben a Hogy bevonzzuk feltétlenül. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy sokaknak úgy alakul a sorsa, akár a sajátunk, akár a környezetünkben, amit nem feltétlenül ő generál. Egyszerűen vannak külső hatások, vannak olyan dolgok, amin nem tudsz változtatni, és ami rád is hatással van ezáltal. Persze nagyon sok dolgot te is megtetsz, vagy hogy azt akkor hogyan használod fel, vagy abból te mit tanulsz, hogyan építkezel tovább, gyorsan megrázod magad, és továbbmész, mert muszáj.
0: De te ez vagy, ez a gyorsan megrázós, igen, vagy inkább rágódós?
1: Nem. Gyorsan megrázom magam, körülbelül 1-2 napot adok magamnak az önsajnálatra, és annál többet nem. Igen, gyorsan fölállok, mert muszáj tovább menni.
0: És akkor mi ad erőt ilyenkor?
1: Feltétlenül a családom és a barátaim. Mindenfajta művészet. Nagyon szeretek csak úgy énekelni otthon. Uh-huh, ezt ugye biztos uh-huh. te is tudod, hogy ez egy nagyon lélektisztító dolog. Önmagában a testnek is nagyon jót tesz a sok kilégzéssel, és a sok nagy sóhajjal egy jó énekóra. Olyankor énekelni szoktam, hogyha a feszültség, és nagyon sokat sportolok, ami szintén egy összeszedettséget ad az élethez, és egy mentális összeszedettséget ad mindenhez. Ez gyerekkorom óta nagyon sokat sportolok, és rendszeresen ebben uh-huh. sosem álltam.
0: És ez milyen fajta sport?
1: Hát most már főként jóga, uh-huh. de ennek is egy kicsit ilyen dinamikusabb formája. Nagyon sokat gyalogolok, uh-huh. régen futottam, azt most már annyira nem bírom a térdeim miatt, de és hát ugye a tánc, azt úgy nagyon sokat táncoltunk is, a zenés szerepek a színházakban, a hosszú-hosszú táncpróbák, tehát még mindig jelen volt az életemben a mozgás, és a természetbe séta. Túrázni kifejezetten annyira nem szeretek, de nagyon szeretek inteni a természetben. Szóval ezek mind hozzátesznek, és ez egy ilyen mentális összeszedettséget ad, az, uh-huh. hogy megszokod, hogy sportolsz, és hogy mindig kell legyen egy tartás.
0: Nem, meg már elkezd hiányozni.
1: Igen, kifejezetten.
0: Hozzászokik igen, mindene az embernek.
1: Igen. Igen.
0: A siker fogalma minden szereplőnél más jelentést kap. Mit tartasz valódi sikernek, vagy beteljesülésnek a te életedben?
1: Volt sok apró. Ez olyan, mint amikor azt mondják, hogy mi a boldogság. Hogy ez nem egy állandó állapot. A siker sem egy állandó állapot, hanem van sok apró különféle szegmensekben, úgy a színházi szerepekben, mint az anyaságban, vagy a barátaiddal való, vagy a családoddal való kapcsolatban. Amikor leküzdöd magad, az is egy nagyon nagy siker, uh-huh. amikor tudod, hogy valami nem jó felé mész, és akkor a döntéseidből egyszer csak valami jó születik, és akkor azt mondod, hogy jól hoztam meg mindig azokat a kis döntéseket, amik aztán végül is egy, lehet, hogy akkor nagyon nehéz volt, lehet, hogy nagyon nehéz volt 5-kor fölkelni és elmenni sportolni, lehet, hogy nagyon nehéz volt mégiscsak visszamenni azért a ruháért, és azt megvenni arra a fellépésre, mert már nagyon fáradt voltam, de visszamentem, és de jól tettem. És az, hogy belevágsz új dolgokban, hogy nem azt mondod, hogy neked ennek már vége van. Semminek nincs vége egy nő életében. Egyszerűen nincs olyan, hogy vége van. És egy ember életében sem úgy általában, hanem mindig lehet új kapukat nyitni. És az egy siker, hogy nem adod fel, hogy nem azt mondod, hogy most akkor ez megszűnt, mondjuk ez az állásom, vagy ez a fajta munkám megszűnt, legyen az egy alkotói folyamat, és akkor kész, vége van, hanem akkor azt mondod, hogy lássuk, hogy mibe vagyok még tehetséges, vagy mi az, amit erősíteni tudok magamban, uh-huh. vagy mi az, amit még el tudok kezdeni, és az is egy mindennapos siker, hogy soha nem adott fel, mert nem szabad, mert lehet, vannak nagyon szomorú keddek, és aztán jönnek uh-huh. nagyon vidám szerdák.
0: Ez így van, csak hinni kell benne is.
1: És hát tenni kell, és tenni
0: ez
1: kell.
0: Ez nehéz, elhinni.
1: Igen.
0: És tenni kell.
1: Igen.
0: Igen.
1: Főként.
0: Mami az én kedvenc figurám a filmben egyébként, és róla te jutsz eszembe, csak úgy mellesleg.
1: És miért?
0: Alakítja a filmben a láthatatlan áldozat szimbóluma tulajdonképpen, aki a saját vágyait szorítja háttérbe azért, hogy a többiek boldogak legyenek, és hogy egybe tartsa a családot. Na, erről jutsz te eszembe, hogy te mindig, amikor együtt játszottunk, és amikor mi társulat voltunk a régi szép időkben, akkor te egy ilyen tyúkanyó típus voltál.
1: Igen, most is az vagyok.
0: Igen. Na, úgyhogy ezért. Te hányszor kaptad magad azon, hogy olyan anyai vagy női sorsmintákat ismételsz, amikről korábban megfogadtad, hogy elkerülöd őket?
1: Ilyen formán nem volt ez így, mert minden kornak megvan a saját szerepe, és minden női szerep fontos valahogy. Áldozattá nem kell, és nem is szabad válni, de az, ahogy a nők, és nem, az nagyon rossz, hogyha te úgy támogatod a nőtársaidat, legyen ez egy család, vagy egy közösség, vagy egy baráti közösség, vagy barátnők, hogy te áldozatnak érzed magad, mert te hátralépsz. Az nem jó. Semmiképpen nem szabad áldozat. És abban a szerepben tetszelegni sem szabad. Szerintem. Vagy az nem jó. De ha úgy tudod támogatni a nőtársaidat, ami szerintem az egyik legfontosabb dolog az életben, és azért is többek között választottam, és nagyon fontos nekem ez a könyv is, és ez a film is, mert nagyon kell, hogy a nők támogassák egymást. Szerintem ez egy borzasztóan fontos dolog, és én ezt szívből tettem mindig, semmiféle szerep erre, és semmiféle megfontolást nem késztetett. Én ezt a mintát valóban hoztam a családomból. Nekem ilyen az édesanyám, aki egy borzasztóan erős nő, és ő sokat dolgozott, és egy szép karriere volt, miközben a gyerekeit egyedül nevelte föl a lányait, és nagyon szépen, és nagyon, nagyon megtartóan, és a nővéreim is, a két nővérem is ilyen csodálatos, erős, és a saját karrierükben, és a saját családjukban nagyon fontos szerepet, és a baráti közösségeikben is fontos szerepet betöltő nők, és a barátnőim is ilyenek, és hihetetlenül felnézek rájuk, ugye, mint te, hogy te is nagyon sok mindenben kiteljesedsz, és nagyon sokfélét csinálsz, és mindenben kiválóan, és a barátnőim is, a színész és művész, és egyéb más civil szférában dolgozó barátnőim is kiválóan megállják a helyüket. Én nagyon szeretem ezt, hogy támogatjuk egymást, teljes szívemből tudom támogatni.
0: Hát talán több fórum, vagy több alkalom kéne erre, vagy többekben meg kéne, hogy fogalmazódjon
1: ez. És egy kicsit hangosabban kéne, még mindig hangosabban kéne az, hogy a nők mennyire fontosak, mennyire csodálatosak, és mennyire erősek, és hogy minden téren ugyanazokat a lehetőségeket és jogokat megkapják itt is és szerte a világban. Ez nekem borzasztóan fontos. Lehet, hogy azért, mert egy női közeg, tehát ugye mi négyen voltunk, négyen kislányok a családban, úgy hívom most is a barátnémet, hogy kislányok.
0: Igen.
1: És ez nekem borzasztóan fontos, tehát ez számomra nem egy szerep, hanem tényleg egy vállalás, és egy borzasztóan fontos szívből jövő dolog. Úgy tudok tisztán, őszintén büszke lenni a színésznő társaimra. Egy fikarcnyi irítség, vagy ugye ezt te is érezted, hogy soha bennem nem volt, hanem egy végtelen büszkeség, hogy íme ott egy másik nő, aki fantasztikus, és ezt ünnepeljük meg, ahogy csak lehet.
0: Igen,
1: de tényleg,
0: igen.
1: És ezt támogassuk, ahol csak lehet, mert kevés támogatást kapunk még mindig. Még mindig, és főként akkor, hogyha egy hölgy elér egy bizonyos kort.
0: Igen, ez így van. Ez
1: akkor
0: így van.
1: Onnantól kezdve még nehezebbé válik, és sokszor azt érezzük, hogy láthatatlanná válik, aminek nem szabad megtörténnie, mert ahogy ezek a színész nők is egyszerűen egyre csodálatosabbak, és egyre több értéket képviselnek, minden rezdülésük egyre értékesebb, és az arcukon a rán egyre értékesebb, mert az mind azt mutatja, hogy mit alkottak, és mit hoztak, és milyen szeretettel áldozták a saját életüket, és léptek háttérbe. Én szeretek háttérbe lépni, és onnan figyelni. És egyszer egy barátom azt mondta nekem, egy rendező barátom, hogy te úgy tudsz rajongani. Biztos, hogy ez jó, hogy te így tudsz rajongani a színésznő társaidért. És azt mondtam, hogy amíg szívből tudok rajongani a színésznő társaimért, és azért, hogy ők ilyen csodálatosak, addig szerintem nagyon jó. Addig, és ez egy jó érzés, igen. És nagyon szerencsés vagyok, mert ugyanezt megkapom vissza is. Uh-huh. Ami szerintem egy szerencse, mert minden kapcsolat azért egy szerencse is valahol. Hogy olyanokkal sodorjon össze.
0: Nagy szerencse kell,
1: így van. Hogy olyanokkal sodorjon össze a szél, akikkel így ilyen őszintén ki tudod magad nyitni, és nem kell másnak látszódnod, mint aki vagy.
0: Olyan jó, hogy ezt most így megfogalmaztad, mert ez számomra is nagyon-nagyon fontos, már csak színésznőként is.
1: Abszolút, abszolút.
0: Ugye, az időnek a múlása, és igen, az, hogy a tapasztalások, és az életbölcsesség például egy színésznőbe beépül.
1: Abszolút.
0: És az igenis látszik.
1: Hogyne.
0: A színpadon.
1: Hogyne.
0: És ezt én is nagyon fontosnak tartom, és igen, tartanám, hogy, ezek az éretnő, ők, akik már letisztultak, igen, akik már nem akarnak bizonyítani, hogy meg tudják mutatni, igen, azt, hogy mi az őszinteség.
1: Így van, vagy.
0: Így van, aki mert csúnya is, igen, lenni már ebben,
1: vagy olyan, vagy
0: akkor,
1: amilyen
0: így
1: vagy,
0: van.
1: Ez nem kérdés, nem
0: probléma.
1: Nem az a lényeg, mert a színpadnak semmi köze a szépséghez, nem szépségideálokat ábrázolunk, hanem embereket.
0: Embereket, ez lenne a lényeg.
1: Embereket ábrázolunk, sorsokat ábrázolunk, és mindenkinek van sorsa, függetlenül a kinézetétől, és azokat igyekszünk megmutatni, és ez egy borzasztóan szerencsés állapot, amikor már nem azt nézegeted, vagy nem azon gondolkodsz, hogy hogy fogok most, hogy álljak a fénybe, igen, hanem hogy mit gondolok, és mit képviselek, és mi a mondani valója ennek a karakternek.
0: Így van, és aki már eljut idáig,
1: igen,
0: mint ember, az sokkal többet tud adni a színpadon, és ehhez kell, hogy elteljenek azok az évek, nincs mese.
1: Kell.
0: Ez van, és
1: ez
0: kész.
1: Így van.
0: Ez van,
1: kell,
0: és kész.
1: Ez így van.
0: Igen. Na, hajrá! Kingám, mik a jövőbeni terveid? Ugye megjelent ez a csodálatos könyv. Ezt hol lehet beszerezni?
1: Minden ismert könyvbeszerző helyen, uh-huh, be lehet szerezni. A Felhő Café könyvek webshopján elsősorban megrendelhető természetesen, de mindenhol.
0: Na,
1: meg lehet szerezni.
0: Szuper.
1: A tiszteletes három lánya. Igen,
0: okay,
1: igen.
0: El fogom olvasni én magam is, mert bocsánat, még eddig nem sikerült, de mindenképpen nagyon-nagyon-nagyon érdekel.
1: És nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz.
0: El fogom mondani.
1: A terveim pedig, hát nagyon sok olyan dolog történik velem, amit nem terveztem soha. Nagyon nehéz azt mondani, hogy mik a terveim. Egyfelől borzasztóan tudatos vagyok, de inkább azt mondom, hogy mindig úgy készülök, hogy bármi lehet.
0: Uh-huh.
1: Mindig úgy is indulok el otthonról.
0: Mindig ezt minden is, van nálad, igen, a retikülödre, ugye?
1: Igen, ezt is egy színész művésznő barátnőmtől tanultam, hogy mindig úgy kell elindulni otthonról, hogy sosem tudhatod. És teljesen igaza volt, és mindenre nyitott vagyok. Tehát megpróbálok úgy, ez borzasztóan nehéz, a színész, biztos hallottatok már olyanról, vagy olvastatok olyat, hogy hollywoodi színészek is nagyon gyakran mondják, hogy egyszer csak 5 év múlva került sor egy másik szerepre, vagy 10 év múlva, és az Oscar-díj után évekig nem volt lehetőség. És mégis úgy tartották, vagy nekem is van egy nagyon csodálatos táncos barátnőm, aki most régóta egy másik szerepben alkot ragyogóan, de mégis mindig úgy tartja magát készenlétben,
0: hogy bármikor
1: lehet egy casting, vagy egy táncos szerep, ami miatt én borzasztóan büszke vagyok rá, de hogy ez valahogy én is igyekszem úgy tartani magam, és mindig egyszer valahogy úgy nagyon a fejembe vettem még ilyen 10 éves korom környékén, hogy mindig fejleszek magamon valamit.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy sosem lehet tudni, és akkor én most tanulok valami új táncot, vagy tanulok valami, egy új nyelvet, nagyon szeretek nyelveket tanulni, most például éppen spanyolul tanulok.
0: Igen.
1: Tehát, hogy valahogy mindig, hogy valami olyan új lehetőség, hogyha bármi adódik, akkor én azzal tudjak élni, és akkor arra én legyek felkészülve, ne érjen engem váratlanul, uh-huh, hogyha mondjuk egy castingon azt mondják, hogy jaj, van-e itt egy színésznő, hiszen amúgy is szűkülnek a lehetőségeink, ezt tudjuk, ugye nőként a színpadon egyre inkább szűkülnek a lehetőségek, Szóval, hogy úgy mindenre legyen lehetőség, és ez úgy mindenben úgy próbálom úgy tartani magam, hogy sosem lehet tudni, mi lesz. És aztán ehhez próbálok rugalmasan alkalmazkodni, és hát amikor gyereked van, akkor meg végképp nem tudod, hát még reggel sem tudod, hogy el tudtok-e indulni az iskolába, vagy most akkor mi lesz. Tehát, hogy ehhez is kell egyfajta nyitottság és rugalmasság. Megpróbálok nyitottan állni mindenhez, és várni a jót, ahogy a könyvemet is befejezem.
2: Nagyon jó.
1: Mindig várni a jót.
0: A végére néhány villámkérdés.
1: Jó.
0: Klasszikus vagy modern?
1: Klasszikus.
0: Bátorság vagy túlélés?
1: Bátorság.
0: Szabadság vagy kényelem?
1: Szabadság.
0: Szó vagy tett?
1: Tett.
0: Szív vagy ész?
1: Szív.
0: Igazság vagy béke?
1: Igazság.
0: Harag vagy megbocsátás?
1: Megbocsátás.
0: Egyén vagy közösség?
1: Közösség.
0: Sors vagy választás?
1: Választás.
0: Örökség vagy újrakezdés?
1: Újrakezdés.
0: Lázadás vagy alkalmazkodás?
1: Lázadás.
0: Erő vagy sebezhetőség?
1: Sebezhetőség.
0: Jelen vagy jövő?
1: Jövő.
0: Győzelem vagy méltóság?
1: Méltóság.
0: Jó fiú vagy rossz fiú?
1: Jó fiú.
0: Oké. Okay. Nagyon szépen köszönöm, hogy
1: én köszönöm.
0: Voltál.
1: Én köszönöm.
3: Lemaradtál a beszélgetésről? Az Utazók Podcast Mahó Andreával YouTube csatornán végighallgathatod a teljes interjút.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos, meleg idő, záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az egész Tisza frakció és sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi és megérti a sok nagymester döntését. A Fidesz szerint Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta azzal, hogy nem vállalta el a köztársasági elnöki pozíciót. Bóka János, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese úgy fogalmazott, a kialakult méltatlan helyzetért a felelősség Magyar Péter terheli. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás, a szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. A vízirendőrök 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 6:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast. A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Szombaton aláírta az alaptörvény 17. módosítását Súlyog Tamás, amivel megszűnt a megbízatása. Magyar Péter ezután azt mondta, nem füstös szivarszobákban fognak dönteni az új, ideiglenes államfő személyéről, hanem várják a javaslatokat a civilektől is. Ehhez képest ma már Polgár Judittal egyeztetett arról, elvállalja-e a felkérést. A helyzetet Boros Tamással és Szakonyi Péterrel értékeljük. A választás szabályainak átalakításáról beszélt Mellétei Barna Márton. A Tisza párt frakció vezető helyettese szerint másfél-két éven belül új választási törvényt fogadhatnak el, amelynek célja a tisztességesebb politikai verseny feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében kizárnák a kétharmados parlamenti többség könnyű megszerzésének lehetőségét is. László Róberttel beszélgetünk. Az ügyvédkör Bárándi Pétert ajánlja a társadalom és a döntéshozók figyelmébe a köztársasági elnöki posztra. A szervezet szerint a leendő államfő személye nem csupán közjogi kérdés, hanem egyben értékválasztás is. Azt fejezi ki, hogy milyen szakemberre bízzuk alkotmányos rendünk újjáépítését, a nemzetegységének megjelenítését. Vendégünk Bárándi Péter. Spanyolország története során másodszor hódította el a világbajnoki trófeát, miután a vasárnapi döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő argentin válogatottat. Ez volt az első olyan VB, ahol 48 csapat játszott, így olyan csapatok is bemutatkozhattak, amelyek eddig a torna közelébe sem kerültek. A VB-t Hrutka Jánossal és Kele Jánossal elemezzük.
3: Ez az Egyenes Beszéd, jó estét kívánok, én pedig először ülök itt, úgyhogy csak ezt szeretném mondani, hogy ki mindenki vezette ezt a műsort, nem fogom felsorolni, de Kálmán Olga és Rónai Egon természetesen kiemelkedik közülük, és hát itt volt Mészáros Antónia Bombera, Krisztina Krug Emilia, Simon András, Bodac Balázs, Szöllősi Györgyi, hogy más nem mondjak. Hát az az igazság, hogy a feladat az, egyrészt tisztelgek az ő tudásuk előtt, másrészt meg a feladat egyértelmű, egyenesen kérdezni és meghallgatni a válaszokat. Ebben azért segítségemre lesznek a vendégek, hál' Istennek. Köszöntöm a stúdióban egyrészt Boros Tamást, így névsor szerint. Igen. Ő az LTV egyik főszerkesztője és Spirit FM riportere, szerkesztő riportere, és Szakonyi Péter újságíró, aki nem csak a közjogi kérdések nagy szakértője, hanem közgazdasági kérdések gyakorlati művelője, mert hogy ír is erről a témáról elég sokat. Úgyhogy meg fogjuk beszélni a gazdaság jelenlegi helyzetét is természetesen, de azért elsősorban, mert hogy ugye most egy új hír látott napvilágot arról, hogy Polgár Judit hogy reagált az államfői felkérésre, meg is mutatjuk. Életem megtiszteltetésének tartom a kezdeményezők felkérését. Rendkívül hálás vagyok érte, nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát. Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tudok eleget tenni, mert már a felkomban mondtam, hogy ez azért végletesen szomorú, ez a magyarázat. Már hogy nem Polgár Judit szempontjából, hanem a társadalmi helyzet szempontjából. Ti hogy látjátok?
4: Teljesen egyetértek, tehát valóban szomorú és szép mondatokat, igaz mondatokat írt le Polgár Judit, és szomorú, tehát még egyszer egyetértek veled. Az még szomorúbb egyébként, hogyha valaki figyelte a netvilágát, hogy az elmúlt két napban, tehát a szombat estétől kezdődő, mondjuk ma estig tartó időpontban, milyen kommentek kísérték ezt az esetleges államfői jelölést. Olyan, az antiszemitizmusnak egy olyan dagája, egy olyan hulláma öntötte el a netet, ami egészen példátlan szerintem. Sőt, volt egy magát mérvadónak tekintő jobboldali beállítottságú író, aki egyenesen egy olyan fotót tett fel, amelyben Soros György és Polgár Judit sakkoznak, és ebben bizonyítottnak látta azt az összeesküvés elméletet, ami véleménye szerint gyakorlat, hogy itt háttérhatalmak irányítják Európa és ezen belül Magyarország történelmét is.
3: Nem olvastam ezt a posztot.
4: Szerencséd van.
3: De nyilván, Tomi, a jelölés, már egyébként ilyen hangok az országgyűlésben is voltak, hogy felhívom a figyelmet kettős állampolgárságára, nem egészen értettem, hogy miért. Ezt már akkor sem értettem, amikor legelőször felhívta a figyelmet erre a problematikára. Tomi, de hát az ő jelölése azért egy meglepetés volt.
5: És nem volt átgondolt. Főleg a társadalmi egyeztetésre gondolok, amelyet meghirdetett a Tisza, hogy majd együtt eldöntjük mi, választópolgárok, hogy kit is szeretnénk, és ennek ellenére rámutatott valakire Magyar Péter, hogy őt kérné fel. Nekem nagyon hasonlatos ez ahhoz, amit gyereknevelésnél tapasztalok, és én próbálom magam távol tartani ettől. Biztos ismerős számotokra is a helyzet, vagy ismerős lesz. Amikor is bármiről véleményt kell alkotni, egy zenéről, egy filmről, egy fagyinak az ízéről, és akkor én próbálok így háttérben maradni, nem egyértelműen elmondani, hogy én mit gondolok arról, pláne nem szélsőségesen, mert akkor tudom, hogy a gyermekem jönni fog velem. És mint tekintély személy az én véleményem olyan súlyos ebben a helyzetben, hogy azzal el fog futni. Hát amit Magyar Péter itt csinált,
6: igen,
5: hogy legyen társadalmi egyeztetés, de én azért rámutatok valakire, hogy ő, ez nekem hasonlatos a nemzeti konzultációkra. Tehát ha még ezután lett volna bármiféle társadalmi egyeztetés, ami ki tudja, hogy milyen formában történik meg, akkor is a Tisza-tábor nagy része ment volna Magyar Péter véleményével, tehát itt neki háttérbe kellett volna húzódnia. Neveket nyilván meg lehet nevezni, hogy akkor van egy 5-6 fős jelölt lista, akiket mi szeretnénk osztássági elnöknek, de nekünk nincsen preferenciánk ezen a téren. Hát ez nem valósult meg, innentől kezdve pedig mindenki neki ment mindenkinek. Nyilván ezekkel az antiszemita posztokkal lehet foglalkozni, azt gondolom, hogy ez már olyan szélsőség, amire egy vállat kell rántani és el kell engedni.
6: Térjünk kicsit vissza a szombat estére, akkor lett a... Pite elég meleg, hiszen ugye Súlyog Tamás közzétett egy videót, az is érdekel, hogy mit gondoltok a videóról, mert érdekes feldolgozása van, de hogy az a kérdés, hogy milyen dilemmával küzdött maga az államfő, és hogy oldotta meg?
4: Hát ezt is összeféleképpen elemezték elemzők, és azt gondolom az utca embere is, mert mindenkinek volt erről is véleménye, adott esetben sarkos véleménye.
6: Sarkos.
4: Sarkos, igen, hogy aktuális legyen a mondandónk, de igazság szerint ugye az egyik vélemény az, hogy azzal, hogy végül beadta a derekát, végül lemondott, ezzel egy jogi hercehurcának vetett gátat, és ahogy ezt viszont ő magyarázta, a nemzetegysége, a felülemelkedés, mindez, ez utóbbi azonban szerintem nem igaz, mert ha a választást követő napon, 13-án, 14-én lemondott volna, akkor őrizte volna meg integritását, presztízsét és profilját a volt köztársasági elnök, nem pedig így, hogy belement ebbe a adok-kapokba.
6: Azt, hogy ez nem tette meg, az mit bizonyít egyébként? Egyáltalán bizonyít-e bármit?
5: Szóval még egy ott a világon semmit.
6: Arra gondolok, hogy esetleg a Fidesz kegyelméből lett ő elnök, ezt mindenki így gondolja, mondjuk Súlyog Tamáson és a Fideszen kívül. Az, hogy nem mondott le, az nem köszönhető ennek a ténynek, vagy ebből nem következik-e?
5: Milyen érdekes az, és akkor most visszautalnék Polgár Juditra, hogy vele kapcsolatban hozták azt elő, hogy ő egy világhírű sakkozó, hatalmas sikereket ért el, no de nincs jogi végzettség, aztán ezzel kapcsolatban ment a játék, hogy akkor most már nem Bádl Ferencnek, bocsánat, kire hivatkozott Magyar Péter?
6: Gönc
5: Árpádnak, akkor most ugye jogi egyetemet végzett a Pázmányon, de hogy akkor most jogász volt, vagy nem, ebből ki is maradnék, nem is ez a lényeg. De ami tény, hogy az alaptörvény szerint a köztársasági elnöknek örködnie kell az államszervezet demokratikus működése felett. Ez az kell, hogyha túlterjeszkedik a Tisza, vagy bárki a hatáskörén, akkor az elnök azt mondja, hogy stop. Na most ezzel kapcsolatban mondták azt, hogy még egy kanyi hangot nem mondott Polgár Judit arról, hogy mit gondol mondjuk a sajtószabadságról, a kétharmadról, és akkor még sorolhatnám a választási törvényről. De ugyanígy, ha valakinek jogi végzettsége van és felkészültsége, láthatjuk Súlyog Tamás pedig kiszolgált egy pártot, a Fideszt, tehát az ő előmenetele, vagy éppen CV-je sem érvényes ebben a helyzetben. Itt szerintem a legfontosabb kérdés az, amit egy társadalomnak föl kellene tennie saját magának, hogy mit várunk el a köztársasági elnöktől. Ő egy szimbolikus személy legyen, aki egyesíti a nemzetet, amire ugye most nem tudott vállalkozni Polgár Judit, de hát tudtuk, hogy egy ilyen hideg polgárháborús helyzetben hát olyan megosztott a nemzet, hogy nem most kellett, hogy kiderüljön számára, hogy ez egy borzasztó nehéz meccs lesz. Pláne amit látunk a parlamentben, hogy a ellentétes pártok képviselői hogy beszélnek egymással, tehát azért ez nem a konszolidáció irányába mutató történet.
6: Te egyébként számítottál konszolidációra?
5: Az alapján, amiről beszélnek, és az alapján, amit tesznek, én azt gondolom, hogy talán még nem jött el az ideje. Mivel most olyan súlyos döntéseket kell keresztül vinnie, például alkotmánymódosítás a Tiszának, hogy ezt az Abszolút Filmszínházzal kell valahogy elsikálni, egy olyan narratívát kell teremteni, ami eladható akár hollywoodi filmként is, és nem arról beszélünk, hogy szakpolitikai kérdések hogyan alakulnak, mert itt azért jogállami döntések születnek a korábbi jogállami túlterjeszkedések ellenében, és olyanok, amelyek nem biztos, hogy tetszeni fognak majd a nemzetközi sajtónak, vagy éppen bíróságnak. Szóval én azt gondolom, hogy kényszerhelyzetben van most a Tisza, de visszatérve, nekünk kellene végre kitalálnunk azt, hogy mit gondolunk demokráciáról, és bocsánat, még egy gondolat, hogy Jánbor András mondta azt, hogy demokratikus döntés lenne, a demokrácia ünnepe lenne, ha a Polgár Judit lenne a köztársasági elnök. Hát a társadalmi párbeszéd alapján azért ez nem valósult meg. Tehát én az az érzésem, hogy sem demokráciáról, sem pedig a köztársasági elnök feladatköréről nincs egy olyan konszenzus a két tábor között, amire bármit lehetne építeni. Így aztán tulajdonképpen jelenleg mindegy, hogy ki lesz a köztársasági elnök.
4: Egy azonban nagyon fontos, én nagyon fontosnak véltem, vagy látom most is, hogy akár Polgár Judit szemében egy hölgy legyen Magyarország államfője. És ez szervesen illeszkedik abba a folyamatban, amit Magyar Péter elindított a választási győzelem már előtt, de utána pedig nagyon erősen. Mégpedig az, hogy egyenjogosítja a hölgyeket, és ebben a teljes macsó Magyarországban, ebben a Fidesz macsó Magyarországban egy ellengőzt engedett azt, hogy igen, legyen a országgyűlés elnöke hölgy, legyenek miniszterek, legyen igazságügyminiszter, és ez nagyon jó, mert ez nagyon hiányzott a magyar politikai életből.
6: Ugye, hogy erre csatlakozzak rá, ugye a jelenlegi helyzet az, hogy éjféltől elvileg Sólyog Tamás már nincs, gyakorlatilag sincs, és Forsthofer Ágnes, ugye ő az, aki házelnökként gyakorolja az államfői jogokat, és ugye helyére lépett Hallerni Nagy Anikó, tehát ez alá van támasztva, amit mondasz, de ugye az a kérdés, mert azért Magyar Péter megfogalmazott egy javaslatot a jelenlegi ideglenes köztársasági elnöknek, hogy a legfőbb ügyész visszahívhatóságáról gyakorlatilag államfő jogkörben döntsön. Érdekes ez a helyzet, nem?
4: Döntsön is. Magyar Péter ezeket csak azt hajtja végre, igen, amit a választási programjában ígért. Uh-huh. Ha nem hajtaná, akkor joggal kérnénk mi számon, hogy miért van ez így, miért változtatja meg, miért nem cselekszik. Teljesen jogos. Azt a kérdést feltehetjük mi, hogy miért nem hamarabb. Hogy miért nem látnak hamarabb elvezetve vezetőszáron olyan neres, úgymond üzletembereket, vagy nerre üzletelő politikusokat, akiknek már régóta lenne a helye, és akiket Magyar Péter meg is jelölt.
6: Egy szavas választ szeretnék kérni. Lesz olyan jelölt, aki teljes konszenzust élvezhet?
5: Ne vicceljünk már.
4: Kizárt dolog, sajnos.
6: Kicsit beszélhetünk a BYD ügyről?
4: Miért
6: ne? Okay, mert hogy ugye a parlamentben kezdeményezték a Nemzetbiztonsági Bizottság összehívását Szijjártó Péter BYD-hez igazolása miatt, és a felvetés szerint ugye azt kell vizsgálni, hogy jelent a nemzetbiztonsági kockázatot, hogy a volt külügyminiszter érzékeny állami információk birtokában ugye ehhez a gyárhoz igazol. Mit látunk ebben az ügyben?
5: Ez nem fekete-fehér, tehát ne gondoljuk azt, hogy látott Szijjártó Péter olyan titkos iratokat, amiket aztán fotografikus memóriával lefényképezett, aztán utána leírogatja szépen a kínaiaknak, tehát ez nem egy kémfilm, hanem itt a magyar állam tárgyalási stratégiáit, ismeri gyenge pontjait és belső hálózatait. Tehát amikor Botka Lászlót fölhívja, vagy bárkit aztán később majd a jelenlegi kormányzatból tárgyalni, akkor ismeri ezeket a gyenge pontokat, tudja, hogy hova kell nyúlni. És az Európai Uniót is ilyen módon ismeri, ez egy hatalmas előny a BYD-nek. Én nem is értem, hogy ez törvényileg miért nem lehetett korlátozni, ugye jelenleg 4 olyan pozíció van, amely ezt kizárja, vagy legalábbis valami kis gepet, egy idősávot nyit, amelyben nem lehet ilyen forgóajtó effektusként beleugrani egy piaci multinacionális székébe. Hát ebben benne kellett volna lenni a külügyminisztériumnak. Én tényleg csodálkozom Szijjártó Péter döntésén, mert és azt gondolom, hogy jogilag nem lesz megfogható, hogy némileg azért a témára is rákanyarodjak, mert mint ő is elmondta a választások után, ő több ajánlatot is kapott különböző cégektől. Neki kellett volna arra figyelni, egyrészt, hogy ne teremtsen precedenst ebből, mert ezután a 12 éves mandátumkorlátozásnak is köszönhetően a nemzetközi cégek majd halászhatnak a mostani parlamenti szereplők között. A másik probléma meg az, hogy ő azért a saját belső körében egy makulátlan életutat mutathatott fel, nyilván rengeteg kritika van a különböző külpolitikai döntésekben, no de innentől kezdve ez zárójelbe teheti, mert a gyanú ott lesz mindig az ő tevékenység.
6: Péter, és a pénz?
4: De bocsánat, igen? Milyen makulátlan életútról saját beszélsz? A saját tábor szerint. Igen.
5: Így.
4: Saját tábor, így van.
6: A pénz elég? Tehát Szijjártó Péter számára az, hogy mennyit fog keresni, az viszi azt is, hogy hova igazol?
4: Egyrészt, igen. Másrészt pedig elhagyja a süllyedő hajót. Azért ez sem mellékes. Egyszerre két legyet üt ebből a egy csapásra.
5: Hát de öt másik helyre mehetett volna, itt ez a probléma.
4: Ez a probléma, de...
5: Egy évet kiül, aztán lép tovább.
4: Igen, világos. De hogy egy másik vetületét felvillantsam. A korábbi német kancellár, amikor a Gazprom igazgatóságába beült, akkor Gerhard Schröderről van szó, igen, akkor komoly kritikák érték őt Németországban. Erre az volt a válasz, hogy az északi áramlat, ami a Gazprom egyik beruházása a német állammal közösen, megköveteli azt, hogy a német állam valamilyen módon képviseltesse magát.
6: Na, akkor erre várunk még, hogy Szijjártó Péter mi volt az az állami indok, ugye? Ezt majd talán Magyar Péter elárulja.
4: Itt jelenleg ilyet nem látunk.
6: Értem. Nagyon megköszönöm, hogy itt voltak az urak, és várjuk őket legközelebb is.
0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: A választás szabályainak átalakításáról beszélt Mellétei Barna Márton. A Tisza párt frakció vezető helyettese szerint másfél-két éven belül új választási törvényt fogadhatnak el, amelynek célja a tisztességesebb politikai verseny feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében kizárnák a kétharmados parlamenti többség könnyű megszerzésének lehetőségét is. László Róberttel beszélgetünk.
2: Aki már itt is van a stúdióban, üdvözöllek, üdvözlöm önt.
3: Estét kíván.
2: Nagyon fura lenne ezt mondani, de ezt fogom, jó? Csak azért tartsuk a műfaji kereteket. Ugye nyilván a Tisza országgyűlési képviselőjének, Mellétei Barna Mártonnak a bejelentéséről van szó, hogy az új alaptörvény, új alkotmány elfogadásának egy következő legfontosabb problémája lesz ugye a választójogi törvény megalkotása. És azt is mondta, például Magyar Péter, hogy ő személy szerint azt az ötletet kifejezetten támogatná, hogy 16 év legyen a választójog alsó korhatára. Egy jó választójogi törvény szempontjából egyrészt hogy értékeljük a felvetést, másrészt mi a legfontosabb megoldása egy ilyen változásnak?
3: Ez nincs a választójogot érintő problémák százas listájának, szóval nincs benne a top

0: száz problémában, de ettől még egy európai trend, egyre több országban viszik lejjebb fokozatosan a korhatárt. Ausztriában már viszonylag régóta 16 éves kor fölött lehet szavazni.
1: 2007 óta.
0: Igen, de ott is úgy kezdődött, hogy előbb a helyhatósági, meg európai parlamenti választáson, és csak később az országgyűlésén. Most több országban is ez az átmeneti állapot van éppen, hogy már az EP-n, ha jól emlékszem, 2024-ben már 5 országnál is lejjebb volt a korhatár, mint 18 év. Úgyhogy ez egy európai trend, ezzel mindig az a probléma, hogy akkor meddig megyünk lejjebb. Tehát nagyon sok érv szól mellette, szerintem több mellette, mint ellene, hogy igen, ezt lejjebb lehet vinni. Csak a szkeptikusok azt mondják, hogy jó, akkor most 16, akkor mikor visszük le 14-re, mikor visszük le 12-re, és teljesen infantilizáljuk a választójogot. Nyilván ez ennél sokkal összetettebb és bonyolultabb kérdés, de igazából nincsen kőbevésve ez a 18, csak azért, mert így szoktuk meg, ettől még ezt lehet lejjebb vinni, és egy jó üzenet a fiatalok irányába.
1: Beszéljünk arról, ami a lényeg, hogy mitől lesz igazságosabb egy választójogi rendszer, és a magyar megoldás, ami most van választási törvény, az miért szorul ilyen szempontból reformra?
0: Erről jó hosszan lehetne beszélni, amikor a választási rendszerről van szó, akkor a legtöbben mindig azt mondják, hogy a fő probléma az az aránytalanság, és ez alatt is több dolgot lehet érteni, egyrészt a választókerületek aránytalanságát, ami tényleg érinti a választási
1: alapelveket. Ezt a Fidesz átrajzolta, tehát sajátos módon ilyen hurkokat csinált a jelenlegi rendszerben, ugye, hogy összecsoportosítson olyan választói rétegeket, amelyek feltételezhetően az ő pozícióját erősít.
0: Pontosan. Azért hoztam csak ide, mert ez egy olyan probléma, a választókerület aránytalanság, ami érinti a választási alapelvet, a választójognak az egyenlőségét. Az nincs rendben, hogyha attól, hogy én egy kisebb kerületben lakom, mint valaki más, akkor nekem a szavazatom az kétszer annyit ér, mint az én választópolgárét.
1: Ezt a Fidesz is mondta, hogy ez nincs rendben.
0: Hát orvosolták is valamennyire, de óriási mozgásteret hagytak maguknak, hogy ez bármikor kedvükre átrajzolják. 2025-ben, 24-ben is hozzányúltak másfél évvel a választás előtt. Voltak ennél hajmeresztőbb dolgok is. Mindegy, annél fontosabb talán, hogy így az összválasztási eredmény mennyire arányosan képezi le a választói akaratot, elsősorban egyébként ezt szokták ezzel a érteni, és ilyenkor mindenkinek a fejében van az, hogy az elmúlt 4 választáson senkinek nem volt a pártlistás szavazatok tekintetében kétharmad közeli támogatottsága. A Fidesznek se soha, és most a Tiszának sem, mégis 4-szer egymás után ez a választási rendszer kétharmados eredmény.
1: Ráköthetek egy olyan friss nyilatkozattal, amely arról szól, hogy az a legfőbb érv az új törvény mellett, hogy megakadályozzák, hogy valakinek kétharmada legyen.
0: Így van.
1: Hogy ez a legfontosabb? Tehát, hogy nem az, mi van, hogyha tényleg kétharmada van valakinek a teljes lakosság körében?
0: Igen, valószínűleg sokan félreértik ezt a egymondatos nyilatkozatot egyébként most, amit Melitei Barna Márton tett. Ez nem azt jelenti, hogy majd az alaptörvényben rögzítik azt, hogy egy pártra nem lehet kétharmadnyian szavazni. Nyilvánvalóan ennek nincsen értelme. Tehát elképzelhető olyan helyzet, hipotetikusan, hogy egy párt akár a választó 90%-ának is bírja a támogatását, hát ilyen helyzetben akkor bizonyára lenne igen 90%-os többsége is a parlamentben. De nem erre gondolnak, hanem arra gondolnak, hogyha van egy támogatottsága egy pártnak, az soha ne legyen olyan erőteljes, ne erősítsék ezt föl különböző választójogi... Mint például a győztes kompenzáció, de nem csak az, ami nagyon felerősíti a mindenkori győztesnek a mandátum arányát. Tehát az, hogy ez kétharmad nélkül kétharmados többséget lehessen szerezni a parlamentbe, ami most tényleg 5-ször egymás után megtörtént, és ebből 4-szer ezzel a választási rendszerrel, hogy ez lehetőség szerint minimális eséllyel forduljon elő. Magyarán ez a mandátum kiosztási mechanizmus ez legyen arányosabb a jelenleginél.
1: Aki nézi az ön életművét, az látja, hogy rendszeresen visszatért, és például a parlamenti küszöb, a közös lista, kisebb pártok helyzete, vagy a határon túli, főleg ez utóbbi, a határon túli levélszavazatok ügyében nagyon komoly kritikákat fogalmazott meg. Ezek a megoldások, hogy ezeket akkor végig gondolják racionálisan, segíthetik-e egy minőségibb és képviseletibb választójogi
0: Abszolút.
1: Törvényt?
0: Igen, tehát az arányosság egy fontos dolog, de azért ott van elég nagy mozgástere a törvény. Alkotónak itt politikai érdekeknek is érvényesülniük kell. De hogyha az a kérdés, hogy a távszavazás rendben van-e a mai Magyarországon, arra határozottan az a válasz, hogy nem, súlyosan diszkriminatív. Tehát van, aki szavazhat levélben, van, aki csak külképviseleten, azok közül, akik ugye nincsenek itthon a választás napján, ez már önmagában egy diszkrimináció. Az is egy óriási probléma, hogy halottak vannak a levélben szavazók névjegyzékén, és eddig a törvényalkotó, ami a Fidesz jelentette, nem volt hajlandó ezt az anomáliát kijavítani. Na, ezek olyan dolgok, amiben szakmai talajon állva is fel kell emelni a szavunkat, és azt kell mondani, hogy ez így nincsen rendben, ezeket mindenképpen meg kell oldani, és egyébként megoldási javaslatunk is van rá, mert egyébként már egy szakmai párbeszédet erről lefolytattunk a Telex hasábjain tavaly ősszel, és ott született egy elég jó megoldási javaslat, ami ezt az egész problémát helyre tudná tenni.
1: Na hát akkor erre csatlakoznék rá, hogy létezik-e egységes TISZA javaslat már, amiről tudunk, hogy ez a kormányzaté, vagy pedig ez most körvonalazódik?
0: Tudni nem lehet, erről én sem tudok róla, azokat a nyilatkozatokat látom én is. Eddig annyi hangzott el Mellitei Barnabától részéről, hogy ezt a kétharmadot ezt meg kell nehezíteni, tehát legyen arányosabb a mandátum kiosztás. Ez volt egy dolog, ami elhangzott, a másik pedig ez, hogy vigyük le 16 évre a korhatárt. Ez két fontos elem, de hát csak két apró eleme az egész nagy képnek, és egy átfogó, hát a most az elmúlt hetekben tapasztaltnál lényegesen hosszabban tartó, mélyebb, szélesebb körű egyeztetést kell folytatni annak érdekében, hogy végre egy olyan választási rendszere legyen Magyarországnak, ami nem sötét szobákban született, hanem tényleg a legtöbb választópolgár azt érezheti, hogy ebben az ő akarata is érvényesült.
1: Két elemet még azért behoznék. Egyrészt az, hogy a határon túli magyarok részéről valaki kétszer is szavazhat. Egyszer levélben, másszor, hogy bejelentkezik ide, és itt is tulajdonképpen szavaz.
0: Nem, ez egy tévhit. Ezt nagyon ügyesen megoldották a választási irodák. Aki levélben szavaz, az levélben szavaz. Aki meg van magyarországi lakcíme, az szavazhat itt Magyarországon szavazókörben, vagy külképviseleten, de levélben az az ember már nem szavaz. Kivéve abban a nagyon ritka esetben, ha épp abban a néhány napban létesített lakcímet a választást megelőzően, de ez egy maroknyi embert, hogyha...
1: Erről szóltak a különböző bejelentkezések is, nem? Hogy mit tudom, krematóriumban jelentkeztek be, meg csomó
0: település. Aki nem Magyarországon lakcímet létesített a választás megelőző hetekben, hónapokban, években, az lekerül a levélben szavazók névjegyzékéről. Tehát kétszer senki nem szavazott, ez egy közkeletű tévhit, nagyon sok baj van a választási rendszerrel, de ez tényleg nem volt tömeges, nem emiatt volt problémás se a 2026-os, se a korábbi választáson.
1: Erre már nem tudtam rákérdezni, de azt gondolom, hogy a külképviseleti szavazás legalább ilyen problémás jelenleg, amit az Alkotmánybíróság csak tetézett, ugye az ő megoldásával, ezt már nem tudjuk kifejteni, de legalább van egy téma legközelebbre is. Köszönöm szépen, hogy itt volt.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem olyan hevesen ver. Jaj, a heli, jaj, a heli,

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Az ügyvédkör Bárándi Pétert ajánlja a társadalom és a döntéshozók figyelmébe a köztársasági elnöki posztra. A szervezet szerint a leendő államfő személye nem csupán közjogi kérdés, hanem egyben értékválasztás is. Azt fejezi ki, hogy milyen szakemberre bízzuk alkotmányos rendünk újjáépítését, a nemzetegységének megjelenítését. Vendégünk Bárándi Péter.
2: Jó estét kívánok!
3: Jó estét!
2: Nagyon zavarjanná, hogyha magázódnánk? Nem.
3: Nem.
2: Jó, akkor ezt fogjuk tenni. Mert Bárándi Péter egyszerre szakértője a folyamatnak és lehetséges érintettje. Ezt nem támadóan mondom az elején, de tisztázni kell, tehát, hogy gyakorlatilag az ügyvédkör, amely egy másik ügyvédi egyesület, mint amiben mind a ketten benne vagyunk, ugye megnevezte önt, mint lehetséges köztársasági elnök jelöltet, vállalná-e a felkérést, ha hivatalosan érkezik?
3: Amikor ez az ügyvédkör ez először nominált, akkor az lett volna a válaszom, hogy minden további nélkül.
2: Igen.
3: Ami azóta történt a köztársasági elnök jelölés választás előkészítésével, az a méltatlan szituáció, amit kialakítottak, ez meggondolandóvá teszi az igent most már.
2: Ez azt jelenti, hogy rossz néven vette például azt, hogy önt effektíve leóellenzékizték mondjuk a miniszterelnök?
3: Nézze, a miniszterelnöknek ez a szóhasználata, hogy óellenzéki, ez egy erősen vitatható jelenség, hiszen válasszuk egy kicsit szét. Ha a többé-kevésbé sikertelen régi ellenzéki pártokra érti, az sem biztos, hogy helyes, mert kizáró, diszkriminatív. Azonban ez nem tisztázott, hogy ez csak erre vonatkozik, és ebben a szituációban ez most ki is rajzolódott, hogy esetlegesen ő ezt érti a társadalmi és civil ellenzéki megnyilvánulású emberekre is, azokra, akik, keresem a dátumot, 2024 márciusa előtt is erősen kritizálták a szörnyű Fidesz rendszert, a NERT, és ebből az következik, hogy kizárólag azokat fogadja barátsággal, akik ezt a kritizálást, ezt a kritikát, ezt csak 2024 márciusától kezdődően folytatják, ami nem biztos, hogy helyes, mert akkor csak olyan embereket fogadunk barátsággal, akik vagy addig Fidesz mellett álltak, vagy a földön kívül tartózkodtak. Tehát igen, ez sértő, és azt gondolom, hogy nem rugaszkodom el nagyon a földtől, ha azt mondom, hogy arra a nagy tömegű választó közönségre nézve is sértő, aki már a bizonyos általam megjelölt dátum előtt is a Fidesz ellen foglalt állást és a Fidesz-szel szemben szavazott.
2: Világos. Hadd kérdezzem meg, hogy kapott-e hivatalos jelölést, vagy ez egy civil kezdeményezés az ön nevének a tulajdonképpen ajánlása? Mert ugye az ügyvédkör, ha úgy nézzük, akkor eleget tesz a miniszterelnök felkérésének.
3: Pontosan, és ez volt az egyik, az első válaszomat megalapozó szituáció, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy egy széles körű társadalmi egyeztetés végén ezek eredményeinek összefoglalása alapján lesz a köztársasági elnök jelölésére nyitott a helyzet, majd 2-3 órával később azt mondta, hogy ő lesz. Én így döntöttem, én föl fogom őt kérni, ami azt jelenti, hogy nagyon rossz emlékeimet idézte föl, amikor köztársasági elnök személyére vonatkozóan egy megelőző miniszterelnök egy civil beszélgetés során azt mondta, hogy ez a hölgy lesz a köztársasági elnök, pedig akkor is a parlament választotta.
2: Egyébként ezt erre akarok visszakérdezni, hogy tulajdonképpen így belsőleg mennyivel jobb az, hogy az ember örök életében kritizálta a NER-t, annál, mint sem, hogy a NER része volt. Tehát ugye ez a dilemma, ez úgy oldható fel, hogy Magyar Péter a NER része volt, de ezek szerint ez a rész, ez kevésbé, hogy is mondjam, kevésbé rejtegetni való, mint az, hogy valaki a NER kritizálta, de bénán.
3: Vagy nem bénán.
2: Vagy nem bénán. Mert de igen, de az ő fejében úgy van, hogy bénán.
3: Nagyon sok jogász kollégám van, aki egyáltalán nem bénán kritizálta.
2: De rájuk nem gondol a miniszterem.
3: De igen.
2: Igen?
3: Kire mondta most?
2: Nem tudom, de nem önre.
3: Hát ebben a szituációban rám vonatkozott, és semmi baj nem lenne, ha csak rám vonatkozna, és nem mindazokra a tömegekre, akiket próbáltam körülrajzolni az előbbi válaszomban. A nagy politikai hiba ez.
2: Világos.
3: Nem az, hogy egy embert szeretek, vagy
2: igen,
3: nem.
2: Ebben tévedtem, mert időrendben az úgy volt, hogy először az ügyvédkör megnevezte önt, és aztán a miniszterelnök sorrendben
3: reagált
2: erre, tehát így van. Ha az ember téved, akkor belátja.
3: Egyébként... Na ez például egy nagyon jó tulajdonság.
2: Hát ugye újságíróként könnyebb a helyzet, mint a közhatalommal élve, de hadd kérdezzem meg, hogy egy kicsit elrugaszkodva ettől, amit Súlyog Tamás ugye maga után hagyott, az egy olyan helyzet, ahol most belakja egy házelnök az ő jogköreit, illetve az ő helyére jön egy másik házelnök. Ugyanakkor elhangzott egy megrendelés, hogy a legfőbb ügyésznek a tulajdonképpen kössön útilaput a talpára az új ideglenes köztársaság jelnek. Ezt hogy lehet értékelni?
3: Ugye
2: úgy is kérdezhetem, hogy minden jogkört megkap az ideglenes, vagy elnök, vagy pedig csak néhányat?
3: Ha így kérdi, akkor egyszerűbb a válasz.
2: Így kérdi?
3: Akkor, köszönöm.
2: Okay.
3: Akkor azt lehet mondani, hogy az alaptörvény az nem korlátozza az ideiglenes, a helyettesítő személynek a jogkörét, tehát tulajdonképpen eljárhatna ebben az ügyben is. Én nem gondolom, hogy ez szerencsés lenne. De ez csak etikai kérdés, nem jogi lehetetlenség. Azért azt, hogy egy ennyire fontos pozícióban ülő embernek a státuszát megszüntetem, az egy alapos vizsgálódást és személyes felelősségvállalást feltételez.
2: Igen.
3: Ezért mondtam, amit...
2: Korábban ugye rendszerváltásnak minősítette azt, ami történt.
3: Sőt, április 12-én,
2: és tartalmi értelemben erre alapozta azt, hogy a báboknak, most így nevezem, a báboknak nevezem, mert Magyar Péter így hívja őket, menni kell. Tehát, hogy ön ezzel egyébként azért értett egyet, ha jól értem a szavait, az akkoriakat, mert rendszerváltás történt ön szerint.
3: Így van, sőt azt mondom, hogy olyan forradalomhoz közeli változást kényszerítettek ki választáson és utána.
2: Azért vezettem ezt így fel, mert amit most látunk, az ugye egy olyan dilemma, hogy vajon a személyre szabott jogalkotás elkerülhető-e, mint kritika azzal, amit csinálok, mert azt a célt szolgálom, hogy a bábokat eltávolítsam.
3: Ez szerintem nem, hogy megengedett, hanem kötelező. Vegyük az egyszerű részét. Ezt vállalta ez a hatalom, még nem hatalomként, hanem a választás előtt, hogy a választás után ezt fogja tenni. Ezt illik betartani. Erre hatalmazta föl őt a választók tömege, amikor kifejtette azt, hogy a társadalmi szerkezet jelenállásával nem elégedett, a vagyoni viszonyok rendezettségével nem elégedett, mert azt mondja, hogy nem helyes az, hogy Mészáros Lőrinc gazdagabb, mint Csányi Sándor. Aztán azt is mondta, hogy a jogi rendezettséggel sem elégedett. Ez azért egy forradalmi változásnak a legfőbb kautéláit tartalmazza. Ezt még vessük össze azzal, hogy egy rendszer, amelyiknek az igazságügyminisztere azt mondja, hogy nincs olyan fogalom, hogy jogállam, amelyik rendszernek a házelnöke azt mondja, hogy a hatalom megosztás az egy tengeren túli elavult fogalom, és lehetne tovább folytatni,
2: és
3: hogy
2: a
3: ki mit mondott,
2: szolgáló leánya.
3: Akkor csak azt lehet mondani, hogy az nem volt jogállam, tehát a jogállamnak a forradalmi leváltásában legitim a bábok leváltása. Nekem az egyetlen problémám ezzel az, hogy nem azonnal történt.
2: Világos.
3: Nem az első vagy a második parlamenti ülésen, mert akkor már kívülről folyna az óbégatás, és nem belülről.
2: Értem.
3: A legitimitása ezeknek a mozdulatoknak az én megítélésem szerint vitathatatlan.
2: Értem. Na most ugye azt mondja a Fidesz, amely belengedte, hogy normakontroll eljárásokat indít, hogy ő távol marad az elnök jelöléstől. Azt mondja Súlyog Tamás, hogy aki utána jön, az nem lesz legitim, sőt, az egy jogsértő helyzetet legitimál, amikor majd elfoglalja az államfői.
3: Elintézhetjük ezt egy mosollyal? Szóval...
2: Szeretné, Péter, mosollyal elintézni? Mert azért ezek nem,
3: nem
2: érvek.
3: Nem érdemel többet.
2: Oké.
3: Akkor, amikor ezek az emberek, akik ilyen kijelentéseket tettek, vagy ezekhez csatlakoztak, vagy e kijelentéseknek megfelelően viselkedtek, ezek sóhajtoznak, hogy elmúlik a jogállam, hogy diktatúra alakul ki, amikor ők építettek ki egy olyat, akkor azt hiszem, hogy már így is túl sokat beszéltem róla.
2: Mit szól ahhoz a megoldás, hogy most jön egy ideglenes átmeneti helyzet az államfői megbízatás szempontjából, és majd az új alap, ugye nem tudjuk, hogy meddig tarthat az új köztársaság elnök mandátum. Ez nem egy érdekes dolog, és hát a legitimitás szempontjából megkérdőjelezhető?
3: Nem ismer olyat a jog, hogy ideiglenes a megválasztott köztársasági elnök.
2: Igen.
3: Az ő státusza tart 5 évig,
2: legfeljebb,
3: maximum,
2: igen.
3: Vagy addig, amíg egy új alkotmány eltérően nem rendelkezik.
2: Így van.
3: Az, hogy ezt előre bocsátja, mostani hatalom az helyes, mert ennek tudatában vállalja, vagy nem vállalja valaki, mint ahogy Polgár Judit nem vállalta, de ha erre kitérünk, ha nem. Ami a kérdés lényegét illeti, nincs olyan, hogy ideiglenes. Na most, hogy meddig tart ez az 5 év, vagy a nem 5 év, az ugye attól függ, hogy mennyi idő alatt jutunk el odáig az alkotmányozás folyamatában.
2: Világos.
3: Alkotmány hosszú kifejtést igényelne, de azt mondom, hogy tulajdonképpen a néptől indul, a nép akar szerződni a hatalommal. Na most ennek a technikái, ha alkalmazzuk és komolyan vesszük, és ha alkotmányt akarunk létrehozni, és nem alaptörvényszerű szörnyeteget, akkor ezt az utat kell végigjárnunk. Ha ezt végigjárjuk, annak a kezdeti szakasza is jó néhány hónapig tart. Jó néhány hónap az is, amíg megnyugszik a társadalom, hogy ezt elkezdhessük. Majd utána megint csak jön egy további vita, megint ki kell alakítani azt, hogy mi lesz az alkotmányozó erő. Az kizárólag a parlament lesz, vagy pedig még hozzáveszünk egy kvázi felsőházi vagy más megoldást, ahol szintén szavaznak,
2: ezek
3: és
2: viták,
3: arról szavaz.
2: Ezek a
3: viták. Utána jön egy népszavazás, utána ki kell írni a köztársasági elnök, ha úgy döntünk a törvényben,
2: igen.
3: hogy közvetlen lesz a választás, akkor azt ki kell tűzni, és azt le kell folytatni. Tehát számításom szerint, ha tényleg alkotmányozunk, és nem kapkodva valami maszlagot hozunk létre, akkor az 2,5-3 év.
2: Péter, gyorsan reagáljunk arra, hogyha meg nem sértem, hogy Polgár Judit nem vállalta, és ebbe fűzze bele ebbe a 3 mondatba azt, hogy akkor a rezümé szerint ön visszalép-e a jelenlegi helyzetre tekintettel, vagy azt mondja, hogy vállalom, hogyha...
3: Én azt mondom, hogy nagyon erősen kell gondolkodnom egy pozitív válaszon ezután.
2: Igen.
3: Mert nagyon becsülöm azt Polgár Juditban, hogy ezt a méltatlan helyzetet megoldotta. mert ez méltatlan helyzet volt, és ezt ő oldotta meg, mert azt nem tudom elképzelni, hogy Magyar Péter előzetesen nem állapodott volna meg vele, hogy vállalja, majd a folyamatnak ezt a méltatlanná válását is beépítve a döntésébe hozza meg Polgár Judit a tiszteletre méltó döntését.
2: Bárándi Péter, köszönöm, hogy itt volt, és várom legközelebb is, vagy a kollégám.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Marad a napos, meleg idő, záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Jelentősen drágult a gáz Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az egész Tisza frakció és sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi és megérti a sakknagymester döntését. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csak nem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az 1 évvel ezelőtti árnak. A drágulások az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, amely befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Andy Bynum Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. 3. Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Előzőleg Keir Starmer leköszönő miniszterelnök formálisan is benyújtotta lemondását az uralkodónak. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piactér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A Történelem sorsfordító lapjai című tárlat az 500 éve lezajlott Mohácsi csata előzményeit és történelmi, kulturális, vallási és társadalmi hatásait mutatja be korabeli kiadványok segítségével. A kiállítás október 21-éig látható. A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Spanyolország története során másodszor hódította el a világbajnoki trófeát, miután a vasárnapi döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő argentin válogatottat. Ez volt az első olyan VB, ahol 48 csapat játszott. Így olyan csapatok is bemutatkozhattak, amelyek eddig a torna közelébe sem kerültek. A VB-t Hrutka Jánossal és Kele Jánossal elemezzük.
3: Akiket köszöntök a stúdióban. Ha valamiért szoktak engem kritizálni, az az, hogy privatizálom a műsort és focizok. Tehát hogy az összes műsorban, hogy focizok, de most legálisan focizok, és ennek nagyon örülök. Tegnap volt egy VB döntő, amelyet hát nagyon nehéz reálisan értékelni, de megpróbálhatnánk azért. Ne fussunk el.
4: Ne fussunk. Miért ilyen nehéz?
3: Hát jó, tehát futballszakmailag lehet értékelni, csak élvezeti érték szempontjából nem.
5: Hát olyat láthattak a nézők, amit korábban még nem. Tehát, hogy valaki, vagy az egyik részvevő csapat nem rúg kapura a 90 perces játékidő alatt. Ilyen korábban még nem volt, meg olyan
3: kivéve
5: sem volt.
3: Kivéve a Messi féle lecsúszott lövés.
5: Az vagy a hosszabbításban volt.
6: 118.
5: Igen, addig nem, meg hogy egyáltalán nem találja az ellenfél kapuját, ilyen sem volt. Illetve a legtöbb szabálytalanságot valaha, azt ez az argentin csapat követte el. Ezen a döntőn a korábbi rekordot ők tartották 4 évvel ezelőttről. Úgyhogy ezek mégiscsak történelmi dolgok, nem?
6: Hát meg történelmi dolog az is, hogy az egész VB alatt egy ilyen argentin csapat, amely minden eszközt bevetett annak érdekében, hogy törje és csalja a játékot, az egész VB alatt 13 darab sárgalapot kap. Ezen a döntőn ugye 7-et, amiből 2-t egy játékos kapott, Enzo Fernández, ugye kiállítás sorsára jutott. Szóval nehéz szavakat találni erre, de ez egy vicc kategória, mert ahogy játszott ez az argentin csapat, a döntőben is, az elődöntőben is már rég jóval kevesebben kellett volna, hogy a pályán legyenek, és akkor talán nincs a meccs végén sem. Paredesnek ez a története, szóval meg lehetett volna előzni. Az argentin válogatott azért nagyon sok segítséget kapott erről az oldalról ezen a világbajnokságon.
3: Nézzük a számokat, ugye itt 3 rendező ország volt, 16 város és 48 válogatott. Mindenki azt találgatja, hogy ez a lebonyolítási szisztéma a focinak segíte. Hogy látjátok?
6: Hát és most már 64-ről beszélgetünk.
5: Igen, most a Dél-Amerikai Szövetség elnöke éppen frissen azt mondta, hogy 64 csapat lesz szerint a következő világbajnokságon, hiszen azt ugye részben Dél-Amerikában is rendezik majd.
3: Ez azért is jó, mert akkor örök életben focit nézünk.
5: Ez még egy héttel hosszabb lesz a torna. Nekem ambivalens érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Én rosszabbra számítottam. Azt gondoltam, hogy a torna elén sokkal több rossz meccs lesz, amikor nagyon egyenlőtlen a két felek között az erőviszony, vagy éppen emiatt a játéképe is nagyon elbillen, vagy valakit nagyon negatív szemléletben kezdenek futballozni, de az a lebonyolítás, hogy a harmadik helyezetteknek is a nagy része tovább juthat, és meg az utolsó mérkőzésen volt esélye arra, hogy papíron, matematikailag tovább jusson, az az első két fordulóban elég pozitív futball szemléletet engedett meg akár kisebb csapatoknak is, bátran odaálltak futballozni. Zöldfoki szigetek adott esetben, de egy Üzbegisztán, egy Jordánia vagy Irak is, azzal együtt, hogy aztán végül kikaptak és kiestek. A torna végére összességében azért én azt érzem, bár én ugye végig dolgoztam ezt az egész időszakot, hogy az a 104 meccs, az rengeteg. És az inflálja a meccsélményt.
3: Mennyit láttál?
5: Hát amikor párhuzamosan voltak az utolsó csoport, mert csak azokból nem láttam azt, ami párhuzamosan volt, az összes többit azt én néztem. Kicsit ilyen rufbárintos, hogy megnéztem, hogy másoknak ne kelljen, tudod? De hogy szerintem 104 meccs nagyon sok, és inflálja a meccsélményt, hogyha ennyire sok meccs van. Egy nap, én nagyon szeretem a focit, de egy nap 4 meccs, az nagyon sok.
6: Igen, kicsit az az érzésem volt nekem is, mintha egy este akar elmenni az ember a katonába megnézni a káliholtakat, majd átruhan az őrkénybe és megnézni a Kertész utcait vagy a Tartufőt, és utána még a parasztoperát is a Radnótiban, és akkor gondolkozik, hogy na most ezt a sok élményt hogy fogja feldolgozni, és a végén már hát imádja a Kovács Adélt meg László Zsoltot, de hát mégiscsak ne énekeljenek már, meg ne énekelve adják elő a parasztoperát. Különben egy szenzációs előadás. Szóval, hogy ennyi élményt egyszerre egy este alatt nem lehet befogadni. És borzalmasan sok mérkőzés volt, én azért kicsit kritikusabb vagyok Janaknél ezzel kapcsolatosan, mert ha megnézzük azt, hogy a nyolcad, negyed döntőben milyen csapatok jutottak be, akkor azt láthatjuk, hogy semmi különbség nincsen az előző világbajnokságokhoz. Mérten, ugye a negyed döntő mezőnye most 6 európai csapat volt, 1 afrikai, 1 dél-amerikai, 1 változás volt a katari világbajnoksághoz képest, de minőségében semmi. Szóval amire odaértünk, hogy igazán jó mérkőzéseket láthatunk, ugyanazokat a csapatokat kellett nézni. Engem az, hogy persze sokan kiemelik, hogy három döntetlenen zöldfoki szigetek tovább jutott a csoportból, de hogy a többi válogatott Üzbegisztántól kezdve Jordánián át, tényleg nem nagyon tudna sok ember egy momentumot felidézni ezektől a csapatoktól. 64-re felhigítani ezt az egészet, teljes érdektelenségbe fullad az egész.
5: Kivéve, ha kijutunk mi is.
3: Ezt akartam mondani, hogy hozzuk be a magyar focit, hogy ahhoz képest is egy felemelt létszám mellett nem sikerült ugye kijutni, viszont szerintem az, hogy mennyivel többet költött a másfél évtized alatt a magyar kormány az adófizetők pénzéből a magyar focira, ilyen sehol nem volt a világon szerintem.
5: Vagy Üzbegisztánban például. Egyébként, mert ott hasonló futballprojekt zajlott, mondjuk ők ott is voltak ezen a világbajnokságon. Persze Ázsiából egyszerűbb, más szisztéma mentén lehet kijutni. Ugye azért itt Európa csak plusz 3 helyet kapott ebben a létszámbővítésben. Tehát 16 plusz helyből 3 lett európáé, hogy az újabb 16 esetleges plusz helyből mennyi lenne Európája, ez egy jó kérdés. Ugye azért Ázsia nagyon leszerepelt ezen a tornán, tehát újabb helyeket adni Ázsiának meglehetősen kérdőjeles lenne, miközben nyilván az a cél, hogy India vagy Kína most már végre vegyen részt ezen a rendezvényen, ez lenne a FIFA-nak az igazán nagy pénzügyi érdeke. És közben ami igazán ijesztő volt, mert abban Rudinak teljesen igaza van, hogy az európai elit az továbbra is dominálja a világfutballt, tehát most ugye ez a harmadik olyan torna volt, amit már Európán kívül is megnyert egy európai csapat, a legutóbbi 4-ből 3, ugye korábban ez abszolút nem volt jellemző a futball. Európán kívül mindig a dél-amerikaiak nyertek. De az európai középmezőny vége, mondjuk azok a csehek, akik a minket kiejtő írek ellen jutottak ki erre a világbajnokságra, hát majdnem bohócot csinált magából ezen a tornán. Tehát a leggyengébb csapatok között volt a cseh válogatott, és ehhez mértem mi nem jutottunk ki, ugye, vagy nem volt esélyünk sem kijutni, még a pótselejtezőn sem. Ez az igazán ijesztő szerintem.
6: Igen, ugyanakkor ugye a csoportküzdelmek után 3 európai csapat volt, aki nem jutott tovább, aki egyenes kieséses szakaszba. Ez az előző tornán 5 volt például. Oroszországban is magasabb volt ennél ez a szám. Szóval igazából statisztikailag azért nagy változás nem jött. Nyilván volt egy-két ilyen sikertörténet, említhetném megint az zöldfoki szigeteket, vagy egyéneket, mint Vozinyát, és megismerhetünk a játékosokat, akiket azért még a legvérmesebb szakértők sem néznek nap, mint nap, de hogy igazából ennél többet adott ez a bővítés, azt nem mondanám, csupán annyit, hogy megállás nélkül Amerikában vagyunk, nagy dolgokról, rekordokról tudunk beszélni, a kontextust azonban sosem teszik hozzá, hogy nyilván jóval több mérkőzésről beszélünk, jóval több szurkolóról, jóval több gólról, meccsről.
3: Mire fog emlékezni a foci szerető, hogyha ezt a VB-t majd emlegeti 10-20 év múlva? A távozó nagyászokról emlékezik, Modric Ronaldóról.
5: Biztos. Vagy... ők biztosan között lesznek, és szerintem Messinek a tornája azzal együtt is, hogy szerintem méltatlanul ért véget, a saját szempontjából is, a csapata szempontjából is, de az, amit itt letett az asztalra, az a 8 gól, az a 4 assziszt, hogy a legtöbb lövése neki volt a tornán.
6: A legtöbb 39
5: helyzetkialakítás, a legtöbb várható gól.
6: És a legkevesebb futása.
5: És közben sétálgat, és közben 39 évesen sétálgatott, és alájátszott egy egész csapat, és működött egészen a döntőig. Tehát az, hogy valaki minden idők egyik legjobb egyéni VB teljesítményével tud búcsúzni a top futballnak a színpadától, az szerintem hatalmas dolog.
3: Arcára volt írva egyébként, hogy nem sikerült, ugye?
5: A meghatottság. Igen.
3: Most olvastam a kommenteket a sportújságírók között, és ugye ki voltak borulva az argentinok reakciójától. Ti hogy láttátok ezt? Tehát a durvasságtól az, hogy ez érdemtelen, hogy 22-0 volt a kapuralövés, meg ilyesmi.
6: Nyilván itt a kérdés az, hogy milyen taktikával tudsz egy spanyol csapat ellen játszani, egy olyan csapat ellen, amely mérkőzésenként 5,75 kísérletet engedélyez az ellenfélnek. 0,3 volt az XG-je átlagban a csapatoknak ellenük. Ez azt jelenti, hogy a helyzetek minősége magyarul egy gólt sem tudtak lőni tulajdonképpen a helyzetek minősége alapján mérkőzésenként. Szóval nem, hogy a kapu elé nem kerültek, a támadó harmadukban nem kerültek egész tornán. A csapatok nagyon ritka esetben csak egy gólt kaptak. Ugye összesen 10 védése volt Unai Simonnak az egész világbajnokságon. Szóval nem tudok helyzetet kialakítani az ellenfelek. Most egy ilyen csapat ellen mit tudsz csinálni? Ha bejön a taktika, és elviszik 11-esekig, amiben ők nagyon jók, és megint hozzák a mérkőzést, akkor mindenki azt mondja, hogy hát ez egy nagyon jó döntés volt. Ugyanakkor számomra ez igazán megnyugtató volt, hogy mégiscsak azok a csapatok tudnak eredményesek lenni, akik kreatívak, akik próbálkoznak, akik legalább valamit tesznek azért, hogy megnyerjék a világbajnokságot és a mérkőzéseket, ilyen futballal hosszú távon nem lehet sikereket elérni.
3: Gyors választ kérek. Mi volt a legjobb momentum, vagy legjobb játékos, vagy ki volt, és mi volt a legnagyobb csalódás?
5: Hát szerintem a legjobb játékos nem érdemtelen kapta Rodri, ezzel együtt sem, szerintem fantasztikus, és egyfajta prototípusa ő ennek a picit megújított, de azért az előző időszakra is támaszkodó nagy spanyol generációnak. A legnagyobb csalódás az nekem Cristiano Ronaldo volt, és azért, mert méltatlan volt hozzá az, amit ezen a világbajnokságon próbáltak vele játszatni, meg úgy az egész csapatfelépítés.
6: Rodrival maximálisan egyetértek. Tulajdonképpen ugye a hosszú sérülését követően ő lett a legjobb játékos a világbajnokságnak. Ugye 2100 valamennyi percet játszott ugye a bajnokságban. Tulajdonképpen egy felkészítés volt neki az idei szezon. A világbajnokság, meg Guardiola is nyilatkozta, hogy a legjobb formába majd a világbajnokságra fog kerülni, és ez rajta nagyon látszott. Minden elemében az ő posztjának kiemelkedő alakja volt minden mérkőzésen. Nagyon sokat tett azért, hogy ez a csapat így védekezzen csapatjáték terén, szóval egyértelmű volt az csalódás. Ő kiemelése. Csalódás nekem Paredes volt, szóval így elviselni, vagy el nem viselni azt, hogy van nálad egy jobb csapat, verekedésbe torkol, hagyni torkolni itt a végén az eseményeket, ez annyira nem méltó a labdarúgás szellemiségéhez, borzalmas képek voltak. Én nagyon-nagyon hosszú időre eltiltanám, mert ennek semmi helye itt a pályán. Aztán majd meglátjuk, mert azért voltak furcsaságok is a világban, és nincs idő ilyenekről beszélni. Nyilván soha nem fordult elő, hogy rászóljanak egy kiállítást követően a FIFA-ra, hogy vonják vissza az eltiltást, hogy alkalmazzanak olyan szabályokat, amit eddig nem szoktak. Szóval azt is el tudom képzelni, hogy még ebben az esetben is lesz valami könnyített büntetés.
3: Megtisztelő volt, hogy az urakkal elemeztük a foci VB-t, és legközelebb is várom az urakat a stúdióban.
5: Köszönöm szépen,
3: és hát maradjanak velünk, mert műsorvezető személye garancia arra, hogy egy kiváló elemzés következik. Szlazsánszky Ferencet szólítom.
4: Szervusz Andris, köszöntöm a kedves nézőket, hogy rákössek az utolsó beszélgetésre. A Magyar Nemzet írt egy nagyon figyelemre méltó cikket a VB előtt egy néhány héttel, amiben azt taglalták, hogy a magyar válogatottnak 40 éve senki nem tudott gólt lőni világbajnokságon, és ezzel szerintem lehetetlen vitatkozni. Ezzel azonban nem foglalkozunk a műsorban, mert hogy Polgár Judit ismét váratlant húzott, és nem vállalja az államfői posztot, ez a mai nap híre. De beszélünk arról is, hogy Orbán Viktor szerint Sulyog Tamás eltávolítása az már a megvalósult önkény. Beszélünk arról, hogy Gajdos László szerint mostantól Polt Pétert is felelősségre lehet vonni, és beszélünk arról, hogy az aranykonvoj ukrán sértetjeinek ügyvédjei a legfőbb ügyész menesztését kérik az országgyűlés elnökétől. És ha marad időnk, akkor beszélünk arról is, hogy Pócs János szemüvegbe épített kamerával videózott a parlamentben. A technikát nem lehet megállítani. Gerő Tamás, Juhász Bence és Kósa András jönnek, hamarosan kezdünk.
3: Ez így van, Feri, és hát ugye Polt Péter azt mondta, hogy tessék konkrétumot mondani. Hát erre a műsorra is nyilván az lesz az igaz, hogy tessék konkrétumokat mondani, ugye? Várjuk szeretettel önöket tehát az Aktuálban. Ez volt az Egyenes Beszéd ma este, és jön még holnap is, meg holnap után, meg azután is kettő. Úgyhogy várom önöket szeretettel egész héten, viszlát. Jó éjszakát!

nevetek, most remegek, most nevetek, most remegek.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? A Spirit FM aktuális gazdasági műsora

0: Spirit FM-en. Érdekli a család tervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek, az évezred üzlete. Globális nézettségi rekord a foci VB-n. Szívhangrendelet. Érintettek beszámolói a rendelet hatásáról. Analóg forradalmárok. Kiábrándulás a tech világából.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: Ön támogatja, hogy Polgár Judit legyen az új államfő? Ez volt a mai nap kérdése, ám a világhírű sakkozó ismét váratlant húzott. Este bejelentette, hogy nem vállalja a felkérést. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
3: Polgár Judit visszautasította Magyar Péter felkérését, hogy államfő legyen. A világ klasszis sakkozó jelölése megosztotta a politikai szereplőket és a közvéleményt is. Gajdos László elszámoltatná Polt Pétert. Az Alkotmánybíróság eltávolított elnöke, aki korábban legfőbb ügyész volt, úgy látja, az élő környezetért felelős miniszter bizonyítékok nélkül vádaskodik. Magyar Péter a legfőbb ügyész visszahívását kérte Forsthofer Ágnestől. Az eljárást elsőként az aranykonvoj ügyben sértett ukrán felek ügyvédei kezdeményezték. Pócs János beépített kamerás szemüveggel ült be a parlament ülésére. A fideszes képviselő többször is videózott már az ülésteremben. Mai vendégeink Juhász Bence, politológus, Gerő Tamás, ügyvéd, Kósa András, a Magyar Hang újságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Mindig a nap kérdésével szoktuk kezdeni, most is így lesz, de némi magyarázattal tartozom. Általában délután 2-kor találom ki, hogy mi legyen ez a kérdés. Ma erre gondoltam, ön támogatja, hogy Polgár Judit legyen a következő köztársasági elnök. Amit láthatják, elsöprő a nemek aránya, 19% mondta, hogy igen, 81% mondta, hogy nem, és nagyon sokan szavaztak. Megnéztem, hogy több mint 5000 komment jött, ebből lehet következtetni, hogy brutális érdeklődés volt ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ám a világhírű sakkozó, ahogy az előbb is említettem, váratlant húzott, és este bejelentette, hogy nem vállalja a felkérést. Azért nézzük meg az összefoglalót.
4: Életem megtiszteltetésének tartom a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, rendkívül hálás vagyok érte. Ezt írta este Polgár Judit a Facebookra. Hozzátette, nagyra tartja a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni, írja Polgár Judit, és hozzáteszi, egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogat majd e célok elérésében. A Tisza volt az első párt, amely megkérte az embereket, hogy küldjenek jelölteket a köztársasági elnöki pozícióra, ahogy azt is elmondta,

0: elmondtuk, hogy a döntést az országgyűlés hozza meg, írta ki Facebook oldalára hétfőn Magyar Péter miniszterelnök, miután számos bírálatot kapott Polgár Judit jelölése kapcsán, főként annak gyorsasága miatt.
1: Még egy adalék, illetve Magyar Péter most már több módon is reagált. Polgár Judit bejelentése alatt egy kommentben ezt írta. Kedves Judit, köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett. Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogyha másként is, de a jövőben is számítunk önre. Köszöntelek benneteket, köszönöm, hogy eljöttetek. Szerintem legalább három rétege van ennek a történetnek. Mekkora hibát vétett Magyar Péter, és ennek lehetnek-e következményei? Polgár Judit alkalmas lett volna-e államfőnek, illetve a jelölés módja? Tehát ezt a három alfejezetet venném végig. Kezdjük azzal, hogy, sőt, kezdjük egy kommunikációs nulladikkal. Miért Polgár Judit jelentette be, hogy nem vállalja, hiszen Magyar Péter azzal zárta ezt a részt, az előző részt pontosabban, hogy ő ma elmegy és megkérje, hogy legyen államfő, de nem ő közölte a nemleges választ.
2: Felkérték, és a felkérést azt vagy elfogadja valaki, vagy nem fogadja el. Itt az történt, hogy nem fogadta el, és nyilvánvalóan korábban egyeztettek arról, hogy elvállalja vagy sem. Tehát az eredeti terv nyilván nem az volt, hogy nem vállalja, de olyan szintű volt a társadalmi felháborodás, hogy Polgár Judit, akiről tudjuk, hogy 5-6 lépéssel előre tud gondolkozni egy játszmában, azt gondolom, hogy jó döntést hozott.
3: Egyébként ez, hogy hány lépésre tud előre gondolkozni, ez tényleg egy jó hasonlat, mert nagyon sokan a politikai szakirodalomban is egyébként így írják le a nemzetközi politikát, hogy ez gyakorlatilag két saktábla, ami egymás fölött helyezkedik el, van a nemzetközi szintér, és aztán van pedig a nemzeti, a belpolitika gyakorlatilag, és ez a kettő, mint a két sakkmeccset játszana egyszerre ugye egy politikus. Tehát így reflektálva akkor a felvetett kérdéseidre, én azt gondolom egyébként, hogy Polgár Judit abszolút mind az intelligenciája miatt, mind az életpályája miatt, mind azért, mert milyen szimbólumokat képvisel a magyar társadalom irányába. Egyrésztről egy erős feminista szimbólum szerintem az ő személye, megmutatva azt, hogy a nők igenis ugyanazzal a tehetséggel rendelkeznek, mint férfiak, és ez bebizonyította ország világ előtt, másrésztről pedig abban a tekintetben, hogy nem egy Tisza párthoz szorosan köthető személyiségről van szó, és nekem személyesen egyébként ez volt a legfontosabb, meg ez a legfontosabb továbbra is, amikor arról beszélgetünk, hogy ki legyen erre az átmeneti időszakra a köztársasági elnök. Aztán persze voltak felvetések, mennyire ért a politikához, mennyire van meg a politikai szimata, jogász, nem jogász, stb. Szerintem ezek nem annyira fontos, sokadlagos.
2: Ez is lényeges azért. Már erről is fogunk beszélni.
1: Majd fogunk, de haladjunk sorba először. Tehát arról volt szó, hogy miért Polgár jelentette be, de hogyha ezt akarod, átugorhatjuk. Az első kérdés, hogy Magyar Péter mekkorát hibázott? És hát, akkor milyen következményei lehet?
4: Akkor még nagyon gyors egy kicsit önkritikus megjegyzése alintítsam. Én nagyon meglepődtem ezen a szavazati arányon. Tehát én azt gondoltam, hogy Polgár Juditot legalább ekkora százalékba fogják támogatni, mint amekkora az elutasítottsága, és bevallom, még nem is tudom nagyjából mire vélni, hogy miért a személyét illetően miért ekkora az elutasítottság. Ha valaki esetleg azért szavazott nemmel, mert a jelölés módját kritizálta ezen keresztül, azt jobban meg tudom érteni. Ahogy a kérdésedre is válaszoljak.
1: Jó, de az, hogy te nem érezted ezt az eredményt a levegőben, egy dolog, de nem te vagy a miniszterelnök, és nem te jelölted Polgár Juditot. Magyar Péter eddig arról volt nevezetes, hogy az ország járásai során nagyon jól megismerte a magyar néplelket.
4: Igen, én szerintem ez egy komoly hiba volt nyilván a részükről, és én azt feltételezem, hogy azért ez a Tisza frakcióban szerintem okozhat némi belső feszültséget, hiszen azért emlékezzünk, csak a mai nap történése volt az is, hogy Bújtósa Ágnes frakcióvezető ugye felállt a parlamentben. Andrea frakcióvezető felállt a parlamentben, és elmondta, hogy a Tisza frakció szerint Polgár Judit a legalkalmasabb jelölt a köztársasági elnöki posztra. Most azért innentől kezdve kicsit méltatlan helyzetbe hozta saját magukat, és a következő elnök jelöltet is bárki lesz, hiszen akkor ehhez képest már csak a második legalkalmasabb jelöltet tudja a Tisza párt megtalálni és megválasztani köztársasági elnöknek. És szerintem ez megint lehet, hogy egy olyan rögtönzése lehetett Magyar Péternek, ami nem először fordult már elő, és ami azért okozott, én azt tudom, hogy okozott belső kritikákat. Tehát amikor ugye váratlanul odaadta Toroczkai Lászlónak az egyik parlamenti vizsgálóbizottság posztját, mikor előtte volt egy más tartalmú Tisza frakció döntés, azt is azért kísérteném, hát hogy is mondjam, mormogás a frakción belül, és voltak hasonló döntések, amiket azért, bocsánat, a parlamenti folyosókon már azért enyhe kritikával maguk a Tisza képviselők is illetnek.
1: Volt még kettő, ugye az oktatási miniszter első számú jelöltje, Rogoszki Rita, talán jól mondom, itt visszavontak, illetve a sógora, hogy mégsem lett belőle egy segügyi miniszter.
2: Igen, ez egy ki nem kényszerített hiba volt. Magyar Péter egy emocionális kormányfő megtette volna, hogy megméri, vagy megméreti ugye a közvéleményt, akár ott a Tisza-sziget, vagy a tagoknak a tábora, ott a Tisza applikáció, amit lehetett volna erre használni, de egész egyszerűen a mediánt is megkérdezhette volna, hiszen 30 napja van a frakciónak, hogy jelöljenek valakit, és ugye megválasztják. Tehát én, amikor megkaptam a felkérést, hogy jöhetek ma a stúdióba, felhívott a Varga Krisztián, már rögtön 10 név is az eszembe jutott, hogy kik lehetnének a alkalmasak. Ugye Polgár Judit egyébként köztük volt, de nyilván először Bárándi Péter jutott az eszembe, Iványi Gábor, Fabinyi Tamás, Beer Miklós, akkor a hölgyeknél Karikó Katalin, ott van Pardavi Márta, a Magyar Helyszíni
1: Romsicsi Ignázot is jelölték.
2: Romsicsi Ignáz, Krasznahorkai László. Úgyhogy szerintem bőven azt lehetett volna a miniszterelnök helyébe tenni, hogy ezt a szép listát, most nem az én 10-es listámat mondom, de akár köztük is ugye több alkalmas jelölt lehetne, vagy lehetett volna, hogy akkor ezt itt kiterítjük. Hát nyilván a casting azt láttuk, hogy a Bajnai Gordon esetében az, hogy történt, hogy egymás után dobták be a neveket, tehát nyilván nem úgy, hanem egyszerre, és akkor lehetett volna az embereket egy kicsit jobban megkérdezni, vagy mérni, hogy akkor ki az, akinél a leginkább ugye a nemzet egység, ez a két dolog a legfontosabb, ugye az állam demokratikus működése feletti őrködés, és a nemzet egységének a képviselete, meg lehetett volna mérni, hogy mondjuk a 10 személy közül ki a legalkalmasabb.
4: Jó, csak szóval tényleg, hogy még egyszer visszatérek rá utoljára, igen. Tehát, hogyha Polgár Judit sem ennyire, lehet most nem biztos, hogy Facebook kommentekből kell kiindulnunk, de hogyha az online reakciók alapján Polgár Judit sem ennyire nem testesíti meg sokak számára a nemzet egységét, akkor tényleg nem tudom ki.
2: A legnagyobb problémájuk az embereknek azzal volt, hogy még fél nap sem telt el, és már bedobta, és egyetlen nevet dobott be.
3: Egyébként szerintem is igen ez a helyzet, hogy a módszerrel volt itt, és főleg ugye nagyon sokan ugye belsőleg a Tisza vonzás körzetéből ugye léptek fel tiltakozólag gyakorlatilag, és a Magyar Péter által felállított mércét kérték rajta a számon, hogy hát nem tartotta be úgymond a szavát. Itt igazából ez valóban egy kommunikációs hiba volt a részükről, nem gondolom, hogy azért ez egy olyan fajsúlyos hiba lenne. Majd visszanézünk néhány hónap múlva, hogy egyáltalán emlékszünk-e még erre a kis epizódjára a magyar politikának. Azt gondolom, hogy ezen azért tovább fogunk lépni.
1: Most még ne lépjünk túl.
2: Nyilván egy nagy tanulói hír. Tanuljuk a demokráciát. Szerintem azért azt rögzíteni kellene, hogy milyen köztársasági elnököt szeretnénk. Olyan...
1: Bocsánat, de még ne ugorjuk ekkorát előre, hogy van egy pár lépés. Ugyanis Magyar Péter reagált egy videóban is, már nem csak egy kommentben, és többek között azt írja, sajnálom, ha az örömömből és a feltétlen bizodalmamból fakadó lelkesedésem okozta kommunikációs hibák hozzájárulhattak a kialakult helyzethez, és a döntéshez, mármint Polgár Judit nemleges döntéséhez. A hibákért a felelősség kizárólag engem terhel. Ezt mondja tehát a miniszterelnök, illetve arról is beszél, hogy miként folytatódik majd a jelölés, és hogy majd most a Tisza frakció akkor hosszasabb mérlegelés, gondolkodás és munka után választ, és majd szavaz a parlament. Szóval ez nyilván egy korrekt, felelősségvállalás, de menjünk vissza szerintem a jelöléshez, mert ahogy ti is mondjátok, ez vághatta ki a biztosítékot. Ugyanis Magyar Péter azt írta a Facebookon, amikor már látszott, hogy sokan morgolódnak, hogy nem társadalmi konzultációról beszéltünk, hanem azt kértük, hogy küldjenek ajánlásokat, legalább 10 komolyan vehető jelölt érkezett, de a döntést végül a Tisza frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, ezt hívják képviseleti demokráciának, ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény. De ugorjunk még egyet vissza az időben egy picit, és nézzük meg, hogy mit is mondott Magyar Péter.
5: Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Döntsünk együtt! Nem szivarszobákban szeretnénk a legmegfelelőbb jelöltet megtalálni. Javasoljanak a pártok, a közélet szereplői, civilek és magánemberek. Mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje, a magyar embereket képviselje. Én is összehívom hétfőre a Tisza elnökségét és a frakcióját egyeztetésre. Biztos vagyok benne, hogy közösen, rövid időn belül dönthetünk arról, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke.
1: Mennyire kellemetlen ezt így hallgatni, tehát döntsünk együtt, hétfőn összejövöm a Tiszát, de vasárnap már megvan, hogy kit kérek fel.
3: Itt szerintem igen, a legnagyobb hiba nem ez a kommunikáció volt, hanem a vasárnap esti vagy délutáni, ugyanis ő ugye nem azt mondta, hogy hétfőn találkozok Polgár Judittel, és megkérdezem, hogy egyébként nyitott lenne egy ilyen felkérésre, hanem hogy felkérem. És ez itt volt a probléma, de nagyon nehéz ez a politika műfaj. Tehát,
2: tanuljuk még.
3: Igen, tanuljuk. A demokráciát is tanuljuk, a vitakultúrát is tanuljuk, és a politika is tényleg nehéz műfaj. Sokszor improvizálni kell, és egyszer jön egy lehetőség, egy window of opportunity, ugye így mondja az angol, egy kis lehetőség, és ha azt abban az instant pillanatban nem ragadod meg, akkor az tovaszáll. És hogyha adott esetben most egy nem megfelelő döntés született, igen, eddig pedig 2,5 évig vagy 3 évig ültek ezek a húzásai általában Magyar Péternek, még akár ez a torockai kapcsán ez az elég rizikós felvetés is, ugye a bizottság vezetéséről. Most belehibázott egyet, de nagyon nagy különbség van szerintem egy hiba és egy bűn között. Tehát egy hiba az úgymond egy véletlen hibázás, a bűn az pedig, amikor direkt valakinek kárt szeretnél okozni.
1: Bűnről nem
3: így
1: beszél senki.
3: Csak hogy ha kontextusba akarjuk helyezni az elmúlt 16 évhez képest, hogy most éppen hol tartunk, és milyen jó, hogy egy ilyen ügyről kell itt beszélgetnünk.
2: De fontos, amit előbb elkezdtem mondani, azt most befejezném, tehát fontos eldönteni, hogy akkor milyen köztársasági elnököt szeretnénk, egy olyan államfőt, aki ellensúlyt képez, tehát megvan az a közjogi tudása, amellyel az alkotmányozás folyamata során tud egy valódi ellensúlyt képezni, mert akkor valószínűleg ugye egy jogászt
1: egy
2: kellene jelölni,
1: kérdés,
2: vagy lehet, pedig egy civilt, aki a nemzetegységét...
1: De lehet stábja is egy civilnek, tehát hogy jogászokból áll a szakmai stáb, aki segít neki.
2: Abszolút.
1: Hogy...
3: Tehát lehet politológus is. Ők is értenek az alkotmányozáshoz. De még akár egy történész
2: ez
3: is.
2: Ez bennem is felmerült, amikor Polgár Judit szóba került, hogy miért ne lehetne, vagy akár felkérheti ugye Bárándi Pézert is a tanácsadó testületébe, vagy professzor Tóth Gábor Attilát, vagy Gazai Viktor, tehát az alkotmányjogászok közül szerintem sok alkalmas tanácsadót fel lehet kérni, de azért a döntést a köztársasági elnöknek kell meghozni, és láttuk Novák Katalin esetében, aki ugye alkalmatlan volt erre a feladatára, hogy ő nem tudott megfelelő döntést hozni, és ezért szerintem lényeges azt a korrekciót megtenni, Árándi Péter esetében, hogy ő nem óellenzéki politikus, hiszen ő soha nem volt politikus ellenzékben, hanem ő 2002 és 2004 között ugye a Megyesi kormánynak volt az igazságügyminisztere, tehát ott nem lehet óellenzékinek bélyegezni, és ezt a bélyeget szerintem le is lehetne most már venni, mert hogy már nem vagyunk a választási kampányban.
1: De nem vette le Magyar Péter. Az a kérdésem, hogy vajon miért? Azért, hogy nehogy mondjuk összemossák Bárándi Péterrel, illetve az óellenzékkel, ha őt elfogadná, mint jelöltet. Tehát, hogy ez egy ilyen óvatosság, vagy pedig miután kiderült, hogy ő 24-ben volt az ügyvédje, vagy védte őt az ügyészségi meghallgatáson, hogy vele volt, képviselte, bocsánat. Szóval itt nettó hálátlanságról lehet szó?
3: Szerintem inkább arról van szó, hogy itt azért nem Magyar Péter személyes szimpátiája kellene, hogy befolyásolja, vagy eldöntse igazából ezt a felvetést. És szerintem egyébként azért támogatták ennyire Polgár Judit felvetését, vagy hát az ő nevét, mert ő távol áll igazából, nem volt semmi köze eddig a politikához. És persze lehet ezt kritizálni is, hogy miért nem szólalt föl az ő súlyával, de ő egy más környezetben, ő a gyermekek oktatásával, a sporttal foglalkozott, az volt az ő paradigma paradigmája, amiben ő szerepelt. Ehhez képest Bárándi ügyvéd úr és volt miniszter úr szerintem egyébként Magyar Péter tiszteletét abszolút élvezi, és a személyes szimpátiáját is valószínűleg élvezi, hogyha ő képviselte ugye egy jogi ügybe, és én is mindig odafigyeléssel nézem a különböző megszólalásait, akár itt az ATV vagy más stúdióban, de mégiscsak a konnotációja a tágabb társadalomban az elsősorban az, hogy a volt baloldali kormánynak volt egy minisztere. És ebből szerintem nem nagyon fogjuk tudni őt kiszabadítani, hogy ő annó ezt elvállalta, ezt a felkérést. Innentől kezdve pedig szerintem most a jelenlegi helyzetben nem megfelelő jelölt arra, hogy a nemzet egységét a lehető legszélesebb körben azt tényleg meg.
1: Ez lehet, hogy így van, de ezt lehet elegánsabban is kommunikálni, tehát nem visszalőni, hogy ó baloldali szóba se jöhet. Tehát azért van átmenet, hogy más magyarázattal.
2: Megkérdezzük meg az embereket.
1: Vagy azt mondjuk, hogy jó, köszönjük a jelölést, van még másik 9, és akkor most mi elvonulunk, mint Tisza frakció, nem? Vagy te mit gondolsz, Andris?
4: Hát igen, ez nem volt így túl elegáns Magyar Péter részéről nyilvánvalóan. Még akkor is, hogyha egyébként én is azt gondolom, hogy szerint nagyon kíváncsi leszek, hogyha tényleg ez egyszer lesz közvetlen elnökválasztás, akkor azon kiindul majd, és kinek milyen támogatottsága lesz, de én ma úgy érzem, hogy a magyar társadalomban annak ellenére, hogy még mindig csak néhány héttel vagyunk egy választás után, amit ilyen fölényesen megnyert a Tisza, de van, szerintem az emberekben van általában egy ilyen politikus ellenesség, politika ellenesség a magas választási részvétel ellenére is. Tehát én ezért gondolom azt, hogy ha már karakterizálni kellene, akkor inkább egy ilyen civil típusú köztársasági elnök lehet az, aki ha egyáltalán bárki képes erre, hogy a nemzet egységét megtestesítse, hát most tudom, ezzel vicceltünk, de hogy ugye Szoboszlai Dominik sajnos most 2030-ig ugye aláírt a Liverpoolnál még, úgyhogy ő már kiesett. De akkor ha Polgár Judit sem az, akkor tényleg én nagyon kevés ember tudok így elképzelni.
2: Egyébként annyiban jogos, amit mondasz, hogy a Polgár Judit támogató értelmiségiek egyébként mindkét oldalra jöttek, tehát ugye Nagy Tíme a kezdeményezte, de Bán László, például a Kepes András, Mácsai Pál,
1: Kaputibor,
2: igen, ugye az ki azért mégiscsak egy, hogy mondjam, ügyesen átállt ezek szerint, vagy nem? Hát ő azt gondolom, hogy az egész
3: szerintem
2: nem...
3: Szerintem törekedett a szakmaiságra, igen. De igen, az előző rendszer választotta őt ki erre a funkcióra, de azért de szerintem ő mindig is törekedett az
2: persze,
3: a
2: nem, ő egyébként egy nagyon szimpatikus fiatal.
4: Hát ember, úgyhogy... az ő helyére tényleg nem lehetett volna csókost benyomni, na szóval vagyunk.
3: A csúnya vége lett volna, legalábbis.
1: Jó, folytatjuk még, mert van ebben a témában, de a nap kérdését zárjuk le, ami már, mint mondottam, okafogyott, ugyanakkor érdekes. Tehát azt kérdeztük, hogy ön támogatja, hogy Polgár Judit legyen a következő köztársasági elnök, mint hogy nem lett az. 19% támogatja továbbra is, 81% továbbra is elutasítja, és azért a reklám szünet előtt akkor néhány érdekes komment. Köszönjük szépen, hogy ilyen aktívak voltak. Több mint 5000 hozzászólás érkezett, brutális mennyiség. Klári azt írja, amint látom a negatív kommentáradatot, Polgár Judit a legkevésbé sem fogja megteremteni a nemzet egységét, nem tett jót az ügynek, ahogy a Magyar Péter jelölte őt, ígérete ellenére, társadalmi egyeztetés nélkül. Ez még tehát a visszamondás előtt érkezett komment, mint a következők is. Rózsa, minden tiszteletem mellett nem támogatom, ennek oka az is, hogy pikpak döntötték el a hátunk mögött. Zsuzsanna, támogatom, okos, értelmes, független a politikától. Lívia, elismerem sporttevékenységét, de nem gondolom, hogy jó elnök lenne élettapasztalat nélkül, inkább nem. Magdolna, soha nem állt ki a magyar emberekért, hallani sem lehetett, hogy a népért tett valamit. Olyan ember legyen, aki segítette a megújulást. Árpád, határozottan nem, de szép lassan, ha így folytatja, Magyar Péter sem miniszterelnöknek. És végül a visszamondás után két komment. Gratulálok, Judit, írja Ferencné, érezted te is, hogy ez nem lenne jó. Az eddig elért világra szóló eredményei többet érnek, mint hogy apró pénzre vágyd egy politikai ballépéssel. És végül Judit okosan döntött. Köszönjük szépen, most elmegyünk reklámra, de még ezzel a témával folytatjuk.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet. Egy picit visszaugrunk az időben. Polgár Judit jelölését nyilvánvalóan megelőzte azt, hogy Súlyog Tamás váratlanul, legalábbis számomra, szombat este bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény módosítást, és ezzel viszont a saját mandátumát is megszüntette. Erre reagált ma Bóka János a parlamentben, a Fidesz frakció vezető helyettese, azt mondja, hogy akárkit és bárkit javasol a Tisza köztársasági elnöknek, az illegitim lesz, ugyanis a köztársasági elnököt a pozíciójából jogellenesen és erőszakkal mozdították el. Erre a kettőre szeretnék rákérdezni, tehát volt-e jogellenesség és erőszak Súlyog elmozdításában?
2: Nem volt. Ő maga írta alá az elmozdítását, tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ő is, ha nem is helyeselte, de belenyugodott. Én abszolút úgy gondolom, hogy az indokolást azt lehetett volna még egy kicsit jobban kifejteni az alaptörvény módosítás kapcsán, de az, hogy Súlyog Tamás gyakorlatilag vele a jogállamot helyreállítani nem nagyon lehetett volna szerintem hitelesen, még akkor sem, hogyha ő mindent aláír, sőt, pont azért nem. Úgyhogy az ő tevékenysége leginkább szerintem abban volt problémás, hogy egyrészt hallgatott minden egyes jogsértés kapcsán, másrészt ezt a bizonyos rendkívüli jogrendet, amit a háborús veszélyhelyzet során ugye fenntartott az ő regnálás alatt a Fidesz, hát nem volt egy szava sem azzal kapcsolatban, hogy ezzel visszaélt az Orbán rezsim. Úgyhogy igen, a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságnak most már egy olyan gyakorlata van, hogyha kivételes esetben, hogyha az ilyen típusú elmozdítás, vagy idő előtt ugye megszűnt az ő mandátuma, ez a jogállam helyreállítását célozza, és ezt a 42 jogtudós egy pár hete részletesen leírta, hogy miért. Ezt kell csak elővenni, ugye a Magyar Narancs vezércikkében ez benne is van. Akkor igenis ez egy jogszerű döntés volt, és én azt gondolom, hogy alkotmányos is.
1: Jó, akkor nézzük, hogy mit gondol Orbán Viktor, aki ugyan elutazott a futball világbajnokság legjobb 4 mérkőzésére, mint egy 6 napra, de azért figyelte, hogy itthon mi zajlik, mutatjuk egy grafikában. Tehát Orbán Viktor Súlyog Tamás lépése után azt írta, ma ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Ha a köztársasági elnökkel ezt meg lehetett tenni, akkor holnap már senki sincs biztonságban, Isten óvja Magyarországot. és hallottam olyan jogász érvelést, hogy innentől bárkit el lehet így intézni, hogy Sólyog Tamást elintézte a Tiszás kétharmad. Mit gondoltok erről?
3: Orbán Viktor maga mondta el és hirdette meg gyakorlatilag legkésőbb explicit módon 2014-ben a Tusványosi előadásában, hogy ő egy illiberális államot épít, illiberális egyenlő nem alkotmányos demokrácia. Az emberi szabadságokat, a jogállamiságot nem tiszteletbe tartó, de amúgy demokratikusan működő államot hirdetett meg és épített föl viszonylagos sikerrel az ő szempontjából. Innentől kezdve azt hiszem, hogy nagyon több mindent nem kell erről mondanunk. Sajnos folytatják a fideszesek ugyanazt a gátlástalan és nagyon manipulatív kommunikációt, amit a megelőző években is folytattak. Ez nem szolgálja a magyar nemzet megbékélésének és újra egymásra találásunknak az érdekét egyáltalán. Továbbra is az árkok fenntartásán dolgozik sajnos ez a kommunikáció. Nagyon örülnék, hogyha tovább tudnának ezen lépni, de ez viszont egy nagyon érdekes és nagyon nehéz feladvány a magyar társadalom és a Tisza politikusai számára, hogyha a fideszesek tovább folytatják ezt a kommunikációt, akkor ezek után a megmaradt fideszes magszavazók irányába hogyan lehet majd kommunikálni, és hogyan lehet egymáshoz kulturáltan szólni, és valamilyen közös nevezőt felépíteni. Mert aközött, hogy az egyik oldal azt mondja, hogy ti építettetek önkényuralmat, a másik oldal meg ugyanezt dobja vissza, innen nem nagyon látom a kiutat. Tehát valakinek engednie kell, de azt gondolom, hogy az az erő, amely 2026-ban rendszert váltott, az nem tud engedni, mert az igazság az ezen az oldalon van. Tehát Orbán Viktor saját szavaival mondta el, hogy ő egy nem alkotmányos demokráciát épített fel.
1: De most azt hányják a szemére, hogy az új hatalomnak, hogy nem alkotmányos módszerekkel építi le a nem alkotmányosan felépített illiberális berendezkedést.
3: Amit Tamás elmondott.
1: De ebből nem lehetett volna ezt elegánsabban kivitelezni, vagy ez volt a lehető legelegánsabb? Mert hogy nem jogszerűtlen, az kétségtelen a jog betűjével nem ütközik.
4: Hát, hogy ez mennyire elegáns, azon lehetne vitatkozni, hogy valószínűleg azért nagyon más lehetőségük tényleg nem volt, és hát egy kétharmad birtokában meg azért itt volt. Tehát ez nyilván egy nagyon csábító opció volt, hogy akkor egyszerűen egy ilyen alkotmánymódosításra intézzük el a dolgot. Én még annyit tennék ehhez hozzá, hogy egyébként érdekes módon szerintem, ha cinikus vagyok, akkor a Tisza most a saját dolgát nehezítette meg, hiszen Sólyog Tamás azért ugye mindent aláírt, tehát folytatta azt a fajta teljesen belesimuló köztársasági elnöki attitűdöt, amiért a Tisza saját maga is ugye kritizálta folyamatosan. Egyébként csak így adalékképpen szerintem nekem az volt a benyomásom, voltam a parlamentben, hogy beszéltem fideszesekkel, hogy a Fideszt is életében először sikerült meglepnie Sólyog Tamásnak, mert azért a Fideszben sokan gondolták azt, hogy nem fogja aláírni, és most elnézést, szó szerint idézet következik, egy fideszes képviselő azt mondta, hogy azért azt gondoltuk, hogy Sólyog Tamás ennél tökösebb lesz, hogy a saját menesztését végül is nem fogja aláírni, de ezek szerint csak aláírta azt is. Úgyhogy
1: valaki úgy értelmezte ezt, hogy ahogy Gulyás Gergely visszalépett, ahogy Szijjártó lelépett, Sólyog Tamás is tulajdonképpen fellázadt a távol lévő Orbán Viktor ellen.
4: Gyakorlatilag ezt vertjük
1: annak. Mert hogy azon a bizonyos csütörtöki tüntetésen Havasi Bertalan azt kommunikálta, hogy elnök úr nem mondhat le, elnök úrnak most meg kell védeni minket, és hát nyilván Havasi, mint kommunikációs vezető Orbán üzenetét tolmácsolta, és ennek ellen mondott Sólyog Tamás.
2: Igen, ha már a sakkról beszéltünk a beszélgetés elején, ez kicsit olyan volt már nekem a végén, mint amikor a Sólyog Tamásnak már tényleg csak a királya lépkedett a mezőn, és gyakorlatilag elfogyott az összes bábúja, és az ellenfélén meg még ott voltak a bástyák, meg a vezér, meg szóval gyakorlatilag a patt helyzetre játszott, úgymond Sólyog Tamás, aztán rájött, hogy igazából ennek olyan sok értelme nincsen, és hogyha már a főnök jobban izgult a spanyol-francia elődöntőn, hogy a bírói tévedésen, mint hogy vele mi történt, szerintem ezt ő elengedte. Szerintem várható volt, elegánsabb lett volna, ha lemond, mint hogy aláírja.
4: Az igen, emelt azért nem menjünk el, tehát hogy azért itt mennyire hiteles a foci VB-ről aggódni a magyar demokrácia végnapjaiért, szóval ez...
3: Hát hazudnak, de amikor az a kérdés, hogy a hazugság vagy a futball, akkor Orbán Viktor a futballt választotta, mert tudta, hogy az a fontosabb dolog. Igen. Tehát most az, hogy azt a színházat itt fenntartsa, vagy ne, az kevésbé volt fontos, mint a futball, mert az egy valós dolog volt, ott tényleg ott játszott. játszottak az argentinok a spanyolokkal, azt meg kellett néznél, mert azt szereti. Ez meg csak egy színház, ez egy manipuláció volt sajnos. Ő beáraszta saját magát.
2: A futballról tudjuk a Kele János könyvéből, hogy az a legfontosabb nem fontos dolog, de Orbán Viktornak tudjuk, hogy azért prioritás volt a kormányzása idején is.
1: Igen, van egy ilyen mondás is, hogy tévedés azt állítani, hogy a futball élet-halál kérdése, mert annál is több, de ezzel továbbra sem foglalkozunk. Azzal viszont igen, hogy mi lesz Polt Péterrel, ugyanis Gajdos László megszólalt, környezetvédelmi miniszter, aki esetleg még nem tudná, és meglepő módon Polt Péterrel foglalkozott, azt mondta, hogy a Súlyogféle aláírás egyik fontosabb hozadéka annál, hogy Súlyog Tamás távozik, az, hogy Polt Péter védettsége is megszűnik, hiszen őt nyugdíjazzák az Alkotmánybíróság éléről. Nézzük a bejátszást.
5: Bár mindenki Súlyog Tamásról beszél, Polt Péter védettsége is megszűnt a mai nappal. Emlékeztet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint ennek a változásnak is szimbolikus jelentősége van. Polt ugyanis, mint írta, az Orbán rendszer egyik legfontosabb támaszaként és hű kiszolgálójaként védte a Fideszhez kötődő politikusokat és oligarchákat. Polt Péter közleményben utasította vissza Gajdos László állításait. Szerinte a tárca vezető egyetlen konkrét ügyet, jogsértést, magatartást vagy bizonyítékot sem nevezett meg. Posztja nem jogi érvelés, hanem egy meg sem indult eljárás eredményének és személyes felelősségének a politikai megelőlegezése.
1: Hát azért elég magas labdát adott Polt Péter, mert én mondjuk bizonyítékot nem tudok, de ügyek azért eszembe jutnak. Az Elios ügy, a Magyar Nemzeti Banki Alapítványok, a Völner Sadl ügybe való belepiszkálás, állítólag Rogánék kihúzatták magukat. Ezek azért nagyon kemény ügyek.
2: De önmagában a rendszer szintű korrupció, ugye az állami vagyonból magánvagyonok lettek, ez most egy bizonyítás kérdése, hogy mennyi, mert egyes becslések szerint ez pár ezer milliárd, egyes becslések szerint ez 30 ezer milliárd, korábban még 60 ezer milliárd forintról is szó volt, és azért Polt Péter ezt hagyta. Tehát a mulasztás is lehet egy bűncselekmény, amikor a hivatali visszaélést büntetét vizsgálom, ami alapesetben egy 3 évig terjedő szabadságvesztése büntetendő, akkor az is bűncselekmény, hogyha elmulasztja a kötelességét, és az ügyészség pedig, ugye hát őrködnie kellett volna a fölött, hogy az állami vagyont ne lopják szét. És ezt szerintem vizsgálnia kell majd a valóban a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalnak, hogy itt mi volt a Polt Péter felelőssége. Ez nem gyanúsítás, de az, hogy őt minimum tanúként meg fogják hallgatni, abban biztos vagyok.
3: Hát és ezt imádom egyébként, hogy Polt Péter, ő számon kéri, ugye akár miniszter úron, Gajdos László, vagy bárki máson, ugye, hogy hol vannak azok a bizonyítékok, ami alapján őt úgymond megvádolják. Hát Polt Péter, hát éppen önnél kellett volna, ugye ön rakta volna rá a pecsétet ezekre a bizonyítékokra. Hát hogyha nincsen ügyészségi vád, és nem képviseli a magyar nemzet érdekét, akkor mit tudunk utána tenni? Hát én emlékszem anno a egyik fideszes televízióban is volt ilyen vitám, amikor felhozta például az Elios ügyet, és akkor mondták, hogy hát akkor feljelentést kell tenni. Hát, és mondom, kinél tegyünk feljelentést, Polt Péternél?
2: Volt feljelentés, ugye az Olaf vizsgálódott is.
1: Az Elios ügyben, igen.
2: Az a probléma, hogy már lehet, hogy az el is évült. Tehát, hogy ez benne van a pakliban, hogy ugyan a Fidesz megemelte a büntethetőségnek, vagy az elévülési határát korrupciós ügyekben, de ott is 12 év. Tehát, hogyha ez ugye 2014 előtti, akkor már lehet, hogy elévült.
4: Jó, hát ez teljesen egyértelmű, és hát ugye az alkotmánybírói működése is szerintem egy méltatlan dolog volt, akárcsak Polt Péternek, de Hende Csabát is vehetjük, vagy azokat a egyértelmű Fidesz káder. Igen.
2: Ez volt a meglepetés, ami senki nem számított rá, hogy azáltal, hogy ő nem választható országgyűlési képviselője, így megszűnik a mandátuma, mint alkotmánybíró is. Ez nem kódolták szerintem bele a jogszabályba, de aztán így alakult.
4: Jó, tehát ezeknek a személyiségeknek azért tényleg meg kell történni ahhoz, hogy legyen valami változás, úgyhogy... Hát,
1: egyébként sokan felrótták, hogy a legfőbb ügyész még mindig a helyén van, de éppen Sándor Zsuzsától olvastam egy kiváló bejegyzést, hogy nagyon figyelemre méltó, hogy ez a 17. alkotmány vagy alaptörvénymódosítás ugye a vagyon visszaszerzési hivatal felállítását is törvénybe iktatta, és ilyen módon megszűnik a vád monopólium, mert abszett. Ez a hivatal is vádat emelhet, tehát innentől akár zárójelbe is tehető.
2: Sőt, utasíthatja majd a vagyonvisszaszerzés hivatal elnöke, utasíthatja majd akár a legfőbb ügyészt
1: is. Vagy el is vehet tőlük ügyeket, ha abszett. Jól értem. Tehát ez egy óriási lépés ebből a szempontból.
3: Ha már ugye még itt beszéltünk a részvételiségről így az előző blokk kapcsán, nyilván ugye ez a 17. alkotmánymódosítás is egy olyan nagyon fontos döntéscsomag, amiben akár a Tisza-szigetekben, akár más szimpatizánsok úgy érezhetik, ugye, hogy ők ki vannak hagyva ezekből a döntésekből. És természetesen van ebben azért némi igazság, de talán mégis azt el lehet mondani ezekre a kritikákra, hogy itt azért egy nagyon nehéz dzsungelben kell most eligazodni a Tisza pártnak gyakorlatilag, és le kell először tisztítani a terepet, hogy aztán ugye felépítessünk majd erre egy új alkotmányi berendezkedést, és elsősorban akár a Tisza-szigetek vagy más szimpatizánsok majd ebben az új alkotmányozási folyamatban kell, hogy tényleg érdemi résztvételt tudjanak hozzáadni a folyamathoz, és ott lesz nagyon fontos majd számon kérni a Tisza politikusain is egyébként, hogy hogyan tervezik, hogyan szervezik meg a részvételnek a módszerét. Ott nem lesz már elég se egy online e-mail beküldés.
1: Hát igaz, az 5 nap, amit adtak valamelyik
3: módosításhoz. Ez sokkal nagyobb hangvételű részvételiségi folyamatot kell itt felállítani, ami garantálja az igazságosságot a részvételben. Tehát A, B és C típusú ember is mondhassa el, hogy neki mi a vélemény.
2: És azt tudjuk meg? Tehát az kevés, hogy valaki beküldi, arról kellett volna egy összefoglalót készíteni, hogy ki mit küldött be, mert én hiába küldöm be, hogyha mondjuk én itt elmondhatom az ATV műsorában, de a többség lehet egy csomó jó javaslatot beküldött, és nem tudjuk meg, hogy mit küldtek be, tehát ezen például mindenképpen változtatni kell a jövőben.
1: Te, mint parlamenti tudósító, mi a benyomásod? A Tisza frakció az milyen módon viszonyul Magyar Péter? Ez volt az egyik, hogy itt mindenki mindent nekik köszönhet, a másik meg, hogy ezek már az élet számos területén bizonyított emberek, akiket nem lehet majd zsinóron rángatni. Tehát mit tapasztalsz a parlamentben?
4: Hát az tény, hogy itt olyan emberek vannak azért a nagy részük, akik egy olyan szakmai háttérrel jönnek, amivel vissza tudnak térni, és ugye tudatosan, tehát ők eleve arra készültek, hogy nem életük végéig politikusok lesznek, és innen mennek majd nyugdíjba. Úgyhogy szerintem tart még nyilván ez az a kezdeti nagy lelkesedés, felbuzdulás, tehát én nem látok még semmifajta repedést vagy ilyesmit a frakcióba, azt a mormogást leszámítva, amiről a műsor elején beszéltem. Tehát azért még megvan ez az abszolút pozitív hangulat, a folyosón is látszik tényleg a különböző beszélgetésekben. Hát érdekes módon azért, hogyha már így a törvényhozás ütemére, vagy a társadalmi egyeztetésre kitértünk, tehát én azon csodálkozom egy picit, hogy ugye azért még mindig, jó, tudom, hogy sokkal nehezebben állnak fel a minisztériumok, mint azt tervezték, de hogy ugye azt is mondják, hogy azért is van olyan sok egyéni parlamenti képviselői indítvány a Tisza részéről, mert hogy az igazságügyi minisztériumnak még nem sikerült azért annyira felpörögnie, mint amennyi ez a törvénykezési tempó
3: kívánná,
4: igen, pontosan. Úgyhogy azért kíváncsi leszek, hogy ebben mikor lesz majd változás.
3: Ha még szabad, tehát tényleg nagyon nehéz a feladat, mert bármilyen szegmensére tekintünk az országnak, és én értem persze, hogy a populista politikának úgymond része, hogy a kríziseknek a súlyát azt növeljük, hogy minél nagyobb legyen a súlya egy-egy politikai helyzetnek, meg döntésnek, de tényleg azt látjuk, hogy akár a gazdaság, akár az energetika, akár a biztonság, akár a környezetvédelem területén, akár az alkotmányos berendezkedésünk területén, mindenhol tényleg egy nagyon súlyos átalakuláson megy keresztül Magyarország, és rettentően fontos, hogy mennyire gyorsan és milyen minőségű döntéseket tud most lerakni a kormány és a Tisza frakció az asztalra. Tehát rettentően nehéz a feladatuk egyébként.
2: Igen, egyébként kiváló alkotmányjogászaink vannak. Az igazságügyi minisztériumnak a közigazgatási államtitkára is egy kiváló alkotmányjogász, Gárdos Orosz Fruzsina, de hát nyilván egyedül nem fogja tudni ezt az alkotmányozást végigvinni, tehát akár a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatalnál is, ugye benne van a törvényben, hogy a civil szervezeteknek van egyfajta tanácskozási joguk. Itt például tényleg fontos azokat a civil szervezeteket megkérdezni, akik eleve a korrupció korrupcióval szemben, vagy a korrupció ellen dolgoztak ugye az elmúlt 16 évben, akár a Transparency International, a Magyar Helsinki Bizottság, meg a K-Monitor, tehát őket még nem kérdezték meg, tehát ennek is szerintem lassan ideje lenne. Úgyhogy a civilek bevonását azért ne csak a Tisza-szigetekkel képzeljük el, hanem a valódi
1: szakmai civil szervezetek
2: is bevonásra.
3: És az sem biztos, hogy helyén való, ugyebár, hogyha egy Helsinki bizottságnak, K-Monitornak, Transparency Internationalnek a meglátása, az ugyanúgy egy e-mailt számít, mint az én egy e-mailem, vagy a bárki más.
2: A Ligeti Miki azt mondta nekem, hogy figyelembe vették, amit írt. Tehát a 17. alaptörvény módosításhoz képest, ami egy az egyben ugyanaz lett, mint ami az előterjesztés volt, azért itt a hivatalnál voltak finomítások. A Helsinkinek is bevették egy javaslatát, hogy egy ilyen emberi jogi szószóló lesz a hivatalon belül például.
1: Nagyszerű, köszönöm szépen. Megyünk tovább, mert van még nagyon sok izgalmas kérdés, egyre marad időnk. A legfőbb ügyész menesztését kezdeményezik, mégpedig az aranykonvoj ukrán sértettjeinek az ügyvédjei. Nézzük meg a bejátszást.
6: A legfőbb ügyész menesztését kezdeményezte a köztársasági elnöki tisztséget betöltő Forshoffer Ágnesnél, Horváth Lóránt és Laco Adrien. Az ügyvédek, akik az aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítókat védik, 5 érvet sorolnak fel, amelyek alapján szerintük Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész méltatlanná vált a tisztség betöltésére. Szerintük az ukrán pénzszállítók ügyében a legfőbb ügyészség vezetése közreműködhetett egy politikai célú művelet büntető eljárási feltételeinek megteremtésében. Emellett felrújják az ügyészségnek azt is, hogy Semmilyen Zsolt és Gulyás Gergely rágalmazási ügyeiben indokolatlan eljárás ellen biztosíthattak a politikusoknak. Emellett szerintük Nagy Gábor Bálint olyan személyvédelmet kaphatott, amire nem volt jogosult, valamint miatta a büntetőjogi legfőbb ügyészhelyettesi tisztség tartósan betöltetlen, és szerintük nem biztosított a szervezet törvényes működése. Magyar Péter ugyancsak a legfőbb ügyész visszahívását kérte Forshoffer Ágnestől.
1: Egy ilyen kezdeményezésnek milyen jogi súlya van?
2: Ez egy javaslat, ami szerintem mint egy tippadás gyakorlatilag olyan jogi súlya van, hiszen ráébreszti a jogalkotót, illetve a köztársasági elnököt most jelenleg ugye ideglenesen Forshoffer Ágnes tölti be, hogy igen, hát neki van lehetősége ezt kezdeményezni, és a parlament pedig kétharmados többséggel ezt meg tudja szavazni, hiszen azért magyarázzuk el szerintem a nézőknek, hogy mi volt az eredendő bűn. Ugye az Alkotmányvédelmi Hivatal tett egy feljelentést az ukrán pénzszállító ügyében, hogy itt valami pénzmosás gyanú történt, és a legfőbb ügyészség a NAV-ot kijelölte, mint nyomozó szerv. Tehát az Alkotmányvédelmi Hivatalnak később, amikor az idegenrendészeti eljárásban vizsgálták ugye az ukrán személyeknek a kiutasítását, maga az ügyészség állapította meg, hogy nem volt olyan nemzetbiztonsági kockázat, ami miatt egyébként őket ki kellett utasítani. Ergo, akkor mi lehetett abban a feljelentésben, ami miatt elrendelték a nyomozást, ugye, és a TEK előbb ért oda, mint a NAV, és azért fogták el ezeket az embereket úgy, mint gyakorlatilag Guantanamo-ban az Al-Qaida terroristákat úgy kezelték, ugye ráhúzták a fejükre a csukját, és 30 órán keresztül először ugye előállították, majd idegenrendészeti őrizetben voltak. Tehát, hogyha a legfőbb ügyész tudott arról, hogy ez egy politikai megrendelés volt, és nem volt valós alapja a nyomozás elrendelésének, akkor azt gondolom, hogy igenis mennie kell, de ezt meg kell vizsgálni természetesen.
3: Valamiért ezektől a megfosztási eljárásoktól egyébként óckodik a Tisza frakció, meg a kormány.
2: Eddig
3: nem értettem egyébként, hogy akár a köztársasági elnöknél is miért nem egyébként ezen az úton indultak el.
2: Igen.
3: Már alapból, amikor egyébként Magyar Péter ismételten ugye elmondja az ahhoz kapcsolódó érveket a nyilvánosságban. De ugye megint csak ez az ügy, ami kapcsán beszélgetünk itt az aranykonvojnak az ügye. Egyrészt szerintem tehetünk még egy olyan zárójelet is, hogy hát így utólag azért örülhetünk szerintem annak, hogy nem lett ebből nagyobb galibája a magyar nemzetnek így nemzetbiztonsági szempontból, mert azért egy önvédelmi háborút folytató ország ellenében egy ilyen ilyen cselekedetet elkövetni, ebből szerintem még lehet, jó, rosszabbul is kijöhettünk volna, és nagyon örülök, hogy nem történt ebből igazából nagyobb problémánk. A másik pedig, hogy megint csak egy olyan ügyről beszélünk, ami szerintem azt mutatja meg, hogy az előző rendszer hogyan rabolta el gyakorlatilag, és hogyan foglalta el az államnak a különböző intézményeit, akár az ügyészséget, akár a TEK-et, akár a titkosszolgálatokat, és ugye hát hallottuk a másik ugye felvetést is, vagy ügyet is, amikor elvileg a titkos szolgálat avatkozott be ugye a Tisza párt szabotálási akciójában. Az is ugye rettentően durva volt, és ugye ez tényleg így keretbe foglalja kicsit az egész beszélgetésünket, hogy amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy most épül fel az önkénynek a rendszere, hát jó reggelt, önök építették fel az önkénynek a rendszerét, amikor elfoglalták és megszállták ezeket az állami intézményeket, és a saját pártpolitikai céljaik mentén használták őket.
1: Egy percünk maradt, Andris, szerinted lehet ez az aranykombói, hogy Orbán Viktor banánhéja, mert hogy erről beszélnek sokan, hát Hajdú Jánost már meggyanúsították, és az ügyészség ugye kezdeményezte, hogy Orbán Viktort, Farkas Őrsöt, meg egy NAV-os vezetőt is meg kéne hallgatni minimum, de erről nincsenek hírek.
4: Hát én azt gondolom, hogy legalábbis sokan azt mondják, hogy azzal, hogy Hajdú Jánosnál lehet, hogy megáll az ügy. Tehát Hajdú Jánosról ugye Zamesnik Péter talán még pont egy itteni adásban mondta, hogy ő talán arra is képes lesz, hogy adott esetben akár börtönbe is vonuljon Orbán Viktor helyett, de ő nem fog Orbán Viktorra vallani. Úgyhogy innentől kezdve szerintem Orbán Viktor egy kicsit most megnyugodhat, azt gondolom. Miközben nem lenne rá, nem kéne, hogy oka legyen rá, mert nyilván tudott erről, és tudott arról, hogy ez egy teljesen fals és törvénytelen akció volt.
2: Azt azért nem zárom ki, hogy Farkas Őrse szemben viszont lesz gyanúsítás, mert a Hajdúnak valakivel egyeztetnie kellett, és ez lehet.
1: Igen, saját magától nem rendelhet egy ilyen akciót, azt gondolhatjuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és elmondtátok a véleményeteket. A kedves nézőknek köszönjük a figyelmet. Holnap is lesz aktuál, úgyhogy számítunk önökre. Legyen szép estéjük, a viszontlátásra.

Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szép jó reggelt kívánok Önöknek, azoknak is, akik nézték a tegnapi meccset, azoknak, akik nem nézték, de mondjuk nyilván tudják, hiszen erről szól az összes hír, hogy mennyire volt meglepő egyébként a spanyolok győzelme, erről is beszélgetünk Borbély Lászlóval, az Index.hu sport újságírójával. Jó reggelt kívánok! Meglepő volt az eredmény? Te hogyan láttad a tegnapi meccset?
2: A tegnapi mérkőzéssel kapcsolatban azt vártam, hogy a spanyol válogatott, ha bármilyen formában is, de azért játékot nyújtott teljesítményben sokkal jobb csapat volt ezen a világbajnokságon, mint az argentin válogatott, úgyhogy azt, hogy a spanyol válogatott megnyerte ezt a világbajnokságot, az számomra egyáltalán nem volt meglepő.
1: Megérdemelték?
2: Abszolút, abszolút. Tehát sőt, szerintem nem is ez volt a legfontosabb, legnehezebb meccsük, amit meg kellett nyerni, hanem a franciák elleni elődöntő talán még egy fokkal nehezebb volt. Az argentin válogatottnak az egész mérkőzésen gyakorlatilag az volt valahogy a terve, ha lehet ilyen tervet mondani, hogy valahogy jussunk el a 11-esekig, mert abban a mentális erőfölényünket ki tudjuk talán használni, és föléjük tudunk kerekedni a végére. Az, hogy 115 percen keresztül az argentin válogatottnak egy kapura lövése nem volt, miközben Spanyolországnak addigra 20 lövése és 12 kaput eltálló próbálkozása volt, éppen a 12-kel sikerült végre megtörni a jeget. A játékképe alapján tényleg csak az a kérdés, hogy mikor születik meg a spanyolok vezetése, és bár ez megszületett egy kicsit korábban is, akkor még teljesen meglepő módon a játékvezető valami szabálytalanságot látott, ami egyébként valójában szerintem nem volt. Nagyon úgy nézett ki, hogy ezt az argentinok valahogy elszenvedik a 11-es párbaig, de aztán jött egy nagyon ügyes megmozdulás, egy szép visszafejelt labda, egy gyönyörű kapáslövés a létszára, és a spanyol válogatott teljesen megérdemelten nyerte meg ezt a döntőt, és egyébként ugye a VB-t is.
1: Van abban igazság, hogyha azt mondják a kritikusok, hogy elfáradtak az argentinok a végére?
2: Ez egyáltalán nem lenne meglepő. Ez az a keret, ez gyakorlatilag az, ami 4 évvel ezelőtt végigment a világbajnokságon. Most 4 évvel idősebbek lettek a játékosok, Messi is azért most már betöltötte a 39-et. Volt 2 olyan mérkőzése is a tornán, amikor több mint 5 kilométert sétált, és egy játékos se csinált még ilyet egy VB-n, aki nem kapus, hogy ilyen sokat gyalogolt gyakorlatilag egy mérkőzésen. Ez bármennyire is zseniálisan játszott most ezen a tornán is, ez nem feltétlen fér bele egy-egy komoly európai csapat ellen, hogy gyakorlatilag néha egy picit olyan érzés az embernek, hogy vannak 10 azért, hogy alá dolgozzanak egynek, és ezt a fanatizmusból egyébként nagyon szépen elvitték az argentinok egészen a döntőig. Többször is szerencsésen azért emlékeztetek, hogy a zöldfoki szigetek elleni 16 közé jutásért szóló mérkőzés is már nagyon rezgett, aztán az Egyiptom ellen utolsó 13 percben 3 gólt szerzve kellett fordítani. Svájc ellen is azért a hosszabbításban, emberelőnyben, és hát az angolok ellen is 85 percen keresztül, 85 percen még hátrányban játszva kellett fordítani a legvégén. Az argentinok mindig benne volt az, hogy valahogy megtalálják az utat a győzelemig. Ezen a spanyol válogatottan egyszerűen viszont teljesen esélytelenek voltak. Semmi fegyverük nem volt a tényleg ez döbbenetesen jó spanyol védekezéssel szemben, amely ellen még a franciáknak sem nagyon volt keresni valójuk, már pedig a franciák támadó sora az lehengerlő volt addig a pontig a világban esetleg.
1: Hogyan lehet Messit értékelni egyébként összességében?
2: Messi teljesítményét kétféle kettő kell osztani, kell nézni azt, hogy mi az, amit hasznosan, és mi az, amit így pályán tölt, így effektíve. Azt mindenképpen ki kell emelni, hogy ha valaki szeret 8 gólt ad, 4 gólpaszt a tornán, és folyamatosan minden meccsen döntő faktor tud lenni, akkor lehet azt mondani, hogy jó, hát olyan nagyon sokat egyébként nem csináltam mérkőzéseken, sétálgattól, de amikor meg nála volt a labda, akkor húzott 2-3 olyat, hogy gyakorlatilag azzal meccseket el tudott dönteni. Úgyhogy, ha csak azt nézzük, hogy mennyire lenne ez egy európai foci szinten kiemelkedő teljesítmény, a gólok, a gólpasszok, azok őt igazolják, és a csapat eljutott a döntőig. Tehát ezzel nagyon nehezen lehet belekötni, hogy szenzációs világbajnoksága volt. A végére azért talán rajta látszott legjobban, hogy ez a 8. meccs, ez már neki is sok volt.
1: Volt piros lap a tegnapi meccsen, ez mennyire volt indokolt, sokan felháborodtak?
2: Sokan felháborodtak, én azon háborodtam fel, hogy nem elsőre mutatta fel a piros lapot, egy teljesen rossz ütemű, és a legrosszabb az egészben az volt, hogy látszott az argentin játékos fején, hogy az a elképesztő agresszív és dű, amivel megy az ellenfele felé, és telibe rúgja a lábát. Ez nálam egyébként egyből automatikusan piros lett volna, nem is értettem a reklamálást, hogy mire fel. Arról nem beszélve, hogy az egész mérkőzésen ez volt az argentinok terve, hogy valahogy kizökkentsék az ellenfelet, szabálytalankodjanak, megtörjék a játékot. Paredes a fél időből beérve gyakorlatilag csak a rendes játékok kaphatott volna 5 darab sárgalapot, olyan szabálytalanságai voltak. A mérkőzés végén megkapta a megérdemelt piros lapját, miután 2 ünneplő spanyol játékost is elkezdett agyabugyálni a pályaszélén, vagy nem is a pályaszélén, konkrétan még a pályán. Tehát az argentinok nagyon rossz vesztes arcukat mutatták be a pályán, de hát ugyanaz a fanatizmus, ami elviszi őket a döntőig, és azt a legyőzhetetlenség óráját teremti meg a csapatnak, az nem bírja elviselni azt, hogyha egyszerűen ennyire le van játszva a csapat a pályáról, és ez kijön egy ilyen csúnya rugdosódásba, és rossz vesztes szerepbe.
1: A laikusok, mutatom, például én, aki mondjuk csak ilyen alkalmakkor néz néhány meccset, azt gondolhatják, hogy hát a bronz meccs, amit ugye véletlenül pont láttam barátnős társaságban, az egy fergeteges meccs volt, 10 góllal, tényleg végig lehetett sikítani, meg hallani a szomszédból a sikítást. Hát itt meg a tegnapi meccsen ugye végig gyakorlatilag 0-0 volt. Nyilván nem ez az igazság, de össze tudod hasonlítani? Izgalmasabb volt a bronz meccs? Vagy izgalmasabb volt annál, mint amit egyébként vártak a bronz meccstől?
2: A bronz meccs az alapvetően a csalódott csapatok csatája. Két ilyen nagyon erős gárdát veszünk, tehát ha van egy meglepetés csapat, ami eljut addig, annak a bronz meccs is egy ilyen kiemelkedő szerep lehet, és nyilván jobban meg tudják élni. Most két olyan csapatról beszélünk, ami egyértelműen a világbajnoki aranyérmet célozhatta meg a torna előtt. A vereség után pályára lépni, hát angolok gyakorlatilag egy B csapattal léptek pályára, a franciák meg az első fél időben nem is léptek pályára, kis túlzással, most a pikírt szeretnék lenni. Annyira látványosan letolni, mondjuk így nagyon csúnya szóval, mint a franciák az első fél időben mutatták a játékot, az nem lehet egy világbajnoki mérkőzésen. Anglia úgy vezetett 4-0-ra, hogy igazából akár több is lehetett volna. Hogyha csak azt nézzük, hogy gólok, helyzetek, hát persze, akkor nagyon jó. Hogyha azt nézzük, hogy egyébként a játék iroma, a színvonala, tehát most nézhetünk egy megyei 3-as mérkőzést, ahol van 15 gól, és akkor mondhatjuk azt is, hogy na, akkor ez például jobb volt, mint a VB döntő. Hát a színvonal az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ha sok gól van, akkor nagyon jó mérkőzést látunk. Ahogy a franciák elkezdtek belenyúlni a mérkőzésbe, bejöttek a sztárok, látszott, hogy nincsenek egy szinten az angol B csapattal, és az kis túlzás az volt a kérdés, hogy meg tudják-e fordítani ezt 0-4-ről is, és egy nagyon izgalmas adok-kapok jött ki. Ez a átlagnézőnek ez nagyon látványos lehet, hiszen gól helyzetek, folyamatosan megállás nélkül, taktikailag, meg izgalom szempontjából szerintem a döntő azért egy szinttel azért fölött állt ennek a mérkőzésnek.
1: Összességében mi a véleményed az amerikai rendezésről? És szintén laikusként kérdezem, amikor az öcsém ki van akadva azon, hogy hát az amerikaiak milyen meccseket rendeztek, hogy mi az, hogy csúszott például most a döntőben, és bólogatsz, akkor ezek szerint igen, ez valid, mert a show miatt ilyen nem volt még a történelemben, mi az, hogy van ivószünet, ezek igaz kritikák?
2: Igen, nagyon nehéz azokba belekötni, akik azt kritizálják, hogy egy labdarúgó mérkőzés gyakorlatilag két fél időből áll. Most amerikaiak megcsinálták azt, hogy 4/4-re leosztották a mérkőzést ezekkel a 3 perces ivószünettel. Hivatalosan azért, hogy a játékosoknak könnyebb legyen.
1: A reklám miatt
2: mondja az öcsém. Mindenkinek egy plusz reklám szünete. Tehát ez nagyon valid érvelés. Ahogy a show műsort is, az amerikaiaknak az NFL nagy döntője, a Super Bowl, a legnagyobb show, a halftime show, ezt is be akarták vezetni. Egy európai nézőnek ez egy kicsit túl töredezetté tudja tenni az egész mérkőzést, de most, hogyha elvonatkoztatunk ettől, szerintem egyébként jó mérkőzéseket rendezett, és ez egész torna összességében rendben volt. Igen, egy átlag nézőnek azért fura lehetett, hogy miért kell most 3 percen keresztül az esőben nézni azt, hogy a játékosok megpróbálnak lehűteni magukat 15 fokba. Mindenki tudja, hogy ez a pénzről szól.
1: Végszóra egy személyes, neked melyik volt a kedvenc mérkőzés, vagy a legemlékezetesebb pillanat?
2: Az a legemlékezetesebb pillanat szerintem a döntő. Egy végig nagyon feszült, nagyon intenzív mérkőzés, és egy olyan befejezéssel, ami szerintem megérdemelt.
1: Borbély László, köszönöm.
2: Én is köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Szombaton aláírta az alaptörvény 17. módosítását Súlyog Tamás, amivel megszűnt a megbízatása. Magyar Péter ezután azt mondta, nem füstös szivarszobákban fognak dönteni az új, ideiglenes államfő személyéről, hanem várják a javaslatokat a civilektől is. Ehhez képest ma már Polgár Judittal egyeztetett arról, elvállalja-e a felkérést. A helyzetet Boros Tamással és Szakonyi Péterrel értékeljük. A választás szabályainak átalakításáról beszélt Mellétei Barna Márton. A Tisza párt frakció vezető helyettese szerint másfél-két éven belül új választási törvényt fogadhatnak el, amelynek célja a tisztességesebb politikai verseny feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében kizárnák a kétharmados parlamenti többség könnyű megszerzésének lehetőségét is. László Róberttel beszélgetünk. Az ügyvédkör Bárándi Pétert ajánlja a társadalom és a döntéshozók figyelmébe a köztársasági elnöki posztra. A szervezet szerint a leendő államfő személye nem csupán közjogi kérdés, hanem egyben értékválasztás is. Azt fejezi ki, hogy milyen szakemberre bízzuk alkotmányos rendünk újjáépítését, a nemzetegységének megjelenítését. Vendégünk Bárándi Péter. Spanyolország története során másodszor hódította el a világbajnoki trófeát, miután a vasárnapi döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő argentin válogatottat. Ez volt az első olyan VB, ahol 48 csapat játszott, így olyan csapatok is bemutatkozhattak, amelyek eddig a torna közelébe sem kerültek. A VB-t Hrutka Jánossal és Kele Jánossal elemezzük.
3: Ez az egyenes beszéd, jó estét kívánok, én pedig először ülök itt, úgyhogy csak ezt el szeretném mondani, hogy ki mindenki vezette ezt a műsort, nem fogom felsorolni, de Kálmán Olga és Rónai Egon természetesen kiemelkedik közülük, és hát itt volt Mészáros Antónia, Bombera, Krisztina, Krug Emilia, Simon András, Bodac Balázs, Szöllősi Györgyi, hogy más nem mondjak. Hát az az igazság, hogy a feladat az, egyrészt tisztelgek az ő tudásuk előtt, másrészt meg a feladat egyértelmű, egyenesen kérdezni és meghallgatni a válaszokat. Ebben azért segítségemre lesznek a vendégek, hál' Istennek. Köszöntöm a stúdióban egyrészt Boros Tamást, így névsor szerint. Ő az LTV egyik főszerkesztője és Spirit FM riportere, szerkesztő riportere, és Szakonyi Péter újságíró, aki nem csak a közjogi kérdések nagy szakértője, hanem közgazdasági kérdések gyakorlati művelője, mert hogy ír is erről a témáról elég sokat. Úgyhogy meg fogjuk beszélni a gazdaság jelenlegi helyzetét is természetesen, de azért elsősorban, mert hogy ugye most egy új hír látott napvilágot arról, hogy Polgár Judit hogy reagált az államfői felkérésre, meg is mutatjuk. Életem megtiszteltetésének tartom a kezdeményezők felkérését. Rendkívül hálás vagyok érte, nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát. Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tudok eleget tenni, mert már a felkomban mondtam, hogy ez azért végletesen szomorú ez a magyarázat. Már hogy nem Polgár Judit szempontjából, hanem a társadalmi helyzet szempontjából. Ti hogy látjátok?
4: Teljesen egyetértek, tehát valóban szomorú és szép mondatokat, igaz mondatokat írt le Polgár Judit, és szomorú, tehát még egyszer egyetértek veled. Az még szomorúbb egyébként, hogyha valaki figyelte a netvilágát, hogy az elmúlt két napban, tehát a szombat estétől kezdődő, mondjuk ma estig tartó időpontban, milyen kommentek kísérték ezt az esetleges államfői jelölést. Olyan, az antiszemitizmusnak egy olyan dagája, egy olyan hulláma öntötte el a netet, ami egészen példátlan szerintem. Sőt, volt egy magát mérvadónak tekintő jobboldali beállítottságú író, aki egyenesen egy olyan fotót tett fel, amelyben Soros György és Polgár Judit sakkoznak, és ebben bizonyítottnak látta azt az összeesküvés elméletet, ami véleménye szerint gyakorlat, hogy itt háttérhatalmak irányítják Európa és ezen belül Magyarország történelmét is.
3: Nem olvastam ezt a posztot.
4: Szerencséd van.
3: De nyilván, Tomi, a jelölés, már egyébként ilyen hangok az országgyűlésben is voltak, hogy felhívom a figyelmet kettős állampolgárságára, nem egészen értettem, hogy miért. Ezt már akkor sem értettem, amikor legelőször felhívta a figyelmet erre a problematikára. Tomi, de hát az ő jelölése azért egy meglepetés volt.
5: És nem volt átgondolt, főleg a társadalmi egyeztetésre gondolok, amelyet meghirdetett a Tisza, hogy majd együtt eldöntjük mi, választópolgárok, hogy kit is szeretnénk, és ennek ellenére rámutatott valakire Magyar Péter, hogy ő őt kérné fel. Nekem nagyon hasonlatos ez ahhoz, amit gyereknevelésnél tapasztalok, és én próbálom magam távol tartani ettől. Biztos ismerős számatokra is a helyzet, vagy ismerős lesz. Amikor is bármiről véleményt kell alkotni, egy zenéről, egy filmről, egy fagyinak az ízéről, és akkor én próbálok így háttérben maradni, nem egyértelműen elmondani, hogy én mit gondolok arról, pláne nem szélsőségesen, mert akkor tudom, hogy a gyermekem jönni fog velem. És mint tekintély személy az én véleményem olyan súlyos ebben a helyzetben, hogy azzal el fog futni. Hát amit Magyar Péter itt csinált,
3: igen,
5: hogy legyen társadalmi egyeztetés, de én azért rámutatok valakire, hogy ő, ez nekem hasonlatos a nemzeti konzultációkra. Tehát ha még ezután lett volna bármiféle társadalmi egyeztetés, ami ki tudja, hogy milyen formában történik meg, akkor is a Tisza-tábor nagy része ment volna Magyar Péter véleményével, tehát itt neki háttérbe kellett volna húzódnia, neveket nyilván meg lehet nevezni, hogy akkor van egy 5-6 fős jelölt lista, akiket mi szeretnénk osztássági elnöknek, de nekünk nincsen preferenciánk ezen a téren. Hát ez nem valósult meg, innentől kezdve pedig mindenki neki ment mindenkinek. Nyilván ezekkel az antiszemita posztokkal lehet foglalkozni, azt gondolom, hogy ez már olyan szélsőség, amire egy vállat kell rántani és el kell engedni.
3: Térjünk kicsit vissza a szombat estére, akkor lett a pite elég meleg, hiszen ugye Súlyog Tamás közzétett egy videót, az is érdekel, hogy mit gondoltok a videóról, mert érdekes feldolgozása van, de hogy az a kérdés, hogy milyen dilemmával küzdött maga az államfő, és hogy oldotta meg?
4: Hát ezt is 500 féleképpen elemezték elemzők, és azt gondolom az utca embere is, mert mindenkinek volt erről is véleménye, adott esetben sarkos véleménye.
3: Sarkos.
4: Sarkos, igen, hogy aktuális legyen a mondandónk, de igazság szerint ugye az egyik vélemény az, hogy azzal, hogy végül beadta a derekát, végül lemondott, ezzel egy jogi hercehurcának vetett gátat, és ahogy ezt viszont ő magyarázta, a nemzetegysége, a felülemelkedés, mindez ez utóbbi azonban szerintem nem igaz, mert ha a választást követő napon, 13-án, 14-én lemondott volna, akkor őrizte volna meg integritását, presztízsét és profilját a volt köztársasági elnök, nem pedig így, hogy belement ebbe a adok-kapokba.
3: Azt, hogy ez nem tette meg, az mit bizonyít egyébként? Egyáltalán bizonyít-e bármit?
5: Szóval így, hogy ott a világon semmit.
3: Arra gondolok, hogy esetleg a Fidesz kegyelméből lett ő elnök, ezt mindenki így gondolja, mondjuk Súlyog Tamáson és a Fideszen kívül. Az, hogy nem mondott le, az nem köszönhető ennek a ténynek, vagy ebből nem következik-e?
5: Milyen érdekes az, és akkor most visszautalnék Polgár Juditra, hogy vele kapcsolatban hozták azt elő, hogy ő egy világhírű sakkozó, hatalmas sikereket ért el, no de, nincs jogi végzettség, aztán ezzel kapcsolatban ment a játék, hogy akkor most már nem Bádl Ferencnek, bocsánat, kire hivatkozott Magyar Péter?
3: Gönc Árpád.
5: Gönc Árpádnak, akkor most ugye jogi egyetemet végzett a Pázmányon, de hogy akkor most jogász volt, vagy nem, ebből ki is maradnék, nem is ez a lényeg. De Ami tény, hogy az alaptörvény szerint a köztársasági elnöknek örködnie kell az államszervezet demokratikus működése felett. Ez az kell, hogyha túlterjeszkedik a Tisza, vagy bárki a hatáskörén, akkor az elnök azt mondja, hogy stop. Na most ezzel kapcsolatban mondták azt, hogy még egy kanyi hangot nem mondott Polgár Judit arról, hogy mit gondol mondjuk a sajtószabadságról, a kétharmadról, és akkor még sorolhatnám a választási törvényről. De ugyanígy, ha valakinek, hogy mit gondol mondjuk a sajtószabadságról, a kétharmadról, és akkor még

0: megosztott a nemzet, hogy nem most kellett, hogy kiderüljön számára, hogy ez egy borzasztó nehéz meccs lesz. Pláne amit látunk a parlamentben, hogy a ellentétes pártok képviselői hogy beszélnek egymással, tehát azért ez nem a konszolidáció irányába mutató történet.
1: Te egyébként számítottál konszolidációra?
0: Az alapján, amiről beszélnek, és az alapján, amit tesznek, én azt gondolom, hogy talán még nem jött el az ideje. Mivel most olyan súlyos döntéseket kell keresztül vinnie, például alkotmánymódosítás a Tiszának, hogy ezt az Abszolút Filmszínházzal kell valahogy elsikálni, egy olyan narratívát kell teremteni, ami eladható akár hollywoodi filmként is, és nem arról beszélünk, hogy szakpolitikai kérdések hogyan alakulnak, mert itt azért jogállami döntések születnek a korábbi jogállami túlterjeszkedések ellenében, és olyanok, amelyek nem biztos, hogy tetszeni fognak majd a nemzetközi sajtónak, vagy éppen bíróságnak. Szóval én azt gondolom, hogy kényszerhelyzetben van most a Tisza, de visszatérve, nekünk kellene végre kitalálnunk azt, hogy mit gondolunk demokráciáról, és bocsánat, még egy gondolat, hogy Jánbor András mondta azt, hogy demokratikus döntés lenne, a demokrácia ünnepe lenne, ha a Polgár Judit lenne a köztársasági elnök. Hát a társadalmi párbeszéd alapján azért ez nem valósult meg. Tehát én az az érzésem, hogy sem demokráciáról, sem pedig a köztársasági elnök feladatköréről nincs egy olyan konszenzus a két tábor között, amire bármit lehetne építeni, így aztán tulajdonképpen jelenleg mindegy, hogy ki lesz.
2: Egy azonban nagyon fontos, én nagyon fontosnak véltem, vagy látom most is, hogy akár egy, akár Polgár Judit szemében egy hölgy legyen Magyarország államfője, és ez szervesen illeszkedik abba a folyamatban, amit Magyar Péter elindított a választási győzelem már előtt, de utána pedig nagyon erősen. Mégpedig az, hogy egyenjogosítja a hölgyeket, és ebben a teljes macsó Magyarországban, ebben a Fidesz macsó Magyarországban egy ellengőzt engedett azt, hogy igen, legyen a országgyűlés elnöke hölgy, legyenek miniszterek, legyen igazságügyminiszter, és ez nagyon jó, mert ez nagyon hiányzott a magyar politikai életből.
1: Ugye, hogy erre csatlakozzak rá, ugye a jelenlegi helyzet az, hogy éjféltől elvileg Sólyog Tamás már nincs, gyakorlatilag sincs, és Forsthofer Ágnes, ugye ő az, aki házelnökként gyakorolja az államfői jogokat, és ugye helyére lépett Hallerni Nagy Anikó, tehát ez alá van támasztva, amit mondasz, de ugye az a kérdés, mert azért Magyar Péter megfogalmazott egy javaslatot a jelenlegi ideglenes köztársasági elnöknek, hogy a legfőbb ügyész visszahívhatóságáról gyakorlatilag államfő jogkörben döntsön. Érdekes ez a helyzet, nem?
2: Döntsön is. Magyar Péter ezeket csak azt hajtja végre, igen, amit a választási programjában ígért. Ha nem hajtaná, akkor joggal kérnénk mi számon, hogy miért van ez így, miért változtatja meg, miért nem cselekszik. Teljesen jogos. Azt a kérdést feltehetjük mi, hogy miért nem hamarabb. Hogy miért nem látnak hamarabb elvezetve vezetőszáron olyan neres, úgymond üzletembereket, vagy nerre üzletelő politikusokat, akiknek már rég ott lenne a helye, és akiket Magyar Péter meg is jelölt.
1: Egy szavas választ szeretnék kérni. Lesz olyan jelölt, aki teljes konszenzust élvezhet?
0: Ne vicceljünk már.
2: Kizárt dolog, sajnos.
1: Kicsit beszélhetünk a BYD ügyről?
2: Miért
1: ne? Okay, mert hogy ugye a parlamentben kezdeményezték a Nemzetbiztonsági Bizottság összehívását Szijjártó Péter BYD-hez igazolása miatt, és a felvetés szerint ugye azt kell vizsgálni, hogy jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy a volt külügyminiszter érzékeny állami információk birtokában ugye ehhez a gyárhoz igazol. Mit látunk ebben az ügyben?
0: Ez nem fekete-fehér, tehát ne gondoljuk azt, hogy látott Szijjártó Péter olyan titkos iratokat, amiket aztán fotografikus memóriával lefényképezett, aztán utána leírogatja szépen a kínaiaknak, tehát ez nem egy kémfilm, hanem itt a magyar állam tárgyalási stratégiáit ismeri, gyenge pontjait és belső hálózatait. Tehát amikor Botka Lászlót fölhívja, vagy bárkit aztán később majd a jelenlegi kormányzatból tárgyalni, akkor ismeri ezeket a

0: gyenge pontokat, tudja, hogy hova kell nyúlni. És az Európai Uniót is ilyen módon ismeri, ez egy hatalmas előny a BYD-nek. Én nem is értem, hogy ez törvényileg miért nem lehetett korlátozni, ugye jelenleg 4 olyan pozíció van, amely ezt kizárja, vagy legalábbis valami kis gepet, egy idősávot nyit, amelyben nem lehet ilyen forgóajtó effektusként beleugrani egy piaci multinacionális székébe. Hát ebben benne kellett volna lenni a külügyminisztériumnak. Én tényleg csodálkozom Szijjártó Péter döntésén, mert és azt gondolom, hogy jogilag nem lesz megfogható, hogy némileg azért a témára is rákanyarodjak, mert mint ő is elmondta a választások után, ő több ajánlatot is kapott különböző cégektől. Neki kellett volna arra figyelni, egyrészt, hogy ne teremtsen precedenst ebből, mert ezután a 12 éves mandátum korlátozásnak is köszönhetően a nemzetközi cégek majd halászhatnak a mostani parlamenti szereplők között. A másik probléma meg az, hogy ő azért a saját belső körében egy makulátlan életutat mutathatott fel, nyilván rengeteg kritika van a különböző külpolitikai döntésekben, no de innentől kezdve ez zárójelbe teheti, mert a gyanú ott lesz mindig az ő tevékenység.
1: Péter, és a pénz?
2: De bocsánat, igen? Milyen makulátlan életútról beszélsz? A saját tábor szerint. Igen.
0: Így.
2: Saját tábor, így van.
1: A pénz elég? Tehát Szijjártó Péter számára az, hogy mennyit fog keresni, az viszi azt is, hogy hova igazol?
2: Egyrészt, igen. Másrészt pedig elhagyja a süllyedő hajót. Azért ez sem mellékes. Egyszerre két legyet üt ebben a egy csapásra.
0: De öt másik helyre mehetett volna, itt ez a probléma.
2: Ez a probléma, de...
0: Egy évet kiül, aztán lép tovább.
2: Igen, világos. De hogy egy másik vetületét felvillantsam. A korábbi német kancellár, amikor a Gazprom igazgatóságába beült, akkor Gerhard Schröderről van szó, igen, akkor komoly kritikák érték őt Németországban. Erre az volt a válasz, hogy az északi áramlat, ami a Gazprom egyik beruházása a német állammal közösen, megköveteli azt, hogy a német állam valamilyen módon képviseltesse magát.
1: Na, akkor erre várunk még, hogy Szijjártó Péter mi volt az az állami indok, ugye? Ezt majd talán Magyar Péter elárulja.
2: Itt jelenleg ilyet nem látunk.
1: Értem. Nagyon megköszönöm, hogy itt voltak az urak, és várjuk őket legközelebb is.

akkor rád nyilasz, fogadni az érzést, hogy számítasz. A béke. Egy réges-rég elvesztett barát, négy folyó ölelte kertben, alkonyattal küldte szavát nekem. Az élet tőle lesz, 24 karát ő lesz, hat kivéreztetett évezrednek kabát. Az első szerintem, az nem a világ béke, hanem hogy bennem és benned megvan az irány végre. A mező tőfesti zöldre, a tenger király kékre, akkor jó, ha nem beállsz benne, hanem kiáll.

Mikor a szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsárt. Ja, nem bámulása semmibe. Nem személytelen kell lesz hozzá, de még mennyire. Mikor át megyek a trén, kicsimítja az arcomat. Két lábbal áll.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Romlik a közbiztonság sokak szerint a fővárosban, ezért már korábban több kerületben megerősített szolgálatot végeztek a rendőrök, és a következő egy hónapban az egész fővárosban erre lehet számítani. Közben pedig a miniszterelnök arra hívja fel a figyelmet, hogy hány ember hiányzik összességében az állományból, és különösen a fővárosban. Hogy hogyan lehet ezt megoldani, erről is beszélgetünk majd Tóth Zoltánnal, a közszolgálati rendőrszakszervezet alelnökével. Jó reggelt kívánok! Valóban romlik a közbiztonság? Nagy a baj? Milyen most a helyzet?
3: Rendben van. Ez egy nagyon érdekes és relatív kérdés, ugyanis nem feltétlen romlott most például az elmúlt hónapokban. Ez már egy hosszú évek óta fönnálló tendencia, az egy más kérdés, hogy most merünk róla beszélni, hogy most kimerjük végre mondani. Ilyen egyszerű.
2: Tehát akkor igazából nem romlik, hanem beszélünk róla.
3: Így van. Semmivel nem különb vagy rosszabb a helyzet tegnaphoz, egy hónaphoz, egy évhez képest.
2: A fővárosban 2000 fős hiányról beszélnek összességében a BRFK tekintetében, és egyébként is nagyon komoly 20%-os létszámhiányról. Ez is ugyanígy volt az elmúlt években?
3: Természetesen, sajnos ez értelemszerűen ez nem azonnal lett 2000 fős hiány, hanem hosszú évek termelte ki ezt a fogyó állományt, és egyben öregedő állományt is. Magyarán szólva ott tartunk, hogy ez a kevés próbálja fenntartani a rendet Budapesten, és akkor ehhez még hozzájárulnak a jogszabályi hátterek, az egyéb ilyen-olyan körülmények, aminél fogva tényleg nincs rendőr nem csak Budapesten, hanem az országban, az ország nagyvárosaiban, alapvetően vidéken, a KMB-sek, a vidéki településeken baj van.
2: Van ennek konkrét kiinduló pontja vagy oka? És gondolok itt arra, hogy volt például olyan néző, aki azt a véleményt fogalmazta meg, hogy az ő fia például rendőr volt Vas megyében, és amikor leirányították őt Röszkére, akkor ő felmondott és köszönte szépen, elhagyta a pályát, mert hogy a határőri feladat az teljesen más, mint mondjuk a rendőri szolgálat. Ez egy érvényes pont lehet?
3: Ha szigorúan veszük, akkor igen, és hogyha az a kérdés, hogy mikor romlott el, akkor én azt mondanám, hogy egészen vissza kéne menni a rendszerváltásig, hogy melyik ez az jó kérdés, de értelemszerűen az a klasszikus nagy rendszerváltásig kellene visszamenni, és az egész struktúrát áttekinteni, tanulni a hibákból. És amit konkrétan említett ez a fiatal ember vagy fiatal hölgy esetében, igen, ez jellemző ránk, hogy valamilyen szolgálati keretben dolgozunk, majd egyszer csak jön egy utasítás, amelyik alapján például le kell menni a határra, és ott kell szolgálatot ellátni. Ez manapság már nem mindenkinek fér bele az életébe, teljesen mindegy, hogy anyagilag vagy szociális értelemben, de ez problémát jelent a kollégáknak, igen.
2: Volt olyan néző is, aki azt az aggodalmát fejezte ki, hogy ne az legyen a megoldás a főváros gondjára például, hogy átirányítják akár az ő településükről a rendőröket. Ez most mulatságos, vagy nincs ilyen?
3: Nem mulatságos, és igen, van ilyen. A probléma az, hogy már eleve hosszú évek óta, de tényleg hosszú évek óta, és nem tegnap óta, meg nem most a utasítás, vagy éppenséggel a kijelentés következtében, de vidéki készeléti egységek jönnek éjszakánként a fővárosba megerősíteni a várost. Annak is konkrét a belső kerületeit. Amikor arról beszélünk, hogy valakit valahonnan átirányítanak, én azt mondom, hogy arra kevés esélyt látunk, legalábbis mi így szakmán belül, hogy valamelyik város kapitányságáról konkrét az ottani járőröket, körzeti megbízottakat vonnák el. Ebben nem ezt látjuk a veszélyét ennek a dolognak, hanem azt, hogy veszélyét. Ugyanaz lesz, az, hogy most történt ez a bejelentés, ez így őszintén szólva megtörtént, de semmi olyan nem fog tudni történni, ami ne történt volna meg tegnap, egy hónappal ezelőtt, egy évvel ezelőtt, öt évvel ezelőtt. Ezt az úgynevezett belvárosi akciót, ezt a fokozott ellenőrzést, ezt a fokozott rendőri jelenlétet mi hosszú évek óta csináljuk. És megkérdezem, lett rend? Mert nem lett rend. És ez a probléma, hogy megint csak a szavak szintjén beszélünk. Ez nem nekünk szólt. Az igazság, hogy a miniszter úr, amit kinyilatkozott, vagy ilyen, vagy olyan formában, hogy ez lesz, az lesz, amaz lesz, mi ezt hosszú éveken keresztül hallgattuk. Alapvetően ott tartunk, hogy az állomány, a kollégák, én magam is, mint aktív rendőr, ezeket már hallottuk. Szóval Isten igazából egy pipa, 2026-ra is megvan az ígéret. 27-re, 28-ra.
2: Mindjárt ezeket az ígéreteket is vegyük végig, de azt lehet-e mondani, hogy az ország mely területén van mondjuk komoly rendőrhiány? Tehát ahogy mondjuk szakemberhiányban meg szoktuk határozni, hogy mely megyék vagy régiók érintettek, rendőrhiánynál lehet ilyenről beszélni, hogy nagyon kevés a rendőr, nem tudom, Gyöngyös környékén?
3: Ha rendelkezésre állnának település szintre lebontva a táblázatok, hogy hol mennyi hiányzik.
2: Mert hogy nem áll rendelkezésre?
3: Mindenhol 90 fölötti százalék a feltöltöttségi mutató, ha érti, hogy miről beszélek, és akkor itt az egyik korábbi Facebookos posztunkra utalva, amíg a statisztikákkal játszik a rendszer, amíg nem valljuk be őszintén, hogy hol mi a probléma, hogy hol mekkora a hiány, addig ezt senki nem fogja tudni.
2: Mivel lehet föltölteni ezt a statisztikát?
3: Hát először is ott kezdődik, hogy az úgy nem fog menni, hogy akkor holnaptól kérek 1000 rendőrt. Talán emlékszünk, az előző kormányzatnak is voltak különféle ígéretei, hogy 3000 rendőrt állítunk szolgálatba, majd a Hősök terén ugyanazt az állományt háromszor vagy négyszer avatták föl, így látvány szintjén, mert jól nézett ki. Volt ilyen. Most is ott tartunk, hogy gyakorlatilag nincs miből, nincs kiből feltöltekezni. Az egész rendszert át kell struktúrálni, itt akár a bemeneti ponttól az életpálya, és a végül az életpálya lezáró.
2: No, és akkor nézzük ezeket az ígéreteket, és azt, hogy egyébként mondjuk ahhoz képest mire lenne szükség, hogy javuljon a helyzet. Szó volt itt arról is, hogy majd új egyenruhák lesznek, szerintem valószínűleg nem ez a legsürgetőbb probléma.
3: Hát, sőt, 2027-re ígérték, ami annyit jelent, hogy ennyire nem sürgetős.
2: Hát azért az már mindjárt itt van, szinte. De lépjünk túl szerintem a ruházaton. Ahhoz, hogy mondjuk új rendőrök lépjenek be a rendszerbe, ahhoz mi kellene, mennyire hivogató most a rendőri pálya, itt életpálya modell módosításról van szó, ez mit jelent a gyakorlatban?
3: Alapvetően itt most két problémáról beszélünk. Egyrészt valóban az újaknak a becsábításáról és a régiek megtartásáról. Ez a kettő bármennyire is furcsa, de nagyon is szorosan összefügg. Alapvetően az, amikor az ember elköteleződik egy munkahelyre, mert manapság ez már nem is feltétlen hivatás sajnos, elköteleződik egy munkahelyre, akkor szeretné tudni, hogy ott vele mi fog történni. Nagyjából milyen ütemezéssel léphet előre, nagyjából milyen képzési rendszerre számíthat, és a végén értelemszerűen, hogyha ha eléri azt a korhatárt, akkor hogyan mehet nyugdíjba, vagy éppenséggel eleve a pályája során mire számíthat. Most ott tartunk, hogy ez teljesen kiszámíthatatlan, nem látható, magunknak is, akik a rendszerben vagyunk, idézőjelben napról napra élünk, de ezt most értse úgy, hogy nem látjuk előre a jövőt. Nem azért, mert nem vagyunk jósok, hanem egyszerűen azért, mert bizonytalan, semmi nem biztos. Kérdés. Alapvetően a fizetés. Ez egy nagyon marginális kérdés. De önmagában a fizetés nem oldja meg a helyzetet. A bértáblát, egyáltalán az egész szervezeti struktúrát át kéne alapítani. Felmerült ugye a közösségi rendőrség fogalma. Nem tudom, hogy mennyire látják, tudják, de korábban is volt már ilyen repróbálkozás, hát azért nem látják, mert nem tudott megvalósulni, valahogy semmi nem működött. Persze sikerre volt ítérve 2012 és 2015 között Miskolcon, Nyíregyházán. Ha megkérdeznénk a miskolciakat, nyíregyháziakat, szerintem ők nem emlékeznek rá.
2: Mit jelent ez a közösségi rendőrfogalom? Miben más, mint egy rendőrrendőr?
3: Majdnem visszakérdeznék, hogy igen, mit jelent. Külföldön mit jelent és mit jelent nálunk? Mert gyakorlatilag... És erre mondtam azt, hogy az egész struktúrát át kéne alapítani, mert a magyar jogrend, a magyar felfogás, a magyar irányítási rendszer, itt a rendőri irányítási modellről beszélek, az egész elvárásrendszer egyszerűen majdnem, hogy kizárja ezt a közösségi rendőrség fogalmát. És akkor itt van, jönnek megint a bérek, hogyha valakit alkalmaz, milyen formában.
2: Mennyit keres egy rendőr?
3: Hát ez nagyon változó. A legkisebb, ugye... Ez már múltkor is kérdés volt, és azért torzul a kép, mert van a 25 éven alattiaknak a kedvezménye. Ez már, ez a kedvezménye. Már ez önmagában torzítja a képet, de alapvetően, amit itt-ott lehet látni, hallani, hogy ha jól emlékszem, bruttó 700 ezer forintra lőtték be a rendőrök átlag fizetését, hát maradjunk annyiba, hogy az átlagos úgynevezett kisrendőr, mindannyian úgy kezdtük, ilyen 350 és 400-450 ezer forint között keres. Ez így elsőbbikre, még azt is mondom, hogy lehet, hogy jól hangzik, csak egyet ne felejtsünk el, és itt jön megint egy visszacsatolás erre az úgynevezett akciósorozatra. A kollégák így is éjjel-nappal dolgoznak. Gyakorlatilag fiatal emberekről, már aki fiatal, mert ugye nagyon sok idős kollega is van közte, éjjel-nappal dolgozik, hát családalapításra nincs ideje.
2: Mondjuk itt ugye hozzátették és hangsúlyozták azt, hogy a túlórákat azokat mindenképpen ki fogják fizetni.
3: Hogyha olvasnak kommenteket, akkor az állomány köszöni, így is tele vannak túlórával, úgy veszük, és a pénz nem kárpótolja.
2: No, végszóra azért mondjunk egy indító lépést, ami eddig a problémákat soroltuk, okay. De ami egyébként most így első körben elindíthatná azt a folyamatot, hogy akkor valóban legyen több rendőr és közbiztonság számunkra.
3: A rendvédelem, mint olyan, nem csak a rendőrségből áll, illetve nem csak rendőrökből, hanem rendvédelmi igazgatási alkalmazatokból, munkavállalókból. Először is ott kezdődik a történet, hogy mi magunkba béna kacsák vagyunk, ehhez az végrehajtói állományhoz szükséges a periféria. Az ő megbecsülésüket mindenféleképpen én kiemelném. Eleve az előző kormánynál kezdeményeztük, hál' Istennek a riaszosoknak kifizették a 400 ezeret, de a munkavállalók kifizetésével még mindig adós a kormány. És akkor a konkrétumok. Először is ott kezdődik a dolog, hogy miniszter úr elmondta azokat, hogy miket tervez. Igen, nem csak ezzel egy probléma van. Nincs megjelölve, hogy ki a felelős, meddig, milyen határidővel, és őszintén szóval nem tudjuk, hogy kivel egyeztetnek. Szó volt arról, hogy itt be lesz csatornázva az állomány, szó volt arról, hogy majd ilyen közmegegyezéssel fog történni minden, ez nem történik meg. Valamelyik nap önöknél Pongó Géza kollégám nyilatkozott, hogy jobb a kapcsolat ebben a kormánnyal. Hát jelzem, hogy egyáltalán nem jobb, semmi nem történik. Gyakorlatilag jogszabályt csak azért kapjuk meg, mert kérjük egy nappal előtte a véleményezésre, hogy mondjunk rá valamit. Így nem működik. Ami konkrétumot szeretnénk, az, hogy érdemben meghallgassák a rendőröket. És őszintén szóval nem tudjuk, hogy kit hallgatnak meg, minket 13 ezer fölötti követőszámmal bírunk a Facebookon, egyik kollégának se hallgatták meg, hogy mit szeretne.
2: Tóth Zoltán, köszönöm.
3: Én is köszönöm.

egyszeres úgy, ahogy szeretném, oda bújj el, ahol megtalállak, neves úgy.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: A választás szabályainak átalakításáról beszélt Mellétei Barna Márton. A Tisza párt frakció vezető helyettese szerint másfél-két éven belül új választási törvényt fogadhatnak el, amelynek célja a tisztességesebb politikai verseny feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében kizárnák a kétharmados parlamenti többség könnyű megszerzésének lehetőségét is. László Róberttel beszélgetünk.
3: Aki már itt is van a stúdióban, üdvözlöm Önt.
4: Jó estét kíván.
3: Nagyon fura lenne ezt mondani, de ezt fogom, jó? Csak azért tartsuk a műfaji kereteket. Ugye nyilván a Tisza országgyűlési képviselőjének, Mellétei Barna Mártonnak a bejelentéséről van szó, hogy az új alaptörvény, új alkotmány elfogadásának egy következő legfontosabb problémája lesz ugye a választójogi törvény megalkotása, és azt is mondta például Magyar Péter, hogy ő személy szerint azt az ötletet kifejezetten támogatná, hogy 16 év legyen a választójog alsó korhatára. Egy jó választójogi törvény szempontjából egyrészt hogy értékeljük a felvetést, másrészt mi a legfontosabb megoldása egy ilyen változásnak?
4: Ez nincs a választójogot érintő problémák százas listájának, szóval nincs benne a top 100 problémában, de ettől még egy európai trend, egyre több országban viszik lejjebb fokozatosan a korhatárt. Ausztriában már viszonylag régóta 16 éves kor fölött lehet szavazni.
3: 2007 óta.
4: Igen, de ott is úgy kezdődött, hogy előbb a helyhatósági, meg európai parlamenti választáson, és csak később az országgyűlésén. Most több országban is ez az átmeneti állapot van éppen, hogy már az EP-n, ha jól emlékszem, 2024-ben már 5 országnál is lejjebb volt a korhatár, mint 18 év. Úgyhogy ez egy európai trend, ezzel mindig az a probléma, hogy akkor meddig megyünk lejjebb. Tehát nagyon sok érv szól mellette, szerintem több mellette, mint ellene, hogy igen, ezt lejjebb lehet vinni. Csak a szkeptikusok azt mondják, hogy jó, akkor most 16, akkor mikor visszük le 14-re, mikor visszük le 12-re, és teljesen infantilizáljuk a választójogot. Nyilván ez ennél sokkal összetettebb és bonyolultabb kérdés, de igazából nincsen kőbevésve ez a 18, csak azért, mert így szoktuk meg, ettől még ezt lehet lejjebb vinni, és egy jó üzenet a fiatalok irányába.
3: Beszéljünk arról, ami a lényeg, hogy mitől lesz igazságosabb egy választójogi rendszer, és a magyar megoldás, ami most van választási törvény, az miért szorul ilyen szempontból reformra?
4: Erről jó hosszan lehetne beszélni, amikor a választási rendszerről van szó, akkor a legtöbben mindig azt mondják, hogy a fő probléma az az aránytalanság, és ez alatt is több dolgot lehet érteni, egyrészt a választókerületek aránytalanságát, ami tényleg érinti a választási
3: alapelveket. Ezt a Fidesz átrajzolta, tehát sajátos módon ilyen hurkokat csinálta a jelenlegi rendszerben, ugye, hogy összecsoportosítson olyan választói rétegeket, amelyek feltételezhetően az ő pozícióját erősít.
4: Pontosan. Azért hoztam csak ide, mert ez egy olyan probléma a választókerület aránytalanság, ami érinti a választási alapelvet, a választójognak az egyenlőségét. Az nincs rendben, hogyha attól, hogy én egy kisebb kerületben lakom, mint valaki más, akkor nekem a szavazatom az kétszer annyit ér, mint az én választópolgár.
3: Ezt a Fidesz is mondta, hogy ez nincs rendben.
4: Hát orvosolták is valamennyire, de óriási mozgásteret hagytak maguknak, hogy ez bármikor kedvükre átrajzolják. 2025-ben, 24-ben is hozzányúltak másfél évvel a választás előtt. Voltak ennél hajmeresztőbb dolgok is. Mindegy, annél fontosabb talán, hogy így az összválasztási eredmény mennyire arányosan képezi le a választói akaratot. Elsősorban egyébként ezt szokták ezzel a érteni, és ilyenkor mindenkinek a fejében van az, hogy az elmúlt 4 választáson senkinek nem volt a pártlistás szavazatok tekintetében kétharmad közeli támogatottsága. A Fidesznek se soha, és most a Tiszának sem. Mégis 4-szer egymás után ez a választási rendszer kétharmados eredmény.
3: Ráköthetek egy olyan friss nyilatkozattal, amely arról szól, hogy az a legfőbb érv az új törvény mellett, hogy megakadályozzák, hogy valakinek kétharmada legyen.
4: Így van.
3: Hogy ez a legfontosabb? Tehát, hogy nem az, mi van, hogyha tényleg kétharmada van valakinek a teljes lakosság körében?
4: Igen, valószínűleg sokan félreértik ezt a egymondatos nyilatkozatot egyébként most, amit Mellétei Barna Márton tett. Ez nem azt jelenti, hogy majd az alaptörvényben rögzítik azt, hogy egy pártra nem lehet kétharmadnyian szavazni. Nyilvánvalóan ennek nincsen értelme. Tehát elképzelhető olyan helyzet, hipotetikusan, hogy egy párt akár a választó 90%-ának is bírja a támogatását, hát ilyen helyzetben akkor bizonyára lenne igen 90%-os többsége is a parlamentben. De nem erre gondolnak, hanem arra gondolnak, hogyha van egy támogatottsága egy pártnak, az soha ne legyen olyan erőteljes, ne erősítsék ezt föl különböző választójogi... Mint például a győztes kompenzáció, de nem csak az, ami nagyon felerősíti a mindenkori győztesnek a mandátum arányát. Tehát az, hogy ez kétharmad nélkül kétharmados többséget lehessen szerezni a parlamentbe, ami most tényleg ötször egymás után megtörtént, és ebből négyszer ezzel a választási rendszerrel, hogy ez lehetőség szerint minimális eséllyel forduljon elő. Magyarán ez a mandátum kiosztási mechanizmus legyen arányosabb a jelenleginél.
3: Aki nézi az ön életművét, az látja, hogy rendszeresen visszatért, és például a parlamenti küszöb, a közös lista, kisebb pártok helyzete, vagy a határon túli, főleg ez utóbbi, a határon túli levélszavazatok ügyében nagyon komoly kritikákat fogalmazott meg. Ezek a megoldások, hogy ezeket akkor végig gondolják racionálisan, segíthetik-e egy minőségibb és képviseletibb választójogi
4: Abszolút.
3: Törvényt?
4: Igen, tehát az arányosság egy fontos dolog, de azért ott van elég nagy mozgástere a törvény alkotónak, itt politikai érdekeknek is érvényesülniük kell. De hogyha az a kérdés, hogy a távszavazás rendben van-e a mai Magyarországon, arra határozottan az a válasz, hogy nem, súlyosan diszkriminatív, tehát van, aki szavazhat levélben, van, aki csak külképviseleten, azok közül, akik ugye nincsenek itthon a választás napján, ez már önmagában egy diszkrimináció. Az is egy óriási probléma, hogy halottak vannak a levélben szavazók névjegyzékén, és eddig a törvényalkotó, ami a Fideszt jelentette, nem volt hajlandó ezt az anomáliát kijavítani. Na ezek olyan dolgok, amiben szakmai talajon állva is fel kell emelni a szavunkat, és azt kell mondani, hogy ez így nincsen rendben, ezeket mindenképpen meg kell oldani, és egyébként megoldási javaslatunk is van rá, mert egyébként már egy szakmai párbeszédet erről lefolytattunk a Telex hasábjain tavaly ősszel, és ott született egy elég jó megoldási javaslat, ami ezt az egész problémát helyre tudná tenni.
3: Na hát akkor erre csatlakoznék rá, hogy létezik-e egységes TISZA javaslat már, amiről tudunk, hogy ez a kormányzaté, vagy pedig ez most körvonalazódik?
4: Tudni nem lehet erről, én sem tudok róla, azokat a nyilatkozatokat látom én is. Eddig annyi hangzott el Melléthy Barna bátor részéről, hogy ezt a kétharmadot ezt meg kell nehezíteni, tehát legyen arányosabb a mandátum kiosztás. Ez volt egy dolog, ami elhangzott, a másik pedig ez, hogy vigyük le 16 évre a korhatárt. Ez két fontos elem, de hát csak két apró eleme az egész nagy képnek, és egy átfogó, hát a most az elmúlt hetekben tapasztaltnál lényegesen hosszabban tartó, mélyebb, szélesebb körű egyeztetést kell folytatni annak érdekében, hogy végre egy olyan választási rendszere legyen Magyarországnak, ami nem sötét szobákban született, hanem tényleg a legtöbb választópolgár azt érezheti, hogy ebben az ő akarata is érvényesült.
3: Két elemet még azért behoznék. Egyrészt az, hogy a határon túli magyarok részéről valaki kétszer is szavazhat. Egyszer levélben, másszor, hogy bejelentkezik ide, és itt is tulajdonképpen szavaz.
4: Nem, ez egy tévhit. Ezt nagyon ügyesen megoldották a választási irodák. Aki levélben szavaz, az levélben szavaz. Aki meg van magyarországi lakcíme, az szavazhat itt Magyarországon szavazókörben, vagy külképviseleten, de levélben az az ember már nem szavaz. Kivéve abban a nagyon ritka esetben, ha épp abban a néhány napban létesített lakcímet a választást megelőzően, de ez egy maroknyi embert, hogyha...
3: Erről szóltak a különböző bejelentkezések is, nem? Hogy mit tudom, krematóriumban jelentkeztek be, meg csomó
4: De aki nem Magyarországon lakcímet létesített a választás megelőző hetekben, hónapokban, években, az lekerül a levélben szavazók névjegyzékéről. Tehát kétszer senki nem szavazott, ez egy közkeletű tévhit, nagyon sok baj van a választási rendszerrel, de ez tényleg nem volt tömeges, nem emiatt volt problémás se a 2026-os, se a korábbi választáson.
3: Erre már nem tudtam rákérdezni, de azt gondolom, hogy a külképviseleti szavazás legalább ilyen problémás jelenleg, amit az Alkotmánybíróság csak tetézett, ugye az ő megoldásával, ezt már nem tudjuk kifejteni, de legalább van egy téma legközelebbre is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr.

0: ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Gagóczi Eszter, a Forrás Társadalomkutató Intézet elemzője, vendégem. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Téged itt. Meglepett az, hogy aláírt a Súlyog Tamás?
2: Alapvetően ugye két szállon lehetett elindulni, az, hogy az ellenállást nem folytatta, olyan szempontból meglepett, hogy az lehetett volna az elvárható, már hogyha a Fidesz szemszögéből nézzük. Ugye az, ahogy Súlyog Tamást tették meg, az egyetlen és utolsó emberüknek, akit az önkény eszközével akarnak eltávolítani, de mellette ki kell állni, és ezzel együtt önmagáért is ki kellett volna állnia. Ilyen szempontból talán meglepő lehetett volna, de talán pont az az érdekes ebben a helyzetben, hogy pont azért nem tudott tovább ellenállni, mert a Fidesz a saját alaptörvényét módosította még 2013-ban, az Alkotmánybírósághoz sem tudta tovább küldeni, pont azért, mert a Fidesz ugye így akart elhárítani egy akadályt az elől, hogy ők tudjanak olyan hatalmat gyakorolni, hogy az Alkotmánybíróság ne szólhasson benne.
1: Ha nem jogi, hanem politikai szempontból vesszük, akkor többünkben felmerült, Tóróniki szerkesztővel pont erről beszéltünk, hogy miért nem mondott le az utolsó pillanatban, az politikai üzenetként nem tisztább-e, mint az, hogy aláírom, és azzal gyakorlatilag kivégzem ezt a pályát.
2: Alapvetően itt talán az a kérdés merülhet fel, tehát Súlyog Tamásból nem gondolom, vagy az eddigi teljesítménye alapján nem feltétlenül a politikai stratégát nézhettük ki eddig sem. És talán a választások után kezdett el úgy működni, mintha egy lenne közülük. Nyilvánvalóan a lemondása sok ponton sokkal egyszerűbb lett volna, a nulladik pillanatban is lehetett volna azt mondani, hogy látom, hogy a nép akarata az, hogy én ne képviseljem, vagy úgy érzem, hogy megrendült a bizalom a köztársasági elnök székében, és ezt nem hagyhatom tovább. Ez is egy járható út lett volna, és nyilvánvalóan le is mondhatott volna Súlyog Tamás, ezzel pont nem azt az üzenetet közvetítette volna, hogy ő gyakorlatilag mindent aláír, ami egy kifogás is volt ellene, és ugye ez az utolsó aláírás gyakorlatilag legitimálta ezt a kifogást.
1: Óriási győzelme a Tiszának? Az, hogy ő ezt aláírta végül?
2: Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, ezen a ponton a Tiszának minden győzelem lehetett. Nyilván itt sokak elvárása az lett volna, hogy április 13-án már mondjon le Súlyog Tamás, de azért ez az időszak egyrészt nem volt annyira hosszú idő, még hogyha volt is közte egy olyan határidő, amit Magyar Péter kijelölt, és ezt Súlyog Tamás nem tartotta be. Minden egyes nappal, amíg Súlyog Tamás a saját székében volt, a Tisza számára egy nagyon egyszerűen kijelölhető és nagyon karakteresen megformálta azt a személyiséget, ami ellen a Tiszát megválasztották. Nevezetesen a politikus, aki ragaszkodik a székéhez, valószínűleg azért, mert nagyon sok pénzt kap ezért, illetve még a régi rendszert is egyre jobban szimbolizálta. De ilyen szempontból én azt gondolom, hogy mind az aláírása, mint hogyha nem írta volna alá, az is a Tiszának kedvezett volna.
1: Győzelme a Fidesznek, hogyha onnan nézzük, hogy lehet mutogatni arra, hogy lám-lám, egy közjogi méltóságot gyakorlatilag kivégez a mostani rendszer. Ezt meg is lovagolják.
2: Alapvetően a politikai üzenet, ez egyértelmű, hogy Súlyog Tamás azért maradt eddig a saját székében, mert a Fidesznek kedvezett ez az üzenet, vagy legalábbis ez volt az, amiben úgy látszik belekapaszkodtak a választások után. De abban a pillanatban, hogy Súlyog Tamás maga aláírja, és igen, itt lehetőség lett volna az is, hogy esetleg lemond, és akkor tovább lehetett volna folytatni ezt az üzenetet, de mivel önként aláírta, még ez a videó sem sokat segít ezen, amiben azt mondja, hogy az alkotmányos elveknek nem felel meg az, ahogyan őt eltávolították, hiszen akkor alapvetően miért vállalta a feladatát, hogyha úgy érzi, hogy nincsen lehetősége olyan helyzetben akár ellenállni, vagy féknek és ellenállni,

0: egyensúlynak lenni, ami szerinte az alkotmányos elveknek nem felel meg. Tehát ez megint persze majd politikai kommunikációtól függ, és nyilvánvalóan a Fidesz majd továbbra is fogja mondani, hogy ez az önkény eszköze, de közben itt utalnék megint csak vissza arra, hogy azért nem volt lehetősége nem aláírni, mert a Fidesz módosította az alaptörvényt, a saját alaptörvényét. Gyakorlatilag Súlyog Tamás, hogyha azt mondja, hogy ez nem felel meg az alaptörvénynek a szellemiségével, akkor eddig sem tudta úgy végezni a munkáját, vagy felmerülhet a kérdés, hogy tudta eddig úgy végezni, ahogyan a számára megfelelő lett volna.
1: Mi vár egy új köztársasági elnökre? Pusztán politikai szempontból ez egy eléggé vitatott szerep lehet, bárki is lesz az.
0: Igen, és itt nagyon sok mindent kell, azt hiszem, hogy egyszerre mérlegelni. Nyilvánvalóan az első lépés, ami az elmúlt hónapoknak a politikai kommunikációjából fakad, hogy egy olyan embernek kell betölteni ezt a tisztséget, aki meg tudja testesíteni a nemzet egységét, és akár megszólalni olyan esetekben, amikor úgy gondolja, hogy jogsérelem, vagy nem csak jogsérelem, hanem bármilyen sérelem érte magyar nemzetünk bármelyik tagját. De ez a politikai része nyilvánvalóan azért is láthatunk olyan neveket felmerülni, akik nem kötődnek pártokhoz, mert ez egy új helyzet, amiben az a közkívánság, hogy olyan ember képviselje az országot, aki nem kötődik feltétlenül egyik vagy másik párthoz is, de közben az a helyzet is van, hogy hiába ez csak egy rövid időre szól, ez pont az alkotmányozás folyamatát érinti, és ilyen szempontból a köztársasági elnöknek azért mégiscsak a szakmai hozzáállása, a szakmai hozzáértése is egy fontos szempont lehet a kiválasztásnál.
1: Mit mutat az, hogy arról volt szó korábban, ugye Magyar Péter azt mondta, hogy majd megkérdezünk mindenkit, egyeztetünk majd a többi párttal, hogy nem csak így hirtelen előkapunk egy nevet, ehhez képest ugye gyakorlatilag 24 óra alatt megvan az, hogy ő ma már egyeztet is majd Polgár Juditta, hogy hajlandó lenne-e elvállalni ezt a pozíciót. Hát vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy hát ez így előre lejátszott meccs volt gyakorlatilag.
0: Igen, és pont azért, mert volt egy előre lejátszott meccsük, ha már a pár héttel ezelőtt. Alapvetően a Tisza kommunikációjában az egyeztetés az, mint olyan, az egy nagyon fontos szempont, és közben több esetben is látjuk, hogy nem feltétlenül történik úgy, ahogyan azt előre mondjuk mi elképzeltük volna. Itt természetesen egyébként az időnyomás nagyon sokszor bele tud szólni az eseményekbe, ugye most is 30 napjuk van, nyilvánvalóan itt egy nagyon előre rohanást láthatunk, én azt gondolom a hétvégi eseményekből. Olyan szempontból viszont azt nem gondolom, hogy a választók feltétlenül elvárnák, hogy most az összes párttal egyeztessen Magyar Péter is. Főként azért, mert az a közkívánalom, hogy ne pártoktól jöjjön az ember, ezért én nem gondolom, hogy a választók nem bocsátják meg neki, hogy most nem egyeztetett. Talán azért elhamarkodott lehet ez, vagy nagyon gyors lehet, nyilván itt ajánlásra reagált megint csak Magyar Péter. Amit lehet látni, hogy azért ez a kérdés megosztja a választókat, Polgár Judit maga megosztja a választókat, és leginkább azért, hogy szakmailag mennyire megfelelő egy ilyen pozícióra olyan ember, aki eddig a politikába egyáltalán nem szólt bele, és természetesen mindenki elismeri az eddig munkáját, csak nem feltétlenül találják őt alkalmasnak köztársasági elnöknek.
1: Röviden, holnap összeül a Fidesz, mi várható ettől?
0: Én ugye ebben nehezen látok bele, de azt gondolom, hogy itt a Fidesznek a hosszú távú stratégiája egyáltalán nincs meg, és ezért minden ilyen pillanatban újra tervezés zajlik.
1: Galgóczi Eszter, köszönöm.
0: Köszönöm.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Az ügyvédkör Bárándi Pétert ajánlja a társadalom és a döntéshozók figyelmébe a köztársasági elnöki posztra. A szervezet szerint a leendő államfő személye nem csupán közjogi kérdés, hanem egyben értékválasztás is. Azt fejezi ki, hogy milyen szakemberre bízzuk alkotmányos rendünk újjáépítését, a nemzet egységének megjelenítését. Vendégünk Bárándi Péter.
3: Jó estét kívánok!
4: Jó estét!
3: Nagyon zavarjánál, hogyha magázódnánk? Nem.
4: Nem.
3: Jó, akkor ezt fogjuk tenni. Mert Bárándi Péter egyszerre szakértője a folyamatnak és lehetséges érintettje. Ezt nem támadóan mondom az elején, de tisztázni kell, tehát, hogy gyakorlatilag az ügyvédkör, amely egy másik ügyvédi egyesület, mint amiben mind a ketten benne vagyunk, ugye megnevezte önt, mint lehetséges köztársasági elnök jelöltet, vállalná-e a felkérést, ha hivatalosan érkezik?
4: Amikor ez az ügyvédkör ez először nominált, akkor az lett volna a válaszom, hogy minden további nélkül.
3: Igen.
4: Ami azóta történt a köztársasági elnök jelölés választás előkészítésével, az a méltatlan szituáció, amit kialakítottak, ez meggondolandóvá teszi az igent most már.
3: Ez azt jelenti, hogy rossz néven vette például azt, hogy önt effektíve leóellenzékizték mondjuk a miniszterelnök?
4: Nézze, a miniszterelnöknek ez a szóhasználata, hogy óellenzéki, ez egy erősen vitatható jelenség, hiszen válasszuk egy kicsit szét. Ha a többé-kevésbé sikertelen régi ellenzéki pártokra érti, az sem biztos, hogy helyes, mert kizáró, diszkriminatív. Azonban ez nem tisztázott, hogy ez csak erre vonatkozik, és ebben a szituációban ez most ki is rajzolódott, hogy esetlegesen ő ezt érti a társadalmi és civil ellenzéki megnyilvánulású emberekre is, azokra, akik, keresem a dátumot, 2024 márciusa előtt is erősen kritizálták a szörnyű Fidesz rendszert, a NERT, és ebből az következik, hogy kizárólag azokat fogadja barátsággal, akik ezt a kritizálást, ezt a kritikát, ezt csak 2024 márciusától kezdődően folytatják, ami nem biztos, hogy helyes, mert akkor csak olyan embereket fogadunk barátsággal, akik vagy addig Fidesz mellett álltak, vagy a földön kívül tartózkodtak. Tehát igen, ez sértő, és azt gondolom, hogy nem rugaszkodom el nagyon a földtől, ha azt mondom, hogy arra a nagy tömegű választó közönségre nézve is sértő, aki már a bizonyos általam megjelölt dátum előtt is a Fidesz ellen foglalt állást és a Fidesz-szel szemben szavazott.
3: Világos. Hadd kérdezzem meg, hogy kapott-e hivatalos jelölést, vagy ez egy civil kezdeményezés az ön nevének a tulajdonképpen ajánlása? Mert ugye az ügyvédkör, ha úgy nézzük, akkor eleget tesz a miniszterelnök felkérésének.
4: Pontosan, és ez volt az egyik az első válaszomat megalapozó szituáció, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy egy széles körű társadalmi egyeztetés végén ezek eredményeinek összefoglalása alapján lesz a köztársasági elnök jelölésére nyitott a helyzet, majd 2-3 órával később azt mondta, hogy ő lesz. Én így döntöttem, én föl fogom őt kérni, ami azt jelenti, hogy nagyon rossz emlékeimet idézte föl, amikor köztársasági elnök személyére vonatkozóan egy megelőző miniszterelnök egy civil beszélgetés során azt mondta, hogy ez a hölgy lesz a köztársasági elnök, pedig akkor is a parlament választotta.
3: Egyébként ezt erre akarok visszakérdezni, hogy tulajdonképpen így belsőleg mennyivel jobb az, hogy az ember örök életébe kritizálta a NER-t, annál, mint sem, hogy a NER része volt. Tehát ugye ez a dilemma, ez úgy oldható fel, hogy Magyar Péter a NER része volt, de ezek szerint ez a rész, ez kevésbé, hogy is mondjam, kevésbé rejtegetni való, mint az, hogy valaki a NER kritizálta, de bénán.
4: Vagy nem bénán.
3: Vagy nem bénán. Mert de igen, de az ő fejében úgy van, hogy bénán.
4: Nagyon sok jogász kollégám van, aki egyáltalán nem bénán kritizálta.
3: De rájuk nem gondol a miniszterelnök.
4: De igen.
3: Igen?
4: Kire mondta most?
3: Nem tudom, de nem önre.
4: Hát abban a szituációban rám vonatkozott, és semmi baj nem lenne, ha csak rám vonatkozna, és nem mindazokra a tömegekre, akiket próbáltam körülrajzolni az előbbi válaszomban. A nagy politikai hiba ez.
3: Világos.
4: Nem az, hogy egy embert szeretek, vagy
3: igen,
4: nem.
3: Igen, ebben tévedtem, mert időrendben az úgy volt, hogy először az ügyvédkör megnevezte önt, és aztán a miniszterelnök sorrendben
4: reagált
3: erre, tehát így van. Ha az ember téved, akkor belátja.
4: Na ez például egy nagyon jó tulajdonság.
3: Hát ugye újságíróként könnyebb a helyzet, mint a közhatalommal élve, de hadd kérdezzem meg, hogy egy kicsit elrugaszkodva ettől, amit Súlyog Tamás ugye maga után hagyott, az egy olyan helyzet, ahol most belakja egy házelnök az ő jogköreit, illetve az ő helyére jön egy másik házelnök. Ugyanakkor elhangzott egy megrendelés, hogy a legfőbb ügyésznek tulajdonképpen kössön útilaput a talpára az új ideglenes köztársaság jelnek. Ezt hogy lehet értékelni?
4: Ugye
3: úgy is kérdezhetem, hogy minden jogkört megkap az ideglenes, vagy elnök, vagy pedig csak néhányat?
4: Ha így kérdi, akkor egyszerűbb a válasz.
3: Így kérdi?
4: Akkor, köszönöm.
3: Okay.
4: Akkor azt lehet mondani, hogy az alaptörvény az nem korlátozza az ideiglenes, a helyettesítő személynek a jogkörét, tehát tulajdonképpen eljárhatna ebben az ügyben is. Én nem gondolom, hogy ez szerencsés lenne. De ez csak etikai kérdés, nem jogi lehetetlenség. Azért azt, hogy egy ennyire fontos pozícióban ülő embernek a státuszát megszüntetem, az egy alapos vizsgálódást és személyes felelősségvállalást feltételez.
3: Igen.
4: Ezért mondtam, amit
3: korábban mondtam. Ugye rendszerváltásnak minősítette azt, ami történt.
4: Sőt, április egy forradalmi 12-én,
3: és tartalmi értelemben erre alapozta azt, hogy a báboknak, most így nevezem, a báboknak nevezem, mert Magyar Péter így hívja őket, menni kell. Tehát, hogy ön ezzel egyébként azért értett egyet, ha jól értem a szavait, az akkoriakat, mert rendszerváltás történt ön szerint.
4: Így van, sőt azt mondom, hogy olyan forradalomhoz közeli változást kényszerítettek ki na a de választáson, és utána
3: azért vezettem ezt így fel, mert amit most látunk, az ugye egy olyan dilemma, hogy vajon a személyre szabott jogalkotás elkerülhető-e, mint kritika azzal, amit csinálok, mert azt a célt szolgálom, hogy a bábokat eltávolítsam.
4: Ez szerintem nem, hogy megengedett, hanem kötelező. Vegyük az egyszerű részét. Ezt vállalta ez a hatalom, még nem hatalomként, hanem a választás előtt, hogy a választás után ezt fogja tenni. Ezt illik betartani. Erre hatalmazta föl őt a választók tömege, amikor kifejtette azt, hogy a társadalmi szerkezet jelenállásával nem elégedett, a vagyoni viszonyok rendezettségével nem elégedett, mert azt mondja, hogy nem helyes az, hogy Mészáros Lőrinc gazdagabb, mint Csányi Sándor. Aztán azt is mondta, hogy a jogi rendezettséggel sem elégedett. Ez azért egy forradalmi változásnak a legfőbb kautéláit tartalmazza. ezt még vessük össze azzal, hogy egy rendszer, amelyiknek az igazságügyminisztere azt mondja, hogy nincs olyan fogalom, hogy jogállam, amelyik rendszernek a házelnöke azt mondja, hogy a hatalom megosztás az egy tengeren túli elavult fogalom, és lehetne tovább folytatni,
3: és
4: hogy még ki mit mondott,
3: szolgáló leánya.
4: Akkor csak azt lehet mondani, hogy az nem volt jogállam, tehát a jogállamnak a forradalmi leváltásában legitim a bábok leváltása. Nekem az egyetlen problémám ezzel az, hogy nem azonnal történt.
3: Világos.
4: Nem az első vagy a második parlamenti ülésen, mert akkor már kívülről folyna az óbégatás, és nem belülről.
3: Értem.
4: A legitimitása ezeknek a mozdulatoknak az én megítélésem szerint vitathatatlan.
3: Értem. Na most ugye azt mondja a Fidesz, amely belengedte, hogy normakontroll eljárásokat indít, hogy ő távol marad az elnök jelöléstől, azt mondja Súlyog Tamás, hogy aki utána jön, az nem lesz legitim, sőt, az egy jogsértő helyzetet legitimál, amikor majd elfoglalja az államfői.
4: Elintézhetjük ezt egy mosollyal? Szóval...
3: Szeretné Péter mosollyal elintézni? Mert azért ezek nem
4: érdekel. Nem érdemel többet.
3: Oké.
4: Akkor, amikor ezek az emberek, akik ilyen kijelentéseket tettek, vagy ezekhez csatlakoztak, vagy e kijelentéseknek megfelelően viselkedtek, ezek sóhajtoznak, hogy elmúlik a jogállam, hogy diktatúra alakul ki, amikor ők építettek ki egy olyat, akkor azt hiszem, hogy már így is túl sokat beszéltem róla.
3: Mit szól ahhoz a megoldáshoz, hogy most jön egy ideglenes átmeneti helyzet az államfői megbízatás szempontjából, és majd az új alap, ugye nem tudjuk, hogy meddig tarthat az új köztársaságelnök mandátum. Ez nem egy érdekes dolog, és hát a legitimitás szempontjából megkérdőjelezhető?
4: Nem ismer olyat a jog, hogy ideiglenes a megválasztott köztársasági elnök.
3: Igen.
4: Az ő státusza tart 5 évig,
3: legfeljebb,
4: maximum,
3: igen.
4: Vagy addig, amíg egy új alkotmány eltérően nem rendelkezik.
3: Így van.
4: Az, hogy ezt előre bocsátja a mostani hatalom, az helyes, mert ennek tudatában vállalja, vagy nem vállalja valaki, mint hogy Polgár Judit nem vállalta, de ha erre kitérünk, ha nem, ami a kérdés lényegét illeti, nincs olyan, hogy ideiglenes. Na most, hogy meddig tart ez az 5 év, vagy a nem 5 év, az ugye attól függ, hogy mennyi idő alatt jutunk el odáig az alkotmányozás folyamatában.
3: Világos.
4: Alkotmány hosszú kifejtést igényelne, de azt mondom, hogy tulajdonképpen a néptől indul, a nép akar szerződni a hatalommal. Na most ennek a technikái, ha alkalmazzuk és komolyan vesszük, és ha alkotmányt akarunk,